0: Ipari Kt. Ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160, 170, 175 centit ugrottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben. Országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel.
1: Itt a sztori végén szóba kerül egy Bab Gabi nevű srác, aki 2 évvel volt tőlem idősebb, és akkor tényleg esküszöm, hogy nem akarok mások személyes dolgot mondani, de én csak Papocska néven ismertem. A lényeg az, hogy 2 éve után idősebb, és én már akkor 6-osként edzésre jártam a 8-osok közé. Nyilvánvalóan ebben a korban azért fizikailag hatalmas különbség van az emberek között, és minden alkalommal, amikor az volt a feladat, hogy egy társat a hátára kellett venni valakinek, akkor Papocska mindig engem vett a hátára, mert hát kényelmes volt, én voltam a legkisebb súlyú, hiszen 2 éve után fiatal. A baj csak akkor volt, amikor cserélni kellett, és akkor mindig mondtam, hogy valahogy oldjuk már meg, és akkor Papocska természetesen továbbra is cipelt engem, mert hát én valószínűleg összeroppantam volna, hogyha őt kellett a cipelnem. Na, ez egy személyes történet, bocsánat érte. A másik személyes történet, azt hiszem, hogy már mindenkire tartozik, egy 1965-ös történet, ugye már pontosan tudjuk, hogy kézilabdában mind a férfi, mind a női vonalon mindössze egyetlen világbajnoki címet szerzett. Magyarország 1965-ben a török bódog vezette hölgy gárdaért a csúcsra, ebből a csapatból még 4-en velünk vannak, hál' Istennek, és mindannyian szellemileg frissen tudnak emlékezni. A legaranyosabb történet, hogy egyáltalán hogy jutott ki ez a csapat a VB-re, kevesen tudják, ugyanis pénzfeldobás döntött. Ezt is a visszajátszásban mesélte nekünk Ignác Ilona 60 évvel később.
2: Hát akkor ott maradtunk a pályán, és hát mi nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Ilyen esetről nem is volt szó, senki nem is gondolt erre, hogy ilyen eset felmerülhet. Tehát mi, mint játékosok, mi nem tudtunk, ott álltunk, és hát ott távol, egy kicsit távolról ott néztük, hogy mi történik, és akkor a játékvezető odahívta a két csapatkapitányt, és akkor ott láttuk, hogy ott beszélgetnek valamiről, és akkor elővettek egy pénzdarabot, feldobták, és leesett, és akkor kitört az Erzsikéből az öröm, és feltette a két karját a levegőbe, és nyertünk. Boldog volt.
1: Ők a középkörben voltak, önök meg a hatos.
2: Igen,
1: hatosok
2: a nem is a középkörben, ugye a pályának a szélén, akkor a középkör még nem is volt annyira fontos hely, mint ma a mai kézilabdában. Tehát úgy, amikor lefújták a meccset, akkor ugye oda mentek ott az asztalhoz, a bírói asztalhoz, és akkor ott beszélgetés folyt, gondolom arról, hogy most hogyan és mint, és akkor következett ez, hogy akkor a két csapatkapitányt odahívták, és akkor ugye elővették a pénzdarabot, feldobták, az leesett, jó oldalára esett nekünk, és hát így történt az, hogy elindultunk azon az úton, amint már említettem, valamennyiük életét nagyon nagy mértékben megváltoztatta.
1: Hát 60 évvel később Ignác Ilona így emlékezett arra, hogy 1965-ben hogy jutott ki a női kézlabda válogatottunk egyáltalán a világbajnokság mezőnyébe, és ezt a VB-t később megnyerte. Akkor készítettünk egy 2 órás műsort erről a bizonyos világbajnokságról, amíg élő 4 tagjával a csapatnak. Csongi, nagyon tetszett ez a műsor, és ő is kiválasztott ebből egy jelenetet.
3: Így van, mert szerintem, megint a történelem szeretetemmel rukkolok elő, egy elképesztő képet fest az akkori korról, hogy akkoriban hogy is nézett ki az élet itt Magyarországon is, az élsportolók élete milyen lehetett és milyen volt. És Hanus Ágnes meséli el ezt a történetet, hogy ő hogyan disszidált Frankfurtba a győzelem után, mennyi ideje volt összepakolni, mennyi ideje volt döntés hozni, hogy mindent itt hagyom Magyarországon, és kimegy Németországba, vagy visszautazik a csapattal, és ez szerintem ugyanúgy szívbe markoló, mint megdöbbentő, és ezért választottam ezt.
4: Annak idején, amikor beválasztottak az EGRI Meteor felnőtt női kézilabda csapatába, ott volt egy nagyon kedves barátnőm, akit legkedvesebben szerettem. Ott a felnőtt csapatban ő 56-ba a barátjával, a férjével és az öccsével, ez is fontos, kiszöktek Németországba, diszidáltak. 56-ba. Ő idejött Frankfurtba, és itt lett a frankfurti Forwardsnek a női kézilabda csapatába, játszott tovább kézilabdát. Ez a hölgy. Nem akarom a nevét mondani, nem akarom belehozni ebbe, teljesen mindegy. És akkor ebből a Frankfurt, ez a frankfurti női kézilabda csapat lejött Dortmundba a menedzserével megnézni a döntő mérkőzést. Ez az hölgy is ott volt, aki nekem a legjobb barátnőm volt az EGRI kézilabda csapatba, a Meteorba. És ő bejött a öltözőből, hívott ki engem, és gratulált nekünk, és azt mondta, így, ahogy mondom, ez így igaz, hogy Ági, itt van a menedzser, és itt van a csapatom, gondold meg, maradj itt. Mindent megadnak neked, mint profi játékosnak. Gondold meg, és a banketton jelentkezem, hogy mit döntöttél. Így történt az egész. A banketton én részt vettem, jön egy, itt van a kezembe, akkor kiadott a harmadik Handball-Weltmeisterschaft egy ilyen kis könyv, abba beleírta Ági, várlak kint, ha jössz, 10 percig a hátsó kijáratnál. És akkor én az aranyérmemet megmondom őszintén, hát nem teljesen, bocsánatot is kértem a csapatból, felnőtt ésszel talán meg is mondtam, nem volt szép dolog, megtörtént, hirtelen gondoltam, nem kaptam állást, otthon rosszabb nem lehet, és azt mondtam, megpróbálom, és eltettem az aranyérmemet, és kimentem a hátsó kijáraton. Mentem a hotelunkhoz, leraktam a csapattól, kaptam tréninggancunkot, mindent, amely a csapathoz tartozott, és ezzel a hölgyel eltávoztam ide, Frankfurtba. Így történt az egész. És utána sajnálom, nagyon elhiszem, mint ahogy mondtam, hirtelen, fiatal ésszel, talán meggondolatlanul, mert utána gondoltam, ezt megtehettem volna egyedül is kijönni ide talán, és nem a csapat után, nem a világbajnoki érem után ezt megtenni a csapatnak. Késő volt a bánat, megtörtént, és sajnos így történt, mint ahogy mondom, bocsánatot kértem a csapattól, igen, hirtelen volt a döntésem, de így történt.
1: Fiadok, ti értitek ezt a bizonyos diszidálást? Hogy mi volt ennek a lényege?
5: Nyilván...
1: Hú, de csendben vagy.
5: Nyilván... lexikális szinten persze, de úgy, hogy milyen érzemek játszottak le az emberben, milyen komoly döntések, dilemmák voltak ilyenkor, szerintem ezt elképzelni sem tudjuk.
3: Tudok csatlakozni Bendihez, és ezért is választottam ezt a bejátszót, hogy ezt az érzést egy picit jobban át tudta adni ez a néhány perc.
1: Szívbe markoló volt, Laci, te soha nem gondolkoztál diszidáláson?
6: Hát az a helyzet, hogy soha nem gondolkoztam rajta, és ennek egyetlen egy, nem tudom, hogy egyetlen egy oka volt-e, de én gyerekkoromban néptáncoltam. És miután egész jó szinten táncoltam, ezért én a 70-es évek közepétől elég sokat járhattam külföldre. Tehát én ismertem azt, hogy milyen a határátlépés, ismertem a keleti oldalt, ismertem a nyugati oldalt, és ezért én úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok itt, Magyarországon. De ugye 90 után, amikor a sportolók elkezdtek arról mesélni, hogy mert most már lehetett mesélni a diszidálásról, hogy milyen nehéz volt a kinti beilleszkedésük, hogy mentek utánuk, néhány sportolót hogyan csábítottak Magyarországra vissza, és milyen szomorú sorsuk lett, hogy mert visszajöttek. Nagyon, de nagyon elgondolkodtató, és nagyon, de nagyon megdöbbentő történetek kerültek elő. És én, ha javasolhatnék majd a visszajátszásnak, esetleg érdemes lenne idén októberében egy olyan kétórás műsort csinálni, amikor csak a külföldre 56-ban diszidált a sportolóknak az emlékezéseiről szólna.
1: Kösz a tippet, feltétlenül meg fogjuk csinálni. Nézek itt a fiatalokra, úgyhogy ezt megcsináljuk. Most ez egy olyan ember kerül szóba, aki még annak idején Mándoki László néven diszidált, nagyon nem tetszett neki a rendszer, egészen elképesztő módon. Jugoszláviából, Ausztriába ment át egy nagyon-nagyon hosszú vasúti alagúton, hogy ha ott jön a vonat, akkor nem tudom, mi történt volna. Ott ment át a szabadvilágba, és később Leslie Mándoki néven a Genghis Khan énekese volt, egyébként Késmárki Marika is magyar volt abban az együtt. És Leslie Mándoki írt egy dalt Road to Budapest címmel a Budapesti Bajnokok Ligája döntőre, és hogy került ő kapcsolatba a Bayern Münchennek a vezérkarával, és hogy jött az első felkérés, hogy ő írjon dalokat a Bayern München számra, egyébként Münchenben lakik és alkot, ezt elmesélte nekem néhány héttel ezelőtt, ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon megtisztelt, hogy ezt ilyen őszintén elmondta nekem Leslie Mándoki.
7: Felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen Porsche Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és hát természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Unión Németország társadalmi politikai képviselőnek színe java, és a banketten a szimfoni bemutatása után, a ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnöke, és a Wolfgang Porsche-val aztán is ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista, és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, ott már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mely festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekem gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizzak, vagy eltörik a lábam, vagy valamiket, és ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel a stadionba, foci meccse, vagy focizzak, akkor én szépen a sötét pincébe gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű tínédzserkorom volt, csak nem a stadionba. És édesapám egy ilyen kemény antikommunista ember volt, úgy mondta, hogy az ópium a nép számára, úgyhogy te meg szépen olvasod a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebbe a körbe, ugye Wolfgang Porsche ül mellette, meg Angela Merkel mondta, hogy igen, csak nekem az a baj, hogy nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, míg én beledolgozom magam, és akkor mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtiszteltelés, és nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion, mert szóval nem én szobámban akkor úgy hívták a Puskást, ez a Népstadion. Na, sumárom, de hát akkor is aztán valamilyen Dizzy Gillespie koncertem. De akkor elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, ahol elmentünk ebédelni együtt Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß-el, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részeiből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelki világát. Hát állatira beleszerettem az egész. Nagyon, és akkor fiammal persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk természetesen, és voltam mindenféle különböző szurkoltáról, aztán meghívtam 80 rajongó, szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így, és megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátommal, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévében lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest, és a Champions League Final. És mondtam, mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League. Csak mire hazajöttem a Schlumbergi tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, de bejöttem éjjel egykor a stúdióba, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
1: Ha már szóba került ez a bizonyos dal, ez a Road to Budapest, akkor itt a visszajátszás 500. adásának a második negyedét zárjuk ezzel a dallal.
8: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes tagja Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László is itt van a stúdióban, és szemezgetünk a korábbi kedvenc műsor részleteinkből. Hát fiatalok, tietek a szó, válogassatok most ti a következő blogban az eddigi 499 adásból a legérdekesebbek közül. Csongi, neked volt egy aranyos történeted, de amikor hallottad azt a bizonyos kenguru cselt, amelyet a Ferencváros játékosa követett el Liverpoolban.
2: Így van. Én jó magam is nagy labdarúgó kedvelő vagyok, és amióta járni tudok, labda van a lábam előtt, és hát csodálkoztam is, hogy soha nem hallottam még erről a cserről így az életem elmúlt 25 évében.
1: Igen, az adásból jöten is elmondták.
2: Igen, hát akkor volt az első, amikor így erről hallottam, hogy kenguru csel, hát én azt nem tudtam elképzelni, hogy az hogy nézhet ki, meg még én soha nem csináltam, vajon mi lehet az, és akkor jött ez a történet, amikor ezt elmesélték, és hát szerintem ez egy nagyon szívet melengető dolog ez is, és nagyon mókás, ahogy mindannyian visszaemlékeznek a csapatból erre.
3: Talán Bonyhádon, vagy Bátaszéken, vagy Pécsen tanulta ezt egy egyszerű testcselt, és bemutatta, és a hosszúba beverte Ray Clementnek. Na igen, ám az akkori tudósító, a Népsport akkori tudósítója lement másnap a reggelihez, és kérdezte a Máté Janit, hogy Janikám, hogy volt a gól? Erre megszólalt a Takács Laci, aki asztal társasága volt a Janinak, hogy te nem ismerted a Janinak a kenguru cselét. Szóval milyen kenguru csel? Hát ez az ő specialitása. Be se fejezte a mondatot a taki, az újságíró elrohadt, és leadta a tudósítást, hogy kenguru csel. Az egyszerű bonyhádi testcselből lett a kenguru csel. A Máté Jani, de gyönyörű volt lőtt egyébként, nagyon szépen, két szép testcsel volt, de olyan egyszerű volt, mint a barlangra, ez amit tanítottak annak idején a nevelőedző. Na ez volt a kenguru csel hiteles története.
1: Hát ez volt Máté János kenguru cselének az igaz története, és most egy nagyon érdekes beszélgetést fogunk felidézni. Egy labdarúgóval, egy profi magyar labdarúgóval, aki verseket ír. Dendi, hogy találtad meg ezt a srácot?
4: Ugye költészet napja alkalmából készítettünk egy visszajátszást, egyik kedvenc visszajátszás adásom egyébként, és megjelentek róla már korábban hírek így elvétve egy-két cikk, hogy ő egyébként szokott verseket írni, hogy a Diós György játékosáról, vagy akkor még Diós György játékosáról, Gera Dánielről van szó. Úgy voltam vele, volt hozzá számom, én is írtam verseket még gyerekként, de azt inkább hagyjuk. De megvan akkor ez a kapocs, hogy akkor érdemes lehet felhívni, és hát ha azt mondja, hogy benne van, és furcsa reagált kicsit a telefonhívásomra, szerintem nem erre számított, ugye hozzászokott ahhoz, hogy mit veszettél a mestől, milyen lesz, mi kell a győzelemhez, aztán egyszer csak felhívja a Nemzeti Sport Rádióba valaki, és azt mondja, hogy figyelj, mesélj már picit a verseidről, léci. Így is történt, és egy egész érdekes interjút tudtam vele készíteni, szerintem.
5: Hát most már nagyjából 3 éve indult ez, egy párkapcsolatom után egyébként. Maga az írás, mindig is szerettem, illetve sok verset olvastam, olvasok a mai napig. Igazából, ha valamit olvasok, akkor általában ezeket szoktam, főleg Radnótit ugye, amit ugyancsak elmondtam többször, valahogy az ő stílusa, vagy az ő hangszíne úgymond tetszik nekem a legjobban, de kísérletezem másokkal is. 3 éve indult maga az, hogy én írok ilyeneket, nekem ez egy ilyen könnyebbséget ad, vagy inkább azt mondom, hogy itt ürülnek belőlem dolgok, vagy éppen ha valami olyan jó dolog történik, akkor ezáltal távozik. Tehát, hogy ez így indult, és ez így van nálam most is, a mai napig is gyakran szoktam. Mikor, milyen hangulatomban talál meg egy ilyen ihlet, úgymond?
4: Ez volt Gera Dániellel a beszélgetésem, pontosabban egy részlet Gera Dániellel való beszélgetésemről, ugye a költészet napja alkalmából volt a visszajátszásban ez az interjú, és hát rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, és még mai napig is foglalkozunk egy-két részben a Párizsi olimpiával, ugye, amely az első élményeink egyike már a megújult Nemzeti Sportrádióból, és hát arról szerintem mindenkinek rengeteg élménye van a Párizsi olimpiáról. Amire én gondoltam, ami nekem leginkább megmaradt, amikor Rasovszky nyílt vízi úszás után beért a célba első helyen, és utána pedig folyamatosan azt nézte, hogy na hol van a Betlehem Dávid, és a Betlehem Dávid ugye pedig hatalmas hajrával a harmadik helyen ért célba. Nehéz volt döntenem, hogy most a párizsi olimpiáról mi legyen az, amit meghallgatunk most itt ebben az adásban, mert tényleg rengeteg élmény kapcsolódik hozzá. Számomra ez az, ami a leginkább megmaradt, úgyhogy most ennek a közvetítés részlete következik.
6: Beérik a munka gyümölcse! Rasovszky Kristóf megnyeri a 10 kilométeres versenyszámot ebben a pillanatban! Olimpiai bajnok! Klemet a második! De jön még Betlehem Dávid! Gyere Dávid, meg lehet a bronzérem! Állandóan negyedik helyre szorult! De meg lehet a bronz! Mellette ott van Paltrinéri! Gyerünk! Dávid, egy jó benyúlás, és megvan! Én azt mondtam, megvan! A magyarok ölelkeznek! A magyar arany! Magyar bronz! Hú, de nagy verseny volt!
4: Szóval ez volt Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid aranyérmes, illetve bronzérmes úszásából egy részlet. És ahogy ugye itt néztem rátok, hogy mindenkinek valószínűleg megvan a párizsi olimpiáról a saját élménye, akkor Csongi, neked mi az élményed a párizsi olimpiával kapcsolatban?
2: Hát, ahogy már az adás elején említettem, ez volt az első igazából sportesemény, amivel itt a rádióval kapcsolatba kerültem, ami hát azért egy elég szerencsés dolog, hogy egyből egy olimpiát élhetek meg itt, és számtalan jobbnál jobb közvetítést hallgathattam meg, és vehettem részt az elkészítésében, és ezek közül igazából hármat emelnék ki. Az első, az Gulyás Michelnek a győztes futása, ami azért is volt elképesztő, mert bent voltam, ismertem a sportpszichológusát személyesen, mert tanárom volt egyetemen, illetve később beszélgetni is tudtam Michellel erről az éremről, illetve másik aranyérem közvetítés, amikor még bent voltam, az Márton Viviánának az taekwondo aranyérme, ami szerintem egy országot lepett meg, hogy milyen elképesztő teljesítményt rakott le egy ilyen sportban ez a lány, illetve amit már otthonról éltem meg, de személyesen engem is a sport jobban lekötött, a párbajtőr csapatnak az aranyérme volt, mert én vívtam is, és azt a győztes tust megélni, az szerintem felejthetetlen volt.
7: Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt, aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni, Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc, talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban!
4: Ugye a párizsi olimpiával rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, ugyancsak sok szó volt már és sok adás volt jégkorongról. Elég csak arra gondolni, hogy például visszaidéztük a Magyarország-Kanada mérkőzések történetét, elég csak a szaporói csodára gondolni, azt már ugye több ízben is feldolgoztuk, Ocskai Gáborról is készült műsor, és természetesen arról is, hogy a magyar válogatott hogyan maradt fent az elitben. Ugye ez úgy történt, hogy a magyar válogatott a repülőn jött haza a VB-ről, és volt még egy meccs, ami döntött arról, hogy a magyar válogatott fennmarad-e, tehát nem kifejezetten a saját kezünkben volt a sorsunk, ez talán egy Kazasztán-Svájc mérkőzés volt, és a játékosok a reptéren, illetve a repülőn kellett, hogy kövessék, hogy vajon bent maradnak-e. És úgy emlékszem, hogy először Kazasztán vezetett, mindenki nagyon megijedt gondolom, és aztán ugye Svájc átvette a vezetést és meg is nyerte, és a játékosok, illetve a szövetségi kapitány Majoros Gergely a reptéren tudták meg a Liszt Ferenc repülőtéren, hogy bent maradtak, és tovább ott küzdhetnek. És
1: én tőle tudták meg?
4: Nem tőlem. Az lett volna már csak szép, hogyha tőlem, nem tőlem. Egyébként Majoros Gergely elárulta, hogy ő nem nézte ezt a meccset, de a játékosok igen, úgyhogy mindenféle hangok eljutottak hozzá és szűrődtek be hozzá. Minden esetre én ott voltam Irányi Zsolttal ezen a reptéri fogadáson, és Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal én készítettem először ott interjút erről az eseményről.
8: Elértünk valamit, amit azt gondoltuk, hogy az elkövetkezendő években elérhetünk. Most az hamar sikerült, de nyilván
9: a cél az, hogy erépíteni tudunk a jövőben.
10: Hogyan reagáltatok, amikor megtudtátok, hogy megvan a bentmaradás?
9: Hát én megígértem, hogy nem fogom nézni, követni is, nekem nincs kedvem ezen stresszelni már ennyi terhelés után, ami volt rajtunk idegileg, de kb. 20 ember 25 képernyőn nézte a mérkőzést, úgyhogy eléggé messze kellett mennem, hogy távol legyek tőle, de így is nagyjából tudtam az eredményt, mert hallottam, hogy ki mikor örül, úgyhogy épp szálltunk a gépbe, amikor már biztosnak tűnt a svájci győzelem, úgyhogy ott tudtuk, megörültünk, és azt gondolom, hogy még kell egy kis idő majd ahhoz mindenkinek, hogy ez kipihenje, és úgy érzem, hogy is embetegye.
1: Ő volt Major Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitány, azt követően, hogy 2025-ben a válogatottunk bent maradt az A csoportban, és foglalkozunk még jégkoronggal a visszajátszás mai 500. adásában, de csak egy kis pihenő után.
11: Ez korábbi műsorunk ismétlése. We were

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes szám szerint 4 tagja itt van a stúdióban. Simon László, Cserzsés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László. Hát ennyien készítjük ezt a műsort. Ennyien készítettük az elmúlt 499-et, és most együtt csináljuk az 500. adást is. Itt az előbb szóba került ez a bizonyos jégkorong világbajnoksága 2025-ös, amikor a magyar válogatott bent tudott maradni. Nekem egy kedvenc beszélgetésem Török Lászlóval, a magyar hoki hangjával. Arról beszélgettünk, hogy igazából a hokiláz Magyarországon az 1983-as hazai rendezésű világbajnokságon indult el, amikor még szinte ismeretlen volt Magyarországon a jégkorong, aztán óriás őrületet. Erről beszélt Török László az egyik visszajátszásban.
2: Mondjuk Magyarország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, amire meg kell, hogy mondjam most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
1: Ő volt Török László, és az 1983-as hazai rendezésű jégkorong világbajnokságról, C csoportos, akkor még így hívtuk, világbajnokságról beszélt. Simon Laci, te dolgoztál Török Lászlóval?
3: Dolgoztam, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam, hogy a Szepesi Gyuri bácsi hogyan dolgozik a pálya szélén, láttam, hogy Vas Pista ül a stúdióba, karbafont kézzel, kinyújtott lábakkal, és beszél egy mérkőzésről, és a szavak úgy magától törtek elő belőle. Ő úgy, mintha a fellegekről, hogy is mondjam, hogy jól legyen, olyan plasztikusan, nem a konkrétumunkat, hanem az érzéseivel mondta el.
1: Irodalmian,
3: pontosan, köszönöm. Így láthattam Molnár Dalit kártyázni. Imádott ultizni, és ugyanúgy ultizott, ahogy közvetített, lendülettel, végig feszültségbe, és amikor féllapos ultit játszottak, és amikor fölemelte a lapot, az arcán végigfutott a bukástól a végső győzelemig az 5 kártya alapján, ami fantasztikus volt. A Török Laci pedig egy rendkívül alapos, rendkívül mindegyik sport tudósítóra igaz volt az, hogy mindegyik alapos volt a saját sportágát, az utolsó szabályig ismerte, értett hozzá, de a Török Laci valahogy bele tudta vinni a saját különlegességét, a mindig megspékelte valami kis egyéni érzéssel.
1: Hát ilyen nincs, és mégis van.
3: Mit csinál ez a kislány, vagy mit csinált ez a kislány?
1: Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, aranyérem, klasszikusok a Lacitól.
3: Tehát ezek olyan nagyszerű dolog volt, hogy a Zoli bácsi.
1: Novotny
3: Zoli, igen. Ő az hűvös elegancia. Őt néha, amikor döntőben magyar volt, akkor szárnyalt. A többi alkalommal a hűvös, én így érzem, a hűvös eleganciájával, a rendkívül széles tudásával, a meggyőződésével, hogy a magyar sport mennyire fantasztikus, a magyar sport minden egyes tagja, ha versenyre kerül, megtesz mindent a győzelem és az ország képviseletében, ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, ezeknek segíteni archív anyagokkal, vagy őket segíteni archív anyagokkal, előkészíteni az ő munkájukat azzal, hogy visszatekinthessenek korábbi mérkőzésekre, győzelmekre, ez egy fantasztikus érzés volt.
1: Mióta dolgozol a Magyar Rádió?
3: Én 1989 óta dolgozom a Magyar Rádióban, 37 éve.
1: 37 év.
3: 37 év, és rendkívül örülök, hogy itt ül mellettem ez a két fiatalember, mert úgy gondolom, hogy dolgozzanak még 37 évet a Sportrádiónál, és amikor majd egyszer a 2000. visszajátszásnak az ünneplése lesz, akkor ők is legalább ennyi tapasztalattal, ennyi kellemes emlékkel is, jó történettel tudjanak majd idejönni a mikrofon elé.
1: Akkor most már elárulom azt, amit az elején nem árultam el, és mondtam, hogy a negyedik negyedbe fogom elmondani, hogy az 500. adás a visszajátszásnak, és nagyjából 522-ig fogunk együtt dolgozni Simon Lászlóval, mert nyugdíjba megy. Elég volt, Laci?
3: Elég volt, illetve nem volt elég. Múltkor pont beszélgettünk otthon, hogy milyen lesz az életem július 1-je után, és tudjátok, volt egy erős Anna néni, egy erős Anna nevű bemondó hölgy, aki irodalmi műsorokat 50 éven keresztül ténylegesen mikrofonnál bemondó, híreket olvasott, elment nyugdíjba, és mi mindig csak azt éreztük, még utána 20 éven keresztül, hogy csörgött az asztalon a telefon, a városi vonal, fölvettük, és azt mondta, hogy szerbusz Lacikám, Anna néni vagyok, jövő héten van a születésnapja Besenyei Ferencnek, kérlek szóljatok az irodalmi szerkesztőnek, hogy mindenképpen tegyen be valamit a jövő
4: hetet. Te is hívhat.
3: Erre készüljetek.
4: Te is hívhat bármikor minket a legnagyobb örömmel.
1: Bármikor, Laci, van valami hobbi, de egy teljes egészséges ember vagy, ahogy így ránézek, sport, zene, kirándulás, igen, tehát el fogod tölteni a nyugdíjas éveidet.
3: Tudni, a sport az mindenképpen, tegnap is voltam focizni, kikaptunk 9-6-ra.
1: Ha én igyellek, ha még focizol, igen.
3: De hál' Istennek minden héten még focizom. Otthon van egy 3 éves Golden Retriever kutyám, a Prézlim, és hát mindenképpen szeretnék a feleségemnek is üzenni, hogy köszönöm ezt a... Hát igen. Én 89-ben léptem be a rádióba, őt 90-ben ismertem meg, tehát végül is 35 éve, 36 éve végigkísérte az én pályafutásomat a magyar rádióban, illetve itt a Sportrádió.
1: Laci, ne legyen szomorú ennek a beszélgetésnek a vége. Hoztál még egy-két igazán izgalmas anyagot nekünk.

0: Kolumbiának egyik könnyet fakasztó történetéről, vidám könnyeket természetesen, ugyanis volt egy haiti hosszú távfutó, és az ő történetét hallgassuk most meg Peterdi Pál visszaemlékezésében.
1: Kis jellegtelen ürgék, soha ilyesmit nem visznek véghez, és ha valami mégis sikerül nekik, hát az is inkább tragikomikus. Hát ilyen kedvenc negatív hősöm volt nekem a montreali olimpián, egy Charles Olmeus nevű fekete futó, ez Haitiból jött. Nem futott túl lassan, és azzal vagy túl gyorsan, és azzal lopta be magát az én gonosz szívembe máig, hervadatlanul, hogy minden idők leglassúbb 10.000 méterét futott. A 10.000 méteres síkfutás második idő előfutamával rajthoz, és a 25 kört 47 perc alatt tette meg, a világcsúcs akkor 27.30 körül volt. Ez azt jelentette, hogy a teljes mezőn, tehát az utolsó előtti helyet is 9-szer lekörözte. Szóval mindenki befutott, bementek az öltözőbe, az előnyosok fölöltöztek, fölültek a puszra, hazamentek az olimpiai faluba, megvacsoráztak, elolvasták az esti lapokat, megnézték a kalambot. Ez még mindig futott. Egy negyed órára a TV világproblémát is föltartotta, mert az ugró dobószámokat befejezték, futni meg nem lehetett, mert foglalt volt a pálya. Tehát a körös körül 80.000 ember, és a tévé előtt 3.000 millió, az akkor ismert világ teljes népessége. Negyed órán köztül azt volt kénytelen, hogy Charles Olmos hajtóból hogyan vonszolja magát körös-körös alakot.
2: Csiga.
1: Hát végre befutott, akkor udvarias taps fogadott, és jó májú emberek élnek, ugye erős magyar kolónia Montreában. Hát ezt leroskadt, teljesen kész volt, vércsorgott a csukából, veséhén izzott rócivacsok, ott ült magába rodgyantan, és akkor jött az olimpiák történetének a legszemtelenebb pillanat, olyan, amiről az olimpiai bizottság, nem tudjuk, olimpiai bizottság 104. kongresszusa sem tud különbet. Oda libbent hozzá a kis fehérköpenyes hosszeszés, csicserekbe jelentett, hogy a sors kifürkészetlen akaratából őt jelölték, hogy dopingvizsgát kell menni.
3: Ne vegyen magára, semmit.
1: Mintha feltételezték volna, szerencsétlen idióta, Charles Olmos 47 percet is csak Nili Bogyóval tud futni 10.000. Na, bevonszolta magát a laboratóriumba, ott a kezével nyomtak egy vastagfalú üvegedényt, egy part, azzal szól, hogy abba bele, hát vizsgálati anyagot szolgáltasson. Na, nem szolgáltatott, mert 47 perc futás alatt az utolsó cseplé is elszállt belőle. Ott ült, fogta a poharat és koncentrált, mint egy aszalt szilva. Feketén, ráncosan, töppettel, szikkadtan, szorította a poharat, koncentrált, nem keserves kínok között. A jobb szemmel jobbra józott, bal szemmel a homlokán hideg veríték csorod, de nem hideg verítéket kellett volna a pohárba csorodni. Belediktáltak 3 doboz konzerv sört, állítólag azért a leghamarabb, hogy a folyamatot meggyorsítsák. Folyamat nem gyorsult meg. Charles Olmos kezében a pohárral 2:46 koncentrált, még végre kegyelembe, de hogy így helyezem ki magam, még mindig dolga végezett, mert elbocsátották. Akkor eltévedt a stadion alaksorának a több kilométeres labirintusában. Ez valahogy nem volt igazán az ő napja. Amikor végre holdvilágra vergődött, már mindennek vége volt, a reflektorokat leoltották, közönség elment, kapu zárva, lánc lakat, utolsó busz el. Gyalog kellett hazamenni az olimpiai faluba. De ott végre az E-épület 237-es lakosztályában a haiti csapat fő hadiszállásán a nap első jó híre fogadta. A csapat vezetője megveregett a váltat, egy kicsit megrodgyantat, és azt mondta, derék dolog volt, fiú, emberi módon helytáltál, most jutalmul elindulhatsz a maratonfutásban is.
4: Így megvalósítván annak a bizonyos Pierre Coubertin bárónak a mondását, hogy nem a győzelem
1: fontos, hanem a részvétel.
0: Én mindig könnyesen nevetem magam vagy ezen a történeten, és ugye köszönhetően a mai internetnek sikerült megtudnom, hogy ezt a haiti futót Charlie Olemusnak hívták, aki 10.000 méteren indult, és 42 perc, 11 másodperces eredményt ért el a selejtezőben. Tudni kell, hogy a döntőt a finn Lasse Viren nyerte 27 perc 40,38 másodperccel.
5: Erről beszél Pali bácsi a magas stílusával.
0: Igen, a selejtezőben 15 perccel futott rosszabb időt, mint Lasse Viren, aki megnyerte ezt a versenyt. És ha már rendelhetek akkor szeretnék még egy bejátszást, pontosabban két bejátszást kérni, hogy itt

0: beszéltünk arról, hogy a haiti csodafutó 15 perccel ugyanabban az évben, 1976-ban 15 perccel rosszabb eredményt ért el, de mindig fölmerül az, hogy hogyan fejlődik a sport, hogyan halad előre a világ. 1952 Helsinki, 200 méteres női mellúszás, Székely Éva győz 2 perc 54 másodperccel.
1: Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszoda falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az ötös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a hármas pályán úszó Killerman Klára. Székely Éva előnye most már mintegy fél test volt, mellette azonban a régi mellúszó stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Székely Éva növeli csapásainak számát, gyorsítsa is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig csak úgy, mint Székely Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killerman Klára mintegy egy test hosszal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van, itt kint az egyes és a kettes pályán a Dán Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavis. Még 5 méter választja Székely Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mintegy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Székely Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killerman Klára. Killerman most feljön, és a túlsó oldalon, a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző, ki szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killerman Klárával. Killerman azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy kilisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyerte a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killerman Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre. Minden esetre megvárjuk azonban azt, amíg az időmérők kielemzik majd az eredményt, megjelenik majd az eredmény hirdető táblán a 200 méteres női mellúszás döntőjének időeredménye, a helyezés végleges és hiteles sorrendje. Annak azonban végtelenül örülünk, hogy két magyar versenyző végzett az első helyen.
0: Győzött, olimpiai bajnok lett, Novák Éva lett a második, és Killerman Klára lett a negyedik helyezett. 2025 úszóvilágbajnokság, 200 méteres női mellúszás, első helyezett Kate Douglas, 2 perc 18 másodperc és 50 egész. A kettő között eltelt 73 év, és 73 év alatt a 2 perc 54 egész idő lement 2 perc 18 másodpercre.
2: Még ugyanolyan emberek ússzák. Tehát ugyanolyan emberek. Ugyanolyan ruhában, mert ott még csak ruha se segít rajtuk, semmi.
0: Ugyanolyan távolság.
2: Ugyan körülmények közt, ugyanolyan vízben, döbbenet.
0: Tehát, hogy ha így fejlődik a világ, akkor ti még sok újabb és újabb világbajnoki csúccsal, olimpiai csúccsal, űridőkkel fogtok találkozni, és én azt gondolom, hogy a visszajátszásnak én azt kívánom, hogy érje el a Szabó család adásszámát, ami 2500 adást ért meg.
2: 2500. Én napra pontosan 2 év múlva fogok nyugdíjba menni, úgyhogy én már ezt nem fogom elérni. Te ugye, Laci, napra pontosan mennyi? 20, 30 nap múlva fog nyugdíjba menni. Ti viszont még az egyik ütök egyetemista, egy a másik most lehettem egyetemet. Úgyhogy vigyétek az ászlót természetesen. A visszajátszás megy tovább. Hamarosan Simon László nélkül. Laci, mindent köszönünk neked az elmúlt közel 2 évet. Nagyon-nagyon békés, nyugdíjas éveket kívánunk neked, és nagyon várjuk a telefonjaidat. Tehát mindig szóljál, hogy most melyik híres sportolónak a szülinapja, mert nem mindig tudunk mi erre odafigyelni. És a végszó is a tied, mert találtál te az 50-es évekből egy sportindulót, ezt legyél olyan kedves, prezentáld a hallgatóknak itt a végén, és én pedig nem is tudom, mondjuk így, hogy a szerkesztő műsorvezetőként megköszönöm a figyelmet. 500. adás volt ez, és ugye már ebben szerepelt a visszajátszást valaha készítő összes kollega Simon László, Cserjész Bendegúz és Tóth Csongor. A végszó pedig a nyugdíjba vonuló Simon Lászlói.
0: Szó volt a 40-es évekről, szó volt az 50-es évekről. Jöjjön az 50-es évekből egy sportinduló, a címe Hát sportolj, énekli Zsolnai Hédi és Putnoki Gábor, és azt kívánom a Sportrádió hallgatóinak, készítőinek, munkatársainak, hogy sportoljanak, és készítsenek minél több kiváló sportműsort.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.
4: És a kvízmester Tóth Béla.
3: Csak bukni hát, lehet nagyon csak.
5: Igen, én is ezt tudhatok.
3: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homok foci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
4: nem
3: egymás között. Bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót, a lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést kérek.
2: Talán itt kell mollózni kell majd is.
3: Mit tartom akkor
2: a bemutatót? Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
5: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
2: hogy sikerült elintézni?
5: Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
3: Thomas Little néven.
5: Ott leszek, álnéven, igen.
3: És Arsenal szurkolóként?
5: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
3: semleges
5: igen.
3: Semleges újságíróként.
5: Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
3: Egy Arsenal mezben.
5: Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
4: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
5: Egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus nak a...
2: Sikerül volt lőni?
5: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
3: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy, mint
5: nem úgy mindenkinek, akinek nem kapcsolják.
3: Akkor lemerült az ellen.
5: Igen.
4: Nekifutás közben kirúgta a konnektorból.
5: Egyébként, de eddig félret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
2: megemelted a labdát.
5: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
2: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
3: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt ennyi a süt, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
2: Nagyon jól tudod.
3: Lesz ilyen kérdés?
2: Nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
5: Itt van, aki handicap.
3: Azt elfelejtette.
4: Ez nem lesz kérdés.
3: Hát akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjon mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
2: Leo?
4: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően, hogy a térdükön jártak, amire eljutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak az Arsenalnak.
2: Csak valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról. Hát,
4: ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a mint a PSG-nek. Nem tudom, szóval az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőbe egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán nem tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyébe, ha 1-0, mondjuk a 60-70. Percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60-70. Percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, na majd meglátjuk.
2: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
4: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
2: De hát így is tapasztalta vagy, mint a rivális.
3: Kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
2: Na hát szerintem ne is húzzuk az
3: reggeli,
2: időt.
3: Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt lehetem kérdezni.
5: Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
4: Abban bízol inkább.
5: Hát bízom is, meg úgyis várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
2: csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
4: Hát tőled függ végül is.
2: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes back és BL döntőknek.
4: Mindenki húzzon egyet?
2: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy első picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, akkor ugye egyszerű.
3: Ez igaz.
2: De még ne nyissátok ki a borítékot. Nem.
5: Van rajtuk szám, vagy nincs meg
3: semmi?
4: Hát egyébként van.
2: Back és BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor, Leo, veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
4: Lehet.
2: Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
4: Ez a 99-es.
2: Nagyszerű.
4: Ez a Manchester Bayern.
2: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
4: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
2: Megvan, az egyik megvan.
4: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
2: Nagyszerű.
4: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
2: kit keresünk tehát akkor?
4: Blomqvist.
2: Nagyszerű.
4: Ő volt.
2: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
4: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
3: És Johansson elnök úr sem.
4: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
3: Hozzáteszem joggal.
2: Mit mondott Ferguson?
4: Teljes joggal.
2: Mit mondott?
3: Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
4: Igaza volt, amit mondott. Így van.
3: Azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és vissza, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 percben Beckham visszament a szélre,
4: igen.
3: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka, és
4: Sheringham
3: is Solskjaer bejött,
4: klasszikus csodacserje.
2: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez, Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
4: Hát
3: Collina.
2: Nagyszerű.
4: Jó.
2: Megtaláltam, most elrabolt a válasz lehetőséget.
4: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
3: De ezért elmondtad azért, neked adom. Vagy hát...
4: Tudtam volna.
2: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
4: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: És Fink.
4: Fink. Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink, rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: Átnál a szünet átment a hosszúr, és visszafejelték.
4: Igen.
3: És úgy pattogatott a labdát, és volt, Fink volt, lábán és volt, hogy kirúgja, és, ne, és
4: volt,
3: nem találta
4: el. És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
3: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábáról, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
4: Nem. A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
3: Tényleg abba beleért.
4: Most nem tudom, a Giggs talán?
2: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
5: Igen, azt nem mondtam volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
4: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
2: Soma már bontott egyet.
3: De még nem néztem meg.
2: Tomi, veled folytatjuk. Igen. Akkor. Jön a következő
4: Soma borítékat. Hiába bontogat egy
2: kicsit. Ezt a borítókat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
5: Jézusom.
3: Derítsük ki, melyik csapat.
2: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
5: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
2: Na melyik? Tehát Ajaxról van
5: ez szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
4: Óvodás voltam, akkor annyira biztos, hogy képbe vagyok. Óvodásra
5: gondold el, hogy akkor...
2: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
5: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
2: Középpályán akkor ezek szerint?
5: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
4: Olyási futballista volt az összes
5: és,
4: egyébként.
5: És itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
3: Aki nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
4: Nem.
2: Most ugye nem segítséget használsz.
4: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
5: Igen, én szerintem
4: lehet, én szerintem a Vasovics, ha az első, akkor a Vasovics az az a pana elleni, de igen.
2: Annyiban segítek Nézkez akkor, hogy...
4: biztos. Johan Nézkez és Johnny Rep. És Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
2: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
4: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Krol, Surbier hármas előtt.
2: Megvan eddig akkor kettő.
4: Blankenburg. Az. Tudtam, hogy ott volt egy-két
5: lég,
4: nem
5: néz,
4: ezt nem láttam szerintem.
2: És akkor melyik döntő ez?
4: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
2: És Blankenburg adta...
4: Igen.
2: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
5: A 73-as döntőt?
4: Az nekem se lesz meg.
5: Nem? Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
3: Nem, nincs meg nekem se.
2: Itt közeli országban.
3: Bécsben?
2: Hát segít. Nem.
4: Belgrád.
2: Maracanã.
3: Igen.
2: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
4: Juve, nem?
2: Juve, és itt lennék az edző személyére
4: kíváncsi. A Juve edzőjének? Igen.
2: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
5: Most sikerült belehúznom.
2: Nagyon jó kezed van.
4: Együtt gondolkozunk.
2: Na ki lehetett
4: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michez.
2: Uh-huh. Annyit segítek, ez a kérdés. Segítsek a 70-es. Nemzetiségében?
4: Nem, valami... Nem.
3: Nem olasz.
4: Most csehszlovákra gondolom. Valami kimondhatatlan jó nevű. Kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csehsz. Valami Vicsek, nem az, de valami ilyen nevű.
2: Szabad a gazda?
4: Persze.
2: Czesmir Witzpalek.
4: Na, mondtam, hogy nem.
5: Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
4: De nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
3: Könnyű feladat.
5: Ez jó volt, igen. Ha,
3: ez volt a legjobb. Hogy ezt se tudják ezek a hülyék ott bent. Persze. A stúdióba.
2: Na, de Soma, majd. Na most te
3: is. Na nézzük. Na én mit kaptam?
2: Na, neveket mondj aztán hátra.
3: Kapuban Rogério Dominguez. Védelemben Márquitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento. Úgyhogy beraknám Puskást.
2: Nagyon jó eddig.
3: Beraknám Di Stefanót.
2: Igen, és akkor keresünk egy...
3: belső védőt.
4: Santa Maria.
3: Santa Maria. Igen.
4: De legalább a nagy neve. Hát ez
3: Frankfurt.
4: Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
3: 7-3.
4: Mondjuk rúgott 4 gólt.
3: Puskás 4, Di Stefano 3.
2: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
3: gólját? Eintracht játékosok.
4: Nem, a Helt az nem... Az Iggy Helt, az mintha ott játszott volna.
2: Nem.
4: De lehet, hogy... Azt...
5: jobban meg kellett volna néznem, amikor...
4: Nem, ezt biztos...
5: Három német...
2: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
4: igen, ott van, aki
5: vázott.
4: Igen, jogos, jogos.
2: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
3: 1960-ban? Szerintem olasz.
2: Segít a helyszín.
4: Skót.
2: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
4: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, ugye, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
3: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
4: és azt hiszem labdaszedő volt.
3: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
4: Hát honnan tudod,
3: ha már a BL döntőt rábízod, akkor miért nem...
4: Hát figyelj, én azt nem, tudom, nem, azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
3: De róla rendszeres, mindenki tudja.
4: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
3: ne, csak problémánk lett István volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
2: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
4: ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
2: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
4: Szám nélküli borítékkal.
2: Na,
4: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
2: Nagyon jó.
4: Az az első X.
3: Én azt szerintem, mondom, szerint... Desai.
4: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben nem tudom, Tassotti vagy Costacurta,
3: melyik Tassotti.
4: Costacurta még nem játszott ezen a meccsen, na mindegy, biztos sérült volt.
2: Soma, hát ha tudod.
4: Hogy miért nem játszott
3: Costacurta?
4: Akkoriban fix kezdő volt.
2: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
4: lehet, hogy sérült volt. Még az is lehet, akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után tört. Hát 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
3: 2002-ben így van.
2: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
3: Capello,
4: persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonai volt.
3: Capello volt,
4: Capello.
2: Igen. De jó vagy a helyszínekben, melyik városban hát rendezték?
3: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
4: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis mert buszosztályk
3: hát
4: is volt.
3: Hát egy hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni valamelyik
4: irányba. Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
3: Okay. Egy jó cacikit megkóstolom.
2: Te jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad ki.
5: Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi.
2: Na?
5: Ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
3: Na,
5: ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
2: Nagyon jó.
5: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként.
3: Akkor
5: elől,
3: az a 2009-es lesz.
5: Az...
2: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
4: Vagy 9, vagy 11.
5: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
2: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
5: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
4: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
5: Hát tehát itt
4: magyarul
5: azt.
4: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
5: itt
4: Abidal, logikusan.
2: 2009.
3: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
5: Akkor az menjünk nem.
4: Silvinho.
5: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van még. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
4: Az biztos.
5: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
4: De, akkor na. Már igen.
5: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
4: És keresünk egy balhátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott balhátvédet.
2: Nem.
4: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
2: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
3: Silvinho.
5: Igen, ez 2009.
2: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: És hogy?
2: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem, amire gondolsz.
4: Ez 2-0 lett.
2: Hogyan volt?
5: Eto?
2: Igen, Eto.
5: Eto.
2: Messi gólra.
3: Messi fejes gólra. Igen.
4: Amikor hogy átfejelte a kapust.
2: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
5: Az elődöntőben?
3: A Real Madridot.
2: Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
4: Akkor nyertek
2: először
4: Guardiolával.
2: Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
4: Valami angolt?
5: De nem.
2: 2009.
5: 2009-ben.
2: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
4: Ja, a Chelsea.
3: A Chelsea.
5: Hát nem.
4: Az
3: Övrebből, persze.
4: Az akkora csalás volt, hogy a Chelsea. Nekem se kutyám, se macskám a Chelsea, de minimum 3. Minimum 3 égbe kiáltó.
5: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
3: Igen, utána is játszottak, igen. Nem, amikor igen. Volt, amikor, de meg előtte
5: ott, a Chelsea-nek rúgta a Ronaldinho azt a
2: az gyerekű volt. Az korábban volt. 2006 szerintem, nem?
3: Igen, az 2006.
2: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen. Az volt ugye az elődöntő, amikor Drogba végén, hogy ez it's a disgrace.
3: Az volt. Övrebből ott
4: a Balak le akart harapni a fejét a bírónak.
3: Olyan 11-eseket nem adott meg a
4: és
3: Chelsea-nek.
4: És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea nem. Gólját.
3: És a végén egyenlített.
4: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
3: Na nézzük. Kapuban X.
5: Az jó.
3: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger és Rummenigge X, Gerd Müller.
5: Hát ez Leónak a szerepe.
3: Úgyhogy a kapuban...
2: Na de várjál, hadd bontakozzon ki soma.
3: Kapuban...
4: Hát először is melyik év?
3: Ez a Bayern München.
5: Hát ideig én is
3: eljutottam. Igen, ideig jutottunk el.
4: Egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
3: gyerek volt.
4: Az utolsó Bayern.
3: 76-os.
4: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummelfliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummelfliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummelfliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdába, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
2: A na, kapus mindegy, szerintem a legkönnyebb.
4: Azt tudni fogod.
3: Igen.
2: Ikonikus német kapus.
3: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvenci, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
4: Dinamo nadrág.
3: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Szep Mayer, persze.
4: Acingi macska.
3: A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
2: Hát hova gondolod őt egyébként? Mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
4: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
3: Hansen Beckenbauer, Horstmann.
4: Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem,
2: igen,
4: és szerintem
2: igen.
4: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
2: igen.
4: Játéka és volt.
2: Megvan akkor a középső védő az egyik, Schwarzenbeck.
3: És akkor Rummenigge Müller mögött irányítóba?
2: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
4: Nagy név, nem?
2: Nagy név.
4: 76-ban biztos, hogy ott volt.
2: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern környékén, sőt, mi több.
4: Azaz. Hát, már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de hát egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben ugye ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a panyenkázta volna a Mayert.
2: Két kérdés még. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
4: És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
2: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
4: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, de már Malonyai Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
3: Karcsi bácsi
4: vezette.
2: És volt a másik oldalon.
4: Szóval egy ilyen. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münc és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy Beg döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt a Népsport korrektül le is írta az akkori Népsport.
3: Kinek onnan a javára csalt el a MNK döntőt?
4: Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy Beg döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
2: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális műveltség is, mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
4: És hogy abban az évben kinyerte a Beket.
2: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani. Most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj kérlekek számot.
3: 4-es.
2: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Túl sok pozitív nincsen
2: az arcomon. Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát igen, tehát ez egy dupla kérdés.
3: Itt most, itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Kik ezek?
1: Akkor
2: ugye?
1: Első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát, de, hát azt én nem árulhatom.
2: De 87-eset, de felsorolom neked meg a Ákos összes dal.
3: Őszinte legyen, a számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
1: Cseh Tamás.
3: És azt valaki még.
1: Másik János.
3: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
3: Ez viszont 80-as évek. Az biztos. Na,
2: akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
3: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magath eldönti a megdöntő.
2: 83-ba.
3: Igen.
1: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
2: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
2: 91.
1: Ez külön Tominak.
2: Ez
1: eddig jó, az évszámok jó.
2: Na, így már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe.
2: A tippem 91.
1: Korábbi tippek.
2: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
3: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát a Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél?
4: Ne,
1: na, 94,
2: minden más lehetőséget kilőttük.
0: Bravo, Tomi.
1: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: ennyiből már menni fog, Tomi?
1: Hát az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleumlámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: a ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Hát nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
3: Az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De hogy is 60-as évek vége.
1: A 70-es évek elejét tippeltem volna, de
2: még az Omegában volt.
3: Igen, arra
2: gondolom. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1009.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60, nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem.
2: 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-as évek eleje.
3: Így. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvízműsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja. Mi közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Hát akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
1: Mondom akkor a lehetőségeket.
0: Mert azt hiszem, hogy McCartney a Julia Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. De...
1: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti
2: a
1: legdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban, igen. Ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
0: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították
1: nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne jöjjön.
0: És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
1: Akkor ezt kizártátok.
0: Ez ugye 61.
1: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
0: Az 68.
1: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe vezeti.
0: Az meg 71, és ez pedig ez ott van. Én szerintem talán a 71.
3: De
0: 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Beatles. 68.
1: Így van, tehát amikor a United megverte, igen, a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
0: Az eredmény, miért született Somogyi Zsolt.
1: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Ákos, Hűség.
1: Mehet. Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, hogy igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem,
1: ez
2: az a Waterloo. És az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Az sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak

0: ez odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez aztán.
0: Hát a...
2: Vagy de előadó.
3: Annyi azért.
0: Hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
2: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja hát a helyzetet.
0: Segített maga a zene, meg, tehát hát maga a zene
3: nem
0: szám,
3: egy 1959-es megdöntő fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert na, hogy...
2: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
3: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
2: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
3: Ezt honnan húztad elő? Na igen.
2: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
2: Lőv Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
3: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
2: És a harmadik.
1: 21.
2: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
2: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
2: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
2: Tomi, tiéd a végső szó.
0: Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
2: Hát a korábbiakból okulva...
0: De... Legyen akkor 2014.
2: Nagyon jó!
3: Intim Torna Illegál.
2: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
2: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas. Leo, ez
3: nem rád tudok mást választani.
0: Na 2009.
3: Hát Madonna. Kész.
2: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
3: Madonna? Körül,
2: mondom a lehetőségeket régen, akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt.
1: 98.
2: Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
3: Kicsoda?
2: Dida.
3: Jó, Dida, igen.
2: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
1: Az, első percben.
3: Másodikban, nem?
1: Na, 2005. Második.
3: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
2: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
3: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
2: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárni.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovicot sem emlékszem.
1: Te Madonnás vagy?
0: De, nem vagyok, csak felismertem.
1: És szeretem
3: Madonna, imádom. Az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, tehát de ez a dala, ez
3: késői.
0: Ez késői dal. Tehát ez 21. század eleje valamikor.
3: Mi volt 2003 és 2005? 2003
2: és 2005. Ez viszonylag közel.
3: Most a kettőből.
0: Én a 2005-öt mondom.
2: Nagyon jó.
1: De zenei mágus vagy.
0: Nem, de részben
1: igen. 2009-et mondtál, tehát ez pont levonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
3: Nem, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek voltak, 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
2: És az is ment, hogy Madonna hang up.
3: Igen, az
0: az meg volt, igen.
2: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltak, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
3: 15.
2: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
2: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
2: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
3: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
2: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
3: Nem, nem. Jó, sokkal több.
2: Itt lehet akkor számolgatni.

0: Bayern is, vagy 6.
1: Juventus?
2: Az. Nagyon jó.
0: 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
2: Soma, kitartja a rekordot az egy back per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
3: Puskás.
2: Kiszerezte a back döntők történetének első gólját.
0: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
2: Biztos?
0: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
3: Reims.
0: Kopa. Nem, akkor még nem ott volt.
2: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
0: hát leborulok. Hát így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
2: Tomi?
0: Igen?
2: Hány back döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hát hányban játszottak az a kérdésben?
3: Hát figyelj,
0: mindegyiket elmondtam, csak mennyit játszott, 62-ben nyertek.
3: A 88-ast, ezt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
0: 68-ast is elvesztették.
3: 68-ast is elvesztették.
2: 3?
3: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
0: Igen, azóta nem voltak döntőbe. És a azóta nem
2: voltak. Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatú.
0: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőben.
1: Igen, csak hányszor az a kérdés?
2: 63, eddig 4-et számoltak össze.
0: Tehát 63, hát akkor 68.
1: A tippem az 5.
2: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
0: Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
2: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb back és BL döntőt?
3: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
0: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
3: Sokban rendeztek sokszor. És a várost mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
0: De a stadion.
2: Egy stadion kell.
3: Bécs nekem nagyon
0: ott
3: erős.
0: Ott is sokszor.
3: Mert ott is volt.
0: Nem a Wembley.
2: A Wembley 8-szor.
0: Ja.
3: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
0: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
3: Oda mentek, Eusébio,
0: Eusébio egyedül oda ment, és érdemelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
2: Nem hatott.
0: Nem.
2: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett back vagy BL döntőben?
0: Juha, ez a valami...
2: legidősebb játékos.
0: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
3: Olasz? Lehet olasz?
2: Lehet olasz.
3: Ja, akkor Zoff!
2: Nagyon jó!
0: Zoff! Tényleg csak elvesztették
3: a 83-ban.
0: Ezerben már nem ővé, de
2: 83-ban.
0: Igen. Zoff.
2: Tomi? Melyik együttesben játszott backdöntőt Kű Lajos?
1: Jó! Ezt így lenne tudni.
2: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
1: Belga.
2: Aha.
1: Brüzs.
2: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy
1: a... Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
2: Soma. Melyik évben kellett megismételni a back döntőjét?
3: 70 Bayern Atletico, 74.
0: Igen.
2: Nagyon 74-et jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo, sorolt fel...
3: Nekem eddig is mindegyik
0: az volt. Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosra rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen.
2: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait.
0: Ja.
2: Ez nem kérdés.
0: Kopa, ott volt.
2: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik back vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
0: Tehát edzőként.
2: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
0: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
2: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
0: Löw.
2: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
1: Real Madrid szerepelt benne?
2: Jó, eddig jó.
1: Real Madrid szerepelt benne?
0: Hát ez csak egyszer volt.
1: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
2: Ez még előtt.
0: Nem a triplázás előtt. Már szóba
3: ez jött. Ez a 2014-es Atletico.
0: Ez a Ramos Godin Ramosos.
1: 2014.
2: Amikor ugye az utolsó pillanatban
3: és utána 4-1
2: Ramos. Igen. Soma.
3: Hosszabbításba rúgtak 3.
2: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a back és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
3: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. De, vagy Porto kétszer megnyerte.
2: Eddig nagyon jó.
3: Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
0: azok bejutnak néha, sokszor bejutnak, és néha vesztenek.
3: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
2: De,
0: veszített. Tehát a Kocsis Cibor.
3: De mi vagyok, akkor tényleg.
0: Hát 92-ben nyertek először.
2: Ráadásul, amikor a Milán.
3: Ja, a Milán, persze, mi vagyok, azt is elvesztettem.
0: És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
3: Igen, akkor a...
0: Crvena.
3: A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
0: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa
3: is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
0: Várjál.
3: Akkor várjál.
2: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
3: Persze, egy...
2: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
3: Persze,
0: tényleg.
3: Persze, azt elveszített, és 80...
2: Na, de a 80-as években van még...
3: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
0: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
2: Nagyon jó.
3: Eindhoven, 88-as, az... Nem volt a
2: kipedőtöbben. Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
3: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
3: Hű, ez nehéz volt.
2: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
3: Hát kellett a erős
0: munkó. Volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
3: Hát összes?
2: Lesz még ilyen
0: hát amíg ilyen azt összeszedtük, feladat. De ott ilyen Faddi Máték volt.
3: Persze, a végén már, meg vitt magéz
0: alatt. Az kezdő volt.
3: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és én most van lett.
0: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
2: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
0: Aha.
2: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
3: A 88-as, ez most szóba került.
2: Hát, nagyon jó.
0: Nyilván, Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, és gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
4: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
0: Hát várjál, 60-ban.
4: Ja, hogy onnan megyünk, jó, oké.
0: 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott se nyert német, nem. Mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyerte német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
3: BL-t.
0: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
3: Nem, az
0: 2000-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
4: Igen.
0: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét, Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
3: Portugália az Európa bajnok.
4: Igen,
0: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván nem.
3: De spanyol.
0: Nyilván
3: spanyol
0: nem nyert portugál győztes. Csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
3: és egy. És a Hubányra, bocsánat, 24.
0: 24.
3: Spanyolország,
0: tényleg,
3: az Európa bajnok és a Real.
2: Nagyon jó.
0: Tényleg,
3: ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
0: az simán
3: megy, de az a tavalyi EB.
0: Ja, én az előző 15 év, előző 15 évben nem tudok semmit.
4: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es éveket.
2: Pakolunk rá még erre is.
0: Jaj.
2: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
0: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez azért komplikáltad.
4: Hát ez komplikált.
2: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni szerintem 5-öt biztos.
0: Hát a Bayern, a 74-es Bayernből.
2: Igen.
4: 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, nem érted.
2: Márból az 5-öt azt tudod
0: abszolválni.
2: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
4: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
0: De te 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
3: Ki volt még a Bayern?
0: Hönes. Breitner.
3: Brejter.
0: Schwarzenbeck, Kappelmann, kb. Ennyi.
2: Van még, szerintem Beckenbauert nem mondta.
0: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
2: Nagyon jó, akkor megvan de, de, okay. Az összes Bayern játékos.
0: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
4: De ezek csak a Bayernesek. Na,
0: de nem volt a vagy hogy van, tehát
4: beszéltünk, ugye?
0: Világbajnok hát és BL győztes.
2: Ugyanabban az évben.
4: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a VB-nél.
0: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben.
3: És mit szólsz?
4: Lehet.
3: 98-ban. Karembő keretag az volt.
2: Nagyon jó.
0: Hát Karembő.
2: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
3: 2006-ban
0: Olaszország
3: volt-e
0: a Barszában?
3: Nem. 2010-ben viszont a spanyol...
0: Zamrotta nem volt akkor.
3: 2010-es spanyol csapat... Ba, nem, ott az a
0: Inter.
3: 14-ben.
0: Kedira.
3: 18-ban a francia, a világ, Franciaország világbajnok.
0: És ki nyerte? És
4: ki volt?
0: Varan.
2: Nagyon jó.
0: Varan.
4: Valóban.
0: Varan.
2: Most már visszafelé menjünk. Tehát
3: 22 nem? Katarban nem volt?
0: Hát ezek szerint
2: nem volt. Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
3: Nem, az a világbajnokság az...
0: Na menjünk vissza, 90...
3: A világbajnokság az a 2021-22-es
0: idény. Nekem az a 94...
3: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
2: 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
4: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem, hogy ki volt az, aki
0: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
4: Roberto Carlos? Roberto Carlos.
3: Hát a Real.
0: Az a Liverpool.
3: A Real nagyon jó. Ott volt.
0: Meg is van, mint?
2: Megvan, mint.
3: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
0: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
2: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
0: Back nincs, jó.
2: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
3: Aki duplázott. Cristiano.
2: Nagyon jó.
3: Cristiano mindenképpen.
0: Karens Riedle.
3: Riedle 97-ben.
0: Ne vicceljük.
3: Igen. Diego Alberto Milito.
0: Igen, 10-ben.
3: 2010-ben, azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami még szebbé tette.
2: Három megvan.
3: Na várjál, akkor még...
0: Tehát még van 4.
2: 4 van még, igen.
0: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
3: Cristianót hányszor lehet meged nevezni?
2: Egyszer volt,
4: mondtuk.
0: Azért nem, nem. Várjál, Massaro. A 4-0-nál.
3: Első kettő volt.
0: Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen, kivéve a Dortmundot, de ott
3: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl, az
0: egy, nem. 2002, nem, 2003-ban gól se volt.
3: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gól szerző. 2005-ben Crespo.
2: Nagyon jó.
0: Crespo.
3: Ott van 2005-ben Crespo.
0: De nem nyertek.
3: De nem nyertek, de rúgott két gól.
0: Inzaghi. 2007-ben
3: Inzaghi, és van? Még van?
2: Van.
3: És még 2007-től még fölfelé?
2: Ugorjatok fölfelé, sokat.
3: Ja, akkor
2: sokat.
3: 2010-20...
0: Valami reálos, nem?
4: Hosszabbítás is bele számít?
2: De. Bele. De itt nem hosszabbítás.
4: Ja, itt nem hosszabbítás.
0: Benzema. Nem.
2: Nem.
4: A Bélnek volt még duplája.
3: Bél! A Bél, persze!
4: Csak én arra úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás, nem mindegy.
0: Kariusznak, nem?
3: Az Benzema, ahol is igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
2: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, két különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad hát, a
3: következő körből. A ABC sorrendben, akkor Ancelot.
4: Köszönjük szépen.
2: Nagyon jó, Tomi.
0: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éve.
2: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van pipálva. Tehát Ancelotti Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
4: Két különböző?
2: Nagyon közel múltat néz.
0: Vannak még.
4: Nagyon közel. Luis Enrique.
2: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első körben?
2: 7 vezető edző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
3: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
2: Mourinho
3: megnyerte a Portóval
2: és az Interben. Maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
0: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
3: 2-0 vezet a Fradi.
0: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
2: Nagyon jó.
0: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Tehát hihetetlen karrieréve van ennek a csávónak. Ez ahova ment.
2: Megvan, igen, és maradt egy.
0: Nem véletlen róla nevezték el.
2: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola Henkes, és Erika.
0: Henkes. Hát az első Hello. Reál.
4: Igaz.
0: Első Reál, Henkes.
3: Első Reál és Bayern.
0: Hát a Bayern persze az,
2: marad
0: az nem volt régen.
2: Marad még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
3: Én döntős csapatok.
0: Legyen.
3: Vagy
4: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak között.
0: Döntős csapat.
3: Legjobb vagy.
2: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent
0: találni. A Reimszel mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
2: Nagyon jó.
0: És időben is az van.
2: Tomi?
4: Volt Hamburg?
3: Hamburg nyert.
4: Ja, az nyert? Bocsánat.
3: Én az Atletikom.
2: Kimaradsz ebből a körből.
3: Atletico Madridot
0: az
3: mondom.
0: Az a leghíresebb.
4: Atletico, tényleg.
3: És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
0: Valencia nyilván, ugyanígy.
3: Valencia hát kétszer, ugyanígy, igen.
0: De az is kétszer.
2: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
3: Bayer Leverkusen-t mondanám.
2: Hát, nagyon jó.
0: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
4: Igen. Hát mondjuk egyszer
3: a Leverkusen 2002-ben.
2: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
4: Egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem.
0: Hát így van, Arzenál.
3: Még van német?
0: Nincs
2: hát
0: már,
2: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
3: Én neveket kipipáltuk, jó.
2: Hát, eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
0: az
2: Atletico,
0: az angol
2: Valencia,
0: van, az
2: Bayer
0: azok
2: Leverkusen,
0: általában
2: Arzenál.
0: Nyertek is, ha már ott voltak.
2: De van angol csapat, nem jó. Is egy.
3: Nem is egy.
0: Tottenham.
2: Nagyon jó.
0: Az egyértelmű.
2: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
0: Ami nem a Tottenham, mert United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
3: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
0: Arsenal Tottenham.
2: Addig, amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
0: Arsenal,
2: Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
2: Nagyon jó!
0: Ja, nagyon
2: köszönjük,
0: jó.
2: Laci!
0: Így van.
3: És azon ott
0: volt. Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ellen. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
3: A Leeds United.
0: És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide, mert az is ugye.
3: Azt is a Bayern
0: Panathinaikos.
2: Az nagyon jó.
0: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
0: Gladbach.
3: A Gladbach. Tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
0: Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
0: Róma.
3: Róma kikapott otthon 84-ben.
0: Samp.
3: Sampdoria 92-ben. És a... az Inter, a Milán és a Juventus nyertek az ősidőkbe.
0: Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
0: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen ugye már elhangzott.
0: A Láció az nem volt.
2: Ja,
0: nem
2: Frankfurt. Volt
0: de az
2: nem,
0: már
2: nem,
0: volt.
2: Hát az volt. Mi?
4: Az már volt.
2: Most olasz, olasz, olasz.
4: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsánat.
0: Olaszoknál... Nem, nem
2: hogyha a, SMS-ben valaki nem a, esetleg
0: nem a,
2: tudja,
0: nem a Torino, az nem volt
2: 30, 55, 65, 605, keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
0: A Partizán.
2: Nagyon jó.
0: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől, induljatok el a hát, legelejétől, 56-ban.
0: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
3: Láció nem volt döntős. Láció az nem volt döntős. Torino. Az nem, hiszem, nem volt döntős. Hát
0: Torino, Torino előtte zuhant le, nem is volt Torino. Nem.
3: Abban az időszakban.
0: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Újpest.
0: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, az hát, csak keket nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még. Jó, de azt nem mondd meg,
0: mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
3: A Malmö elhangzott.
0: A Brüzs.
3: A Brüzs.
0: Brüzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
0: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
3: összeszerű. Cristiano Messi,
0: Raúl.
2: Erre akkor viszont
0: hány gól lehet? 30-nál több.
2: 30-nál több.
0: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
3: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
3: Lewandowski.
0: De 30-nál Müller is többet szerzett szerintem.
2: Tomi?
4: Tehát BL összbe.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
3: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Van Nistelrooy. Müller is elhangzott már itt. Melyik?
0: Thomas.
3: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
4: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt. Nem lőtt 30 annyit, ugye? 30-nál többet képzeljétek.
0: Holland, igen. Mert szerintem már Holland is lőtte van, nem?
3: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
0: A másik az.
3: Az Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
3: Ebbe a versenybe.
0: Ne, márnak van 30-nál több gólja.
3: Kell lennie.
2: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
0: Na, azt akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
0: Kén.
2: Nagyon jó.
0: Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
0: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja?
2: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, őt nem látom azon a
0: listán. Benzemának viszont biztos van.
3: Benzema persze.
2: Sőt, mi több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
0: Eto.
2: Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
0: És
2: fiatal, francia, támadó.
3: Mbappé. Persze.
0: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éve.
3: Vinicius is meg lehet 30-al.
2: Hát valószínű. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
0: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
0: egy ilyen Robbennek,
2: sorban.
0: Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
3: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
3: A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincs a listán, képzeljétek el.
3: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
3: Meg sokat vagy kérdés.
4: Henry esetleg.
2: Nagyon
5: az
2: jó.
5: Biztos, Henry persze. Lehet. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
3: Rooney
2: nagyon jó.
3: Fernando Torres.
2: Fernando Torres nincs.
0: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
0: van.
2: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
3: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
3: Annyira csak Anelka nem rúgott ennyit.
2: Nem.
0: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
2: De azért van szerintem olyan játékos, aki...
0: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. Na. És még van egy csapattársa,
0: hát sőt, kettő
3: is. Hát Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
0: Ez Gento.
3: A Gento.
0: Hát az valami 12 éven keresztül
2: igen,
0: játszott a bejöttem.
2: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanígy a 60-as évek.
3: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
0: Ott még van.
2: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
0: Spanyol?
2: Nem.
3: Olasz.
2: Nem, de dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
0: Eusebio.
3: Portugál.
0: Eusebio. Persze,
2: és a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok, akik...
0: Van még valaki, vajon?
2: Nincs. Nem? Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó. Shevchenko, ráadásul 59 gondol, ott van a lista legelején, majdnem.
0: De abból 30 a
3: ki. Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
2: Benzema, igen.
4: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
3: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
0: Jó tipp volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
0: és hány van még?
2: Uh-huh.
0: Hány
2: mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
3: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a Yorkkor rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
0: Hát Salah.
2: Nagyon jó.
0: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
3: Crespo
2: nagyon jó. Talán itt van a listán.
3: De nincs.
2: De nincsen itt a listán.
3: Crespo nagyon jó.
2: Uruguayit keresünk.
3: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
3: A Suárez, mondtuk. Cavani. Higuain.
2: Ő nincsen.
0: Tényleg Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic svédként ott van.
0: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem.
3: Tevez.
2: Nem.
0: A Aguero.
2: Nagyon jó.
3: Aguero. Ja, Manchester City. Ja, igen.
0: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
0: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
0: Nincs.
3: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
0: Rebrov.
2: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
3: Dzeko.
0: Brazil.
2: Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
3: Romário.
2: Nem
3: játszott, nem dugott annyit?
0: De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
3: Jaj.
2: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
0: De Dani Alvesnek biztos nincs.
2: Nincs.
0: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
0: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Mondjuk Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
0: És brazil. És
2: világbajnok is lett.
0: Jaj!
2: 2002-ben.
3: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
0: Anelka.
3: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
3: Trezeguet.
0: Az jó.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
0: Del Piero.
2: Nagyon jó.
3: Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
2: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
3: játszott. Morientes.
0: Én őt említettem.
2: Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
0: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
4: megrugdost is a gólokat.
2: Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpat István.
0: Nem kell.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

sportban történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Egy ilyen beszélgetés, én azt hiszem, hogy magázó formát kívánna, de régóta ismerjük már egymást Albert Gáborral, úgyhogy azon kedves hallgatóink kedvéért mondom, akik esetleg megakadnának a tegező formulán, hogy ennek ez az oka. Immediász lesz belecsapva a közepébe, fel sem merült a neved, hogy te leszel az új sportállam titkár?
3: Azt nem tudom, hogy azokban, akik a döntést hozzák, felmerült a nevem, de az egész magyar sport keresett minden túlzás nélkül több százan gratuláltak az elmúlt hetekben, akik biztos forrásból tudták, hogy én leszek újra a sport felelős államtitkár, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy még most is az. Az, hogy egyébként mondom, hogy ez hivatalosan az én nevem ott volt a jelöltek között, ezt nem tudom megmondani.
2: Gábor, mit csinál egy sportállamtitkár, egy sportért felelős államtitkár? Abban az időben, amikor te voltál ennek a területnek a felelőse, az elmúlt időszakban mondjuk Schmidt Ádám munkájára mennyire láttál rá, és most Kálnoki Kis Attila vajon mit fog csinálni? Mert ugye azért ez három különböző időszak, mondjuk a te időszakodban messze nem volt ilyen kegyelt állapotban a sport, mint amilyenben az elmúlt időszakban volt. Aztán most meg ki tudja, hogy milyen be lesz. Szóval, hogy mit csinál és mit fog csinálni a sportállamtitkár, vagy sportért felelős államtitkár?
3: Érzek még egy provokációt a kérdésben. Azt gondolom, hogy amikor én csináltam, az is volt a neve, hogy szakállamtitkár, tehát akkor nem volt ez direktben ennyire átpolitizálva, amit egyébként nem bánok, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy sosem voltam politikus, de dolgoztam politikusok között. Alapvetően szerintem az államnak az a dolga, hogy a keretrendszert, a feltételrendszert biztosítsa annak, hogy a magyar sportban a szakemberek jó munkát tudjanak végezni. Ha összeesetet kell tegyek, abban az időszakban, amikor én voltam államtitkár, ugye akkor egy baloldali kormány volt, azt gondolom, hogy ott nagyon kevés olyan ember volt, aki szerette ezt, mármint a sportot, és talán értette azt, hogy ennek milyen jelentősége lehet egy ország szempontjából. Az elmúlt 16 évben a kormány az kétségtelenül szerette, értette ennek a jelentőségét. A különbség az volt, hogy még a baloldali kormányon hagyták a szakembereket dolgozni, az elmúlt 16 évben az én tapasztalatom sajnos az, hogy a szakmát gyakorlatilag kiirtották. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz, mint Ádámot meg az én időszakomat összehasonlítani. Én úgy értem meg, hogy mi egyértelműen sportszakmát próbáltunk csinálni és azt támogatni. Nekem ez túlságosan politikai volt az elmúlt időszak. Az, hogy Kálnoki Kis Attila kukac világbajnok öttusázóként milyen irányba megy vagy mehet, ezt majd eldöntik a következő hónapok. Egy biztos, hogy a sportban most megint egységre van szükség arra, hogy nagyon szurkoljunk, és nagyon bízom benne, hogy újra a tisztesség és a szakmaiság mozgatja majd a magyar sportvilágot.
2: Ha nem is politikai oldalról nézem, segítesz annyiban egy kicsit megérteni a 2010 előtti sportvilágot, vagy sportirányítás világát, meg az elmúlt éveket, hogy mennyiben volt ez másabb, mondjuk a lehetőségeit nézve, és akkor az előbb azt mondod, hogy provokálnak, akkor most megint egy picit, ha provokáljalak ezzel.
3: De beavattad a hallgatókat abba, hogy mi a magánéletben is szoktunk beszélni, és tegeződünk, nyilván ott is így szoktunk beszélgetni, tehát provokáljuk egymást, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Szerintem a nagy különbség, ha jót nézzük, az, hogy a Fidesz kormány alatt nagyságrendekkel több pénz volt a sportban, vagy került a pénz, hogy abból mennyi használódott föl valójában a sportban, meg nem, az egy másik kérdés, de az kétségtelen, hogy sokkal-sokkal több pénz került bele, tehát nem voltak gondok az olimpia felkészülésnél, hogy valamire van pénz, vagy nincs.
2: A sokkal többen egy

0: egyértelműen, nevezzük úgy, pejoratív értelemben a stadionépítések korszaka volt, hogy a létesítmény, helyzet, infrastruktúra rendbe kell tenni. Rendbe kellett tenni, és rendbe van-e téve. Jó-e az, hogy ez megtörtént, vagy nem történt?
1: Na, azt gondolom, eleve erről a 110-es számra, hogy nyilván nem tudom megmondani, hogy ez egy pontos száma vagy nem, de
0: nagyságrendet fogadjuk
1: el. Csak azért nehogy valaki félreértse, és most elkezdje számolni, tehát a nagyságrendet biztos
0: érzékeltetni, így van.
1: Ha infrastruktúráról beszélünk, én mindig is a sportinfrastruktúra fejlesztés pártján voltam. Tehát én azt nem tartom egy teljesen logikus vagy észszerű érvelésnek, hogyha nem építettünk volna a stadiont, akkor lenne kórház. Az, hogy nincsenek jó kórházak, az baj. A stadionnál szerintem, vagy a stadion építéseknél a gond nem az, hogy ilyen épültek, azon lehet vitatni, hogy hol és mekkora, meg mennyi az árak. Tehát én van olyan stadion, ahol én voltam a projektvezető, és tudom, hogy mennyiből lehetett fölépíteni Pakson a stadiont, és látom a többi stadionnál a számokat. Ezek, ha nem is ez a 110-szeres szám, de hogy ezek hát nehezen elhihető számok. Nekem ezzel sokkal nagyobb bajom van. Tehát a rablásfaktor beépült az infrastruktúra fejlesztésre, az baj, nem az a baj, hogy van stadion. Azon sokat kéne dolgozni, hogy a stadionok meg tudjanak telni. Tehát az munka kérdése, ezt én nem tartom egyébként lehetetlennek.
0: Milyen munka árán, vagy milyen források árán lehet ezt a meglévő infrastruktúrát most már fenntartani? Mondom a konkrét példát, mondjuk Szombathely haladás, ahol jelen pillanatban a női foci magazinunkban sokat beszélgettünk a Haladás együtteséről, amely éppen, hogy megmenekült az utolsó pillanatban. Az NB3-as csapatuk úgy ünnepelte egyáltalán a létezést, hogy Séfer András, aki segítő kezet és szabad szemmel jól látható összeget nyújtott, szektort neveztek el róla, de azt a komplexumot fönn kell tartani, működtetni kell. Kinek a feladata ez? Hogyan kellene ezt normál esetben működtetni? Mert az tök jó, hogy fölépültek ezek, és azon lehet lamentálni, amit mondasz, hogy túlárazva vagy nem túlárazva. Ez legyen egy vizsgálóbizottságnak mondjuk a feladata. De ha már itt van, az, aki a sportban van, vagy a sportért van, az közös elemi érdekel, hogy legyen, hogy ezeket a létesítményeket működtetni kell. És most egy példát mondtam, de az országban számtalan létesítmény van, ami hasonló helyzetben van, vagy lehet.
1: Amikor, ha már arról beszélgetünk, hogy milyen volt államtitkának, vagy milyen az, amikor én 2006 és 2008 között sportállamtitkárként dolgozhattam, csináltunk egy felmérés, és az azt mondta ki, hogy Budapest egy Bundesliga 2-es stadion bírná. Ehhez képest azért fölépült néhány fővárosban is. Ideális esetben ugye ezt nálunknál szerencsésebb történelmi sorsú országokban a klub és vagy a helyi önkormányzat gond nélkül tudja fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban ezt az államnak kell majd részben vagy egészben megtenni, mert az nem jó, ha ezek tönkre mennek. De hogy nagyon sok stadion van, amely úgy épült, ahol a fenntartással kapcsolatos kérdéseket nem igazán gondolták át az építés alatt. Mi egyébként annál a stadionnál, és most láttam ilyen felméréseket, nyilván azt látszik, hogy a Paksi stadion az például fönn tudja tartani magát, tehát az nem nagyon kell hozzátenni pénzt. Ezzel lehet baj, tehát hogy ez például az újonnan felálló állami sportkormányzatnak egy nagyon fontos feladat lesz, hogy összegyűjteni azt, hogy melyek azok a létesítmények, amelyeket a klubok és vagy az önkormányzat nem tudnak önmagukban fenntartani. Nyilván egyszerű odaadni nekik, hogy ezt oldjátok meg, de nem fogják tudni megoldani, tehát ez egy komoly teher lesz a következő évtizedekben a magyar sporton.
0: Ugye a belügyminisztérium alá tartozik, és kérlek erősíts vagy cáfolj majd, hogyha jól mondom, hogy mennyire kell, lehet, legyen-e szerepe az államnak. Most itt beszéltünk egy eleméről, mondjuk a létesítmény fenntartásról, de bármilyen tekintetben mondom, közeleg a Los Angeles-i olimpia, ugye itt az előző kormányzat az elé 10 programot, amit meghirdetett. Jó ez, nem jó ez. És most nem kimondottan az elé 10 programra, hanem hogy van szerepe, legyen szerepe, lehet szerepe, ne legyen szerepe, nem lehet szerepe a sportvezetésnek. Például, hogy olimpiát nézünk.
1: Posvai Gábor ugye a Decathlont építette először Magyarországon, majd Ausztriában, tehát hogy ez a szabadidősport sportüzlet területén szerintem nincs nála gyakorlottabb és nagyobb tudással bíró ember. Én őt egy remek embernek és egy kiváló vezetőnek ismerem. A másik kérdés, az államnak van szerepe a sportban. Ugye próbáltam az elén is említeni, hogy a szabályozásban, a finanszírozásban, tehát a keretek, a feltételek megteremtésében biztosan. Ebből a szempontból a magyar sport portfólió az nagyon speciális, mert a hagyományosan eredményes sportágaink, lehet ezt sorolni vívás, vízilabda, kötött fogású, birkózás, kajakkenú, öttusa, ezek piaci alapon nagyon nehezen működtethető sportágak.
0: Hát vagy talán egyáltalán nem.
1: Igen, azért próbáltam finomabban fogalmazni. Tehát, hogy ez egy sportpolitikai döntés, hogy kiszámolni, nem ijeszgetésből mondom, hanem azért, hogy lássuk tisztán, hogy Gulyás Michel öttusa aranyérme, az mennyibe került. És aztán ez egy döntés, hogy ér-e annyit, vagy nem. Nekem

0: Sikerszélebb meggyőződésem, hogy igen, tehát hogy mindent megér.
1: Hát ebben a körben, ahogy most itt beszélgetünk, szerintem a hallgatóinknál is azért ez az általános
0: megfelelés. De egyébként azt érdemes végig gondolni, megnézni, hogy mi mibe kerül, és ami kijön belőle, az aztán megérje azt. Mondom, de beszélhetünk vívóérmekről, beszélhetünk a vízilabdáról, tehát egy csomó olyan sportág van, amit bizony a magyar államnak, ha az a közös döntés, hogy ez fontos, akkor ezt működtetni kell, erre pénzt kell áldozni.
1: Mekkora apparátussal lehet ezt jól működtetni? Amikor te dolgoztál, mennyien dolgoztak a kezed alá? Vajon Kálnoki Kis Attila, nyilván most csak találgatunk, és hogy mondjam, a levegőbe beszélünk valamennyire, de azért nem teljesen alaptalan, ugye nem tudjuk még, de hogy azért ő kipróbálta magát sportolóként, sportvezetőként, médiavonalon is, tehát hogy rengeteg tapasztalattal bír, vajon őt mennyi ember veheti körül, vagy milyen jellegű emberek?
0: Amikor én 2006-ban sportállamtitkár lettem, akkor az akkori sportot is felügyelő területfejlesztési miniszter Lampert Mónika megmondta, hogy hány embert lehet, és azt kellett összerakni, ilyen 40 körül számra emlékszem, bele nem mernék megesküdni. Nyilván, amikor a vezető összerak egy ilyen stábot, az alapján, hogy milyen feladatok vannak, és kiket tud aztán ezekre a feladatokra megjelenni, és kik lehetnek a legjobbak, akkor mindig azt helyez, hogy ez nem elég. Ez mindig így lesz. Az egy óriási kérdés, hogy, és ez egy sportszervezési kérdés, hogy számos minta van erre Európában vagy a világban, azon is múlik, hogy a sport civil szféra, vagy nem kormányzati szervek, azok milyen feladatkörökkel, hatáskörökkel működnek. Tehát a jelen esetben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság az, nem akarom azt mondani, hogy egy utazási irodaként működik, de hogy lényegében annyi dolga van, hogy benevezi a sportolókat az olimpiára, és megszervezi a kijutást. Ennél volt már a Magyar Olimpiai Bizottság sokkal szélesebb hatásköre, amikor sportszakmai döntésekben vehetett részt. Ha a civil szféra erősebb, akkor kisebb állam kell. Ha a civil szféra, mint most kiüresedett, tehát hogy mindenki csak szűk mozgástérrel bír, akkor kell egy erős állam. Ez egy filozófiai kérdés, ezt nyilván el fogja dönteni a kormány, és ez alapján kell majd fölépülni. Mindkét variáció, vagy ezek között lehet sokféle életképes, és mindegyikre van minta Európában, tehát ez azt kéne látni, hogy milyen szerepet száll a sportkormányzat a civil szférán. Én azt gondolom, hogy a jellegi szervezeteket arra föl kell majd újra készíteni, hogyha több hatáskört akarnak adni, de nem tudom, hogy ebben mi Pósvai miniszter úrnak az elképzelésre.
1: Meglepett az bármilyen szinten? Lehetett hallani csicsergéseket az Ohanyhíradóban, hogy aztán ez igaz volt, vagy sem, ugye itt az elmúlt egy hónapban azért tényleg hajmeresztőbb pletykák, szóbeszédek kaptak szájra, de hogy annál a kormányzatnál, ahol a sport, azt hiszem úgy mondták, hogy stratégiai ágazat volt, és hogy kiemelten, ott sem volt önálló sportminiszter, vagy sportminisztérium. Hogy itt a kezdetek kezdetén volt arról szó, ilyen pletyka, hogy itt ebben a mostani kormányzatban lehet, hogy lesz, hogy aztán nem lett. Meglepetés, ez nem meglepetés. Főleg annak fényében kérdezem, hogy az előző időszakban, ahol tényleg azt mondták, hogy stratégiai ágazat, és ennek szellemében haladt előre egy csomó minden a sportvonalán, mégsem volt önálló sport.
0: Ez is összetett kérdés, hogy az előző kormányzat stratégiai ágazat volt, ami szerintem azért sokunknak tetszett, az, hogy hogyan zajlott azon sok vitám volna, az, hogy ennek szakember kell az élére, szerintem az fontos, vagy fontos lett volna. Az én meggyőződésem, vagy az én ízlésemhez legközelebb az a struktúra állt, amikor országos testvérségi sporthivatal volt Magyarországon, rendszeres előtt is az volt, meg utána is többféle színű formányban.
1: Idősebbek emlékeznek rá, ez az OTSH, ez ugye az OTSH, a MOTS mozaik szóból, igen.
0: Igen, és akkor ez egy önálló szakigazgatási szerv, az élén az elnök áll, akinek államtitkári rangja van, de mégsem politikus. Tehát, hogy ezzel ki tudod venni a sportot a direkt politikai csatározásokból, szerintem ez egy jó megoldás. A minisztérium se rossz, mert az erő, egyértelműen erő, de az már politika. Ha egy államtitkárság, én nagyon bízom abban, nekem nagyon nem tetszett, hogy az elmúlt években katona kísért föl. A volt Rosenberg Házaspár utca egy jó ideje, Hold utca egy szám alatt, mindig is az állami sporthelytársnak a vára volt. Bízom benne, most nem rendőrök lesznek, hogy BM, de egyébként a rendszerváltásra megint csak többféle színű kormányban sokszor volt az, hogy a belügyminiszter megszámolta az OTSH elnöke. Egyébként meg a tartalmon múlik. Tehát azon múlik, hogy milyen tartalommal, szakmaisággal lehet megtölteni a rendszert egyik oldalon, másikon, hogy az, aki az élén áll. Nekem úgy mondta annak idején miniszterasszonynak a a főtanácsadója, nem fogom szó szerint idézni, mert nem bírja a rádió, de hogy törst ki a teret. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy aki az állami sportrendes első embere, ő mekkora teret tud kitölteni, milyen az érdekérvésző képessége, a sportot képviseli a kormányban, vagy a kormányt a sportban, mert az néha az konfliktussal jár bennünk.
1: Gábor, egy sportért felelős államtitkárnak, vagy köznyelvben sportállamtitkárnál mi a siker értékmérője? Van-e a sikernek értékmérője, vagy mértékegysége?
0: Tehát hirtelen kétféle dolgot tudok mondani, amikor valaki megkérdezi, vagy én azon gondolkodom, hogy mi az, amire büszke vagyok abból a 26 hónapból, akkor egyértelműen, hogy a nemzeti sportstratégia, ami se előtte nem volt, se azóta, tehát ami kijelöli az irányokat, hogy merre menjünk, az egy teljes sportszakmai konszenzussal, és akkor azt hiszem 5 párti volt a parlament, teljes elfogadással ment, tehát a parlament egyetlen nem szavazat volt. Szerintem ez siker, hogy a sportot ki lehetett venni a mindennapi politikából, és tényleg hídként lehetett kezelni. Szerintem ennek ez is a funkciója. A másik az a közoktatási sportiskola megalkotása, vagy újra megalkotása, amivel az oktatási tárcával lehetett kompromisszumra jutni, és ez nagyon sok sportoló gyerek számára biztosítja azt, hogy sportolni és tanulni is tudjon. Ez a két mérője, ha személyesen, mert én azt gondolom magamról, hogy a hiúság az távol áll tőlem, de azért nagyon jól esik, hogy bármerre megyek az országba, a mai napig sokkal emlékeznek arra a korszakra, és említenek meg egy-egy eseményt, vagy egy-egy intézkedést.
1: Most nagyon... egy picit hadd szólja közben, és adudvaroljak, nem tisztem, de hogy nem véletlenül ülünk itt, és beszélgetünk most, mert az, hogy mi most ismerjük egymást, ahogyan kezdtük, és például női fociról nagyon jól el tudunk beszélgetni, az egy dolog, de itt azért ezek most kardinálisabb, súlyosabb kérdések, másabb, mindenképpen másabb, most ne rangsoroljunk, mert most a haladásnál a női fociban a bemaradás az legalább olyan súlyos kérdés volt, mint amiről most beszélünk.
0: Igen, tehát az egy jó érzés, amikor az ember csinál valamit, és nekem abban a szerencsémben volt részem, hogy azért nagyon sok lépcsőfokot jártam végig, mire eljutottam odáig, hogy az állami sportrendes első embere lehettem, és amikor csinálsz valamit, és annak érzed a hatását az országban, az nagyon jó érzés. És a mai napig nyilván nem annyira, mint egy olimpiai bajnoknál, hogy Hegedűs Csabának nem hagyják fizetni benzinkúton merül a Hegedűs Csaba, meg nagyon sok fiatal sportoló barátommal is megértem ezt, hogy mekkora istenek ők, de az nagyon jó érzés, hogy emberek emlékeznek arra, hogy szakmai alapon és barátságosan működő időszak volt. Én saját magamnál például ebben mérek. És nem abban, hogy hány olimpia aranyérem van, vagy nincs. Miközben sportkocsként nyilván azon dolgozom sportolókkal, hogy ők nyerni tudjanak majd Los Angelesben vagy Brisbaneben, az is nagyon fontos, de az csak az egyik eleme a soknak, ami a sportban lényeges.
1: Zárásként talán a legnehezebb kérdés. Milyen volt az elmúlt, ne 16-ot nézzük, az elmúlt 10 év, és szerinted milyen lesz a következő 10 év a magyar sportban?
0: Jó, hát ez nehéz, és miután ismerjük egymást, nagyon őszinte szoktam lenni, nekem lesújtó véleményem van ennek az elmúlt 10 évnek a stílusáról, a szakma kiírtásáról, miközben a másik oldalon nagyon örülök annak, hogy sok létesítmény épült, vagy újult meg.
1: Beszélgetésünk erről szól, egy csomó kettősség jelenik meg benne, tehát hogy a pozitívumokat, aki elhallgatja, az óriási butaságot követel, ellenben kritikát megfogalmazni meg kell, mert anélkül meg nem tudsz fejlődni, hogyha jól értelmezem.
0: Megint csak visszafogott szót használok, bolond vagyok, hogy én ezt mindig így csinálom, és ez nem mindenki szerette az elmúlt időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy az egy értéke volt az elmúlt időszaknak, hogy szerették a sportot, hogy nagyon sok pénzt raktak bele, hogy aztán annak a pénznek egy jó része nem a sportban használódott fel, ez fájdalmas, de talán ez nem elsőbb a sportszakmai kérdés. Ha az abszolút pozitív részét nézem, és egy jelképes dolgot szeretnék mondani, szerintem az egy óriási eredmény, hogy bárkivel játszik a magyar labdarúgó válogatott egy órán belül teltházas a Puskás stadion, szerintem ez jó, ezt nem szabad eltagadni. Az, hogy a sportban, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy a sportági szakszövetségnél a főtitkárok közül kik azok, akik szakmabeliek, szerintem az botrány. Megint mondok egy jelképet, a Diósgyőri VTK. Tehát, hogy az a magyar sport egyik legértékesebb eleme, és amilyen állapotban van, azt én innen Budapestről kikérem magamnak. Tehát ez a két véglet szerintem, hogy mit várhatunk. Én nagyon bízom benne, hogy a hangulat más lesz, hogy szakmai alapon zajlik majd a sport újra, és újra a tisztesség lesz az alap. Ha ez nem változik, akkor nem lesz ez jó. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek változnia kell. Ha csúnyulok, azt mondom, hogy rosszabb, biztos nem tud lenni ez a rész.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: kérdések.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Eltelt egy szezon, véget ért a női labdarúgó bajnokság, illetve a kupát is behúzta a Ferencváros együttese. Kellemes rádiózást mindenkinek, ez a Csajok Ligája 9. része, a stúdióban Németh Kornél, illetve állandó hű fegyverhordozóm, társam, tettes társam Elbert Gábor. Azt mondtam itt a beköszönésben, hogy véget ért a szezon, a kupát is behúzta a Ferencváros, meg a bajnoki címet is. Stúdiónk vendége is ehhez kapcsolódik. Majd mindjárt fölfedjük az ő szemét, hogy kicsoda, ki is érkezett. Annyit elárultunk, hogy a bajnoki és kupagyőztes együttesből érkezik a vendégünk. Viszont Gábor, mennyire meglepő, nem meglepő? A bajnokságot azt, hogy behúzta a Fradi sorozatban hetedszer, az abban nincs meglepetés. A kupát ugye visszahódította, az összkép meglepette bármilyen tekintetben.
3: Én azt gondolom, hogy meglepetésnek nem mondanám, de óriási melónak gondolom azt, amit a Fradi focista lányai Albert Florian vezetésével tettek ebben az évben is, mert hogy annyira simán nyerték meg mind a két sorozatot, amennyivel szerintem nem jobb a játékosanyag, és a feltételek meg különösen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kalapemelés jár a lányoknak is, meg Albert Floriannak is.
2: Van barátja a hölgynek, aki stúdiónk vendége, neked is van barátnőd, úgyhogy ennyit ne udvaroljál neki, de most látta, és innentől kezdve reagálhat is rá élőben Zágonyi Barbara, az FTC Telekom női csapatának. Hát bombagólokat szerző hátvédje a vendégünk, nem múlt el bajnoki döntő, úgy, hogy ne lett volna bombagólod. Először is engedd meg, hogy a bajnoki címhez is, a kupagyőzelemhez is, meg a bombagólokhoz is gratuláljak. Gábor pedig rengeteg magas labdát feldobott. Meglepő, nem meglepő, mennyi meló van abban, hogy dupláztatok, Barbi?
4: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Meló az nagyon sok van benne, de szerintem azt minden csapatról el lehet mondani. Engem is meglepett, hogy ilyen simán ment a igazából mind a három döntő mérkőzés. Azért a szezon nem volt ennyire sima, mint amennyire ezt a döntők mutatják, de nagyon örülök, hogy két meccsből le tudtuk ezt zárni, és hogy tényleg ilyen magasan hagytuk abba ezt a szezont.
2: Na, egy kicsit a bombagólokról viszont. Itt a BL döntőben, amikor volt a BL döntő, én írtam Gábornak egy üzenetet, hogy mondom, bődületesen nagy gól volt, semmi különös, csak Zágonyit másolja, visszaírta nekem.
4: Mi is néztük,
3: hát így volt, nem? Annyival a különbség, hogy ballal rúgtál a döntőben.
4: Igen, mi is néztük pont a meccset, és pont egymás után volt a kettő. Vicces volt nagyon.
2: Na, de tényleg egy kicsit a bombagójaidról azért mesélj, szóval nem egy szokványos dolog, hogy még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy azért középpályán jobban érzed magad, vagy jobban szeretsz ott játszani, bólogatsz, ez jól tudom, jól hallottam.
3: Ez azért mondja, hogy a Flóri hallja biztos.
4: Igen, remélem hallgatja.
2: Na, az még biztos, hogy eljut majd hozzá. De
3: mondtam
2: hogy
3: neki előre, hogy ez szóba fog jönni.
2: Mostanság azért védőként, szóval nem egy megszokott dolog. Akár a hazai bombagólodról, akár a Pancho Arénában lőtt bombáról egy kicsit azért mesélj, kérlek.
4: Igen, egész karrieremben középpályán játszottam, és a Flóri edző döntése volt az, hogy hátra rakott belső védőbe.
2: Flóri, Albert Flórián, csak mondom azok kedvére, akik kevésbé járatosak női labdarúgó berkekben, igen.
4: Igen. Most szerintem ebbe a szezonban jutottam el odáig, hogy megszoktam, és meg is szerettem úgymond ezt a posztot.
3: Bár ez ezt is hallja.
4: Még mindig szívesebben játszanék feljebb. igazából apukám most lett 60 éves, áprilisban a kupadöntő előtt két nappal, és a kupadöntőn szerettem volna már gólt lőni neki. Ez sajnos akkor még nem jött össze, de most ezzel a két döntő góllal remélem, hogy nem haragszik annyira, hogy nem a szünetjén lőttem.
2: Alig ha.
4: Igen, és egyébként az első meccsen, az első döntőn úgy keltem fel reggel, hogy én gólt fogok ma lőni, ezt így éreztem, tudtam, hogy jönni fog, és sikerült is. A mostani meccsen azért már nem akartam tehetetlen lenni, és hogy most is mindenképp gólt kell lennem, de hát szerencsére összejött.
2: És ott Esztert nem, hogy mondom, nem piszkáltad egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha befejezni
4: hogy
2: azt,
4: hogy egy önálló gondolata.
2: Igen, meg hogy übereljen.
4: Igen,
2: a második meccsen az övé, az talán egy picivel nagyobb volt, mint a te második meccsen rúgott gólod.
4: Igen, hát sokkal gyönyörű gólt lőtt. Mondtam is neki, hogy azért nem muszáj utánoznia, de hát én nagyon örülök neki.
2: Na, Barbie, mindjárt visszatérünk, viszont engedd meg, hogy Gáborhoz forduljak. Sokat beszéltünk a Ferencváros együtteséről, és teljes joggal beszéltünk sokat itt a Csajok Ligája eddigi epizódjaiban. Kezdtük onnan, és akkor egy kicsit kronológiai sorrendben haladjunk, hogy BL 4-es torna, amit még eddig a klub nem tudott egyszer sem megugrani, illetve ilyen eredménnyel, hogy megnyerje, és utána tovább tudjon lépni. ott már látszott az, vagy ott még csak így, nem tudom, előre vetítette az, hogy ez egy sikeres szezon lehet? Mert hogy például a tavaszt veretlenül hozta le a Fradi, tehát onnantól kezdve, hogy a nemzetközi szintére már nem kellett majd játszania, és csak a hazai dolgokra tudott koncentrálni. Igen, tehát, hogy a legnagyobb rivális a Puskás Akadémia, mint a bajnoki döntős ellenfél, talán gólt sem rúgott egészen a bajnoki döntőig, mert
3: ez ugye... egyszer győzött a Puskás ellen.
2: De az ősszel volt össze. Még, az igen, tavasszal nem.
3: Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a nemzetközi szereplés, amire nagyon régóta várt a klub, meg mindenki, aki a Fradiban dolgozik, az legalább annyi kockázatot rejtett magában, mind amekkora öröm lehetett ott a klubban, hiszen ezt látjuk a férfi futballban is, hogy amikor két szintéren kell helytállni a csapatnak, az nehéz. Ráadásul itt ugye messze nem olyan profi körülmények között dolgozhatnak a lányok, mint a férfiak, tehát ilyen szempontból még sokkal nagyobb terhelés az, hogy szerdán játszol Prágában, hétvégén elmész Szombathelyre, nem is, hogy pont így volt a város.
2: Szexhárba mentek emlékeim szerint.
3: Az akkor az S betűt eltaláltam, mindegy.
2: Valahol
3: tehát,
2: igen,
3: hogy azt gondolom, hogy ebben volt kockázat. A fáradtság szerintem látszott ősszel, tavaszra meg annyira összeállt ez a csapat, hogy azokon a mérkőzéseken is, amikor arra lehetett számítani, hogy eredményben ez szoros lehet, akkor is, ha előbb nem, akkor a második fél időben döntő fölény alakult ki, és ez szerintem abból fakadhat, hogy nagyon komoly meló zajlott.
2: Nyilván most a legfrissebb emlék a két bajnoki döntős mérkőzés, de a nemzetköziek közül, a nemzetközi meccsek közül melyik a kedvenced, vagy melyik az a momentum, amire a legszívesebben emlékszel vissza? És amit Gábortól kérdeztem, az egy picit hozzád is hadd passzoljam ezt a labdát, hogy mennyire lógott az már ott akkor a levegőben, hogy ebből tényleg ennyire jó szezon lehet? Mennyire mutatta az öltözőn vagy csapatom elő, mennyire volt ez téma?
4: Kedvenc momentumom talán Albánia volt, amikor megnyertük ezt a kis minitornát, és végre meg sikerült ugranunk ezt. Nagyon bennem ragadt tavalyi évben, amikor nem sikerült, hogy a fenyvesével én, ahogy mondta, hogy ő addig nem akasztja fel a cipőjét, amíg ezt egyszer ki nem jutunk.
2: Jó párszor neki futott ennek, aztán hál' Istennek most segítettetek, igen, rajta, igen.
4: Igen, úgyhogy ennek külön örültem. Annak is, hogy neki is sikerült. Talán igen, az volt a kedvencem, utána Prága is igazából nagyon jó volt. Nehéz volt, igen, nehéz két szintéren itt helyt állni, nagyon sokat kellett utaznunk. Ugye Prágával vonattal mentünk, az is elég hosszadalmas út volt. Utána...
2: Ez egy ilyen csapatépítőnek is felfogható.
4: Igen, és ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon szerintem hozzásegített a csapat kohéziójához az, hogy ennyi mindent megéltünk együtt, és ennyi ilyen új impulzus ért minket külföldön. Utána ez látszott is rajtunk, hogy játéktapasztalatilag is szerintem sokat gyűjtöttünk magunkba, nagyon jó, nagyon erős csapatokkal és játékosokkal kerültünk össze, de mint csapat és mint ember is szerintem sokat fejlődtünk, és még közelebb kerültünk egymáshoz.
2: Említettük ma már többször, bízom benne, hogy hallja ezt, vagy eljut hozzá, úgyhogy egy kicsit vagy dicsért, vagy kritizáld, attól függ, hogy mennyire vagy bevállalós. Albert Flóriánnak mekkora szerepe van ebben a történetben, mert azért abban egyeztünk meg, akár veled is, Gábor, akár bárki volt itt a stúdióban, például amikor Pusztai Sáriék voltak itt, hogy azért ez a mostani Fradi nevek alapján messze nem a legerősebb Fradi az elmúlt éveket nézve, és mégis ennek a Fradinak sikerült. Szóval Albert Flóriánnak gondolom én, hogy vastagon van akkor szerepe ebben ezek szerint, de én ezt kívülről gondolom, belülről te ezt hogy látod, hogy érzed?
4: Nyilván nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek a csapat sikereiben.
2: De a csapategységnek akkor ezek szerint még nagyobb? Mert látok rajtad egy pici bizonytalanságot, és ez biztos, hogy nem annak szól, hogy most Flóri jó edző, vagy nem jó edző, mert az kiderült az eredményekkel. Mi okozza a csapategység irányába tolnád ezt? Vagy mi az, ami a sikertitka ezek szerint, vagy szerinted a sikertitka?
4: Igen.
2: Vagy a siker egyik legfőbb összetevője.
4: Most, ahogy mondtad ezt, hogy nem nevek szerint nem a legerősebb Fradi, szerintem, amit mondtam az előbb is, csapat kohézió szempontjából viszont nagyon-nagyon erős. Nagyon összetartunk, nagyon jóban van mindenki pályán kívül is. Szeretünk együtt lenni, meghalunk egymásért a pályán, szerintem ennek nagyon nagy köze van hozzá. Az edzésen is most tényleg nincsenek kilógó játékosok, nincs akire rá kell szólni, hogy küzdjön minden egyes ilyen edzés végi játék is.
2: Erre gondolok, hogy ki az, akire korábban rá kellett szólni.
3: Ez egy tippjáték, azt hallgatom.
2: Már a következő műsorban majd ezt megbeszéljük.
3: Jó.
2: Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mégiscsak friss bajnok.
4: Igen. Szóval tényleg minden egyes ilyen játékon is mindenki kb. Élethalál harcként tekintik.
2: Hát ez lenne a normális.
4: Igen.
2: Egyébként.
4: És nagyon jó edzések is vannak, jó az erőnléti edzőnk is, a gyógytornászunk is, az egész stáb nagyon jól, nagyon támogat minket, mindenki tényleg 110%-ot belerak.
2: Hozzád is ezek jöttek vissza, ezek az óanyhíradós pletykák, hírek, hogy ennyire egyben van a társaság?
3: Hogy ez egy kulcskérdés, hogy a stáb meg a Flóri most nagyon együtt van. Az, szerintem az előző évben, vagy előző két évben ez kevésbé volt igaz, és szerintem ez nagyon sokat jelent az öltözői hangulatra, az edzés hangulatra, amikor azt érzi a játékos, hogy a stáb az egységes, egy irányba húz, szakmailag is egy irányba húz, szerintem az egy nagyon jó üzenet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez erre az évre alakult ki, tehát szerintem ez egy nagyon jelentős eleme annak, hogy ez a csapat ennyire egységes, és az is kapnak szerintem kevés gólt, az mindig egy csapatnál, ha egy csapat egységes, akkor hátul nem tologatják a felelősséget a játékosok egymásra, hanem csúsznak, másznak egymásra, aztán hogy végül kit hoznak ki hibásnak, az meg mindegy nekik, mert hogy együtt vannak.
2: Ez a Csajok Ligája 9. része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. A stúdióban Zágonyi Barbara, a bajnok és kupagyőztes Ferencváros labdarúgója, illetve Elbert Gábor. Sok mindenről ejtettünk már szót, viszont a kimondottan a tavaszról, meg a tavasz kulcs momentumairól nem nagyon. Az már korábban eldőlt, hogy benn lesztek a bajnoki döntőben, de az alapszakasz utolsó fordulójában pont a bajnoki döntős Puskás Akadémia volt idegenben az ellenfél. Mennyire csináltatok abból presztízs kérdést, hogy azért oké, hogy már eldőlt, de nehogy már azért, hogy tehát meg kell mutatni most ki az úrasszony a háznál, ugye a mondat úgy szól, hogy ki az úrháznál, vagy a mondás úgy mondja, de hogy ki az úrasszony a háznál. Ugye 2-0-ra nyertetek egy teljesen tét nélküli mérkőzésen.
4: Igen, érdekes helyzet volt ez, hogy tudtuk, hogy legalább háromszor fogunk megmérkőzni egymással. Úgy fogtuk fel azt a meccset, hogy tapasztalatszerzés, kicsit azért nyilván nem erőfitoktatás, de szerettünk volna úgy belemenni a bajnoki döntő párharcba, hogy...
2: Hogy ki az úrasszony a háznál.
4: Igen. Igen, és ez szerencsére sikerült is. A fő igazából az volt, hogy senki ne sérüljön meg, de azért nyilván nem mehetsz így ki a pályára, hogy félsz, hogy megsérül valaki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen 2-0-ás győzelemmel tudtunk belemenni ebbe a párharcba, és ugye meg is lett úgymond az eredmény.
2: Így bizony. Milyennek látjuk, Gábor, a Simple Női Liga erősségét? Ugye hosszú-hosszú idő után annyiban változott a helyzet, hogy a Puskás nem a bronzéremért játszott az MTK együttesével, ugye a korábbi években az Eto volt az, amelyik ugye a Fradival küzdött a bajnoki címén, most az Eto lett ugye a bronzér, most erről még nem szóltunk, két mérkőzésen a kisalföldi zöldfehérek nyertek a budapesti kékfehérek ellen. Összességében milyen erősségű volt ez a bajnokság, ugye jövőre át is alakul, nem ez lesz a lebonyolítás, de mi kívülről milyennek láttuk, és aztán utána a Barbie tud erősíteni, vagy cáfolni mindarra, amit most mondasz, és én meg esetleg kiegészítem.
3: Én azt gondolom, hogy női labdarúgás fejlődik itthon, ez látszik a bajnokságon is. Az, hogy kellő ütemben-e, vagy olyan ütemben-e mindamennyi pénzt költöttünk rá, azon lehetne vitatkozni. Továbbra is én azt látom, hogy aki teheti, az nyilván Nyugat-Európában szeretne futballozni a lányok közül is, ugye nagyjából ugyanaz az öt ország, ami a csúcs Európában, tehát az angol, német, francia, spanyol, olasz, de Skandinávia is jó.
2: Fiúknál már nincs benne a top 5-ben a francia
3: kérdező. Igen, fiúknál ott négy van, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fejlődünk, de az előttünk járó országok szerintem gyorsabban fejlődnek, és teljesen logikus, hogy a lányok nagy része, aki megteheti, az ezekbe az országba vágyik, illetve még a női labdarúgásnak van egy olyan specialitása, hogy az Amerikai Egyesült Államok is bizony vonzó, tanulás és foci együtt, és ott ugye a női labdarúgásnak talán nagyobb kultúrája van, mint a férfinek.
2: Barbie, az én állításom a következő, anélkül, hogy vitatkoznék Gáborral, elfogadom, amit mond, és nagy részben együtt is értek vele. Az én állításom a következő, szerintem fejlődött, szerintem nem is keveset fejlődött, amiből ezt lemérem, mondjuk nem is olyan régen a Fradi az Újpestnek rúgott 10 gól felett, most nyilván az is egy irreális eredmény volt, amióta Újpesten új tulajdonos van, azóta a női fociban is más szelek fújnak, és egyértelműen erősebb a csapat, de mondjuk a Budaörs, Szekszárd, Diósgyőr, tehát az alsó harmadban lévő csapatok ellen sem tudtatok, nem tudom, 8-10 gólos győzelmeket aratni, mint amiben a korábbi időszakban azért jóval több előfordult. Volt egy-kettő meccs, ami ilyen extrém gólkülönbséget hozott, de összességében Én ebben mérem. Kérlek, erősíts, vagy cáfolj, illetve amelyikkel egyetértesz, ott erősíts, ahol meg vitatkozol, ott meg akkor hangosan cáfolj rám, kérlek.
4: Igen, én amióta visszajöttem Magyarországra 3 éve, amikor visszajöttem, az nagyon meglepett, hogy erősebbnek ítéltem meg a bajnokságot, mint amikor mondjuk itt hagytam. Nincsenek akkora gólkülönbségek, de azért ez egy kicsit azért nem tudom.
2: Csalóka,
4: mert nagyon sok csapat még mindig a betalom a boost taktikát alkalmazza, ami nagyon nehéz az ellen játszani. Egyébként visszareferálva az európai harcokra, ez is nagyon nehéz volt, hogy teljesen más egy külföldi csapattal játszani, mint a magyar.
2: Hát ott volt, ami nektek kellett a busztolni.
4: Igen, igen, és ugye ezt sose csináltuk.
2: Van vizsgád? Levizsgáztál?
4: Nem, busz soha nem. Úgyhogy igen, fejlődik. Szerintem nagyon sok csapat van most még az első osztályban, talán kicsit nagy különbség van még mindig a vége és az eleje között. Ennek én nagyon örülök, hogy más rendszer lesz jövőre. Szerintem az sokkal hasznosabb lesz, hogy több jó minőségű meccset tudunk
2: itt
4: játszani.
2: Most muszáj leszek közben szólni egy pillanatra. Gábor, pontosan hogy néz ki ez a jövő évi lebonyolítás?
3: Jövő évi bajnokság az úgy
2: néz ki. Illetve a következő bajnokság, mert ez ebben az évben el fog indulni.
3: Így van, tehát a 2026-27-es szezon az úgy néz ki, hogy ugyanúgy maradt 12 csapat. Lejátszák a két kört, tehát mindenki játszik otthon is, idegenben is a másikkal, így lemegy ugye 22 forduló, és utána az első 4, az 5., 8. és a 9., 12.
2: Lesz egy felső ház, lesz egy alsóház, meg egy középső ház, vagy egy középen.
3: És ők játszanak még mindenki mindenkivel, tehát lesz még 6 meccs, ez jó, mert így 28 meccs biztosan van, plusz a kupa, tehát ami kritika mindig a magyar bajnokság gokkal szemben, hogy kevés a meccs, ez megoldódik, itt majd még talán azon kell dolgozni, hogy ne legyen 3 hónap szünet télen, mert az nehéz.
2: Vagy ne legyen olyan, mint ami most volt tavasszal, hogy rögtön egy mérkőzés, még egy mérkőzés, majd 3 hét szünet, ami azért a teljes abban.
3: És előtte meg 3 hónap szünet, igen, aztán azért, meg egy hét alatt 3 meccs, az,
2: igen,
3: az
2: és
3: nehéz.
2: Utána megint volt ez az óriási szünet. Ezt ti hogy éltétek meg egyébként, ha már itt beszélünk? Ugye rögzítettük a tényt, hogy a női labdarúgás ért, és nem ellen vagyunk, tehát hogyha valamit megfogalmazunk, akkor az nem azért van, mert...
3: Nyilván nem azért hoztuk létre a műsort, hogy bántsuk a női
2: labdarúgást. Úri kedvünk azt kívánja, de, vagy úgy kívánja, de azért ez tényleg abnormális volt, nem? Vagy nekünk kívülről teljesen követhetetlen volt. Ez belülről milyen volt?
4: Igen, egyáltalán nem volt könnyű. Főleg úgy, hogy mondjuk volt a felkészülés, voltunk valamilyen formában, lejátszottunk egy meccset, utána megint megszakadt ez a flow, amit mondjuk elindítottunk. Tudtunk edzőmeccset játszani, szerencsére, de azért az nem ugyanaz. Igen, ez nem egy könnyű helyzet.
2: Na és akkor most érünk el oda, hogy akkor ugye érintettük már a bajnoki döntőt, egy aspektusból vagy egy nézőpontból még nem beszéltünk róla, és ezt is nevén kell nevezni, és nem feltétlenül csak az én saját kérdésem, nem reprezentatív a közvéleménykutatás, de a szerkesztőségben mielőtt elkezdtünk beszélgetni Barbival, több kolléga is feltette nekünk ezt a kérdést, hogy beárazza-e a női bajnokságot az, hogy 2 meccsen 14 gólt rúg a Fradi döntős ellenfelének. Nem akarom kiadni azt, hogy mit válaszol.
3: Na, ugyanazt fogom válaszolni, okay. Most is.
2: Szóval akkor válaszolt, kérlek ugyanúgy, mert én ezt a választ tudom, és akkor onnan menjünk egy picit tovább, Barbit is bevonva.
3: Ismersz, Anya, ugyanazt mondom. Egyetlen. A mikrofon előtt, mint a mikrofon mögött, még ha közel is hajolok hozzá néha, hogy tavaly 5-0-ra nyert a PSG a BL döntőben a férfiaknak, és az nem árazza be az európai futballt, az egy meccs. Én azt gondolom, egyébként ezt mondom minden évben, hogy a Flóri valamit tud, hogy kell döntőt játszani, nem tudom, hogy mit, hogy erről mond-e valamit, vagy felhergeli a lányokat, direkt csinál, nem.
2: De álljunk meg egy pillanatra, van valami különlegesség Albert Flórián és a döntő relációban?
4: Hát így külön a döntőre nincs, igazából azt mondta most is, hogy nem akarja túl misztifikálni. Bízik bennünk teljesen, nem akar most ezért több vagy más taktikát kitalálni, hogy játsszuk a játékunkat, meg amit
2: tudunk. Megélvezzétek a játékot, igen. Csak ez olyan könnyű mondani. Persze, nyilván, amikor rúgod a bombagólokat, akkor meg rögtön most a visszavágón, amikor a 40 másodperc után már vezettetek, hát na, hogy nagy van ezt a is, élvezi a játékot, és vigyorog, mint a tejbetök. Persze, na de tehát ez valahogy a kettő hozza magával egyik a másikat. Oké, nem árazza be, viszont optikailag nem mutat jól, tehát azért azt rögzítsük, hogy akik ezt kérdezték tőlünk, ők azért tették föl így ezt a kérdést, mert azért az optikailag nem mutat jól, és főleg úgy, hogy azért azt gondoltam, vagy azt gondoltuk sokan, hogy itt azért a Puskás nagyon szívta magát arra, hogy ez egy három meccses döntő legyen. Ugye a szabályok értelmében két nyert mérkőzésig tart a finálé. Na most persze, amit itt említettem, a visszavágó, a második mérkőzés, 40 másodperc után vezet az ellenfél, a teljes mester vezet, kidobhatod a kukába, és a többi, belemehetnénk a részletekbe. Azt gondolom, hogy 8 gól után, vagy 8 gól után felesleges, de hogy optikailag nem mutat ez jól. Érted, hogy mire mondom, vagy ezt értem, engedjük csak, el, és teljesen csupaszítsuk le.
3: Értem, amit mondasz, csak nem értek vele egyet.
2: Én
3: azt gondolom, hogy a sportban ez előfordul, hogy két csapat között nagy a különbség, és lehet, hogy a kulcsát elmondtad, tehát, hogy itt Pesten Tuza Petra góljával vezetett a Felcsút, utána mégis 6-2 lett, mert másik félben átszaladt a Fradi a Puskáson, és amikor kitalad a mester, az a 40. másodpercben kiderül, hogy ennek vége, akkor az egy olyan mentális előny volt most a Fradinak.
2: Teljesen, teljesen megdobbant a Puskás.
3: És az 8. percben 2-0 volt, és ott, bocs, de ott vége van. És hogyha ez egy férfi BL döntő, ez akkor is így
2: van. Ez teljesen mindegy volt.
3: Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt onnan közelíti meg, az vagy piszkálódni akar, vagy nem ért hozzá, vagy rossz indulatú, de hogy szerintem nincs ez.
2: Ez most egyik rosszabb, mint a másik rám.
3: De nem így van.
2: Részben egyetértek, de annyiban továbbra is kötöm az ebet a karolsz, hogy egy bajnoki döntőben két meccs alatt, egy meccsen lehet ekkor a különbség, két meccs alatt ne legyen.
3: Hány olyan Grand Slam tornát láttál, ahol a döntő nagyon sima volt?
2: Sokat.
3: És az megkérdőjelzi azt, hogy te nézed két hétig.
2: Elfogadom az érveidet, és ezért jó, hogy beszélgetünk erről egyébként, mert hogy ezzel jobban meg tudsz győzni arról, hogy elfogadjam, hogy a két meccs alapján se innen közelítse meg a dolgot. Na, Barbie, azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most én láttam egy-két fotót, kis videót, nem túl sokat, de van beépített emberem, mondjuk úgy, aki egy picit nem nagyon árulkodott, de tényleg milyen volt az ünneplés, a publikus, amit el lehet mesélni, kérlek, abba avasd be őket.
4: Hát azért is megy most nekem.
2: Miért fogod a fejedet ennyire nagyon?
4: Igen, kicsit rosszabbul is megy most a beszéd, mert még szerintem a fejem nincs teljesen egyenesbe rakva.
2: De hogy nem, teljesen tökéletes.
4: Megünnepeltük, hogy ennyit mondjak. Már az öltözőbe elkezdődött a hasoncsúszás. Igen.
2: Csapatkapitány tényleg vezényelte a tamtamot, és ő az egyik leghangosabb volt? Ezt jól hírlik?
4: Hát az egyik leghangosabb, az biztos.
2: Pedig nem szokott állítólag, ő nem ilyen szokott. De szokott mégis csak?
4: Azért szokott. De azért kicsit visszafogottabban, igen, most szerintem belőle is kijött az egész évi stressz.
2: Hát neki... meg ráadásul ugye Fenyvesi Eveliről beszélünk, aki ugye egy térműtéten átesett, tehát hogy neki aztán meg pláne extra rengeteg ingert jelentő szezonja volt, mert jó dolgok, műtét, tényleg egy csomó mindenen átment.
4: Igen, meg ugye ezt említettük a jövő témát, hogy ez is egy kicsit bizonytalan, és így nagyon ezt akartuk, hogy ez egy nagyon jó élmény legyen most, és hiába a Fenyőnek is nem tudom már a számát, se tudom, hogy hányadik bajnoki cím.
2: Hát az nagyon nehéz követni valóban egyébként, tehát ő az első másodperctől kezdve ott van. Na most mi az, ami ilyenkor mondjuk egy olyan lány, aki szemmel láthatóan, a hallgatók nem látják, de én most fordítok nekik, nem tudom, lesz egy tetoválás pluszba még rajtad a sok...
4: Piercing.
2: Egy új piercing, igen. De már ha megkérdezhetem, mert hogy a fülbevalóidat azt mondja, hogy ha jól számolom, 6 darabot látok csak így kapásból, de orrpiercingtől kezdve, tehát hova lehet még ezt a
4: Az orromba fér egy, és ezt ráadásul a Flóri nagyon utálja ezt a piercinget. Minden egyes meetingre ki kell mennem, pedig akkor még ékszerbe ül mindenki, úgyhogy most ezért csak azért is dacból még egyet fogok.
3: Hogy nekem nincs.
2: Nem, most meg sem mertem kérdezni. Hogy telik majd a nyár egyébként? Mi a kikapcsolódás, ami Zágonyi Barbara számára az abszolút feltöltődést jelenti? Tehát ez a klasszik, hagyományos tengerpart pihenéssel, vagy aktív időtöltéssel, nem tudom, túrázással, kerékpározással. Hogy néz ki a nyár? Mi az, ami most vár rád?
4: Most a válogatottba tartalék vagyok, úgyhogy a következő héten még edzeni fogok. Próbálok csapattal edzeni még, ugye mi már nem edzünk klubba, de a régi fiú csapatommal szeretnék majd, bár ezt ők még nem tudják, még nem kérdeztem meg őket. Utána pedig egyből megyünk a csapattársaimmal 4-en Miloszra, Görögországba, egy görög szigetre. Azt pont más vettük meg a repjegyet, meg a szállást, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom. Utána valószínűleg a barátommal fogok utazni, szeretnénk Horvátországba menni, és hát pihenés, úgymond, de...
2: Ilyenkor, amikor a csajokkal elmentek Nidoszra, olyankor az van, hogy tényleg fekvés a parton és koktélozás,
4: nem,
2: vagy
4: pont.
2: Nem tudom, előkerül egy labda, és a homokban azért ilyen kis lábtengó, vagy nem hát tudom, ilyen. Kis kettő a kettő elleni kis bohóckodás azért megy.
4: Pont ezt akartam mondani, hogy azért pihenésnek hívjuk, de nem pihenés, én nem bírok egy helyből ülni, szerintem fél óránál többet. Mindig mindenhova viszek magammal a labdát, úgyhogy tavaly is voltunk így együtt nyaralni, akkor is tengóztunk, meg labdáztunk, bár akkor a négyből a ketten sérültek voltak, úgyhogy ez kicsit nehezebb volt, de most mindenki egészséges, úgyhogy most
2: akkor tudtak bicepszre erősíteni.
4: Igen. Úgyhogy mindenképp fogunk labdázni, meg túrázni, és én imádok. Biztos, hogy aktívan fog telni a nyáram.
2: Gábor, megérdemelt? És nyilván a pihenés része egyértelmű, hogy rászolgált, megérdemelt, de a Fradi győzelme, így kezdtük, és ezzel is ezzel a gondolatmenettel zárjuk. Majd lesz még egy Csajok Ligája, a szezonzáró rész, amikor a teljes idény történéseit magyar és nemzetközi vonalon is összefoglaljuk, mert hogy azért rengeteg minden történt itt az elmúlt időszakban, amiről kell majd beszélnünk, de most kimondottan a Ferencvárossal kapcsolatos megérdemelt.

0: egységes, mennyire. Nyilván mindig az új a legkülönlegesebb, vagy az egyik legkülönlegesebb, de tényleg, ha tudsz rangsorolni a korábbi sikereidhez képest, ezt a mostanit hova teszed?
1: Nincs olyan hely mondjuk a lakásomban, ahol így gyűjtöm őket, sajnos. Egyébként ezen pont most gondolkoztam, hogy csak egy kicsit csak így dobálódnak az érmek, szóval ezt most ki kell
0: találni. Oké, akkor gyakorlatban nem, viszont átvitt
1: értelemben. Igen, átvitt értelemben nagyon-nagyon örülök ezeknek a sikereknek, mert nagyon, tényleg nagyon közel kerültem a lányokhoz, és nagyon jó, hogy ezt az elmúlt 2 évet a Fradival ilyen kézzelfogható dolgokkal is emlékezni tudok rá. Előtte pedig ugye az Etóval a kupa győzelem is nagyon-nagyon fontos volt, mert őket is nagyon szerettem, és nagyon jó volt hazajönni Magyarországra, és egyből nyerni valamit. Most meg ugye a Fradival tavaly a bajnoki címet, idén meg mind a kettőt, szóval én nagyon elégedett vagyok ezzel, és nagyon tényleg, most már tényleg kell egy helyet is kitalálnom, hogy ránézhessek, és akkor így boldog.
0: Mutasd meg majd Léci közösségi felületen az ötletet, azt innen a Csajok Ligájából merítetted. Zágonyi Barbarának, a Ferencváros Magyar Bajnok és Kupa Győztes labdarúgójának köszönöm szépen, hogy befáradt ide
1: én
0: hozzánk.
1: Is
0: és természetesen még egyszer hadd gratuláljak, engedd meg.
1: Köszönjük.
0: A nagy sikerekhez Albert Gábornak is köszönöm, hogy ezúttal is itt volt velünk. Ez volt tehát a Csajok Ligája 9. része, és ahogy ígértem, jövünk majd még egy pár hét múlva egy kvázi, mondjuk úgy, egy ilyen szezonzáróval, amikor összefoglaljuk, hogy mi történt kis hazánkban, meg hazánkon kívül, elsősorban magyar szemüvegen keresztül nézve az eseményeket, de a női labdarúgásban. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát legközelebb is. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel és Szabó Szilviával ébredhetnek ma reggel. Erdei Márka szerkesztőnk, Jámbor Tamás a hangtechnikusunk. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, gyereknap van!
1: Szia, Erika!
3: Nem, csak most hirtelen eszembe jutott, hogy május vége van.
1: Igen. Hát május vége van, én mondjuk a BL döntővel akartam nyilván kezdeni, de nyilván gyereknap van. Így van, így van.
3: Ha már a szülinaposokat szoktuk mondani.
2: Igen. És ha már szülinaposok, kezdjük azzal?
1: Na kezdjed, Gergely!
2: Nem is akármilyen névsor van.
1: Nem mondod.
2: Dr. Szabó Tünde, olimpiai világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes hátúszónk, Erdei Zsolt, olimpiai bronzérmes ökölvívónk, és Bozsik József, Bozsik Cucunak is ma van a születésnapja, vagy ma volt a születésnapja, úgyhogy erős névsor.
3: Hát született. Ez tényleg az.
2: És egyébként megnéztem, őket. Clint Eastwoodnak is ma van a születésnapja, 96 éves.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy hány éves, mert egyszer síelt Arnold Schwarzeneggerrel, és valaki odaírt, hogy együtt hány évesek ketten. Hát valami brutál szám jött ki, és ilyen 90 valamennyire emlékeztem.
3: Hát akkor lehet, hogy ezért vetítették, vagy nem tudom, de én este a szívhídjait néztem a...
1: De csak a BL-döntő után, gondolom.
3: Hát ugye este volt, tehát ja, éjfél előtt volt, ment a Meryl Streep és Clint Eastwood szereplésével. Persze romkom, meg stb., de az egy szép film. Úgyhogy akkor egyébként lehet, hogy valami tudatos szerkesztés nem megbánt, vagy lehet, hogy ezért adták. Nem, ja, azt tudom, melyik csatornán.
1: Ja,
3: de ez a 96 év, ez engem azért úgy...
1: És mondom, síjjel, síjjel az ember.
3: Hála Istennek, de...
1: Elképesztő. És amilyen nagyszerű színész volt, szerintem olyan csodás rendező is nekem. Abszolút. Nagyon sok filmje.
2: Nagyon, kedvenc, nagyon jó filmjei úgy, vannak.
3: Azért Oscar engem ez is. Most akkor is megütött, ez a 96 év. Szeretnék én úgy.
1: Igen. Ilyen aktív sokan lenni.
2: Hát hogyha így, így az ember az életét, mert azért amikor már...
3: Nyilván, persze.
1: De sok sztárt is mutattak ugye tegnap a Puskás Arénában, ez és hát van. Ne felejtsük el, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendezett Budapest, az Arsenal és a PSG csapott össze egymással, és nagyon hosszúra nyúlt, hiszen 11-esekkel dőlt el, és a Paris Saint-Germain megvédte a címét, és ugye azáltal, hogy nem késő este rendezték, mint sok más BL döntőt korábban, hanem 6 órakor, egészen emberi időben ért haza így is mindenki.
2: Igen, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ugye a fiatalokat is be tudták vonzani, hiszen azért oké, szombat, nem 9-kor kezdődött, de én azt gondolom, hogy ez egy jó irány arra, hogy szerintem a nézettség is Európában azért toronymagas lehetett, hiszen szerintem az egész világ Budapestre koncentrált és figyelt, és hát szerintem nekünk is azért mégsem úgy keltünk fel, hogy hú, éjfélig kellett fönnmaradni, mert szerintem simán éjfélig el lett volna.
1: Nemzeti Sport labzárta, és igen, gondolom, hogy kicsit nyugisabb volt, mint az elmúlt években.
3: Azt eszembe, amit mondtál, de majd úgyis erről beszélünk külön, hogy nem biztos, hogy mindenki olyan nagyon időben ért haza.
1: Ja, hát igen, de aki szeretett volna. Igen.
3: Meg
1: de...
3: erről is biztos beszélünk, de engem borzasztó, nem tudom, nem lehet másképp, de ez a 11-esekkel eldőlő, amikor eszembe jutott a Veszprém, most a 7-esekkel. Tudom, hogy el kell valahogy dönteni, félre ne értsétek, csak tehát ez...
1: Hogy így kikapni a legrosszabb,
3: igen,
1: nem arra gondolsz.
3: Tehát lehet, hogyha 2 percen hamarabb húzza, hogy rúgja azt a bűnt, nem tudom. Tehát, hogy én tudom, hogy még egyszer mondom, mert látom, Gergely, csak hogy ez olyan...
1: Hát olyan, igen, csak mivel nincs jobb. Tehát mindig
3: tudom,
1: ezt
3: nem
1: mondják,
3: azt mondtam, hogy ez rossz,
1: döntsön.
3: Csak hogy valahogy ez olyan rossz érzés bennem így, aki nem szurkoltam egyik csapatnak.
1: De ugye ezt is sokszor elmondták, de majd Beneferit kikérdezzük, hogy az Arsenal azzal, hogy megnyerte a Premier League-et, már az idénynek a célját, a legnagyobb trófáját elérte, és sokak számára, az angolok számára, ez a BL, ez a második számú, vagy nem olyan rangos, mint a Premier League győzelem.
3: Ehhez képest tök jó kezdtek. Tehát, hogy
1: igen,
3: tehát
1: most csak erre, arra mondom, hogy esetleg nem olyan szomorúak.
3: Hát szerintem azért szomorúak. Azért BL döntőbe jutni.
2: Igen, de azért szerintem Arteta kimaxolta az idejévet, tehát 22 év után bajnok lett a Premier League-ben, és már így is mai nap azt hiszem, hogy 1 millió ember várja őket Londonba, és ünnepelnek a Premier League-es győzelmüket. Nyilván ez hab lett volna a tortán, vagy a cseresznye a habon, de szerintem azért mind a két csapaton látszódik, és majd Beneferével ezt beszéljük biztos, hogy azért nem volt egyéni teljesítmény, nem voltak élesek a játékosok, látszott, hogy borzasztó fáradtak. És azért ez látszott az egész mérkőzésen, hogy azért nem életünk legjobb BL mérkőzését láthattuk.
3: És akkor még ha belegondolsz, hogy még tudom, lehet, hogy lesz mini, bár nem hiszem, így mennek neki a VB-re.
1: Igen.
3: Tehát, hogy igen. Ugye tavaly a klub VB kapcsán ezt már sokat szajkóztuk, de ez borzasztó lehet, tehát, hogy emberi teljesítményt még kifacsarni ebből.
1: Hát én nem tudom, hogy például az Arsenal játékosok mikor pihentek, mert így, ahogy mondod, egy tavalyi idény után jött a klub VB, iszonyú hosszú volt az Egyesült Államokban, szerintem oda esetleg kimeltett a család
3: belőtt. De hát a PSG is, nem? Hát döntőt vívott.
1: Igen, igen, most csak arra mondom, hogy talán a francia bajnokság nem olyan hosszú, nem olyan megterhelő, de igen, mind a két csapat játékosát mondhatjuk, és így, hogy vége van, és tényleg nincs idő pihire, tehát akkor most mennek a válogatottba.
3: Most egyébként az, hogy magas színvonal az egy dolog, de hogy tényleg az emberi testet meg a
2: fiét mennyire lehet. És sokszor beszéltünk már erről, hogy azért persze mindenki tudja, szereti a focit világszerte, de itt az tényleg az emberi teljesítőképesség határán játszanak már. Minden sportágban, ne csak a focit nézzük, hanem minden sportágban, egyszerűen minden egyes
3: évben. De szerintem ez veszélyes, nem? Kell.
2: És ugye korábban nem volt ennyire drasztikusan előttünk az, hogy mennyire sok versenyző sportoló úgynevezett burn, a kiégés faktora, és most már azért látjuk, hogy nagyon fiatalon ott van ez a tényező, és azért ez befolyásolhatja a sport teljesítményeket.
3: Na persze, és akkor emellett még a testi bajok, tehát bármi lehet egy ilyen,
1: igen.
3: Hát nem tudom. Tehát, hogy az legyen a legkevesebb bajunk, nyilván szerettünk volna jobb focit látni tegnap, de talán ennek a agyonhajszolt nem tudom, menetrendnek az a legkevésbé rossz következmény, hogy nem annyira fociznak jól. Tehát adja Isten, hogy ne történje, vagy
2: én egy picit azért félek ettől, mert a tavalyi Európa bajnokságon is ugye a csoportmérkőzéseken, hát a 0-0 1-1 volt a leggyakoribb, ugye az X-ek voltak a leggyakoribbak a döntetlenek.
3: Azt most is így lesz is.
2: És hát egy kicsit tartok ettől, hogy most sem feltétlenül. Tehát a formaidőzítés nyilván a nagy csapatoknál azért a vége fele kell
3: hát
2: majd.
3: Hát muszáj, a 32-től muszáj a forma, nem?
2: És azért ez nem biztos, hogy jó nekünk nézőknek.
1: De szerintem, aki ott volt kint a Puskás Arénában, az a körítés és a hangulat miatt élvezte. Aki a tévén keresztül nézte, tényleg ott is olyan közeli képek voltak, és olyan szép látvány volt, hogy szerintem azok is élveztek, de nyilván vannak ilyen ős szakértők vagy kollégák, akik majd azt mondják, igen, hogy hát nem volt olyan látványos játék, szerintem azért úgy mindenki talált benne szépséget.
2: Hát én amúgy elképesztő büszke voltam, hogy mutatták madártávlatból Budapestet, az, hogy jöttek a szurkolók, az, hogy itt volt Budapest, és megrendezhette ezt, és már azért tényleg mögöttünk ott van a vízes világbajnokság, az atlétika világbajnokság, most a BL döntő, tehát hogy azért úgy szépen lassan már így is az sport történelem részében azért Magyarország mindig ott volt az elitben, de szépen lassan azért ez a skála egy kicsit kiteljesedik.
3: Valaki mondta, hogy már néhány év alatt megrendeztünk külön-külön egy olimpiát.
1: Igen. És nyilván most nem a magyar szurkolók voltak többségben, de szuper hangulat volt, Gege, amikor te ilyen hazai versenyen ugrottál vízbe, az mennyi lökést hát adott neked? Azt el lehet mondani, hogy...
2: Az összehasonlítatlan. Tényleg semmilyen versenyen. Ugye én szerencsés vagyok, mert kétszer, sőt háromszor Debrecennel együtt, ugye volt a 2010-es budapesti Európa-bajnokság, a 12-es debreceni Európa-bajnokság és a 17-es budapesti világbajnokság vízes VB. Úgyhogy van tapasztalatom, hál' Istennek, de mindig az volt, szerintem egy sportolóként az az álom, hogyha esetleg egy olimpiát tud hazai környezetben, hazai országként megtapasztalni, mert egy világbajnokság is olyan érzés, és persze Európán belül azért a BL a fociban a legnagyobb esemény, és hál' Istennek azért se a párizsi szurkolóknak, se a londoni szurkolóknak nem kellett messzire menni, és azért ez érződött Budapesten, hogy aki tehette, az itt volt, és akinek
1: még,
2: nem
1: még
2: volt
1: aki
2: jegye.
1: Az is.
2: Hogyne, hát úgy hallottam, hogy 50 ezer angol szurkoló érkezett, csak úgy, hogy nem is volt jegye. Csak azért, hogy itt legyen, és az atmoszférát magába szívja, és együtt szurkoljon, akár a Hősök terén, vagy akár nem tudom, hogy nekik az MTK-nál volt, vagy a...
3: Nem tudom, azért nézek így, mert azért jó sok posztot láttam reggel, hogy a... De majd erről is beszélünk, hogy ez az 50 ezer ember miket csinál. Most nem arra gondolok, hogy a...
2: Én azt gondolom, hogy ez a szükséges.
3: Nem rossz. A buli negyedben, hanem hogy kintebb lakók is, hogy ugye most a cigizők nyilván az utcán cigiznek, de hogy üvöltöztek, stb. De egyébként erre meg azt mondom, hogy ha nincs botrány, tehát hogyha nincs károkozás, meg bűncselekmény, azért mondanám, hogy egy évben egyszer, de nem egy évben egyszer, hanem 20 évben egyszer, vagy 10 évben.
1: Igen, nyilván majd még a nap folyamán jönnek posztok, hogy mi történt és hol, de én így az első videókon, képeken azt láttam, hogy viszonylag békés volt Budapesten, nem mondom, hogy nem volt hangos, de Párizs azért megszenvedte ezt a BL győzelmet, tehát ott vízágyuk, zavargások, rendőrök, és azért szerintem mondjuk el, hogy a magyar rendőrök, a BKK dolgozók, a reptéri dolgozók, és minden szervező azért szerintem jelesre vizsgázott. Én még nagy problémáról nem olvastam, nem hallottam, nem tudom, ti láttatok-e, és állítok nagyon flottul, rengeteg szurkolót közvetlenül vittek ki a reptérre. Szerintem ez is nagy könnyebbség volt mindenkinek. Lehet, hogy az UEFA ezt előírja, hogy ezt így kell csinálni, vagy a szervezők találták ezt ki nagyon jól, de hogy tényleg nagyon sok ember munkája ez benne van.
2: Igen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy pár hét elteltével milyen lesz így a felsőbb körökben is a vízhangja, de én is úgy gondolom, hogy minden szempontból Budapest ezt a hatalmas sporteseményt eddig patika módon sikerült megrendezni.
3: De eddig viszont nem rendeztünk még ilyen nagyot, gondolok az atlétikai VB-re, vagy a vízes VB-re, vagy erre, vagy bármelyik egyébként sportág VB-re, úgy negatívumot sosem hallott.
1: Persze, hát a magyar vendégszeretetet, azt a
3: meg a logisztika,
1: a patikát,
3: meg minden,
1: igen, mindenki kiemel.
3: Annyit beszéltünk itt, nem tudom, hogy hallgattátok-e, azt nem csütörtökön, de Ág Zsigmond mondta itt a sportkörbe, és ezen én azóta is gondolkoztam, hogy ugye a reptérre való kijutás, és vagy hát bejutás és kijutás, hogy borzasztó mennyiségű embertömeget kellett megmozgatni, és ő azt mondta, hogy ha ezzel 2%-ot előre léptünk abban, hogy kötött pályás legyen a Ferihegyről való bejutás, mint ahogy sok helyen ez így működik, mert ugye pont ezen gondolkoztam, hogy elég egy koccanás, ne legyen nagyobb baleset a gyorsforgalmén, és akkor már hiába akarod őket kivinni, nem tudod, tehát az az egy sáv, vagy hát néha kettő, szóval ebből a szempontból ez nehéz, de nyilván ez egy más terület.
1: Úgy tényleg úgy azt láttuk, hogy minden klappolt, és ez a 6 órás kezdés, valamelyik cikkíró írta, hogy a nap éppen úgy besütött a Puskás Arénába, tehát ugye az egész olyan mennyei volt, vagy fenomenális, meg olyan magasztos volt az egész, a megnyitó.
3: De hogy mi volt az oka a 6 órás kezdés? Volt valami oka? Nem baj?
1: Hát gondolom ez a családbarát, nem?
3: Nézettség. De hogy ez... Mit tudom én, Portugáliában is 6 óra lett volna?
2: Hát jó, most akkor most lehet, hogy 7 vagy 5.
3: De úgy, hogy
1: jövőre egy, is 6 óra?
3: De hogy ez egy kvázi kérés, tehát hogy úgy mindenfelé, hogyha szombat, akkor legyen olyan időpontban, hogy a gyerek, nem tudom, én csak kérdezem, egyáltalán nem tartom rossznak, csak hogy ugye a hétközbeni fordulók sosem ekkor voltak. Csak mert ezt akartam elmesélni, hogy ugye, aki nem jutott ki a meccsre, nyilván mindenki barátokkal nézte, vagy nem tudom, és a én nagyobbikom tanulvizsgára, és ilyen mondta, hogy mondom, te mikor indulsz el itthon a barátaival nézni? Azt mondta, hogy hát ilyen 6:30-kor. Mondom, de 6-kor kezdődik a meccs. És akkor jött egy nem túl szép kép. Tehát, hogy annyira hozzászoksz a 9 órához, nem figyel.
2: Találtam hivatalost, így van, tehát ugye a 24-25-ös szezonig 9-kor kezdődtek a BL döntők, mostantól viszont az UEFA hivatalosá tehát 18 órától fog kezdődni. Tehát,
3: hogy ez... Segített ChatGPT?
2: Hát persze.
3: Jó, köszönjük, csak azért, mert hogy ez annyira, de szerintem nagyon jó,
1: szerintem
3: hogy
1: jó
3: így volt.
1: Lett,
3: szerintem is nagyon jó, hogy így volt, félre ne értsetek, csak hogy kíváncsi voltam, hogy de csak a kizárólag a döntő.
2: Csak
3: ugye?
2: A döntő, csak a döntő, így van. Hát ugye itt ecseteli, hogy azért valóban, hogyha belegondolunk, ugye korábban véget érjen a meccs, könnyebb legyen a stadion kiürítése, tehát hogy azért ezek mind olyan emberibb dolgok, hogy minden szempontból.
3: És egyébként, ha belegondoltok, akkor ugye, ha most, jó, most elhúzódott, már hosszabbítás volt, de mondjuk vegyük azt, hogy 9 körül vég. Tehát, hogy ott még van arra is reális esély, amit mondtál, hogy egyből a reptérre víve, akár haza is tudsz utazni, míg azért, ha éjfélig tart, azért ott már kevésbé járnak.
2: Azért lecsendesül egy kicsit legalább.
3: Tehát, hogy ennek még az is az lehet, tehát, hogy itt még azzal is lehet játszani, nem? Hogy eléred esetleg a gépet, vagy ha...
1: És ugye az is, azt hiszem, valamelyik sportkörben hangzott el, hogy milyen jó az, hogy itt van a belvárosban a stadion. Tehát gondoljátok bele, hogy kisétált az ember a stadionból, és tényleg ott volt a metró, ott volt a tömegközlekedés, tehát azért sok városban nyilván ti is voltatok már stadionokban, ahol kint volt
3: kint, messze.
1: a várostól távol, tehát onnan az a rengeteg ember, hogy hogy jut be, és hogy közlekedik.
3: Mondjuk
1: azért...
3: én láttam egy videót, nyilván is láttátok, a PSG szurkolók nem csináltak semmit, csak énekeltek a metron, de azért ugye elgondolom, hogy már az én korambeliek, de mondjuk az idősebbek is, mert én 9 óra fél 10, még nem soká, csak énekeltek szimplán, jó, néha ugráltak, de semmi atrocitás nem volt. Azért tud ijesztő, vagy félelmetes lenni egy olyan embernek, aki mondjuk ilyet nem nagyon tapasztalt. Nem?
1: Hát egy NB1-es meccs után is azért, hogyha 50-100 szurkoló, aki már nem szomjas felszáll egy tömegközlekedés, és te csak úgy szimplán, nem azt mondom, hogy rossz kedvű vagy, de úgy mennél haza, igen, és te éppen nem vagy olyan eufórikus állapotban, azért tud zavaró lenni.
2: Tud lenni, igen. És egyébként néztem ugye a közvetítést, és azt láttam, hogy azért nagyon sok fiatal, tehát ilyen 1-2 éves gyerek is ott volt. Nyilván fejhallgató, vagy hogy ne hallja ugye azt a hatalmas hangzavart, de hogy nyilván az én kisom már aludt, és ilyenkor döbbentem, hogy úristen, lehet így is. Tehát, hogy PSG mezben ott voltak az 1 éves gyerekek, és ebből a szempontból is azért ijesztő tud lenni, hogyha mennél haza családdal, vissza, vagy a Bookingon, vagy bocsánat, a Airbnb-n foglalt szálláson, hogy azért...
3: Igen, meg amúgy tud félelmetes lenni, már abból a szempontból, én azért így szocializálódtam, sok ilyenbe volt részem, de sosem tudhatod, nem megbántva őket, hogy éppen most kötekednek, vagy ha csak énekelnek, akkor, tehát hogy nem azt mondom, hogy félek tőlük, csak van bennem egy ilyen tartás, hogy mi lesz a következő percben.
2: Épés.
3: Hát igen, tehát hogy nem tudom, egy kicsit olyan...
1: Csak a hallgató kedvéért elmondom, hogy természetesen nagyon mély, komoly sportszakmai elemzés is következik a BR-ről, de majd csak Bene Ferenccel.
3: Most meg csak apargattuk a felszín.
1: Így van, nem vettük a bátorságot, hogy mi elemezzük vagy értékeljük, de Bene Ferenccel mindent átveszünk. Én még egy kicsit visszatérnék erre, hogy Budapest micsoda, a BR döntő milyen hírét viszi Budapestnek, hogy tényleg azok a sztárok, a legendás labdarúgók, szakvezetők, hollywoodi színészek, akik ott voltak, tehát ők is mind és olyan posztokat tesznek ki, hogy soha nem gondolták, hogy ilyen gyönyörű Budapest, és
3: de
1: volt,
3: olyan
1: aki fura, még
3: ember,
1: nagyon
3: úgy
1: jó
3: bele
1: volt.
3: Szoktam gondolni, olyan kicsi ország vagyunk, és már olyan sokszor csináltunk ilyen nagyot, most ha így lehet ilyen, nem? Hogy most egy kis ráz a hideg, hogy olyan, amúgy ez jó.
1: Hát nem tudom, a CBS-en szoktátok-e nézni, a Micah Richards, ugye Thierry Henry, és a Jamie Carragher, hát ők ilyen hírességek, és ők csinálnak mindig ilyen külön programokat, és a Májka és a...
2: Bementek
1: a Lukács... Széchenyi, bocsáss meg, Széchenyi. Hát azok a képek, az a tükör tiszta kék víz, vagy ugye hát kék színű a medencétől sütött a nap, és ahogy az emberek fotózkodtak velük, mindenki megismerte őket, ezt a sörpongot hát, játszottak.
2: Igen, igen. Behoztak egy olyan hangulatot, egy hangfallal jöttek be, énekelve, és hozták ugye a hangulatot, és nyilván az volt, hogy ott mindenki sodródott az árral, és mindenkit beszippantott ez a hangulat, és tényleg szerintem az egész ország a BL lázban égett, igen, és nem csak Budapest.
1: De ez volt a jó, hogy ott mindenki vette a lapot.
2: Igen.
1: Tehát ott nem olyan volt, hogy na, utazol haza, és a metróba betömörül a sok szurkol, és az kicsit zavaró lehet. Itt mindenki azonnal arra a hullámhozra ment, ahogy a Mike levette, ugye hát elég szép, kigyúrt szervezete van az úriembernek, igen, és hogy ment bele a víz. Szerencsés. Mindenki ott tapsolt, elképesztő. Nagyon.
3: Most már
1: nagyon
3: lehet
1: volt.
3: Kezdem hinni, már nem, mint hogyha eddig nem hittem volna, hogy amit mondtak a vizes VB után az úszók, hogy nem csak a Duna Aréna, hanem maga a Budapest, meg a minden miatt szeretnek ide járni. Mert én sokáig azt hittem, hogy ez csak ilyen, nem jó szó a propaganda szöveg, de hogy ez csak ilyen, tehát hogy ilyen
1: kötelező
3: köröket futnak azzal, hogy nem csak a Duna Aréna, hanem a város, hanem a Margit-sziget, hanem a belváros, a vár, de hogy egyre jobb.
1: De ott is emlékszem, hogy ahogy kitalálták, hogy hajóval vitték,
3: igen,
1: a versenyzőket a Margit-szigetre, vagy nem, Duna Aréna, a Margit-szigetről, hát mekkora ötlet volt, és kicsi dolog, de ez is olyan emlékezetesét teszi szerintem egy versenyző számára a sok-sok VB helyszín közül, hogy melyikre emlékezzen.
2: Igen, igen, hát a különlegesség. Ugye?
3: Én egyébként, amikor mondtad, hogy milyen jól megrendeztük ezt a BL döntőt, azon kezdtem meggondolkozni, hogy amikor megkaptuk, hogy onnantól kezdve, hogy tudod, kapsz egy pakkot, hogy BL döntőt kell rendezned. Most megint ilyen közhelyeket, hogy hány ezer ember, tehát, hogy az első, amikor leülnek egy asztalhoz, és akkor utána ugye egyre jönnek az ötletek, meg hogy hogy a nagyon egyébként apróságok, szerintem, amikre bocs, figyelni kell.
1: Szerintem nyilván vannak ötletek, meg szabad kezük van, de szerintem az UEFA iszonyat
3: biztos.
1: Több oldalas
3: követelményrendszert hogy ide is nyomat. Megálljon igen. Egy busz, meg ott nem tudom, tehát hogy minden, hogy milyen apró dolgok, és meg mennyien hogy azért úgy minden flottul menjen, igen, nem?
2: Igen. Nekem ilyenkor az jut eszem, hogy oké, akkor ezt csináljuk meg, és akkor az még két újabb problémát hoz ez magával, és akkor azt is meg kell, ez, és az még két igen. Újabb
3: ez
2: probléma.
3: Így, igen. Úgy tényleg, ez tényleg így van, de hogy ez így eszembe jutott, hogy tényleg szeretik.
2: Hát igen, tényleg,
3: meg amúgy tényleg szép Budapest munkája. Most, igen, szóval, hogy de hát ugye Hungaroringet, a Magyar uh-huh. Nagydíjat is igen. Mondhatnánk, mert ugye ott is abszolút. Mindegyik azt mondja, hogy mennyire szeret, sőt van, amelyik a szabadságára ide jön vissza.
1: Igen, tehát, igen, hogy, igen.
3: Mert azért benne vagyunk Európa közepébe, tehát könnyű elérni minket szerintem. Uh-huh.
2: Hát meg azért mindenképp említsük meg, hogy férfi sporták, tehát azért a magyar hölgyek azért elég dekoratívak, és hát nem véletlenül jönnek ide a Form 1-es pilóták, illetve a
3: jó reggelt, Mesi!
1: Igen, ilyen van!
2: Én nem tudom, ezt csinálom.
3: Jó reggelt, Mesi!
1: Nem, a pilóták nevében beszélt Gegely, látom
2: abszolút,
1: a személy.
2: Persze.
1: Biztos női vonás, de kezdődött a
3: már közeledtünk.
1: Nem. Közeledtünk a BL döntő felé, 55 volt. Még ott voltak a pályán a csapatok, a fellépők, nem tudom, még az a lepel ott volt
3: én
1: a pályán.
3: Én ezt gondolkoztam, hogy hosszú, mármint, hogy értem.
1: Hát azért aggódtam, gyerekek, hát 3 perc van vissza, mikor fogják ezt a leplet?
3: Ezt én is,
1: most
3: ez, mondom,
1: és amíg bemutatták, ugye nem láttuk, hogy mi történik a pályán, mert bemutatták a kezdőcsapatokat, és mire visszajött, gyerekek, már minden zöld volt. Tehát olyan pikpak
3: aggódtál, hogy igen. Egyébként ez ebben nem is felvillant. Hogy mondom, ott mert énekelnek, ugye, sokan állnak rajta, nyilván a füvet.
1: Teniszpályán, láttál már
3: ilyet? Olyan uh-huh. Hamar?
2: Hát, hogy ne rongálják meg ugye a pályát, azért ez is ott van.
1: Igen, hogyne. Csak hát, hogy nem tudom, biztos jönnek majd számok, hogy hány ember kellett ahhoz, hogy azt a most nem jó szó a lepel, mit mondjunk erre, ezt a borító, hát, valami, ja, azt felszedjék. De valószínűleg ilyen nagyon-nagyon könnyű szerkezetes dolog lehetett.
2: Hát igen, mert, de olyan könnyű nem lehet, mert a füvet
1: igen,
2: tekint,
1: azt megvédeni
2: kell.
1: Így van.
2: És ráadásul ugye ilyenkor fel is szokták egy picit uh-huh. locsolni a pályát kezdés előtt, mint hogy láttuk, hogy a 90. perc után a hosszabbítás előtt gyorsan bekapcsolták és locsolták. Tehát, hogy azért ez tényleg elképesztő munka lehetett.
3: És egyébként mielőtt elkezdenek híreket mondani, ti örültök, hogy a PSG nyert? Mert
1: hát amit mondtál, hogy amikor már eljutottak a 11-esig, én már a vesztest sajnáltam. Tehát, hogy így kikapni, az biztos, hogy fájó lehet. Laikus vagyok teljesen, de én azt mondom, de majd Bene Ferit, hogy megkérdezzük, szerintem az a jó 11-es rúg, aki oda megy 3 lépés után, erővel helyezi.
3: Például nem érte, ketten rúgták mellé,
1: mind a kettő ezt a topogós,
3: de ugye azt szokták mondani, legalább a kaput. Mert ha kivédi a kaput, tudom, hogy centik. Csak
1: hát amikor fölélődtem,
3: de hogy már igen, de nekem az van, hogy tényleg legalább a kaput. Azért néztem Gegére, hogy örül el, mert én azért találkoztam olyan Reál szurkolóval. Eleve az Arzenál végtelen szimpatikus, ha lehet ilyet mondani, ő a Dávid, de nem mondanám ezt egy PL győztes csapatra, meg egy olyan múltú csapatra, de hogy ugye, hogy maradjon a Reál az, amelyik...
2: Jaja, ez szerintem
3: de én
2: ez...
3: találkoztam ilyen Reál szurkolóval, aki azért is szurkolt az Arzenálnak, hogy nehogy már a PSG is megvédje a
1: ja,
3: címét.
1: A Reál.
3: Igen, igen, igen.
2: Hát a Reál 3-szor csinálta meg.
3: Ez így
2: tehát,
3: van.
2: Hogy azért...
3: De hogy egy... De nem egymás után
2: nem
3: háromszor.
1: Egymás. De
3: 3-szor. De,
2: uh-huh. Tehát, de, úgy volt.
1: 17-18.
3: Bocs, igen, igen.
2: Én,
3: viszont
2: én...
3: a Luis Enrique miatt meg... Tehát, hogy nem
1: persze,
3: csak, nem csak
1: sok jó sztori igen. Van, hogy melyik miért lett volna jó, melyik érdemelte volna meg.
3: Mbappé az most mit csinál? Mert már tavaly is ezt
2: beszélgettük.
3: Mert már tavaly is ezt beszélgettük.
1: Igen. Hát vannak ilyen sorsok, de akkor mindent Bene Ferivel majd 7 óra után. Mi pedig elmegyünk egy rövid szünetre, és 7 óra után jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A pénzügyminiszter szerint ősztől kezdődhet az uniós pénzek kifizetése. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Napos idő lesz, többfelé záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Rosszínszendi Romulus a honvédségi nyugdíjas klubok országos szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vas mű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig kell jelentést készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív. Továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája a budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. Párizsban több mint 130 embert állítottak elő a PSG győzelme után, miután az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzi játék rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést a 19-es és a 17-es kilométer között. A főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
0: Időjárás.
2: Kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, hevelyzivatar. Nagy területen megélénkül a szél, napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Osman Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát, Nyágúj Gergely kérdezte a fináléról.
4: Nagyon reménykedhetett az Arsenal, az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs ott a teljes félpályán, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredmény, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvere elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárga lapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette. Ha az Arsenal nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett, igaz, ez a 75-25%-ában nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
5: Hogyha most visszatekintünk az egész sorozatra, a Paris Saint-Germain volt a címvédő, tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
4: Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs alatt, még följött 5-4-re a Bayern, de attól függetlenül nem a visszavágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat, a Paris Saint-Germain mellett, a Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a ha nevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arsenal 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl. Ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyéről a trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhat. folytathatnak.
3: Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra nyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét a zuglóiak sikeréből. Zombori Gábor 4 perc 17,14 másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyes úszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Ábrahám Minna 50 méter háton 28,49 másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig a szintén német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperban zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Kovács Zsófia számára különösen értékes ez a siker, hiszen hosszú rehabilitációt követően most kezd visszatérni a nemzetközi viadalokra. Bejutott a döntőbe a magyar együttes kéziszer csapata várnai ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon. Az Urbán Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Greg Fruzsina Orsolya, Horváth Boglárka alkotta válogatott 5 labdával került a fináléba, miután a selejtezőben a 6. legjobb pontszámmal zárt. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Algeróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, aki a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé 20 óra 20 perckor kezdődik. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7: Jó reggelt kívánunk újra, folytatódik a Sport Reggel itt az FM 105.9-en a Nemzeti Sport Rádióban. Kézilabdával megyünk tovább, hiszen a szerbiai Ada település kézilabda klubja sok fiatal tehetséget nevelt ki a mindenkori magyar válogatottak számára. Manapság elég csak például Ilić Zoránra vagy Albek Annára gondolni. A sikeres utánpótlás nevelés titkairól az egyesület elnökét, Tóbiás Józsefet, Szabó Szilvia kérdezte.
8: Mi itt Magyarországon nagyon elismerően és mindig tisztelettel beszélünk az adai kézilabda sportról. Mi a titka annak a kisvárosnak? Szakemberek kellenek hozzá, lelkesedés, motiváció, hogy annyi tehetséges gyermek van, és nem csak a szerb válogatottban, hanem a magyar válogatottban is láthatunk belőlük.
9: Igen, ez szerintem minden, amit felsoroltál, ez így egészében, és ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés és jó érzés számunkra, hogy

0: Egy sportcsarnokot használunk, ugyanazokat az irodahelyiségeket, ugyanazokban az általános iskolákból merítünk, ugye. Nekünk is a másik sportágokkal, többi sportágokkal ugye meg kell küzdeni, de úgy gondolom, hogy az, hogy válogatott játékosok jönnek, akik Európa-bajnokságot, világbajnokságot és olimpián játszanak, ez valami elképesztő sikernek éljük meg. Ugye egészen iskoláskor előtti korosztályban már nyilván akkor nem a kézilabda technikájáról beszélünk, hanem a játékosságról, a mozgásról. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nálunk a felnőtt csapattól egészen az iskoláskor előtti mindenkinek van testnevelő tanár végzettsége, egyetemi végzettsége, ezen belül pedagógusok is, ugye, és ez nagyon fontos a gyermekek nevelése szempontjából. Természetesen különböznek az edzők is, különbözőek természetre is, ugye szigorra is, és így próbáljuk felépíteni azt, hogy például a verseny csapatainkat, egy-egy versenycsapatot ki az U12-t, ki az U14-et, ki az U16-os csapatot. A rendszerben van egy szakmai vezetőnk is, aki egyébként Gó Róbert személyében, aki a női klubban és a férfi klubban is tevékenykedik, és ő próbál segíteni napi szinten az edzőknek a munkáját. Én már említettem, tehát óriási sikereink is vannak, de a legnagyobb sikerek talán azok, hogyha egy-egy gyermeknek az életét végigje, és hogyha nem is adán maradnak, hanem kirobbanva ugye a kis közösségből később aztán nemzetközi sikereket érnek el, azaz a motiváció, az ad motivációt a munkánkhoz, és én jó magam 23 éve irányítom a férfi kézilabda klubot, és hát nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni egy-egy játékosról, egy-egy gyermek karrieréről, és hát természetesen csalódások is vannak, hiszen vannak nagyon tehetséges játékosok, akik aztán egyszer csak eltűnnek. De hát Istenem, ez benne van a sportban sajnos, és különösen abban, hogyha élsportoló szeretne valaki, és nem nyugszik bele, mondom így, fogalmazzak az amatőr szintben.
1: És ezek a játékosok, akik ilyen nagyon szép sikereket érnek el, ők visszatérnek, és esetleg találkoznak az adai gyerekekkel, tartanak nekik ilyen motivációs előadást, tehát hogy a gyerekek számára kézzel fogható ez a siker, és test közelből láthatják a sztárokat?
0: Igen, ezt el kell, hogy mondjam, és ez nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltetted, hiszen azért szerettem volna ezekről a mi kiváló sportolóidról, és akár Sterbik Árpiról beszélünk, vagy Zoráról, vagy Andrejről, azért szeretném azt elmondani, hogy egyikük se felejtette el, hogy honnan származik és hogy honnan jött, és mindig is számíthatunk rájuk, akár egy nálunk hagyományos, sokan ismernek, ugye Mikulás kupán, ami decemberben szokott lenni, vagy egy nyári szünet elején, vagy amikor, tehát ugye amikor nekik is szünet van, mindig megjelennek, és hát nagyon felnéznek rájuk a gyerekek, és ők, elmondhatom róluk kivétel nélkül mindegyikről, hogy nem csak jó sportolók, hanem jó emberek is, és jó emberek kiváltak is, az nagyon legalább annyira fontos.
1: De szerintem az, hogy jó emberek kiváltak, abban kulcs szerepük lehet az edzőknek, akiket, mint mondtál, pedagógus végzettségűek. Ez mennyire fontos az utánpótlás képzésben, mert sokan azt képzelik, hogy az ez a legjobb utánpótlás edző, aki legjobb edző, de hogyha nincs meg ez a pedagógiai vonal, pszichológus, akár hogyha apaként kezeli ugye a játékosokat, akkor szerintem nem jönnek olyan sikerek, nem?
0: Ez biztos, a sikerek szempontjából, illetve egy-egy karrier kialakulásában, tehát különböző szakaszaiban nagyon-nagyon fontos dolgok vannak. Tehát általában azt szeretném kiemelni, hogy talán a türelem az, ami a legkevésbé, illetve a legjobban hiányzik nagyon egy-egy edzőből, illetve ez az én sok éves tapasztalatom ezt mutatja, hiszen bizonyos, nem mindegyik gyermeknek, most a fiúk szempontjából különösen, ugye, hogy vannak egészen későn érő srácok, akik nyilván, hogy másként visznek végbe egy-egy fázist,
1: lassabban,
0: de viszont nem biztos, hogy nem ők érnek el messzebbre. Több példa van arra, hogy ez utóbbi a sikeresebb egyébként, persze nem törvényszerűség, és hát nagyon-nagyon nagy hatással van,

0: Hiszen mi ugye nem csak edzünk és képezünk, hanem nevelünk is gyerekeket, így a legjobb kapcsolat az, amikor a szülő, edző, gyermek között ugye megvan ez a hármas, és hogy partnerek a szülők ebben. Természetesen nincs 100%-ban, így ezt mindannyian tudjuk, de arra próbáljuk a szülőket ösztönözni, hogy maradjanak szülők, és ne próbáljanak edzőkké válni. Az edzőknek pedig az a feladatuk, hogy a szülőknek egyrészt besegítsenek, illetve hogy kézilabdázókat faragjanak a gyermekekből.
1: Igen, mondtad ezt a türelem szót, az utánpótlás korban jellemző az, hogy a pici, ügyesebb, fürgébb játékosokban bíznak az edzők, mert azonnal eredményt szeretnének elérni. És esetleg a magasakat, akik még nem annyira koordinált mozgásúak, nem annyit szerepeltetik, mondván, hogy hát velük nem lehet eredményt elérni. Szóval ez is kulcs lehet, hogy ne csak az ügyesben lássák meg a jövőt, hanem már a magasabb gyerekekkel is foglalkozzanak.
0: Mindenképpen, bár most szerintem van egy olyan trend, hogy az alacsonyabb játékos sok is jobban tudott, valamikor ugye kizárólag magasságú néztek, főleg az átlövő pozícióban, ez most változott, ez azt mondom, hogy nem baj, de mindenképpen, tehát de az utánpótlás versenysportnak még az a egy nagyon-nagyon fontos eleme, hogy meg kell határozni egy-egy csapatra, vagy egy-egy korosztályra vonatkozóan, hogy hol vagyunk eredménycentrikusak, és hol nem szabad, hogy eredménycentrikusak legyünk. Most ezt tudom, hogy sokan vitatják, mert hát sikerélmény kell a gyerekeknek, de például most mi úgy vágtunk bele az idényben, U12-es korosztályon, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel az eredmény. Tavasztól két csapattal versenyeztünk, A és B csapattal, és a fiatalabbak, illetve a kevésbé tehetségesek, vagy akik még sok ideig van, ugye felzárkózzanak, ők mentek a B csapatba, és ez jónak bizonyult, mert az volt a cél, hogy a 25-6 gyerekünk, ami abban a korosztályban egy ilyen kis közösségben kialakult, hogy őket megtartsuk, és utána majd már U14 és U16-ban már majd, de ne legyen az, hogy lemarzsolódnak már időnap előtt azért, mert nem tudnak kifejezésre kerülni, azért is zárójelben megmondom, hogy az A csapatunkkal az országos döntőre így is kijutottunk negyedikként a Vajdaságú gyermekvidéken, vajdasági bajnokságban negyedik helyen végeztünk, úgymond szinte akaradtunk ellenére, de hát Istenem, ez így alakult.
1: Igen. Említetted, hogy vannak történeteid olyan játékosokról, akiket most a magyar válogatottban láthatunk, egyet meséljel kérlek bárkiről.
0: Az Illich Zoránnal van egy jó sztorim, amikor egyébként André is játszott abban a csapatban, csak hát ő egy évvel fiatalabb, ugye, és még az Zoránnal 2001-esekkel játszott, mert ő januári 2002-es, és 2001-esekkel járt suliba, és ha szerette volna ő javasolni, amikor időt kértem, én vezettem őket egy bajnoki meccsen U14-ben, és ő szerette volna javaslatot tenni arra, hogy most mit játszunk a következő támadásban. Ez egy.
1: Albeck testvérek, mert ott is Józsit ismerve egy olyan mentalitású fiú, akiből szerintem kevés van, és most nagyon drukkolok neki, a Plernél van, ugye, hogy most bizonyítson. Anna képességeit pedig látjuk a válogatottban, és a Metzben is megállja a helyét, Anna egy nagyon-nagyon jó ember, ahogy mondtad, nem csak jó sportoló.
0: Így van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon közel állnak ők is a szívemhez. Annát is többször láttam már élőben, ugye klub szinten is, illetve a válogatottban is, és hát ők is ugye Albeck Jocit egyébként edzettem is, voltam is, szerintem utoljára, mielőtt eljött Magyarországra, akkor én voltam az edzője, és nagyon jó eset, hogy tavaly ugye a világbajnokságon Horvátországban, ugye Varaszton voltam egy olyan mérkőzésen, egy olyan magyar-osztrák mérkőzésen, ahol az Zorán játszott az egyik csapatban, ugye a Albeck pedig ugye az osztrák válogatottban, Alex Pajovic vezetésű, aki a klub szinten is ugye edzője volt, és hát találkoztunk utána mindkét fiúval a meccs után, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy tisztelnek engem, hogy esélytelen, hogyha valamelyikük odahaza van, hogy ne jelentkezzenek, vagy ne jöjjönek be a sportcsarnokba, vagy hogy valahol ne találkozzunk. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mindannyiukra valóban. Annár, tehát az Albek fivérekre is, az Albek testvérekre is, a Andreira is, és Zorára is. És hát vannak még potenciális játékosaink, ugye? Igen.
1: Láthatunk még adai tehetséget esetleg magyar élvonalban, vagy akár válogatottban? Látsz olyan utánpótlás korú játékos?
0: Szerintem tehát most jelen pillanatban adai játékos nincsen ifi vagy junior válogatottban, de látok olyan potenciális játékosokat, nem szeretném, hogy ezt most ugye a nevükön neveznénk, de akik akár Magyarországon valamelyik, tehát vagy a Nekánál, vagy a Szegedi Akadémián valahol játszanak. Egyébként ugye NBA-ben is és külföldön is vannak játékosaink folyamatosan, akik közül persze vissza-vissza térnek egy-két, vagy akár 4-5 éves befejezésre is. Most a következő például valószínűleg Urbán Egon lesz, aki most a Komlóban játszik, ugye, és hát szeretettel várjuk, mert úgy olyan információt van a családdal, hogy haza költözik, és hát már kapcsolatban is léptünk, hogy szívesen tudna az adai felnőtt csapatba tovább játszani, nekünk nagyon nagy erősítés is volna.
1: Egy utolsó mondat, ugye Uros Borzas is Adáról indult, ha jól tudom, ugye most a vasárnapi magyar szerb VB selejtezőn Uros a győztes csapatban, vagy pontosabban a VB-re kijutott szerb csapatban ünnepelhetett, de ő is egy nagyon nagy karakter, és ő is Neka, Tatabánya, Veszprém, ugye ezt az utat járta be, és végül a szerb válogatottat választotta.
0: Így van, igen, tehát ugye junior válogatottban még játszott, a magyar válogatottban későbbiekben ugye nem került behívásra, és a többi, tehát a szerb szövetségből már többször ugye felkeresték, aztán végül úgy döntött Urosa is, egy nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatot ápolunk, és nagyon büszkék vagyunk rá. Készült egy videó, az Andrej anyukája készítette a szerbiai meccsről, ahogy a bemelegítéskor, ahogy ők hárman üdvözölték egymást, hát most is küzdök a könnyeimmel, és elcsuklik a hangom, ahogy beszélek róla, hogy mekkora büszkeséggel néztem én azt, hiszen egészen ilyen pici koruktól ismerem őket.
2: Az Adai Kézilabda Klub elnökét, Tóbiás Józsefet hallották.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hey, Fonci!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Újra itt vagyunk, 7 óra 5 perc a pontos idő. Kovács Erika, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia itt a stúdióban. A vonalban pedig állandó szakértőnk Benne Ferenc. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok!
3: Szia Feri!
1: És hát mi másról beszél? Hallottad, Feri. Gege, hogyan köszöntött?
4: Szia Feri!
1: Halló, itt vagy?
2: Teljesen le vagyok döbbenve, de hát egy volt újpesti világsztártól részemről ez egy kitűnő reggel.
1: Gege, ne csinálj ilyet, mert torkának ad a szó.
4: Jól van, most már Szívi, mondjál valamit, mert elkezdenek csöpögni.
1: Na hát mi másról is beszélhetnénk, mint egyrészt a BL döntőről, amelyet Budapest döntött, viszont Árnes Otról is beszéljünk, mert az is tegnapi hír, és nem tudom, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondta, de ezzel kapcsolatban a véleményedet, Feri. De hát kezdjük a budapesti Puskás Arénában rendezett tegnap esti BL döntővel, amely ugye a végletekig kiélezett volt, izgalmas volt, fordulatos volt, nagyon sok szép jelzőt lehet majd mondani, de majd tőled is várunk rá ilyen jellemzés. Szóval 11-es párbajban dőlt el, és a Paris Saint-Germain megvédte a címét. Egy kicsit az előzményekről beszéljünk, Feri, te hogyan készültél erre a budapesti döntőre? Gondoltad-e, hogy ekkora fiesta, ekkora show lesz, hogy ilyen patika módon tényleg Gege használta ezt a szót az első fél órában, a magyar szervezők, a közlekedésben dolgozók, a rendőrök, a mentők így megállták a helyüket, és egyelőre, ugye még nehéz dolgunk van, mert pár óra telt csak el a VB döntőig, igen, sok óra kell még, szóval, hogy még sok hírt nem láttunk, de talán azt mondhatjuk, hogy minden rendben volt, ami a szervezést illeti és a körülményeket.
2: Ez pontosan így van, és tényleg nagyon-nagyon kell gondolkodnom, hogy a szuperlatívuszokban meg a jelzőkből kifogyok, hiszen elképesztő büszkeséggel tölt el. Egyrésztről, hogy a hazánk és Budapest kapta ezáltal a BL döntő rendezési jogát. Információim szerint, internetes információim szerint 5 csillagosra értékelte az UEFA a gyepszőnyeg minőségét, akkor elképesztő munkát tettek bele az önkéntesek, a rendezők, a tényleg a közlekedésbe dolgozók, a rendfenntartó erők, és egy kifogástalan BL döntőt rendezett Budapest, tehát ismételten bizonyítottuk, és tényleg a reggeli műsorban úgy fogalmaztunk Csisztu Zsuzsával, hogy gyakorlatilag egy olimpiát már egyesével megrendezett Magyarország, mert az összes világeseményt szerintem top szinten meg tudtuk valósítani, úgyhogy tényleg amellett, hogy nem vettem részt az eseményekben, de rendkívül büszke vagyok mindenkire, aki részt vett. Úgyhogy én legjobb tudomásom szerint rendben lezajlottak az éjszakai események is, a két szurkolótábot megfelelően lehetett különíteni, a rendfenntartó erők maximálisan jelesre vizsgáztak. Tehát tényleg jó kimondani, hogy túl vagyunk az eseményen, hatalmas élmény volt, annak ellenére, hogy személyesen nem lehettem ott a találkozón, de óriási élmény volt az előtte lévő események, és az egész, hogy Magyarország és Budapest lett a világ középpontja ezekben az órákban, napokban. És hát nem utolsó sorban fantasztikus hangulata volt az egész eseménynek. Ez számunkra nem újdonság, hiszen a Puskás Arénának van egy elképesztő atmoszférája, nagyon-nagyon-nagyon büszkék lehetünk rá, és tényleg jó nézni, hogy van egy nem csak európai, hanem világszinten. Én szerintem top 3-ba tartozó stadionunk, remélem tradicionálisan is lesz olyan, mint a Bernabeu, vagy mondjuk a Nou Camp, vagy akár a San Siro, de minőségében már mindenképpen úgy gondolom talán túl is szárnyalta őket.
1: Mert itt az első blogban mi azt elemeztük, hogy szerinted mennyire van szabad keze ilyenkor a budapesti szervezőknek, és az UEFA mennyire szigorúan köt le minden egyes protokoláris és előírásszerű dolgot. Tehát mi az, amikre figyelni kell egy ilyen BL döntőn azért? Te, mint labdarúgó szakember, tehát ilyen szemmel is nézve.
2: Igen, ugyan ifjúsági szinten, de azért részt vettem jó pár UEFA rendezvényen. Amikor egy bajnokok ligája döntőről beszélünk, akkor az európai labdarúgás egyik csúcseseménye. Tehát amit én tapasztaltam, azt szerintem meg kell hatványozni jó pár hatványra. Tehát amikor UEFA ifjúsági esemény volt, akkor a minden egyes protokoll másodpercre meg volt szabva, előre minden le volt egyeztetve, az még a fő milliméterben vagy lévő mérete is meg volt szabva, tehát biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas munka előzte ezt meg, és az MLS szervezői is rengeteget tanulhattak szerintem, mind a tegnapi eseményből is, az előzményeiből is, és mind az UEFA protokolljaiból. Tehát amellett, hogy nyilván gazdasági bevételt is generálta az országnak, szerintem rengeteget tapasztalhatunk, mind szervezés, mind pedig labdarúgó háttér szakma szempontjából.
3: A két csapat előéletéről egy picit, ugye, hogy az Arsenal milyen ágon, illetve a PSG milyen ágon jutott, ugye PL győztes és francia győztesről van szó. Ugye a PSG-nek egy picit talán nehezebb ágról került bejutni a döntőbe. Előzetesen a két csapat között te milyen különbséget láttál így a BL döntő előtt?
2: Igen, hát amit mindannyian szerettünk volna talán a világ többsége, döntőnek az a PSG Bayern München találkozó volt. Ugye sajnos elődöntőben találkozhattak csak, de két kitűnő mérkőzést láthattunk, és egy egészen más felfogású két csapatot. A tegnapi döntővel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy elképesztő taktikai csatát láthattunk, nagyon komoly taktikai finomságok voltak a mérkőzés során, és elképesztő küzdelem volt, de valójában sajnos, amit ugye már napok óta elemzünk a különböző médiumokban, azért az sajnos bevált, tehát a semleges szurkoló szempontjából a legrosszabb rémálom jött be, hiszen Havertz góljával az Arsenal szerzett vezetést, és azért ezt előzetesen borítékolni lehetett, hogy egyrésztről a Paris Saint-Germain tanulva Bayern München elleni hibáiból, ahol rengeteg gólt kaptak, főleg ugye az első mérkőzésen, mert a másik mérkőzésen azért megmutatták, hogy tudnak ők védekezni, de főleg a labdaszerzések vagy labdavesztések utáni átmenetek voltak kulcskérdés a mérkőzés során, és mindkét csapat, az Arsenaltól nem meglepő, de a Paris Saint-Germain is rendkívül jól megoldotta, hogy labdavesztés után nem engedett lehetőséget a kontratámadások kibontakozására. A Bayern Münchennél ez szöges ellentétje volt, hiszen rengeteg területet hagytak a támadóknak, azért is lett az első mérkőzés ott egy rendkívül gólgazdag találkozó, de ami miatt egy picit sajnálom, hogy az Arsenal szerezte maga a vezetést, az az, hogy már hetek óta vagy napok óta arról beszélünk, hogy egyértelműen az Arsenal európai szinten is top, vagy világszinten top csapatvédekezése, és a Paris Saint-Germainnek a kreativitása, főleg a széleken való sebessége, az lesz a különbség. Hát a sebességet azt úgy megoldották, hogy nagyon-nagyon mélyen védekeztek, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés lehetősége volt a Paris Saint-Germain szélsőinek. A védekezés szempontjából top szintet nyújtott majdnem végig az Arsenal, de én azt mondom, hogy az, hogy belehibáztak, az valójában borítékolható volt, és nem amiatt, hogy nem jól védekeznek, hanem egész egyszerűen annyira minimális és annyira kevésbé volt hatékony az Arsenalnak a támadó játéka, hogy nem tudták tehermentesíteni a védőket, ezáltal várható volt, hogy előbb-utóbb bele fognak hibázni, ezért gyakorlatilag 90 percet nem lehet végigvédekezni, viszont amiatt, mert nem lett, azért nem lett látványos a találkozó, mondom, mert ez a korai gól, ami hozzáteszem gyönyörű volt, és csatármegoldásként szenzációs, ez egy picit még inkább defenzívé tette az Arsenalt, és ezáltal egyértelmű volt, hogy az ő meccsterük az, hogy gyakorlatilag elrontsák a Paris Saint-Germain játékát.
5: Azt mondtad, hogy nem volt a semleges nézők számára feltétlen jó, hogy így alakult ez a mérkőzés. Mi arról is beszéltünk, hogy talán azért sem vonul be a színvonal tekintve, tehát nem a szervezést, meg a körítést, meg BL döntött szempontjából ez a mondjuk a top 5-be, mert mint hogyha ugye végsőkig el lettek volna csigázva, tehát túl, mint hogyha csapágyosra lennének egy kicsit hajtva ezek a focisták, és tudom, hogy még most jön a VB, szóval hogy szerinted hogy lehet így a szezon végén csúcsformát hozni, ha van ilyen a fociban, tehát szóval hogy ez egy nehéz vállalkozás, mind az edzői, mind pedig a sportolói oldalról.
2: Igen, ez kétségtelenül így van. Ez egy örök kérdés és dilemma a világbajnoksággal kapcsolatban is, hogy azok a csapatok, vagy azok a nemzetek, amelyeknek a játékosai top bajnokságokban, hát mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es évekhez képest jóval több mérkőzéssel a lábukban érkeznek a világbajnokságra, azok hogy tudnak teljesíteni, illetve a világbajnokságig hátralévő hát kevesebb, mint 2 hét, az mire lesz elég mondjuk regenerációs szempontból. Tehát ez egy örök dilemma. Ugyanakkor nyilván én is egy picit furcsáltam, de valójában lehet, hogy ez az oka a gyakorlatilag a kizsigerelt és szezonon túllévő játékosok, hogy elég sok görcsölés volt a találkozón, különösen ritka azért kapusnál jelentkező görcs, tehát ezek azért jelek. Az tény, hogy nem feltétlenül a kreativitás meg a szép futball dominált a tegnapi találkozón, de ezt azért tudjuk be annak, hogy óriási a tét. Tehát egy döntőt játszani az mindig más. És lehetett érezni, hogy nagyon-nagyon kielemezték egymást a csapatok. Egyértelmű volt látni, hogy azok a nyerési pontok, amiket mi itt megemlítettünk az elmúlt napokban, azok nagyon-nagyon kontroll alatt vannak tartva. Gondolok itt akár Havertznek az elindulásait, vagy Ødegaardot az Arsenal részéről, aztán ugye nagyon-nagyon látványos volt, hogy Kvaratskheliát állandóan kettős fedezékbe tartják, tehát hogy ne engedjék befelé a világra szóló cseleit. Szóval já, ez, és tovább is azt tudom mondani, hogy az ellenpólus az a Bayern München elleni Paris Saint-Germain találkozó, ahol gyakorlatilag volt, hogy 2-2 vagy 3-2 elleni játékhelyzetek voltak támadó fölénnyel, ami ezen a mérkőzésen, hát gyakorlatilag egy-egy véletlen kósza kontratámadás volt, amikor maximum létszámazonosság tudott kijönni, de azért legtöbbször egyértelmű volt, hogy az Arsenal gyakorlatilag 10 emberre visszahúzódva a saját védőharmadában védekezett, így nagyon-nagyon nehéz látványos találkozót kihozni. Az a fajta kreativitás, frissesség meg igen hiányzott a Paris Saint-Germainből, hogy a nagy labdabirtoklási fölénye ellenére ezt valójában érvényesítse, de azért összességében pont azért, mert az Arsenalnak nagyon-nagyon ékony volt úgymond a támadó játéka, és erre utalnak a korai cserék is, ezért úgy gondolom megérdemelten nyert a Párizs. De mondom, ami finomság volt, az taktikai szempontból akár oktatófénybe le lehet vetíteni, de hát sajnos elsősorban védekezés oldaláról.
1: Ugye mindig beszélünk arról, hogy ez nem csak a játékosok és a csapatok harca, hanem a két edzője is. Beszéljünk egy picit a kezdő csapatokról. Azt elmondhatjuk, hogy a Paris Saint-Germain kezdőjében nem volt akkora meglepetés, az Arsenalnál viszont Arteta, az, hogy ő Havertzet kezdette, és nem Viktor Gyökerest, az meglepetés volt, az, hogy Calafiori például, Zubimenti nem volt a kezdő csapatban, az is talán váratlan volt, szóval ilyen szempontból hogy értékeled ezt a két edzői húzást?
2: Igen, Calafiori és Zubimendi kihagyásával kapcsolatban inkább csak röviden szeretnék válaszolni, mert elsősorban abban látom az okát, hogy szerintem Arteta egy olyan meccstervet dolgozott ki, amivel arra számított, hogy hát, és ez valójában azért többé-kevésbé bevált, arra számított, hogy a mérkőzés hajrájában mondjuk az utolsó 20-30 percre tud komoly erősítést hozni a kispadról. Tehát elsősorban a kispadnak a potenciájába bízott. Ez abban a szempontból bevált, hogy egy rendkívül szoros találkozó volt, és főleg a mérkőzés elejét nagyon jól alakította az Arsenal, viszont nem váltak be olyan módon a becserét játékosok, mint ahogy a vezetőedző vélemény szerint eltervezte volna. Tehát igazából itt akkor lehetett volna megnyerni ezt a döntőt, amennyiben a kispadról beszálló olyan sztárjátékosok, mint akár Gyökeres, vagy akár Martinelli többet tudnak hozzátenni. Tehát ugye ez abszolút mértékben nem sikerült, tehát nem vált be annak ellenére, hogy már itt nyilván Gyökeres egyértelmű, Martinelli, Zubimendi is beszállt, Eze is beszállt, de nem tudták fölvenni a mérkőzés ritmusát, és nem tudták az elvárt színvonalat hozni, amennyiben ez az elképzelés, ami jó ötlet volt, hozzáteszem, de játékosok nem valósították meg, az lehetett volna a nagy PSG fölény ellenére is egy olyan forgatókönyv, amivel az Arsenal tudja megnyerni a találkozót. Viszont Gyökeressel kapcsolatban én egy nagyon érdekes dolognak tartom ezt a húzást, hiszen biztos vagyok benne, hogy Gyökeresre készült a Paris Saint-Germain, és akkora volt a média felhajtás Gyökeres körül, ugye a magyar kapcsolata, illetve a magyarság
1: által. Gyökerek miatt, ugye, hogy ő fogalmazott,
2: igen,
1: hogy visszatér.
2: Szándékosan nem akartam kimondani, mert már kicsit ledegradálódott ez a húzás, amellett, hogy Back to the Roots nevű posztja azért az nagyon ötletes volt, vissza a Gyökerekhez, ugye. de szerintem mindenki Gyökeres Viktorra készült, és mindig kell egy pici finomság, egy pici váratlan húzás az ilyen döntőkön, és bizony lehetett volna mérkőzés nyerő tényező. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy Havertz váratlan beállítása, főleg center pozícióba pedig teli találat volt. Tehát nem is tudtak rá úgy készülni, mert egy egészen más játékos profilú, más karakterisztikájú Havertz kezdett Gyökeres helyet. És hát ugyan kellett Marquinhos óriási hibája, ami meglepő egy ilyen rutinos játékostól, de Havertz csodálatosan szép gólt szerzett, utána még többször veszélyeztetett. Hát a kevés Carson a helyzetben azért mind szerepet vállalt, úgyhogy nagyon az az érzésem, hogy a Paris Saint-Germain Luis Enrique által kézben tartotta a találkozót taktikailag, de Artétának ez a fajta húzása, ha egy picivel többet tesznek hozzá a játékosai, akkor lehetett volna meccsdöntő tényező.
3: A két edzőnél maradva, ugye Artéta és Luis Enrique, ugye Artéta mondhatjuk, hogy Pep Guardiola tanítvány, Luis Enrique pedig csapattárs volt barcelonai csapattársként, nyilván ugye azt a spanyol vonalat követve, de teljesen másik taktikai vonalat visznek a pályára. Én azért azt mindenképpen meg szerettem volna tőled kérdezni, hogy az egyéni teljesítmények viszont nagyon elmaradtak. Ugye én Dueytól vártam óriási teljesítményt, Dembélétől, vagy akár a másik oldalon Rice-tól, Sakától, és igaziból tényleg egyszerűen annyira enerváltan játszottak, és nyilván amikor Luis Enrique becserélte Barcolát, akkor egy picit úgy megélékült az egész mérkőzés, de így edzői szempontból, amikor megvan az utasítás, viszont az egyéni teljesítmények nem jönnek, azt hogyan lehet kezelni?
2: Igen, hát először is ugye amikor magyar bajnokságban magyar játékosok arra hivatkoznak, hogy mondjuk meleg van, vagy korán van mérkőzés, akkor hajlamosak vagyunk ezt ugye elintézni azzal, hogy hát a másiknak is melege van, meg ez a dolgod, meg ennyi pénzért azért fussán, ne nyavajogjál, és valamilyen szinten nyilván igaza van a szurkolóknak, de szurkolói szempontból, meg gyermekek érdekei szempontjából, meg mondjuk hazautazás szempontjából nyilván ez egy logikus ötlet, hogy 6 órától van a mérkőzés, csak azért ma Magyarországon ez a május 30-ai dátum, amikor gyakorlatilag hetek óta nem esett az eső, és tényleg 30 fok feletti a hőmérséklet, ezt azt kell tudni, hogy egy katlanban, egy stadionban ez még inkább felfokozott, és még inkább bennmarad a levegő, sokkal melegebb van, mint amikor az erdőbe sétál valaki kényelmesen. Tehát én ezt részben annak tudom be, hogy azért futball szempontjából nem volt optimális ez a meleg. Viszont azért is érezni egy picit ilyenkor, nyilván a friss játékosok behozatalával is, fölgyorsul a játék, de azért ugye a hosszabbításra már jóval 8 óra után már sokkal kellemesebb volt a hőmérséklet is. Tehát ez a 6 órai kezdés, ez azért futball szempontból nem ideális. Igazából a villanyfényes, ilyen hős időben tudják a játékosok a legmagasabb teljesítményt leadni, tehát ez is befolyással volt. A másik pedig nagyon logikus a kérdésed, hiszen pont azok a világsztárok, akik ilyenkor egy-egy mérkőzést el tudnak dönteni. Itt talán Kvaratskhelia lehet a kivétel, mert azért ott Dembélével való kényszerítőzése után egy nagyon szép futballjelenet volt, már nem maga a szabálytalanság, hanem ahogy kialakították ezt a 11-es szituációt. Tehát én Kvaratskheliától azért megkaptam azt, ami miatt őt nagyon-nagyon sokan szeretik. Volt egy kapufája is, viszont nyilván egyértelmű, hogy nem akadt olyan teljesítmény, akiről most zengen a világ sajtó. Ez egyrészt abból tudható, amit az előbb mondtam, az éghajlati dolgok, illetve a meleg, a másik pedig, hogy tényleg egy nagyon-nagyon nehéz szezon után vannak. A harmadik pedig, hogy mindkét csapat egyértelműen az erejét arra koncentrálta, hogy a labdavesztések után minimálisra csökkent azt az időt, amíg rendezetlen a védelme, hiszen a mai futballban amelyik csapatot úgymond meg lehet kontrázni, az általában vereséget szenved, tehát nem nagyon volt ilyen lehetőség egyik csapat irányába se, egész egyszerűen elvették egymástól a területeket a csapatok. És a harmadik része a kérdésednek, hogy ugye nem akadt megfelelő teljesítmény, és ez elsősorban az Arsenal részéről jelenthetett problémát, és nem utolsó sorban azért figyeljük meg, hogy mennyire hamar lecserélte az összesere lehetőségét Arteta. Ez is azt mutatja, hogy hát nem volt elégedett. Ugye nyilván Mosquera részéről ott egy óriási hiba, meg egyre inkább az látszódott, hogy Kvaratskheliával nem bír, aztán pedig folyamatosan behozta a szélsőit, folyamatosan változtatott, ugye visszaállította Havertzet a árnyékék pozícióba, behozta Gyökerest, szóval próbálkozott, látta, hogy hol van probléma, látta, hogy nem működik a csapata, de nem tudott változtatni rajta, mert a játékosai ebben nem voltak megfelelő minőségűek ezen.
1: Egy percünk van a hírekig, akkor egy gyors kérdés. Kai Havertzről mondj egy-két szót. Ugye 2021-ben az ő gólja döntötte el a Chelsea BL győzelmét. Most is viszonylag gyorsan a 6. percben gólt szerzett. Ő milyen típusú játékos? Ugye már a VB-re is előre tekintve ő német válogatott játékos.
2: Igen, azért szeretik az edzők az ilyen típusú labdarúgókat, mert nyilván nem ismerem személyiségjegyek szempontjából, de nekem olyan játékosnak tűnik, aki egyrésztől több posztot lefed. Tehát gyakorlatilag, ha ebben a 4-2-3-1-es játékrendszerben gondolkodunk, akkor tegnap lehetett látni center pozícióban olyan típusú centerként, aki kontrajátékra alkalmas, tehát akár egyénileg el tud indulni a mélységi területekre, ahogy a gólt is szerezte, illetve akár becserélve egy centert Gyökeres személyében vissza tud húzódni a középpályára, a klasszikus tízes pozícióba, vagy adott esetben akár a széléről is tud befelé futballozni, tehát gyakorlatilag a 4 támadó pozíció bármelyikét lefeded vele. A másik pedig személyiségjegyében úgy tűnik nekem, hogy a padról is képes jó teljesítményt nyújtani, és attól se ijednek, ha olykor kezdőként játszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne morogjon, ne játsza sértődöttet egy játékos, aki a kis padra kerül, hanem amikor becserélik, akkor hozza a teljesítményt. Havertz jó személyiségű labdarúgónak tűnik minden távol.
1: Na, rengeteg kérdésünk van még a tegnapi BL döntővel kapcsolatban, úgyhogy a hírek után folytatjuk Bene Ferenccel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: megnyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Egy, kettő, három.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madar a tolláról, embert.
8: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: 11-esek után ismét a Paris Saint-Germain nyerte a BL-t. A pénzügyminiszter szerint ősztől kezdődhet az uniós pénzek kifizetése. Napos idő lesz többfelé záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
9: A labdarúgó bajnokok ligája a budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, ami a párizsiak Dembele 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90 majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény. A büntető rúgásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket a sorozatban. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta a Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melzungán lesz a vasárnapi döntőben. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A csoportos jégkorong világbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanadát 4-2-re legyőző Finnország lesz majd. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét szombaton a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. A szombati döntőkben érdekelt magyarok közül még Ábrahám Minnának sikerült érmes helyen végeznie. A nem fő számának tekinthető 50 méter hát fináléjában 28,49 század másodperces eredménnyel a 3. helyen csapott célba.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint, amint egy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Zenés, táncos programokkal várják ma a családokat a Műpa gyermeknapján. A szervezők interaktív koncerttel, meseközpontú produkciókkal és hangszerjátszótérrel is készülnek.
1: Közlekedés.
9: Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az M51-es autóúti csomópontnál két kis tehergépjármű összeütközött, a 16-os kilométernél a belső sávot lezárták.
1: Időjárás.
9: Kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor. Nagy területen megélénkül a szél, napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, jöttünk vissza a Sportreggellel, és Bene Ferenccel továbbra is vonalban van állandó szakértőnk, és eddig is a tegnapi BL döntővel foglalkoztunk, de Erikának kérdése van.
2: Hú, már Feri nagyon izgul szerintem.
1: A Debrecen lesz a bajnok jövőre?
2: Nem, kiesik ki, azt kérdeztem mindig, ugye, de ilyet nem kérdezünk. Figyelj, Feri, játsszuk már el azzal, hogy... megnézted a mérkőzést, tudod, hogy mi fog történni, viszont az a mérkőzés, amit te megnézted, az most fog kezdődni este 6 órakor, és lehetőséged van leülni mindkét kispadra, egy-egy tanácsot mondani az edzőnek. Nem szeretnélek belerakni az okoskodó szerepkörbe, de mégiscsak te vagy a szakértőnk. Szóval a mérkőzés után, de még gondolatban csak előtte, mi az, amit mondanál a két edzőnek? Tehát, hogyha most újra játszhatnák.
3: Hát először is ezért beküldeném a öltözőbe a 11-esek előtt. Mert azt megmondom őszintén, előre bemondtam, hogy egy olyan játékossal nyilván nagyon okos az ember könnyen a fotelből, de aki a mérkőzés folyamán nincsen játékban, nem kap telefonalat, pláne tartalékjátékosként szállt be, és alig ért labdába a mérkőzés folyamán, kevés jó döntése volt, kevés jó megoldása, olyanokkal általában nem rúgatunk 11-est. Nyilván előfordulhat, hogy abból az ötből ő volt az ötödik, aki elvállalta, tehát rákényszeríteni nem kell a futbolistákat, de azért ott talán éreztem egy kis vibrálást az erőben. Visszatérve a kérdés alapjára, az az érdekes az egészben, hogy nem volt a mérkőzés folyamán olyan elképesztő egetverő edzői hiba. Tehát ugye itt a vesztes edzőről beszélünk, Artétáról, aki joggal nyilatkozza, hogy veretlen a bajnokok ligájában, és mégsem az idei kiírásban is mégsem nyerte meg a trófeát. Tehát itt nagyon-nagyon nehéz bármelyik edzőt elmarasztalni, hiszen elképesztő jó munkát végeztek. Talán ugye nyilván egyértelműen hangzik a kérdésre, a válasz nagyon sablonos, hogy talán Moszkera beállítása tűnhet esetleg hibának, de csapat szinten nagyjából, mondom ezt a 11-es szituációt meg a kapufát kivéve, azért megoldották Karraskéri emlegesítését, de azért az nagyon-nagyon látványos hiba volt. Viszont volt előzménye, tehát ha arról beszélünk, hogy mondjuk az Arsenal rendkívül jó csapatvédekezést nyújtott, és főleg a saját védőharmadában, és kiemelten a 16-oson belüli szituációkban őrületes létszámfölényeket alakítottak ki, hogy az utolsó centimétereket is elszívják a Paris Saint-Germain kreatív támadóitól, ez látványosan, látszólag jól sikerült, viszont ami... számomra egy kicsit furcsa volt, hogy mindig azt tanítjuk a védőknek, hogy a becsúszás az mindig a legvégső megoldás legyen. És egyértelmű volt már az első fél időben is, több esetben becsúszva mentettek az Arsenal védői a 16-oson belüli játékhelyzetekben, és ez magába hordozza azt a veszélyt, hogy egyrészt nyilván a becsúszó szerelés vagy blokkolás az egyfajta a végső megoldás, és egy módszer, tehát egy eszköz a labdarúgásban. De mindig azt tanítjuk, hogy ameddig csak lehet, lábon védekezzen egy csapat, vagy egy védő, főleg egyénileg, de ha ilyen szinten vannak csapatban, hogy 5-6 játékos van a labdás körül, és gyakorlatilag 9 játékos a 16-oson belül, az elképesztő népsűrűséget jelent, úgymond. Tehát ilyenkor törekedni kell lábon való védekezésre a védőknek. Én szerintem ebben hibázott a legnagyobbat Moszkera, és előtte már volt ennek jele, amikor úgy szereltek a 16-oson belül becsúszva az Arsenal védői, hogy hát bizony centimétereken vagy tized másodperceken múlott, hogy nem lett szabálytalanság. Én felhívnám a védők figyelmét, nyilván

0: életes helyzetben volt, ez felveti azt a kérdést, hogy nem járta volna sárgalap az esetért, és ebben az esetben ez most kell a kiállítását vonzott volna maga után, tehát ez egy kérdés, de egyéni és csapat védekezés taktikai szempontból talán ez a túlcsok becsúszásra erre felhívnám a figyelmet. De hát ez nagyon könnyű engem most behúzni ebbe a szituációba, utólag mindenki nagyon okos.
1: Ezért próbáltak védeni, hogy nem okoskodunk most.
0: Csak... Köszönöm.
1: De tényleg köszönöm szépen, mert engem érdekelt, hogy utólag mit lát.
2: Feri, úgy fogalmaztál, hogy edzői hiba... Ja, bocs, reagál.
0: Nem, abszolút remélem, hogy kielégített a válasz, de kérdezzetek, ha még.
2: Oké, azt mondtad, hogy edzői hiba nem történt, játékvezetői hiba történt-e? Ugye Arteta a 102. percben történt Madueke kével szembeni szabálytanság miatt fogalmazott meg kritikát, hogy ott esetleg egy 11-es járt volna nekik. De úgy összességében a játékvezető ténykedéséről mit gondolsz? Vagy erről a szituációról?
0: Igen, nehéznek a helyzet, mert ugyan az edzői különböző nemzetközi licencek elvégzésénél követelmény, hogy mi edzők játékvezetői licencet is szerezünk egy bizonyos szint felett. Tehát megvan a játékvezetői képesítésem, de azzal a feltétellel kaptuk meg mi edzők, hogy sosem
1: lesztek.
0: Sosem vezetünk mérkőzést. Úgyhogy nem szeretnék játékvezetői szakértőként tettelegni. Az az igazság, hogy én annak a híve vagyok, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzést ne a játékvezető döntsön el. Tehát a Mozzarella Kvaratskhelia esetnél egyértelmű volt a védő hibája, taktikai szempontból is, és óriási 11-es volt. Tehát nem volt semmilyen kérdés. Viszont itt az általatok említett esetnél azért a támadó visszafogott, a támadó is bekulcsolta a karját a védőnek, utána lehetett érezni, hogy kifejezetten 11-es, hát most nagyon csúnya szóval 11-est akar csinálni, ahogy mondani szoktuk, tehát ő azzal a szándékkal kulcsolta be a karját a védőnek a karjához, hogy eljátsz ezt az esetet. Nyilván volt testi kontakt, nyilván, hogyha nagyon szigorúan nézzük a szabályt, akkor meg lehetett volna adni, de én úgy gondolom, hogy ilyen találkozót, ami ennyire kiélezett, és ennyire tényleg a csapatok játékosai látszik, hogy el fogják dönteni előbb-utóbb, akkor ott dőljön el, vagy ha nem döntik el, akkor legyenek 11-esek, de ne a játék között, hogy nyúljon bele. Én megmondom őszintén, egy ilyen BL döntőn csak az egyértelmű 11-est adnám meg, szóval én szerintem jól döntött a játékvezető. De mondom, ha megadta volna, akkor ugyanígy a VAR vizsgálat is megvédte volna, hiszen maga a kontaktus megvolt, de én nem szeretem azt a világot, ami kezd kialakulni, hogy lassan a 11-es rúgó a legfontosabb a csapatban, mert minden másik meccsen van egy-egy büntető.
3: Ha már szóba hoztad ezét és a hideg lábával való 11-es rúgását, ugye mi korábban beszéltünk arról, hogy az Arsenal játékosai, mind a két Arsenal játékos, aki kihagyta a 11-est, egy picit megtorpant és egy kicsit topogott a rúgás előtt. Ha már 11-es párbaj, akkor ezt mindenképpen kérlek elemezd, hogy ez egy mennyire bevett szokás, vagy aki topog, az egy picit bizonytalan, és emiatt volt a két Arsenal kihagyott 11-es?
0: Igen, hát ezével kapcsolatban én azért megfelelő időt töltött a pályán, tehát nem feltétlenül a bemelegítés vagy a hidegláb okozta a problémát, hanem nem volt annyira játékban, nem nyújtott jó teljesítményt, egy kicsit talán az önbizalma is elment, tehát erre utaltam. Viszont a kérdés az jogos, érdekes ez, mert többfajta 11-es rúgó van, és pont amikor mutatták Ryan-t a 11-es párbaj előtt, hogy tanulmányozza egy papíron vérhetően az ellenfél 11-es rúgóit, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy nem is feltétlenül azt tanulmányozza ilyenkor, hogy ki melyik irányba rúgja a labdát, mert nincs olyan 11-es rúgó, aki mindig ugyanabba az irányba rúgja. Tehát ez nagyon egyszerű lenne, hogy akkor XY rúgjuk a Dembélé csak mindig jobb oldalra rúgja, tehát ilyen nincsen. Inkább a típusságát feltételezem, hogy elemzik, hogy van olyan típus, aki rendkívül jó rúgó technikával rendelkezik, és erőből megrúgja egyik sarkot. És azt ha jól megvan rúgva erőből, és nem mozdul előre a kapuj, akkor azt szinte lehetetlenség védeni. Aztán van az a típus, aki valamilyen trükköt próbál ki, és próbál kizökkenteni a kapust, és ez az utóbbi, amiről beszéltünk, hogy megpróbálja a kapust egy ilyen lélektani hadviselésbe belevinni, hogy melyiknek fogy el előbb a türelme, és az utolsó pillanatban tud változtatni. Aztán van még egy fajta, ami hasonló ezzel, hogy annyira lassan fut neki, hogy egész egyszerűen már rákényszerül a kapus, és nem bírja idegekkel tovább, hogy el kell, hogy induljon. És az

0: utolsó tized másodpercben is tud változtatni az irányon. Tehát nagyjából ez az utolsó másodpercben változtatok az irányon, típusú rugók voltak az első két-három rugó mindkét oldalról, a kapusok irányt se találtak. Ezénél az volt az érdekes, hogy nyilván előre mondtam, hogy a játéka miatt nem rugatnék vele, de utána érezni lehetett egyfajta bizonytalanságot, tényleg azt jól látod, hogy nekifutott. Viszont ezek a típusú játékosok, akik ilyen nagyon-nagyon kivárósan futnak neki, és a végén, az utolsó pillanatban tudnak jó döntést hozni, viszont azok a legjobb 21-es rugók. Hát ezen nem ide tartozik, mert gyakorlatilag csak a sarkot kellett volna eltalálnia, és,
1: vagy a kaput.
0: És gól. Hát igen, így is fogalmazhatunk, mert ugye a kapus középen maradt, tehát igazából ez egy könnyen megoldható büntető lett volna. Szerintem ő trükkös akart lenni, de inkább a saját trükkje önmagát zavarta meg, úgymond, és én inkább azokra a játékosokra szavaznék, akik ezt meg is tudják oldani, tehát gyakorlatilag a lassú mozgásukkal döntésre késztetik a kaput, és utána tudnak az utolsó pillanatban ellenkező oldalra kifordítani a lábukat.
2: Feri, 30-40 másodpercünk maradt, nyilván a BL döntőről még nagyon sokat fogsz beszélni, de kérlek mondd el nekünk a véleményedet arról, hogy a Liverpool a szezon végén menesztette Arne Slotot, vagy váltak el útjaik, holott egész hónapok óta ez a beszéd téma. Nem navigálta el magát nehéz helyzetbe azzal a Liverpool, hogy már több szóba jöhető edzőt lecsaptak így a kezükről?
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Itt a leginkább fájó pont talán liverpooli szempontból, és én inkább a Liverpool Magyarország, tehát a magyarországi Liverpool szurkolókkal kapcsolatban tudok véleményt mondani, hogy nagyon szerették volna Xabi Alonsót a kispadra, és ugye Arne Slotnak a leváltása azért az levegőbe lógott már szezon közben is. Egy ideig ugye versenyben volt mindhárom trófájára a Liverpool, aztán kezdtek elfogyni a trófák, akkor mondták, hogy de még ott van a Bajnokok Ligája, a Bajnokok Ligájából is kiestek, és ennek ellenére nem volt edzőváltás. Tehát az volt az ember érzése, hogy mindig, ha ma nem nyert a Liverpool, akkor megtörténik, és aznap mindig nyert a Liverpool. Tehát egy ilyen érezni lehetett, hogy nincs, nem jól működik a csapat, nincs meg az összhang az edzés a csapat között, de azért mindig a minimum teljesítést azt végrehajtják. Aztán a végére azért eléggé rendesen szétesett a Liverpool, nyilván a bajnokok igényülés sikerült. Érdekes kérdés, mert nagyon nehéz, tehát az én szintemről kritizálni egy világsztár edzőt, ez nem hangzik jól. De én úgy gondolom, hogy akinek megfordul bármilyen szinten is a fejében, hogy Szoboszlai Dominikat még ha kényszerbe is jobb hátvédként játszassa, fogalmazunk úgy, és ezt vállalom, hogy a számomra nem váltotta ki a szimpátiát. Tehát én egy egyértelmű vezéregyéniségnek tartom Szoboszlai Dominikát, és igenis a középpályán vagy 8-as vagy 10-es pozícióban ott a helye a Liverpoolban. Szerintem az hiba volt. Ugyanakkor érdekes, hogy Mohamed Salah rögtön jelezte a menedzserének, hogy hoppá, hát akkor gondoljuk át, és üljünk le újra tárgyalni, mert ebben az esetben nem szeretnék távozni. Tehát még az is lehet, hogy ezáltal Mohamed Salah is marad a Liverpoolnál. Az utódokkal kapcsolatban meg talán Andoni Iraolát mondják. Érdekes, mert a Liverpoolhoz beleírik a stílusa, tehát egy picit hasonló a Klopp korszakra. Úgyhogy ez elsülhet jól is. Minden esetre az időpont talán váratlan, de egy világbajnokság után egy tiszta lappal egy jó Liverpoolt össze lehetett darabni.
1: Hát azt gondolom, hogy akár a BL döntőről, akár erről nagyon sokat fogunk még beszélgetni, akár te is itt, Feri, a Nemzeti Sportrádióban el tudod mondani. Bene Ferencnek köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Szép napot, szia, Feri!
0: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Mi pedig megyünk majd tovább, Nemzeti Sportjegyzet, Nemzeti Sportkrónika itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
2: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
1: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
3: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
1: Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Meghiúsult tromfosztás, Nagy Zsolt jegyzete. A futballvilág központja lett az elmúlt néhány napban a Bajnokok Ligája döntője kapcsán Budapest. A PSG és az Arsenal párharcának helytadó Puskás Arénában a 2019-es átadás óta számos rangos mérkőzést rendeztek, ám eddig főként a magyar szurkolók gyűjtöttek benne életre szóló élményeket. Május 30-án ez megváltozott, külföldi drukkerek 10 000-re érkeztek a magyar fővárosba a világ minden tájáról, hogy a helyszínen élhessék át a párizsiak történelmi címvédését vagy a londoniak első BL győzelmét. Az összecsapás előtt a semleges szurkolók többnyire attól tartottak, nehogy korán vezetést szerezzen az Arsenal, mert az borítékolhatná az unalmat. A BL idény legjobb védelmét felvonultató londoniak sündisznóállásba húzódnának a kapujuk elé, a PSG támadói pedig vért izzadnának már csak azért is, hogy lövőhelyzetbe kerüljenek. Sokkal vonzóbbnak tűnt egy gólokkal tarkított, izgalmas, sok helyzetet felvonultató összecsapás képe, de ennek a forgatókönyvét úgy tűnt Kai Havertznek elfelejtették átküldeni. A német csatár a 6. percben a kapuba bombázta a labdát, az Arsenal pedig köszönte szépen, és előbb-utóbb csak lefújják hozzáállással visszaállt védekezni a kapuja elé. Mikel Arteta taktikai zsenialitását mutatta, hogy játékosai egy órán át látszólag könnyedén őrizték az előnyt. Ez idő alatt leginkább csak arra derült fény, hogy Ashraf Hakimi nem Szoboszlai Dominik, ő nem tudta távoli szabadrugásból bevenni David Raya kapuját. Ousmane Dembélé ellenben büntetőből egyenlített, ami fél óra plusz játékot és 11-es párbajt jelentett a szurkolóknak a pénzükért. Az idegek harcát végül a PSG játékosai bírták jobban, az Arsenal a 2006-os BL döntőhöz hasonlóan ismét úgy maradt alul, hogy vezetett a mérkőzésen, míg a PSG Luis Enrique irányításával továbbra is Európa királya. Nyilvánvaló, hogy a két csapat nem minden idők legjobb fináléját játszotta a Puskás Arénában, ám izgalmakban így sem volt hiány. Magyar szempontból a leglényegesebbet, a szervezést, a hangulatot csak dicséret illeti. Ez alapján remélhetőleg lesz még lehetőség arra, hogy Budapest a jövőben is BL döntőt rendezzen.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat!
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidő és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
2: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen. Tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
1: Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőről Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát Nyágúj Gergely kérdezte.
3: Nagyon reménykedhetett az Arsenal, az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs ott a teljes félpályán, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvára elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette. Ha az Arsenal nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett, igaz, ez a 75-25% ebben nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
4: Hogyha most visszatekintünk az egész sorozatra, a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
3: Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs alatt, még följött 5-4-re a Bayern, de attól függetlenül nem a vissza vágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat a Paris Saint-Germain mellett, a Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a hanevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arsenal 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl. Ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyére álló trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
1: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bornusznál dolgozott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelmeig tartó párharcot és a bronzérmet is egyben. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az uglóiak sikeréből. Benedek Mór Vasvári Lilinek nyilatkozott.
5: Az első kettő meccs is már elég kemény volt, főleg Szolnokon. Lehet, hogy nagyon kicsit úgy jöttünk ide az elejét tekintve, hogy ez már könnyebben meg lesz. Voltak kiállítva centerek, akik nem játszhattak. Azt hittük, hogy egy kicsit könnyebb lesz, de az első fél idő végén rájöttünk, hogy nem. És ugyanúgy tisztelőbe kellett azért játszanunk, hogy ezt a meccset is megnyerjük.
6: Amikor az edzőtöket kérdeztem az egész szezon során nyújtott teljesítményről, játékról, ő azt mondta, hogy az egyik szemes sír, a másik nevet. Játékosként hogyan élted meg ezt a szezont, mennyire sikerült a szezon elején kitűzött célokat teljesíteni?
5: Szerintem nagyon sok jó meccset játszottunk ebben a szezonban, és nagyon sok szép pillanat volt. Valamilyen szinten azt vártuk, meg sokan azt várták, hogy döntőt fogunk játszani, mert nagyon jó kis csapatunk van. Sajnos ez nem jött össze, viszont én úgy érzem, hogy MRF-vel jöttünk ide a bronzmeccsre, és mutattuk meg, hogy igenis jó csapat vagyunk, de most sajnos a döntő nem sikerült.
6: Gondolom most egy kis regeneráció következik, de a nyári szünet után mi lesz a fókusz, milyen célokkal vágtok majd neki a következő idénynek?
5: Dolgozni fogunk egész nyáron, valaki a válogatottnál, valaki a klubnál, de mindenki azon lesz, hogy jövő évben is jó eredményeket érjünk el, és mindenképpen döntőbe szeretnénk jövőre jutni.
6: Hogyan ünneplitek most a bronzérmet?
5: Először is lemegyünk ide a bisztróba, eszünk egy nagyot, aztán meglátjuk.
1: A BVSC játékosa Benedek Mór után a Szolnok férfi vízilabda csapatából a két gólig jutó Cseh Maximot is megszólaltatta Vasvári Lili.
5: Érződött, hogy három napja egy kaotikus és nagyon hosszú, fárasztó meccset játszottunk, ahol sajnos kikaptunk hazai pályán, de úgy próbáltunk megjelenni itt, hogy attól függetlenül 2-0 a párharc, mindent beleteszünk. Érződött mindkét csapaton a fáradtság, és sajnos a harmadik negyedben tudott váltani a BVSC, amit mi nem tudtunk kontrollálni, de úgy gondolom, hogy méltóan zártuk le ezt a szezont.
6: A párharc során többször megnehezítettétek a BVSC dolgát. Mi kellett volna még akkor, hogy egy kicsit tovább tartson ez a lendület szerinted?
5: Szerepe volt abban az egésznek, hogy rövidebb lett a padunk, voltak eltításaink, a kapusaink nem voltak 100%-osak, de ennek ellenére erre nem húzhatjuk rá az egészet. Én is és a csapattársaim is, amit tudtunk, beletettünk, de pontosságban kicsit jobb volt a BVSC. Belőtték a helyzeteiket, míg mi hátul nem úgy tudtunk blokkolni, hogy ők, és ennek meg lett az eredménye.
6: A következő idényre milyen célokkal vág majd neki a csapat, beszéltetek-e már ilyesmiről?
5: Most még szerintem a legtöbb játékosnak a pihenésen van a hangsúly, de a top 4-es szereplés az minimum elvárás lehet náluk.
1: Zombori Gábor 4 perc 17,14 század másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyesúszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Ábrahám Minna 50 méter háton 28,49 század másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig a szintén német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Olasz Gergő Imre Bencét kérdezte, aki kiemelte kapusuk Andreas Wolf nagyszerű teljesítményét is.
7: Az a célunk, hogy megnyerjük ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
8: A fél időben 3 góllal vezetettek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit éltél ott át akkor éppen a kispadon?
7: Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ezért a világ egy legjobb kapusa.
1: A Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melsungen kapusa, Palasics Kristóf is összegzett Olasz Gergőnek.
9: Mi bárkire szerettünk volna döntőt játszani. Nem is tudom, hogy a klub volt-e már valaha döntőbe európai sorozatban. Biztos, hogy ez történelmi napként megy le a mi csapatunk, meg a mi klubunknak a számára. A Melsungen sokszor volt már nagyon közel nagy sikerhez. Most azt gondolom, hogy efelé az első lépést megtettük, és mindenképpen bele szeretnénk adni minden, hiszen ki tudja, hogy mikor van még egyszer lehetőség, hogy egy európai sorozatban játszhatunk döntőt. Örülök én is nyilván azért. Lesz egy magyar különlegesség ennek a találkozónak. Mindegy ellen csak döntőt szerettünk volna játszani. Nem jobb ennyivel a Flensburg, mint amennyivel a ligába kétszer kikaptunk. Szerintem ez mindenkit extra motivált, nyilván ehhez állt a tavalyi elődöntő, ami ellenük nem sikerült. Minden összeadódva azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tudott kihozni a csapatból, amit láthattunk.
1: Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben továbbjavított és a mezőny élén végzett. Kovács Zsófia számára különösen értékes ez a siker, hiszen hosszú rehabilitációját követően most kezd visszatérni a nemzetközi viadalokra. Bejutott a döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Az Urbán Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Greg Fruzsina Orsolya, Horváth Boglárka alkotta válogatott 5 labdával került a fináléba, miután a selejtezőben a 6. legjobb pontszámmal zárt. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardéniai versenyén Algéróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája, Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 11-esek után ismét a Paris Saint-Germain nyerte a BL-t. Ma éjfélkor jár le a céges bevallások határideje. Napos idő lesz, többfelé záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembele 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény. A büntető rúgásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket a sorozatban. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta a Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A cégeknek holnapig kell bevallania és befizetnie adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülés érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint amint egy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegy gyermekvasút, A Vasút Történeti Parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat. Még a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed erre a napra is ismét játszótérré alakul át. Topolya lovasa, Kisutcai Miklós nyerte meg a My Boy Merlin nevű lovával a 11. vajdasági vágtát Szabadkán. A döntő első négy helyezettje indulási jogot szerzett a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjére, amelyet októberben rendeznek meg.
0: Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egyet sáv járható. A Szikszó felül érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet, Felső Zsolt a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába.
0: Időjárás.
3: Kezdetben mindenütt napos fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, hevei zivatar, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 16-23 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő, folytatjuk a Sportreggelt a stúdióban továbbra is. Kovács Erika, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia, a vonalban pedig Spíler István. Már-már állandó jégkorong szakértőnk. Szia Pisti, jó reggelt!
2: Szia, szia, jó reggelt!
3: Kakaó karács megvolt?
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ha akartok nekem egy ilyen vasárnap reggeli rovatot nyitni, akkor reggeli kakó vajas kalácsa.
1: Oké, fölírtuk.
3: Látod, hogy nem felejtettük
2: el. Itt ülök a terasz asztalnál, és pont ezt szoktam el néhány percet.
1: Jaj, de jó. Természetesen a jégkorong VB-ről szeretnénk veled beszélgetni, de nem azt mehetünk el amellett, hát nem labdarúgásról, hiszen tegnap este...
2: Arról is beszéltünk, igen, tegnap a BL-től.
1: Mindenképp szeretnénk, és képzeld el, hogy most láttam, de azt hiszem, hogy a hírekben is elmondták, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint különösebb rendbontás nem történt, tehát ez külön öröm, de az, hogy a szervezésben, a lebonyolításban megint jelesre vizsgázott Magyarország, abban szerintem te is egyetértesz. Szóval televízión keresztül nézted, de kinek szurkoltál, elégedett vagy-e a meccsel és az egésszel, erről beszélj egy kicsit.
2: Hát akkor most foci, akkor maradjunk.
1: Igen, egy kicsit maradjunk focinál, vagy kezd.
2: Brutális büszkeség volt, hogy Budapesten van ez a nagyszabású esemény, mert tényleg amikor kanadai kollégák jönnek ide Budapestre, és el voltak ragadtatva, hogy milyen, és akkor írták, hogy tényleg itt a bajnokok, ugye nyilván a kanadaiak most ugye Stanley Cupára figyelnek, meg talán a VB-re egy kicsit, de hogy hát itt jól leleztünk minden, és akkor nem írtam meg, hogy jó, de a nyulakkal vigyázzatok.
1: De, a magyar nyulakkal, ugye.
2: De tényleg úgy jönnek reggel, amikor megyünk ki a táborba, a hokistáborba, hogy bérelnek rollert, és akkor ott végig jönnek vagy a parlament előtti részen, vagy a Batthyány tér előtti részen, de ugye át tudnak jönni a Láncidot. És ugyanezeket a képeket látták a Kanadában is, egy 9 óra eltolódása, nekik még szombat reggel volt, amikor hát mondták, hogy tök jó. Kimegdrukkoltam. Már csak azért is, mert múlt hét szerdán, amikor ben voltam a sportkörbe, akkor mindenki Paris Saint-Germain mondta. Én meg mondom, hogy szerintem, aki a Premier League-et megnyeri, az azért nem nevezhető még ezen a szinten sem, még egy BL döntőbe sem. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én Arzenára teszek, sokáig jól állt az angol csapat, de aztán jött egy büntető, meg utána végén még több büntető, de az, hogy valaki így eltotyogja, én akkor úgy vagyok vele, hogy már odaállsz, akkor vágd be. Tehát reflexből, hogyha jó helyre rakod, izomból beküldöd, meg esetleg tudod, hogy merre szokott vetődni, de hogy kétszer esetleled a kaput ötből, szóval azért akkor tényleg nem biztos, hogy meg kell nyerni. Örülök annak, hogy különösebb rendbontást, annak a szónak nem örülök, hogy különösen, mert az lett volna a legjobb, hogy semmi nem lett volna, mert ugye előző este is voltak belvárosi képek.
1: Hát jó, semmi, de ekkora tömegnél azért ez idealisztikus lenne, nem?
2: Szinte az, de attól még az a vendéglős, akinek felborítják a székét, meg ugrálnak a kocsiján, az nyilván nem örül, meg neki. Itt volt a BL-ő büszke, csak közben szét van rúgva a kocsi, össze van törve a kirakatta. Azoknak meg nem jó, de ilyenkor, én amikor külföldre megyek, én azért képviselem a Magyarországot is valahol, hogy hogy elkedek, köpködök, cigit dobálok-e, felgyújtom a kirakatot, ugrálok egy kocsit. Én egyszerűen nem tudom megérteni ezt, hogy tudnak emberek így magukból kikelni. Nyilván mondott, hogy idealisztikus, de soha nem ittam alkohol, nyilván én részegen ezért soha nem randalíroztam, kész. De nem kell. Ezek a képek is azért bejárják a világot, tudod, mert mindenkinél van egy mobiltelefon, valaki ott felgyújt valamit, egy kukát akár, mert az onnan kívül, és akkor Budapesten ez van, ide jössz, és ezért így.
1: Igen, és amikor valaki megpályázik, ugye egy BL döntőt, azért nyilván ezzel is kell számolnia, nem csak a hírnével, de reméljük, hogy abból van több, és ezt gyorsan elfelejtik, és tényleg különösebb károkozás vagy anyagi kár nélkül ért véget az ünneplés a meccs.
2: Ilyenkor ki fedezi a kárt? Most el tudod azokat kapni, akik ott szétdobáltak mindent, vagy szétrugroztak.
1: Hát figyelj Pisti, mi csak annyit mondtunk, hogy Párizsban rosszabbul jártak. Tehát ott láttam, hogy úgy szétkaptak, állt egy Merci, állt egy, bocsánat, nem mondunk, automárkát, egy márkás prémium autó állt, egy prémium autó az utcán, úgy szétkapták, tehát a motorháztetőbe belenyúltak, és így mutatták, hogy az alkatrészeket szedik.
3: De legalább az országon belül van, tehát az, amit kérdezett a Pisti, hogy ki fizet, vagy ki két térítkárt azért külföldön.
4: Lehet az UEFA-nak be lehet csengetni a
1: csekket. Biztos, hogy benyújtjuk, és akkor...
3: Figyelj, Pisti, a hoki szurkolók sokkal inkább
1: kulturáltabbak?
3: Nem ezt a szót akart, de ha ezt
2: az
3: igen,
2: nyugodtabbak. Hogy így VB alatt együtt söröznek. Tehát van ilyen szurkolói zónák, és ugye gyűlnek a nézők, kb. Egy órával előbb lehet bemenni a csarnokba, de addig a pálya környékén, de közvetlenül a tőz szomszédságban levő szurkolói faluban, ott egymással isznak azok, akik egy óra múlva a pályán ellenfelek lesznek. És olyan brutális jó hangulat van ilyenkor, és valahogy tudnak vigyázni. Igazából amióta az eszemet tudom, nem említem a szélbére egy eset volt, amikor először feljutottunk, akkor néhány szurkoló magyar mezben várták a szlovákokat, de nem jó szándékkal. és ugye mi én meg a Máté Pali, azt így a szurkolók között azért, hogy ismertek vagyunk. Uh-huh. És sétáltunk ki a szlovák-magyarra, de mondom, ez még az első VV volt Szapporo után, és volt néhány magyar mezbe öltözött, aki nem köszönt nekünk. Akkor néztük a Pali, hogy ezek kik? Mert nem ismert

0: minden, és képzeljétek el, azt is láttatok keresztényleten, volt egy szerelmes pár, akik lefeküdtek a földre, tebújtak, de nem 18 között, csak ugatták el, és feküdtek az úton. Mögöttük, előttük vízágyú, és ez a kép bejárta a világot, hogy így is lehetne. Tenni, hogy ők ezt így szimbolizálták, hogy nem a rendőröket kéne dobálni, meg a rendőr vissza, hanem úgy lefeküdtek a vízes, vízágyú, nem törmelékek tennyezett utcán, és lefeküdtek a földre. Ez egy olyan nagyon szimbolikus kép volt.
1: Pisti, néha szakadozik a hangod, úgyhogy bármennyire is jó hangulat van ott a teraszodon, lehet, hogy egy kis pozícióváltással tudnál segíteni. Várjál, talán így jobb.
2: Egy body check-et, kérlek.
0: Még egyszer.
2: Egy body check-ot.
1: Body check.
0: Várjál, lejjebb
1: jövő. Így jó, köszönjük szépen.
0: Így jó?
1: Igen, szuper. És akkor most már átkötöttél egy picit a jégkorongra, úgyhogy a világbajnoksággal foglalkozunk. Ma este 20:20-tól Svájc, Finnország döntőt rendeznek, és én egy kicsit a magyar vonatkozásra térnék rá, ugye nagyon, egy kicsit ilyen csalódottan nyilatkoztál például a Svájc elleni 9-0-ás magyar vereség után, hogy azért ez nem olyan szép és nem mutat jól, de azért azt látva, hogy egy elődöntőben a norvégok is 6-ot kaptak a svájciaktól, egy kicsit akkor úgy más a leányzó fekvése, nem? Vagy egy kicsit úgy megszépül a dolog, nem tudom.
0: Igen. Picit meg tud szépülni, ezzel együtt Svájc végig hengerel a nyitónap óta. A legszorosabb meccsét pont a finnekkel vívta még a csoport döntőn, tulajdonképpen a hét elején, és valóban ez a két csapat a mi csoportunkból jött, tehát mi nagyon jól felkészítettük őket erre a döntőre. Tehát ezt is mondani.
3: Minden pozitívumot vegyünk ki ebből a VB-ből.
0: Svájc nem titkoltan ezt a VB-t magasan beáldozza azért, hogy megszerezze története első aranyérmét. Tehát mindenki, aki él és mozog, 5 VB ezüstjük van, Svájcnak soha nem nyert még VB-t. Komolyan veszi ezt a tornát. Náluk lett volna egy olyan VB, ami a Covid miatt elmaradt. Tehát akkor a Svájc innentől kezdve, amikor csak szeretne egyszer, és ők ezt rakták be, az olimpia évét. Lehet azzal kalkulálni, hogy ilyenkor nem mindenki rakja oda magát, de attól még oda rakhatná magát. Tehát például ilyenkor Kanadában mindig eszélt, hogy te vagy a tanítómester, és nem olyan csapattal jössz, van egy-két világsztár, de nem minden poszton. Svájc pedig mindenkit, aki a legjobbjuk, senki nem mondta azt, hogy fáradt, senki nem mondta azt, hogy sérült, ugyanúgy NHL-ből jönnek, vagy olyanok, akik korábban az NHL-be játszották, de végigtolták a szezont. Ez a svájci válogatott 5. volt az olimpián. Majdnem hasonló kerettel. De ott viszont a többiek, ugye NHL-es olimpia volt, ráfeküdtek az olimpiára, és emiatt aztán Svájc ott 5. Most itt hazai jég, mindenkit befogtak, mindenki egy irányba húzza a szekeret, fantasztikus a hangulat, és végig tolják ezt a lévét, és gyakorlatilag mindegy sprint az egész nekik, még a magyarok ellen se 5-0-nál, 6-0-nál se engedték fel a gázpedált, mentek, ami a csövön kifért, tegnap az elődöntőben is. Nyilván a hazaiaknak van egy kicsi előnye, már amikor megnéznitek a VB lebonyolítást, úgy írták ki, amennyiben Svájc elődöntős, akkor az első meccset játszott, tehát tegnap a 15-20-ast. Uh-huh. Mert utána kicsivel több ideje lesz pihenni, mint az, akit kap. Most a finneket fogja, de a finnek este játszottak. Úgy csinálták a VB-t, hogy pont a labdarúgó BL döntő beférjen, nyilván tudták, hogy hosszabbítás lesz, de elvileg 8-ra véget ért volna a BL döntő, és akkor 8-kor kezdődött a... Csak hát még ráhúztak egy kicsit a fiúk a Puskásban. Tehát Svájc abszolút brutál. Nekem abszolút már az elején, amikor beharapozó műsorokat készítem, mondta, ez a Svájc, ez nálam ez aranyérem várományos. És akkor van még 2-3, Kanada, Finn, nem vette komolyan, hogy a cseh, a USA, a nagyok közül, de Svájc abszolút betódult oda abba a lyukba, amit az oroszok kiásése okozott. Svájciakat bevették a nagy európai hármasba, a cseh, finn, svédbe, Tehát amikor ott oroszok

0: játszanak ilyen négy nemzet tornákat, a csehsvéd, finn, orosz, orosz ki, be Svájc. Svájc abszolút él ezzel a lehetőséggel, hogy kinyitották nekik ezt a nagyvilágot, pénzük is van hozzá, most már játékos állomány, 1-1-es draftosaik vannak az NHL-be, mindenki. Most ma este 10-11 magasságában Svájcba örömbe akarnak úszni, nyilván ezt tenni is kell.
1: És az a Finnország lesz az ellenfelük, aki négyszeres világbajnok. Ennek ellenére is úgy gondolod, hogy persze hazai pálya a Swiss Arénába kerül megrendezésre, de azért egy pici tapasztalati előnyük talán a finneknek van, hiszen ők már négyszer nyertek VB-t, és egészen pontosan legutóbb 2022-ben.
0: Igen, igen, igen. Abból kiindulhattunk, abból a meccsből, ami nem is egy hete volt, és ott dölt el, hogy ki melyik ágra kerül, és akkor Svájc ezt a meccset hozta 4-2-re. Egyébként a bronzmeccs is volt, Kanada-Norvég meccs is volt. Hirtelen halálban nyertek csak a kanadaiak. Ez a norvég válogatott szintén komolyan vette. Visszakanyarodva a finnekre, ők is. Finnek sokáig kis testvérei voltak a svédeknek, sokáig nem is tudtak nyerni. Szóba hoztat, hogy ugye már négyszer nyertek, de sokáig egyszer sem. Elbukták a nagy meccseiket, elődöntőben döntőt is, de utána meg kinyílt nekik is a világ. Hát ez a finn csapat is, ha nagyon okosan játszik, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ritka az van, hogy egy tornán pont az a kettő játssza a döntőt. Mert valaki néha megbotlik a kieséses szakaszban, most nem. Ez a finn válogatott méltó kihívója Svájcnak, és úgy gondolom, hogy tényleg ez a 16 csapat, amik ott volt most Svájcban, azok közül biztos, hogy a legjobb fogja nyerni. Nincs ilyen, hogy ha ez a finn válogatott le tudja győzni ma a Svájcot, megérdemli. Ha ez a Svájc nyer és veretlenül hozza le a VB-t, akkor is megérdemli. Ha egészen döbbenetes döntő lesz szerintem, hatalmas népünnep, és biztos vagyok benne. Menjünk vissza a beszélgetésünk elejére. A finn meg a svájci szurkoló között semmiféle csetepaté nem lesz. És nem egymás poharából fognak inni, előtte, utána.
1: És a bronzmérkőzés, ha már Kanada ugye 28-szoros világbajnok, és hát Norvégia, aki 1951-ben volt legutoljára világbajnoki negyedik, tehát már ezt valószínű, hogy megtudják, sőt, hát biztos, ha csak nem bronz, történelmet tudnak írni, hogy ott mit vársz attól a mérkőzéstől?
0: Norvégiának ez egy soha nem volt érmes. Amikor 51-ben voltak, akkor körmeccsesek voltak, nem volt elődöntő döntő, hanem mindenki játszott mindenkivel. De 75 év az 75 év. Anyukám 4 éves volt akkor. De azt, szerintem nem nézte azt a VB-t. És akkor a norvégoknak ez egy soha vissza nem térő alkalom. Most játszottak már csoportban, Norvégia, néztem azt a meccset, hanem mit csinál, ezzel megőrültek. Mintha meccs cseréltek volna, úgy játszottak a norvégok, vezettek már 4-2-re, és utána Mark Scheifele, aki egy világsztár a saját kategóriában, az ő mesterhávasával tudtak nyerni hirtelen halálban. Nagyon-nagyon izgalmas csoportmeccs volt. Kanadának szerintem végtelenül ciki lenne, ha Norvégiától kikapna a bronzmeccsen. A norvégoknak nem lenne annyira ciki, ha kikapnának. Még Kanadára tennék, és hát ugye Kanadának esti meccse volt, ezeknél a sportolóknál ez a fáradtság faktor abszolút nem játszik. Ha az NHL-ben ezeket golven tudják kezelni, akár még repülő úttal együtt is.
2: De most akkor ellent mondasz magadnak, nem? Mert azt mondtad, hogy a svájciak úgy alakították, hogy az első elődöntő legyen, és többet pihenhessenek. De akkor most azt mondod, hogy a fizikai paraméterek nem fognak számítani?
0: De a fizikaiak annyira nem, de most az NHL-esekre gondolok, a svájciaknál, meg ott csak fél-fél keret van NHL-esek. De ha már megteheted azt, hogy a délutáni meccset játszott, akkor miért ne? Akkor nyilván sokkal egyszerűbb regenerálódni, még ezt a faktort is kiveszed, hogy esetleg ez. Bronzmeccs, azt mondom, hogy Kanada nyer a döntőre, nagyon nem menni, svájciakra mennék, de az az igazság, hogy a finn hokinak a mérhetetlen intelligenciája, ami a jégen mutatkozik, szóval nagy döntő lesz, és Ha kell mondanom, akkor Svájcot mondanám.
2: Te egy, tudod, együtt... milyen újságíró vagy, Pisti? Hogy annyira jó újságíró vagy, hogy kitalálod az újságíró kollégák következő kérdését.
0: Igen?
2: Hát ja. Igen, mert itt beszéltük Szilvivel, hogy azért csak megtippeltetünk a döntőre.
0: Igen. A másik az, hogy soha nem szoktam elmenekülni, mert úgy gondolom, hogy például vagy újságíróként, vagy szakkommentátorként, vagy volt játékosként, azért tőlem ezt elvárják. Én meg nem szeretem azt, hogy mi lesz. Hát...
1: Győzzön a jobbik csapat.
0: Volt olyan is, hogy például pingpongnál megkérdeztek önt, és mondja, hogy hát minden meccs három esélyes. Mondom, pingpongban mikor volt döntetlen?
2: Figyelj, Pisti, ha én most nem vagyok olyan, aki követ, mondjuk egy egyszerű sportot szerető vagyok. Aki néztem az olimpiát, ahol ugye Kanada-Amerika vívta a döntőt, és nyertek az amerikaiak. És most mondjuk meg akarom nézni a döntőjét a VB-nek, és egyel visszább kell ugranom, hogy találjam az egyik milánói döntőst, és úgy többel, hogy találjam a végső győztest. Szóval, hogy mi van Amerikával? Más. Értem, minden, csak hogy magyarázzuk már meg azoknak is, akik csak mondjuk a VB-ket nézik, vagy nincsenek annyira képbe, hogy hol van most Amerika.
0: A világbajnokság az a tengeren túlról nézve az a Stanley Kupa árnyékában zajlik. Tehát ha én szeretnék világbajnok lenni, akkor nyilván a bajnoki rendszeremet úgy alakítom át, hogy addigra befejeződjön a bajnokság, és minden egyes játékoson bevethető legyen. De most még arról nem beszélve, hogy most másodikán fog kezdeni a Stanley Kupa döntő. Tehát ott még más, ugye Európában jönnek, tengeren túron 6 a keleti part, 9 a nyugati part, az a VB, ez egy nagyon, hát VB, de aki hokis akar lenni a Stanley Kupa, ott, tehát nem Európában, ott, a tengeren túl más. Nekik mi Európa vagyunk, nincsenek ilyen. Ezért.
2: De akkor hadd kérdezem el meg, nagyon-nagyon-nagyon egyszerűsített a kérdés, könnyebb világbajnoknak lenni, mint olimpiai bajnoknak lenni, hogyha...
0: Ha NHL-es a torna, akkor az olimpiát a legnehezebb megnyerni.
2: Aha.
0: Vagy esetleg majd az NHL akar csinálni ilyen világkupa. Uh-huh. Azért az az igazság, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség és az NHL, sőt most már a KHL is, amióta kivették az oroszokat a KHL, és azt mondta, hogy nektek fityisz. Kivesszük, és akkor mi kiválunk az IHF-től, és akkor más szabályok vonatkoznak ránk, akár átigazolási, a doping szabályok, minden jogi háttérrel együtt, hogy ne az legyen, hogy te nekem, hát már nem azt mondtam, hogy pofázol, de az az igazság, hogy be tudnak szólni egymásnak. Az NHL azt mondta, hogy nekünk ott vannak az orosz világsztárjaink, Malkin, Ovechkin, Kucherov, Vasilevski és Bobrovski, és még sorolhatnám, de tényleg. Azt mondja, hogy ezek nekem pénzcentrikus, nyereség, gazdasági. És akkor azt mondja, Ovechkin itt volt, megdöntötte a Gretzkinek, hogy hát minden idők legjobb, és te nem engedted oda az olimpiát, nekem ez annyi pénzt termelt volna, hogy összerossálom magamat. És akkor mondja az NHL, hogy én tudok csinálni olyan tornát, ahol meghívom az oroszokat. Hát engem ott nem zavarnak. Nincs egyetlen egy csajnok sem bomba veszélyben, az Ovechkin pályára lép. És akkor az van, hogy ő tud csinálni egyet, hogy orosz NHL válogatott, ami nem a Nemzetközi Szövetség égisze alatt zajlott torna. Én odahívom az Ovechkin, meg akiket felsoroltam, ez nekem olyan bevételtel már, hogy el vagyok vele 20 évig. Uh-huh. Te meg kiengeded az aranytojást tojótyúkot, biztonsági okokra, de ez nagyon nehéz összehasonlítani egy kanadai, amerikai agyat, meg egy európai. Itt az európai bázisú nemzetközi szövetség azt mondta, hogy hát, hogy beengedem az oroszokat, akkor biztos, hogy na, a fehér orosz most visszaengedték, már szólt Litvánia, hogy ő nem megy arra a tornára, amire a fehér orosz megy. A lett meg azt mondta, hogy ha összekerülnek egymással az ifi VB-n, akkor nem áll ki. Most ez a tengeren túli aggyal, ezt nem érted. Uh-huh. Tehát kulturális összecsapások is vannak, visszakanyarodva az eredeti kérdésre, ilyen olimpia évében, ha NHL a torna, lehet azt mondani, hogy könnyű, de azért meg kell dolgozni azért is. Tehát,
2: nyilván a könnyű az
0: kihívó, nem egy csapatos a VB.
2: Nyilván a könnyű Kanada,
0: az... Ott volt,
2: azt értsük. Hogy a könnyű szót, azt értsük úgy, hogy nyilván nem az.
0: Igen, meg az olimpia az lemegy másfél hét alatt. ez meg azért három hétvége, 10 meccset el hoznod, de csoportmeccseket kikaphat, de a kieséses-től nem. De ilyen bárki az ellenfél. 10 meccset nyerni Svájcnak, azért az tényleg megsüvegelendő, hogyha ha behúzzam a Svájc. Nem az, hogy szorítok nekik, de hogy ha félreteszem az érzelmet, és kizárólag csak a szakmát nézem, úthenger, ahogy játszanak. A finn meg méltó ellenfél volt egy hete. Nagyon várom, hogy mit tud kitalálni a finn csapat, hogy ezt az úthengert. Rajszögeket nem tudsz eléjük szórni, az úthenger azt is jártatok. Valamit ki kell találni.
2: Na, ma este akkor 20 perctől kiderül, hogy a svájci úthenger ellen mit tudnak kezdeni a finnek, ahogy Spiller Pisti fogalmazott.
0: Ez egy gyors úthenger egyébként. Tehát nem ez a döcsögök, hanem még ráadásul
2: tarolós úthenger.
3: Nem Józsi az úthenger, hanem gyorsabb,
2: taroló
3: ugye?
2: Taroló svájci úthenger. Oké, köszönjük szépen, Spiller Istvánt hallhattuk, és várjuk az esti.
0: Helyettem is egyetek kalácsot.
2: Jó, neked meg szép madárcsicsergéses vasárnapot, mert ha, nagyon szép helyen lakhatsz, hallattuk. Oké, köszönjük. Szuper, köszönjük. Szia. Mi pedig hamarosan folytatjuk tenisszel, Topor Csabát hívjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: 1, 2, 3.
6: Minden nagy összecsapás előtt.
7: Ez azért nem játék.
6: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Madarat tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
6: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá! No fighting!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 7 perc a pontos idő, a Sportreggelben továbbra is Kovács Erika, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia, és újabb vendégünk van a vonalban, méghozzá Topor Csaba állandó tenisz szakértőnk. Szia Csabi, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek! Kipihentétek a tegnapi párizsi napot?
1: Figyelj!
3: Párizs a világ közepén.
1: Igen, igen. Hát ezzel akartam egyébként kezdeni, hogy a BL döntőhöz kapcsolódik, hogy láttunk ugye olyan teniszmeccset a Roland Garroson, ahol éppen jött a hír, hogy megnyerte a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligáját, és ilyen hatalmas üdvribalgás a lelátón, a játékosok csak néztek, hogy mi történik, az neked is megvan, láttad a tévében?
2: Hogyne, ezért is kérdeztem, hogy azért most Párizsban egész jó kis tegnap volt.
1: Igen. És Erikára nézek, mert a Párizsi olimpián pedig a vívócsarnokban volt az, amikor Leon Marchand győzött, és úgy felhördült a közönség, a vívók, meg hát ugye alapvetően azért a csendes sportág.
3: Hát ezért akartam mondani, ezért teniszversenyzők sem ahhoz vannak szokva, hogy ott megzavarják. Nyilván ez egy másik dolog. De ez egy érdekes pillanat lehet, nem? Amikor zajlik egy esemény, és egy másik az országodat érinti, vagy nem tudom, az így...
1: Igen, de Párizs a világ közepe, vagy a sport világ közepeben igazad van. Hát Csabi, milyen ez a Roland Garros idén? Ugye van csillaghullás is, vannak feltörekvő fiatalok is, vannak kiesők, akik esetleg meglepetést okozhattak neked. Az eddigi mérleged milyen, és kezdjük mondjuk a férfi mezőnnyel.
3: Persze.
2: Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert folyamatosan fanyalgok, hogy állandóan Sinner Alcarazt láttunk, most jól láborúghatnám magamat.
3: Tényleg, hát együtt is átbeszéltük, hogy vajon ez.
4: Mindig ők vannak.
2: Úgyhogy én most nem fanyaloghatok akkor se, hogyha igazából fanyalognék, de nem fanyalgok. Van egy-két dolog, amit nagyon sajnálok, de igazából ilyen izgalmas Roland Garrosunk a férfi ágon. Nem tudom, hogy volt-e valaha. Ha volt, akkor... Én sem emlékszem biztos, hogy mikor utoljára. Talán 98-ban, amikor Marcelo Rios volt a világ első, akkor volt az, hogy a 32-ben top 10-es játékos már csak ő maradt, de az egy más korszak volt, nem tudom, ez őrület, ami itt van, a meccsek is azok. Uh-huh. Tényleg nem normális.
4: És akkor most
2: a jó értelemben véve.
3: Ezt akartam mondani, ezt milyen értelemben mondod, hogy nem normális? Vagy hogy őrület
2: kicsit,
3: van.
2: Olyan egy kicsit, mint egy ilyen éhezők viadala, nem? Hogy most hirtelen mindenki vérszemet kapott. Hát ennyi öldöklő ötszettes csatát én soha nem láttam. Most a legjobb, most 16 aljár meccs volt, ugye?
1: Igen.
2: Az elmúlt körbe. 16 meccsből 9 volt döntőszett, és még 4 volt öldöklő négyszettes meccs. Tehát tulajdonképpen a 80%-a a meccseknek olyan, mintha az életük múlna a játékosoknak. És ha már meséltétek ezt, hogy bejött a foci mérkőzés eredménye, hát ugyanígy bejött egyébként mondjuk a Casper Ruud-Tommy Paul meccsen, ami egy nagyon jó meccs volt, bejött a Djokovic vereségének híre, kihívták Casper Ruudot, 0-2-je volt, nagyon rosszul állt Tommy Paul ellen, kihívták az edzőt, és mondták neki, hogy Novak out. És Casper úgy megfordította azt a meccset 0-2-ről, döntőszett 7-5-re.
3: Milyen jó kis edzői húzás volt még.
4: Kis lélektani. Ugye?
1: De szerinted ez tényleg ez döntő lehetett?
2: Hát az, hogy plusz motiváció a játékosoknak, hogy nincsenek ott azok, akiket esélyük nem lenne megverni, hát ez az lehet. Én úgy gondolom, nyilván itt most beszélgethetünk olyan játékosokról, akiket életünkben nem hallottunk, mondjuk, mint Zakari Svajda, vagy Landa Luce, vagy ezek, akik eljutottak a 32-ig, meg 16-ig, mert aztán ott vannak azok, akiket tényleg folyamatosan az utolsó akadályon állítottak meg, mint Casper Ruud, mint Zverev, mint Andrei Rubljov, azok a játékosok, akiknek egyszerűen a legvégén nem sikerült, mert mindig volt egy jobb. Na most azok, akik egyek jobbak voltak, nincsenek az elsőben. Nincs Alcaraz, nincs Sinner, nincs Djokovic.
4: Én ezt lettem volna kérdezni.
2: Nincs Medvegyev.
4: Zverevnek végre meg lehet az esélye, hogy Grand Slamet nyerjen?
2: Hát igen, csak ezt megkérdezze meg tőle senki egy sajtótájékoztató, mert úgy elbukja a következő meccsét, mint a fene.
3: Vagy azt kérdezze meg, aki nem az ő győzelmét akarja, mi?
2: Az. Csabi, az lehet neki.
1: Az, hogy említetted, hogy döntőszettekben dőlnek el a meccsek, ezek a fiatalok felé hajlanak? Tehát akkor ők kerülnek előnybe, hogy fizikailag ők fogják jobban bírni a hajrát?
2: A tapasztalat az, hogy nem. A tapasztalat az, hogy egy darabig igen, de ha megnézzük, hogy ötszettes, döntőszettes meccsekben kik azok, akik nagyon nagyot tudtak húzni, szinte mindig veteránok voltak. A végén, úgy értem, hogy a végén. Uh-huh, uh-huh. Egy Wawrinka tudott egymás után 3-5 szettessel Grand Slamet nyerni, Djokovic, még Federer is, Nadal, ők, akiknek a kondíciójuk és a mentális rezilienciájuk is nagyon magas, azért hosszú távon ők bírják egy-egy meccsre. Nyilván ő a fiatalok, hát pont az emiatt a korsajátosság, meg a lendület, meg a motiváció miatt jók, de én meg lennék lesz, hogyha mondjuk egy Fonseca, most mondjak valami butaságot, Fonseca Arnaldi döntőt látnék, tehát nem tudom elképzelni.
4: Hát, ha már szóba hoztad Fonsecát, akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy a Djokovicot ütötte ki, és hát Djokovic is vezetett 2-0-ra, és hát onnan fordította a fiatal brazil tinédzser, hogy esetleg ő lehet egy új csillaga a tenisznek, vagy most ez egy ilyen fellángolás volt a részéről?
2: Fonsecát most már 2 éve nagyon-nagyon figyelik, és mondogatják, hogy itt az új Kürtem, vagy itt az új akárki. De ugyanígy van ez a Hodár nevű srác, a Rafael, a ifjabbik Rafael a spanyoloknál, mert meglátjuk, nagyon sok ilyen játékosra rá sütötték ezt a billogot, hogy itt a jövő nagy játékosa tényleg kiderült. Tehát jó Fonseca, én nem gondolom, hogy a Djokovic elleni győzelémbe túl sok bele kéne látni. Djokovic 39 éves, alig játszott mérkőzést idén. Én inkább azt gondolom, hogy az volt a csoda, hogy Djokovic egy ilyen meccset tudott játszani egy 19 éves ráccel 40 fokos alakon. Hmm. Tehát majd nézzük meg, hogy Fonseca meddig jut, mert majd nézzük meg, meddig jut. Hmm.
3: Egyébként majd nyilván átérünk a nőire, de az úgy magánba érdekelne, nyilván hallják most ezt többen, hogy melyik pályaborítás az, amelyiket te legjobban szereted nézni? Tehát, hogy szerinted hol van leginkább nagy harc?
2: Hát én szerintem, mivel rengeteg a kemény pályás, túlnyomóan kemény borításon folynak a tornák, az úgy alaposan összemossa a mezőnyt az izgalomban, ott a legizgalmasabbak a meccsek, sőt a relatíve lassú kemény pályás borításon. Nekem a szívemhez a salak nagyon közel áll, ezen nőttünk föl, teljesen más teniszt igényel, de a salak is változik most már, nem tudom, érdemes utána nézni, így a videó megosztókon van most egy amerikai hírportál csinált egy gyönyörű filmet arról, hogy hogyan készül a Roland Garros pálya. Hát 3 milliméter salak van rajta, és alatta már nem az. Úgyhogy ezek is változnak, nagyon változnak.
3: Nem is gondolná egy egyszerű ember.
1: Ez régen vastagabb volt a salak réteg?
2: Persze, és kiegyenetlenebb volt a pálya. Aha. Nem folyt el a víz rendesen. De az a fű már rég nem fű.
3: De
2: most
3: mi az, hogy nem fű?
2: 80% már zab.
3: Zab?
2: Zab. Jobban tartja a vizet, és kevésbé kopik, zab.
1: Akkor nem füves szezonról beszélünk, majd hanem zabos szezonról idő után.
3: Szólok majd a kollégáknak, hogy így apostrofálják.
1: Sinner kiesését hogy értékelni, Csabi, mennyire volt váratlan, és ugye most már olyan rekordokat döntögetett, hogy nyilván a statisztikai adatok arra valók, hogy megdőljenek, és minden rekord arra való, hogy megdőljenek, de mennyire volt váratlan ez számodra?
3: Vigyázz, ne fanyalogj!
2: Nem fogok, én már nem merek. Volt egy beszélgetésünk így felvételről még egy-két hete, és pont az volt a téma, hogy Sinnert szinte biztos, hogy egy ilyen fogja megállítani. Nem egy formahanyatlás, ugye, hanem hogy valami sérülés vagy fizikai probléma. Nem nagyon bírja ő se a nagy meleget, és elfogyott egyszerűen. Én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, ami volt. Nála semmit nem néznék be mögéjét. Nem lehet ezt csinálni. Tehát nincsenek, hogy minden sorozat megszakad, most Sinnernél úgy gondolom, hogy még a legjobb időpontba szakadt meg ez a sorozat. Embertelen mit művelt salakon, ugye húzta be zsinórban a tornákat, a Masters-eket. Uh-huh. A Garros előtt az se volt úgymond elvárható. Egy Garros azért tényleg gyilkos egy ilyen sorozat után.
4: Nekem itt viszont muszáj megállnom, hogy itt az edzői stábnak akkor szerinted helyeset döntött azzal kapcsolatban, hogy elindult, ugye talán 4 tornát nyert meg sorozatban, és a 31. győzelmét szerezhette volna meg, viszont Roland Garrosra elfogyott, hogy ha már választani kell a két, vagy igen, a kettő versenysorozat között, akkor én inkább a Roland Garros választottam volna.
2: Hát te igen, meg mondjuk Novák Djokovic. Nem, ebben nem volt irónia. Aha. Egy Djokovic, igen. Neki már ez a fontos. Sinner nyerni fog még 15 Grand Slamet, és szerintem az egy nagyon nagy önuralmat, önfegyelmet igényel, meg tervezést, hogy egy 24 éves játékos élete formájában azt mondja, hogy most nem nyerek meg még egy Masters csak azért, hogy majd jobb formában legyek a Garroson. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt így le lehetett volna nyomni a torkát. Megkérdezték egyébként ezt a sajtótájékoztatón, amit kérdeztél, és azt mondta, hogy nem tudom. Tök őszinte válaszolt, szóval nem tudom. Fogalmam sincs. Én akkor úgy éreztem, hogy csinálni kell. Nem voltam fáradt, minden rendben volt.
1: Hát igen, minden
2: az ebből. És ezt mondta, a kajakosok szokták ezt mondani, hogy egyszer jön, csak megjön a fal, de amikor megjön a fal, előtte egy másodpercre még nem tudod, hogy megjön a fal. És Sinner is így mondta, I just hit the wall, tehát, hogy megjött a fal.
1: Azta. Hogyha már Marcelo Rioszt említetted, ugye ő egy chilei teniszező volt, és most is van chilei a legjobb 16-ban Tabilo. Névre hallgat ez a fiú, ő mennyire ismerős számodra, és az, hogy ezt a mezőnyt nézve, tehát tényleg van kanadai, spanyol, holland, német, brazil, norvég, cseh versenyző, ez mennyire jó dolog a tenisznek, hogy ilyen színes a paletta?
2: Hát főleg Salakon ilyen nagyon-nagyon színes, itt aztán jönnek ám ezek az egyrészt kelet-európai régióból jött játékosok, másrészt ugye a közép- és dél-amerikaiak, mindkét régió ugye abszolút klasszikusan salakpályás teniszre épül, így aztán az, hogy most Tabilo itt van, nem meglepő, egy ilyen klasszikus journeymannek hívják ezeket, nincs jó szó rá magyarul, ez az utazó, ez derogáló lenne, nem az, de azok a játékosok, akik a teniszből élnek, eljutnak 40-50. Helyik a világon, igazából sokkal többre nem viszik, ezért vagy azért vagy amazért, de nagyon jó teniszezők, és én így nézem Tabilót is, meg így nézem Jakub Mensiket, meg az összes többit, aki ide jutott, hogy óriás lehetőség, otthonos terep, itt van ez az áldott állapot, nekik áldott, hogy a nagy sztárok nincsenek itt, és nyilván megpróbálnak élni, mert Tabilo már lassan 30 éves egyébként, nem egy fiatal kölyök. Neki ez most nagyon-nagyon jól jött.
3: Ha már felhördültem, amikor Szilvi azt mondta, hogy kezdjünk a férfiakkal, akkor térjünk rá a női mezőnyre, hogy folytassuk a női mezőnyt. Ha így röviden kellene összegezni az eddig történteket, akkor mit mondaná? Ha a férfiaknál azt mondtad, hogy is mondtad, hogy őrület, nem normális, ami ott zajlik, mit mondasz a hölgyekről?
2: Jaj, van ez a filmből, a csupasz biztosan nincs itt semmi látnivaló.
1: Haladjunk!
2: mert ugye ott van Szabalenka, ott van igaz Sziontek, tehát Sziontek a nagy salakjátékos, Szabalenka, aki most már beláthatatlan ideje, világelső, ott vannak a nagy sztárok, Naomi Osaka, Madison Keys, ott vannak azok a keleti régióból jövő nagyon jó salakjátékosok, mint Kalinskaya, Potapova, akik ugye azért ilyenkor nagyon jók. Ott van a szülési szabadság után elképesztő módon visszatért Svitolina, már megint ott van a negyedik körben, Salakon, ugye most már ezres tornát nyert. Ott van Belinda Bencsics, akit szintén szülés után jött vissza, és top 10 környékén van egyéb iránt. Svitolina és Bencsics, a két mama fog játszani a negyedik körben. Úgyhogy ott van a fiatal Mira Andrejeva, ő is tovább ment, itt tényleg semmi, ott van Sarana Kirsten, 35 évesen 6-0-6-0-ával jutott be a negyedik körbe, őrület mi van ott is, de a női verseny az én úgy gondolom, hogy sokkal stabilabb ilyen tekintetben. De nagyon izgalmas és nagyon jó meccsek jönnek most. Tehát itt tényleg lesznek olyan derbik, amiket érdemes nagyon figyelni. Ez a Szabalenka Oszaka meccs a negyedik körben kimondottan izgalmas. Nekem a személyes kedvencem ez a Svitolina.
3: Igen, van
2: most
3: valaki, akire tennél? Így nem, most.
2: Nem merek.
4: Pedig azt mondtad, hogy hölgyek kiszámíthatóbbak.
2: Hát így most a mezőnyben amúgy meg teljességgel kiszámíthatatlanok. Most azt mondanám neked, hogy a Sziontek pont azért, mert eltűnt egy időre, most majd simán meg fogja nyerni a Garrost, de ezt már most vissza is szívtam.
1: Még beszéljünk egy kicsit a magyar versenyzőkről, akiknek szereplése, hát fájdalmasan
3: jaj,
1: rövidre sikerül, úgyhogy nem kínozlak sokáig, de azért mégis beszéljünk róla. Egyikük sem salak specialista, ez okozta azt, hogy rövidre sikerült ez a Roland Garros, vagy más?
2: Hát ez így nagyon nem lenne. Ez nagyon leegyszerűsíteném magamnak a választ, ha elintézném ennyivel. Marozsán Fábián nem salak specialista. Marci bárhol jól tud játszani, ahol épp olyan kedve meg olyan állapotban van. Ez nem téma. A lányoknál Salakon nőttek föl, Dalma, Gáfi Dalma salakpályán nőtt föl, Bondár Anna salakpályán nőtt föl. Tehát, hogy a Fanni is rengeteget játszott, Panni is, Udvardi Panna is. Nem tudom. Nem mennék mit mondani, nagyon sajnálom. Nekem nagyon nagy csalódás ez a Garosz magyar tekintetben. Iszonyúan hiányzik, hogy lássak egy jó női magyar párost, vagy legalább egy játékost. 10-10 évig megszoktuk, hogy mindig van egy maga jó női páros játékosunk. Most, hogy az Babos Tini legyen, vagy Bondár Anna legyen, vagy Fanni legyen, teljesen mindegy, meg nagyon hiányzik. Uh-huh. Marozsán Fábinál látszik, hogy ez a salak, ez neki nem oké. De nem mennék a nevében nyilatkozni. Szerintem ott kondicionális fejlődési lehetőségek is vannak. Nem tudom, nagyon nem tetszett, ami van idén. Elméljük, majd Wimbledonban jobb lesz.
1: Így van. A végére egy nem kimondottan sportszakmai kérdés, de ugye begyűrűzött már ide is a látvány, vagy a show elem Naomi Osaka divat bemutatójára gondolok, vagy a ruhájára, és volt olyan hölgy versenyző, aki mondta is, hogy hát én játszani jövök ide, és nem szerepelni. Szóval a te olvasatodban mennyire kell ez a show műsor a tenisz világában?
2: Kell vagy nem, ott van. Uh-huh. Ugye, és ezt nem Naomi Osaka kezdte, Naomi Osaka csak egy utó lelete Venus Williamsnek és Serena Williamsnek. Tehát ők kezdték ezt az egészet, belőlük lett ikonikus, popkulturális sztár is, nem csak
1: sportoló,
2: hanem egyszerűen nekik már a popkultúrára gyakorolt hatásuk is hatalmas, és Osaka igazából ezt a fonalat vette föl, nagyon jóba is van egyébként Williamsékkel Amerikában ennél, ez nagyon fontos, hogy ezek a sportikonok, és ugye mindegyiknél ott van ez a tulajdonképpen ez a másik rétege a dolognak, hogy egy nagyon-nagyon fontos önkifejezés is van benne. Naomi Osaka félig japán, félig amerikai, nem teljesen fehérbőrű, ennek is van egy ilyen kulturális üzenete és hatása, ki van éhezve a társadalom egy része arra, hogy itt egy kicsit többet is kapjon, mint jó atlétákat. Uh-huh. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezt el lehet kerülni. Szabad Lemka is imádja egyébként a sót, csak igen, ezt kevésbé látjuk. Marha jól öltözködik, táncol, igen. Virálisan is nagyon erős. Ez most már itt van velünk.
1: Igen, ez a látvány. Csak nekem egy mondat még csak, hogy azért furcsa, mert ugye Osaka volt az, aki tartott egy rövid szünetet, hogy ő kiégett, nem bírta a terhet, a nagy figyelmet, és akkor ehhez képest pedig ő áll elő egy ilyen performanszal. Szóval nekem csak ezért van egy ilyen kettős érzésem, de lehet, hogy így van, ahogy mondod, hogy ez valami önkifejezés.
2: Nem, szerintem neked van igazad, máshogy jött vissza Osaka, tehát elment, rendezte sorait, teniszezőként már soha nem lesz olyan, amilyen volt, ellenben ilyen tekintetben a társadalmi hatásával elkezdett úgymond kufárkodni. Én úgy gondolom, hogy egy másik Oszakát látunk most, akinek már ez a fontosabb. Hmm. Nyilván teniszezik is, de most már ő ilyen tekintetben is egy ikonná válik. Tehát én nem tudom, nem hiszem, hogy ez egy tudatos dolog lett volna nála, hanem inkább az, hogy az a kiégés az ezt indukálhatta nála, nem? Hogy oké, akkor van egy ilyen szerepem is.
1: Igen, lehet. Mi minden esetre figyelünk majd a teniszpályán történtekre is. Topor Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk egy kicsit.
2: Köszönöm.
1: További szép napot, Csabi.
2: Szép napot, köszönjük. Szép napot nektek, pedig, minden kedves hallgatónak.
1: Mi pedig a hírek után folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, komolyabb rendbontás nélkül zajlott a tegnapi BL döntő. Napos idő lesz, széllel, többfelé záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájának 3. mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendégszolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a zuglóiak sikeréből. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a 4. legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított, és a mezőny élén végzett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze. A Svájc-Finnország finálé 20 óra 20 perckor kezdődik.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője, a Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott: a magyar-szerb kapcsolatok, a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a kormány számára, és gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán 2 szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amit később a városközpontban elégettek. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 000 forint között mozog.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felül érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolt a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába.
3: Időjárás.
4: Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, észak-keleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Itt vagyunk újra, és az utolsó blokkhoz ért a mai sportreggel, úgyhogy beszéljünk arról, ami ma még nem volt. Kevés olyan sportreggel van, ahol az úszás nem kerül téma a témák közé, de ez ma eddig ilyen volt, hát ezen gyorsan változtatunk. Egy kicsit Milák Kristófról beszélgessünk, illetve a többi úszókról, ugye a Mare Nostrum sorozaton több állomáson mérettettek meg az úszóink, és egész szép eredmények születtek. Kezdjük az azért Milák Kristóffal, mert ő mindig egy külön jelenség, és mindig kérdés, hogy ott lesz-e, versenyez-e, milyen formában van, és olyan eredményeket ért el, amire talán azt lehet mondani, nem laikusként is azt gondolom, hogy úgy világszinten is megint letette a névjegyét, vagy legalábbis biztató a formája. Egyet értetek? Erika, nem nézel szépen, vagy Gegére
6: hát,
5: nézel?
6: Mert én még mindig nem tudom, de majd Gege a bennfentes, én csak így...
5: Óvatosak vagytok?
6: 19 évnyi a part széléről. Igen, mert vannak itt ilyen szép adatok, hogy a 100 pillangó idei világranglistájának első három ideje Kristóf nevéhez fűződik.
7: Sőt, ezt kiegészíteném, hogy Milák Kristóf az egyetlen versenyző, aki 2017 és 26 között, tehát ez alatt az idő alatt 29-szer úszott 51 másodperc alatt. Soha korábban ilyen
6: aha,
7: nem volt.
6: Igen, tehát hogy ezek mindenképpen jó jelek, nyilván nem tudjuk, mi lesz, illetve sejtjük, mert Gegével azért erről már beszéltünk négy szem közt. A 200 pillangóban nincs ezzel semmi baj, hogy az idő erőre haladtával, mert azért bárhogy is nézzük, 2000-es születésű Kristóf, tehát hogy ugye feltűnt kis csikóként, ahogy hívtuk 17-ben, és egyébként ott is 100 pillangón volt ezüstérmes a VB, a budapesti vizes VB-n, hogy most már azért 26 éves, nem öreg egyáltalán, csak hogy én nekem semmi bajom nincs azzal, hogy valaki vált, és mondjuk nem hosszabb számokat úszik. Az úgy tűnik, hogy kezd gyorsulni. Azt nem tudom, hogy abban te látsz-e bármit, hogy 50-22 az OB-n, és a 50-66 és 50-73 valahogy így, tehát hogy ez most rosszabbodik, vagy szóval, hogy lefelé mutat ez a tendencia, tudom, hogy terhelés, meg tudom, hogy nem most kell időzíteni, ha valamikor időzított, ez pont az OB lehetett, az EB szín miatt, de hogy ebbe látsz valami tendenciát, van ebbe valami rossz, hogy rosszabbak az idők, mint egy hónapja?
7: Igaziból itt azt kell nézni, hogy Kristóf ezt az időt bármikor tudja most
6: ez
7: már.
6: Így van.
7: Tehát bár föl kell hajnal kettőkor felébresztik, fogja tudni ezt az
6: ez
7: időt.
6: Ez olyan, mint az 1.51-es, meg 50-es 200 pillangó annó, mert akkor is ezt mondtuk, hogy ha oda teszi maga, fel kell, megcsinálja.
7: Vannak ilyen sportolók, akik pont ezt csinálják évközben, hogy terhelés alatt is, formába hozva is, próbálnak egy konstans időt úszni, mondjuk egy másodpercen belül. És amikor a csúcsformát időzítik, ugye ez a párizsi Európa bajnokság lesz, itt kell majd azt elérni Kristófnak, nyilván edzői stábbal együtt, hogy ez a 50,0, ez, vagy 51,0, ez egy kicsit lejjebb menjen, és akár 49,5, 49,0.
6: Ilia Karun van, aki ott közelében úszkálgat, de ugye kanadai. Ő kanadai, tehát az EB-n én azt gondolom, hogy a Kristófnak, ha elindul, reméljük elindul, 100 pillangón én nem nagyon látok most olyat, aki nagyon tudná őt.
7: Hát ha felkészül 200 pillangón, sem látok most ellenfelet, hiszen azért Oké, Leo Marchand ott van, de azért 2 másodperccel jobb időeredménye van Kristófnak, tehát hogyha ő igazán felkészül, és én egy kicsit úgy érzem, hogy neki ez egy köztes állapot a két olimpia között, és
6: szerintem nem fog úszni 200 pinagot.
7: Én picit bízom benne, hogy
6: én azt gondolom, hogy inkább vállalja 100 gyorsot meg a váltókat.
7: Hát pluszba, még az lehet.
6: Ja, hogy annyi sokat?
7: Annyi sokat. Mm-hmm.
6: Wow.
5: De ugye Kristóffal kapcsolatban soha nem az volt a kérdés, hogy mire képes, hanem hogy milyen kedve van.
6: Hanem, ott, hogy ilyen szinten mire képes.
5: Igen, és hogy élvezi az úszást, mert az is a ti szántokból már sokszor elhangzott, hogy ő már nem nagyon szereti ezt az úszást.
6: Hát ő is elmondta.
5: Az eredmények, az, hogy fennáll a dobogó tetején, az, hogy majd esetleg váltóban úszik egy EB-n, hogy ezek nem mind olyan pozitív ingerek, amiből reménykedni lehet, hogy újra megjött a kedve.
6: Én egy picit abban bízom, hogy a váltóba kap olyan impulzusokat, hogy csapat, nem tudom, mert ugye Szabó Álmos maga azt mondta, hogy ez most az a folyamat, hogy ismét barátságot kössön a vízzel. Ezt azért te pont el tudod mondani, hogy a hajnali kerések, még akkor is, ha kvázi sprinter vagy, a faltól falig úszás, a monotonitás, az nem biztos, hogy a barátságot erősíti.
7: Igen, bele kell tenni. Sajnos az úszás...
6: Ez pont az a sport. Mindegyik az, de ez...
7: Folyamatosan, minden egyes nap is nem hagyhatsz ki igazából. Tehát, hogyha egy-egy napokat kihagysz, még talán belefér, de mindig azt szokták mondani, hogy ahány napot te kihagysz, annyi napot kell pótolni pluszba, hogy újra visszahozd azt a formát. És hát valóban ugye a januártól való időszak, az alapozási időszak az egyik legnehezebb, mert most már azért június van, elkezdődnek a versenyszezonok, most már láthatjuk, hogy egy héten belül 3 verseny is elindulnak, a magyar versenyzőink próbálnak, rengeteg versenyző próbál szintidőt úszni az Európa
5: már hajnalban is süt a nap, nem? Tehát
7: bizony,
5: most ezek
7: igen. És már azért ott van a szemük előtt az Európa bajnokság, hiszen másfél hónap múlva kezdődik. Nyilván egy kicsit, sőt, bocsánat, 2, mert augusztus elején kezdődik, tehát hogy egy picit úgy vagyok vele, hogy most már láthatunk olyan egyéni teljesítményeket, amiket korábban nem, de még mindig sajnos, hogyha már, ha már Kristóf esetében szóba hoztuk, hogy a fő cél az Európa-bajnokság, magyar válogatottnak azért a fő cél most már a Settecoli verseny, a római verseny, ahol az utolsó lehetőség van arra, hogy szintidőt tudjanak úszni, mert sajnos ezt korábban is beszéltük, nem duskálunk eddig a szintidős
6: engem ez bánt, hogy egyetlen sem született a Mare Nostrumon. Egy EB-szint sem.
5: Igen, ez az ottani mezőnyt minősíti, vagy az, hogy még ez felkészülési szakasz,
7: inkább,
5: hát itt kell.
7: Inkább ez most egy olyan...
6: Most melyikre mondtad a felkészülési?
7: Igen, ez egy
6: mert egyébként
7: fázis.
6: Ezt írt a Csurka Gergő is, hogy Zombori Gábor hiába megnyerte 3-ból 3 a 400 vegyes.
7: 4-16-okat
6: az első kettőn, a harmadikon meg úgy gyakorlatilag még annyira sem volt ellenfele, és a 4-16 sem veretes eredmény. Annyira.
7: Igen, csak összehasonlításképpen 4-13-90
6: valamennyi a
7: szintidő, tehát 3 másodperccel gyengébb időeredményt úszhat, ami azt jelenti, hogy 400-ra lebontva durván 1 másodperccel, tehát minden egyes százon 1 másodperccel kell jobbat úsznia ahhoz, hogy meglegyen a szintidő, és hát valóban egy hónap van már csak a Settecoli versenyünk, tehát ilyenkor van az, hogy van most egy 2 hetes nagyon intenzív felkészülési rész, ahol szintén a métereket gyűjtik, és abból kezdődik egy picit fokozatosan könnyíteni. Csak ugye mivel nagyon nehéz, mert ha formába hozol a Settecoli versenyre...
6: Akkor nem lesz az EB-n formában. Tehát ez azért sokszor volt már ilyen. Tudunk olyan úszót, aki Settecolin úszta élete legjobbját.
5: De beszélitek, és van is talán véleménykülönbség, hogy régen egy-egy nagy versenyre kellett egy csúcsforma, most már annyi verseny van, hogy sokszor kell, hogy akkor ez még
6: így van,
5: így
6: de most van
5: lehet,
6: egy nagyon nagy váltás ezzel a szintidőkkel, mert soha ilyen erős szintidők nem voltak, és ez nyilván amiatt is volt.
5: Jaj, a világverseny előtt kell már.
6: Igen, hogy sokan megráncigálták a magyar úszósportot annak kapcsán, hogy ugye nem születtek tavaly túl jó eredmények Szingapurban, vagy a Hubit leszámítva, stb. És ezért is dönthetett úgy Sós Csaba, hogy csak azt viszi ki, akinek van döntőbe jutási esélye, még egy EB-n is, plusz néhány fiatal, mert ugye ezt is beszéltük, hogy az EB-n 4-en indulhatnak egy számban, egy országból. Oké, hogy csak 2 mehetnek tovább, de az EB volt mindig az, amelyik ilyen népes csapat volt.
7: Hát, ahol kimaxoltuk az indulási jogokat, és igen, valóban ez nagyon nehéz, de ugyanakkor meg tudom érteni a szövetségi kapitány urat, hogy megpróbálja most ezen az átmeneti időszakon azt, hogy hogy beteszi a szintidőket, és megnézi, hogy akkor mire képes a magyar válogatott. Ezt a következő évben már nyilván nem tudja megcsinálni, ha csak nem hoz egy olyan szabály, de...
6: De ott ugye, már úgyis VB szint.
7: Így van, tehát a World Athletics egy hivatalos A és B szintidőt...
6: Csak már, hogy értse mindenki, az EB-n nincs előírás, ez csak a mi kapitányunk, vagy a mi szövetségünk hozta így, hogy csak az indulhat. Nyilván országonként lehet. Nem?
7: Persze.
6: Tehát, hogy sok helyen
8: és
6: van
8: ugye,
6: biztos.
8: És ugye korábban jellemző volt az, hogy kivittek fiatalokat, hogy szokják a légkört, akkor most ilyen nem
6: most
8: lesz,
6: azt mondta kapitány, két-három néhány fiatal kap lehetőséget, nyilván nekik kell, nem?
7: Persze, kell szokni.
6: De jelen pillanatban váltót se tud a férfiaknál talán. De amúgy nem tudunk váltót indítani, nincs annyi emberünk kint.
7: Igen, sajnos. Mm. De bízunk benne tényleg, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami jó hatással lesz a magyar úszósportra. Én hiszek abba, hogy a magyar úszósport ebből is meg tud újulni, és reméljük, hogy a fiatalok is fel tudják venni a lépést, mert valóban kell, tehát ugye beszéltünk számtalanszor róla, hogy

0: akinek még nincs szintje. Uh-huh. Tehát hiába van Ugrai Pannának és Pádán Nikinek szintje, még ebből nem lesz 4x200-es gyorsváltó.
1: És ahogy említetted, Erika, a Mare Nostrum sorozat ma még tart, és Barcelonában lesznek. Igen. Ezen kívül van kéziszer csapatunk, és igen, vannak vívóink.
0: Igen, igen, ritmikus gimnasztika Európa bajnokság zajlik. Kicsit furcsa nekem, mert hogy Pignicki Fanni picit túl a zeniten már, mint hogyha, hát ugye van egy ilyen íva pályafutásnak, ő már az olimpia után is azért indult el versenyek, hogy megnézze, hogy mennyire tud helytállni abban a mezőnyben.
1: Ő már levezet? Azt akarod ezzel mondani? Vagy csak
0: nem, hogy szeretne szerintem levezetni, csak nem biztos, hogy labda, most ez hülyén hangzik, hogy labdába tud rúgni, mert pont labda is van, ugye. Nem hozza azokat az eredményeket, mint két éve. Volt szabályváltozás, hogy kevesebb elem, inkább a művész és a többi. Most a kéziszer csapatunk döntőbe jutott a ötlabdás gyakorlatba. A vegyes szerest azt nagyon elrontotta, tehát arra lehet figyelni, ma Várnában ez van. A vívók meg pihennek, nem pihennek, mert jövő héttől edzőtáboroznak, mert június 16-án kezdődik Párizs mellett az Európa-bajnokság, úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok. Most a friss hír az, hogy Kun Anna és Márton Anna, ugye a Kun Anna két éves dopingvédség miatti eltiltás, ugye a holléti nyilvántartás nem jó vezetése miatt, Márton Anna pedig iszonyat sok műtét és sérülés után mind a ketten válogatott kerettagok lesznek mostantól, tehát két Annánk visszatér, nyilván az EB-n, VB-n nem lesznek ott. Egyébként most az EB-n öt újoncot avatunk, tehát öt fiatal kerül be az összes fegyvernembe, amúgy abban is van két Anna, tehát mindenki Anna. Úgyhogy én erre kíváncsi vagyok, az egész EB-re meglátjuk. Majd nyilván jön a kérdés, hogy mit tippelek, nem tudom. Tehát fogalmam
1: nem,
0: sincs.
1: Nem teszünk rá,
0: de nem most, hanem akkor, hogy majd ahogy közeledni ja, szoktunk, igen, akkor szoktunk ilyenről beszélni. Ez borzasztó nehéz, nem tudom.
2: De most a ritmikus gimnasztikában volt az, hogy visszatérhettek az orosz sportolók, igen, ugye? És hogy láttam is egy videót, hogy egy orosz versenyző nyerte a női ja, szert, igen, és igen, egy ukrán hölgy lett a második, és fejhallgató, füldugó, és le is takarta a szemét, hogy
1: ne is a himnusz alatt, a dobogon.
2: Igen.
1: A fülhallgatót nem láttam, csak hogy így, mint hogyha fejfájása lenne, igen, és így fogta a homlokát, és így lefelé nézett, hogy jaj, ne is hallja a himnuszt.
0: A vívásban ez több ilyen van. Egyrészt volt 23-as VB, mikor visszatértek egyéniben. Akkor
2: és
0: ugye,
2: saját zászló alatt is? Már
0: akkor még csak egyéniben. Most is egyébként nagyon furcsa, mert úgy saját zászló, hogy orosz csapatként nevezzük őket, tehát nem Oroszországként, de minden fegyvernemben egyre jobbak, és a 2023-as milánói VB-n volt először az, hogy volt ukrán és orosz a dobogón, és nem, akkor még csak az volt, hogy Orka Hárlán, aki utána nyert Párizsban, nem fogott kezet, és majdnem eltiltották akkor az ukrán lányt. Aztán utána tavaly Tbilisziben volt együttes dobogó, de azt figyelem, hogyha a világkupákon együtt tessen állnának dobogóra, akkor az ukránok általában nem mennek oda. Tehát, hogy ők a közös képről, lehet, hogy felmennek a dobogóra és átveszik az érmet, de a közös képről mindig hiányzik az ukrán. Tehát, hogy ez azért úgy
2: szomorú.
0: Igen, és engem csak azért mindent ért, már mint hogy nem értek, mert nem vagyok átélője a dolognak, tehát értem az érzelmeket, csak tényleg rossz, hogy ez a sportba begyűrűzik. Tehát, hogy ez tényleg szomorú. Ugyanakkor meg gondolom nem lehet.
1: Az érzelmeket én is értem, de nyilván tudja, hogy nem az a tornásztársa érintett, olyan, vagy bármilyen okozója ennek a dolognak, most nyilván valahogy kell demonstrálnia, de
0: mert én mindig ezt mondom, és tényleg nem politizálni akarok, és most ez azért jó példa, most nálunk választások voltak, teljesen mindegy, hogy ki a miniszterelnök, ha most mi háborút indítanánk, és téged meg bélyegeznének külföldön. Értem, hogy magyar vagyok, tehát, hogy az hát a nemzet is.
2: Sportolóként meg aztán főleg.
0: Tehát, hogy
1: az igen, sportban, tehát ők aztán
0: mindig ezt a naív kérdés, mit tehet róla.
1: Igen,
0: tehát, hogy,
1: igen.
0: De szomorú egyébként. És egyébként sokszor, most már ugye legtöbb sportágban engedik őket vissza. Vagy hát
1: de ezt akartam
0: azt
1: mondani,
0: észre,
1: hogy eddig nem az volt a jellemző, hogy még a riválisok is azt mondják, hát jó, nyertem, de azért sokkal nívósabb lenne a verseny, ha itt lennének az oroszok. Tehát, hogy ez volt talán a például a jégkorong VB-n, most az elit
0: most
1: VB-n.
0: Most ezt akartam mondani, hogy a jégkorong kapcsán mindig megjegyzik, igen, hogy nem megbántva mieinket, hogy úgy vagyunk ott, hogy oroszok, fehér oroszok nincsenek. Mert ugye úgy a tiszta, ha már úszás, Kós Hubert kapcsán is azért az oroszok nagyon jók voltak háton, amíg

0: láttuk őket, ezt te is tudod.
1: Persze. Tehát nyilván egy győzelem íze is akkor szebb vagy édesebb, sőt, amikor teljes mezőnyben.
0: Sőt, a budapesti rövidpályás VB-re pont egy orosz fiú, vagy egy, igen, visszaengedték őket, emlékszem, és egy orosz fiú verte 100 háton a, nem fog eszembe jutni a neve, ezt majd megkeressük valamikor, de hogy, tehát, hogy azért kellene. És mondjuk vívásban is, meg hiába sorolom, nagyon sok sportágban nagyon jók az oroszok, ezt mindannyian tudjuk. És egyébként egy másik sportág, amit idehozva, például műkorcsolyában a háborúnak is köszönhető ez a nagy honosítás, ami ugye minket is érint, meg nyilván azért is, mert csak 3 ember indulhat egy számban egy VB-n, és ott meg 30-an vannak, akik jók, és akik mondjuk 4-ek vagy 6-ak, azok elmennek más országba, ahol vígan bekerülnek, de a háború, meg ez a konfliktus, ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy még többen honosítottként indulhatnak máshol.
1: Lesznek ma még különböző sportesemények. Megnézted, Gege?
2: Nem. Egy másik témát akartam behozni.
1: Na mondd.
2: Én csak a nyílt vízi úszásval kapcsolatban szerettem volna, hogy ugye a 2032-től úgy néz ki, hogy azok a hírek terjengenek, hogy lehet, hogy a 10 kilométeres nyílt vízi úszást kiveszik az olimpiai programból.
0: Igen, a múlt héten erről már beszéltünk, csak akkor még ugye még kevésbé volt.
1: És akkor mi marad, vagy jön valami helyette?
0: Egyáltalán nem. És nekem Gege, mert én ránéztem, és elmagyarázta egyébként ő, aki csinálta ezt, hogy felépíteni egy pályát, ugye odavinni a, nem a sát, tehát hogy odavinni azt a logisztikát, azt az egészségügyi hátteret, kotorni a medencét, vagy hát a medret, szóval nagyon-nagyon költséges megrendezni
1: hát
0: egy nyílt
1: jó,
0: vizet.
1: Hát most jó, de egy vívócsarnokot is
0: igen, de erre mondták, hogy ráadásul a közvetítés sincs úgy megoldva, hogy látnád, hogy igazából erre is panaszkodta, hogy nehéz közvetíteni, nem?
2: A nyílt vízi úszást élő vízben kell megrendezni. Ez le van fektetve. És ugye mivel élő víz, itt bármilyen olyan külső körülmény közrejátszhat, ami esetleg a verseny alakulását is befolyásolhatja. Lásd Párizs, lásd hideg víz, lásd széles
0: vagy
2: villám.
0: Vagy akár halasztani, ez Szingapurban meleg víz miatt kellett
2: pedig
0: halasztani.
2: A meleg víz, tehát hogy nyilván a körülmények adta lehetőségek miatt úgy döntenek, vagy arra tennálnak, hogy az IOC inkább törölni a 10 kilométeres versenyprogramot, és inkább valamilyen másik sportágat vagy eseményt próbálna betenni, ami a nyílt vízi úszásnak hát egy hatalmas érvágás hát lenne, és a magyaroknak meg főleg, hiszen azért, ha megnézzük, a magyar nyílt vízi úszás igencsak rangos, talán mondhatjuk, hogy úszás szakákban...
0: Most ők viszik szinte, igen, a Hubi mellett, igen, ők igen viszik, nem?
2: Bizonyám.
1: És ez még csak tervben van, vagy?
2: Egyelőre terv, de...
1: És mikortól, mit mondtál?
2: 32,
0: tehát 28. De mit mond, melyik volt ez a sportág, amire mondtad, hogy azt már melyiket között, nem a triatlont, nem a...
2: Hajózás, a érdi
0: mai. Ja, hogy a vitorlázásban már nagyon jól
1: igen,
0: mutat.
1: Igen.
0: De hogy ugye
1: érzem.
0: Én mindig ezt mondom, hogy bármilyen nagy képernyőn nézem, Gege mindig látja, hogy főként a magyarok, de általában mozgás volt, de én például, még aki benne vagyok, de most gondold el, hogy csak egy sportszerető.
1: Én mindent értek, de hogyha az úszó szakág, vagy a World Aquatics ezt meghallja, hát remélem, hogy elkezdenek gőzerővel azon dolgozni, hogy egyrészt közvetíthető legyen, és ez a lépés ne
0: igen,
1: történjen
0: csak én
1: meg.
0: Erre mondtam Gegének, hogy lehet, hogy megmarad a kieséses verseny, de arra is volt érvet, hogy miért nem, mert hogy azt is ugyanúgy.
2: Az már nyilván nyílt vízi úszás, de azért az arany része, tehát a 10 kilométert nem tudod összehasonlítani
0: ez
2: az 1500-as kieséses versenyen, vagy a 3 kilométeres kieséses versenyen. Ez olyan, mint a maraton, tehát persze. 42,5 kilométert nem tudod összehasonlítani a 3000-rel.
1: Hát meg most
2: arányaiba.
1: A tehetség is kijön jobban a 10 kilométeren.
0: De 2 éve arról beszélgetünk, hogy hát ha 10 kilométer mellett vagy a csapat, vagy a kieséses bejön, hogy ugye nekünk minél több. Erre most lehet, hogy már a fő is veszélybe kerül.
1: Hát ezek nem jó hírek, nem, de szerintem akkor ezt még követjük, és a legközelebbi, vagy a következő sportreggelekben mindenképpen beszélünk róla. Csak gyorsan felsorolom, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban mit hallhatnak, majd délután közvetítjük a Ferencváros BVSC női vízilabdabajnoki döntőt, a Győrnek a női kézilabdabajnoki mérkőzést, a Ferencváros Honvéd férfi vízilabdabajnoki döntőt, illetve az Ohrid Tatabánya férfi Európa Kupa döntőt.
0: És Győrben bajnokavatás lesz.
1: Melyik?
0: A női kézilabda.
1: Ja, hát igen. Már mint bajnokok, de ott lesz az ünnepség.
0: Erre gondoltam, tehát, hogy ott lesz.
1: Hát nem irigylem a nekát, amúgy sem, de azért egy BL Final Four-ra készülő hazai pályán bajnok, ünneplő, igen, vagy bajnoki ünnepés előtt állnak.
0: Igen.
1: Nem tudom, mennyi lesz az eredmény, de gondolom, hogy sok-sok gól esik. Ez volt már a mai Sportreggel. A szerkesztő Erdei Márk nevében is búcsúzunk. Kovács Erika, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia ébresztettem a önöket, és ahogy sokszor emlegettük a mai műsorban, Budapest fantasztikus labdarúgó BL döntőt rendezett.
0: Éljenek a gyerekek.
1: Ahogy így kezdtem, van, gyereknap keretbe foglaltuk. Szép napot, szép mindenkinek.
0: Napot. Szép napot.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: volt a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. 113 éve született Kalocsai Géza, labdarúgó, majd kiváló labdarúgó edző. A prágai Károly Egyetemen jogi diplomát szerzett, csehszlovák és magyar válogatott is volt. Az első válogatott labdarúgó, aki világbajnoki ezüstérmet szerzett csehszlovák színekben az 1934-es olaszországi világbajnokságon. Játékos pályafutása többek között magyar klubokban is zajlott, volt például a Ferencváros, a Kispest és az Újpest játékosa is. Ezt követően pedig több országban is dolgozott edzőként, de ott volt 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott mellett is a világbajnokságon. Hallgassanak meg vele egy korábban készült beszélgetést, amelyben felidézzük pályafutását.
4: Amikor beléptem a lakásba, arra voltam először kíváncsi, hogy vajon mennyit kell mennem ahhoz itt a házban, hogy lássak egy labdát. Hát nem olyan sokat kellett menni.
5: Labdát akar látni, akkor fel kell nézni. Volt már annyi labdám, de hát várjunk csak. Kaptam a lengyelektől, mikor megnyertük a bajnokságot, akkor a fiúktól kaptam egy labdát, és rá volt írva minden játékosnak a neve, de azt odaadtam valami sportmúzeumba.
4: Arra emlékszik még, hogy mikor került legelőször kapcsolatba egy labdával?
5: Ja, hát gyerekkoromban. Abban az időben, amikor én születtem, hát ez nagyon régen volt, és már mint gyerekek, ugye, mint általános iskolai diák, iskola után kimentünk a legelőkre, ugye, és ottan a koronylabdával játszottunk, mert abban az időben minden gyerek futballozott, ott kezdődött, és aztán tovább az iskola folytán már, mikor 15 éves voltam, akkor játszottam az első csapatba, betettek engem, és ott játszottam balszélsőt, emlékszem. Mert én atléta is voltam gimnáziumban. Volt egy testnevelő tanár, amik atléta volt, és én belőlem atlétát akart csinálni, de jó is ment nekem, mert hát 180 magas ugrottam, és 660-670-et ugrottam távolba, úgyhogy mind diáknak ugye az sok volt. Na de közben futballoztam is, és megerősödött a lábam ugye az ugrás következtében, és hát ugye akkor az edzések miből álltak kapura rugásból, és jó erős volt a lábam, és olyan rugásom volt, hogy mindjárt betettek engem az első csapatban, már 15 éves koromban. Na és ott végeztem ugye a gimnáziumot, ez Beregszászban volt, Kárpátalján, akkor magyar, akkor Csehszlovákiához tartoztam, és ott játszottam az első csapatban. Na majd leérettségiztem, és felkerültem Prágába az egyetemre, és ott az ottani diákok, magyar diákok mondták ott a Spárta vezetőinek, volt egy balszélsőjük, hogy van egy nagyon jó balszélső, próbálják ki. És akkor eljött az főtitkár, elvitt egy próbajátékra. Én nem akartam menni, mert hát láttam a nagyon nagy csapat, úgyhogy én nem férek be. De azt mondta, csak próba jöjjön, nem lesz semmi baj. És sikerült az első, hát olyan játékosok volt a Svártában, csehszlovák válogatott játékosok. Mindjárt az első próbán sikerült, úgyhogy elmentek Beregszázba, leigazoltak, és már vasárnap játszottam is az első csapatban. Na és így 5 éven keresztül a Svártában játszottam, 3 bajnokságot nyertünk, közben nyertünk Közép-Európa kupát is, egyszer a másik évben Közép-Európa kupa döntőig elmentünk, de a döntőbe kikaptunk az Ausztriától. A kupát a Ferencváros ellen nyertük meg, és a második évben a bécsi Ausztriával ott kikaptunk 2-re. Úgyhogy ez volt a prágai játékom. Aztán onnan elmentem Franciaországba, megvettek a franciák, ott játszottam 2 évig.
4: Na de hát azért még Prágában elvégezte az egyetemet.
5: De nem végeztem be az egyetemet, mert elvittek a franciák, és ott abba hagytam. Na és Franciaországban elsőben bajnokságot nyertünk, második évben kupa döntőben ben voltunk, ott rúgtam egy gólt is, csak kikaptunk 2-1 vagy 3-1, már nem is emlékszem. Na most ez háború előszele volt, ez 39-ben volt, és akkor azt mondták, hogy a külföldiek menjenek haza, mert máskülönben internálják őket, úgyhogy akkor én ott adtam csapot, papot, hazajöttem Beregszázba, de akkor már Beregszáz Magyarországhoz tartozott, mert 38-ban visszacsatolták, és akkor Beregszázban voltam, és Pesten megtudták, Kispestről lejöttek hozzám, hogy nem jönnék hozzá. Pában nem jövök. És ott játszottam egy évet a Kispestbe, akkor jött a Ferencváros, hogy nekik jobb szélsőként látták, hogy én kétlábos vagyok. Elmentem a Fradiból, játszottam egy évet. Jó ment jobb szélen is, de azért inkább a szélsőt játszottam mindig. És az Újpest jött, akkor nekik valami zavar volt a bal szélén, és akkor elmentem a Újpestbe, ott játszottam 2 évig, aztán abba hagytam, mert elmentem már, mint jogásznak, és elmentem bíróságra, és így fejeztem be a pályafutásomat.
4: Akkor ezek szerint az egyetemet az Budapesten fejezte be?
5: Nem Pesten, hanem Szegeden, Szegedi Egyetemre, ott az államtudományi doktorátus szereztem. Na mostan a következő a Ferencvárosban játszottam, nem dolgoztam, és akkor gondoltam, hogy hát megcsinálom még a jogit is, és különbözeteket tettem, 4 különbözetet, és akkor megcsináltam a jogi doktorátust is. És akkor Újpestet abba hagytam a futballt, és elmentem a járásbíróságra, kineveztek Ungvárra. Ott pedig Ungváron a bíróságon voltam, mint joggyakornok, de a polgármester egy Pesovnyik nevű volt, aki valamikor Szombathelyen futballozott, nagyon jó futball, és megtudta, hogy ott vagyok, és akkor jött, hogy menjek az UAC, Ungvári UAC-ot, hogy edzem. De hát mondom nekem a bíróságban, azt mondja, te attól edzheted a csapatot, na és ott kezdődött az edzői pályafutása, mert megnyertük a bajnokságot az Ungvári, és bekerültünk az NB1-be, de akkor jöttek az orosz bombázók, úgyhogy az első meccs lett volna, egy szombathelyi csapattal, és délben lejöttek a raták, és szétlőtték, ott ültek, már nem emlékszem, hogy hitták a szállodát, és lebombázták, ugye az edzőnek a vesét eltalálták, az egyiknek a lábát, úgyhogy vége volt a bajnokságnak. Tehát nem kezdtük meg a bajnokságot az NB1-be, és akkor jött a háború, és stb. Stb.
4: Azért elég gyorsan átugrottunk ezen az aktív pályafutáson, hát azért belefért ebbe még 2 ország válogatottsága is.
5: Persze, hát aztán még voltam ugye válogatott is, Csehszlovákiában voltam 3-szor válogatott, és a 34-es világbajnokságra is kikerültem, a 18-as évein voltam a balszélső. 2 voltunk a Szláviának a balszélsője, az volt az állandó, én voltam a tartaléka neki. Úgyhogy ott is voltunk, másodikok lettünk, a döntőt játszottuk az olaszokkal, kikaptunk 2-1-re. Ez volt a csehszlovák.
4: És a magyar?
5: Hát aztán Magyarországon is játszottam.
4: Közben itt a felesége behozott nekem egy medált, egy érmét, és ez még az 1934-es világbajnokságról való?
5: Ez, ha nézem csak. Igen, ez az izé. Ugye, Cseszlő, de ma nem látom, hogy. Igen. Na, Magyarországon a Kispestben, amikor játszottam, akkor még nagyon jól ment a játék, és a kétszer voltam válogatott.
4: Kikkel játszott akkor együtt a magyar válogatottban?
5: A magyar válogatottban? Márjuk Kincses volt a jobb szélső. Aztán, tudom, Sárosi doktor volt a center. Sajnos van, kihagy az agyam, és én voltam a bal szélső. Polgár volt a center, half, bal half, a Lázár. Hát szóval ezekre, mert Csikós ott volt a kapus, úgyhogy ezekkel játszottam. Az első meccsünk az Svájc ellen volt, 3-0-ra nyertünk, a második válogatottam, az pedig a német és az osztrák vegyes csapat ellen, Berlinben ott döntetlen volt, 2-2-t játszottunk.
4: Az 1938-as világbajnokságra nem tudott kijutni a magyar válogatottal?
5: 38-ban én Franciaországban játszottam akkor, és emlékszem, Lille-ben volt a magyar csapat, ott tréningeltek, ott edző, Schaffer volt, emlékszem az edzőjük, de hát én akkor cseh állampolgár voltam, úgyhogy akkor nem játszottam.
4: A magyar válogatottban miért nem tudott többször szerepelni?
5: Hát megmondom, a helyzet az, hogy már én elég idős voltam már akkor, és akkor jól ment, mikor hazajöttem. Még a Fradiba is jól ment, bár jól játszottam, de voltak jobbak, hát ez az igazság.
4: Akkor az edzői pálya az úgy hirtelen véget ért Ungváron. Mikor folytatódott?
5: Ez a háború után menekültem a katonaság túl, ugye leléptem, aztán visszamentem Beregszárdba, de akkor már oroszok lettek, és onnan eljöttem, nem akartam ott maradni, eljöttem Pestre, hogy bíróságra vissza akartam menni, és sikerült is, visszavettek a bíróságra, de olyan kevés fizetésünk volt, és az asszony, a feleségem is menekült onnan Beregszárdból, albérletben laktunk, kisgyerek volt, hát olyan kevés volt a fizetés, hogy hát alig bírtunk megélni, és közben menekültünk, tehát Száróhába jöttünk el. És akkor találkoztam Sebes Gusztival, emlékszem egyszer.
4: Ugye ő volt a sikeredzője a válogatottnak.
5: Azt mondja, Géza, mit csinálsz itten? Ez 47-ben volt. Azt kérdezi, mit csinálsz itt? Hát mondom, itt vagyok, visszavettek a bíróságra. Azt mondja, mennyi fizetésed van? Hát mondom, 450 forint. 450 forint, hát hogy tudsz megélni? Hát mondom, nagyon nehezen, hát mit csináljunk? Mondom, ott maradt minden Beregszárdba, mindenünk el kellett jönni, menekültünk onnan. Azt mondja, ide figyelj, tudom, hogy te jogász akarsz lenni, de ebből a fizetésből nehéz megélni, én adok neked egy tippet. Gyere te edzőnek, olyan nagy tudású játékos voltál, hogy biztos jó edző leszel. Nyíregyházán éppen kértek tőlem egy edzőt, itten te 450 kapsz és egy lakást is fizetsz, ott kapsz 2000 forintot és kapsz lakást is. Úgyhogy akkor orosan élhetsz. Hát mondom, hű, ez jó lenne, mondom, de hát azért tanultam. Hagyd a fenébe, olyan jogász, mint te van itt, nagyon sok, de olyan edző, mint te leszel, biztos kevés lesz. Hát szumma szumárom, megbeszéltük az asszonynal, elmentünk Nyíregyházára. Ott hagytam a szakmámat, és edzősködtem. Onnan azt elmentem Pápára, ott voltam 3 évig, onnan Debrecenben ott voltam 1 évig, akkor elmentem Szegedre, akkor ott egy nagyon jó csapat volt, a Szegedi Honvéd, és a vidék legjobb csapata volt NB1-ben, de 1 év után feloszlott, és akkor Pestre hívtak ide fel a Tungstramhoz. Tudom, Dicker volt, értem, ő volt a vezetője a csapatnak, és olyan jól szerepeltünk, hogy az első, te hogy hívták azt a csapatot?
6: Vasasizó.
5: Ott voltam 2 évig, és akkor jött a világbajnokság, de nagyon jól szerepeltünk, és akkor a Sebes engem, mint a legjobb fiatal edzőt kivitt az 54-es világbajnokságra. A Vasasizóból még elmentem Pécsre, még ott voltam 1 évig, és akkor 54-es világbajnokságra kivitt, és onnan aztán külföldre mentem.
4: Akkor ön átélhette azt, amiről mi csak hallunk fiatalabbak, hogy mi történt ott a világbajnokságon. Ugye mindenki azt várta, hogy a magyar válogatott aranyérmes lesz, és nem nagyon sok hiányzott hozzá.
5: Hát nem sok hiányzott be, az biztos, hogy mi voltunk magasan a legjobbak, mert megvertük Uruguayt, amelyik a legnehezebb volt, meg a Brazil, ezt a kettőt, csak hogy ez pénteken volt az Uruguay elleni mérkőzés, 2-szer hosszabbítás volt, és vasárnap játszottunk a németekkel. Na most én, mint megfigyelőt, engem küldtek a német csapatot megfigyelni, az osztrákok ellen játszottak, és a németek lelépték valami 6-1-re, az osztrákokat pedig az osztrákoknál az Oswilk, meg Hanapi, ezek a nagy játékosok játszottak, de a németek olyan erőben voltak, hogy lelépték az osztrákokat, és én hazajöttem, akkor épp vacsoránál voltak, és mondtam a sebesnek, hogy bajok lesznek, mondom, mert nagyon erős a német csapat, borral lelépte. Na és én akkor leírtam pontosan, megírtam minden sebesnek, hogy volt, mint volt, de akkor láttam, hogy a csapat nagyon le volt törve, mert a Uruguay ellen 2x15 percig hosszabbításba játszottak. Emlékszem, a Grosics egészen ideges volt, borzasztó. Két nap múlva volt a döntő. És közben esett az eső, ami az előlétileg ugye az nagyon fontos volt, számít a sikos talajon. És hát ugye Puskás is, hát Puskás lerúgták a németek az első meccsen, és vállalta a játékot, de már jó volt a lába, úgyhogy vállalta a játékot, persze félt még, de mindesetre játszott. Már vezettünk, nem tudom, 20 perc alatt már 2-0-ra vezettünk, de 5-0-ra vezethettünk volna, mert olyan helyzeteket hagytunk ki. Első fél időben leléptük a németeket, de a második fél időben azt a németeknek az erőnléte az jobb volt, és kiegyenlítettek. Most rúgtunk egy gólt, ami szabályos volt, de a bíró meg is adta, de a partjelző az nem adta meg. Azt mondta, hogy offside volt a Puskás, pedig hát nem volt offside, mert a Bozsik az hosszan ívelte a labdát, és mire a Puskás levette, már a védő mögött volt. Az elrúgás pillanatában a Puskás még itt volt, tehát az elrúgás pillanata, úgyhogy a bíró jól látta, de hát hajlott arra, hogy a partjelző lestintént, és így kikaptunk.
4: Sokan akkor azt gondolták itt, meg azóta sem tisztázták magukban ezt a dolgot, hogy nem véletlen volt ez, hogy kikapott a magyar csapat.
5: Ez erőnét volt.
4: Itt ugye belekeverték a politikát.
5: Nem volt ott politika. Hát én tudom, ott voltunk, nem volt politika. A másik fél időben jobbok voltak, nem adták meg a gólt, és ha kiegyenlítünk, akkor lehet, hogy... De az első fél időben 5-0-ra vezethettünk volna, szóval amíg erőnk volt, addig leléptük őket.
4: Nagy volt a letargia a csapaton belül?
5: Borzasztó le volt törve az egész csapat. Hát biztosra mentünk, hogy mi leszünk a világban. Hát nem a németek voltak a legjobbak, ott nem ők, a brazilok meg a Uruguay voltak a favorit, és mind a kettőt mi legyőztük. Az is még, hogy ők dopingot használtak a németek, mert habzott a szájuk a játékosoknak. Habzott. Úgyhogy hát a játékosok, mikor jöttek le a ízék, mondták, hogy habzott a szájuk. Na jó, de hát ez már nem tartozik, ugye.
4: Nyilván méltán ünnepeljük ezt a válogatottat, mert azóta sem volt még csak megközelítőleg hasonló siker sem, mint akkor. Ez a válogatott bizony alig-alig mert hazajönni Magyarországra. Sokan úgy gondolták, hogy talán jobb is volna, ha nem jönnének Magyarországra.
5: Hát muszáj volt hazajönni, ugye emlékszem. Rákosék vártak minket a Tatabányán, ott szálltunk le, ott volt a vacsora, ott Rákos is, ott volt az egész vezérkar, ott fogadtak minket. Sajnos nagy volt a lehangoltság.
4: Mit szólt hozzá Rákosi?
5: Nem lehangolóan beszéltek egyáltalán, úgyhogy elismerték azt, hogy ugye hát második hely az is csak második hely. Hát oda voltunk mindnyájan, de hát hiába, ilyen a futball. Futballban soha nem lett pontosan megjósulni, hogy mi lesz az eredmény. Sokkal jobbak voltunk, de hát hiába.
4: Az ön edzői pályájában mennyire volt meghatározó ez a világbajnokság a későbbiekre nézve?
5: Hát annyiból jobb volt, hogy mindjárt ott volt egy menedzser, egy párizsi menedzser, és az mondta nekem, hogy kivisz engem Magyarországról a belgrádi Partizánhoz. Persze nem volt olyan könnyű kimenni, mert nem volt, hogy felülök, és benne, hanem hát ki kellett kérni, ugye, és diplomáciai úton kellett menni, mert nem engedték ki senkit. Kimentem a belgrádi Partizánra, ott voltam egy évig, onnan aztán mentem Belgiumba, ott voltam 3 évig, bajnokságot nyert.
4: Melyik csapatta?
5: A Standard Liège-nél. Oda mentem, akkor került fel az NB2-ből az NB1-re, és 3. évre már bajnokságot nyertem velük, úgyhogy haza kellett jönni, mert én csak 2 évre kaptam engedélyt, a 3. évet már a saját számlámra vállaltam, de Hegyi Gyula ugye megengedte, hogy még visszamegyek 3. évre, de utána azt mondja, már tovább haza kell jönni, nem lehet tovább mint lenni, mert az ávó nem enged. És hát itt folytottam azt az edzői pályafutásomat egy darabig, és utána lengyelek kikértek, innen mentem, vagy is volt az? Ja, az Újpestnél, én hazajöttem az Újpesthez, akkor az Újpestről elmentem Algériába, az ottani államelnök az ellen, én futballoztam Franciaországba, a Ben Bella ellen, és ő megtudta, hogy itt vagyok, és akkor kikért a Magyar Szövetségtől, és ott voltam 2 évig. Hazajöttem, és akkor jöttek a lengyelek, kikértek, ott voltam 4 évig, 2 bajnokságot nyertünk. A negyelektől hazajöttem, a Ferencvárosnál voltam 1 évig, bajnokságot nyertünk akkor, aztán Ferencvárostól mentem a Videodotonhoz, onnan az MTK-hoz, és aztán az MTK-tól nyugdíjba mentem, de nem hagytak sokan, mert behívott a szövetség, hogy Pakisztánból kérnek egy edzőt, aki tud angolul, és akinek neve van válogatott. Hát, hogy nem-e vállalnám el? Hát, mondom, megbeszéltük az asszonya, menjünk. És elmentünk, ott voltunk 1 évig, hazajöttünk, akkor megjöttek az egyiptomiak, hogy Egyiptomba kéne. És elmentünk Egyiptomba, 2 évig ott voltam, Nacionálnál 2 bajnokságot nyertem, de mondom, most már nem, mert már 70 éves voltam, mondom, most már ez elég lesz ebből. Mert már éreztem, hogy szédültem néha meccsek után, mert az araboknál ott aztán, ha véletlenül kikapott a csapat, akkor borzasztó volt, akkor az embert leköpték, meg mit tudom én, de hát ez olyan csapat volt, hogy mondom, 2 évig bajnokságot nyertünk, kupát nyertünk, úgyhogy nem nagyon köbdöstek le, de imádtak ottan.
4: Az volt az utolsó állomás?
5: Az utolsó állomás, 2 bajnoksággal, egy kis kupával a zsebembe befejeztem a pályafutásomat.
4: Utána már nem próbálták meghívni?
5: Már 70 éves voltam, úgyhogy nem, már örültem, hogy megúsztam, hogy nem kaptam a szemifarktust, hát ott a morzasztól minden meccset nyerni kellett, és hát nem mindig sikerült, ugye azért, ha bajnokságot nyert, akkor is volt, hogy néha kikaptunk, akkor pedig nagyon keserves volt a helyzet. Úgyhogy megúsztam éjbőrrel az edzőséget.
4: Összeszámolta, hogy a pályafutása során összesen edzőként hány bajnoki címet nyert?
5: 7.
4: Játékosként?
5: Játékosként a prágai Spartában 3 bajnokságot, aztán Lille-be 1 bajnokságot, a Fradiba 1 bajnokságot, úgyhogy ennyit nyertem.
4: Melyik volt a legnehezebb?
5: Bajnokságot mindenütt nehéz nyerni. A legkönnyebb volt a Ferencvárosnál, itt valami 11 pont különbséggel nyertünk bajnokságot.
4: A magyar játékosok nevét a világbajnokság után tényleg mindenütt tudták, ismerték, vagy ez csak egy legenda volt?
5: Még Pakisztánban is ismerték. Puskás, meg Bozsik, meg minden, mindenkit ismernek. A magyar csapatnak olyan híre volt a világban, akárhol járt az ember, mindenütt Hidegkuti, Puskás, Bozsik, mindenütt ismert.
4: Akkor ez önnek is jót tett, mert gondolom elmesélte ott, hogy kint volt a válogatottal, ahol járt.
5: Hát tudták is, hogy én ki voltam, persze, hát azért engem nem csak úgy vittek, hát tudták, hogy ki voltam, és hát megvolt nekem a nevem.
4: Ebből a szép felsorolásból talán egy valami hiányzik, hogy a magyar válogatott kispadján nem ült.
5: Igen, hát ez nem akarom folytatni, mert...
4: Szóba került, hogy szövetségi kapitány legyen?
5: Nem izélem, mert volt egy kis politikai dolog.
4: Nem lehet tudni, hogy mi?
5: Szóval az volt a helyzet, hogy tudtam, hogy egy játékos ki akar menekülni, és nem jelentettem. És volt, aki a rendőrségnek megmondta, hogy ki volt ott, kérdezték, itt volt a Kalocsai megjegyzés, és akkor engem elvittek és leinternáltak. És 6 hónapot ültem, csak azért, mert nem jelentettem, hogy valaki menekülni akar. És ez bele volt írva az én izémbe, hogy internál voltam, és akkor már mindenütt, már el voltam faragva. Nem adtak engedélyt se, úgyhogy a sebesnek köszönhetem, hogy ő elintézte, hogy azért engedélye volt. De hát már nem lehettem fejes, hogy úgy mondják.
4: Akkor talán ezért is volt ennyit külföldön edző?
5: Hát aztán, mikor volt ez, várja. Hol voltam? Jaj, a Nyíregyházán volt, igen. Jöttem fel Pestre is a szövetségbe, ott volt a beszéd, ugye arról, hogy ez megy, az megy, és én nem jelentettem.
4: Ki volt ez a játékos, emlékszik még?
5: Nem tudom, hogy ki volt ott. Hát, többen voltak ottan. Összegyűltünk, ott beszélgettek, hogy ez megy, az megy. Akkor másnap elvittek engem. Emlékszem, mikor kijöttem az internáló táborból, akkor mentem pápára, edzőpápába. Volt mindenkiről ugye az OTSH-ba egy lap, és rá volt írva, hogy Kalocsai internálva. De azt nem mondták, hogy miért, csak hogy internálva. Azért nem jelentettem, mindegy. Azért 6 hónapot, és utána jelentkezni a rendőrségen, és meg voltam bélyegezve. Hát azért nem lehetett itt.
4: Hova internáltak?
5: Itt voltunk, a dél-budai laktanyában voltunk 6 hónapig. Utána volt, Recsk utána volt. Még szerencsé, hogy nem vittek oda. Sokat oda vittek onnan, de engem mindjárt kiengedtek.
4: Mikor került le ez a papírról, vagy ez még a mai napig is rajta lehet?
5: Mikor forradalom volt, akkor kioszták a papírt. És ott láttam, hogy rá voltam élve.
4: Rengeteg országban járt, és nagyon sok játékossal találkozott. Más típusú játékossal, mint a magyar játékosok. Azt hiszem, hogy kevesen tudják azt, hogy miért futhatott el így Magyarország mellett a futballvilág.
5: Hát én olyan országokban jár, ahol nagyon nagy volt, például a belgrádi Partizán, hát az majdnem olyan volt, mint a Nagy Honvéd. Bobek, Zebec, Milutinovic, ezek játszottak ottan, úgyhogy nagyon nagy csapat volt, és nekem olyan tekintélyen volt, hogy kihagytam a legjobb játékost is, és nem is akartak elengedni, csak olyan rossz volt a fizetés, nem lehetett hazaküldeni, mert akkor nem volt a bank, úgyhogy onnan kimentünk Belgiumba. Emlékszem, még a Titónak a szársegéde keresett engem, hogy maradjak, és rá akartak bírni, hogy maradjak tovább, de nem akartam maradni, mert hát anyagilag nem volt érdekes.
4: Belgiumban ott milyenek voltak a játékosok?
5: Olyan jó csapatot csináltam, ifiket neveltem fel, azokkal nyertünk bajnokságot 3. évben, és akkor emlékszem az Anderlecht, a másik a rivális, az elnöke eljött hozzám, hogy menjek át hozzájuk, mondja meg, hogy mennyit keresek, jó a duplá adja nekem, hogy menjek át. De hát mondom, nem lehet, mert haza kell mennem, mert hát a fiunk itthon volt, úgyhogy nem lehetett, nem engedték ki valakinek, itthon kellett lenni, haza kellett jönnöm. Utána egy év múlva jött megint a Standardnak a főtitkár, hogy menjek vissza, meg követelnek vissza, mert rosszul ment a Standardnak, de nem akartak kiengedni. Itt nem, azt mondjam, Kalocsairak szükség van.
4: Hol érezte legjobban magát az edzői pálya során?
5: Sok helyen. Talán Belgiumban volt a legjobb dolgunk. Ott nagyon jó volt. Aztán jó volt nekem Lengyelországban is, Egyiptomban is nagyon jó volt. De a legjobb volt Belgiumban. Ott olyan barátságosak voltak, és hát sok barátot hagytunk ott.
4: Így most elnézve önt, arra gondolok, hogy nem ilyen nagyon kemény edző volt, aki ordítozott a pályán a játékosokkal. Milyen edző hírében állt?
5: Én nagyon szigorú voltam, tőlem nagyon féltek, de neveltem sok fiatalt, és az volt a legnagyobb hobbim nekem, hogy mindig fiatalokat építettem be a nagy csapatba, és külföldön mindenütt, mindig, ahol több évig voltam, ott mindig kicseréltem a csapatot, de nem hoztunk, hanem mindig a fiatalokat kipofosztam úgy nagyon, hogy az első csapatba játszottak.
4: Ki volt a legnagyobb felfedezettje, aki a legnagyobb pályát futotta be?
5: Várjunk csak, hát a lengyeleknél, várjál csak a izéknél, a Stáni Pista, a belgáknál, a lengyeleknél a Lubanski, a Európa legjobb centere volt, aztán a Partizánban a Soskis, egy év alatt 3 fiatal dolgoztam be, a Soskis, a Kapus, Jusufi, Beck, és Milutinovic, aki aztán nagy edző lett, az egész világot most is járja.
4: Igen, Bora Milutinovic.
5: Igen, őt is. Én tettem az első csapatba be.
4: És Magyarországon?
5: Magyarországon? Hát itt például az Újpestben a Benéből én csináltam játékost. Aztán a Káposzta Benő ifibe játszott Halfot, és csináltam az első csapatból Becket belőle. Válogatott volt ő is. Aztán a Fradiba 5 fiatal dolgoztam be egy év alatt. A Muhát, a Bálintból csináltam jobb Becket, a Muhát, a Vépit, aztán a Kőlajost, és Füsit, és megnyertük a bajnokságot.
4: Akkor még jobban engedték azt a klubvezetők, hogy akár az eredmény rovására is fiatalok játszanak? Mert manapság már erre nem nagyon van lehetőség.
5: Hát nekem mindig bajom volt a vezetőséggel, mert én nem engedtem, és inkább ott hagytam a csapatot. külföldön tudtam 3-4 évig lenni, itt nem lehetett sokáig lenni, mert itt mindig okosak voltak a vezetők is, mindig nehéz volt velük kijönni. Úgyhogy egy év múlva általában mentem el.
4: Említette már Bora Milutinovics nevét, aki hát azért anyagilag igencsak jól áll, mert rengeteg országban nagy pénzt keresett. Ön is gazdag ember lett az edzői pályán?
5: Kicsoda. Abban sajnos akkor borzasztó, hogy milyen differencia a fizetésben. Hát akkor Belgiumban kerestem, $500 volt a fizetésem. Tehát kerestem mondjuk 800-at. Ezelőtt egy pár évvel kint voltam, mert mindig gyakran kimegyünk Belgiumba, és azt, amikor ott vagyunk a standardhoz, ki szoktam menni a meccsre, és azt mondja, Géza, ha most jönnél, $15,000 adnak meg. Ha lennél fiatalabb, azt mondja, 15 éve kapnál $15,000. Szóval olyan differenc, hát most óriási pénz, akkor nagyon kevés voltam fizet.
4: A felesége olykor közbeszól, emlékezteti néhány dologra, mindig mindenhova elkísérte?
5: Hát ő velem volt, hát mi együtt voltunk mindig. Egyébként neki köszönhetem mindent, mert ha ő nem lett volna velünk, akkor külföldön nem tudtam volna létezni. Akik kint dolgoztak, majdnem mind meghaltak. Aki egyedül volt, mert ottan bogarak, meg minden izék voltak ottan, gyümölcsöt is, minden. Ha nem fertőd, akkor nagyon rosszul jött ki az ember egyedül, ha volt.
4: Nem bánta meg soha, hogy nem a jogi pályát választotta, hanem a futballpályát?
5: Hát ez nehéz, most már azt mondom, hogy így jó volt. Mert ja, hát most, ha lettem volna bíró, akartam lenni, lett volna egy tanács elnök belőlem, de nem láttam volna a világ, így meg a félvilágot bejártam.
3: Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt első fél órájában a 113 éve született Kalocsai Gézára emlékeztünk.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
8: 1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
9: Ez azért nem játék.
8: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
10: Madara tolláról, embert.
11: Kabátjáról.
8: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: A BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz érmese. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Dunántúl nyugati felén fordulhat elő zápor. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
12: A férfi vízilabda OB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot. 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó pár harcot és a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a zuglóiak sikeréből. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája a Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20 óra 20 perckor kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírtkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lanner Judit tárca vezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat, a többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrendeljár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasút történeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, még a pécsi zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
0: Közlekedés.
12: Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat, várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani.
0: Időjárás.
12: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél, napközben 25-30, késő este 16 és 23 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Sport délelőtt adását, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Az imént hallhattuk, hogy Kalocsai Géza, aki 113 éve született, többek között Kőlajosnak is lehetőséget adott a Ferencvárosban. Kőlajos, aki maga is begdöntőt játszott, így a BL döntő másnapján elmondhatjuk, mégpedig a Brűs gárdájában, igaz, hogy a döntőben veszített a Liverpool ellen csapata. Most felidézzük pályafutását, hiszen volt Európa-bajnoki negyedik helyezett, olimpiai ezüstérmes, és mint említettem, a BEC-ben második helyezett. Először az Európa-bajnoki szereplésről beszélt.
3: 1972 nem tegnap volt, de volt. És akkor még az volt, hogy nem 16-os döntő volt, hanem 4-es döntő volt. A történet úgy kezdődött, hogy a klasszikus történet ugye, hogy előselejtezők vannak. Mi abban a csoportban kerültünk, hogy a Galkakat, tehát Franciaország, Norvégia, Bulgária. És ebből kellett tovább jutni. Ez abban az időben problémát nem jelentett. Hát Franciaországot is, és Norvégiát is, magunk mögé gyűrt, és Bulgáriát, és akkor a legjobb 8 között a baráti időzőjelbe Romániába hozott bennünket össze a sorsolás szeszélye. Az első mérkőzés Budapesten, 80 ezer néző előtt 1-1 volt, a második, már tovább jutottunk volna, 2-2 Romániába, azon játszott először a válogatottba, és volt egy harmadik mérkőzés, mi, hogy 1-1 után 2-2 lett, már az idegen belőtt gólokkal tovább jutottunk volna, de akkor nem az volt a szabály, hanem az volt a szabály, hogy harmadik mérkőzés. Na most volt két lehetőség, két város közül, Isztambul és Belgrád közül egy gyönyörűséges hölgy kiválasztotta, kihúzta, kérem, kirántotta a kalapból Belgrádot. Mit ad Isten, kérem? Belgrádba kellett győznünk, győztünk is 2-1-re. Óriási mérkőzésen. Ott történt az a dolog, hogy hát még most is visel mennek emlékét, itt föl van vágva egy kicsit, föl volt szakadva rendesen itt a homlokom. Történt az, hogy Deleanu nevű bal hátvéd rám jött, lendületből elgurítottam a labdát egyik oldalon, a másik oldalon megkerültem. Ez az ember belén futott, és körülbelül azt hiszem 4 foga bánta, tehát 4 foga kihullott ott. Nekem felszakadt a homlokom, engem valahogy összedrótoztak, tudtam folytatni a játékot, és ahogy említettem, győztünk. Őt lehúzták, és nem tudták folytatni, vagy nem tudta folytatni a játékot. Viszont a másnap, úgy hívták ezt az úriembert, hogy Deleanu, ő volt a bal hátvéd. A másnapi erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy Deleanu a kitörött 4 foga, hiszen kűbe harapott. Úgyhogy a humorérsek kellett kérem a szomszédba menni. De a lényeg a dolognak az volt, hogy 8 között Romániát legyőztük, és így nyitva állt az út, nyitva lett az út a legjobb 4 közé, bejutottunk Európa legjobb 4 csapat közé. A baráti Szovjetunió, kérem, a béketábor vezére mellett, a Németország, Nyugat-Németország, akkor Beckenbauer, Mayer, Netzer, Overath és Müller fémjelezte később világbajnoki csapat. Belgium mellett mi voltunk a negyedikek. Belgium Olaszországot verte ki a 8 között, és így ez a 4-es összejött. És akkor ez a 4 csapatot belga honban randebútalott egymásnak. Első mérkőzésen dicső Szovjetunió ellen játszottunk, kérem, és egy öngóllal történt az, hogy szovjetek jutottak szöglethez, beívelték a labdát, Páncsics, mint azt hiszem, kifejelte, egy Konykov nevű játékos, rárúgta a kapura, Géci Pista megfogta volna a labdát, de sajnos az utolsó pillanatban Juhász Péter lábán irányt változtatva a hálóba landolt. 1-0. Rá pár percre a kelet-német játékvezető egy jogos 11-es megadott nekünk, mert Dunai 2 felrúgták. Zámbó Sanyi, aki akkor ki volt jelölve, ketten voltunk jelölve, de ő 4 évvel idősebb volt, ő rúgta, kérem. Rudakov az ujjahegyével elérte a sarokba tartó labdát, kiütötte, Szőke Pista beszaladt, és spiccével éppen, hogy csak elért, és oldalhálóba rúgta, tehát kihagytunk a 11-est. Így

0: nevetséges és vicces. Tehát Lambert nevű játékos, aki később klubtársán volt a FC Brugge-be, begurította a labdát középre. A Geci Pista és a Páncsics még egymásra vártak, a labda elgurult közöttük, és a Van Himps nevű szuper focista a belgáknál rálépett a labda. Elmiste, hogy mi történt. Ő azt hitte, hogy les, hát ezek elegetik a labdát. Mi történik? Visszanézett, és a játékos társai mondták, hogy hát senki nem fúj, hát bíró nem fúj, és akkor begurította csak a labda. 1-2 közröhe, komolyan mondom. Ez a kabaréba illő jelenet volt. Csak utána történt ez, hogy Kozma Miska a jobb szélsőnk elszállt a jobb szélen, belőtt a labát középre. Egyedül voltam, hogy 7 méter a kaputól, simán befejeltem volna, nem. A Zsors Hellens kilökött a labdáról, 11-es. 11-est értékesítettem. És 2-1, ez lett a végeredmény, még ott is volt lehetőségünk, de sajnos 2-1.
1: Akkor neked kellett volna rúgni a szovjetek ellen is.
0: Hát ketten voltunk kijelölve. Az utolsó edzésen a gázművek pályáján ketten rúgdattuk a 11-est. Zámbor Sanyi és én. Mind a ketten berúgtuk mind az ötöt, mert azt mondta a szövetség, a Iloszki Rügyi bácsi, hogy kérem, teszteljük a dolgokat, először is fantasztikus dolgok, hogy ti vállaljátok, mert akkor volt egy ilyen széria, hogy mindenki kijött a 11, hát ez őket is többször, meg mások is. És akkor Sanyi jelentkezett, meg én. És akkor Rügyi bácsi, rúgjunk ötöt, és akkor nézzük meg. Géci volt a kapus, először Sanyi, lerúgta mind az ötöt, berúgta mind az ötöt. Utána én is berúgtam mind az ötöt. Na most akkor kérem, az döntött, hogy Zámbor Sanyi 44-es, én 48-es, 4-vel ide, Sanyika. De. És akkor történt az, hogy mindjárt az első mérkőzésen megadott a lehetőség, hogy kérem, akkor élesbe próbáljuk ki. Bíró belefújt a keretnémet bíró a sípjába, fölrúgták a Dunéket, őt kérem, ki lehetett volna egyenlíteni. Sanyi sajnos, hát kihagyta, hát majdnem gól lett, de hát a majdnem gól nem számít. Viszont egyértelmű, oda állt, oda mert állni. Sajnos kihagyta, utána a következő mérkőzésen is megadott, hogy 11-eshez jutottunk, én odaálltam és hál' Isten berúgtam.
1: Meg lehetett akkor verni a szovjeteket?
0: Egyszer és mindenkorra, egyszer és mindenkorra ezt a tévhitet száműzni is, tehát soha, de soha, de soha, soha nem tiltották azt, hogy a Szovjetuniót nem lehet megverni. Ellenkezőleg. A korábbi játékosok is az aranycsapatból mondták, hogy Farkas Mihály, vagy olyan őrült kommunista volt, ortodox kommunista volt, de imádta a labdarúgást. És mondta a srácoknak, hogy verjétek meg, győzzétek le őket, hogy akkor nagyobb önbizalommal tudunk velük tárgyalért. Nálunk meg az volt a helyzet, hogy minden idők legnagyobb prémiumán játszott. Konkrétan emlékszem, 1976-ban volt egy ilyen Magyarország nevű hetilap. Abban 2200-2300 forint volt az átlagfizetés. Ez 1976-ban. Most hát 72-ben lehetett olyan 1700-1800 forint. 40 ezer forintért játszott. Ez egy vagyon. Sajnos nem tudtuk meg benne.
1: Örülnénk most mi egy ilyen szituációnak, hogy csak a negyedik helyen végez a magyar válogatott az EB-n, akkor ezt elfogadták az országban, vagy ez bukás volt?
0: Hát bukás volt, kertek alatt közlekedtünk. Hát az oroszok, Szovjetunió ellen 50-50% volt esély, Szovjetunió Csehszlovákiát akkor még volt, Csehszlovákiát győzte le, mi Romániát. Na most Románia akkor jobb csapat volt, mint Csehszlovákia, és nem egyértelmű volt, hogy mi úgy gondoltuk, hogy reális esély van arra, hogy győzzünk, és bejutunk a döntőbe. Így utólag, az se tragédia, ellenkezőleg. Hát a legjobb négy közé bejutni, azért kitűnő teljesítmény.
1: Azért nagy utat tettél meg addig, amíg eljutottál erre a 72-es EB-re, mert ugye még itt a Vadász Töltényel együttesében kezdted Fehérváron.
0: VT Vasas volt, igen. 14 éves koromtól itt játszottam. Megadott az, hogy egy olyan ifi csapatba kezdhettem. A következő volt a gólarány. Pontveszteség nélkül nyertük meg a ifibe a bajnokságot, kérem. 118-11. Egy pontot nem veszítettünk. Egy mérkőzést elmesélnék. 16-0-ra vezettünk a második félék közepén Martonvásár ellen, és a bíró hármat fújta sípjába. Lefújta a mérkőzést. Se annak előtte, se annak után nem történt ez. Komolytalan mérkőzés jogcímén. De nem erre akarom kiegyezni a történetem, arra, hogy utána, hát ugye ez vasárnap volt, akkor mindig vasárnap volt a meccsek. Kedden az edzőnk oda leültetett bennünket a Vadász Töltényel melletti bokáig érő salakos pályánk a salakra, hogy szeretnénk, hogy értékelni. Hát lehet, akkor mérkőzést. Az értékelés úgy kezdődött, hogy egy elnézést, mert óriásit köpött. Kívánjátok, hogy elemezzem, hogy miért történt ez eset? Hát ha lehetnek, Jani bácsi, kedves Jani bácsi. Hát azt mondja röviden, dióiba, azokat a helyzeteket kellett volna értékesíteni, amiket kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt. Volt olyan srác, aki azt mondta, az életben több, nem jövök többet. Tehát ez nem normális, ez marom ez. Hát azért mi lenne, hogy csak 8-0 győzünk, vagy 5-0. Hát ez nem volt túl rossz ez a 16-0 Bognár. Az életben többet nem jött Bognár, de egy tehetséges focista volt, nem. Hát nekem, mint küldtek is rázom, mondhatta, érted, hogy ez vagy az. Egy dolgot nem tudtak erről az úriemberről, érted, azt, hogy a szemünk, engem mindig nem szégyelled magad, mindig cikizett tőle. és

0: ilyen szöveg volt, soha nem dicsért bennünk. Szembe. Viszont 12 ezeren dolgoztak a gyárba, és kérlek szépen, akár merre járt, gyár megfordult, vagy a városba, következő szó. Aki nem látta még ezt a csapatot, jöjjön, és nézze meg, ezek a földkeretség legtehetségesebb kölkei. Gyertek, nézzétek meg, fantasztikus. Míg éltek, el nem felejtitek ezt a produkciót, amit elég csinálni. Tehát hátunk mögött agyon dicsért bennünket, viszont szemben meg korrolt bennünket, mert így akart sarkalni bennünket nagyobb és jobb teljesítmény.
1: Aranyember. Tényleg ilyen aranyember. Jó volt ez a csapat? Föl is jutott mindenki az első csapatba videótonhoz?
0: Hát Szabó Karcsi, Csukovics Laci, Kovács Jóska, szuper focisták.
1: Hogy alakult itt Fehérváron a pályafutásod? Nem olyan sok időt töltöttél itt.
0: 14-től 20-ig. Hát a saját nevelési játékosa vagyok a Vidinek, kérem. Utána jött egy felkérés a magyar bajnokcsapat a Ferencvárostól. Hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházában nem volt szabad nemet mondani, hát ilyen nincsen. Én nem voltam Fradi szurkoló, de ahogy Nagy Béla barátom, a Ferencváros világrég krónikása mondta, Lajoskám, kétfajta ember létezik a magyar világban. Egy, aki fradistának születik, kettő, aki azzá válik. Én a második kategóriába tartom. Hát aki nem játszott a Ferenc, nem is tudja, mit jelent ez. Hát a Sándor Csika azt mondta, csak egyszer adta volna meg a mindaltól. Csak egyszer adta volna mindenhat, hogy zöld fejét mezbe játsz. Annyi ember előtt, és ilyen lelkes közönséggel. Vagy Eszterházi Péter. A Kossuth díjamat azt mondta, odaadtam volna, hogyha Fradi mezbe a stadionba 25-ről bevághattam volna az író.
1: Ez egy sikeres időszakod volt.
0: Óriás. És akkor még 1972-ben elmondhatom, 71-72-ben, Ferencvárossal UEFA kupa. Ott is a legjobb négy közé jutottunk. UEFA kupába elindultunk. Első mérkőzés Fenerbahce volt. Túljutottunk. Második Panionios. Túljutottunk. Harmadik Braunschweig. Óriási német csapat. Túljutottunk. Negyedik Zselnyenicár. Túljutottunk. Már a legjobb négy között voltunk. Wolverhampton. Itt 2-1-re vezetünk, és a Szőke Pista kijött egy 11-es. Ha berúgja, döntősök vagyunk. Kihagyta és kiegyenlített az ellenfél. Akkor még semmi. Utána a Wolverhamptonba visszavágó. 2-0, rúgtam egy gólt, 2-1. És akkor Szőke ismét egy 11-es. Szőke Pista kihagyta. Másodszor bejutottunk volna. Kihagyta kétszer? Két héten belül. Szóval kérem, nem jutottunk be. Amit meg kell, hogy említsek, a Ferencváros minden idegenbeli mérkőzésen, minden ellenfélnek rúgtam gólt. Tehát rúgtam gólt Fenerbahce ellen Isztambulba. Az volt a Ferencváros első UEFA kupába elért gólja. A gólt rúgt a Panionios, Braunschweigbe gólt rúgt a Németországba, 10 centis hóba. Én igen, igen, ott látta Helmut Schön is kitűnő, tehát olyan ragyogó vélemény nyilatkozott itt a produkció kapcsán. Helmut Schön a német szövetségkapitán. Utána rúgtam gólt idegenbe, kérem az Zelnedzsicárnak. Volt egy védő, aki akár merre fordult, mindig szemköz köpött. Bosnyák. Hát ilyen nincsen. Meg is tovább jutottunk. Sőt, még 11-est is, mert a 11-esek döntöttek. Utolsó 11-es érúgtán nem merte senki rúgni. Hála Istennek, bementést, ezzel tovább jutottunk. Wolverhamptonnak a négy között a döntőbe jutása. Szintén idegenbe rúgtam gólt. Ez egy óriási dolog. És akkor még nincs vége. Olimpia. Még 1972-ben olimpiát is rendeztek. Oda úgy mentünk ki, előtte ugye, ami megelőzte. 1968-ban olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-ben, 1964-ben olimpiai bajnokok voltunk Tokióban. 64-ben Bene Féne Társaság, Bene Farkas Varga Zoli, B válogatotta. 68-ban kérem, Dunai, Juhász, stb. Ez a társaság, Páncsics, szintén a B válogatotta, megnyerték az olimpiát. Jött 72, amikor is, újkori olimpiák történetében páratlanul sikeres dolog lett volna háromszor egymást követően kérem megnyerni az olimpiai bajnokságot is hazánknak. Ez semmi probléma nem volt a döntőig. Simán mentünk, mindenkit megvertünk, tehát mindenkit legyőztünk, és a döntőben kérem, ott is az első félre vezetünk Lengyelország ellen. És az volt a szabály akkor, hogy akár a döntőbe, akár a harmadik helyért történő mérkőzésen, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás, hanem mindkét csapat megkapja az adott érmet. Tehát a harmadik helyére játszott Szovjetunió és Kelet-Németország, 2-2 volt, tudták a játékosok azt, hogy miről van itt szó, tudták a szabályt, és hát egy bunda meccset játszották. Az oroszok megszerezték a vezetést, 5-10 a kelet-németek egyenlítettek. Utána második félében a kelet-németek szerezték meg a vezetést, az oroszok egyenlítettek. 2-2. 85 ezer ember fütyült, mert kilógott a lólán. És két olyan csapat egyezett meg, akik mélységesen gyűlölték egymást. Mert táboros lehet azt mondani, hogy a kelet-németek csókos pajtások voltak a szovjet barátainkkal. Na most ugye Lengyelország és Magyarország a döntőbe, kérem, dva barátánk, kikem, történelmi barátok, írták az újságok, kérem. Sok minden előfordult, hogy ezek nem egyeznek meg. És a lengyelek könyörögtek nekünk. Könyörögtek így összetett kézzel, hogy játszunk velük döntetlenül, akkor ők is olimpiai bajnok. Ők soha nem voltak. És soha nem győzték le Magyarországot. 1901-ben alapítatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kérem, azóta soha fennállásuk volt, a lengyelek nem győztek. És könyörögtek, összetek, hogy játszunk döntetlen, akár le 2-2-3-3, csak ők is hadd legyenek olimpiai bajnok. Mi azt mondtuk, no way, fair módon. És 1-0 vezettünk a fél időben. Az öltözőben mindenki egymást csókolta, ott a vezetők, riporterek, Vitrej, Zebes, Zsetörbi, ott mindenki. Voltak téglák is, azért voltak, hogy figyeljék, ki milyen játékos, kivel találkozik, stb. Stb. A jobb oldalon ülő játékosok nem látták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. Egymást csókolgat, hogy a lényeg, a szövetségkapitány Ilovszky Rudolf volt, Karcsi bácsi volt a segítője, lakat. Nem volt lehetőségükben semmit nem mondani a játékosok, csak annyit mondtak, hogy még 45 perc és olyan mulatozás veszi kezdet, amit a földkerekség nem látott. Mert harmadszor egymás után, ugye az újkori olimpiák történet, ezt elmeséltem, hogy nem akármilyen sorozatnak a végére ezzel tettük volna fel a kollégát. Na, ezt a második fél éve sajnos kaptunk, második fél közepén egy Denner nevű játékos, szuper focista volt kezében, 25-30 méter lövésre szállt, szakadt az eső, zúgott az eső. Géci Pista megfogta volna, csak ötösön landolt a lab, ötösön földet jelent, és földgyorsult. Hopp, már benne is volt. Egy-egy. Még mindig semmi nincs. Egymás mellett állunk a dobogó legmagasabb fokán, kérde minket csapat olimpiai bajnok. Nem sokkal a vége előtt egy Gadoha nevű játékos szuper volt. A bal szélső elment a bal szélem, és Kozma Miska jött utána és leszerelte a mi jobb szélső. És akkor is elkezdett cselezgetni, Gadoha visszaszerezte a labdát és bepasszolt a középre. És egy alacsony srác, úgy hívták, hogy Szolti Sik, középpályás, kapásból háruk labdát. Szép lövés volt, de elment volna egy 5-6 méterre, ha az volna ott nem lett volna, mert szakadt az első, volt egy tócsod, megállt! Körülbelül az ötös sarkán. És arra, hogy ez meg fog állni, csak egyetlen egy ember számított, sajnos nem a mi mezünkben volt. Úgy hívták, hogy Kazimierz Dejna. Ő is rálépett, mint a Fannims 2 hónap előtt. Hát, ilyen nincs, hogy egyedül vagyok, hogy mi történik itt? Tehát ő volás, vagy várt, hogy a bíró. Szóval ott is ordította, gondolom, a társa, hogy nem fut itt senki. Begurított a labdát, tök üres kapuba. És akkor, na, utána jött az, amit a lengyelek kezdtek a meccs előtt, hogy kimentünk melegíteni, zúgott az eső, hogy játszunk döntetlen. Tehát mutatták már, ilyen anorágban már zúgott az eső, hogy hát egyezzünk meg. Most akkor a mi játékosaik mutogatták, azt kérlek, ők más mutattak, nem akarom, azt így nem látszik, kérlek, más mutattak, érted? A lényeg az, hogy 2-re kikaptunk. Hogy érzékeltessem neked a szituációt, az első fél időben egy gombos tűt nem lehetett lejteni az öltözőmbe, és még azt el kell, hogy mondjam, hogy szünetben megyünk be, Bayern München, először is. Mi voltunk az esélyek, mi a Bayern München öltözőit kaptuk. Lengyelek indultak még a tartalék öltöző. Jövök be az öltöző, jövünk be, jobb oldalt, 4-5 láda kér lesz, de 3-4 mindenféle, 4-5 láda mondjuk, Tokaj asszony, én egy borszakértőséggel picit kérek szépen, hát az aperitív és desszertbor, tudod, tehát abban nem lehet sokat. De mindegy, ez volt, hogy ezzel ünnepeljük, kérem, a Hungarikummal, kérem, ünnepeljük a olimpiai bajnokságot, ami elmaradt. A végén érdekes, nem tudom, hogy, de már se a bor nem volt, egy ember nem volt ott. Hát egy hogy mondjam, funeral, tehát egy halottas, nem is tudom, mi volt ott, tehát kérlek szépen egy katasztrofális, egy szó el nem hangzott, egyetlen ember már nem volt ott, ilyen temetési hangulat volt, érte. Eszméletlen volt. És akkor egyszer csak megszól a csengő, beszólnak, hogy eredményhíret. Mi volt, szakadt az eső, még a melegítőt magunkra kaptuk, és kimentünk, és fölálltunk. Már akkor ott álltak a harmadik helyet jelentő dobogón a keletnémetek és a szovjetek, riektek, röjögtek. Ott álltak a legnagyobb, idáig ért a szájuk, a fülig ért a szájuk, a lengyelek már fönn voltak a legmagasabb, az első helyet jelentő dobogókon, deszkákon, és akkor vonultunk mi. Hát, hogyha azt a képet látnád, kérlek szépen, hát én körülbelül a gulágra utalták be, hogy az embereket kérdezik, 20-25 év büntetés, Verhojansz, Vityebsz, Khabarovsz útvonalra ki a Szibériába, mint ahogy mi kinéztünk ott. A második helyet egyszerűen nem, hogy nem értékeltük, nem is érdekelt után labdarúgás. Abszolút teljesen ki voltam idegen. Tehát mi olimpiai bajnokok akartunk lenni, és ott volt. És nekünk könyörögtek. Azt kívánom a következő generációknak, hogy ezt érjék át, hogy nekik könyörögjenek, együtt tudjanak kérlek szépen felállni a legmagasabb dobogóra. Boldogít a tudat, hogy a döntőbe jutásért Németország ellen, Nyugat-Németország ellen, győztünk 4-1-re, és 2 gólommal sikerült ezt elérni. Tehát ezzel az eredménnyel jutottunk be a döntőbe, ahol is ugyan másodikok lettünk, de ennek következtében az a 18, illetve 22 ember élete végéig kapja az életjáradékot. Annak következtében, hogy döntőbe jutottunk, és hál' Istennek részese lettem, kivettem a részemet 2 gólommal, úgyhogy ez örökké emlékezetes marad. Meg egyáltalán, tehát olimpiai ezüstérme az nem rossz, csak azok után nem rossz teljesítmény, arról nem beszél, hogy megszépült ez azóta. A közelében nem kerültünk ennek a helynek, de hát akkor úgy éreztük, hogy mi többre vagyunk hivatottak, és rendkívül csalódottak voltunk. Én személy szerint azt mondta, nem is érdekel a labdarúgás. De nem érdekel. Tehát én olimpiai bajnok akartam lenni, reális esélyünk volt, nekünk könyörögtek még egyszer. Ilyen adasson meg még egyszer a közel jövőbe, és akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy tényleg valamiféle fajta munkába már ismét belefogtunk, és valami látszata is van a dolognak. De most a sportszerűtlen, még egyszer, nem érdekelt a labdást, nem érdekelt abszolút. És egyszerűen kimaradoztam meg, tehát 80 adagos volt, ami korábban nem így volt. Egyértelmű, tehát szeretem ezt a játékot. Egyszer nem érdekelt, és akkor ugye eltiltás, stb. Edzőtáborban is kiszöktünk Albert Forrival, és akkor melegítőbe felléptünk ott valami, jó Isten tudja, lakodalom is volt, mennyasszonytáncom. Többiek edzőtáborban voltak, meg melegítőbe robtuk a mennyasszonytáncot, kérem, jó Isten tudja, melyik éjszakai bárbakon, még akkor nyitott a Maxim meg. Az is egy éjszakai mulató volt, egy szuper mulató, ott is felléptünk, ilyen cirkuszokat, tehát egy éjszaka, éjjel kettők a három, a többiek edzőtábor voltak, érted el. És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak rádöbbentem, hogy hát valami kudarc tűrő képes vagy, mégiscsak kell. Hát most oké, a világnak nincs vége, ugye nem jutottunk be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosis Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54, a németek, jaj Istenem, ma látom, hogy a vérnyomása körülbelül, nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntő. Ja, meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az EB döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. És oda juthatunk volna. Egy nyár alatt kérem, oda juthatunk volna. Ha nem is a Mount Everestre, de közelébe.
1: És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
0: Hát ott volt, tehát összevesztem emberek. Hát komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam? Hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belémködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindent közül, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg van rossz ember. Nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérlek szépen, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett. És valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl zsidókat, gyűlöl, minden gyűlöl, kommunit, mindent érte. Csak közölték velem, hogy NB szinten se játszatok érte. Tehát még NB3-ban sem. Grosi Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, plusz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret. Hát Gyula. Mondd meg 3700, míg világ lesz, emlékezni van. Hát gyere oda, húzd meg magad, majd lesz valami. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finoman fogalma megpattanni a polaci állapot.
1: De akkor ki kellett egy évet hagynod?
0: Egy évet? Eltiltottak egy évet, pontosan. És akkor te feje, valami egészet, a születésnapom volt Albert Hallban, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egész, most is Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornákban, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van, érte. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden volt. Ott kenyérgyárátok kezdve, bár minden. Ingatlantok, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett ott, tehát anyámat kihozatta ott, érte. Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ezt komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt. Érte. És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor back volt. Bajnokcsapat indult a brügyi csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána a második Panathinaikos, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltásunk. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülünk az öltözőben, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar volt, nem is jó osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltás van. Tréner, nem tudom. A szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazásra készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Na, akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningezik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Rüsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Capri dugta gólt, Zoff, Sira, ezek játszottak, ott Bettega. Mindenki válogatott ott, Kauzil, mindenki. És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történik először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és bejutottunk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnok csapatok Európa Kupa dönti, ami a BL most. De akkor a bajnok csapatok Európa Kupa, az magasabb szintű volt, mert csak a bajnok csapat indulhatott. Most itt indulhat a, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra, és a Wembley-be volt a döntő, hát kérdezed el, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezik, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi ellen. Charleroiba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Hát mindenki félte a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván. Wembley stadionban volt. A régi Wembley stadionban volt a döntő. Még egy érdekességet az előzményekről. Hagyjam mondja, az egyik pártlap, nem is mondom a nevét, az egyik pártlap írta, kérem, hogy 2 héttel azelőtt Kül Lajos összekülönbözött a rend őreivel Liège-be, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre a liège-i börtönbe került. Na, rá 2 vagy 3 hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül Lajos is, kérem, feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem kérem. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Igdes Adeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, az Vitrai, Tamás, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen, és akkor ott játsz. A meccs előtt már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyban, London külvárosában, skót tulajdonában, a kastélyt készülünk a meccsre, a holnap játsz. Műcsoda! Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolod, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Na, hát jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagy, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Majd mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén Szüneszel játék két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, a bokám darabokba volt, és lehúztak a pályáról. 0-0-án mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt öntő, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek a bajnokcsapat, Rómába győztek, a Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Azért Wembley-be játszani, ha mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát ennyire győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, 2 hét múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltunk.
2: Kedves hallgatóink, a Sport délelőttben Kül Lajossal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Férfi kézilabda.
3: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Itt dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
6: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
5: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
7: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
5: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntjük a hallgatókat Bálint Attila a műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadosig, de hát a Maldív-szigetek aki szövetségkapitányi történet, az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom én, az 50-es, 60 évekből. Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. Labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
4: Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
3: A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenben végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azba játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző előtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-ben, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta. A semlegesítette, és aztán hívtak vissza Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t, meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-B-s csapat volt, lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként, főfoglalkozásban, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
4: Angol tudás, ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél, jelentkeztél?
2: 1976-tól.
3: Ez adta meg. Én anonimus nulla volt, ami azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
2: Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
3: De hát a magyar még... aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudta Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
2: Csehszlovák.
3: A világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta Buzánszki, Lóránt, Landos, Bozsik, stb.
2: Sorolta az aranycsapatot,
3: és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar, ilyen embernél is, mint ahogy most. Tehát lényeg az, hogy...
2: És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1976-ban kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
3: Mezeit akarták küldeni. Jó barátok voltunk Mezeivel, meg a Ságerrel is, nem tudom, ismerős a név, Ságerrel, tartalékcsapat volt a Fradinál, vele is a TFN együtt jártam.
4: Kapus
3: volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak, én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki, Gyuri már akkor a BVSZ-t, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok, néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán, teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, az OTSH-nak a vezető.
2: Tehát az angol tudás ennyit angol, ért.
3: Csak ez volt. Meg szakedzői, a szakedzői meg volt. A Ságer vizsga. Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy tanult.
2: És szakedzője is van.
3: Szakedzője van.
2: És te ekkor voltál 76-ban a DVTK-nál, ha igaz, utánpótlás edző, igen, a igen. Tartalék csapat edzője és az első csapat pályaedzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
3: Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállalta Mezei, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt. És Ságer, aki ezt meghallotta az MLS-ben, így kerültem be. És így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 valamennyi. Így lettem FIFA instruktor. Nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
2: Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok.
3: Az még több van most már, meghívlak.
2: Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól mutat az a világ térkép, és akkor szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
3: De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ban, akkor Diósgyőrben voltam, és akkor utána, amikor Újpestre kerültem, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
2: Hát igen, mert 78 Nyíregyháza, a második évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dúzsa, 82-80-ra a Magyar Népköztársaság Kupa győzelem, majd Tatabánya 85-88, tehát 10 év kiesik.
3: Igen.
4: Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball, szóval hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
3: Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
2: Hát te a 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
3: Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon azt tudom mondani ilyen. Már ott ezek a telefon ütyük meg.
4: Zsebrádió.
3: Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
2: Hát a világ legfejlettebb. De labdarúgásban igen.
3: Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte az elnöki posztot. Nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat. A fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni, és mindenütt óriási nevek voltak.
4: És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
3: Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, 1 hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
2: Zambia, Tanzánia.
3: Ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-on. És reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
2: Előadások?
3: Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, Gambia, Tanzánia, Zambia.
2: Szegénységet biztos láttál test közelben.
3: Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni egy kicsit, ott kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banán héjakat, és így felhúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banán héjat, meg mindent.
2: És azt tették meg, gondolom.
3: Azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólusz volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, a Szebblaterral olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
2: Nem is kell tovább folytatnod, mondok én egy személyes példát, ugye amikor az Újpesti Dózsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
3: Igen.
2: És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dózsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor négy közé jutott volna a kekben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
3: Igen,
2: vagy
3: igen,
2: egy étterem,
3: igen,
2: nevezzük
3: igen,
2: így. Pogácsák, borozgatás.
3: Innen kezdődött az Aberdeentől. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
2: Bocsánat, te értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
3: Abszolút nem, mert ráadásul hadart is, de hát nem, de azért megértettük.
2: Nekem nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás volt, tekerni a szalagot, igen, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
3: Két percen múlott ott is a továbbjutás.
2: A Meggi, sajnos.
3: Igen, Szendre is kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
2: Kisanyjárdban.
3: Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupa meccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van is.
2: Mármint Sir Alex.
3: Igen.
2: Sir Alex a Megyeri úti régi 30 ezres stadionban.
3: Igen.
2: Megnézte az Újpesti Dózsát.
3: Megnézte a meccset, de már akkor közönség sem volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban ott a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy akkor még nem volt neki ilyen nevesek, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítólag Puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsorázunk, onnan kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe is, ott beszélt, vagy mondjuk angolul, skoltul, nem sokat, de nem titkolózott. Olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye nyertünk itt 2-0, kezünkbe volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott már törőcsik sérült, hogy cserélni kellett volna. 2 perc volt átra, és begyömösölték, cserélni kellett volna ott minden. Tehát így volt megírva.
2: Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
3: Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahova meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
2: Tehát Budapesten eljött.
3: A kérésemre, hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
4: Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot, ha én jól emlékszem.
3: Az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezte. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezte, hogy van-e kérdés, és nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Amíg élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
4: Menjünk vissza egészen egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi vasuta Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
3: Nem féltem. Én akkor a Diózsör tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt ez a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
2: Borostyán,
3: stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát 4 közé jutott a Diózsör IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályaedzői szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
2: a másodosztályba.
3: Tehát 9. volt ebben az MB3-ban is. Csináltak nagyobb létszámú MB2-t, de így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Anti is játszott, ő nagy halász egyébként Nagy Anti.
2: Még a Honvéd előtt meg
3: Igen. Persze a válogatott Honvéd előtt.
2: Honvéd játékos.
3: Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és
4: akkor eldöntötted,
3: hogy igen.
4: Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valamit.
3: És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
2: de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólás a Temesvári Miklósnak?
3: Volt egy nagyon jó segítőm, Homma János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
4: jutott föl.
3: Hát akkor a Real Madrid sem jutott volna föl abban az évben. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
4: 10.
3: Siker. 10.
4: 10. Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert igen. Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
2: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
3: Nem volt gondom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, én nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintét kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott ott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem. Tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt annak.
2: De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, hogy a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester Unitedben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
3: Én nagyon szigorú voltam.
2: Kiabálásos, vagy büntetéses?
3: Nem is. Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték hogy a játékosokat a városba, vagy valaki a sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör, abban az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jó labdarúgónak, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
2: pénzbüntetés?
3: Pénzbüntetés is. Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húsz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene. Ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába, tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félre közlekedtek ott, aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy most
4: visszajutott a dolog hozzád.
2: És mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában,
3: amikor feljutott? Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
4: Tehát az utolsó meccsre.
3: Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert, 3 pont volt a Fóru, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MTS ellen, és akkor 7 pont lett a For, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
4: Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívta. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, hogy Menó.
3: Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
2: Az olyan volt ott, mint egy Fradi Újpest itt Budapesten? Hát,
3: olyan, a fákon is.
4: Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúfolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
3: Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
2: De második évben sikerült.
3: Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő por birtokában már nem.
2: Megkereste Temesvári Miklóst az Újpesti Dózsa, az hogy jött a kérdbe?
3: Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
4: Az első meccsen. Igen.
3: Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is, ott az ő, és látom, hogy ott Peri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor nagyon aztán csak így szólingatott téged, és akkor csak annyit nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar, hanem hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten, és akkor másnap.
4: Egyébként nagyon jó volt az az első NB1-es szezon, 7. lett a 7. csapat, igen, az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki
3: otthon. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szerették. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
2: De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportrádióban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dózsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dózsa edzője.
3: Ez az új, a Megyeri úton volt. Tehát
2: ottani Dózsa Nyíregyháza meccsen.
3: Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
2: Tehát hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen igen kell mondani.
3: Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs egy térképen.
2: Meg különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor és jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra igen kell mondani.
3: Ugye az eredmények jöttek, a Rétvágy is okozódott, tehát például...
2: Szendrét vitték el először hivatalosan?
3: Nem, Szendrét utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, hogy a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó. Már így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, stb. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehessek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy mire kellene. De tudták, nem is marasztaltak.
2: És milyen volt az az újpesti dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
3: Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy zsörivás, meg közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én Szusza Ferenctől vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb. Hogy,
2: de ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
3: Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyházán sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
2: 2 magyar kupa, illetve akkor magyar légköztársaság kupa győzelem.
3: Aztán 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt, pont a jubileum év, az nagyon rosszul sikerült.
2: 85. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeeni
3: meccsről. De most halt meg a védedző.
2: Sven-Göran Eriksson?
3: Sven Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jött volna.
2: Talán 82-ben, és a 82-83-as sorozatban jött a Dózsával. És a Dózsa kiejtette ezt a Göteborgot.
3: Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, törőcsik, óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
2: a kapuban a legendás,
3: Klaus Alofs, Fischer,
2: Lidbarski,
3: mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ínyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
2: Az a Dózsa Kölnen mérkőzés a Megyeri úton.
3: Steiner az is egy válogatott volt ott a szögletzártó.
2: Hát bohócot csinált belőle törő.
3: És beadta a Kisanyi befejezet, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Kölnben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
2: De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az újpesti Dózsa idegenben lőtt több góllal jut tovább. Igen. Kölnben.
3: 7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kis ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az, ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
2: percben. Amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
3: Igen,
2: mondom,
3: és 3-4 perc begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk. Ott cserélni kellett volna, húzni az időt. Nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
2: és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
3: Igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfon, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, hogy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
2: Hát ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez a önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
3: Magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit minden.
2: Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
3: ja,
2: 2 győzelem.
3: Itt van, hát milyen jó, hogy jöttél.
2: Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
3: Hát amikor megnyertük a kupát.
2: 1982 vagy 83?
3: Ez a második volt, azt hiszem.
2: 83.
3: 83.
2: Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8. döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a tatabányai bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
3: Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt meg leszállóákban. A Fekete Laci, aki egy álszó, tehát 3 év alatt a 15 meccset játszott. Szóval Kovács Jóska is oda került a videó. Nagyon sérülékeny. Törőcsikér. Tehát ha mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
2: Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
3: 0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
2: Hosszabbítás után, na, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem. 0-3-ról 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt-e még egy ilyen.
3: Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, így egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből áll.
2: De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, Eddi Stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Stejdl Sándor és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat rendben.

0: 91 és 93. A Tatabánya az szükséges hát, volt Újpest hát, után?
1: Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt. Egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett. Látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
0: Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
1: És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
0: Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett ahhoz, hogy...
1: Az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik, fejlődés, nagyon tehetséges játékosok. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott síri csend lett. Akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintély volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy Dalnok Jenővel nagyon jóban voltam, ő is volt, és egy Dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. Maximálisan elfogadott. Tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete. Tehát Csapó ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális, olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket adott a bánya.
2: A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
1: Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit elzavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk, otthon, 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A második évemnek az elején.
0: Ebből lett a bronzérem.
1: Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem 1-2 pontot jelentett, hanem 5-öt.
0: Ha játszik, bajnok lehetett volna?
1: Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, hanem 120%-ra második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem. 3-1 a Siófok ellen, ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük, az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
0: Ja, mert ebben ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
1: Látod, most már a szenilitás. A második évben sérült meg, behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
0: És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
1: A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy 2-vel.
0: Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
1: Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom,

0: dicsekvés, nem csak dicsekvésképpen baráti kapcsolatban, ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, azt mondja, hát mondta Szepesi, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Hát néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. Az a világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön. Szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentünk, elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, és lett volna, adtak volna hozzám mást is, vagy nem egyedül ott. De ott is a kezembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy két hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni, meg egyszerűen nem látta az ember az eget, se úgy esett az eső, nem volt telefon, semmilyen telefon, nem tudtam azt se, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy vannak, és teljesen más világ, minden. Jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később, akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is a többi.
1: Ezzel nem lehet viccelni.
0: Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen egy hónap, két hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát,
1: és amikor jöttek haza, dél-kelet-ázsiai bajnokság döntőjéből?
0: Mikor Szingapurba telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény? És mondta, hogy egy-egy. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából ki kell, dívehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem. Hát azt hitte, hogy kapunk egy 7-est, vagy 8-at, vagy 10-et. Hát az, hogy egy-egy, hát az nem igaz. Így kezdődött, és ott is, vagy két meccset, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen, vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a délázsai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
1: És ebből lett egy ezüstérem?
0: Ezüstérem, úgy, hogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
1: Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék.
0: Aztán Banglades is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
1: És ezután milyen volt a fogadtatás?
0: És úgy mentünk haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az elnök, mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Érted? Ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Maldivok.
1: Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
0: Hát biztos, még az is, ezt már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben
1: ültem. Ugye hajóval kellett a Maldív-szigetekre megérkezni.
0: A lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgattam. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy de menjek már át én is.
1: A kócs, az edző is menjen.
0: Megye bánt. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a kócs nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
1: És a szíve hazahúzta?
0: Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Banglades. Ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. Ott 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között, az már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ, nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
1: Temesvári Miklós volt az úttörő.
0: Legalább 10 magyar edző volt utána a Maldív-szigeteken.
1: Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktorként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban, Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
0: Köszönöm.
2: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai házigazdája az UTE Futgolf és Futballgolf szakosztálya. A futgolf két sportág értelemszerűen a golf és a futball ötvözéséből született 2009-ben. A futballgolf már 2007 óta nagyon népszerű, elsősorban a skandináv országokban. 2019-ben már a 13. világbajnokságot rendezték. A játék itt gyorsabb, mint a futgolf esetében, a játékot pedig még izgalmasabbá teszik a kialakított akadályok. Megismerhetjük a különbségeket, és persze leginkább az érdekességeket a két sportágban. Tesszük mindezt a fővárosban, a Perényi úton. Tartsanak velünk, én Berrelmese vagyok.

0: Sétálunk, mondanám, hogy szép napsütéses időben, de egy picit szeles, ugyanakkor napsütéses időben, egy golfpályára. Mellettem Karakas Attila, az UTE Futgolf, futballgolf ügyvivője, de lehet, hogy ne veszünk el a részletekben, azért a lehetőséget megadom, hogy egy pontos titulust tegyen hozzá, kérlek.
1: Hát jellemzően maga a szakosztálynak a kitalálója is vagyok, a Hámori Ferenc barátommal együtt kerestük meg annak idén az UTE-t, és aztán sikerült ez Zőze István úrral megegyeznünk abban, hogy az UTE-nak lesz futgolf és futballgolf szakosztálya, és hát azóta boldogan éljük ott az életünket, és jól érezzük magunkat, és nagyon köszönjük, hogy lehetőséget teremtettek arra, hogy megalakítsuk ezt a szakosztályt, ami elég sikeresnek mondható az UTE életén belül.
0: Hámori Ferenccel is fogunk majd beszélgetni, illetve majd rá fogok kérdezni a futgolf és futballgolf közötti különbségre, de ha már úgy kezdtem, hogy itt szeles időben sétálunk egy golfpályán, ez megállja a helyét, hogy ez egy klasszikus golfpálya, ahol most vagyunk?
1: Igen, ez egy abszolút klasszikus golfpálya, de ez egy városi golfpálya, ami azt jelenti, hogy azért az igazi golfozóknak ez nem pálya, ez nem egy kihívás, viszont akik most kezdik a golfot, akik most ismerkednek a golffal, azoknak ez egy kiváló gyakorlási lehetőség a város közepén. Ugye itt vagyunk a Perényi út 6-ban, a Continental City Golf Clubban, és hát gyönyörű a zöld a fű, tehát hogy ilyen késő ősszel is még nagyon szép füvet varázsoltak ide, és hát ezen a pályán került kialakításra annak idén az első városi futgolf pálya is, ez a mi művünk volt, és majd beszélünk ugye a különbségekről, hogy mi az, hogy futgolf és futballgolf. Most jellemzően a futgolfról tudok annyit elmondani, hogy van egy szakasz, és a szakasz elejéről indulunk egy ötös méretű focilabdával, belerugunk, aztán oda sétálunk, tovább rúgjuk, és akkor a pálya végében pedig találunk egy lukat, amit mindjárt megmutatunk neked, hogy hogy néz ki. Ez egy ilyen körülbelül 53 cm vagy 50 cm átmérőjű luk, amiben bele kell passzolni a végén a labdát, és akkor be is fejezted a szakaszt. Ez a futgolf. A futballgolf az annyival nehezített, hogy ugyanezen a pályaszakaszokon haladhatunk, csak azok jóval rövidebbek. Mutatom is neked, hogy itt van a lyuk, és sajnos most jelenleg nem olyan állapotban van, hogy leszedjük, mert épp golfverseny zajlik a pályán, de itt a lyuk, ahova érkezünk, onnan a végéből indulunk. A futballgolf az pedig annyiban más, hogy különböző akadályokat helyezünk el a pályán, amiket teljesítenie kell a játékosnak. Most ilyen nagyon egyszerűen, hogyha itt a magunk mögé nézünk, itt van egy szék, például ezt a széket beraknánk valahol a pályára, és azt mondanánk, hogy a szék lába között át kell rúgni a labdát, az már egy akadály. De persze ennél azért komolyabb akadályok is vannak.
0: Az ötös méretű labda az egy normál méretű futballlabda.
1: Tökéletes, így van, abszolút.
0: Akkor azért alapjaiban, noha jól felfestetted itt a szabályokat, a menetek között, tehát amíg el nem érünk a lukig, ahová majd a végén bele kell rúgni a labdát, addig nincsenek pontosan meghatározott célok, ameddig elrúgja a versenyző a labdát, ott az megáll, oda megy, onnan rúgja tovább, tehát igazából azért alkalmas egy klasszikus golfpálya erre, mert hogy közben nem kell, hogy mindenféle lukakat a futballlabdának kialakítsanak.
1: Így van, tehát a futgolf, az, amit most összefoglaltál, ez így van. Elindulunk, és egy golfpályán haladunk, és a végén érkezünk egy lukba. Ennyire egyszerű. Tehát ezért a futgolfpályának a létesítése az egy nagyon egyszerű dolog. Bekopogtatunk a golfpályára, megkeressük a vezetőt, megállapodunk vele, hogy ide egy csomó embert fogunk hozni, ezért leásunk 18 lyukat, és onnantól kezdve működik a sportág. A futballgolf az sajnos ennél jóval bonyolultabb.
0: Hogyha már futballgolf, és említetted a széket, hogy az csak be kell rakni a pályára, az kinek a fejében születik meg, hogy milyen akadályok legyenek egy-egy futballgolf pályán?
1: Jellemzően vannak kötelező akadályok, ami egy futballgolf pályán mindig megjelenik. Ez három ilyen kötelező elem van. Az egyik az egy úgynevezett ilyen, hát mi dézsának hívjuk, tehát nem egy lyukban végződik maga a játék, hanem egy ilyen dézsában végződik. Bele kell a végén emelni ebbe a dézsába a labdát. Ez az egyik klasszikus akadály. A másik az egy ilyen körülbelül másfél méter, egy méter 60 centis kör, ami egy ilyen hálóba légződik. Olyan, mint mondjuk egy ilyen, hát mint mondjuk egy szák a horgászatnál. Tehát egy olyanba végződik a pályán a játék. Illetve a harmadik az pedig egy úgynevezett vulkán, ez egy ilyen nagy dombot építenek, és a domb tetején van elhelyezve egy lyuk, és abba kell berúgni. Tehát a 18 szakaszos pályán három ilyen szakasz van, ami kötelező elem, a másik 15, az pedig hát a megálmodója, aki épp megtervezi a pályát, illetve maga az adottságok, az, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát, hogy rövidebb, technikásabb, hosszabb, nehezebb szakaszokat, vagy könnyebb szakaszokat tervezünk, tehát attól függően tudunk meghatározni különböző akadályokat. Ugye lehet egy akadály 1 méter széles, de lehet 8 méter széles is. Tehát ez csak és kizárólag azon múlik, hogy mi, akik építjük a pályát, vagy akik építették a pályát, milyen elgondolással vágtak ennek neki.
0: Abból kiindulva, hogy vannak kötelező elemek egy-egy pályán, az következik, hogy vannak hivatalos versenyek is. Magyarország hogy áll ebből a szempontból? Hivatalos versenyeket akár futgolfban, akár futballgolfban is sűrűn rendeznek?
1: Igen, ugye a Magyar Futgolf Szövetség rendezi a futgolf versenyeket. Ugye a futgolf az egy gyorsabban, könnyebben fejlődő sportág, mint a futballgolf, bár a futballgolf volt korábban. A futballgolfot ezt jellemzően a skandináv országokban, a gazdagabb országokban játsszák sokan, mert hogy ehhez pályát kell építeni. A futgolfot az bárhol lehet, gyakorlatilag ugye kimegyünk egy golfpályára, leássuk a lyukakat, és tudunk játszani, mint ahogy már említettem. Magyarországon van egy Magyar Futgolf Szövetség, aki a futgolf versenyeket rendezi, vannak világversenyek, a futballgolfban ugyanígy van egy szövetség, ez jelenleg még a Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetségnek egy szakága, a Nemzetközi Szövetségnek a tagja értelemszerűen. Tavaly rendeztük Magyarországon a világbajnokságot, tehát Magyar Futballgolf Szövetség rendezte, vagy a Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség futballgolf szakága rendezte meg a világbajnokságot 300 résztvevővel, és hát egy elég jól sikerült verseny volt, szép eredményeket is értünk el, de ez egy picit összetettebb, picit nehezebb, és egy picit költségesebb sport, mint a futgolf.
0: De azért érezhető, hogy egyre népszerűbb, akár Magyarországon, akár a világban?
1: Hát a világban mindenféleképpen. A világban a futgolf és a futballgolf is iszonyatosan mértékben fejlődik, és egyre több és több játékos van. Németországban 300 pálya van például, futballgolf pálya. Viszont a németek nem futgolfoznak. Talán azt hiszem, most idén volt először futgolf versenyük, amin kint is voltunk, mi is képviseltük az UTESZ-ineit, és nem nagyon rendeznek, mert ők a futballgolf irányába mentek el. Tehát eléggé látszik egyébként az országokon, hogy melyik ez, amelyiket preferálják. Általában mindig, amelyiket korábban kezdték, az a dominánsabb, az erősebb, és amelyik egy kicsit később jött be, ott még van egy pici elmaradásuk, de előbb-utóbb szerintem ez valahol összeérik, hibrid szövetségek lesznek, és akár még hibrid versenyek is lesznek később.
0: Egy futgolfnál egy kívülálló azt gondolná, hogy csak az vágjon bele, azt próbálja ki, akinek azért valami köze van a labdarúgáshoz. Ezt jól gondolom?
1: Van egy nagyon jó hírem. Előbb-utóbb mindenkinek beleesik a labdája a lyukba. Tehát mindegy, hogy tud-e rúgni, vagy nem tud rúgni. Szét lehet szedni a játékot három. A futgolfnál nagyon egyszerű a helyzet. Háromféle rugás fajtára lehet szétszedni a játékot. Van egy kezdőrugásunk, egy úgynevezett közelítő rugásunk és egy befejező rugásunk. Mind a hármat külön-külön lehet gyakorolni, és össze lehet építeni. És mindenki a saját tehetségének, a saját adottságainak, a saját képességének megfelelően tudja ezt összerakni. Minden fejleszthető, és mindenki minden évben, minden korosztály tud fejlődni. Évről évre fejlődik, és nagyon látványos a fejlődés. Mi azt vettük észre, hogy aki mindkét sportágat űzi, az, aki a futballgolfban lényegesen többet játszik, jelen van, állandóan jár, az nagyon gyorsan fejlődik a futgolfban is. Hát elkezd másképp gondolkodni a futgolfról, mint addig. A futgolfban ugye az a nehéz, hogy nagyon széles a pálya, gyakorlatilag nincsenek viszonyítási pontok, ezáltal nagyon sokan úgy kezdik a játékot, hogy csak belerúgunk egyet, aztán odasétálunk, tehát nem tervezi meg a pályát. A futballgolfban kötelező megtervezni a pályát, különben nagyon-nagyon büntet a pálya, és utána, ha elkezd valaki futballgolfozni futgolfpályán, akkor gyorsan halad előre, és nagyon-nagyon jó. Szerencsére számos példa bizonyítja, hogy igazam van, és ez tényleg így van. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, hogyha aki elkezd futgolfozni, az a futballgolfban is megpróbálja, kipróbálja magát, és mind a két sportot űzi, hiszen ezek azért testvérsportágak.
0: De azért, ahogy így néha belefutottam egy-egy képbe, egy-egy eseménybe, azért sok vagy számos korábbi labdarúgó, nem mondom, hogy áttér, de biztosan kipróbálta, vagy több versenyen is részt vett, akár futgolfban, akár futballgolfban. Ezt jól látom?
1: Technikai adottságok azok azért fontosak. Tehát, hogyha valakinek megmarad a technikai felkészültsége, megfelelően edzi magát, akkor természetesen egy labdarúgó múlttal könnyebben boldogul a pályán. De ez nem biztosíték arra, hogy ő nyerni fog. vagy hogy nem fogja megverni egy olyan, aki életében nem játszott mondjuk felsőbb osztályban mondjuk labdarúgást. Ugye Magyarországon mindenki labdarúg. Nincs olyan ember, aki még nem lugott labdával.
0: Vagy legalábbis ért hozzá elméletben.
1: Jellemzően 10 millió magyar szövetségi kapitány országa vagyunk, tehát hogy így a labdarúgásból kiindulva, de én azt gondolom, hogy persze fontos az, hogy legyen labdarúgó múltja, de nem elengedhetetlen. Tehát bárki megpróbál.

0: Hámori Ferenc edző, az UTE futgolfosainak edzője, de egy picit felvontad a szemöldöködet, mert hogy nem csak ezzel foglalkozol, vagy nem ezzel foglalkozol?
1: Hát edző vagyok, de a Vasasnál dolgozom, a női labdarúgó szakosztálynál, tehát ott edző vagyok. Itt igazán játékos, illetve azokat az újonc játékosokat, akik először próbálják ki a játékot, akár a futballgolf, akár a futgolfról beszélgetünk, akkor azokat szoktuk segítgetni, de nyilván itt azért ebben mindenki részt vesz, aki régóta játssza ezt a játékot.
0: Pedig éppen arra akartam rákérdezni, hogy egy futgolf vagy futballgolf edző hogy tart edzést, és mire hívja fel a figyelmet, mert hogy nem tudom, hogy itt rugó technikát vagy taktikákat kell alkalmazni. Ez fontos egyébként a futgolfban és a futballgolfban, hogy ki hogy rúg, és ezt kellett tanulni, vagy ezt hozza valaki magával a múltból, mert hogyha már itt van, akkor nyilván van valami múltja a labdarúgásban, bár ez sem feltétlen, mint ahogy Karakas Attila említette az előbb.
1: Hát nyilván előny, hogyha valaki valamilyen futball előélettel jön ide, viszont azt is tudjuk, hogy van olyan játékos, aki ma Magyarországon jónak számít most már senior kategóriában, de régen hát nem tudott rúgni rendesen, és itt gyakorlatilag megtanult különböző rúgásfajtákat, amik a futgolfnál kellenek neki, azokat ők jól használja, úgyhogy ez fejleszt ez a játék. Kérdezted itt a taktika, meg egyéb dolgokat, gyakorlatilag ez a játék, mint minden más, nagy részt arról szól, hogy megtervezed először a pályát, hogy mit szeretnéd csinálni, aztán utána, hogy jön ki belőle, az megint egy más kérdés, és akkor ehhez képest vannak olyan fajta rugások, amik esetleg mondjuk eltérnek a normától, tekerni kell, külsővel, belsővel rúgni, jobb láb, bal láb használat, tehát azért mondom, itt a fiatalok, a focisták, akik egyébként játszanak, fociznak, azoknak is egy nem csak egy szórakozási lehetőség, hanem egy játékon keresztüli technikai képzés is egyébként erre is nagyon jó lehet.
0: A megtervezed a pályát, az konkrétan mit jelent? Eldöntöd, hogy akkor most az első rugásod lesz nagyjából 10 méter, vagy mit jelent a megtervezed a pályát?
1: Hát igen, van egy szakasz hossz, különböző terepviszonyok, és akkor ahhoz képest ugye ismered a tudásodat, hogy nagyjából milyen hosszú futgolfról beszélünk első körben, aztán mondom a futballgolfot. A futgolfnál ugye inkább hosszabb szakaszok vannak, az első 1-2-3 rugás akár lehet egy ilyen, minél messzebbre menjen a labda. Nyilván ott sem mindegy, hogy hova megy a labda, ott sem mindegy, hogy milyen terepviszony van, tehát hogyha rugok egy nagyot, jó nagyot belerugok, és mondjuk bemegy az erdőbe, nem biztos, hogy jól járok vele, mint hogyha esetleg egy egyenes belső paszcsinak, lehet, hogy tovább gurul a labdám fele akkor erővel, vagy olyan a terepviszony, hogy valahol föl kell rugni a labdát egy domboldalba, és akkor onnan majd messzebbre elgurul, mint hogyha csak megint egy egyeneset rúgnék. Tehát azért mondtam, hogy meg kell tervezni a pályát, nyilván ez ismerni is kell, tehát hogyha valahol elmegy az ember, akár külföldre, akár olyan pályára, ahol nem játszott, akkor először körbe kell sétálni, aztán végig gondolja, hogy megnézze a többieket, mit csinálnak, és akkor ahhoz mérten próbál az ő maga játékához valamit kialakítani, vagy kitalálni. Ez a futballgolfban sokkal jobban kijön, mert ott ugye rövidebb szakaszok vannak, általában van akadály a pályán, amit le kell győzni, akár fölötte alatt át kell jutni. Nem mindegy, hogy hol áll meg a labdád az akadályhoz képest, hogy tudsz onnan tovább menni, tehát ott sokkal többet kell gondolkodni. Meg utána nyilván technikai kivitelezés is sokkal fontosabb, hogy az hogy oldódik meg.
0: Van, aki csak futgolfozik és futballgolfozik, és mondjuk nem futballozik mellette? Tehát van olyan, aki kifejezetten ezt szánja magának, karriernek akár?
1: Van, sőt, hát most azt mondom, hogy ez a sportág is úgy jött létre, hogy kiöregedő futballisták kezdték el ezt játszani, akik már nem aktív részesei a nagypályás vagy kispályás labdarúgásnak, akár koruk miatt, akár esetleg sérülés miatt, viszont itt el tudnak sétálgatni, és ugye hát mégiscsak úgymond foci.
0: Szabad levegőn vannak, napsütésben.
1: Azt látod, hogy ez milyen, tehát ez általában 90-95%-ban így néznek ki a pályák, tehát tényleg az ember csak azért, hogy kijön sétálni, már arra is jó, nem úgy még közben csinál is valamit. Tehát, hogy a foci, az mondtam ugyanúgy, mint az elején is, tehát nem egy alapfeltétel, de sokan játszák, de nagyon sok olyan van, aki itt kezdett először, akár lányjátékosokról beszélek, úgymond egy kicsit a focival ismerkedni, sőt, olyat is tudok sajnos, aki abba hagyta a labdarúgást, és akkor inkább elment a futballgolf irányába.
0: Sajnos?
1: A sajnos arra mondom, hogy én érintett voltam, tehát, hogy játékoson ment el játszani, az egyrészt örömteli, hogy ebbe megtalálta magát, másrészt meg onnan nekem hiányzik a csapatból egy játékos, de hát ez az életet, haladunk tovább.
0: Ráadásul te mutattad meg neki ezt a sportágat, és azután választotta ezt?
1: Igen, hát ugye nagyon sok női focista kapcsolatom van, mivel abban dolgozom, úgyhogy onnan próbálunk behozni a rendszerbe úgymond új játékosokat, mert ez még mindig most már azért, hogy 10-12 éve a futgolf, 6-7 éve a futballgolf Magyarországon, és hogyha bárkinek mondom, hogy futballgolf vagy futgolf, akkor mindig csak néz. Lehet, hogy valamiket ismerek, hallotta, de hogy például mi a különbség a kettő között, azt már nem tudja, életében nem játszott. Tehát nagyon, nagyon nehezen tudunk új arcokat behozni a rendszerbe. Hál' Istennek a futgolf részéről is elég sokat dolgoznak ezen. Az ottani vezetők, mi is most ezen dolgozunk, hogy minél több olyan új játékost találjunk, aki megszereti ezt a játékot.
0: Igen, itt a bemutatkozásnál az elején mondtad, hogy te vagy az, aki az új embereket egy picit bevezeti ebbe a sportágba, vagy ezekbe a sportágakba, de konkrétan ilyenkor mi zajlik? Elmondod, hogy miért jó ez? A környezetet említettük, a szabad levegőt, a napsütést, de akkor azt hangsúlyozott ki, hogy miért fogod te itt jól érezni magad, miért válaszd ezt? Tehát a bevezetés a futgolfba és a futballgolfba az ezt jelenti?
1: Induljunk ki abból, hogy ma ott vagyunk itt a pályán, tehát arról nem kell magyarázni, hogy ez milyen szép környezet. Nyilván, hogyha odáig el kell valahogy jutni, akkor mutatunk képeket, beszélgetünk, tehát ez most ez oké. De vegyük azt, hogy már kint vagyunk a pályán, mindenkinek van egy labda, és akkor gyakorlatilag ez arról szól, hogy közösen játszunk, tehát hogy elkezdünk egy pályát, elmondom, hogy ott mit próbáljál, mi van ebben a pályában, mit kéne csinálni, ő megpróbálja megvalósítani ezt. Hogyha ezek az instrukciók működnek, akkor őnek is egy kicsit nagyobb sikerélménye van, vagy gyorsabban jut el olyan élményekhez, mint hogyha egyedül kimegy, és azt se tudja, hogy merre kéne, hogy menjen, csak azt látja, hogy ott van messze valahol egy zászló, és el kell jutni odáig. Itt kap segítséget. De ezt mondom, igazán általában azért mi, hogyha új játékosokkal megyünk ki, vagy versenyre jönnek új játékosok, akkor mindig van tapasztalt játékos mellett. Ezt most is a múlt héten rendezett bajnoki fordulónál is igyoztottuk be először a flightokat, hogy legyen újonc, legyen olyan, aki esetleg már nagyon régóta játszik, és akkor egy kicsit segítik egymást mindig a játékosok. Ez szerintem minden sportágban azért jó, hogyha van egy ilyen mentor az elején. Attól függetlenül ez egy egyéni sportág, tehát most, hogy én mit csinálok a pályán, abban azt tudom mondani, hogy másnak nem kell belefolynia, de azért a segítség mindig jól jön.
0: Azt is említetted, hogy játékosként vagy jelen az UTE Futgolf és Futballgolf klubban. Az mit jelent? Jársz versenyekre, vagy csak edzel, vagy milyen szinten vagy te játékos is?
1: Ugye a versenyek általában hétvégén vannak. Olyan speciális helyzetben vagyok, hogy a hétvégéim azok most nem csak a munkám miatt, hanem itt a családban is, hál' Istennek, nőnek a gyerekek, úgyhogy ők is elkezdtek. Van egy lányom, fiam, akik elkezdtek focizni most már 2 éve, úgyhogy ott is elkezdődött a nagy üzem. Tehát gyakorlatilag most azt próbálom szervezni a feleségemmel, hogy ki melyik pályára viszi éppen melyik gyereket, úgyhogy nagyon kevés időm marad arra, hogy versenyekre járjak, de amikor lehet, akkor elmegyek. Gyakorolni idáig ugye elég messze voltak lehetőségünk Pesttől, most van egy picit közelebb, Kisoroszlyba építettük most egy új futballgolf pályát, oda biztos, hogy hétköznap pon is ki tudok menni, hogyha van úgy időm, úgyhogy ez most nekünk ez egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy biztos, hogy most a hétköznapjaim inkább, ami könnyebbek, egy kicsit ott fogok tudni többet gyakorolni, és esetleg újoncokat kivinni magammal, akiket próbál megszeretetni ezt a sportágat.

0: Közben itt mellettem történt egy váltás, mert hogy Karakasné dr. Morvai Klára szakosztályvezető áll mellettem, és egy picit bevallom, reménykedtem, hogy majd bent beszélgetünk, mert fúj a szél, és innen azért felmerült bennem a kérdés, hogy ez mennyire időjárás, illetve évszakfüggő, mármint a futgolf és a futballgolf.
1: Jó kérdés, mivel kültéri sport teljes mértékben, ki vagyunk téve a természetnek és az esőnek, szélnek, jégnek, de az elmúlt években nincs olyan igazán tél, téli fordulókat is hirdetünk, téli versenyek is vannak, nyári versenyek is, van, amikor 42 fok van, van, amikor mínusz 5, úgyhogy ez nagyon kitett, de a játékosokat nem szokta érdekelni, tehát fölveszik a vastagkabátot, a nagy dzsekit, a vastagabb cipőt, és az esőben is ugyanúgy végig tolják a 3 órákat. A szelet nem szeretik, de mivel mindenkinek ugyanaz a szél fúj, ezért nem szokott ebből probléma lenni. Nagyon sokan erre szoktak néha hivatkozni, ha nem sikerülnek túl jól az eredmények, hogy a szél volt a hibás. Mikor elkezdtük a játékot, akkor még nagyon sok játékostól elhangzott ez, hogy a fű nem volt jó, a szél nem volt jó, most miért innen sütött a nap, most miért akkor esett az eső, és most arra így, hogy beértek a játékosok is, most már tudják, hogy egyrészt minden nap fejükben dől el, és már nem külső tényezőket hibáztatnak a rosszabb eredményekért.
0: Hogyha már itt beszéltünk a mentális felkészülésről, akkor gondolom, hogy egy-egy kudarcot meg sikert is ugyanúgy fel kell dolgoznia, hogy ezt más sportágakban teszik, de mondjuk egy futgolfos vagy futballgolfos, és hogyha mondjuk konkrétan szeretnénk kiemelni egy-egy nagy sikert, nagy kudarcot az uténál, akkor fel lehet idézni valamit?
1: Főleg a futballgolfra reflektálnék most inkább. A játékosoknak az egyéni fejlődésében látszódik ez a kudarc tűrés, hogy hogyan sikerül nekik tovább jutni egy-egy ilyen elrontott rugáson, és amikor elkezdtük az egész futballgolfot, akkor mindenki meglepődött, mert a futgolfhoz képest ez pergősebb, technikásabb, gyorsabb a pálya, több fliklakot lehet benne csinálni, ugye a fiúk tudnak jobb külizni, meg bal külizni, és ezeket a technikákat lehet alkalmazni, és az a fantasztikus, amikor látom én kívülről, hogy fejlődnek mentálisan a játékosok, és például a korábbi, vagy a kezdő időszakban, amikor egy-egy fagyi megnyalja a lukat és körbe megy egy-egy ilyen rugás után, mennyire képesek letörni, és látod, hogy szétesik fejben, és utána a több lukon keresztül hurcolja ezt magával, hogy elrontotta, miért nem sikerült, a pálya a hibás, és a következő lukakat is elrontja, és most pedig már látszódik, hogy ki az, aki úgy tud tovább menni egy elrontott rugás után, hogy vesz egy mély levegőt, és tudja, hogy a következő rugás pont ugyanannyira fontos, és a játékosaink már azt is tudják, hogy mindig egy rugáson dől el, hogy fönt van-e a dobogon, vagy nincs, tehát minden egyes rugásra ugyanúgy oda kell koncentrálni, és a kudarcokból így van sok, hogy hiába játszik jól egy játékos, mondjuk 16 lukon keresztül fantasztikusan megy, és 2 lukon el tud szállni az egész versenye, és aztán ezt meg kell emészteni, tehát ilyenünk van. A sikereket pedig leginkább az a sok aranyérem és dobogos helyezés mutatja, amiket elhozunk, és főleg a Forma 1-ben, vagy az Oscar díjátadáson, amikor mondják a játékosok, hogy köszönöm a szponzoraimnak, és köszönöm. Itt nekünk nincsen ilyen, mert nagyon egyéni a játék, és mindenki magának a szponzora is, főleg, és magának a gyúrója, és magának a felkészítője, és valóban saját magának köszönheti, amit alkotott. Annak ellenére, hogy vannak páros versenyek, és vannak csapatversenyek is. A csapatversenyeknél pedig az látszik jól, hogy külön taktika van, hogy kikivel megy egy labdával, 2 labdával, egyénileg, vagy kikivel lesz párban, a jobblábas, a ballábassal, a erős rugó, a jól célzóval. Úgyhogy vannak mögötte azért sport taktikai döntések, és nagyon jó látni, ahogy egymás vállát veregetik egy-egy jobb rugás után.
0: De beszélgettünk még felvevő gépen kívül, hogy most a bajnokságban azért az UTE versenyzők nagyon jól szerepeltek.
1: Igen, nagy büszkeség nekünk, hogy a 2025-ös futballgolf bajnokságban a női első helyezett Gábor Barbara és a női második helyezett Hámri Ráta, az UT-nak a sportolója, illetve az abszolút első helyezett Karakas Attila is az UT sportolója. Tehát az UT vitte a dobogós helyezéseknek az ömét, és ez nagy büszkeség nekünk.
0: Karakas Attila az a Karakas Attila, akivel beszélgettem az előbb?
1: Igen, ő, bár fölmerülhet az a gyanú, hogy a pályaépítésben nagyon-nagyon részt vett, de ez nem azt jelenti, hogy olyan pályát épített ő, amit csak ő tud lerugni, hanem vannak ilyen periódusok, amikor úgy minden leesik. És szerintem annyira jó hangulatú volt ez a forduló, ez Kisoroszliban, hogy ez dopingolta, vagy motiválta őt, tehát most ez így sikerült, de szoktuk látni, hogy ki az a néhány játékos, akik rendszeresen gyakorolnak, akik oda tudnak állni, versenyeznek, nem adják föl egy-egy rosszabb rugás után, és általában azért megvan az a kör, aki a jobb helyezéseket el szokta érni, és azt szeretnénk, hogyha az a kör, aki ugyan nincsen a dobogón, de szeret játszani, látja ennek a sportértékét, látja ennek akár a social értékét, hogy jó környezetben van, jó játékosokkal, jó hangulatban, kihozhatja a családját, azokat a játékosokat szeretnénk növelni, ezeknek a számát is, és tényleg nem csak az számít, hogy nyertünk vagy nem nyertünk, és hány pontot zsebeltünk be.
0: Attila azért nagyon szerény volt, mert nem dicsekedett ezzel a bajnoki címmel most, és akkor itt felmerül a kérdés bennem, hogy melyik volt előbb, hogy Attila megismerkedett a futgolfal, a futballgolfal valahol, és próbált ezt Magyarországon meghonosítani, vagy fordítva, hogy belekerült valahogy, akár az UT-nál, akár valahogy a sportágban, és utána kezdte el ő ezt gyakorolni, vagy ő is ezt gyakorolni.
1: Az is nagy büszkeség, hogy Magyarország a futgolf társadalomban az alapítók között van, tehát 2009 óta, amióta úgy elkezdett a világon elindulni a futgolf, a magyarok rögtön rácsaptak erre, és behozták. Kisoroszliban volt egyébként az első futgolfpálya is, és rendkívül jó eredményeket értünk el a nemzetközi versenyekben. A futballgolf pedig az a skandináv országokból indult, de most már itt az európai kontinensen is rengeteg országban játszák, és ezt pedig személy szerint mi hoztuk be Magyarországra, és ezt 2018-ban már játszottuk itt, tehát azóta van ez csak itt Magyarországon. Sokkal kisebb számban játszanak futballgolfot, mint futgolfot a játékosok, ami nem gondolom, hogy baj, tehát a tömegszerűsége az még nincsen meg. Ami visszatérve a kérdésre, tehát a futgolf Magyarországra hozatalában is fontos szerepet játszottunk, a futballgolfban pedig egyértelműen, és mind a kettőnek a népszerűsítésében nagyon szívesen részt veszünk most is.
2: A Sporthely mai házigazdája az UTE futgolf és futballgolf szakosztálya volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madara tolláról, embert.
8: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A
6: A BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. A miniszterelnök gyermeknapot tart a Karmelitában. A Dunántúl nyugati felén fordulhat elő zápor. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
6: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájának 3. mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendégszolnokot. 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és a bronzérmet, Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a zuglóiak sikeréből. Az Imre Bencével felálló német Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató, szintén német Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga ma 6 órakor kezdődő fináléját. A hamburgi 4-es döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. A Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte a Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15:30-től Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20:20-kor kezdődik.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát. Orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt, majd a program közös ebéddel zárul. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lanner Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat. A többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatójáték szórakoztatják a látogatókat. A pécsi Zsolnai kulturális negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt, azóta a május utolsó vasárnapján emlékeznek az elmúlt 1000 év magyar hőseire. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
3: Közlekedés.
6: Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani.
3: Időjárás.
6: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, észak-keleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél, napközben 25-30, késő este 16 és 23 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben tegnap az 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
2: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen. Tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
1: Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntő két résztvevőjéről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára beszélt Nyágúj Gergelynek.
3: Az Arsenalnak ez nem az első elvesztett döntője, és hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, lehet a Premier Ligát, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örök vesztes csapat akkor.
4: Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arsenalt. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arsenal először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hát ha tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL zsinórba.
3: Egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a galaktikusok második számú nagyon nagy pénzszóró csapat vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
4: Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enrique ide azért bekerülni, ezek világklasszis labdarúgók. Innen elkerült különböző helyekre Arteta, játszott az Arsenalba is 5 évet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és körülbelül 15 éve vannak a katariak, a Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorolom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak. A döntőig eljutottak, de föltenni az íra a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor. Utána az mellett tették le a voksuk, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet, az eredmények mindenkit igazolnak, mind játékos, mind edzőt. Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered.
1: Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bornusznál dolgozott.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és egyben a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az zuglóiak sikeréből. Most következnek az edzői értékelések, elsőként a BVSC-t irányító Varga Dánielt hallják, akit Vasvári Lili kérdezett.
5: A 3-0 az azt jelenti, hogy jelenleg mi vagyunk a harmadik legjobb magyar csapat. Bár a céljaink ennél egy picit magasabbak voltak, de talán a minimum elvárásoknak meg tudtunk felelni. Van azért hiányérzet mindenkiben, hogyha a szezon egészét nézzük, és egy picit a szezon egészét nézhetem, akkor nagyon sok jó dolgot is találok. De összességében a bronzérem ez a tavalyi évnek az ismétlése az eredményesség tekintetében. Egyik szemem sír, a másik nevet, de azért az is valami. Jól játszottuk a mérkőzésen, az első negyedben és a negyedikben, a kettő között meg egy jó nagy káosz volt. Elsősorban az ilyen mérkőzések a furcsa helyzetből adódó koncentrációt igénylik. Ez a koncentráció néha megvolt, néha nem. Amikor megvolt, akkor el tudtunk húzni, amikor nem, akkor pedig feljött ránk a Szolnok. De ezekre a meccsekre egyetlen egy dolog számít, csak hogy végül tudtunk nyerni.
6: A nagyon sok jó közül mi az, amit mégis kiemelne a szezonból?
5: Rengeteg jó élmény van, jó meccseink voltak. Az Eurókupa elődöntőig jutottunk, ahol a Jadran Splittel az utolsó percben derült ki, hogy

0: csapatának mestere Hangai Zoltán is összegzett a bajnoki bronzcsata után.
1: Gratulálok a BVSZ-nek, megérdemelten megszerezték a bronzérmet. Más célokért kezdtünk el küzdeni ebben az évben. Erre a csapatra most büszke vagyok, amit csináltunk egész évben, amilyen mélyen voltunk nagyon sokszor, és be tudtunk így is jutni a négybe. Nekünk ez felér egy éremmel. Itt a bronzcsatában egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen sebzett vad vagyunk. Végig futottunk az erdőben, és a legfontosabb, hogy talpot tudtunk maradni a végén. Nem dőltünk ki, és szerintem felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra. Nagyon sokat lehet tanulni ebből az egész párharcból. Nagyon sok hiányzónk volt, ennyire tellett. Gratulálok a BVSZ-nek, és OPR is kívánok mindenkinek.
0: Zombori Gábor 4 perc 17,14 század másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyesúszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Ábrahám Minna 50 méter háton 28,49 század másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló német Kiel Sipos Adriánt, Palacsics Krisztófot és Bartóc Lászlót is foglalkoztató, szintén német Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga ma 6 órakor kezdődő fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Most a Kiel játékosát, Imre Bencét hallják.
2: Az a célunk, hogy megnyerjük ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
3: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit értél ott át akkor éppen a kispadon?
2: Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél idő végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mi mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
0: Olasz Gergő, a Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melsungen beállóját, Sipos Adriánt is megszólaltatta.
4: Mindenki aláírna egy Flensburg elleni győzelmet, hiszen főleg az idei szezonban nagyon jól játszanak és nagyon jól teljesítenek. De az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk végigvezetni a mérkőzésben és ekkora arányal tudtunk nyerni, ez egy óriási dolog. Nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a csapatra, de ezt már beszéltük a meccs lefolyása után, hogy ez csak az első fél idő volt ebből a hétvégéből.
3: Kétszer találkoztatok már a Bundesligában egymással ebben az idényben a Flensburggal. Egyikből sem jött ki túl szépen a Melsungen. Mi volt most a különbség azokhoz a mérkőzésekhez képest?
4: Az első mérkőzésen én nem játszottam, mert sérült voltam, de viccet félretéve. Nagyon jó szezont futottak itt a szezon végéig, egyelőre még nincs vége a bajnokságnak, de nagyon jól meneteltek, hiszen a bajnokságban nagyon sokáig az elején voltak a második helyen. Most egy kicsit lehet, hogy elfáradtak, de ami biztos, hogy mi nagyon-nagyon felkészültünk minden egyes apró dologra, de azt tudni kell, hogy ők a világ egyik legerősebb támadó sorával állnak föl. Nekünk egész jó a védekezés, nem mondanám most per pillanat, hogy a világ legjobb védekezése van, de összesítésben a kapus teljesítményen és a védekezésünkkel meg tudtuk őket állítani, és előre nagyon-nagyon jól működött a gépezet, nagyon jól találtuk meg a helyzeteinket, és jóra is váltottuk őket.
0: Kovács Zsófia megnyerte a felemáskorlát döntőjét a szlovéniai Koperban zajló Torda Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Bejutott a mai döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Kropko Márta a tizedik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardiniai versenyén, Algéróban. A férfiak mezőnyében az öt magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: podcasten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem egy nagyon érdekes sportoló, nagyon-nagyon vidám, háromszoros olimpikon, maradjunk egyelőre ennél, hogy olimpikon, hogy még egyből ne lehessen rájönni. 8 érmet szerzett 3 olimpiáról, világcsúcstartó, pontosítsunk, úszó, paralimpikon, úgy hívják, hogy Sors Tamás. Szia Tamás!
2: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
1: Nagyon örülök, hogy eljöttél. Nagyon sok videót megnéztem veled, és nagyon sok cikket elolvastam. Próbáltam aztán már a végén, mert mindig próbálok valami érdekességet keresni, ami nem stimmel, vagy ami kicsit más, mint a többiben. Igazából nem találtam kiugró hangulatingadozásokat nálad, mert mindegyikben nagyon vidám vagy. Ez hogyan ez az állandó vidámság a nevetés, és igazából a szemeden is látszik, hogy mindig ilyen vidámnak tűnsz, és közben egy halandó azt gondolná, hogy a paralimpikonok, akiknek azért már van egy született, vagy egy szerzett olyan idézőben neved rosszul, de hogy a terhük, amit így, amivel együtt kell élniük, vagy amit az életük részévé kell tenniük, el kell fogadják másokkal, el kell fogadtassák, és még boldognak is kell lenniük, ami sokszor olyan, mint hogyha sokkal boldogabbak lennének, mint azok, akik épek, és igazából keresik maguknak a problémát. De amúgy hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Igen, ez sokszor felvetődött már, hogy valóban az interjúk során én mindig nagyon vidámnak tűntem, vagy tűnök. De ez szimplán azért van, mert tényleg vidám lelkületű ember vagyok. Talán édesanyámtól örökölhettem, ő is hasonló habitusú, mint én. Ő is azért mindig mosolygós, vidám és ilyen boldog személyiség. A másik az, hogy tényleg, ha olyan emberekkel vagyok, mint például most itt veled, akkor, meg ugye ismerjük is már egymást azért régóta, akkor nincs, ami miatt úgy feszélyezve vagyok, és ha jól érzem magam, akkor ez így látszik rajtam, hogy jól érzem magam. Régen mindig is mondták, hogy biztos olyan bajom van, azért vigyorgok ennyit, de szimplán tényleg csak jó a kedvem, és az interjú során is szerencsére sikeres pályafutásom volt, ami után jó kedvel tudtam kijönni a medencéből, de azért ez nem állandó, nyilván nekem is vannak rosszabb napjaim, tehát hogy ez nem állandó azért az én boldogságom, de ha jó emberekkel vagyok, vagy ha jó a téma, mint most a sport, akkor természetesen ezzel mindig nagyon pozitívan vagyok, és vidáman állok ehhez a dologhoz.
1: Van olyan közeg, ahol nem érzed magad annyira otthonosan, vagy egy kicsit feszélyez, vagy mondjuk nem vagy ilyen alapból pozitív hozzáállású?
2: Most nagyon jó kérdést tettél fel. Egyetemi vizsgákon például nagyon izgultam, és ott elég komor voltam mindig, meg ott nagyon nehez, nagyon nagy vizsgadrukkos voltam. Amennyire a sportban jól ment egyébként a versenyzés, meg amennyire ösztönösen indultam neki, úgy az egyetemen viszont már ez pont az ellenkezője volt, ott nagyon befeszülten és nagyon izgulósan voltam. De mondjuk ez már hál' Isten az egyetem vége felé azért ez is elhalványult. Valószínűleg itt a rutin volt az, hogy az egyetem az csak 5 éves volt, az úszás meg több mint 20 évig volt az életem része.
1: És nagyon érdekes sportágat választottál magadnak, és azt olvastam, hogy 7 éves korodban kezdtél el úszni, mert ugye az úszás, az úszoda közege az, ahol le kell vetközni. A bizonyos mértékig nyilván nem szabad ezt úszásba se vinni, mert akkor az már egy másik fajta tevékenységre ad okot, hogy ott valami más zajlik, de az úszás az, amikor azért minimális ruhadarabnak kell rajtad maradnia. Én őszintén mondom, hogy önmagában az, hogy egészséges embereknek van olyan torz, akár ön vagy én képük, hogy még nem is néznek ki akár rosszul, de már nem mennek lemenni az úszodába. Tehát a legnagyobb akadály a sportolásoknak az, hogy van egy olyan torz önképük, hogy akár kövérnek, vagy nem tetszetősnek látják magukat, és ezért nem mennek le sportolni. Ezt valahol olvastam, és azt hiszem, hogy nem a sporttól félnek, hanem attól, mit mondanak rájuk, hogy néznek ki. Tehát és akkor ez egy ilyen rókafogta csuka, hogy mivel nem mennek le sportolni, azért nem lesznek fittebbek, és ez így körbe-körbe jár, tehát egyre rosszabb az állapotuk. Viszont ugye a fogyatékkal élőknél az úszás pedig olyan, hogy aztán ott is minden látszódik, és hogy nagyon érdekes az, hogy nem az, hogy nem takargatjátok, de hát itt nincs is akkal mentek ki a medence partra, és ott mindenki látja, hogy mi történik, és ez itt szerintem egy óriási nagy példa ilyen szempontból, hogyha valakinek a fejében és a szívében rendben van minden, és szereti azt csinálni, amit csinál, és kihívást is lát benne, akkor lemehet akár az úszodába is, és ott megmérethetheti magát a saját társaival, teljesen mindegy, hogy hányan nézik. Te éves soha nem frusztrált kicsi gyerekkorodban sem, hogy van egy olyan élethelyzeted, egy olyan fogyatékkal kell együtt élni, ami azért kisebbségben vagy így a többséggel, hogy ez nem zavart, nem gondoltál sose arra, hogy most esetleg nem azt nézik, hogy te hogy úszol, és milyen időket úszol, és milyen nagy sportoló, vagy milyen nagy ember vagy, hogy egyetlen sportot választottál, hanem azzal foglalkoznak, hogy vajon ez most hogy és mi.
2: De persze abszolút igaz, amit mondasz, és talán az is benne van, hogy most ez még erősebben. Én azt látom, hogy talán amikor még én kezdtem el 7 évesként, azért az már jócskán több mint 20 éve volt, akkor még talán nem volt ennyire ez a testképzavar, mint ami most van. Ugye itt most a social médiában azért ugye az ember elé folyton a tökéletes testű férfiakat és a tökéletes testű nőket tolják. Én sajnos azt látom, hogy ez egy romló példa, hogy tényleg az embereknek most már a testképzavar egyre inkább romlik. Régen még talán nem volt ennyire erőteljesen, de amit mondasz, igen, hogy valóban egy parasportolónak, és akkor így több sportág van a parasporton belül, de hogy az úszás az tipikusan az a sport, ami mondjuk egy parasportolónak nagyon nagy löketet tud adni, mert amit mondtál, hogy levesszük a textilt, fölhúzzuk csak az úszódresszt, vagy ugye az úszónadrágot, férfiak esetében csak egy fecske úszónadrágról van szó, lányok esetében is egy sima fürdőruháról, és ott ahhoz, hogy bemenjen a vízbe, valóban le kell azt a gátlását vetköznie neki, hogy nem lehet szégyenlős, nem húzhat fel egy köntöst, és nem ugorhat abba a vízbe. Tehát az már neki egy nagy segítség, ha ő már lemegy, mondjuk egy fiatal, legyen egy 6-7 éves pici sportoló, aki mondjuk parasportoló, és ott ha már legyőzi azt, hogy igenis felhúzza büszkén az úszónadrágot, és felhúzza csak az úszószemüveget, és akár igen, több ember számára látható az ő fogyatékossága, akkor ez az állandóság, ha ezt akkor ott legyőzi, akkor utána kialakít benne egy állandó önbizalmat majd, vagy csak szimplán megszokja, és nem lesz benne az, hogy igazából kit érdekel, hogy néznek. Nálam nagyon érdekes, amikor most, hogy téli időszak van, vagy egy hidegebb időszak, ilyenkor most pulcsi, kabát, stb. Nyilván jobban takarom, de amint bejön mondjuk a nyár, és akkor egy rövidújú polót kell húzni, vagy mondjuk csak egy inget, amit föltűrök, akkor nekem is van egy ilyen rövid átmenet, amikor újra meg kell szoknom, hogy ja, ott azért többen oda néznek, a boltba bemegyek, ott azért nem az első rám néznek, hanem mondjuk kiszúrják a kezemet, és akkor azt nézik. Ez egy állandó tréning az ember életében, egy parasportolónak nyilván ezzel állandóan meg kell küzdenie, de én azt mondom, hogy ha önmagaddal úgy rendben vagy, és sajnos ugye a mai világ ezt nem segíti, mert mondom, a tökéletesség van most sajnos mindenhol mutatva, de ez egy igen jó folyamat az emberben, hogy dolgozzon magán, és ha ezt elfogadja önmagában, akkor úgy meg tud indulni. Tény egyébként, én sem megyek egy nagy bevásárló központba szívesen egy trikóba, mert akkor tudom, hogy minden második, vagy minden első szempár, aki ránéz, az rögtön a kezemet nézi, és akkor az engem úgy természetesen zavar, de mondom, ez egy folyamat, amin dolgozni kell magadban, és meg kell tanulni, nem azzal foglalkozni, hogy más hogyan néz rád.
1: Na, akkor most gyors két kérdés is felmerült bennem. Az egyik az, hogy a gyerekek, tehát kicsi gyerekkoruk óta már érzik ezt, hogy ők kicsit mások ilyen szempontból, és már gyerekkorban meg kell ezzel küzdeni, vagy ezt még a játék közben, akár abban a közegben, ahol felnőnek a testi fogyatékkal élők, azok már így megszokják, vagy a környezete megszokja, és akkor ezen gyorsabban lendülnek át, vagy már ott onnantól kezdve ezt tanulni kell, és hogyha tanulni kell, akkor mi segít abban, vagy mi segített abban neked, meg vélemény szerint mi segít a testi fogyatékkal élőknek abban, hogy ezzel minél gyorsabban átlendüljenek, és nyilván a második lépés az csak, hogy elfogadtassák a közeggel, hogy ők, nekik van egyfajta fogyatékosságuk, de hogy neked mi segít abban, hogy te elfogad azt, hogy ez van, és ki tudja állni országvilág elé, úgyhogy szemet cserebben, amikor esetleg rád néznek.
2: Igen, ez érdekes. Egyébként, amikor voltak a paralimpiák, és valami sikert értem el, akkor utána egyébként rengeteg szülő keresett meg, hogy neki van egy pár éves, 4 éves, 5 éves gyermeke, aki hasonló végtag hiánnyal született, mint én, és akkor tanács tanulnál, hogy hogyan is fogja megállni a helyét ez a gyermek az életben, mit csináljon, hogyan álljon hozzá, mit segítsen neki, és nyilván rengeteg szülő félti ilyenkor a gyereket, de én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy igazából ne csináljanak semmit sem másképp, mint hogyha egy teljesen épp és egészséges gyermekük született volna. Beszéljék meg azt, hogyha őt ebben atrocitás éri, vagy valaki mondjuk egy óvodában, ha csúfolódás, vagy bármi egyéb ilyen előfordul, akkor arra hogyan reagáljon. Én például, ez nem jó példa, én verekedtem, de hogy én óvodában például Nyilván ebből nekem voltak problémáim. Most óvodában nyilván mindenki csúfolja a másikat, főleg abban az időben, amikor még én voltam óvodás, és nyilván nekem ez egy nagyon jó felület volt, csúfolási felület volt a kezem, mert hát mivel mással tudtak, én ezt nyilván verekedéssel oldottam meg, ami nem a legjobb módszer volt, de hát mindenki verekedett abban az időben, a fiúk pláne az óvodában. Viszont még tényleg ezt tudom mondani, hogy teljesen fogadják úgy el, ami van. Ez nyilván nem egy visszafordítható folyamat, nekem már nem fog holnap kinőni a jobb teljes alkarom, ezzel együtt kell élnem. Hál' Isten, tényleg, ahol szoktam mondani, a jó Isten elvett, ott adott is, rengeteg mindent én ebből kaptam, mint sport, mint tényleg bármi egyéb. És ami még nekem ilyen, így most beugrott, ha már óvoda, nekem pont óvodáskorú gyermekeim vannak, és emlékszem, hogy amikor még nagyon pici babák voltak, az volt bennem, hogy nyilván ez egy ilyen megint egy negatív gondolat, ami az emberben átfut, de aztán rájön, hogy teljesen irreleváns, hogy majd vajon ők mit fognak szólni, hogyha rájönnek és realizálják azt, hogy apukájának mondjuk más teste van, vagy neki nincs két keze, mint ahogy nekem, teljes épp keze. És akkor mindig ezen agyaltam, hogy vajon majd szégyellik, vagy hogy fogják ők ezt, és ez az igazság, hogy imádják a kis kezemet, pici kéznek hívják egyébként, nagyon édesek, és jobban szeretik, állandóan ezt akarják fogdosni, ezt egy ilyen külön entitásnak érzik, úgyhogy én ezt nagyon szeretem bennük, és látod a negatív gondolat, ami bennem volt, hogy úristen, majd mi lesz, és aztán pont a fordítottja majd, hogy abszolút ők ezt teljesen pozitívan és boldogan állnak, de az óvodában se látnám most, hogy egyébként olyan furán néznének rám a többi picik. Néha a lány oda szokta, illetve a lányom oda szokta néha, hogy vinni valamelyik gyerek ezt a kezem, hogy nézd, apunak ilyen pici keze van. Tehát, hogy ilyen nagyon cuki a dolog, és ennek én nagyon örülök, hogy ez végül így csapódott le rajtuk, majd még én a tini korszak nem tudom, hogy ott mi lesz, de valószínűleg az is megint csak egy ilyen negatív gondolat, de nincs ez már bennem így ennyire erősen, mint mondjuk volt.
1: A gyerekek szerintem nagyon sok mindent természetszerűen tudnak megoldani, és nagyon nagy tanítók annak ellenére, hogy mindig mi akarjuk őket tanítani, mi vagyunk a nagy okos felnőttek, és jól mindig megmondjuk nekik, hogy amúgy mit is kéne milyen helyzetben csinálni, és hogyha figyelünk rájuk, akkor rájövünk, hogy ők azért még ösztönösen oldanak meg dolgokat, és alapvetően a szeretettel meg a nyitottsággal állnak mindenféle témához, és ebből fakadóan sokkal egyszerű megoldásokat találnak, és ami talán nekünk is jó, akár ez, hogy ők így álltak hozzá, és még te is meglepődtél, mint az édesapjuk, hogy ők ezt ott tudják így kezelni. A másik, amit említettél, ugye, hogy az évszakváltásoknál, hogy azért télen, amikor felöltözöl, akkor nyáron azért kicsit nehezebb levetközni. Erre nekem, ez ugye a te esetedben ez egy teljesen más dolog, de hát ez amúgy mindenkinél megvan. Tehát ez azért nálam is megvan, hogyha nyáron le kell venni a pólót a téli üzem után, hát...
2: A karácsonyi...
1: Nem karácsony, hanem úgy tehát régen én is egy fürdőnadrágba, egy papucsba szaladgáltam össze-vissza, az, hogy a leláton öltöztünk, vetköztünk, ez egy teljesen természetes. Ott most azért már így közel 50, ez egy picit másabb, tehát rugalmasan kezelem ezt az öltözés-vetközést, de hogy azért úgy megnéznek már jobban, hogy akkor az öreg az mit csinál itt a lelátó, hogyha esetleg úgy vagyok, hogy a gyerekekkel, meg hát a gyerekek is olyan párra öltözöm vetközön, de hogy ez, amit említettél, hogy ugye most hosszú, utána már rövid, és akkor már egy kicsit van egy ilyen fajta furi érzés, hogy akkor most mit vannak szólni. Hát szerintem ez mindenkiben megvan abban is, aki épp testű, hogy fehérebb a bőre, nagyobb a pocakja, leengedette az izmot, tehát azért, ha nincs baj, azért az ember talál magának teljesen fölösleges dolgokat, és nagyon sokan úgy mennek ki nyáron az első napra, hogy azt nézzük, hogy kifigyeli őket, de közben csak mindenki azt hiszi, hogy jó, a világ legfontosabb ember, és mindenki őket nézi közben, nem igazán foglalkoznak a másokkal, és ebből kiindulva pedig ugye úgy, akkor mindenki saját magával többet foglalkozik, hogy vajon kifigyeli őt, mint hogy ők másokat figyelnének.
2: Igen.
1: Jó, de hogy haladjunk tovább az úszással, tehát van az úszásnak egyfajta, nem, bocsánat, van még egy kérdésem, de ezt majd a Gergő rendezi.
2: Okleveles.
1: Igen, hogy ugye említetted, hogy ez a perfekcionizmus, ez elindult egy olyan irányba, hogy ez a testi tökéletességre való törekvés és a social media tényleg olyan irányba tol el mindent, hogy nagyon-nagyon sok ember fejét meg tudják zavarni, még az erősekét is egy pillanatra is azzal, hogy nagyon, tehát gyönyörű utazások, nagyon-nagyon laza élet, mindenünk megvan, szép helyeken vagyunk, szép emberek vagyunk, hogyan nézünk ki, már reggel úgy kerünk fel, hogy 110%-os az arcunk, a fejünk, a testünk, és már pengék vagyunk, és hogy ez így a fogyaték, tehát a testi fogyatékkal élőkre szerintem milyen hatással van, tehát hogy ez itt távolabb, te hogy érzed, hogy ez itt eltávolította szerinted tőlük a hétköznapi embereket, tehát az elfogadás tekintetében, vagy ez változott az elmúlt időszakban, és ez csak egy ilyen, mindenki számára egy ilyen jelenlévő probléma, hogy van ez a testi tökéletességre való törekvés, vagy ez az álca, hogy mindenki tökéletes amúgy a neten, csak én nem.
2: Valószínű, igen, benne van. Ez biztos nem jó egy parasportolónak, hiszen ahogy mondtad, hogy egy egyéb ember is, akinek nincsen egyéb testi fogyatékossága, de állandóan ezt kapja, ezt látja, hogy a tökéletes test jön vele szembe a social médiában, és ő érzi magát kicsit frusztráltan, akkor mit mondhat tényleg egy kerekes székes, vagy éppen egy olyan hasonló karsérült, mint én, akinek nem tökéletes két épp karja van. Igen, ez nem jó irány, de amit így mondtam, hogy talán az ember önmagában rendben van, akkor ezek az ingerek nem okoznak benne akkora feszültséget, illetve nem indikálja benne azt, hogy akkor nekem így kell kinéznem. Én ezért is mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a szülő mit ad, főleg most már egy gyakorló szülőként én is látom, hogy nagyon figyelni kell a gyerekre arra, hogy az önbecsülése, a magabiztossága az erős legyen, hiszen én azt gondolom, hogy ezt egy szülő tudja ennek az alapját megadni. Mindig dicsérem én is a lányaimat, hogy nagyon szépek, nagyon okosak, nagyon ügyesek, és ezt ebből nem adok hiány nekik abszolút. És a másik tényleg az, hogy az önmagadban való hit, hogy meg az ön ismeret tényleg az, amit erősíteni kell. És hogyha ezek erősek és biztos alapokon állnak, és én is jó alapokat kaptam egyébként édesanyámtól, plusz a sport is nagyon sokat segített, én szerintem ez lehet az az oka annak, hogy én is ezt ennyire jól kezelem, és hogy ennyire vidám hétköznapi emberként viselkedek. De ilyen tény,
1: Nem vagy hétköznapi ember, mert sokkal vidámabb és pozitívabb és optimistább vagy minden pillanatod, mint egy hétköznapi ember. Tehát, hogy...
2: Na, hát köszönöm, hogyha ezt így látod, így gondolom.
1: Hát ezt magadnak köszönt. Bocsánat, hogy így a szabadba
2: vettem. Ne, semmi. Igen, szóval, hogy de ez talán alkati dolog is, meg talán ez is bennem van, hogy én azért sok mindent láttam, talán ez is a jó kedvemnek és boldogságomnak az egyik oka, hogy azért én annyi mindent láttam a parasportban, és annyi minden negatív dolgot tapasztaltam, és láttam, hogy embereknek mi egyéb problémájuk van még, és emellett milyen nagyszerű sportteljesítményeket tudnak nyújtani, hogy akkor én, aki most könnyen idejöttem, ide beültem a stúdióba, és csak tényleg a készfejemmel van probléma, de itt könnyedén megittam a vizemet, hogy igazából nekem hál' Isten semmi problémám nincs. Tehát a probléma nem itt kezdődik. Az én kislányaim is, amikor még megszülettek, ők nagyon koraszülöttek lettek, mert ikrek, egypetélyű ikrek, és ők elég korán jöttek, és akkor ismertem meg igazán, hogy mi is az az aggódás, hogy mi is az igazi probléma, ami kialakulhat. És akkor is azt mondtam magamban, hogy te jó Isten, az egyéb hétköznapi problémák abszolút elszürkülnek, és azok nem problémák, nem valós problémák, ha az ember egy gyereke miatt aggódik, ha bármi baja van. Tehát, hogy én akkor ott ugyanígy megfogadtam, hogy egészsége legyen, jó kedv legyen és vidámság, mert a többit mind meg tudom oldani, a többi mind tovasszál, és a többi az nem probléma.
1: Amint meg nem tudsz megoldani, azzal meg azért nem kell foglalkozni.
2: Azzal meg azért nem kell, igen.
1: Szerinted a maga a sport, tehát a parasportolóknak a sport adja meg ezt az önbizalmat, és az azon kívüli önbizalmat, tehát hogy ez kihat-e annyira a civil életükre, hogy a sportban megszerzett önbizalom, saját magukkal szemben, hogy mennyi mindenre képesek, ez kihat-e annyira, hogy ők a civil életben és a sporton kívül is egy egészséges életet tudjanak élni, tehát hogy egészséges önbizalommal és minden mentális olyan arzenál, ami ahhoz kell, hogy ott tudjanak érvényesülni, tehát ez kihat-e annyira rájuk, vagy pedig már ők alapból olyan beállítottságúak, hogy ők hát engem nem érdekel sem, most elkezdek sportolgatni, és akkor meglátjuk, hogy hova fogunk eljutni, és engem nem érdekel, hogy hány ezeren fognak nézni, én ezt a versenyt meg akarom tanulni, ezt a sportágat meg akarom tanulni, és ezt a versenyt pedig meg akarom nyerni, és engem nem érdekel senki.
2: Én itt nem látok nagy különbséget az ép és a parasportolók között. Tény az, hogy már eleve neki plusz annyit meg kell ugye ugrania, amit beszéltünk az elején, hogy levetkőzni ezeket a gátlásait. Mert csak szó szerint is ugye egy medencébe beugorva akár, hogy tényleg levenni a ruhát és beugrani a vízbe. De az, hogy a civil életben is utána megtalálja magát, én szerintem az ugyanúgy, mint egy ép sportrónál is, hogyha ha valaki már eleve elkezd sportolni, és benne marad a sportban, legyen az tényleg bármilyen sport. Hát azért ezt tudjuk, hogy rengeteg lemondással jár, rengeteg idővel jár, kitartás kell hozzá. Ha már ez megvan, hogyha valaki elkezd egy sportot, és benne marad, és elindul versenyeken, hétvégente ott van. Heti 3 edzésről hirtelen az edzés adagja fölmegy 5-6, vagy akár az úszásba 11-re. Ha már ezekre képes, és így benn marad a rendszerben, akkor én azt mondom, hogy azok az emberek, akik már ezt csinálják, azok már az átlagnál így is jóval az átlag fölött vannak, mert ezt nem kitartó ember ezt nem csinálná automatikusan. Tehát én azért mondom, ha nincs is valakinek eredménye, de mégis ott van, és akár nem is ismerjük a nevét, de benne van a rendszerben, úszik, sportol, az biztos, hogy ő már sokkal több, mint mondjuk más, és az biztos, hogy akkor ő a civil életben is ilyen elszánt és eltökélt lesz. Én például rengeteg ilyen volt úszótársamat láttam, akik mondjuk nem is paraúszó, de paraúszó között is van, akik nem értek el nagy sikert, éppen nem jutottak ki egy olimpiára vagy egy paralimpiára, de ott voltak azért végig az első 8-ban, vagy csak pont nem jutottak ki, de én utána azt láttam, hogy az ő karrierjük, az ő életük azután ugyanúgy felfele ívelt a magánéletben, mert az a kitartás, az az alázat, meg az a szívósság az bennük maradt, és szerintem ez tényleg minden sportolóra érvényes, ezért is szokták szeretni. Hallottam több akár munkáltatónál is, hogyha valaki élsportoló volt, akkor nagyon szeretik, hogyha kitanulja azt a szakmát és abban dolgozik, mert hogyha ő egyszer élsportoló volt, akkor biztos, hogy a kitartása az igen magas, és biztos, hogy nagyon jó lesz abban, amit csinál.
1: Még maradjunk egy picikét az elején, nagyon meg akarom kérdezni már tőled, hogy szereted-e a lángost, de mert hogy így indult a pályafutásod 7 éves korodban, hogy nagymamád?
2: Nagymamám volt, igen, így indult az én pályafutásom.
1: De amúgy szereted a lángost?
2: Most már igen.
1: Mármint, hogy az ennival, tehát hogy arra gondolok, nem a...
2: Ja, nem. Boxolni nem tudok. Igen, nagyon-nagyon így alakult ki valóban az én pályafutásom, ez a Pécsi Vásártéren. Az én nagymamám több mint 30 évig volt lángosütő, Isten nyugaszta, ő most már sajnos nem él. De ott indult az ő pályafutása is, meg az enyém. Tehát ő a rendszerváltás után elkezdett lángosokat árulni, és rájött, hogy ezzel sokkal több pénzt tud keresni, mint ápolónőként, hogy akkor beindult a nagy vásárterezés, és rengeteg lángost árult, és aztán így maradt 30 évig, több mint 30 évig ott volt a Pécsi Vásártéren. És én ott egy ilyen hétvége során hasonlóképpen mamát látogattam, ahol találkoztam az edzőmmel, Petrov Anatolival. Ő Pécsen egy elég híres edző volt, félig orosz, félig ukrán származású. A fiait is biztosan sokan ismerik, a Petrov Iván meg a Petrov Árpád. Ő ugye Jakabos Zsuzsinak az edzője, az Iván és férje is. Árpinak meg sokáig, illetve pár évig ugye hosszú Katinka volt a nem tanítványa, illetve az Árpi volt a Katinkának az edzője. Igen, és Tolja bácsi volt az, aki így mondta, hogy szia, te gyerek, te ki vagy, és hogy miért nem jössz úszni. Ő mindenkivel így kezdte. Tehát Tolja bácsi, ha meglátott egy gyereket, legyen bármi, elmondta, hogy gyere hozzám úszni. És egyébként rengetegen is jártak hozzá, nagyon sokan nevelkedtek a keze alatt. És pont ez időben volt akkor a Pásztori Dórinak az aténi sikere, meg előtte a Sydney, és nagyjából ő, Tolja bácsi már képben volt maga a parasport fogalmával, meg magával a felkészüléssel, és mondta, hogy jöjjek én is úszni, van egy ilyenre lehetőség, van a parasport, van a paraúszás, biztos hallottam, hogy a Pásztori Dóri is most kint volt a paralimpián, és hogy kezdjem el. Aztán elkezdtem itt, tényleg anyukám levitt, és ott indult a pályafutásom. Heti egy-két alkalomból Tolja bácsi ott foglalkozott velem, tényleg nagyon az alapoktól kezdtük az úszást, és elkezdett velem egyre többet foglalkozni, és mindig mondta, hogy gyere még egy picit többet, gyere még egy picit többet. A reggeli edzések ugye nem voltak a kedvenceim, azért reggel 6-kor, fél 6-kor kezdődött, ráadásul Tolja bácsi már fél 6-kor lent a száraz terembe kezdte a tornagyakorlatot, 6-tól 8-ig pedig volt egy nagy edzés a többieknek, és én ott elkezdtem szépen így beszivárogni, és ahogy idősödtem, úgy egyre jobban jöttek az eredmények.
1: Azt most már így említettük, hogy azért rengeteg közös dolog van, tehát nem lehet külön választani az épek és a fogyatékkal élők sportját, mert mentálisan nem is szabad, hiszen ugyanazoknak a dolgoknak kell összeállniuk ahhoz, hogy valaki rávegye magát arról, hogy sportoljon, lejárjon sportolni ugyanazzal a beállítottsággal kell odállni a versenyekhez, a kitartás és minden. De gyakorlatban van különbség a fogyatékkal élők sportoktatásában, mint az épek sportoktatásában, itt gondolok arra, hogy oké, akkor gyere le úszni, de hogy másképp kell hozzáállni egy fogyatékkal élő megtanítani, bármilyen téren is megtanítani, úszni, vagy sportolni általánosságban, mint egy épet, vagy nálad úgy volt, hogy állj ebbe a többiek közé, aztán hajrá.
2: Abszolút, én integráltam, én ugyanazt az edzésmunkát végeztem, mint az épek, de ez függ azért sérültségtől. Ugye úgy van az úszásban, hogy 1-10 vannak a kategóriák sérültség szerint. Minél magasabb egy szám, annál kevésbé sérült. Én a 9-es kategóriába tartoztam, nekem csak a jobb alkarom sérült. Egy 10-es kategóriának Pap Bianca például, neki a lábfejével van probléma. Én azt mondom, hogy talán ilyen 10-től 7-ig abszolút integráltan lehet csinálni az edzést, mert ott abszolút semmi különbség, ugyanazt a technikát kell megtanulnom. Nyilván annyi van, hogy nekem van egy egyéni specifikus mozgásom, amire képes vagyok, de maga a technika, akár egy pillangúszásnál, az teljes mértékben ugyanaz, egy mellnél is, egy hátnál. Viszont ahogy nyilván lejjebb megyünk, egy kerekesszékesnek már valóban más technikát kell alkalmaznia, hiszen egy kerekesszékes deréktől lefelé nem nagyon tudja mozgatni a lábát, ő neki már azért lehet, hogy kicsit speciálisabb edzésre van szüksége, vagy más mennyiségre, meg más dologra. De én azt mondom, hogy én például ugyanazt a szintidőt kaptam mindig, mint az éptársaim, nekem ugyanannyit kellett leúszni. Nagyon sokáig én egyébként tényleg az ilyen 17-8 évesekkel nagyjából azt mondom, hogy ott már azért kezdtek lehagyni engem, ott már azért komoly időket jöttek, de egészen addig én tini koromban én volt, hogy például edzésen én voltam az első mindig a feladatokban, főleg a pillangóban, ugye nekem az volt a fő számom. Pillangón mindig én mentem elől, mindig én vittem az iramot. Szóval azt mondom, hogy ez inkább tényleg sérültségtől függ, de én azt mondom, mindig mindenkinek ehhez ugyanúgy kell hozzáállni, és nem is kell nagy különbséget tenni épp meg parasportoló között. Ez most természetesen az én sportágamra vonatkozik, arról tudok beszélni az úszásban, itt én nem érzem, hogy akkor a különbség lenne. Most más technikai, vagy akár taktikai sportágakban lehet, hogy ott másképp kell.
1: Én valahogy úgy érzem, hogy nem szeretnéd, hogyha téged sajnálnának, és így látnád másokon, hogy ha más kicsit sajnáljuk, akkor kicsit mást adjon neki, könnyebbet. Valahogy nem érzem rajtad, hogy ez neked sokat segítene, ez talán inkább egy ilyen kontraproduktív.
2: Nem, abszolút, én ezt sose szerettem.
1: Mármint úszás közben tudod, hogy
2: ja,
1: neki adjunk könnyebb feladatot, vagy más feladatot.
2: Nem, de hál' Isten, Tolya bácsi azért ez az oroszos szigor, ez azért mindig benne volt, és ő mindig nagyon kemény volt edzéseken. Mindenki nagyon szerette, nagyon tisztelte, soha egyébként nem kiabált velem, soha semmi nem volt, de mégis olyan tiszteletet tudott tényleg, tehát az ember annyira tudta őt tisztelni, hogy mindent megcsinált, amit úgy mondott feladatot. Tehát, hogy mindig ki tudta mindenkiből hozni a maximumot. Én ezért szerettem őt nagyon, és bárki, aki elkezdett nála úszni, az vagy országos bajnok lett, vagy legalább dobogón ott volt, vagy tényleg olyan eredményt ért el, amit nem is tudott volna az illető, hogy másnál elérni szerintem. Tehát Tolya bácsi egy nagyon jó szakember volt, én nagyon boldog vagyok, hogy hozzá kerültem, hogy ő lehetett az edzőm, és tényleg nagyon hiányzik, pont ma reggel egyébként úszással indítottam a napot, mert azért még néha lejárok egy ilyen heti 3-4 alkalommal, és van neki ott a kis helyen, van neki egy kis padja, meg egy széke, de még senki nem mert mai napig hozzányúlni, pedig most mert Tolya bácsi egy 6 éve körülbelül nincs ott az úszodába, de az ő kis szent helye, az ott örökre ott marad. Egyszer egy edző mondta nekem, hogy múltkor leültem ott a Tolya bácsi helyére, de egy 2 perc után elkezdtem feszengni, és inkább kijöttem onnan. Tehát ott az egy ilyen szentélynek minősül most már a pécsi úszodában, Tolya bácsinak ott a kis sarokban a helye. Úgyhogy én tényleg nagyon, nagyon szerettem vele dolgozni.
1: Sosem fordult meg az a fejedbe, hogy így, amikor elkezdtek említetted, hogy elkezdtek jobb időket úszni a társait, hogy így abba hagyd, vagy nem gondolkoztál, hogy ez kellene neked egyáltalán, hogy így most már hol fogsz tudni fejlődni, és mik lehetnek a céljaid reálisan az úszással? Vagy egyből gyerekkorodban benne volt az, hogy akkor viszont a parasport felé úgy megyünk el, hogy azokat nézzük, és én külön tudom választani azt, hogy ezek a fiúk, ezek képek, ezek mások, de amúgy én amúgy is jó vagyok.
2: Nagyon jó kérdés, tényleg valóban volt egy ilyen, tehát én rengeteg versenyre jártam hétvégente a csapattal. Én minden hétvégén épp versenyeken voltam, ugyanúgy az egyesülettel elmentem, és valóban, amikor már jött ez, akkor felálltam egy rajtkőre, és nyilván a 16-17 éves koromban már az a korosztály, az már természetesen megvert engem, hiszen épp sportolók voltak. És valóban én nem nagyon szerettem már egy idő után épp versenyekre járni, mert ott azért nem első voltam, nem éreztem a sikert, és azt nem éreztem a magaménak, de ugyanakkor jó tanuló is volt az nekem, hogy illetve jó gyakorlás, hogy itthon azért biztosan nálam jobbakkal versenyezhetek. Az viszont végképp nagy öröm volt, hogyha egy épp úszótársamat meg is tudtam verni, mert pedig volt ilyen. Nekem van egy ifi, talán váltóban indultunk, országos bajnoki bronzérmem épp úszásról, mert ott egy nagyon jó váltót sikerült összeraknunk. Én úsztam, talán vegyes váltó volt, én úsztam pillangón, és én elmondhatom, hogy van egy bronzérmem egy országos bajnokságról. Talán lehet, hogy felnőtt országos bajnokság volt.
1: Miért a pillangó amúgy?
2: Nekem az volt az erősségem, az állt így a legjobban a hozzám, vagy talán nagyon sok volt a büntető feladat, amit rám rottak. Az mindig pillangóúszás volt, valahogy az állt így a legjobban hozzám. Meg Tolya bácsi is azért inkább erőteljesen, meg a fia, az Iván, ő is nagyon pillangóúszás specifikus volt, és azért inkább ez alakult ki benne, meg ezt láttam, hogy ebben tudok a legjobban haladni a vízben.
1: Volt példaképed?
2: Úszó példaképed.
1: Nem csak úszó, bárki.
2: Jaj, bárki példakép. Nem tudnék most így mondani, kimondottam példaképet. Én mindig kinéztem valakit, aki úgy szimpatikus volt, akár sporton belüli, vagy közéleti bármilyen szereplő, és ha tőle tudtam valamit tanulni, akkor azt úgy elestem, ami szimpatikus volt tőle. De így sose volt kimondottan, akire azt mondtam volna, hogy akkor olyan szeretnék lenni, mint ő. Nyilván a Pásztori Dóri nekem egy nagyon jó példa volt, hogy ő szintén pécsi parasportoló, és hogy ő jó eredményt ért el, és akkor én is el szerettem volna érni azt az eredményt, hiszen én kint voltam Athénban a 2004-ben, a paralimpián, akkor őt láttam úszni, és az nagyon meghatározó volt az életemben, hogy akkor ott voltam 10 pár évesként, és mondtam, hogy akkor a következő paralimpiára én Pekingre ki szeretnék jutni, és ott egy jó eredményt szeretnék elérni, és ott sikerült nekem megnyernem tényleg teljesen váratlanul az első aranyamat. A 100 méter pillangón, igen, 17 éves voltam. Hát ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert én nem gondoltam volna, hogy rögtön kimegyek, és egy ilyen jó eredményt tudok elérni. De mondjuk az a munka, ami bennünk volt ott 2006-tól kezdve, az ott nagyon kemény volt. Ott még Petrov Iván volt az én felkészítő edzőm, vele mentem ki Pekingbe, és az ilyen váratlan volt. Ott 2006-ban volt egy világbajnokság Durbanben, Dél-Afrikában, ahova nem is akartak kivinni, mert az eredményen nem azt mutatta, hogy én kimenjek. De aztán az Iván annyit lobbizott a Paralimpiai Bizottságnál, hogy mondták, hogy már pedig vigyük ki, mert fiatal, és higgyék el, hogy van bennem tehetség, és ügyes leszek. Kimentünk, ott nagyon jó világverseny volt. Életem első külföldi útja, előtte repülőn se ültem soha. És kimentünk Dél-Afrikába, és ott 100 méter pillangón szintén ott indultam, de nem volt így nagy esély arra, hogy én akkor bármi nagy eredményt elérjek. Azt mondtuk magunknak, hogy egy döntőt tudunk húzni, az már nagy dolog. És váratlanul bejutottam a döntőbe, majd a döntőből egyszer csak harmadik helyen sikerült beúsznom, ami tényleg hatalmas nagy fejlődés volt. Ha megnézem az épek eredményét, akkor ez 2006-ban volt, 15 éves voltam. Ez 15 évesen is egy nagyon jó időeredmény volt. Tehát, hogy nagyon jót úsztam, nagyon jót javított, nagyon jó formában voltam, és akkor ott az Ivánnal tudtuk azt, hogy hát ez, ha ilyen jó, egy bronzérmet sikerült egy világbajnokságról hoznom, akkor itt már biztos után van a pekingi paralimpiára, ahol szintén, hogyha ilyen jól úszom, akkor ott egy bronzéremre akár be is úszhatok. És ott ez nagyon kemény két év volt, akkor emlékszem, hagytam az iskolát is, illetve akkor magántanuló lettem teljes mértékben, és ott csak arról szólt, hogy az edzés. Ott akkor Ivánnal két évig arról szólt minden napunk, hogy már pedig Peking, és ott 100 méter pillangó, és ott el kell érni egy nagyon jó eredményt. És emlékszem, hétvégén is volt, hogy Iván kitalálta, hogy vasárnap is menjek le az uszodába, és volt ilyen heti 13-14 úszóedzésem, de szerintem az már inkább ilyen kontraproduktív volt. De hogy tényleg nagyon akartuk, Iván is még nagyon fiatal volt, ő is nagyon ambiciózus volt, neki is ez nagy lehetőség volt edzőként, és hát nekem is azért sportolóként ez nagyon nagy lehetőség volt, hogy kijutni a paralimpiára Pásztori Dóri után, és egy érmet hazahozni. Aztán ebből egy arany lett, ami meg aztán végképp nagyon nagy élmény, és ott tényleg nekem az életem egy ilyen 180 fokos fordulatot vett.
1: Említetted, hogy meglepetésre, én valahogy úgy gondoltam, vagy gondolom, hogy az úszásban, ami azért időre megy, hogy ott azért nehéz meglepetést okozni, mert tudod a saját idődet, hogy mit tudsz. De nálatok nem úgy van, hogy vagy ezt másra értetted a meglepetésre? Tehát, hogy tudtad, hogy mit tudsz, azt odarakod a többiek ideje, éves ideje mellé, és akkor tudod, hogy ez, mit tudom én, a 2006-os év legjobb ideje, vagy a 2007-es év legjobb ideje, vagy a harmadik, vagy a negyedik legjobb ideje, vagy a szezon csúcs, vagy bármi. Vagy van nálatok valamilyen ilyen nagyobb ingadozás, hogy
2: Nekem volt ez a... Igen.
1: Ja, oké, de hogy amúgy úszás.
2: Utána már kiszámítható volt, persze van nálunk is egy világranglista, évente vannak több nemzetközi versenyek, ott azért tudod követni, hogy az ellenfelek mit tudnak, te mit tudsz, hányadik vagy a ranglistán. Volt, hogy az alapján nézte nyilván a szövetség még mai napig is, hogy akkor kinek van jogosultsága kimenni, kvótát szerezni. Bár nagyon kicsit bonyolultabb a kvóta szerzés, mint az épeknél, de ott nálunk is akkor úgy volt, hogy ha a világbajnokságról érmet hoztál, akkor automatikusan jogosult vagy már a paralimpiára. De nálam akkora volt hirtelen ez a változás, hogy 2006-ban, ráadásul 14-5 évesen, hogy velem abszolút nem számoltak, és akkorát javítottam időben, hogy hirtelen a 10-nem-tudom-hányadik helyről fölkerültem ott a világbajnokságon, nem is az év legjobb, de akkor ott bronzot sikerült, de az első 5-6-ba benne voltam, mint a év legjobb időeredménye. És akkor onnan tudtam, hogy ha erre képes vagyok, akkor onnantól 2 év múlva biztos, hogy jobbra leszek még képes. Utána már persze tudtam, hogy már mennyi az annyi, már ott nem is volt akkora ugrás utána, tehát ott nekem 2006-tól 8-ig volt egy nagy fejlődésem, 2008-tól 16-ig meg már inkább egy ilyen piramis volt, ugye 2008 volt az első paralimpián, 12 volt a London a második, ott azért ott a csúcson voltam, ott úsztam a legjobbat, meg ott értem el a legjobb eredményeket, és akkor Rióban volt nekem az utolsó, ott már nyerni nem sikerült, ott egy bronzot meg egy ezüstöt hoztam, de ott már éreztem, hogy ott már nincs több bennem. Jöttek nálunk is azért a parasportban is jönnek föl a fiatalok, egyre jobb időeredmények vannak, hát most is pont néztem, 50 gyorson az én kategóriámban úszik most 24 valamennyit a srác, hát az brutálisan gyors. Én ilyen 26 elejét tudtam, hát már 24 végét, közepét már nem biztos, hogy tudnék.
1: Hát ez annyit, hogy a legjobb vízilabdázók, tehát a válogatottban az átlag, az azt jelenti, hogy 1 perc alatt kell ússzák a 100-at. És most azt mondod, hogy az 50-et 24 alatt ússzák.
2: Hát 53 vagy 4 körül van talán a 100 gyors.
1: Hát aki nálunk 53-at tudott, az már azok a legjobb úszók voltak az olimpia bajnokok.
2: Igen, úgyhogy ezért nagyon elment. Nagyon elment ez a 9-es kategória, nagyon erős lett, tehát nagyon jó eredmények.
1: És kitartotta benned a lelket, amikor úgy gondoltad, hogy most itt ezt neked nincs kedved csinálni?
2: Voltak ilyen mélypontok, főleg Peking után volt, nagyon érdekes. Pekingben jött a nagy siker, ott, amit mondtam, hogy tényleg teljes fordulatot vett az életem. Én amúgy is egy kicsit ilyen szürke kisegérként voltam, nem voltam sose így középpontban, nem szerettem középpontban lenni. Aztán jött a pekingi siker, és ott tényleg hirtelen nyilván ennek nagy anyagi megbecsülése volt, előtte nem voltunk sose egy gazdag család, tehát ez hirtelen az én családi és magánéletemben is egy nagy változás volt, hogy én ezért relatív, sőt, hát nem is relatív. Igen, igen, sok pénzt kerestem. Az, hogy hirtelen a média...
1: Nagyon jó, hogy ezt kimered mondani. Ez nekem nagyon tett. De komolyan. Tehát, hogy nagyon sokan a sporttal kapcsolatban a pénzt azt valahogy így háttérbe teszik, a fizetést, a prémiumot, a bármit, és ez azért ilyen misztikus az egész, hogy a sporttal lehet, és mennyit lehet keresni, és a sok, hogy kevés, mert senki nem beszél róla. Mert tehát olyan, mint tehát összehasonlítgatják nagyon sok minden mással, ami nem ugyanaz. Tehát, hogy lehet hasonlítgatni a keresetet, a pénzt, a fizetést, bármit, csak nem biztos, hogy ugyanazt ugyanazzal hasonlítgatjuk össze, és nekem nagyon tetszik az, hogy így parasportolóként azt mondod, hogy igen, nagyon sok pénzt kerest, és most ez relatív, meg nagyon sok pénz.
2: Igen, ugye ezt
1: azért,
2: igen.
1: Ha egy pályafutásra veszük, akármennyi is ez a pénz, azért elosztjuk erre a 20 évre, amit említettél, hogy végigúztál.
2: Persze, nyilván több aspektusban nézzük, nyilván más-más. De
1: nagyon sokáig ez betevős, tehát befizetős, hogy teljes versenyekre, ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják meg, hogy mennyi mindent nem tudsz megcsinálni azért, mert te lejársz az uszodába úszni, nagyon egyszerűen megfogalmazva, és az mennyibe kerül, hogy az az élmény, hogy egy gyerekkorodból kimaradt egy csomó minden, fiatal felnőtt korodból kimaradt egy csomó minden, felnőtt korodból kimaradt egy csomó minden, amire talán a végén már nem úgy gondolunk, hogy ez kimarad, hanem ez egy folyamat, de hogyha nem jön össze, akkor úgy gondolnánk rá visszatán, hogy kimarad, de hogy na minden lényeg, hogy nagyon igen, tetszik ez, hogy nem, kimered mondani.
2: Nyíltan, hát persze. Ráadásul közérdekű adat is.
1: Abszolút, de jó, tehát jó, mert erről nagyon kevesebb ennek beszélni, szerintem ez hiba.
2: Igen, szóval, hogy ott nekem nagy változás volt természetesen az életemben, és visszakerültem Peking után a szürke gimnazista voltam, emlékszem, hogy akkor ott nagy csinadrattával...
1: Visszaállt az iskolába?
2: Visszaálltam az iskolába, gimi másodikos voltam, vagy talán harmadikos, nagy csinadrattával várt az egész iskola, úgyhogy előtte tényleg nem is volt úgy nagy hangja ennek, hogy akkor én most megyek a paralimpiára, vagy hogy...
1: De tudták, világban, hogy
2: úszol. De tudták, hogy úszom. Csak aztán valahogy ez a Peking, meg így ez a... Annyira fölkapott lett így ez a paralimpia, főleg úgy, hogy nyertem. Meg hát nektek is azért ugye azért a siker ott volt, meg azért az ép is, tehát hogy már mondjuk pont ugye Peking az nem...
1: Az egy karcsúbb volt.
2: Az egy karcsúbb volt a mostaniakhoz képest, igen, de hogy akkor is, hogy azért én azt láttam, hogy évről évre, vagy olimpiára olimpiára egyre többen figyelik, meg a paralimpiát is, és így visszamentem, és ováció volt, emlékszem, hogy egy színházterembe várt az egész iskola, ahol levetítették az úszásomat, és én ezt nem éltem meg annyira jól, bevallom, engem ez egy kicsit így zavart, én nekem ez a Rivalda fény az annyira nem tetszett, és akkor volt is egy ilyen nehezebb időszak, hogy 2008-ban utána újra megtalálni a motivációt, újra visszamenni. Ez egy kicsit így bántó volt nekem még az is, hogy nem tudtam akkor igazából, hogy most kik az igaz barátok, mert azért nyilván ez nagy sikerrel jött, mindenki barát volt, mindenki tudta, hogy sok pénzt kerestem ezzel. Tehát az ott egy nagyon érdekes, ráadásul pont 10

0: 2010 körül tudtam újra megtalálni a motivációt, meg akkor túl lettem ezen a negatív hullámon, de mondom, ez volt szerintem kicsit a környezet, volt egy ilyen saját egyéni belső adottság is erre, hogy ezt nehezen éltem meg, plusz egy ilyen életkori helyzet is volt ebben, és akkor 2010-től viszont azóta szárnyalak, és nagyon jó kedvű. Tehát, hogyha 2010-ben találkoztunk volna, valószínűleg akkor lehet, hogy nem lettem volna ilyen mosolygós fiatalember, akkor ott ez egy mélyebb időszak volt az életemben. És akkor utána újra megtaláltam a motivációt, és elkezdtük Tolja bácsival a munkát. Ott szintén megint egy nagyon kemény 2 év volt, és jöttek a londoni sikerek.
1: Nagyon érdekes, mert amit csak dolgozni kell, és valahogy eredmény szeretnél elérni, de még nincs meg az a várt eredmény, addig minden oké. Tehát amíg melózni kell, az minden oké. Aztán megjön az eredmény, akkor meg elkezdesz csodálkozni azon, hogy mit törül ennek mindenki, és hogy hát ezzel még valami más is jár, tehát hogy egzisztenciálisan egy picikét azért helyre tudsz billenni. Segített neked ebben akkor valaki, vagy magadat hoztad ki valahogy, hajadnál fogva rángattad ki saját magad ebből a helyzetből?
0: Akkor ott magamat húztam ki ebből a helyzetből, viszont ott már akkor rájöttem, hogy a pályafutásom további részét azt sportpszichológussal kell csinálnom, és ez nagyon sokat segített. Most már azért nagyon fontos a sportpszichológus, meg már nagyon sokan is járnak. Szerintem ez még az én időmben, ez a 2008-2010-ben még nem volt akkora. Nem is akarom mondani ezt a szót, hogy divat, mert nem divat, de hogy akkor még nem érezték ennyire ennek a fontosságát szerintem. És akkor én a végén, a pályafutásom végéig én sportpszichológussal együtt dolgoztam. Szerencsére találtam Pálvölgyi Ágit, aki Pécsen sportpszichológus. Ő nekem egy nagyon jó segítség volt egészen a pályafutásom végéig. Főleg ott van megint az a másik törés a sportoló pályafutásában, amikor véget ér. Tehát az megint egy ilyen feldolgozandó dolog, az egy gyász folyamat, hiszen ott megint az embernek újra meg kell találni, hogy ki maga valójában. És az ott nekem szintén egy nehezebb időszak volt. Tehát 2010 után volt egy picit nehezebb, az nyilván a befejezés, de arra már úgy készültem szerencsére, hogy azzal már számoltam, akkor ott már azzal tisztában voltam.
1: 2010-et mondta, de az még London előtt volt.
0: Ez még London előtt volt.
1: Befejezés.
0: Ja, befejezés 2018, bocsánat. Oh. 18-ba fejeztem be. Tehát 2010-től...
1: Már csak mondtam volna, hogy még utána nyertél párat.
0: Ja, igen, utána még Rióban. Ja,
1: London,
0: London az akkor a csúcs volt. Ott nem volt már ez a mélypont akkor. A londoni paralimpia után már nem éreztem ezt a mélységet, hogy elértem. Akkor még azt mondom, hogy rendben, ez megvan, sikerült, nagyon boldog voltam, nagyon örültem az eredményeknek. Tudtam, hogy akkor utána lesz egy világbajnokság. Ott nem sikerült annyira jó, de nyilván nem is készültem rá annyira, mert a paralimpia jól sikerült, akkor nyilván azt az évet azt úgy lazábra vettem. De akkor abszolút bennem volt, tudtam, hogy Rióba én ki akarok jutni, ki szeretnék menni, és akkor ott már motivált voltam. Tehát ott nem volt ez a mély hullám.
1: De Rióba már úgy menték ki, hogy azt nyilatkoztat, hogy ez az utolsó.
0: Igen.
1: És utána abba hagyott. Tehát ott már úgy mentél, tehát ahogy a Pekingre úgy mentél ki, hogy meglepődtél az előző évben, hogy ki fogsz jutni. Igen. És meglepődtél az, hogy megnyerted, utána meglepődtél az, amilyen érzéseket okozhat az benned és másokban az, hogy megnyerted a paralimpiát. A London 2012, akkor ez az állításod szerint az volt a csúcspont, tehát, hogy ott volt a legjobb formádon, azt így nagy könyv szerint lehoztad, és a Rio-ra meg már úgy menték ki, hogy már előtte lenyilatkoztad, hogy ez neked az utolsó, és utána befejezed. Ez ilyen nagyon kompaktnak hangzik, tehát hogy ez van egy
0: tudatos
1: jó kis evolúció ennek az egésznek.
0: Igen, egyébként tényleg nagyon-nagyon jó. Tehát ez így volt tökéletes. Ez így volt tökéletes. Én azt mondom, semmit nem csinálnék másképp, ahogy csináltam. Igen, én a Rio-ba már úgy mentem ki, hogy tudtam, hogy ez már a vége, már nem úgy mentek az edzések, már nem olyan intenzitással, és igazából nem is fizikailag nem bírtam, pszichésen volt az, hogy már nem úgy mentem le, hogy most akkor én nagyon-nagyon akarom, és nagyon, tehát hogy éreztem, hogy valami nem oké, éreztem, hogy nincs kedvem lemenni edzésre, bevallom őszintén, úgy, sőt, igazából nyilván hazudik, aki azt mondja, hogy az egész életét úgy csinálta, hogy le akart menni edzésre, de a végén én már tényleg annyira nem akartam, és annyira nehéz volt, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, ezt most keményen megcsinálom még ezt a felkészülést, és akkor Rióba én abba fogom hagyni. Meg ott már elkezdtem gondolkodni a civil életemen, akkor bejelentkeztem az egyetemre, mert tudtam, hogy azért majd az is fontos lesz, hogyha befejezem az úszást, akkor legalább legyen valami szakma a kezembe, plusz az én feleségem, ő akkor, hát ő egy 5 évvel idősebb nálam, tehát én akkor voltam ilyen 26 éves, 27, és akkor ő már azért 30

0: fölött volt, és akkor beszéltük, hogy nyilván családot szeretnénk majd alapítani, gyermekvállalás, stb. És én tudtam, hogy ez viszont már nem biztos, hogy bele fog férni még, hogy én akkor a gyereket szeretnék nevelni, akkor 3 heteket távol vagyok edzőtáborokban, meg úszóversenyeken, és akkor így megbeszéltük, hogy ez lesz az utolsó felkészülés, Rióba abba hagyom, aztán elkezdem a civil életet.
1: Tudatosan hagytad abba, de milyen volt aztán végül itt tényleg abba hagyni?
0: Nagyon nehéz, pokoli volt, és nagyon illetve nagyon együtt tudok érezni, azért nem is tudok együtt érezni azokkal, hogy milyen nehéz lehet annak, akinek mondjuk úgy ér véget egy pályafutása, hogy váratlanul. Tehát az, hogy én fölkészültem rá tényleg ennyire nyíltan, pszichológussal együtt dolgozva erre, tudtam, hogy véget ér, eredménnyel is zártam nagyjából, de nem a legjobbal, de hogy így véget ért, hogy egyszer csak így akinek elvágják, azt nem is tudom, hogy azt hogyan lehet feldolgozni, az biztos pokoli nehéz. És ott innen tényleg üzenem mindenkinek, hogy aki hasonló, az ne féljen, illetve keressen segítséget, mert egy sportpszichológus biztos nagyon sokat tud ebben segíteni. De igen, az ott nehéz volt, mert az a rutin, az a hétköznap, az az identitás, ami bennem volt, hogy én parasportoló, az megszűnik, hogy onnantól már nyilván nem is keresnek úgy annyian, meg már nem ismernek annyian, anyagi vonzata is természetesen megszűnik ennek, már nem kapod úgy a támogatásokat, nem kapsz, nem keresel ebből a pénzt. Eltelt ugye 4 év, hogy jött a tokiói paralimpia, én ott már nem szerepeltem, ott már akkor nem volt nekem bevételem. Plusz az, hogy tényleg megtalálni magamat a szürke hétköznapokba, akkor elkezdtem az egyetemet, az úgy jó volt, de megint egy kicsit más volt, nem jöttek úgy a sikerek, és nekem tényleg ez volt még nehéz, hogy ezért én úgy voltam beállítva, hogy kezdődik az év eleje, kinéztem egy célt, legyen ez egy világbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság, az mindig ott volt az emberben, hogy oda kimegy, arra fölkészül, azt eléri, ott elér egy eredményt, boldog, és akkor emlékszem, vége volt a nyáron, jött az augusztus-szeptember, az ilyen pihenős volt, és akkor úgy mindig jól éreztem magam, mert túl voltam egy nagy világversenyen, és amire készültem egész évben. Aztán mindig aztán miután befejeztem, fura volt, hogy te Jóste, most akkor lement ez az egy év, és nem értem ule semmi nagy dolgot, és ennek a hiánya úgy hiányzott, akkor elkezdtem járni tanulmányi versenyekre, csak hát ott nem voltam annyira ügyes, mint az úszásban. Tehát, hogy azt hittem, hogy ide nekem verseny, mindegy, hogy tanulmányi vagy úszó, biztos megnyerem. Aztán rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy a vízben gyors voltam, az egyetemen nem én voltam a legpengébb és a legélesebb kés. Tehát ott indultam versenyen, hogy már ez is tök nagy dolog volt, de például nyerni nem tudtam.
1: Mivel váltottad ezt ki? Sikerült valamivel kiváltanod ezt az addikciót, amit nevezünk úszásnak akár? Edzéseket, vagy ezt az életformát, mint úszó?
0: Szerintem nem tudtam kiváltani, a magamban tudtam az igényt lejjebb vinni, tehát hogy most már nincs ez, hogy akkor nekem minden áron valamit meg kell, de egyébként a gyereknevelés, illetve a gyermekek születése is teljesen megvágta bennem ezt. Tehát az annyi feladattal járt, főleg, hogy ikrek ketten jöttek ugye erre a világra, ott 3 évig nem aludtam napi 3 óránál többet, mert folyamatosan etetni kellett őket, meg sírtak, meg nem aludtak. Tehát mondjuk az, hogy ők megjöttek, az nagyon sokat segített még ebben, de tényleg el is vágtam magamban azt, hogy nem kell már, tehát hogy nem kell valami nagyon extrém dolognak történnie, hogy én jól érezzem magam, nem kell mindig a legnagyobb célt elérni, amit szeretnék, mert nyilván az egyetem is valószínűleg ezért volt, mindenki mondta, hogy egy bolond vagyok, hogy elmegyek a jogi egyetemre, és jogi diplomát akarok szerezni, volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni, minek csinálom, hát hagyjam ezt az egészet, és akkor csak azért is csináltam, tehát bosszúban. Tehát nyilván ez a maximalista, meg ez a verseny szellem, ez bennem van, de szerencsére ezt, ahogy idősödöm, tudtam lejjebb vinni, és ahogy mondtam is az elején, hogy rájöttem, hogy tényleg nem ez a világ, nem ez a minden. Ott van 2 gyönyörű szép gyermekem, egészség legyen, őket tanítsa meg minél szebb, és minél több, és minél jobb dologra, aztán ők is majd vigyék tovább ezt az életet. És én mindig ezt mondtam, hogy én akkor vagyok elégedett, vagy leszek elégedett az életemmel, hogyha majd 90 pár évesen egy teraszon kinézek az ablakon, vagy kinézek az udvarra, és mikor ott látom a didunok, unokáimat játszani, meg az unokáimat, meg a gyerekeimet, hogy ott boldogan együtt van, akkor azt mondom, hogy akkor köszönöm szépen, én itt most jó meg vagyok. Úgyhogy ez lett az én nagy életcélom, hogy jó embereket nevelni a gyerekeimből, tényleg megteremteni nekik a legjobbat, és hogy tényleg jó emberek legyenek, és jó értékrenden legyenek, mert így most körbenézek sokszor a nagy világban, nagyon sok negatív példát látok, nagyon sokan rossz kedvű, a savanyú ember, és én azt szeretném, hogy ők is ilyen jó kedvel és boldogan éljek az életet, ahogy én is élem.
1: Nem hátrány optimistának lenni, azt tudom mondani neked, és sokkal jobb érzés, mint pessimistának.
0: Igen.
1: A sport az maradt az életed része?
0: Igen, abszolút. A heti 3 úszás azt most próbálom, meg néha jár a konditerembe is, az is ilyen heti 2 alkalommal. Ha heti 4-et le tudok menni, az már nagy dolog, de most megpróbáltam megfogadni azt, hogy minden reggel legalább fölkelek és elmegyek úszni, úgyhogy most ez egész jól megy. Bár az egyik kislányom néha szeret velem aludni, és akkor azt mondja, apa, nem menj úszni, hanem aludjak vele, akkor mondom, jó, akkor holnap nem megyek, de holnap után apának mindenképp el kell menni úszni. Úgyhogy néha ez miatt így kimarad. De igen, így az életem része maradt a sport. Sőt, most itt mondom el először nálatok, ami talán érdekesség, hogy márciusban gondolkodom azon, hogy lesz egy Lignanóban egy paraúszóverseny, és elkacérkodtam a gondolatot, még soha nem voltam Olaszországban, annyi helyen voltam a világon, de Olaszországban még soha nem voltam, hogy akkor akár a családdal egy ilyen Velence plusz Lignano járatot, és akár úszni egy 100 méter pillangot, de itt most nehogy valaki hirtelen azt gondolja, hogy akkor én visszatérek az úszáshoz, és hogy elkezdek majd újra úszni, meg paralimpiára készülni, erről szó sincs, csak kezd így a mindennapos, vagyis a gyakori úszás most azt kiváltotta bennem, hogy már úgy egyszer fölállnék így rendesen egy úszódresszbe, egy úszósapkába, egy szemüvegbe, leborotvált lábfejjel, meg alsó lábszára mondjuk leúszni egy 100 pillanatot, mert kíváncsi lennék arra, hogy most milyen érzés. Mert az emlék az nagyon bennem van. Valószínűleg 70 méternél majd, amikor így csak a foltokat látom, akkor majd bennem van, hogy mekkora egy állat vagyok, hogy ezt bevállaltam. De kacérkodom, még nem 100%, de most nagyon kacérkodom ezzel a gondolattal. Most hivatalosan láttam, hogy március 13-tól 16-ig lesz a verseny, de hát fölveszem majd a Paralimpiai Bizottsággal a kapcsolatot, és akkor mondom nekik, hogy akkor egy ilyenre lehet, hogy indulnék, mert valószínűleg most már lejárt a kategóriám is, tehát újra kell kategorizáltatnom magam ahhoz, hogy induljak, de lehet, hogy elindulok egy...
1: Ott van még benned ez a versenyszellem. Azért valahol ez ki akar törni, igen.
0: Valahol most
1: nem
0: igen.
1: Nem baj, hogy az úszásba hozzáteszem, ott még akár, még bármi is lehet belőle szerintem.
0: Egy jó szenior. Szóbajnok.
1: Gyerekeiddel kapcsolatban hogy állsz így a sporttal? Gondolkozol rajta, hogy akkor vagy már benne vannak valamilyen szinten, vagy gondolkozol rajta, hogy ez egy opció lehet nekik, mint életpálya?
0: Nem akarom erőltetni nekik ezt a magát. Azt mindenképp akarom, hogy sportoljanak, illetve most már járnak egyébként ovi kosárra, amit tök jó, és nagyon szeretik. Mindig ovi után van egy ilyen kis ovi kosár, csütörtökön van valami ovi tánc, és ezt nagyon-nagyon szeretik, de nagyon jó alkatú lányok szerencsére, édesanyjuk testalkatát örökölte, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó magas lányok is lesznek, szerintem ilyen édesanyjuk is 1,80 magas, én 1,85, tehát valószínűleg nem lesznek alacsony gyerekek, plusz nagyon mozgékonyak és nagyon jó a mozgásuk. Néha nézegetik az érmemet, de még annyira nem izgatja őket, hogy meg így mondtam, hogy olimpia, meg most volt ugye a párizsi, azt úgy néztem, és apa, mit csinálsz? Mondtam, olimpiát nézek, itt sportolnak, apa is volt ilyenen, csak ő paralimpián, de hogy még annyira nem fogta meg őket, de a mozgás szeretete az bennük van. Úgyhogy én szeretném mindenképp, hogy sportoljanak, az biztos, tehát hogy én bennem az van, hogyha ha iskolába járnak, akkor utána menjenek el sportolni, ne otthon üljenek, és ne ilyen baráti közösségben legyenek feltétlen, vagy ha baráti közösségben, az akkor inkább a medencében, vagy a pályán legyen, vagy a teremben. Azt mindenképpen szeretném. Aztán, hogyha valamit olyat találnak ők, vagy én találok nekik, ami tetszik, és amiben van tehetségük, hát akkor én a legbüszkébb szülő leszek, de így is nagyon büszke vagyok, és mondom, nem erőltettem, de azért szoktam játszani ezzel a gondolattal, hogy sportolóban, vagy sportszülőnek lenni, vagy mondjuk a sorsnév egyszer majd felcseng még valamelyik sportágban még egyszer, tehát ez nagyon szép és nagyon büszke gondolat, de semmiképp se akarnám ezt rájuk, ezt a terhet róni, hogy nekik is akkor most és sportolónak kell lenniük, vagy akkor nagyon aktívan kell sportolniuk, mert ezt nem akarom, de mozogjanak, és az egészségük része legyen az, hogy a mozgás az ott van.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9.
1: A sport az maradt az életed része?
2: Igen, abszolút. A heti 3 úszás azt most próbálom, meg néha járok konditerembe is, az is ilyen heti 2 alkalommal. Ha heti 4-et le tudok menni, az már nagy dolog, de most megpróbáltam megfogadni azt, hogy minden reggel legalább fölkelek és elmegyek úszni, úgyhogy most az egész jól megy. Bár az egyik kislányom néha szeret velem aludni, és akkor azt mondja, apa, nem menj úszni, hanem aludjak vele, akkor mondom, jó, akkor holnap nem megyek, de holnap után apának mindenképp el kell menni úszni. Úgyhogy néha ez miatt így kimarad. De igen, így az életem része maradt a sport. Sőt, most itt mondom el először nálatok, ami talán érdekesség, hogy márciusban gondolkodom azon, hogy lesz egy Lignanóban egy paraúszóverseny, és elkacérkodtam a gondolatot, még soha nem voltam Olaszországban, annyi helyen voltam a világon, de Olaszországban még soha nem voltam, hogy akkor akár a családdal egy ilyen Velence plusz Lignano járatot, és akár úszni egy 100 méter pillangot, de itt most nehogy valaki hirtelen azt gondolja, hogy akkor én visszatérek az úszáshoz, és hogy elkezdek majd újra úszni, meg paralimpiára készülni, erről szó sincs, csak kezd így a mindennapos, vagyis a gyakori úszás most azt kiváltotta bennem, hogy már úgy egyszer fölállnék így rendesen egy úszódresszbe, egy úszósapkába, egy szemüvegbe, leborotvált lábfejjel, meg alsó lábszára mondjuk leúszni egy 100 pillanatot, mert kíváncsi lennék arra, hogy most milyen érzés. Nem? Mert az emlék az nagyon bennem van. Valószínűleg 70 méternél majd, amikor így csak a foltokat látom, akkor majd bennem van, hogy mekkora egy állat vagyok, hogy ezt bevállaltam. De kacérkodom, még nem 100%, de most nagyon kacérkodom ezzel a gondolattal. Most hivatalosan láttam, hogy március 13-tól 16-ig lesz a verseny, de hát fölveszem majd a Paralimpiai Bizottsággal a kapcsolatot, és akkor mondom nekik, hogy akkor egy ilyenre lehet, hogy indulnék, mert valószínűleg most már lejárt a kategóriám is, tehát újra kell kategorizáltatnom magam ahhoz, hogy induljak, de lehet, hogy elindulok egy...
1: Ott van még benned ez a versenyszellem. Azért valahol ez ki akar törni, igen.
2: Valahol most igen.
1: Nem baj, hogy az úszásba hozzáteszem, ott még akár, még bármi is lehet belőle szerintem.
2: Egy jó szenior úszóbajnok.
1: Gyerekeiddel kapcsolatban hogy állsz így a sporttal? Gondolkozol rajta, hogy akkor vagy már benne vannak valamilyen szinten, vagy gondolkozol rajta, hogy ez egy opció lehet nekik, mint életpálya?
2: Nem akarom erőltetni nekik ezt a magát, azt mindenképp akarom, hogy sportoljanak, illetve most már járnak egyébként ovi kosárra, amit tök jó, és nagyon szeretik. Mindig ovi után van egy ilyen kis ovi kosár, csütörtökön van valami ovi tánc, és ezt nagyon-nagyon szeretik, de nagyon jó alkatú lányok szerencsére, édesanyjuk testalkatát örökölte, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó magas lányok is lesznek, szerintem ilyen édesanyjuk is 1,80 magas, én 1,85, tehát valószínűleg nem lesznek alacsony gyerekek, plusz nagyon mozgékonyak és nagyon jó a mozgásuk. Néha nézegetik az érmemet, de még annyira nem izgatja őket, hogy meg így mondtam, hogy olimpia, meg most volt ugye a párizsi, azt úgy néztem, és apa, mit csinálsz? Mondtam, olimpiát nézek, itt sportolnak, apa is volt ilyenen, csak ő paralimpián, de hogy még annyira nem fogta meg őket, de a mozgás szeretete az bennük van. Úgyhogy én szeretném mindenképp, hogy sportoljanak, az biztos, tehát hogy én bennem az van, hogy ha iskolába járnak, akkor utána menjenek el sportolni, ne otthon üljenek, és ne ilyen baráti közösségben legyenek feltétlen, vagy ha baráti közösségben, az akkor inkább a medencében, vagy a pályán legyen, vagy a teremben. Azt mindenképpen szeretném. Aztán, hogyha valamit olyat találnak ők, vagy én találok nekik, ami tetszik, és amiben van tehetségük, hát akkor én a legbüszkébb szülő leszek, de így is nagyon büszke vagyok, és mondom, nem erőltettem, de azért szoktam játszani ezzel a gondolattal, hogy sportolóban, vagy sportszülőnek lenni, vagy mondjuk a sorsnév egyszer majd felcseng még valamelyik sportágban még egyszer, tehát ez nagyon szép és nagyon büszke gondolat, de semmiképp se akarnám ezt rájuk, ezt a terhet róni, hogy nekik is akkor most és sportolónak kell lenniük, vagy akkor nagyon aktívan kell sportolniuk, mert azt nem akarom, de mozogjanak, és az egészségük része legyen az, hogy a mozgás az ott van.
1: Kicsit más téma, ellépünk most így az úszástól. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerinted mi a különbség az ép és a parasport között, hogyha így neked a te szempontodból mi a meglátásod? Mert ez nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, mert az én oldalamról, mert el tudom ezt mondani, de én nagyon kíváncsi lennék a te oldaladról, hogy bármilyen különbség, ami van, és most nem az, hogy most időben, távol, teljesen nem ez, hanem hogy így te szempontodban mik azok a különbségek, amik ilyen óriási, átidalható, átidalhatatlan akár.
2: Én azt mondom, hogy a cél az ugyanaz, és én nem érzek nagy különbséget, mert amikor én beugrottam a vízbe, akkor benne nem az volt, hogy én most egy paraúszó vagyok, aki egy paraúszó versenyen van, hanem az volt bennem, hogy én Sors Tamás, aki gyerekkora óta ugyanúgy beugrott a vízbe, ugyanúgy 180-as pózussal végigcsinál egy kemény versenyt, akkor kiszáll, akkor én abszolút ugyanúgy úszónak mondanám magam. És az, hogy most kívül ezt mások hogy látják, vagy milyen keretrendszerben van, vagy milyen versenyrendszerben van, az nyilván egy jó dolog, meg ez kell, hogy így legyen, meg ennek így van a helye, de a sportoló az sose fogja azt érezni, és most is lehet, hogy be is hozok egy olyan dolgot, aztán, hogyha olyan, akkor nem is kell, vagy ki is lehet vágni. De például egy sportolónak nagyon fontos az, és én nagyon nem örültem annak, amikor ez megváltozott a Paralimpiai Bizottságnál, hogy egy sportolónak nagyon fontos az, amikor kijut egy paralimpiára, hogy akkor a nemzeti melegítőt fölhúzza. És most itt nagy különbség volt, most már sokat szóra, hogy a Paralimpiai Bizottság teljesen más ruházatban van, mint az Olimpiai Bizottság. Tehát teljesen más márka, teljesen más szín, teljesen más. De én emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor bennem az volt, hogy úristen, az olimpiai formaruha, meg az olimpiai ötkarika, az a minden. És én úgy éltem meg, azért a parasportolók is valahogy inkább látják magukat szerintem így az ötkarika, meg így a magyar olimpiai csapat szellemében, és mondjuk úgy persze természetesen külön entitásként, hogy azért ők mégiscsak paralimpiára készülnek, de hogy így a lelk mélyén mi is abszolút olimpikonnak érezzük magunkat, és abszolút én azt látom, hogy azért a példaképek itt is a Milák Kristóf, a Hosszú Katinka, egy parasportoló is például előbb mondja azt, hogy Milák Kristóf a példaképe és az ő úszását nézi, mert pedig mint mondjuk az enyémet, de nyilván megbecsüli azért azt is, hogy azért van egy Sors Tamás. Például Konkos Zsófia nagyon érdekes, én ezt most tudtam meg, hogy neki én voltam a példaképe. És ez nagyon jó érzéssel töltött el, és mindig azt mondom, hogy amit egy sportoló tehet a társadalomban legjobban, az tényleg ez, hogy példaképeket nevel, mert lehet, hogy az a példakép majd elkezd, illetve hogy az, akit ő példaképként tekint, az a személy elkezd majd úszni, sportolni, és lehet, hogy legközelebb majd az ő nevét fogjuk hallani a tévében. Tehát, hogy igen, én de nagy különbséget így nem látok ebben. Na.
1: Tehát ugyanúgy szeretnek benneteket, ugyanúgy.
2: Ugyanúgy, igen, ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy. És például nagyon sok ilyen esemény volt, én azt nagyon szerettem, amikor az Olimpiai Bizottság, meg a Paralimpiai Bizottság az olimpikonokat és a paralimpikonokat összehívta, és például is Gyurta Dániellel rengetegen szerepeltem együtt egy ilyen eseményen, ahol jöttek a szurkolók, és ugyanúgy kérték tőlem az autogramot, mint a Danitól. Tehát ezek nagyon jó érzések voltak. Én akkor nagyon büszke voltam nyilván, hogy a Gyurta Dániel, aki szintén olimpiai bajnok lett Londonban, utána én mellette, mint paralimpiai bajnok ott ülhettem, és együtt a rajongóknak tényleg osztogathattuk az aláírást. Ez nagyon jó érzés volt.
1: Az olimpikonok, azok 100%-osan elfogadnak benneteket? Tehát nem érzel egy olyat, hogy az épek egy picit másképp néznek rátok?
2: Én nem tapasztaltam szerencsére, én nagyon jól kijöttem mindegyik olimpikonnal, abszolút elismerték, és hát ők is látják, tehát azért az úszodában találkoztunk többször, azért Danival is, Hódmezővásárhelyen rengetegszer találkoztunk, ők is odajártak edzőtáborba, mi is láttuk egymás munkáját, láttuk azt, hogy ki mit csinál, és tényleg én azt láttam, hogy ő abszolút ő is ez pozitívan, és mindig nagyon elismerően beszélt a parasportolókról.
1: Ezt nem azért kérdeztem, mert hogy én éreznék bármilyen más, hanem csak azért, hogy szerettem volna tőled, hanem hogy te mit látsz. Mert annó még a mi oldalunkról abszolút semmi különbséget mi nem éreztünk a kettő között, tehát sport. Igazából az, hogy ki milyen feltételekkel dolgozik a pályán, és milyen teljesítményen, ez mindenhol megvan, tehát mindenhol ugyanúgy működik a rendszer. Egy kicsit elkalandozunk abba az irányba, ami miatt amúgy most összejöttünk, nem csak, hogy beszélgessünk a sportról és a pályafutásoddal kapcsolatban, ami nagyon-nagyon szép és kerek. Ugye a zenével hogy álltál a pályafutásod alatt? Hogy a zene az bármilyen különleges szerepet betöltött, vagy a zene csak úgy van, vagy van-e kedvenc zenéd, vagy van-e, amit edzések közben, vagy a versenyek előtt hallgattál?
2: Én nagyon szerettem az ilyen igazi ütős zenéket, az ilyen igazi rockos, 80-as évek rockjai például, az nekem nagyon-nagyon bejött, és azokat hallgattam többnyire versenyen. Mostanában inkább nagy Imagine Dragons fan lettem, most már több koncertjén is voltam, ráadásul jönnek Budapestre dupla koncertet előadni, úgyhogy arra szerintem mindenképp el fogok menni.
1: Bocs, ez mikor lesz?
2: Június 10-valahány talán.
1: Lehet, hogy megnézzük.
2: Ja, úgyhogy ez jó, az jó. A dupla koncert ráadásul. Úgyhogy a zene az tényleg fontos volt. Ugye szokták látni azt sokan, hogy a kórumban, ugye ahol a várakozás van a futam előtt az úszoknál, ott mindenki ilyen nagy fülessel van, és ez tényleg egy nagyon pozitív hatás, mert az úszó amúgy is hajlamos arra, hogy kizárja a külvilágot, tehát füles nélkül is, de fülessel meg még inkább azért segít abban, hogy akkor semmilyen input ne legyen. Zene, relaxálás, és én inkább ilyen is ilyen pörgetős zenéket hallgattam, ami kicsit úgy fölviszi a pulzust a futam előtt, amit ugye az ember egy kicsit ilyen mozgásra ösztönöz.
1: És ebből hoztál is nekünk párat, amit menet közben meg is fogunk hallgatni, akár most is.
2: Jó, rendben, benne vagyok, köszönöm.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. Hátrányos helyzetű gyermekeket láttak vendégül a Karmelitában. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Visszavonult az aktív versenyzéstől Hárspataki Gábor, a magyar karate sport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Hárspataki legnagyobb sikerét a 2021-es Tokiói olimpián érte el, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os kategóriában, de világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg. A Santos 34 éves, 128-szoros válogatott játékosa legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig rendszeresen sérülésekkel bajlódik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében június 11-én kezdődő világbajnokságon a brazilok Marokkóval, Haitival és Skóciával mérkőznek a csoportkörben, a találkozókat az M4 Sport közvetíti. Mint ismert, a Paris Saint-Germain nyerte tegnap a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat lett a második, amely meg tudta védeni címét. A PSG fiatal támadója Désiré Doué úgy fogalmazott a győzelem után, hogy most kielvezik a sikert, majd jön a munka, mert még többet szeretnének elérni. A londoniak játékosa Declan Rice szerint megsemmisítő 11-esekkel elbukni a bajnokok ligája döntőjét, a párbajban néha még a legjobb csapatok is elbuknak, tette hozzá.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megevédeltek. A Kossuth Lajos téren délután 5 óráig különböző kézműves programok közül választhatnak az érdeklődők. A gyerekek elkészíthetik például saját pecsétes oklevelüket az aranybulla mintájára. Színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás Arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
0: Közlekedés.
2: Az országos gyorsforgalmi és főútvonalakat érintő a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Húzott.
1: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Folytatjuk tovább mai vendégemmel, Sors Tamással, paralimpiai bajnokkal. Átbeszéltük az úszást, beszéltünk a zenéről, de vajon Sors Tamás milyen hobbikkal rendelkezik, hogyha van olyan, hogy hobbid?
3: Egészen amíg úsztam, abszolút semmilyen hobbim nem volt a mozin kívül, tehát csak moziba jártam, és amúgy a két edzés között meg otthon feküdtem és pihentem. Azért mi úszók szerintem abszolút úgy vagyunk vele, hogy az úszáson kívül semmilyen más életünk nincsen, amíg aktív a pályafutásunk. Legalábbis az összes úszótársamnál ezt láttam, hogy egy reggeli meg egy délutáni edzés között és után meg előtt az égvilágon semmihez nem volt kedve. Én is hasonlóképpen voltam, plusz nyilván az is bennünk volt, hogy vigyáznunk kellett nagyon a testünkre, hogy ne legyen sérülés, tehát én például testnevelésből fel voltam mentve pont azért, hogy nehogy valami baleset legyen, megrúgnak egy labdával, vagy valamivel véletlen megütnek, hogy nehogy a hétvégi versenyre ne tudjak elmenni. Ezért amíg aktív pályafutásom volt, nem volt úgy hobbim. Most azért mióta befejeztem azóta, hogy elkezdtem magamnak keresni, és azért így lett a mozin kívül is, tehát például színházban nagyon szeretek járni, Pécsett is azért, amikor van időnk, akkor feleségemmel elmegyünk, az úgy nagyon jó kikapcsolódás, bár most mióta azért a gyerekek vannak így, az nehezebb. Mi lehet még, amit így szoktam. Most a konditerem például, ha az is lehet, az is egy hobbi. Amíg jártam aktívan úszni, addig ugye súlyokat sem mertem, inkább nyújtó gyakorlatokat végeztünk edzőteremben. Most azért ugye a konditermi edzést is elkezdtem. Igaz, hogy korlátozottan tudok használni gépeket, de egy ilyen 3-4 gépet, amit tudok használni, azt most egész megszerettem, úgyhogy ez is nevezhető úgy hobbinak. Ezen kívül a lányaim találják most ki nekem az egyéb hobbit, most már járok játszóterekre, különböző kitalált gyermekmese koncertekre, ahol valamilyen beöltözött figura ugrabugrál, és akkor azt élvezni kell nekem is, de legalábbis a gyerekek nagyon élvezik, hogy egy ilyen helyekre járok mostanában, meg ami másik így hobbi lehet, az talán... Így a kertet, mióta kertes házban élünk, azóta egyébként nagyon szeretem a kertészkedést, meg így a kertrendbe rakást. Jó, ez kimerül nyilván egy fűnyírásban, meg egy sövénynyírásban, meg egy kis pakolásban, de hogy például az nagyon jó kikapcsol, meg a természetben is szeretek. Egy erdő mellett lakunk, meg egy tó mellett, és ott például nagyon szeretek sétálni jókat. A feleségem is el is hétvégente azért szoktunk menni 2-3 tókört, addig valaki vigyáz a gyerekekre, és akkor így ezt is nagyon megszerettük, ezeket az ilyen természetbeni sétákat.
2: Akkor te az elmondásod alapján nagyon aktív édesapa vagy, tehát 0-24-ben ott vagy a gyermekeid életében és a család életében, ami nagyon jó, de azért csak fel fognak nőni a gyerekek előbb-utóbb, és az édesapjukat egyre jobban fájó módon, de nélkülözni fogják akarni. Aztán meglátjuk, hogy fognak-e sporton, és akkor lehetsz-e sportszülő a sportolóból, hogy ott is része se tudja lenni az életüknek. Abból az is ki fog derülni, hogy te egy ilyen aktív sportszülő vagy, ilyen nagyon szurkolós. Mit gondolsz, tehát így, ha van egy ilyen elképzelésed, akkor nagyon fogsz nekik szurkolni, bármilyen sportot is fognak csinálni, hogy ilyen bekiabálós apuka leszel, vagy leülsz a sarokba és végignézed, aztán otthon vagy beszélsz a gyerekekről, vagy nem?
3: Nem, én próbálok ezzel nagyon, illetve szerintem az a csöndes leszek, aki belül szurkol, bár hogyha nyilván egy nagy meccsen mondjuk lesznek egy kézilabdások, vagy kosárlabdások, akkor ott füttyögni azért valószínű fogok, de nem vagyok ezen egy ugráló, kiabáló, szurkoló szülő, és beleszólni meg végképp nem akarok. Most még azt mondom, hogy nem akarok, meg talán így is gondolom, de remélem így is fogok majd cselekedni. Az, hogy én úsztam, meg a sporttal foglalkozom, meg így a sportban élek, ez nem is jelenti azt, hogy minden sporthoz értek, mert ez nem így van, nem értek minden sporthoz. Nem merem még azt sem mondani, hogy az úszáshoz értek, mert ennyire nagy képvisel akarok lenni tényleg. Én segíteni akarom őket, támogatni, és otthon szerintem úgy is, én legalábbis mindig ezt a szabályt hoztam be, amikor aktív sportoló voltam, hogy otthon a sport az tabu téma, ne kérdezzetek se az edzésről, se a versenyről, majd ha én akarok beszélni, akkor beszélek, és én is ezt akarom szülőként alkalmazni, hogy ha majd hazajönnek és mesélnek róla, akkor mesélnek, ha akarnak, ha nem, akkor nem, de beleokoskodni se akarok. Lesz majd neki egy edzője, lesz neki egy sportvezetője, ott majd ők eldöntik, hogy mi a feladatuk. Nem tudom most még ezt, mert meg nem vagyok benne, hogy ez nekem nehézséget fogja okozni, hogy, hogy ebben ne beleszóljak, vagy ne bele akarjak majd valamit tevékenykedni, de, de én ehhez nagyon tartom magam, hogy, hogy nem, én egy ilyen néma szülő, akinek maximum annyiban véget ér a feladata, hogy elviszi őket oda a uszodába akár, vagy a sport létesítménybe, és elhozza őket, és megcsinálja a reggelit, és szurkoljon, vagy majd adja Isten egyszer egy reptére, kivigyem őket, és ott zokogjak a váróba, hogy elrepül a drága gyermek. De, de nem, én nagyon ilyen passzív segítő, de nagyon segítő szülő szeretnék lenni.
2: Szerettem volna megkérdezni, mik a jövőbeni tervei, de ezeket nagyon szépen elkezdted vázolni. Egyrészt már egy kicsit korábban, amikor említetted, hogy újra elkezdesz. Jó, oké, de nem úgy kezdesz el úszni, de hogy szeretnél menni egy úszóversenyre. Igen, kipróbál, milyen lehet az úszás maga, akkor elmondtad, hogy majd, ha a gyerekeid sportolni fognak, tehát ebben azért benne van, hogy a tervek között ott szerepel, hogy gyerekeid sportolni fognak, és már így vizualizáltad is, hogy milyen leszel, mint szülő, de mondjuk, ha ezeket levesszük, akkor mik a közel

0: után Schmidt Ádám is, ő lett a sportért felelős államtitkár, akivel nagyon jó viszonyt ápolok, akkor én is ismertem őt már korábbról is, mielőtt még sportállamtitkár lett, már előtte is így volt alkalmam vele többször beszélni, és tetszett az a dinamika, meg ahogy ő elkezdette ez így a magyar, magyar sporthoz hozzáállni. Aztán én is elkezdtem nyitni e felé. El is kezdtem a munkát vele. Itt Budapesten a Nemzeti Sportügynökségnél dolgoztam egy másfél, közel majdnem két évet, de most azt végül befejeztem, mert rájöttem, hogy azért nekem ez a pesti lét, ez így család mellett nem annyira fekszik. Azért 3-4 napokat én itt voltam Budapesten, és hiányoztak úgy a gyerekek, meg hiányzott a családi élet, és akkor inkább most visszamentem Pécsre. Most Pécsen próbálok ott a sportban, ez még nagyon friss, majd talán egy pár hét, mire kiderül, hogy ott tudok-e segíteni a pécsi sportéletnek. Most ez az ilyen közeli tervem, hogy ott Pécsen így a sportot kicsit segítsem. Aztán meg igen, hogyha nem jön össze az, amit így vizionálok, vagy illetve, hogyha nem ez alakul ki, hogy a gyerekeim sportolók lesznek, akkor meg másban segítem őket. Nem baj, hogyha nem lesznek sportolók, akkor a tanulmányaikban, a magánéletükben, vagy bármiben, amiben kell, akkor őket segítem. És meglátom, hogy itt ez a pécsi sportélet, ez majd mennyire fog menni, vagy mennyire fog nekem tetszeni. Ha nem, akkor meg lehet, hogy megpróbálom újra a jogászi pályát. Nagyjából ilyen terveim vannak, de mindig, tehát én nagy tervező vagyok, meg szoktam tervezni, de azért már azt is megtanultam, hogy ember tervez, Isten végez, tehát hogy nem mindig úgy alakul azért az ember, ahogy tervezi. De legtöbbször, hál' Isten, beszokott jönni, ugye, amit úgy elképzelek, akkor azt valahogy beszoktam vonzani, ami most már kezd ijesztő is lenni, de hogyha mégis másképp alakul, akkor alkalmazkodom ehhez, és sodródom.
1: Tudod, van egy olyan mondás, hogy vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén meg megkapod.
0: Igen.
1: De szerintem te megkaptad azt, amit kívántál. Még arra lennék kíváncsi, hogy mit adott neked a parasport ahhoz, hogy te most olyan vagy, amilyen vagy, és hogy ez ilyen fikció, vagy ilyen nagyon-nagyon elméleti kérdés csak, de hogyha te épp sportolnak születsz akkor, vagy épp embernek születsz teljesen, akkor szerinted ugyanilyen lenni, mint most? Vagy a maga a parasport belekényszerítetted nagyobb melóba, akarásba, elszántságba? Tehát látsz-e különbséget, mert ugye te egy más oldalról látod, és azért most már nem, már régen abba hagytad ahhoz képest a sportot, hogy rálássál meg a gyerekeidnek köszönhetően, meg akár a pécsi sportot benne, vagy az NSU-nél ott voltál, azért rálátsz most már nem csak a parasportra is, tehát nem csak az úszásra, paraúszásra, hanem most már így azért sok sportágra, sok sportolót ismersz. Adott-e neked többet a parasport, mint hogyha egy épek között tudtál volna indulni?
0: Biztos, hogy nagyon sokat változtatott rajtam, illetve valószínűleg nem ez az ember lennék, ha két kézzel születtem. Érdekes oldalra fogom ezt megközelíteni igazából most ezt a kérdést a válaszommal. Szerintem az én családomban a férfi ág az mindig is egy nehézkes ág volt, illetve ott különböző szenvedélybetegségek voltak. És én nálam úgy szokták mondani ezt a generációs öröklődést, és úgy néz ki, hogy nálam ez nem lesz, illetve nincs, és én hiszem azt, hogy ebben nagyon sokat segített a sport, illetve maga az úszás. Most az, hogy én, hogyha két kezem lenne, akkor elmentem-e volna sportolni, vagy sem, azt nem tudom. Én parasportolóként lettem, és értem el ezeket az eredményeket, De biztos, hogy nálam ez a szerencsétlen dolog lehet, hogyha mondjuk nem a sportot választom, akkor ez nálam tovább ment volna. Tényleg sajnos azt tudom mondani, nekem azért sok felmenőmben ez jelen volt ez a dolog, de én nálam úgy néz ki, most már 33 éves vagyok, most már nálam úgy néz ki, hogy ez nem alakul ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ezt is köszönhetem a sportnak.
1: Nagyon jó, ez nagyon tetszett, és ez úgy van, hogy a mi generációs, amúgy valóban én is hiszek ebben, hogy vannak ilyen generációs
0: öröklődések. Ez az örökölt sors van, és ez a könyv, nem olvastam, csak tudom, hogy...
1: Ezek a feladatok, amiket így valahogy rádró az élet, és megtanulod, és még olyan, mint hogyha tényleg örökölnéd, és viszed tovább, egész addig, amíg valaki meg nem szakítja, de ez azért óriási áldozat kell, hogy ezt valaki meg tudja szakítani.
0: És nem valószínű.

0: sport volt, ami megszökította.
1: És egy új embert varázsolt belőled, és egy új életet adott a kedves feleségednek, a két gyerekednek, a családodnak, és hát véletőleg egy teljesen más sorsot fognak tőletek kapni, vagy tőled kapni, mint
0: a sors,
1: te kaptál a felmenőitől. Tamás, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettelek így jobban. Köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottál őszintén a hallgatókkal is velünk. Én nagyon remélem, hogy ez a pozitív életszemléleted, ez megmarad a továbbiakban is, és hát csak azt tudom mondani, amit mondtál, vagy amit említettél, hogy amit eddig elterveztél, az minden sikerült, akkor most már csak egy dologra kell figyelned, hogy mit tervezel el és mit kívánsz.
0: Köszönöm szépen a meghívást, örültem én is a beszélgetésnek.
1: Én is köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk újra egy hét múlva.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
2: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
1: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
3: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
1: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Mai közvetítéseink során minden alkalommal egy trófea lehet a jutalma a győztes csapatnak. 16 óra 15 perctől a Ferencváros női vízilabda csapata a Császár-Komjádi úszodában zárhatja le a BVSC elleni párharcot. Majd negyed héttől a szintén címvédő Fradi póló csapata a Honvéddal játszik. Itt is egy sikerre van a zöld-fehér együttes a bajnoki aranytól. Az Eto számára már nincs kérdés, hiszen a női kézilabda bajnokság zárófordulójában a Győr már bajnokként fogadja a Nekát. 18 órától. Egy gólos hátrányban a Tatabánya férfi kézilabda csapata, amely az Európa Kupa döntőjének visszavágóján az Észak-Macedón Ohrid ellen játszik este 8 órától. Kövesse velünk a mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat, énekelt az Emberek nevű együttes még a múlt század végén Valla Attilának a szövegét, és hát ezen gondolatokkal kezdeném 2026. május 31-én a vasárnap délutáni körkapcsolást ezen a csodálatos, gyönyörű, napsütéses vasárnap délutánon. A szerkesztő Katona László, a hangmérnökök Horváth Milán, Egréder István és Bredák József, továbbá a kommentátorok és a riporterek nevében is tisztelt és szeretettel köszönt mindenkit, a műsorvezető Edvi László. Gyönyörű idő van, remélem, hogy nagyszerűen telt a hétvégéjük, és hogyha még van egy kis szabad idejük a következő órákban, akkor hallgassanak bennünket, hogyha esetleg jönnek haza kirándulásból, ha esetleg tesznek-vesznek a víkendházban, vagy esetleg tesznek-vesznek otthon. Szóval igyekszünk kiszolgálni önöket, izgalmas sportesemények várnak azokra, akik a következő órákban velünk vannak. És hát ugyebár zajlik például a Roland Garros is, úgyhogy rögtön a körkapcsolást 2026. május 31-én tenisszel kezdjük. A 8. napja zajlik a Roland Garrosnak, a francia nyílt teniszbajnokságnak, ez ugyebár az év második Grand Slam tornája, néhány héttel előzi meg a legendás Wimbledoni tornát, ugyebár ez egy salakos verseny, a Wimbledon füves verseny, az első torna Ausztráliában pedig kemény pályás volt, és hát ez a bizonyos Roland Garroson 5 magyar versenyző indult egyéniben, és egyikük sem tudott mérkőzést nyerni, úgyhogy gyakorlatilag nagyon gyorsan elköszöntünk a magyar teniszezőktől. Hát ez meglehetősen szörnyű, és egészen érdekes, egészen különleges az idei Roland Garros, különösen a férfiak mezőnyében. Erről fogunk beszélgetni Gyészabó Csillával, a szabadúszó újságíróval, a Magyar Tenisz Szövetség női bizottságának tagjával. Szervusz Csilla, köszönöm, hogy a vasárnap délutánodat itt töltöd velünk a rádióban.
7: Szia, nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
6: Csilla, azt mondtam, hogy a Magyar Tenisz Szövetség női bizottságának vagy te a tagja. És ilyen minőségben, és újságírói minőségben is ott voltál pénteken, ha jól emlékszem,
7: igen,
6: a közgyűlésen.
7: Így van.
6: Ott elég jelentős változások történtek már az elnökséget illetően is. Mi történt ezen a közgyűlésen?
7: Így van, pénteken volt a közgyűlés, ami tervezett közgyűlés volt, és nem tisztújító közgyűlés. Lázár János elnök, aki 2020. július 27-én lett az elnök, lemondott egy héttel ezelőtt. Most a költségvetés lett megszavazva, a tagdíjak emelése lett megszavazva, és az elnök lemondása miatt majd július közepe után lesz összehívva a tisztújító közgyűlés.
6: ez a hivatalos része a közgyűlésnek, így és van. Akkor beszélgessünk a lényeges dolgokról, ami a hallgatókat természetesen jobban érdekli.
7: Igen, most megmondom őszintén, hogy én inkább most itt így újságíróként mondanám a véleményemet.
6: Így is kérdezlek, igen.
7: Jó, tehát inkább úgy mondanám a véleményemet, ugye elég hosszúra nyúlt ez a közgyűlés pénteken, valamikor két óra után fejeződött
6: be. Éjszaka?
7: Nem, délután. De hát azért így
6: hát is. A tenisztornák is, mint láttuk, Roland Garroson kettőig tartanak, igen.
7: Hát ez most egy ötszettes.
6: Ötszettes közgyűlés volt.
7: Közgyűlés lett,
6: na,
7: igen.
6: Na, beszéljünk a szettekről. Ki volt nyerő helyzetben, és ki nyert?
7: Igen, mert az igazság, hogy egy kicsit itt vissza kell menni az időben, ugye 2020-ban robbant a bomba a Magyar Tenisz Szövetségben, amikor az akkori főtitkár Richter Attila pénzügyi segítséget kért az állami vezetéstől, és akkor itt nézem is a jegyzeteimet, mert nem szeretnék milliárdokban tévedni. Ugye 2020. február 6-án kérte a főtitkár a 3,5 milliárdos segítséget a csődhelyzet elkerülésére. Akkor bejöttek áprilisban a valós adatok, az lett 4,5 milliárd, plusz később lemondták a Billie Jean King kupát, az is ilyen 4 milliárd körül, úgyhogy, és most még zajlik egy bolgár cég ellen a pereskedés. Szóval ideig kell visszatekintenünk, és ugye 6 év telt el. És gyakorlatilag Richter Attila most jött el először a közgyűlésre azóta, eltelt idő óta, és hát megindult egy számháború. És én megmondom őszintén, hogy én egyszerűen nem értem, hogy 6 év után még mindig arról kell beszélgetnünk, hogy akkor mennyi pénz tűnt el, vagy mi lett vele, vagy hova lett, ami aztán ugye konszolidáció címén ki is lett fizetve az állami részről, és én megmondom őszintén, hogy akkoriban Árvai Sándor kollégámat ismered, vele alapítottuk a Total Teniszt, mi akkor mind a ketten azt mondtuk, hogy történt már a magyar sportban olyan, hogy csődbe ment egy szövetség. Oké, utána 2-3 évig rossz, meg azt hiszem vannak mindenféle tiltások, meg egyebek, de nem lett volna jobb akkor esetleg egy csődhelyzetet jelenteni, mint az, hogy 6 évvel később még mindig itt tartunk, és a Lázár János elnök úr úgy búcsúzott el, az egyik utolsó mondata éppen az volt, hogy a NAV és az ügyészségi eljárás nem zárult le, a nyomozás tart, majd ha az lezárult, akkor zárul le minden, de eltelt 6 év.
6: Csillád, azért szomorú, amit most mondasz, és ezért hallgatom én ezt nagyon szomorúan is, talán a teniszt ismerő hallgatók is, mert a tenisz Magyarországon napról napra népszerűbb, ahogy én látom. Tehát, ha most belegondolok, hogy a 80-as évek közepén nem ismertük ezt a tenisz nevű sportot. Tudtuk, hogy volt egy Taróci Balázs, volt egy Temesvári Andrea, voltak sikerek, de nem láttuk őket. Nem voltak teniszpályák. Én egy nagyvárosban nőttem föl, jó, ha volt benne 5 teniszpálya. Na most, hogyha elindulok ma ugyanebben a nagyvárosban, akkor 500 méterenként találok egy teniszpályát. A gyerekek imádnak teniszezni. Mi a gond ezzel a teniszzel?
7: Na jó, akkor megint egy pár számot, jó? Amit fölírtam.
6: Jó, akkor számolgassunk így vasárnap.
7: Számháború.
6: Délután,
7: tehát menjen tovább ez a számháború. Pillanatnyilag azt mondja, hogy 10-15%-os gyermeklétszám csökkenést ismert el a szövetség.
6: Csökkenés.
7: Így van. Most azt mondom, ha én azt mondom neked, hogy a lány 12-es magyar ranglistán 57 darab kislány szerepel, azért az döbbenetes szám. És azon rajta van az is, aki vidéken esetleg egyetlen egy hivatalos magyar versenyen elindult. A fiúknál ez 89, amire azt mondhatjuk már, hogy jobb. Utána, ahogy megyünk fölfelé, lány 14-ben már 89-en vannak, F14-ben már 124-en vannak. Na most erre én azt mondanám neked, hogy sporthoz érő embertként pontosan tudod, hogy az utánpótlás nevelés az piramis elven működik. Nézd meg ezt a piramist, ez a feje tetején áll.
6: Viszont akkor ez valószínűleg tényleg a szövetség hibája is lehet, mert az viszont egyértelmű, hát látjuk, hogyha nyitott szemmel járunk a városba, hogy rengeteg teniszpályán, rengeteg gyerek játszik, ezek szerint akkor a szervezése lehet a gond, mert a gyerekek játszanak, a gyerekek edzésekre járnak heti 2, 3, 4, 5 alkalommal, De ezek szerint a verseny ez tetés nincs jól megoldva, hogyha csak ilyen kevesen vannak az adott korosztályos magyar ranglistákon.
7: Nagyon érdekes volt egyébként a közgyűlésen, hogy ugye ott is beszélgettünk erről, hogy akkor körülbelül hányan teniszeznek most pillanatnyilag Magyarországon, és akkor...
6: 0-tól 99 éves korig?
7: Nem, itt elsősorban a gyerekekről volt szó, és akkor derült ki az, hogy... Hát Magyarországon 2000 körüli a versenyző gyerekeknek a száma, és összesen talán 4-5 ezer lehet, aki lejár edzésekre. Én most utána néztem. Angliában például nő a teniszezőknek a száma, mert nézzük meg a nézettségét a Roland Garrosnak, meg a több, tényleg teniszőrület van. Angliában ritkaság számba megy, de ott hivatalosan nőtt a teniszezők, hivatalosan teniszezők száma. Én rákerestem Belgiumra, mert végül is Belgiumot jobban ismerem, és Dunántúl nagyságú ország, 11 millió lakos, tehát most olyat nézünk, ne nézzük Franciaországot, vagy Németországot, mert nem tudjuk azt nézni, az hozzánk nem mondható. Hát Belgiumban 200 ezerre becsülik a rendszeresen teniszezők számát, amiből 100 ezer aki igazolt versenyző.
6: Akkor valóban nem csodálkozhatunk, hogyha a magyar tenisz nem tud előre haladni, hát, mert ilyen merítési lehetőség örülünk, hogy létezik.
7: Én
6: a
7: ezt akarom, én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy tegyük össze a két kezünket, hogy volt 5 darab játékosunk ilyen számok mellett a Roland Garroson most a főtáblán. És az, hogy top 100-as játékosaink vannak. Tehát, hogyha megnézzük, akkor megnézhetjük a fiatalokat is, hogy ugye nekünk junior Grand Slam bajnokaink vannak, de egyesbe utoljára Piros Zsombor nyert 17-ben, 15-ben Gálfi Dalma. Azóta Lucának volt egy wimbledoni, Udvardi Lucának volt Wimbledonban egy döntője, az utolsó győzelem az a Nagy Adrien nevéhez fűződik 19-ben Ausztráliában. Tehát azóta nincsenek ilyen eredmények, most például tavaly januárban 3 fiatal volt kint Ausztráliában selejtezőn. Most van mondjuk egy kislány, aki a 100-at ostromolja, ő vélhetően fog indulni Grand Slam tornán. De hát nem is vagyunk ott a Grand Slam tornákon sem most már az utóbbi időben, fiatalok szintjén sem. Tehát ez mutatja azt, hogy a sportágban baj van. A szövetségnek vannak tervei, utánpótlás tervei, edzőképzést indítottak, erősítettek, most elkezdtek egy U10-es korosztálynak az erősítését, csak itt azért alapvetően vannak nagyon nagy problémák, hogy a teniszt Magyarországon profit termelő sportágnak tekintik. És ez egy óriási probléma, ez például az egyik legjobb magyar edző, Kuhárszky Zoltán is többször elmondta, hogy ameddig ez nem változik, tehát amíg egy teniszpályának mondjuk a fenntartó felé le kell adnia x millió forintot minden hónapba, addig ez nem fog változni. Más sportágakban leviszed a gyerekedet játszani, akkor ha például utal sportág, akkor fog kapni mezt, fog kapni cipőt, elviszik ide-oda. Itt mindent a szülő fizet. Mindent.
6: Igen, és talán egy generáció vagy kettővel ezelőtti sztárok, Szávai Ágiék mesélték, annak idején nekik voltak azért komolyabb támogatásai a egyesületektől. És,
7: de most kimondtad, amit nagyon ki kellett mondani, pedig igen. Csak kérdezni akartál, hogy egyesületi. Igen. Tehát amíg volt az egyesületi rendszer, tehát amíg voltak régen, volt a Dózsa, igen, volt Vasas, voltak nagy klubok, de ezek magukban nagy klubok voltak, teniszszakosztályokkal, ott ugye azok a pályák ingyen voltak, tehát úgy volt ingyen, hogy a játékosnak. Tehát az edző azt tudta, hogy este délután 2-től este 8-ig van X pályája, és az összes gyerek ott volt. Tehát azzal, hogy üzleti alapokra tevődött át, most mondhatok egy olyan, hát egy csúnya, vagy nem annyira kedves jó mondást, hogy a magyar teniszben mi jelenti a kiválasztás alapját? A szülő gépkocsijának a márkája.
6: Igen, meg a pénztárcája.
7: De akkor most azért mondtam ezt a gépkocsi márkát, mert hogy abból látszódik. Tehát ez egy ilyen kicsit áttételesen, igen, hogy megnézem az autóját, és akkor tudom azt, hogy kb. Mit remélhetek. Tehát hogyha hévvel jött, akkor lehet, hogy azt mondja az edző, hogy ne fogjál bele, vagy valami. De ez nem így van. Tehát most... Egy klub, egy jól működő klub meg tudná csinálni, ahogy külföldön is megcsinálják, hogy van egy amatőr réteg, az befizet. van 2-3 tehetséged, oda átcsoportosítasz, mert az a tehetségtől nem kérheted el, hogy minden egyes órát kifizessen piaci áron, hát sokat kell edzenie. Tehát valahogy meg kell teremteni egy ilyen egyensúlyt egy klubon belül, de miután a pályákat hangsúlyozom, valaki ránéz egy teniszpályára Magyarországon, és akkor tudod, ez a dollárszem igen. megjelenni, akkor megjelenik ez a dollárszem.
6: Megjelenik a 10 000 forint, igen, per óra. Igen.
7: Tehát ez nem lehet így ránézni.
6: Akkor mi a megoldás? Tehát például egy Havanna lakótelepen, vagy egy Békásmegyeren lakó, nagyon tehetséges srác, aki hévvel jár, be Békásmegyenre jár a hév, a Havanna lakótelepre még csak hév se jár, meg metró se. Szóval neki mi a megoldása? Ő nem fog tudni hetente 15 óra edzést befizetni, mert azért azt mondják, akik hozzáértenek, hogy azért 10-15 óra edzés kellene hetente ahhoz, hogy valamilyen komolyabb szintre eljusson egy fiatal.
7: Hát igen, tehát hogy most mi a megoldás? A megoldás az, hogy a TAO sportágokban a szülők nem fizetnek, tehát a tenisz nem TAO sportág. Tehát hogy most erre én nem tudok mit mondani, hogy valószínűleg az lenne a megoldás, hogy ami meglétező támogatás van, azt valahol a gyerek teniszbe. Tehát azt valahol a fiatalokba kell fektetni. Most erre vannak ugye törekvések, most idén már több junior tornát, meg 15 ezeres tornát hozott a szövetség Magyarországra. Ugye sokan beszélnek most Olaszországról. Hát mit csináltak az olaszok, hogy így befutottak? Vittek egy csomó...
6: Világ elsőjük van férfiben, így hát, van. A hölgyeknél korábban volt.
7: Mert az olaszok fölépítettek egy programot, és Olaszországba vittek egy csomó versenyt. Miért? Mert egy fiatalnál ott... Egyébként például, amikor még szerintem, amikor 3-5-8 éves a gyerek, akkor még ott a szomszédos klubba meg tudod oldani, hogy nem olyan nagy összegben csoportosan valahogy lejár, és akkor néha fizetsz egy egyéni edzést. De ugye 16 éves korban a legkésőbb el kell kezdened utazni.
6: Igen. És akkor...
7: Na most az olaszok oda vitték a nemzetközi gyerektornákat Olaszországba, hogy ne kelljen utazni.
6: Igen, mi meg jó esetben jutunk Umagig, az umagi tornáig, vagy ugye Horvátország, és arról már tényleg csak kevesen álmodhatnak, és ahogy te is mondtad, ez tényleg csak a szülőnek a gépkocsi márkájától függ, hogy el tud-e menni a gyerek Ausztráliába, az Egyesült Államokba, meg távolabbi tornákra.
7: Igen, viszont ebben ez viszont nem annyira... Vagyunk, ezen a téren nem vagyunk annyira rossz helyzetben, mert az európai tornák a gyerek szinten jók. Tehát például cseheknél, cseheknél, szlovákoknál vannak folyamatosan jó játékosok.
6: Ez az. Hogy annyira irigylem őket, igen.
7: Nekem, amikor beszéltem ilyen szlovák edzőkkel, volt, aki azt mondta, hogy meg a cseheknél, hogy nem szűnt meg az a kommunizmus idején létrejött klubrendszer, nem szűnt meg. Na most vissza nézzünk ugyanoda, amikor az előbb te olyan gyönyörűen rákérdeztél rögtön az egyesületekre, hogy nekem többen azt mondták, hogy valahogy megmaradtak a klubok. Tehát most ugye Magyarországon meg olyan kevés a tehetség, hogy most a szövetség azzal próbálkozik, hogy ilyen hogy egy-két gyereket kiemel, hogy támogat, és hogy esetleg eljuttatni a világ tetejére. De hát szakmai szempontból egy-két gyerekből sose lesz. Tehát mindig 5-6-7-nek kéne lennie, de még jobb, ha van egy 10-es csoport, mert egyrészt egymást is húzzák nagyon, másrészt nem tudod, hogy kísérül meg, kiről derül ki 17 évesen, hogy alkalmatlan. Tehát oké, hogy szegény ember vízzel főz, most azt mondhatnánk, mert hogy nincsen egy-kettőnél jobb. Hát egy-kettőből meg a végére azok elfogynak. Ugye megint csak a piramis, ami a feje tetején áll.
6: Akkor viszont el nem kell messzire menni, mert elég, ha Ukrajnát, Szlovákiát, Csehországot nézzük, hát most például, én nem akarok rátérni a Roland Garrosra, de hogyha megnézzük ugyebár a női táblát, a gyakorlatilag Szovjetunió népeinek spartakiádja zajlik a tenisztornán. Szabalenka, Potapova, Kalinszkaja, Kvalinszka, Svitolina, Kosztyuk, ugye Sotek, ugye ő lengyel, Andrejeva, ők vannak a legjobb 16 között. Hát a Szovjetunió népeinek spartakiádja, akkor itt vannak a környező országok, másoljunk.
7: Tudod miért, Laci? Na. Nekem például, én mindig azt szoktam mondani, hogy élsport és eredmények, mindig a pénzről beszélünk. Ugye én is elkezdtem neked itt a számháborút, igen, meg igen. Én hoztam be direkt a pénzt, mert hogy most erről volt szó, de én nekem a közgyűlés után is az volt az érzésem, hogy megint csak a pénzről beszélünk, hidd el, és most javítsanak ki a szakemberek, ha nem így van, abban, hogy valaki világbajnok lesz, a legelső az nem, az nem a pénz volt. Fontosak a körülmények, fontos, hogy tényleg...
6: Jó, csak amíg világsztár futballista lehet valaki egy braziliai homokból rongylabdával, addig teniszben nem lesz világsztár a homokból rongylabdával és mindenféle rossz feltételek
7: igen, közül. De akkor most indokold meg, hogy akkor hogy lehet, hogy van ennyi ukrán játékosunk. Jó, ezek már nem Ukrajnába edzenek, meg nem ott élnek. De hát most akkor most Ukrajna most már 4 éve van háborúban, jó, mondjuk ők idősebbek, de hát a korosztályos szinten is ott vannak az ukrán játékosok. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a hajlamosak vagyunk mindent a pénzzel magyarázni, nem, Laci?
6: De, abszolút. Abszolút. A pénz, illetve annak a hiányával.
7: Igen, most ezzel megmagyarázunk mindent, hogy akkor nekünk nincsenek olyan lehetőségeink, de azért mondjuk ki azt, hogy a Magyar Tenisz Szövetségnek az éves költségvetése az egy ilyen 1,3 milliárdos összeg.
6: Annak elégnek kellene lenni? Hogy látod? Te jobban belelátsz ezekbe
7: hát,
6: a dolgokban.
7: Ki hogy csoportosít? Uh-huh. Tehát, hogy mire csoportosít?
6: Ez csoportosítás kérdése.
7: Hát igen, hogy mire? Hát. Igen. Szóval vannak kritikák, hogy most akkor mire kéne inkább, ugye vannak, azért úgy gondolom, hogy az összeszövetségnél az utóbbi években megnőttek például az irodai költségek, most hogyha a hőskorról beszélünk, 90-es évek, amikor nehéz volt a magyar sportnak, de azért Barcelonában csak volt 11 aranyunk, tehát akkor a régi sportok házára, hogyha ott az István Mezei utcán emlékszel, egymás mellett voltak a szövetségek, ott dolgozott 3 ember, egy főtitkár főállásban, egy titkárnő, meg valami gazdaság is.
6: Békés nyugalom volt,
7: én
6: igen.
7: Én ezt nem sírom vissza, mert tudom, hogy a mai világban ez nem működik. Csak most a 3 ember, meg a 40 és 50-70 között szerintem van egy köztes út.
6: Egy egészséges közé.
7: Igen, tehát hogy mondjuk egy biztos kell egy 10-15 alkalmazott, mert sokat teher, sokat utaznak, stb. Ugye megint visszatérünk az egyesületi rendszerbe, hogy abban az időben az egyesületeken nyugodott a magyar sport. Tehát én is voltam sportoló, az egyesületnél kaptuk a sportálásba a fizetést, stb. Tehát a szövetségnek sokkal inkább koordináló szerepe volt. Most meg úgy, én úgy érzem, hogy sok minden átkerült a szövetségekhez, az egyesületek úgy lebegnek itt-ott, nem tudom hol, pedig az igazi munka azért csak az egyesületekben. Ugye teniszbe például nagyon sokan járnak be a Nemzeti Edzésközpontba edzeni, a legfiatalabbak. Tehát, de valahogy nem jön össze úgy annyi ember, mert hogy ugye ott is azt mondják, hogy a klubba meg aztán végképp csak egy ügyes van. És az meg kivel fog fejlődni? Akkor inkább... De akkor jön a nevelőedző, hogy ő tőle ne vegyék
6: el. Igen, a Piros Valkusz esete, igen, gyakorlatilag csak egymással tudtak a korosztályukban edzeni, a Piros Zsombi és a Valkusz is, mert alig volt a korosztályban.
7: De olyanak... ő náluk még volt.
6: Náluk
7: tehát
6: még
7: most
6: volt, igen.
7: Így van, tehát most ha megnézzük...
6: Nem tudom mondani fiatalabb kettőt, igen.
7: Igen, igen, tehát hogyha most megnézed ezt a 98-as, 99-es korosztályt, ugye Anna mondjuk 97-es, de mondjuk pont ugyanaz, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, Stolár Fannit is vegyük hozzá, Valkusz Máté, Piros Zsombor, meg még volt ott azért egy-két fiú, hát azért ők elég sokan voltak. És most nincs ilyen massza 2 éven belül.
6: Jó, akkor itt ugrunk is, és eddig beszélgettünk Gyészavó Csillával, mint a Magyar Tenisz Szövetség női bizottságának tagjával, most beszélgettünk Gyészavó Csillával, mint szabadúszó újságíróval. Hát a Roland Garros másfél napig tartott a magyaroknak. Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Gálfi Dalma, Bondár Anna, Udvardi Panna, 5 versenyző, 5 mérkőzést játszott. És nem feltétlenül kellett kikapniuk, nem feltétlenül kaptak olyan versenyzőt, olyan vetétársat, akit ő ki kellett kapni. Akkor ez most megint, ez meg a csúcsa a piramisnak, és ott is baj van?
7: Hát... Most, hogy érted azt, hogy baj van igazából?
6: Hát ez elég nagy baj, nem tudod 5 versenyzőn közül egy sem meccset nyerni.
7: De én megfordítom a kérdést, ugyanis én azt mondom, hogy a teniszben számomra nem a világranglista a legfontosabb, hanem a Grand Slam torna. Jó. Mert a Grand Slam tornán...
6: Hát ott égtünk mind... most meg.
7: Igen. Tehát lehet azt mondani, hogy esetleg kicsit jobb a ranglistájuk... Tehát bejöhetnek olyan emberek, akik kevesebbet versenyeznek, más versenyprogramot állítanak össze, és egy Grand Slam tornán például simán mennek 1-2 kört. Tehát Én azt gondolom, hogy a magyar játékosok nagyon kemény munkával hozzák össze azt a világranglistás helyezésüket, ami van. És talán ennek lehet a következménye az, hogy a Grand Slam tornán pedig ritkán. Hát azért Fucsovistól láttunk eredményt, Gálfi Dalmától láttunk eredményt, amikor harmadik, negyedik köröket mentek. Tehát ők hoztak, a többieknél igaz, hogy elég nagy hiányérzetünk van ahhoz képest, ahol a világranglistán állnak. De ez megint visszatérünk oda, hogy tegyük össze a kezünket, hogy ott voltak a főtáblán.
8: Jó, de például itt van, szem De Jongnak hívják, aki Lucky Loserként ott van a legjobb 16 között, és Zverevvel fog játszani a legjobb 8-ért.
7: Hát és a 17 éves francia fiú?
8: Igen, igen, és ezeket olyan irigykedve nézem, és egyébként döbbenetes, valószínűleg történelmi tornát látunk most a Roland Garroson, hiszen péntek estére előállt az a helyzet, hogy a férfi mezőnyben egyetlen volt Grand Slam győztes sincsen, ugye Alcaraz nem tudott elindulni. A Sinner eset az egy külön történet. Te hogy láttad a Sinner esetét? Sinnerről azok kedvére, akik nem tudják, ugye megnyert az első két szettet, 5-1-je volt a harmadik szedben, magyarul 4 labdamenetet kellett volna nyernie, majd olyan volt, mint amikor egy lufbalomba egy kötőtűt beleszúrsz, és úgy kimegy belőle a levegő.
7: Hát úgy, hogy most nagyon felmerül annak a kérdése, hogy az élsportolóknak, főleg itt a teniszezőknél, hogy óriási terhelés alatt vannak, hisz most az átlagoshoz képest sokkal melegebb volt Párizsba, ne felejtsük el ismét csak Grand Slam tornára visszatérve, hogy 5 szettesek, 3 szettet kell megnyerni. Ugye az utóbbi időben voltak viták erről, hogy esetleg töröljék el. Hát ne töröljék el, mert igazából a Grand Slamnek ez adja az ízét, hogy itt aztán neked tényleg ott kell lenned, és aztán itt tényleg meg kell nyerned 3 szettet ahhoz, hogy nyerjél. Hát a Sinnerrel megtörtént az, hogy sokat játszik, ugye? Sok meccse van, most volt itt egy váratlan időjárási helyzet, és egyszerűen neki ment a falnak.
8: Igen, érdekes kérdés, ugye azt hiszem, hogy átlag teniszrajongó az a második hét szerdája környékén kezdi el nézni a tornákat. Én egy átlagos teniszrajongó vagyok, és pénteken nem tudtam felállni a készülék elől, mert 5 szettest játszott Djokovic, 5 szettest játszott Rüd, és utána még Zverev pályára lépett este 11 órakor, aki gyakorlatilag most már az első számú esélyessé vált. Értve nem tudom, hogy első számú esélyes-e ilyen csillaghullás után Zverev.
7: Azért azt a Djokovic meccset ne felejtsük el. Tehát, hogy azért, hogy Djokovic ennyi idősen még mindig ilyen jól játszik, és az az 5-szettes meccs, az szerintem valami fantasztikus volt.
8: Igen. Igen, és le a kalappal előtte, tényleg elképesztő volt, amit Djokovic ebben a korban előadott. Őt nem zavarja a meleg?
7: Pedig ugye délutánra tették.
8: Igen.
7: Mert sokan még kérdezték is, hogy miért tették a délutánra. Hát azért nem tudom, látta, de ott a mérkőzés közben, hogy azért ő is ott öklendezett ráhajolva a szemetesre.
8: Ezt nagyon nézni, megmondom őszintén, így van. Tehát olyan jeleneteket produkálnak teniszezők, most tényleg nem akarok vulgáris lenni, amiket azért Wimbledonban nem láttunk Borgék idején. Szóval egészen horrorisztikus jelenetek vannak. Nem csak az ápolásra gondolok, hanem amikor könnyítenek magukon ott a pályán.
7: Igen, tehát nagyon erős lett a mezőny. Tehát most azért, ha visszagondolsz Borgéknak, véletlenül az első, második, harmadik fordulóban voltak ilyen meccseik?
8: Nem. Nem voltak, és ráadásul 25 évesen Borg kiégett.
7: Igen.
8: 5 Wimbledoni győzelem után
7: így
8: kiégett
7: van.
8: És visszavonult. Úgyhogy talán még Ausztráliába el se járt. Tehát lényegesen kevesebb tornán vett részt egy Björn Borg, mint
7: Borzasztó magas a színvonal, igazából ezt kell mondani, és hogyha megnézzük a 17 éves francia fiút, ott jön mögötte már a következő. Mert hogy amit mondtam, hogy más országokban viszont az látható, hogy a tenisz borzasztó népszerű. És igenis, hogy akarnak a gyerekek teniszezni, mert amikor látják ezeket a példaképeket. Egyébként Magyarországon is szó volt erről, hogy esetleg a mostani top százasok többet menjenek le a gyerekek közé, többet legyenek elérhetőek, többet legyenek láthatóak. Vélhetően használni kéne őket valahogy.
8: De Csilla, amikor a top százasaink a magyar bajnokságon se indulnak el, akkor azért ezt nehéz megvalósítani. A legutóbb nem legutóbb, folyamatosan nagy ritkaság, hogy a legjobbak, tán két éve volt, amikor karácsony előtt rendezték a tornátán Fehérváron, vagy nem, nem is tudom, vagy ők ezt.
7: Füreden volt.
8: Füreden. Ott indultak el talán a legjobbak, de nem jellemző, legjobbak elindulnak.
7: Mert ott úgy választották ki az időpontot, hogy nekik jó legyen, és úgy volt ugye keményre választva, hogy éppen Ausztrál Open előtt, mielőtt elindulnak, és ott volt pénzdíj. És megmondom őszintén, ha engem kérdezel, és ezért most mindenki megutálhat, én ezzel nem értek egyet. Tehát pont, amit az előbb mondtam...
8: Már a nagy pénzdíjjal, vagy van. Az, hogy nem indulnak el a kisebb
7: pénzdíjjal. A pénzdíjjal nem értek alapvetően egyet, mert én úgy gondolom, hogy sose felejtheted el azt, hogy honnan jöttél.
8: Értem, tehát azt mondod, hogy a legjobb teniszezőink
7: igen,
8: Annyiregyházal jöttek, ha máshonnan jöttek, pénzdíj nélkül is, vagy kisebb pénzdíjnél is induljanak az országos bajnokságon, hogy népszerűsítsék
7: igen,
8: a sportágot.
7: Igen, én úgy gondolom, hogy aki top 100-as, Laci, azért az nincs rászorulva arra.
8: Igen.
7: Tehát ő keresett már annyit. Aki jó, aki ott van 200-300, persze azok, hogy még tudja nyomni, még kellenek támogatások esetleg, de mondjuk ők is azért el vannak valamennyire. És én tudom, hogy nagyon sokszor panaszkodnak, hogy mindent ők fizetnek, stb. De lehet, tehát nekik bele kéne férjen. Ahogy például visszatérve Djokovicra, hát ő Szerbiába edzőket fizet, utánpótlás edzőket fizet, gyerekek edzőit. Tehát ez miért nem egyértelmű mindenkinek, hogy
8: hát őt is irigylem a horvátokat, a férfi teniszezőik miatt, a hölgyek miatt irigylem az összes környező országot. Néhány gondolat erejéig, de most hát tényleg térjünk rá erre a bizonyos főtáblára, mert ugye jelenleg 16-an vannak versenyben a férfiaknál, gyakorlatilag a felső ágon a negyedik kiemelt, mindig elfelejtem a nevét.
7: Az Ozsi Eliasim.
8: Így van. Na most jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt a felső ágon, egy csomó ki nem emelt versenyző van. Az alsó ágon Rubljov 11. és ugye Zverev második emelként. Na most Zverev évek óta üldözi ezt a Grand Slam győzelmet, ahogy te is mondtad, a Grand Slam mindenek fölött. Nem tudott odaérni, amikor a nagy hármas uralkodott. Aztán, amikor a nagy hármas elbúcsúzott, érkezett ugye a nagy kettes, Alcaraz Sinner. Végre eljött Zverev ideje?
7: Hát én úgy gondolom, hogy legalábbis én Zverevnél, én pont ezt az emberi tartást hiányolom. Szerintem nála...
8: Mentálisan?
7: Igen, meg úgy emberileg én őt nem tartom olyan extrának, mint úgy a nagyvetélytársakat, és most lehet, hogy megint csak meg lesz tréfárva. Én egyébként a De Jong holland fiú elleni meccset nem érzem lefutottnak. Tehát én szerintem még ott is lehet valamit. Na most ugye nagy kérdés például, hogy a Fonseca előtte a Puskaporát Djokovic ellen, ő neki rúd jön most. Hát az nagy falat lesz. De és hogyha, tehát ahogy a Fonseca játszott a Djokovic ellen, azért a teniszben, meg általában minden sportban, de teniszben borzalmasan fontos az önbizalom. Tehát ennél nagyobb önbizalmat te nem tudsz szerezni, mint hogy a Djokovicot 5 szettben legyőzted.
8: Hát de 2 hét alatt nem fogsz azért 4 nagy ágyút legyőzni valószínűleg ilyen
7: szintről. Hát valószínűleg nem. Most a kérdés az, hogy a Rúd ellen mi lesz.
8: Mondjuk ez érdekes, ez a fiatalember, mert olyan szurkolótábor áll mögötte, amilyeneket igazából futballmérkőzéseken szoktunk látni. Tehát egészen döbbenetes ez a Fonseca mögött álló szurkolótábor. Ugye brazil versenyről beszélünk.
7: Így van. Hát brazilok vannak mindenhol a világban szerintem.
8: Igen.
7: És ott vannak
8: a sporton. Nem volt eddig divat valahogy teniszben, nem? Én emlékszem régről azért Wimbledonból.
7: Régen ez nem volt divat.
8: Hát meg se lehetett pisszenni. Tehát ha valaki kifújt az orrát, már leállították az egész teniszversenyt. Most meg olyan szurkolás zajlott ennek a srácnak a versenyt.
7: Mert a Roland Garroson ez mindig szokott lenni, mert a Roland Garroson mindig mondják, hogy a franciák sem, tehát a franciák azért lazábbak sokkal. Tehát Wimbledonban még mindig szerintem nem lehet nagyon pisszenni, itt Roland Garroson szerintem lehet. Egyébként, hogyha megnézzük, ugye a Cerundulónak, ugye Sinner ellenszer, mondjuk azt a Sinner ellen, hogy szerencséje volt. De ő élt a lehetőséggel, és megnyerte a meccset. És utána ment is tovább.
8: Igen.
7: És ment is tovább. Igen. Tehát most meglátjuk, hogy például tud-e tovább menni, mert most Berrettini jön. Berrettini meg szerintem mindenre képes. Én azt mondom, hogy az Ozsi Eliasim nekem most a favorit.
8: Felső ágról ő a döntő, és azt
7: igen,
8: mondod?
7: És én azt gondolom, hogy egyébként az Zverev lehet, hogy el fog menni a döntőbe, de hogyha a Félix ellen játszik döntőbe, én azt mondom, hogy megint be fog sülni.
8: Igen, úgy érzed, hogy ennek a fiúnak...
7: Igen.
8: Nem megy. Úgy tűnik, hogy
7: úgy van, megvan írva neki, igen, hogy nem lesz.
8: Benne megmaradt ez az orosz szovjet mentalitás. Azok voltak azért, ilyenek a szovjet sportolók, akik a kiki mérkőzésekre általában mindig csődöt mondtak, hiába voltak nagyon jók, és hát ugye hiába német azért.
7: Igen, azért a
8: felmenői azért.
7: Igen.
8: Szovjetunióból származnak. Érdekes történet. Na most előbb említettem a hölgyeknél, hogy Szovjetunió népének Spartakiágyat. Ott is azért szépen tisztul az ág. Na ott mit vársz a hölgyekről?
7: Hát, megmondom őszintén, hogy én Svitolinát kedvelem. Én alapvetően őt emberként is nagyon kedvelem. Ugye ő a Monfisznak a felesége, és ne felejtsük el, hogy szült már gyereket.
8: Igen.
7: Tehát azért régebben erre se volt nagyon példa. Tehát az, hogy gyerekszülés után ilyen szintre vissza tudsz jönni, az valami döbbenetes. Ugye még nem tudom, még ott a Kiss is bent van.
8: Bocsánat, meg ha már Svitolinát említett, nagy szívességet tett neki Kosztyuk, mert nemrég kiütött a Sjoteket.
7: Igen.
8: A világ egyik legjobb teniszezőjét.
7: Igen.
8: Úgyhogy, mert Svitolina ugyebár, ha tovább jut Bencsicsel szemben, akkor Kosztyukkal fog játszani, és nem Sjotekkel, ami nem mindegy.
7: Igen, de hogyha megnézed például a lengyel lány, ő már többször megbicsaklott ilyen.
8: Abszolút. Benne is megvan a kelet-európai mentalitás.
7: Ilyen helyzetben. Pedig fantasztikus játéka van.
8: Radvanyszkában is megvolt, annyira kedveltem Agnieszka Radvanyszkát, igaz, hogy csak 170 km/h tudott szerválni, de egy aranyos hölgy volt, és soha nem nyert semmit. Benne is megvolt. Jó, a Sjotek már nyert.
7: Ő már nyert, de most ha megnézed, hogy az utóbbi időben úgy megbicsaklik ilyen pillanatokban, és most is ez történt. És hát ugye ott lesz a Szabalenka Oszaka. És én,
8: az dönti-e, hogy ki a döntő és a felső ágról?
7: Hát akár el is döntheti, mert én azt gondolom, hogy az Oszaka mindenre képes, viszont számomra az Oszaka kiismerhetetlen. Uh-huh. Tehát, hogy...
8: Szabalenka nem?
7: Szabalenka azért olyan... Igen, Szabalenkában is megvan ez az oroszos, hogy néha elszállnak az érzelmei. Igen, tehát ez elszállnak az érzelmei egyébként neki is, de ő a lányokhoz képest, ő még mindig egy gép. A többi lányhoz képest. Mert ugye azért a női mezőny érzelmileg, idegileg azért mégiscsak másmilyen, mert mi nők másmilyenek vagyunk, nem vagyunk gépek, de a Szabalenka igen. Egyébként itt az Oszakánál pont megjegyezném, hogy én imádom a ruháit, és én annyira örülök annak, hogy egy sportoló tud mást is egy kicsit. Tehát én úgy érzem, hogy az Oszaka fölméri azt, hogy ő példakép. Uh-huh. És az, hogy ő bevonul ezekben a ruhákba, és gyakorlatilag azt mutatja, hogy oké, sportolók vagyunk, keményen dolgozunk, keményen játszunk, de mégiscsak nő vagyok, és adok rá, én ezt imádom.
8: Akkor neked ezek szerint Mary Pierce volt az első nagy kedvenced, de ő volt az, aki annak idején leváltotta a női pólókat a kivágott ruhára. Ugye ő volt az, aki újabb a ruhával lépett először pályára, és azt hiszem, hogy minden férfi ember azért úgy megjegyezte, hogy egyébként egy csinos hölgyről beszélünk Mary Pierce esetében.
7: Hát a ki volt nagyon csinos, hát ugye a Temesvári Andrea.
8: Hát Temesvári Andrea. De bár... ő pólóba lépett fel, mert még az előtti korszakban volt.
7: Hát ő a Pisznek nagyon jó barátnője.
8: Igen,
7: ők tudtam. Tartják a kapcsolatot a mai napig, igen. Mert nekünk, amikor voltak ilyen rendezvényeink, női bizottsági rendezvényeink, ugye a Temesvári Andrea a női bizottságnak az elnöke, akkor a Pierce-be is jelentkezett. Többször is hát ilyen legközelebb, online.
8: Legközelebb erre jár, akkor feltétlenül hoztam ide a Nemzeti Sportrádióban, Méri Pilszel szívesen beszélgetnénk a pályafutásra.
7: Sajnos online jelentkezett be, bár szó volt arról, hogy esetleg majd olyan konferenciát is tartunk, ahova majd akkor személyesen. Hát oda esetleg Navratilova akkor is szóba jöhet, ugye vele nyert párosban.
8: Nemrég beszélgettünk Andreával erről, a 60. születésnapján megtisztelt bennünket,
7: igen,
8: és bejött ide, és
7: volt.
8: Akkor felelevenítettük, hogy Navratilovával hogy álltok össze. Jaj, de sokat tudnánk
7: beszélgetni. Hát ha elmész a világba egyébként bárhova, és azt mondod, hogy magyar és tenisz, akkor biztos, hogy azt fogják mondani legelőször, hogy Temesvári Andrea.
8: Temesvári Andrea.
7: Tehát őt tudják, őre emlékeznek.
8: Hát sokat tudnánk még beszélgetni.
7: Nagyon, hát, holnap reggelig.
8: Hát, holnap reggelig beszélgetünk, de hát annyi minden van még a mai napban, úgyhogy köszönöm, hogy Szabó Csillának, szabadúszó újságírónak, a Magyar Tenisz Szövetség női bizottságának tagjának, hogy itt volt vasárnap délután a Nemzeti Sportrádióban, és kellemes vasárnapot neked a továbbiakban, és kellemes rádiózást azoknak, akik velünk maradnak.
7: Én is köszönöm.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: 1, 2, 3... Minden nagy összecsapás előtt.
10: Ez azért nem játék.
9: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Madarat tolláról, embert.
10: Kabátjáról.
9: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
12: Visszavonult az aktív versenyzéstől Hárspataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Hárspataki legnagyobb sikerét a 2021-es tokiói olimpián érte el, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os kategóriában, de világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg. 1-0-ra nyert a japán labdarúgó válogatott Izland ellen a világbajnokságot megelőző felkészülési mérkőzésen. Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le a nyolcad döntőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tarkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren délután 5 óráig. A résztvevők különböző kézműves programok közül választhatnak, készíthetnek például saját pecsétes oklevelet az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országházmását, vagy előregyártott sablomból saját szent koronát csinálhatnak maguknak. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskola megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Nem történt komolyabb rendbontás a tegnapi Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, és 6 embert állítottak elő. A mentők 40 könnyebb esetet láttak el a helyszínen, ma reggel egy embert eszméletlen állapotban találtak a Puskás aréna közelében. A svájci férfi egy elektromos roller mellett feküdt a járdán, a mentők kórházba vitték, ahol magához tért, sérülései súlyosak. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálta.
0: Közlekedés.
12: Összeütközött két személygépjármű az M1-esen Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon, a terelésben. A 36-os kilométernél útszűkület mellett haladhatnak a járművek. A baleset mögött lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor. Egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 2026. május 31-én 11 perc múlva lesz 4 óra. Beszélgettünk itt az elmúlt fél órában G. Szabó Csillával, többek között a Roland Garroson szereplő Svitolináról is. Hát a hírek alatt Svitolina biztosította helyét a legjobb 8 között. Nem volt könnyű Bencsics ellen, az első szettet elbukta, aztán a másodikat és a harmadikat nyerte. A harmadikat ráadásul 6-0, úgyhogy Svitolina ott lesz a legjobb 8 között. Mi pedig labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást. Azt hiszem, hogy nincsen olyan Nemzeti Sportrádió hallgató, aki ne tudná, hogy tegnap milyen jelentős sportesemény volt Budapesten a Puskás arénában. A történelem során először rendeztek be, illetve BL döntőt hazánk fővárosában. Nyilvánvalóan az eredményt mindenki pontosan tudja. Drámai küzdelem után 11-esekkel tudott nyerni a Paris Saint-Germain csapata, de természetesen az ördög mindig a részletekben rejtett.

0: Bundesliga döntőjét.
1: A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a hatodik percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és magabiztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást. Huge moment in the final. Dembélé sends Ryder away! And the champions are on terms! He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that. A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Siebert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölé vágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntetőpárbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét. We are so, so proud
2: tonight, so happy. Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este, boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal, gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület, először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
1: A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
3: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
1: A georgiai hős Vicsa Kvaratskhelia következik.
4: Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző, mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
1: Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
4: Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
1: Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Fesztivál és a Pap László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internazionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett

0: égetniük az ezüstéremmel, ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
1: Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és a pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és ez tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térdműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta, nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinját lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutkit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
2: Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
1: Igenis, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Bárkolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem teszi be a kezdőcsapatban olyan 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
2: Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
1: Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
3: Katona László összeállítását hallották a tegnapi labdarúgó bajnokok ligája döntőről, amely után a Paris Saint-Germain futballistái és szurkolói örülhettek, ünnepelhettek. Ugyebár 1993 óta rendezik a bajnokok ligája néven a sorozatot, és eddig csak a Real Madridnak sikerült címet védeni, igaz, a Real Madrid háromszor is meg tudta nyerni egymás után, de a második címvédő gárda a Paris Saint-Germain csapata. Hamarosan vízilabdával folytatjuk a körkapcsolást, egyébként egy perccel múlt 4 óra, és 4:45-kor kezdődik a Komjádiban egy furcsa kettős rangadó, hát ilyen kifejezést még nem nagyon használtunk vízilabda esetében, de a mai napra akár ráhúzhatjuk. Szóval két bajnokavatás is lehet a Komjádi úszodában, előbb a Ferencváros hölgy vízilabdázói, aztán a Ferencváros férfi vízilabdázói is megszerezhetik a magyar bajnoki címet a 2025-2026-os szezonban, de még mielőtt vízilabdával foglalkoznánk, egy hír a jégkorong világából. Jelenleg zajlik a Svájcban rendezett jégkorong világbajnokság, a 89. jégkorong világbajnokság bronz mérkődése, és az első harmad vége előtt 2 perccel Norvégia 1-0-ra vezet Kanada ellen. Igen, igen, jól hallották. Az a Kanada elvesztésre, ahol ott van Tavares, O'Reilly, Celebrini, Crosby, ugyebár Crosby az elmúlt 20 év egyik legnagyobb sztárja a világon, Celebrini meg valószínűleg a következő 20 év egyik legnagyobb sztárja lesz. De döbbenetes, hogy a kanadai csapat, miután tegnap kikapott az elődöntőben Finnországtól, ezúttal Norvégiával sem tud egyenlőre elbánni. Egyébként a csoport meccsek során ez a két csapat már találkozott egymással, és akkor döntetlen volt 60 perc után, és csak a ráadásban tudott nyerni a sportág tanító mestere. Úgyhogy jelenleg a bronzmérkőzésen 1-0 arányban vezet Norvégia csapata, amely szerintem az elmúlt 20-25 év egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy története során először bejutott az elődöntőbe. Természetesen erről is be fogunk számolni. Egyébként a döntőt 20 óra 20 perctől rendezik Finnország és Svájc között. Ugyebár sokáig a finnek voltak a nagy lúzerjei a jégkorong világbajnokságoknak, egy kazal ezüstérmet szereztek arany nélkül, aztán 1995-ben először a csúcsra értek, most meg a svájciak a nagy lúzerek, hiszen nekik van egy szakajtó ezüstérmük, de világbajnoki címet még nem nyertek, és hát most minden esélyük megvan a hazai környezetben, de azért ez egy nagyon nagy meccs lesz. No, de hát ahogy ígértem, hamarosan vízilabdával folytatjuk a körkapcsolást itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2026. május 31-én vasárnap 7 perc elmúlt 4 óra, ez azt jelenti, hogy 8 perc múlva kezdődik egy olyan női vízilabda mérkőzés, amelyen akár a bajnoki cím is eldőlhet, de mielőtt vízilabdával foglalkoznánk, három rövidke eredmény a Roland Garros női mezőnyéből. Az alsóhágon már három találkozót befejeztek a mai nap során. Svitolina, mint említettem korábban, három játszmában úgy győzte le Bencsicset, hogy az utolsó, a döntő játszmában 6-0-ra tudott nyerni. Kosztyuk már korábban 6-5, 7-5, 6-1-re legyőzte Sioteket, a lengyelt, aki mostanában nincs túlzottan jó formában, és véget ért egy harmadik találkozó, ezen Kirste a 6-3, 7-6-ra győzte le Vángot, vagyis Kirstea, a Kosztyuk, illetve Svitolina már ott van a legjobb 8 között a Roland Garroson. A női mezőnyben természetesen folyamatosan foglalkozunk majd a Roland Garrossal is, illetve a jégkorong világbajnokság eseményeivel is. Most azonban, mint említettem korábban, kettős rangadóra kerül sor hamarosan a Komjádi uszodában. Kettős rangadó, ezt a kifejezést még soha nem használtuk talán a vízilabda esetében. Most használhatjuk, de használhatjuk-e, kérdezem ezt a telefonvonal túlsó végén lévő Lukács Dénestől, akit legutóbb a harmadik kerületi TVN női vízilabda csapatának az edzőjeként tudtam bemutatni, hát ez most már múlt idő. Lukács Dénes azonban itt van a telefonvonal túlsó végén. Szerbusz Dénes, szóval igazi kettős rangadó lesz a Komjádi uszodában?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én azt gondolom, hogy nagyon szép ünnepe lesz a vízilabdának. Két bajnoki döntő egymást követően, egy női, illetve egy férfi döntő. Az, hogy rangadó, vagy az, hogy milyen szintű lesz majd, ez elsődlegesen a vízben lévő csapatok a teljesítményén fog múlni.
1: Ugye hamarosan 5,5 perc múlva kezdődik a Ferencváros BVSC női mérkőzés, majd 18:30-tól a Ferencváros Honvéd férfi találkozó. A Ferencváros női csapata első két találkozóját megnyerte a BVSC ellen 15-8-ra, illetve 16-11-re, és három győztes mérkőzés kell a bajnoki címhez. Dénes, ezek ennyire simák voltak? Tehát egyik 7 gólos, a másik 5 gólos siker a Ferencváros javára. Ennyivel eddig jobb volt a Ferencváros, mint a BVSC?
2: Azt gondolom, hogy a realitás az, hogy a Ferencváros ezt a bajnokságot megnyeri, akár 3-0-ra a bajnoki döntő párharcait. Nem tűnt annyira simának. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzésen a Népligeti úszodában a BVSC nagyon jól állt a mérkőzésbe. 1-1 volt az első negyed. A második negyedtől kezdett el kinyílni egy picit a mérkőzés, és valójában a harmadik negyedben sikerült a Fradinak akkor a döntőfölényt elérnie, amivel már a BVSC nem tudott visszajönni a mérkőzésbe. A Szörnyi úti mérkőzésen a második találkozón szerintem ennél sokkal szorosabb volt. 3-4 perccel a vége előtt még csak 2 gólos Ferencváros vezetés volt, a vége 5 gól lett.
1: Dénes, mi az, ami a Ferencváros javára billentette eddig a mérkőzéseket? Több a jobb képességű játékosa, vagy esetleg a bevethető cserejátékosokból vannak inkább minőségi játékosok?
2: Jelenleg egyedül a Ferencváros rendelkezik olyan játékos kerettel, vagy olyan hosszú játékos állománnyal, ami a valódi nemzetközi szint élvonalához tartozik. A BVSC egy óriási bravúrt hajtott végre 2017 után. Szerintem egy picit váratlanul most a bajnoki döntőbe került, én inkább az Újpestre számítottam, de az is igaz, hogy a Ferencváros mögött elég kiegyenlített volt a mezőny, és ebből most a BVSC jött ki jobban. Ha összességében nézzük, és egymás után három naponta ezek a találkozók, azért mindig a kisebb csapatnak jelentenek nagyobb megterhelést. Ha játékpercekben mérnénk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy két mérkőzésen a BVSC legjobb játékosai 15-20 perccel többet voltak tiszta játékidőben pályán, mint a Fradi legjobbjai, úgyhogy ez, ahogy egymásra épülnek a terhelések, egyre nagyobb gondot okozhat egy kisebb vagy egy gyengébb csapatnak.
1: Ha jól emlékszem, talán a negyed döntőben találkozott a BVSC a harmadik kerületi TVE csapatával. Ott meg a BVSC volt az a gárda, amelyik jobb erőkből állt?
2: A harmadik kerület kétszer játszott ebben a bajnokságban a BVSC ellen. Egyszer a kerületi szobában, még a bajnokság első fordulójában, illetve az utolsó fordulóban mindkétszer egy gólos vereséget szenvedett a kerület. Szerintem két nagyon jó mérkőzés volt. Én azt hiszem, hogy a BVSC egyébként inkább a középcsapatokhoz, meg a a nem is talán középcsapatokhoz, de az első, második és a hatodik csapat között nem volt akkora különbség, mint amekkora különbség van az első és a mögötte lévő mezőny között.
1: Akkor azt mondod, Dénes, hogy nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha bő egy óra múlva nem ünnepelhetnének a Ferencváros női vízilabda csapatának tagjai bajnoki aranyérmet?
2: Reálisan nézve az, azt nem tudjuk, hogy a Ferencváros egyébként hogy készült ezekre a mérkőzésekre, mert ő rájuk vár egy olyan feladat, amit tavaly még nem tudtak megoldani, hogy a BL Final Four-ban érmet, vagy akár a legszebb érmet megszerezzék Máltán, úgyhogy szerintem ott egy kettős terhelés, illetve a figyelem is megoszlik, de én azt gondolom, hogy a realitás azt mondja most, hogy a Ferencváros bajnok lesz ma.
1: Igen, ez érdekes, amit mondtál, ugye bár, ha jól emlékszem, június 10-én lesz az első elődöntő Máltán, ez ugye egy szerdai nap, ez azt jelenti, hogy egy hét és három nap múlva kell tényleg a Ferencvárosnak Európa legjobbjai ellen helytállni. Ilyenkor lehet felpörögni erre a bajnoki döntőre, vagy az jár jelenleg a fejükbe, hogy azért tényleg tudjuk le ezt a mai nap során ezt a párharcot, hogy ne kelljen tovább húzni egy esetleg egy negyedik mérkőzésre?
2: Szerintem bajnokok akarnak lenni, az mindenképpen nagy szó, ugyanakkor benn van a fejekben uhatatlanul is az, hogy vár rájuk egy ennél sokkal nehezebb feladat, ha már a játék minőséget és az ellenfeleket nézzük, akkor ott a Final Four-ban szerintem nagyon-nagyon komoly feladat lesz, már egyből az elődöntőben, ha jól tudom, a Santandreóval, a tavalyi meggyőztessel fognak találkozni. Nem véletlen az, hogy ahogy a hírek mondják, hogy az olimpiákosszal készültek, tehát volt egy olyan minőségű felkészülése a Fradinak, ami véletőleg már inkább Máltáról szólt.
1: Na hát erről fogunk majd még beszélgetni Lukács Dénessel, most azonban hamarosan kezdődik a ráúszás, úgyhogy kapcsolunk a Komjádi úszodába Tóth Bélához.
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A serleg, valamint az aranyérmek már bekészítve. Kérdés, hogy nyakba kerülnek-e az érmek ma, és felemelik-e a serleget még ma? Mert ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz a Ferencvárosnak nyernie kell a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. FTC-BVSC összecsapás tehát a női vízilabda OB1 bajnoki döntőjében. Az első két felvonást egyaránt a címvédő FTC nyerte. Május 21-én, tehát másfél héttel ezelőtt 15-8-ra, akkor a Népligetben, tehát nem itt a Komjádi úszodában rendezték azt a találkozót, és egy héttel ezelőtt találkozott legutóbb ez a két együttes a Szőnyi úton, ott 16-11-es arányban bizonyult jobbnak a Ferencváros. Egyébként eddig ebben az idényben mind a négy korábbi mérkőzését a két csapatnak a Ferencváros nyerte, de hát ez abból a szempontból egyáltalán nem meglepetés, hogy a Ferencváros jobb erőkből áll, és hát, hogy milyen erőt képvisel maga a zöld-fehér alakulat, azt jól mutatja, ami már a stúdióban is szóba került, hogy a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének is a résztvevője lesz majd Matajs Márk együttese. Hamarosan megtörténik a kezdés és az első ráúszás. Ugye 16 óra 15 percre írták ki ezt a találkozót. Ez mármint 4:15 lassan elmúlik, de a játékosok még egyelőre a parton arra készülődve, hogy beugorjanak a vízbe. A BVSC már önmagában meglepetést okozott azzal, hogy az UVS-ét a bajnoki elődöntőben pálya hátrányból verte meg, így harcoltak ki a részvétel, tehát Béres Gergely együttes a bajnoki döntőben. 2017-ben döntőzött legutóbb az ötszörös bajnok Zuglói együttes, amely egyébként bajnoki címet legutóbb 1993-ban ünnepelt, azóta tehát Zuglói nyakakba női vízilabda a bajnoki aranyérem nem került. Ez már egy megszerzett bajnoki döntős részvétel tehát a BVSC részéről. Na de hát, hogy ezüstérem lesz ma, vagy aranyérem a vége, az majd kiderül. Hát legkésőbb egy óra múlva, mert hogy könnyen lehet, hogy ha itt a BVSC meglepetést okoz a Komjádi úszodában, akkor tovább nyúlik ez a bajnoki döntő. Felállnak tehát a kötélhez a játékosok, az egyik oldalon Dobi Dorina, a BVSC-nél, míg a Ferencvárosnál Vályi Vanda a ráúszásnál a labdáért harcol. Vályi Vanda azért ebben a versenyszámban szinte verhetetlen, nem csak a magyar mezőnyben, hanem a nemzetköziben is. Ráadásul ezúttal sem sikerül őt legyőzni, úgyhogy most már Kuna Szonya az, aki keresgéli a társakat elől. Az első támadás tehát a házgazda Ferencvárosi. Kuna 4 gólt szerzett a két csapat legutóbbi mérkőzésén. Keszthelyi dobja a háta mögé 11-esben Farkas Tamarának. Kuna Szonya kapja le a levegőből. 5 méteren egy lóba után bepattan a labda. Ezzel szerez vezetés tehát Kuna Szonya révén a Ferencváros a mérkőzés első percében. Egész pontosan 23 másodperc telt el a találkozóból. 1-0 tehát a Ferencváros javára. Címvédő az FTC, egyszeres bajnok egyébként a női vízilabda szakosztálya a zöldfehéreknek. A bajnoki döntő első két mérkőzését nagyon magabiztosan nyerték meg Matajsz Márkék, ugye a legkisebb különbség az 5 gól volt, méghozzá egy héttel ezelőtt. BVSC támadás Gorternél a labda, holland légiós, Pint Gorter, Pőce Pannak éri el, egyelőre messze a kapótól, 7 méteren egy bejátszás centerbe Tóth Fruzsinának, jön a kiállítás, Tóthról állítják ki Farkas Tamarát, emberelőnybe került tehát az uglói alakulat. Na, hogyan sáfárkodik az emberforros szituációkkal a BVSC, tovább teszik még a labdát, ki a kapás oldal és Gorter vágja fölé, nem sikerült jól elkapni ezt a labdát, amit Lendvai továbbított felé, némileg éles szögből kellett próbálkozni a Gorternek, kicsúszott a kezéből a labda, így szállt a léc fölé. Úgyhogy most már tempózhat előre a Ferencváros. Egyelőre nincsen passz opciója Guris Attinak, tovább játsza, Kuna dobja ki a rossz kéz oldalra. Begyűjti nagy nehezen Leimeterő, a balkezes játékos a Ferencvárosnak, újabb bejátszát centerbe, aztán egy nagy védés. Kivártam, hogy mi lesz az ítélet. Hát ekkor ezek szerint viszont a szabálytalanságot azt észrevették a játékvezetők ott a kapu előtt. Dömsödi kapta egyébként ezt a labdát, illetve Norda Fries a center pozícióban, és végül is az volt az ítélete a játékvezetésnek, hogy a Ferencvárosé a labda. Újabb sípszó, tovább játssza a labdát Vályi Vandának. Keszthelyi Vályi megint bejátssza De Friesnek, a holland center kiharcolja ezt az újabb emberelőnyt, illetve az első emberelőnyt a hazai csapat számára. Leimeter még tovább végigjár a labda, Guris Atti kiejti a kezéből a labdát, egy pillanatra közelebb lépett hozzá Dömsödi. Na, ki fogja befejezni, 4 másodperc, Leimeter éles szögből talán a lécet találja el, minden esetre oldalt megy ki a labda, jöhet majd a BVSC, Smuk Tünde az uglója kapujában, egyelőre szabályszerű védése nincsen, tehát akkor, amikor valóban játékban volt a labda, ő még védés nem mutatott be. A felúszó Tóth Fruzsina félpályához játsza, átemeli Mucsi Melinda Mandula a rossz kéz oldalra, ott egy újabb sípszó, Dömsödi Dalmával szemben a szabálytalanság, de csupán szabad dobás, kiállítást egyelőre a játékvezetők nem mutatnak, Sajben Nikolett és Bors Dorottya bíráskodik a mérkőzésen. Egyenlő létszámnál a BVSC támadása, Dobi Dorina a lóbán lő, és egy védés Neszmély Bodvárkától. Úgyhogy a Ferencváros kapusa bemutatja az első hárítását a mérkőzésen, és már indít. A jobb oldalra Kuna Szonya, van egy megúszó ember, az lassan zicser, kivédi Smuk, de akkor ez így 5 méteres, mert hogy csak nem akarta, fesz nem akarta Keszthelyi Ritát ott Lendvai Zoé elengedni lövő helyzetbe. Oda nyúlt a vállára, a lövő kezére, és mivel kimaradt az zicser, jöhet az 5 méteres. A labdával pedig Farkas Tamara nem hibázik. Ezt a büntetőt bevarja, méghozzá létsz alá bepattintva. Ezzel tehát 2-0 az FTC javára. Egyelőre a BVSC nem tudott betalálni. És a találkozóból eltelik 2 perc. Méghozzá 2 perc, 18 másodperc. És a gólszerzőit Ortiz, végül is ő úszott oda a büntetőhöz. Tóth egyelőre még a saját térfelén annyira sanyargatja Szilágyi. Tovább tudja azért emelni Lendvainak. Centerben nem sikerül labdát kapnia egyik PVSC játékosnak sem. Most azért Dömsödi mellett ott volt Gorter is. bejátszás az pontatlan volt, már előre lehet emelni a labdát, Szilágyi ki a kapás oldalra, az megint Zitzer, és a lövés, ezt kivédi Smuk, Plevritu csinált egyébként mintaszerűen. Nagyon fontos, hogy az FTC-ben, ugye már elhangzott korábban Keszthelyi Rita neve, ott van a sérüléséből felépülve a magyar válogatott klasszisa, így aztán bár némiképp aggódtak a zöld-fehér szurkolók, hogy ő Máltán bevethető lesz-e a BL 4-es döntőjén, már itt van a bajnoki döntőben is, a medencében Keszthelyi Rita. 5 méteres kap a BVSC is, a bejátszás Dömsödinak végül is eljutott Dömsödihez, és mivel őt rosszul, szabálytalanul állították volna meg ott Zitzerben, így jöhet a büntető. Kuruc Gurisati Gréta kapja egyébként a büntető pontot, ezért a labdával pedig Gorter, 5 méteren tehát vele szemben Neszmély, és kimarad, ha lécre pattintja a holland légiós. Hát Neszmély Bogdárkának akkor ezek szerint van olyan tekintélye, hogy már el tudja bizonytalanítani a vele szemben lévőket. Gurisati bejátszás centerbe, tehát FTC támadás. Levritu harcolt ki egy szabad dobást csupán. Ő úszott be egyébként oda centerbe. Egy újabb bejátszás Gurisattitól, ezt most Kuna nem tudja kapura halászni. A szerzett labdával fordulhat a BVSC. Remek tempóban zajlik eddig a mérkőzés. Lassan egy fél idő eltelik a találkozóból. És az az igazság, hogy nincs igazán játék megszakítás, nincs megállás. Elkéri Tóth Fruzsina, 7 méteren körülnéz, passz lesz, ki a kapás oldalra, Gorter, éles szögből újabb védés, Neszmély. Kivédett egy 5 méterest a Ferencváros kapusa, most egy helyzetben járt túl Gorter eszén, és ugye Gorternek még egy fölélőt labdája is volt. Ráadásul most a holdan lemarad, úgyhogy Szilágyi Dorottya meglépett, bejátszás, és hát a centerből a gól, beúszott végül is a labda valahogy a kapufán turra. Sikerült a levegőből nagyon magasról összeszednie ezt Leimeternek, és aztán szerencséje is volt, hogy elég gyorsnak bizonyult a labda. Smukon ugye a védés után lelassult, de nem eléggé, úgyhogy beúszott, bekúszott a labda a képzeletbeli golvonalon turra. Leimeter első találatával a Ferencváros már 3-0-ra vezet, ráadásul a mérkőzésből most eltelt csupán 4 perc. Egy 3-0-ás rohammal kezdi a bajnoki döntő harmadik mérkőzését az FTC. Nehéz helyzetben a BVSC. Dobival szemben egy szabálytalanság. Zuglói támadás, dobos csenge, csupán lóbál ki a kapás oldalra, Nagy Laura. Közelebb lépett hozzá Szilágyi, nagy tovább, Szilágyi halásza el a labdát. Lendvait próbálta, szinte mellette lebegő Lendvait próbálta megjátszani Nagy Laura. A visszaúszásnál egy kontrafalt, a játékvezető, mintha Gurisattira mutatta volna. Így aztán a BVSC most megint Zitzerben lehet Lendvai, és kivédi Neszmély. A játékvezetők mutatják, hogy bizony nem gól, bár egy pillanatra úgy tűnt, hogy akár ott a hóna alatt átcsúszhat Neszmélynek. Lendvai nem tudott ismételten, illetve ő most nem tudott túljárni Neszmély eszén. Szilágyi meglép, Zitzerben önzetlen, Ortiz próbálta megtalálni ott a kapu előtt, ezt meg olvasták a BVSC védői. A jobb oldalon most próbál némi lépéselőnyben tempózni előre Dobi Dorina, hát időközben már őrizetben találja magát. Dobi, lassan érnek fel a csapattársak, úgyhogy a támadó idő fele már eltelt. Kénytelen egymaga beúszni középre Dobi Dorina. Ott a rossz kéz oldalon még a labda. Tóth vissza Dobinak. Egy másodperc. Lőni kellett, de így lett jó Dobi Dorina. Átlövés góljával 8-9 méterről vállalt el ezt. És több emelkedő Fradi védő keze is ott volt. De végül csak elsurrant a labda a jobb alsóba, és ezzel 3-1-re módosul a mérkőzés állása. És kellett azért több mint 5 perc a BVSC-nek ahhoz, hogy megszerezze a csapat az első gólját. Dobi Dorina mondta meg azt, hogy megjátszható csapattárs nem volt, és egyébként már a kispadon Dobi, mert hogy lecserélte őt Béres Gergely. FTC támadás, Levritu könyökvédőben, könnyen felismerhető, a görög légiós egy bejátszás Kunának, aki beúszott a kapu elé, szemből érkezett a kapus, onnan máshonnan Smuk Tünde szabályosan hozta el a labdát, aztán pedig keresi a megúszó csapattársak lehetőségét, Mucsi Mandula kapja, Mucsi, időközben viszont ott van vele szemben egy ferencvárosi Guris Atti, szoros emberfogással most a ferencvárosi házigazda, Perecki, szorítják minél hátrébb, ráadásul ott centerbe beúszni próbálkozó Gorter elkövet egy faltot, úgyhogy jöhet a ferencváros. Keszthelyi egyelőre tanácstalan, nincs igazán megjátszható társ elől, Guris Attit így is megtalálja, és ott a helyzet, ott a gól, Zitzerből Farkas. Az az igazság, hogy kettő átadásból sikerül nem csak, hogy Zitzerig jutni a ferencvárosnak, hanem gólig is, és ilyen könnyű gólokat szerez a ferencváros. Még a saját tér feléről dobta át a labdát Keszthelyi, Guris Atti remek ütemben játszotta tovább a 4 méteren tartózkodó Farkas Tamarának, Farkas pedig egy fordulást követően a kapuba vágta. 4-1, van még hátra szűk 2 perc az első negyedből. Gólparádé, ami a ferencváros játékát illeti, és egy dobi átlövés találat, ami a BVSC számlájára írható, na meg az a sok hiba, amit például most is elkövetnek. Újabb eladott labda, Szilágyi csapott le erre. Egyelőre a szerzett labdákban Szilágyi Dorottya jeleskedik, Zitzerig ismételten, és ezt Ortiz ismételten bevágja, de Ortiz újabb találatával, mert hogy 5 méteresből már eredményes volt, már 5-1 az FTC javára. Ráadásul ugye az idővel is jól bánik a ferencváros, mert másfél perc még az első negyedből maradt, és hogyha mondjuk az első játék részben már tekintélyes különbséget alakítanak ki az FTC, akkor könnyen lehet, hogy a BVSC játékának kedvét is elveszi. Jönnek előre a zuglóiak. Itt a Komjád úszodában egyébként igen népes közönség, és nagyon hangos ferencvárosi szurkolótábor. Nagy Laura centerben, Gorter továbbra is csupán szenvedott a jól védekező Máté és Zsuzsanna mellett, ő bekkel, megint egy kontra, nem tudja megoldani a BVSC, hogy Gortert valahogy megtalálják labdával. Neszmély Boglárka már azt nézi, hogy kit indíthat, van egy repülőcsere a ferencvárosnál, úszíve ott Szalkai. Fordulhat Leimeter, balján a labda, szemben a kapuval szinte 8 másodperc a támadó időből, Vályi kinn a kötélnél a rossz kéz oldalon, előtte is be is pattan a labda. Nullszögből, rossz kéz oldalról, jobb kézzel csak megtalálta az utat a hálóba a labda, Vályi Vanda kezéről indulva, igaz ehhez kellett, hogy a kapusról befelé pattanjon. 6-1. Van még hátra 50 másodperc az első negyedből. Jöhet a BVSC. Hát egyelőre szétcincálja ellenfele védekezését a ferencváros. Dobi Dorina tovább félpályán Gorter. Mögötte Leimeter. Gorter. Dobi Dorina most már közelebb úszhat, hogy elszakadt tőle a védője. Bejátszás centerbe, Dömsödi ezt sem tudja megkaparintani. Teszem hozzá, hogy Dömsödi körül 3 ferencvárosi bekkelt, úgyhogy túlerővel szemben Dömsödi dalma is hatástalan. Neszmély, van még 16 másodperc a negyedből, Leimeter tempózik, ő meg elvállalhatná. Visszafelé kénytelen játszani, kiállítás, Leimetert arcon találták, emberelőnyben az FTC, Szilágyi, onnan is egy gól, Szilágyi Dorottya újabb találatával, immáron 7-1-re vezet a ferencváros. Illetve 6 gólos különbségnél azért az első negyedben még általában nem nagyon hirdetnek végeredmény, de azt azért hozzá lehet tenni, hogy ez olyan különbség, ami a bajnoki döntő eddigi felvonásai nem volt. Még egy távoli próbálkozás, ez mellé száll. Ezzel ért véget tehát az első játékrész itt a Komjádi uszodában a női vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. Ferencváros BVSC 7-1, egyre közelebb az aranyéremhez tehát a házigazda, a szó a stúdiói.
1: Amíg a lányok szusszannak és Tóth Béla is szusszan, egy olyan sport, ahol szintén a víz a főszereplő, csak egy másik halmaz állapotban zajlik. A 89. jégkorong világbajnokság bronzmérkőzése és a második harmad 8. percében Norvégia továbbra is 1-0 arányban vezet Kanada ellen, döbbenetes meglepetés. Természetesen nagyon messze van még ennek a találkozónak a vége, de az is elképesztő, hogy a csoportmérkőzések során 60 perc után döntetlenre állt Norvégia Kanadával szemben, most pedig vezetni tud, amikor közelítünk a találkozó feléhez, szóval elképesztő az, hogy az a norvég válogatott, amely 2005-ben Debrecenből jutott fel a legjobbak közé, és azóta folyamatosan ott van, mekkora fejlődése ment keresztül az elmúlt néhány évben. A tenisz világából egy hír, elkezdődött Zverevnek a mérkőzése De Jong ellen a negyedik fordulóban, vagyis a legjobb 8 közé jutásért, és jelenleg De Jong 5-4-re vezet Zverev ellen, viszont nem rék előnnyel, hiszen Zverev szerválhat, úgyhogy ott még nagyon elején tartanak. A két spanyol, Zsodál és Carreño találkozója viszont már a végkifejlethez közelít. Mindkét játékos két-két szettet nyert, úgyhogy kezdődik a döntő játszma, de hát gondolom hamarosan kezdődik a második negyed a Komjádi uszodában, úgyhogy megyünk vissza Tóth Bélához.
3: Köszönöm szépen. Béres Gergelynek, a BVSC szakvezetőjének kellett valamelyest lelket öntenie a játékosaiba. Demoralizáló lehet egy negyedet követően 7 kapott góllal 6 gólos hátrányban fordulni a második negyedre és a folytatásra. Innen kell most valahogy a zuglóiaknak még villantani valamit a bajnoki döntőben. Felállnak a játékosok, odaúsznak a kötélhez, ahhoz készülődnek itt a vízilabdázók, hogy megkezdődjön a második ráúszás is. 2 gólos Ortiz a hazaiaknál, egyszer-egyszer talál be Farkas, Szilágyi, Kuna, Leimeter és Vályi. A túloldalon egyedül Dobi Dorina tudott a hálóba juttatni labdát. Vályi Vanda ismételten elhozza, úgyhogy a második negyed első támadása is a Ferencvárosé. Kuna, BVSC most szoros a védekezéssel próbál ellenszert találni a Virtuóz FTC támadásokra. Szilágyi kapja a rossz kéz oldalon, ezúttal egy balkezes, ugye Leimeterben, de szinte centerben Leimeter, most nála a labda 6 másodperc, Leimeter ezt még bejátsz a centerbe. Mátét megtalálta, de szabad dobás csupán, kényszerhelyzetből el kellett vállalni a Kunának, eszett ezt a levegőből a kapus Schmuck Tünde. Fordulhat tehát a BVSC. Tehát itt a második gólért kell egyelőre csupán támadást vezényelnie a zuglóiaknak. És ismételten a ferencvárosi szoros védekezés a példa a medencében. Dobos csenge tovább. Ki a rossz kéz oldalra Mucsihoz. Végigjár a labda Lendvai. Bejátszás. Beejti oda a centernek. Nagy Laura megkaparintotta a labdát, sőt mi több, Máté róla kiállítódik. Úgyhogy ember előnyben a BVSC. Nem a kötélnél a labda, egy bejátszás után Gorter halásza a kapuba. Megvan a BVSC második találata, 9 játékpercet követően, és ezzel 7-2-re vezet az FTC. Ezt az emberelőnyös figurát, ezt hiba nélkül játszották meg a vendégek, és a kötérről beérkező labda Gorternek 2 méteren kihagyhatatlan volt. Ezt az ígyszert nem háríthatta Neszmély. FTC támadás, Keszthelyi, Vályi, ott is egy kiállítás. Emberelőnybe kerül az FTC minden jel szerint. Vályi Vanda Leimeterhez, Leimeter a kötélhez úszik, nincsen megjátszható emberben középütt. Most a ferencvárosi labdajáratásnál ismételten Leimeter, 2 másodperc, jól kivérekezte most ezt az ember hátrányt a BVSC, és a sarokból csatlakozó Dobi Dorina, mert hogy ő kapta most ezt a büntetést, már hozhatja előre a labdát. Lövő helyzetig sem jutott el az FTC. ember előnyben, és egy indítás után Gorter már zicserben fordul, hát arra mi szükség volt, azt nem értem. Elhalásznák a kezéből a labdát. Érkezett egyébként a kapus Neszmény, meg ott volt már két védő Gorter mellett, de hogy itt a holnan még a lövő helyzet előtt megfordult, ezt egy picit értelmezhetetlennek tartom, de most FTC támadás, azt érdemes figyelni, bejátszás, ami után jön a kiállítás, sőt, mi több, emberelőnyben a gól is, a kapás oldalról sikerül a léc alá vágni Szalkai Hangának, az FTC fiatal játékosának. 8-2, az első negyed első ferencvárosi gólja ez, erre most 2 percet kellett várni. Most ugye mekkora a különbség, 7-3 helyett 8-2, pedig megvolt rá a lehetőség a zuglóiaknak, hogy még kicsit közelebb zárkózzanak. És egy újabb emberelőnyös gól az FTC-től. A labdával Mucsi Mandula. Tömsödit ezúttal sem sikerül megtalálni. Máté Zsuzsanna kiválóan bekkel, aztán úszik ki a repülőcserére Máté Zsuzsanna. Támadásban ugyanis érkezik a helyére Noah de Vries. Közben a labda már Plevritunál, Váj összeszedi, a létre továbbítja. Nagyon bravúros volt maga a mozdulat, ahogyan Váj Vanda birtokba vette a labdát, és aztán amikor már kapura húzta, picit megemelte, túlemelte, ezért a lécet találta el. Marad a 8-2, lehet a BVSC, hogy zárkózzon, Pőce Panna szemben a kapuval, de távol attól, Lendvai kinn a kapás oldalon, kicsúszik a kezéből a labda, amikor megpróbálja beejteni azt Gorternek centerbe. Ajándékba kapta ezt a labdát Plevritu, raham tempóban úszik föl a BVSC kapuja felé, Plevritu, Gorter váltott ki rá, kiállítják a hollandot, emberelőnyben az FTC, megint kicsúszik a labda egy FTC játékos kezéből, Keszthelyéből, de a labda marad a ferencvárosiaknál. Plevritu kinn a rossz kéz oldalon, egyelőre csak lóba-lóba, aztán bele bombázza a labdát Keszthelyi a védőbe. Tóth volt ott előtte. Dömsödi csapott le a szabad labdára. Dömsödit meg megállítják szabálytalanul, csak szabad dobás. Lendvai. Peregnek a másodpercek, fogy a támadó idő is, de időközben valahogy át kellene érnie a BVSC-nek az FTC kapuja elé. Járunk a második negyed felénél, 8-2-re vezet a ferencváros, jön előre a zuglói együttes. Gorter, ki a kapás oldalra, Pőce, Lendvai eljutott hozzá a labda ott benn középen, ráadásul egy kiállítás is, Kunaszonyát küldik ki. Egy bejátszás és 5 méteres lesz, mert hogy Plevritu ütött oda a lövőkézre, Lendvai Zoét próbálta megtalálni. Egész pontosan Mucsi Mandula, ő emelt át a kapás oldalról, a kötél mellől, Lendvai már emelte a kezét, ott volt a rajta a labda, megpróbálta ugye bepaskolni azt a hálóba, amikor oda nyúltak a lövőkézre. Úgyhogy 5 méteres, ezúttal ezt most Dobi Dorina végzi el, vele szemben Neszmély. Dobi, ez bedobja. Második gólja Dobi Dorinának, és ez 8-3. De továbbra is még a ferencváros vezet. 5 gólos a különbség. 4 perc és 3 másodperc még a második negyedből. Cseril Motaj Smart, a ferencváros szakvezetője, tegnap ünnepelt a 48. születésnapját. Lehet, hogy azt kívánta, hogy a születésnapjára némiképp megkésve, de bajnoki aranyérmet kapjon a nyakába. Az lehet egyébként pályafutása második hasonló teljesítménye. Ugye címvédő a ferencváros, 2024-ben vette át Gerendás György kezéből az irányítást a ferencváros női vízilabda szakosztályánál Matajsz Márk. Most ezzel a ferencváros támadással nem lehet elégedett szakvezető, mert hát honvába hol ez az akció, és a BVSC fordulhat. Két megúszó ember van, Gorter viszont még egyelőre nem indít. Lendvai lövőhelyzetben nem tudja lavírozni magát, mert ott van mellette Váji Vanda. Végül fel kell állni támadáshoz, Dobi emeli át a másik emberhez, és ráadásul megint Lendvai a kapás oldalon. Dobik írja el, a rossz kéz oldalon, inkább oldalra dobja. Ugye maradt hátra 2 másodperc a támadó időből, Dobi olyan helyzetben kapta, hogy onnan igazából nem akarta elvállalni a lövést, úgyhogy minél hosszabb ideig tartson a Ferencvárosnak a támadás építése, inkább ezt próbálta célozni Dobi Dorina. Úgyhogy most már az FTC-nél a labda kezdtei, még tovább. Megint egy jó védekezés, feljavult azért a zuglói együttes most, ami a védekezést illeti. Sikerült elhozni a labdát Farkas Tamara mellől Dobi Dorinának. Sőt, most már Tóth Fruzsina kéri el. Dömsödi helyzetbe fordul. Dömsödi, ott van még a labda a kezén. 5 méteres kap Dömsödi. Guris Attiról lefordult. A besegítő Vályi Vanda pedig már a zicserben lévő Dömsödihez nyúlt oda, úgyhogy ezért jár a büntető a BVSC-nek. Nagy egyetértésben a két játékvezető, és hiába dobta be Dobi Dorina az előzőt, ezt most Lendvai Zoé vállalja. Lendvai, ő sem hibázza el, szinte ugyanoda a bal alsóba pattintja a labdát, mint Dobi Dorina néhány perccel korábban. Úgyhogy most 8-2-ről egy 2-0-ás sorozattal 8-4-re zárkózik a BVSC. Cserél Matajsz Márk, úszik be De Vries, illetve Szilágyi. Nézem, hogy ki az, aki megy a kispadra. Egyelőre 9-essel Kunasz anyját vélem felfedezni. Időközben pedig már FTC támadás, Szilágyi Dorottya. Méltatlan, illetve példátlan helyzet most a Ferencváros számára ezen a mérkőzésen, hogy régóta nem szereztek gólt. Leimeter, Guris Atti becenterbe, és egy svéd csavar után a gól. Hát, hogy ezt olyan varázsolt oda a kapuba Keszthelyi Rita, azt csak ő maga tudja. Zseniális mozdulat, háttalált a kapunak, amikor lőtt, és úgy juttatta a hálóba, nyakán a védővel. Guris Atti játszott oda Keszthelyinek, és egy váratlan húzással a magyar válogatott klasszisa behúzta a labdát a léc alá. 10-szeres magyar bajnok, szerény számításaim szerint, 7-szer volt az UVS-e játékosokként magyar bajnok, és az Egerrel, valamint a Szentessel is, illetve az Egerrel és a Dunaújvárossal is ünnepelhetett. BVSC támadás, 9-4-es FTC vezetésnél. Van még bő 2 perc a szünetig, a nagy szünetig. Egy újabb lövés, Neszmély Boglárka halássza le a labdát. Nagy Laura próbálta meg. Megúszó ember nincsen. Mutatja magát azért Ortiz, ott a bal oldalon. Elérheti a 10 lőtt gólt még az első fél időben az FTC. Viszont most egy kontrafalt. A BVSC kapusa Smuk pedig már azt nézi, hogy van-e szabad ember elől. Hát a legrosszabb megoldást választotta, mert Ortiz elviszi a labdát. Ráadásul róla kiállítás, zicserig vihetni Ortiz. Inkább megvárja a társakat. Időt kér Matajsz Márk remek ütemben. Béres Gergely vezetőedző pedig a kapusának magyaráz Smuknak, hogy miért kellett odadobni a labdát, ahol Ortiz tüsténkedett. Ahelyett, hogy a BVSC indíthatott volna egy támadást, a Ferencváros fordulhatott, ráadásul ember előnyben. Felállt támadás lehet ez, mert ugye Matajsz Márk időt kért. Ő tart most némi eligazítást a játékosainak. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjében majd a címvédő Santandreu lesz a Ferencváros ellenfel az elődöntőben. Június 10-én rendezik azt a találkozót. Mindenképpen Leimeter Dóra nyilatkozott korábban a Nemzeti Sportrádiónak, és ő mondta, hogy mindenképpen szeretnének éremmel hazatérni Máltáról. Egy évvel ezelőtt is bejutott a BL 4-es döntőjébe a Ferencváros, akkor a 4. helyen zártak. De hát az volt a tűzkeresztség. FTC támadás, méghozzá az időkérés követően Leimeter át a kapás oldalra. Ortiz csupán méregeti a távolságot, nem lő. Leimeter egy lövő mozdulat a végén. Nem csak lövő mozdulat, hanem gól is. Keszthelyi Rita. Másfél perc maradt még a nagyszünetig. Megvan a 10. FTC gól. Ráadásul közte ismételten 6-10-4 a Ferencváros javára a BVSC-vel szemben. Tehát a zuglóiak 2-0-ás sorozatára a válasz egy ferencvárosi 2-0. Ráadásul mind a két gól Keszthelyétől érkezett. Itt most egy ember előnyt játszottak a végletekig végig, és mivel itt már emelkedett előttem a zászló a zsűri asztalnál, a gól azután született, tehát kvázi már kiegészült a BVSC, amikor Keszthelyi a kapuba lőtt. Jön előre a zuglói gárda. Nagy. Elkéri Pőce. Lendvai azúttal a rossz kéz oldalon. Pőce. A blokkról vágódik ki. Máté emelkedett és tenyerelte ki a labdát. Jöhet a Ferencvárs. Na még egy teljes perc maradt a második negyedből. Nesmély. Ortiz. Már elől a spanyol légiós. 7 méteren egyelőre. Vele szemben Dobi maradott. Tovább játsza Ortiz. Egyszerűen tovább sodort a labdát. Nagy. Meredek volt ez az indítás Leimeternek. Nem volt pontos, meg ott volt mellette a védő is. Smug dobja ki a félpályára, dobja a jobb oldalon. Fél perc maradt még a második negyedből. Dobival szemben Ortiz maradt ott. Nagy. Közelebb jut most a kapuhoz a BVSC. Pőce. Centerbe próbálta betolni a labdát. Dömsödi megharcol a labdáért. Jön a kiállítás is. Végig támadhatja ezt a negyedet a zuglói alakulat. Lendvai, Dobi. Nagy, Pőce ki fog lőni Dömsödinek a bejátszás, és úgy próbált a kapura tenyerelni a center. Sikerült valahogy belekapni a labdába, de nem volt az életerős lövés. Nesmény nyelte le, és ezzel ér véget az első félidő. A női vízilabda bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén, akkor, amikor a párharcállás a 2-0 az FTC javára, egy félidőt követően a házgazda Ferencvárosi együttes 10-4-re vezet a BVSC-vel szemben, a szó a stúdiójé.
1: A 89. jégkorong világbajnokság bronzmérkőzésén pedig a második harmad 15. percében 2-0 arányban vezet Norvégia Kanada ellen, és jelenleg emberelőnyben játszik. Egészen döbbenetes, amit a norvég válogatott csinál. Soha történelemben nem volt még a legjobb négy között. Emlékezhetünk rá, tavaly a magyarokkal volt egy csoportban, és egy nagyon szoros meccsen épp csak 1-0-ra tudták legyőzni a magyar válogatottat. Egyébként mindkét csapatnak ez a 10. mérkőzése a világbajnokságon, és a 10 mérkőzéséből Norvégia 7 alkalommal tudta megszerezni a vezetést 1-0 arányban, és ebből a 7 találkozóból 6-ot megnyert az idei VB-n, úgyhogy nagyon jól tud sáfárkodni az előnyével a norvég válogatott. Egyébként az az egy mérkőzés, amelyet nem tudott megnyerni, az a pont Kanada elleni találkozó volt. Akkor Norvégia 1-0-ra vezetett, majd Kanada egyenlített végül 5-5 lett a rendes játékidőben, és hosszabbításban tudott Kanada nyerni, de ennek a meccsnek már nincs jelentősége, hiszen a bronzmérkőzésen kiki mérkőzést vív a két csapat egymással, és jelenleg, amikor a második harmad végéhez közelítünk, Norvégia 2-0 arányban vezet Kanada ellen, úgyhogy igazi világszenzáció van születőben Zürichben, közben Párizsban nézem, hogy áll a De Jong-Zverev találkozó, megy a rövidítés, és a rövidítésben Zverev 6-3-ra vezet, vagyis játszmalabdája van, további hírek pedig itt a Nemzeti Sportrádióban Mónus Dórától.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: mint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet, ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg. Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító, Iga Świątek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le a nyolcaddöntőben. Két harmadik helyet szerzett Molnár Martin a brit F3-as autósorozat idei második hétvégéjén Belgiumban. A 17 éves magyar versenyző két dobogós helyezésével összetettben feljött a 9-ről a 4. helyre.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki sem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Ma az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tüzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tő. A Krím-félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra-Verebély Szent Kóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én tartott vérasztást a békéért. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt, azóta május utolsó vasárnapján emlékeznek az elmúlt 1000 év magyar hőseire. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azok, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget.
1: Közlekedés.
0: Korábban összeütközött két személygépjármű az M1-esen Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon a terelésben. A 36-os kilométernél útszűkület mellett haladhatnak a járművek, a baleset mögött lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Az utolsó perc zajlik a jégkorong világbajnokság bronzmérkőzésén. Norvégia 2-0-ra vezet Kanada ellen, és véletlenül elkezdődött a harmadik negyed a női vízilabda bajnoki döntőben a Ferencváros és a BVSC között, úgyhogy megyünk vissza.

0: Comiádius odába, Tóth Bélához.
1: A mérkőzés harmadik negyedéből másfél perc telt el, egyetlen Farkas Tamara gól emberelőnyből eddig a mutató a Ferencvárosnál, amíg ebben a negyedben Lendvai húzta egyébként kapura, amikor Neszmély védett, az volt a BVSC legnagyobb lehetősége a fordulást követően. Most egy bejátszást próbál meg Dobos Csenge, Gömsödi elől elhozza Plevritu, úgyhogy támad 11-4-es vezetésénél a Ferencváros. Vályi megúszott, Vályi zicserben be is lövi. Vályi Vanda ezen a mérkőzésen másodjára talál be, és a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége ezzel ki is alakult szempillantás alatt. 12-4-re vezet már a Ferencváros a BVSC-vel szemben a női vízilabda bajnokság döntőjének harmadik mérkőzésén. Hogyha nyer az FTC, akkor története során másodjára bajnok a női vízilabda csapata. Két gólos Ortiz, Farkas, Keszthelyi és Vályi a hazaiaknál, még a túloldalon Dobi Dorina az, aki kétszer túl tudott járni Neszmély Boglárka eszén. Gorter, mert hogy támad a vendég zuglói alakulat, a helyszín ugye a Komjádi uszoda, itt játsza hazai mérkőzését ezúttal a Ferencváros. Gorter csak nem tudta tovább játszani, szerzett labda, ezzel Kuna végigúszhat, Gorter inkább oda nyúl, legyen belőle egy 5 méteres, a játékvezető ítéletét Kuna elsőre még észre sem veszi, végül is aztán eszmél, hogy büntetőt kapott a csapata. Úgyhogy jöhet majd Gorter büntető hibája után a Ferencváros 5 méterese. Egyet Ortiz már bedobott, ezt most Kuna vállalja és nem hibázza el. Ezzel a Kuna góllal 13-4. Azt hiszem, hogy ekkora különbségnél, mert hogy egy hiány 10 közte, a zuglói együttesnek tényleg az lehet a célkitűzése a folytatásban, hogy derekosan helytálljon és valahogy próbálja még élvezni még ezt a bajnoki döntőt, amiből egyre kevesebb van hátra. Pőce tovább, jön a zuglói csapat. Lendvai emeli be Gorternek, Gorter fordul helyzetbe, itt is jön majd egy 5 méteres, itt most Kuna kapja a büntetőpontot. Pepitában minden, mint az előbb, gyakorlatilag. A Ferencváros is szabálytalankodott, és 5 méteres éhet emiatt a BVSC. Korábban Gorter egy 5 méteres már kihagyott, Lendvai és Dobi bedobta, Lendvai az, aki most vállalja, és ő sem hibázza el, a léc alá emelte Lendvai Zoé. Már süllyedőben volt a ferencvárosi kapus. Jöhet majd a középkezdéssel, tehát a folytatást, nézem a táblát. Lendvai, Dobi és Gorter az, aki egyáltalán gólt tudott szerezni a BVSC-ből. Cserél Matajsz Márk, ezt még marad a kapuban, de például most Guris Atti érkezik a mezőnybe, és kettessel ott van egyébként Plevritu is. 12-esel viszont Szilágyi Dorottyánál a labda. A ferencvárosi szurkoló tábor pedig némi hangulatot csempész ide az uszoda térbe. Guris Atti szabad dobás csupán, Szilágyi 12 másodperc maradt a támadó időből. Lejmeter a rossz kéz oldalon, elkéri Szalkai, jön a bejátszás, jön a kiállítás is. Emberelőnybe kerül az FTC, kiállított játékos Tóth Fruzsina, viszont ebből az emberforból nem lesz sem gól, sem pedig lövés. Lejmeter szórakozta most el a labdát. Ilyen előnynél azért néhol-néhol nem olyan élesek az FTC játékosok. 3 perc telt el a harmadik negyedből, 13-5-re vezet a Ferencváros. Pőce, mert hogy zuglói akció, és nem csak akció, hanem gól is. Mucsi Mandula húzta a kapuba, olemelte Pőce, 5 méteren szemben állt a kapuval a kapás oldalon Mucsi Mandula, és bátran a kapuba tenyerelte tovább, 13-6. 13-4 volt, ekkor alakult ki a legnagyobb különbség, innen jött Lendvai büntetőgólja, és most ez a Mucsi találat azt jelzi tehát, hogy megint egy 2-0-ás sorozatban a zuglói együttes. 13-6-ra viszont a Ferencváros vezet, támad a házigazda, Szilágyi, elkíriben középen Farkas, Nincsen lövő helyzet vele szemben, Dobi maradt ott, Guris Atti a kapás oldalon, hátsóban bejátszására nem nyílik lehetőség, kénytelen Farkasnak visszatenni a labdát. Szilágyi, 5 másodperc maradt a támadóidőből, a lécet találja Guris Atti, elhajolva kellett ellőnie. Sanyargatta őt a támadóidő, letelte is, mindenképpen el kellett tehát vállalnia. Húzhatnak most előre a zuglóiak, itt a negyeden belül 3-2-re vezet az FTC, és egyenlíthet ugye csak a negyedet nézve a zuglói vendégegyüttes. Dobi Dorina, 5 másodperc maradt a támadó időből, ennyi telt el azzal, hogy közelebb ússzanak a vendégek. Főc emelte kapura, Neszmély tengerelte a kötélhez, sarokból a dobás a BVSC javára. 7-essel Tóth Fruzsina tempózik el a labdáért. Sarokból ő hajíthatja be. 18 másodperc, ugye ilyenkor a támadó ideje a BVSC-nek. Tóth visszakapta. Átemeli a kapás oldalra, Lendvai teszi be középre. Ez már sok volt. Főc ráadásul 2 méteren belülre úszott akkor. Fordulhat a Ferencváros. 3,5 perc a harmadik negyedből. Plevritu, Guris Atti, kapufa. Kipattan a labdát, Smuk, a kapus pedig megragadja. A visszaúszásnál egy kiállítás, Keszthelyit küldik ki. Időt kér Béres Gergely. Mintha a veszett fejsze nyenéért menne az zuglói együttes, de lehet, hogy Béres Gergely szakvezető most itt azt érzi, hogy ebből az emberforból ki lehet hozni a maximumot, és talán az lehetne egy fordulópont. 13-6-ra vezet ugyanis a BVSC-vel szemben a Ferencváros. 3 perc, 16 másodperc maradt tehát a harmadik negyedből. Korábban már említettem, de érdemes felidézni, hogy ebben a párharcban milyen végeredmények születtek. Május 21-én a döntő első felvonásán 15-8-ra nyert a Népligetben az FTC, és egy héttel ezelőtt a Szőnyi úton 16-11-re bizonyult jobbnak ellenfelénél a címvédő. Tehát eddig a 16 lőtt gól a legtöbb egy mérkőzésen a Ferencvárostól. Hát itt már a harmadik negyed vége előtt 3 perccel 13 a mutató az FTC neve mellett. Támad a BVSC. Egyenlő létszámnál viszont, illetve ember előnyben ugye Keszthelyi kiállítása miatt. Lendvai, végigjár a labda és kapás oldalról a gól, Pőce Panna. A léc alá vágta, már süllyedőben volt a kapuban Neszmély, úgyhogy nem tudott hárítani. És ezt az emberforros figurát, ezt, amit Béres Gergely elmagyarázott a tanítványainak, hiba nélkül játszották meg a zuglóiak, és nézem a jegyzeteimet, ez már egy 3-0-ás sorozat a BVSC részéről. 6 góllal még mindig a Ferencváros vezet, viszont most némiként megtorpant a támadó gépezet a zöldfehéreknek. Máté a félpályán, Levritu üresen maradt, tovább játsza a kapás oldalra, Keszthelyi, nincs lövőhelyzet, begyötri oda Guris Attina, Guris Atti ráütöttek a lövő kezére, Zitzerben ráadásul 5 méteres büntetőpont Tóth neve mellé. Máté Zsuzsanna, Kuruc Guris Atti és Kunaszonya 2-2 büntető hibánál, és a túloldalon, tehát a BVSC-nél szintén 3 játékos, Tóth, Nagy és Gorter. Jön az 5 méteres, Plevritu a jobb alsóba vágja, 14-7, a görög légiós töri meg tehát az zuglói jó szériát ezzel a gollal. Máté Zsuzsanna, Guris Atti, De Vries és ennyi a mezőnyjátékosok olyan névsora a Ferencvárosból, akik ezen a találkozón még nem találtak be. Tehát mindössze 3 játékos a kapusokat leszámítva. Jön előre a BVSC, megint csak a szépség tapaszért. Őce tovább, Tóth. A rossz kéz oldalon hátsóban jobbkezesként Pőce, nincsen vele szemben senki a védő közül, akár 6 méterről rá is durranthatná, inkább kivár és elveszíti a labdát, mert hogy megtámadta őt Leimeter is. Plevritu már azt nézi a labdával a kezében, hogy kit indíthat elől. A visszaúszásnál egy kiállítás, Mucsi Mandulát küldik ki. úgyhogy emberelőnyben a Ferencváros Szilágyi kivárott a rossz kéz oldalon. Máté szemben a kapuval, a lövés kiköt a hálóban, Keszthelyi Rita részéről. Megkapta a kapás oldalon, viccet a kötélhez közel, Keszthelyi Rita visszább lépett, vissza evezett a karjaival. Nem volt igazán jó blokk előtte, és Smuk Tünde teste mellett a hálóba vágta a labdát, Keszthelyi Rita, aki ezzel a mezőnyben a legeredményesebb a maga 3 góljával. 2 perc maradt a harmadik negyedből, 15-7-re a hazai medencében játszó FTC vezet a BVSC-vel szemben a bajnoki döntő 3. mérkőzésén. Jönnek előre a vendégek. Lendvai tanácstalanság az arcán, szabad dobás, és most már társ is van, akit megjátszhat. Dobi egy húzás Tóttól, ez a Pőcétől fejen találta a védőt. Leszmének hárítania tehát nem kellett, de a kapus már azt figyelheti, hogy elől ott marad Guris Atti teljesen zavartalanul, akár lőhet Guris Atti, de inkább önzetlenül továbbadja. Kuna le a kötélhez, Szilágyi Dorottya a rossz kéz oldalon, és ugye balkezes játékos nélkül az FTC bejátszás, illetve Farkas Tamarának az a becsúsztatott labda centerbe, az hosszú volt. Smuk halászta el, és most már Tóth Frusina tempózik a jobb oldalon, a fél pályáig jutott. Becsületből azért Gorter még megfordulna, és a BVSC is közelebb zárkózna. Lendvai körülnéz, még egy passz, Neszmé tolta ki. Neszmé Boglárka kap egy labdát, és indíthat megint csak. Megúszó ember talán van Kuna személyében, ott a jobb oldalon akár végig is mehet Kuna, de inkább beközépre. Egy ejtés, ezt meg Smuk halássza le. Olvasta szándékot Keszthelyi, próbálta valamelyes meglepni a kapust. 6 méterről próbálta átlöbbölni a bal felső sarokba Keszthelyi, de hát ezt Smuk tudta. Kiállítás. 2-es számú játékos, tehát Plevritu az, aki a sorokba úszik. Tóth pedig a labdával itt a kötélnél, már a jobb oldalon. 10 másodperc maradt még a támadó időből a negyed legvégén. Dobi egy újabb védés Neszmétől. Teljesen elbizonytalanodtak az zuglói lövők. 10 másodperc maradt a negyedből, mire elég. Vályi Vanda azért még ott megiramodik a jobb oldalon. Vályi még egy átjátszott labda, és Zitzer, már lövésre nem marad idő. Keszthelyi kapta vissza egyébként a labdát Kuna Szonyától. Ezzel ér véget a harmadik negyed. A záró játékrész megelőzően a női vízilabda OB1 bajnoki döntőjének 3. mérkőzésén FTC-BVSC 15-7 egy negyedre a bajnoki címvédéstől a házigazda. A szó Edvi Lászlóé.
0: A Roland Garroson pedig zsodár van egyetlen gémre attól, hogy bejusson a legjobb 8 közé a spanyol házi rangadó, annak ellenére, hogy Carreño Busta 6-4-re, illetve 6-4-re megnyert az első két szettet, ezt követően jöttek honfitársának, Zsodának a percei, 6-1-re, 6-2-re nyerte a harmadik, illetve a negyedik játszmát, és jelenleg 5-2-re vezet Zsodár Carreño Busta ellen. Zverev megnyerte rövidítésben az első játszmát De Jong ellen, 7-6-ra, egyébként a rövidítés 7-3 volt, jelenleg pedig 2-1-re vezet Zverev a második játszmában, de Break még ebben a játszmában nem volt. De Jong egyébként egy holland játékos, szerencsés vesztesként van a legjobb 16 között, ez azt jelenti, hogy a selejtezőben kiesett, azonban sorsolás útján mégis megkapta a lehetőséget, hogy szerepeljen a főtáblán, és ha már megkapta a lehetőséget, akkor egészen jól szerepel De Jong, annak ellenére, hogy az első szettet elbukta Zverev ellen, még minden esélye megvan arra, hogy bejusson a legjobb 8 közé. Hát nem akármilyen eredmény lenne, mint ahogy nem akármilyen dolog lenne, talán a jégkorong történetének egyik legnagyobb meglepetése, ha Norvégia le tudná győzni Kanadát a bronzmérkődésen. 40 perc után 2-0 arányban vezet Norvégia Kanada ellen, a világsztárokkal felálló Kanada ellen. Tényleg kár is sorolni őket, hogy mekkora játékosok. Hát itt van Crosby a pályafutása vége fele, itt van Celebrini a pályafutása elején, O'Reilly, Tavares, tényleg meg mindenütt világsztárok kanadaiaknál, és mégis Norvégia vezet 2-0, közben Carreño Busta megnyert, Zsodár megnyert a találkozóját a Roland Garroson Carreño Busta ellen, úgyhogy bejutott Zsodár a legjobb 8 közé. Hamarosan folytatódik egyébként a jégkorong bronzmérkőzés, nem akármilyen harmadra van kilátás a 2-0 vezető Norvégia, illetve a hátrányban lévő Kanada ellen, de gondolom, hogy lassan kezdődik az utolsó negyed a Komjádi uszodában is, úgyhogy megyünk vissza Tóth Bélához.
1: És a jégkoronggal ellentétben itt a halmaz állapota a víznek folyékony, úgyhogy abban lubickolva történik meg a negyedik ráúszás. Vályi Vanda eddig veretlen, és ez a veretlenség nem törik meg, úgyhogy mind a 4 ráúszást az FTC világklasszisa hozta el, mert hogy azért nem csak a jégkorong pályán, hanem itt a medencében is vannak világklasszisok, más nem mondja Keszthelyi Rita, vagy éppen ha légiós kell megnevezni, Ortiz annak számít. FTC támadás, tehát Vályi, hú, micsoda birkózásod benne a kapu előtt, benn középen. Tényleg szavakat kell itt keresgélnem, mert már a lábak voltak a magasban, a kéz pedig a víz alatt. Kiállítás, Pőcét küldték ki, úgyhogy emberelőnyben az FTC. Szilágyi még tovább, Ortiz osztja ki a labdát. Vályi a lítről hova pattan, gólba pattan. Vályi Vanda harmadik találatával megvan a 16. gólja is az FTC-nek. A bajnoki döntőn belül 16 gólt korábban egy héttel ezelőtt ért el a zöld-fehér alakulat. A Szőnyi úton 16-11-re nyertek, tehát itt alig hanem a bajnoki döntőn belül gól csúcsot dönt ebben az idényben a Ferencváros. Talán ez lehetett egy célkitűzés még a záró játék részére ráfordulva. És hát közte ismételten 9. 10 még nem volt, 9 már nem egy ízben. Lendvai, zuglói akció. Lendvaival szemben Vályi Vanda kellemetlenkedik. Nem is Vályi az, hanem Kuna a túloldalon. Lendvai tovább játsza még, tehát időközben 8 másodperc maradt a támadó időből. Gorter ezt el fogja dobni oldalra. Lövésig tehát nem jutott a zuglói együttes ennél az akciónál. Jól védekezik a Ferencváros. És hát itt távolról szemlélve én már úgy látom, hogy kis Alexandra a ferencvárosi kapuban. Nézem a kispadot is, ott meg Neszmély Boglárka, úgyhogy cserélt egyet Matajsz Márk. Támad az FTC, tehát a túloldalon a BVSC kapuja előtt az akció, és egy sumuk tündevédés. Vályi Vanda újabb próbálkozását követően. A szerzett labdával már úszik előre Tóth Fruzsina. Próbál elválni őrzőjétől Mucsi Mandula. Ez azért nem könnyű, még Szalkai hanga mellett sem. Mucsi azért labdát kap. Kúszik ki a jobb sarokba. Zárkózik ugyanis az akcióhoz Dobi. A félpályán éppen, hogy átlépve Dobi, bejátszást centerbe. Azért nem sok babért termett eddig, de Gorter most megkaparintotta a labdát. Ráadásul Ortiz kiállításával ember előnyben a BVSC. Dobi Dorina szemben a kapuval akár lőhet, lóbál csupán ki a rossz kéz oldalra, végigjár a labda, Lendvai talál be. 5 méterről egy kereszt átadást követően Mucsi Mandulot találta meg Lendvait, aki meg jobb kézzel a kapuba továbbított. 16-8. Dupla annyi gólnál tart, hogy az FTC, mint a BVSC. Lendvai Zoé pedig ebből a 8 zuglói találatból 3-at vállalt egymaga. A játék folytatására várunk, mert hogy Guris Atti Gréta tér vissza a medencébe, és mivel már harsant a sípszó, jöhet az FTC az újabb támadással. Maradt még 6 perc a találkozóból, 8-szal vezet a Ferencváros. Hát innen valami csodaszerű feltámadást szükségeltetik a BVSC-től, hogy bármi meglepetés történjen, vagy fordulat álljon be a mérkőzés menetében. Most Dobi elhozza a labdát, Farkas Tamara állt be a back elé, és a bejátszás az rövid volt. Mucsi Mandula már még a saját tér felén, szoros védekezéssel az FTC. Szilágyi Dorottya próbálja megnehezíteni az életét Mucsinak, aki azért így is tovább tette Tóth. Elszakad őrzőitől Dobi, de őt nem látják a társak. Lendvai 6 méteren szemben a kapuval beemeli oda középre. Gorter mutatja a játékvezetőnek, hogy nyakon ütötték. Süket fülekre talál mindez a reklamáció, mert kis Alexandra már indít. Megúszó ember FTC módra, Vályi Vanda a rossz kéz oldalon, még tovább Ortiz, besurrant a labda ott a hóna alatt a kapusnak. Nem, mert hogy ezt majd a gólbíró megnézi. Egyelőre az ítélet, ami a parton született, az, hogy nincs gól. Fordul a BVSC. 16-8-nál most megmerevettek az álláspontok. A zuglójaknál most a lehetőség, hogy ezen változtassanak. Gorter továbbadja egybejátszást centerbe. Nem csak hogy szabad dobás, hanem kiállítás is. Dömsödi harcolta ki. Ráadásul Gurisatti Gréta ezzel kipontozódott. És végül is Béres Gergely dönt úgy ennél a kiállításnál is. Leginkább amiatt, mert emberelőnybe került a csapata, hogy időt kér a mérkőzés folyamán másodjára. 4 perc, 43 másodperc maradt a találkozóból. A női vízilabda bajnokság döntőjének harmadik mérkőzésén Ferencváros BVSC 16-8. Gurisatti Gréta kipontozódott, ő tehát már kikötötte a sapkáját, és úgy ül a kispadon, már nem térhet vissza a medencébe. Próbál ma valamelyes még a BVSC ezen az álláson kozmetikázni, de tényleg maga a realitás azt mondatja velem, hogy 4 perc és 43 másodpercre a címvédéstől a Ferencváros. Bedobják a labdát Smuknak, a kapusnak, tőle indul ez a BVSC támadás, emberelőnyben tehát Mucsi. Tovább Dobi, Tóth szemben a kapuval, Lendvai visszakapja, Dobi kapás hátsóban, és hát hogyha ez volt a cél, hogy Dömsödit ott centerben megtalálják egy pontos átadással, akkor ott a hiba pont, mert nem sikerült Dömsödit megjátszani. Plevritu fordul már. Még egy repülő cserére is van lehetőség az FTC-nél. Talán már gyakorolnak a BL4-es döntőjére. Keszthelyi a félpályán, beejti oda centerbe. Sikerül kinyúlni a labdáját Farkasnak, és még amellett, hogy megszerzi, megkaparintja a labdát Farkas Tamara, még a kiállítás is megérkezik róla. Emberelőnyben a Ferencváros, itt pedig Matajsz Márk, a Ferencváros szakvezetője dönt úgy, hogy időt kér. Úgyhogy most szakadozott a játék, egymás után két időkérés a szakvezetőktől. Az immáron 48 esztendős Matajsz Márk pedig utasításokat ad a játékosoknak, emberelőnyben mit is kellene most megjátszani. 3 gólos Vályi Vanda, Keszthelyi Rita a hazaiaknál. És ugye korábban mondtam, hogy a mezőnyjátékosok közül kinek nincsen gólja a Fradiból, Máté Zsuzsannának még erre van lehetőség, de Fríznek is, hogy megszerezze az első találatát, Gurisatti Grétának már nincs, mert hogy ő időközben összegyűjtötte a 3 hiba pontot, ami miatt ugye kipontozódott. A labda egyelőre még a játékvezető kezében, de most már kis Alexandra gyűjti be. Az FTC kapusa indítja ezt az akciót. Vályi Vanda nyúl vissza ezért a labdáért a rossz kéz oldalon. Plevritu, Keszthelyi szemben a kapuval, lóbál, két kéz vonott előtte, Keszthelyi vissza ki Vájinak a kötélhez. 3 másodperc maradt, Plevritu, Keszthelyi gól! Éppen azelőtt, hogy letelt volna a támadó idő, 3 játékos kezén vándorolt a labda, Vályi, Plevritu és Keszthelyi, utóbbi tényleg talán 1/10 másodperc volt hátra a támadó időből, amikor elvállalta 5 méterről, és a jobb alsó sarokba továbbított. Tóth Fruzsina pedig kipontozódott a BVSC játékosának, és véget ért ez a találkozó idő előtt. Közte ismételten 9 gól, 17-8-ra vezet a Ferencváros a BVSC-vel szemben. Szűk 4 perc maradt még a találkozóból. Lendvai, ennek előre a zuglóiak becsületből. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit a női vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. 3 és fél perccel a mérkőzés vége előtt. 9 góllal 17-8-ra vezet a hazai merencében játszó FTC. Most Lendvai Zoe lövésénél, tehát a Zuglójak játékosának lövésénél nem kis Alexandra kapus hárít, hanem a védő kezéről pattan tovább labda, és fordulhat a Ferencváros azért, hogy a mérkőzés folyamán először 10 góllal vezessen a labda Szilágyi kezében. 4 góljával a legeredményesebb Keszthelyi Rita, egyébként már a találkozó legeleje óta folyamatosan a Ferencváros vezet, ugyanis egy 3-0-ás sorozattal nyitotta ezt a találkozót a házigazda, amely a párharc két korábbi felvonását egyaránt megnyerte. 7, valamint 5 gólos különbséggel, tehát az FTC játékosok olyan tudatban ugrottak a merencébe, hogyha itt nyernek, akkor bajnokavatás történik. Az első negyedben csupán Dobi Dorina talált be az ugróiak közül. 7-re nyert azt a játékrészt az FTC, Ortiz kétszer is eredményes volt, és innentől fogva igazából az a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség a végén. Most az FTC továbbra is azért támad, hogy meglegyen a közte 10. Még egy kiállítása a BVSC számára, úgyhogy emberelőnybe kerül az FTC, kiküldték Lendvai Zoét. Emberforban a ferencvárosi támadás, Plevrito a kötélnél a rossz kéz oldalon át a túloldalra, és a kapufát találja el ennél a lövésnél Kuna Szonya. 2,5 perc maradt a mérkőzésből, Ferencváros BVSC 17-8. BVSC akció. Berecki. Talán első ízben a vízben Berecki Luca. Dobi Dorina. Centerben Gorter. Kicsúszik a labda ott a védők mellett. Megint csak Gorternek ez a beemelt labda, ez hosszú volt. Kisnéz elődik. Sőt, megtalálja indítás gyanánt a csapattársat. Szalkai helyzetben ráütnek a kezére. 5 méteres. Belül az utolsó 2 percen, és egy büntető az, ami a legnagyobb lehetőséget kínálja a Ferencvárosnak azért, hogy meglegyen a 10 gólos különbség. Kuna Szonya fogja ezt elvállalni 17-8-nál, tehát Kuna vele szemben Smuk, én a sípszó, elvállalhatja, sőt, mi többe is dobja. 18-8 Kuna Szonya találatával neki ez a mérkőzésen a harmadik. Ez pedig már nem csak hogy tekintélyt porancsoló, hanem demoralizáló is. A BVSC-nek azért ismétlem óriási eredmény már az is, hogy eljutott a bajnoki döntőbe. Az elmúlt esztendők egyeduralkodóját, az UVS-ét söpörték el az útból, és az UVS-e lett a bronzérmes egyébként, tehát ezt is hozzáteszem, hogy a legutóbbi időszak egyeduralkodója, az UVS-e az a dobogó legalsó fokára odaért. Ugye az újpestieknek már tavaly is csupán az ezüstérem jött össze, mert hogy a Ferencváros már akkor a bajnoki döntőben jobbnak bizonyult. Zuglói akció, másfél percig a mérkőzésből Végvári Bori vár ki. A fiatalokat is bedobja a medencébe Béres Gergely, na, nem a mély vízbe, mert hogy itt igazából már nincsen tét azt illetően, hogy mi lesz a végeredmény. Tényleg csupán a számszerű végeredmény az egyedüli kétség még ezen a mérkőzésen, na de az sem sokáig, 1 perc, 20 másodpercig. És hát a ferencvárosi szurkolótábor már azt hiszem, hogy itt a bajnoki címnek tapsol újjong. Szalkai a labdával, tehát FTC támadás még. Szilágyi maradt a támadó időből 18 másodperc. Szilágyi csak sikerül oda beejteni centerbe De Vriesnek, aki meg kiállítást is kiharc, sőt, mi több gólt is. Úgyhogy Berecki Lucát küldték ki a játékvezetők. 1 perc, 5 másodperc maradt, és De Vriesnek megvan az a gól, amit mondtam, hogy talán itt az lehet még a célja a Ferencvárosnak, hogy gólt lövessen minden mezőnyjátékossal. Máté Zsuzsannára vár még egy feladat, hogyha ebből indulok ki. De Vries kiúszik, ő a kispadra. Máté Zsuzsanna még benn van a merencében, tehát még akár még ő gólt lőhet. A ferencvárosi szurkolótábor pedig már arra kéri a csarnok további részét, hogy álljanak föl, és úgy tapsoljanak a bajnok csapatnak, a bajnoki címvédőnek. Belül az utolsó percen az OB egy döntőjében 11 gólos különbséggel vezet az FTC, támad a BVSC, beáll zónázni a Ferencváros, ketten a kapus mellett a mezőnyből. Máté Zsuzsanna kezéről pattan ki a labda. Vezetheti, könnyen lehet, hogy az utolsó támadását a magyar bajnokságban az FTC ebben az idényben. Lái Vanda fordul a jobb oldalon, meg lesz a 20, mármint a lőtt gólokat tekintve az FTC-nél. Leimeter bal kezén a labda, Keszthelyi a félpályán. 12 másodperc maradt a támadó időből. Máté Zsuzsanna centerben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ismételten. 15 másodperc maradt a mérkőzésből. 19-8-ra vezet a Ferencváros. Keszthelyi pörgette le ezt a támadó időt. A női vízilabda OB egy bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén 10 másodperc maradt még hátra. De itt már pacsisznak a játékosok, mert hogy már a számszerű végeredmény is biztos. A Ferencváros 19-8-ra megverte a BVSC-t, és ezzel eldőlt, hogy címet véd a női vízilabda bajnokságban, és egymás után másodjára bajnok, mert hogy a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén is megveri a zuglói ellenfelét. Ezúttal 19-8-ra diadalmaskodik Matajsz Márk együttese. Bajnok tehát az FTC a női vízilabda bajnokságban. És azt hiszem, hogy innen a helyszínről ennyit lehet most egyelőre elmondani, na meg azt, hogy a ferencvárosi játékosok már benn a medencében mindannyian, még Matajsz Márk is ünnepelnek, örömködnek, mert hogy címet védett a zöld-fehér együttes, és némi pihenő után majd jöhet a folytatás a Bajnokok Ligája 4-es döntőjével, azt Máltán rendezik majd június 10-e és 13-a között a Ferencvárosnak. Akkor ér véget az idény. Hát reményeink szerint egy bravúros, érmes pozícióval, de hát az a jövő. A BVSC-nek is jár a pacsi, mert hogy a zuglói együttes története során, hát jó nagy megszakítást követően, 9 esztendő után jutott be ismételten a bajnoki fináléba, és derekasan helytálltak, csupán itt a harmadik mérkőzésen bizonyultak könnyed ellenfélnek, mert ez a 11 gólos különbség, és az, hogy a Ferencváros végigvezetett a mérkőzésen, azt mutatja, hogy ezen a találkozón bizony a legnagyobb volt a különbség a két együttes tudása között. Én a végeredménnyel búcsúzom átmenetileg a Komjádi uszodából, mert hogy már a férfi vízilabda a bajnoki döntőnek a résztvevői jönnek be a partra, feltűnik például Dusan Mandic, tehát 18 óra 30 perckor, cirka 1 óra múlva jön a bajnoki döntő harmadik mérkőzés a férfiaknál, akkor ismételten a Komjádi uszodái lesz a szó, itt a Nemzeti Sportrádióban. A nőknél a bajnok az FTC, mert hogy a döntő harmadik mérkőzésén 19-8-ra megveri a BVSC-t, a szó a stúdiójé.
0: És Lukács Dénessel, a harmadik kerületi tévéje korábbi vezetőedzőjével, női vízilabdáról van szó, elemezzük ezt a találkozót. Dénes, amikor az első negyed után 7-1-re vezetett a Ferencváros, most az edzői vénádat szeretném kicsit elővenni, szóval mit mond ilyenkor egy edző, mit lehet ilyenkor mondani, amikor 7-1-es hátrányban van a csapata, és ráadásul az első két találkozót elbukta?
2: Nehéz, azt gondolom, mert jelentős fáradtságbeli különbség volt a két csapat között. Attól függetlenül azt gondolom, hogy a középső szakaszát egész jól megfogta a BVSC, és nem nyílt tovább az olló. A negyedik negyedre fáradtak el végérvényesen, és akkor már nem tudták tartani újra a Ferencvárosnak a lefordulásait. Én azt hiszem, hogy a Gergő is valami hasonlót kérhetett, hogy próbálják meg tompítani ezt a különbséget, hogy egy elfogadható vereség legyen, de ez a realitás, ami nem jó a vízilabdának, valljuk be őszintén, tehát az, amit most láttunk, vagy talán most már lehet, hogy férfi mezőnyben évek óta kialakult, hogy egy csapat dominál nagyon nagy mértékben, ez nem biztos, hogy jó egyébként a sportágnak.
0: Hát de mi lehet a megoldás? Hát nyilvánvalóan a Ferencváros mögött lévő csapatoknak kell összekapni magukat, mert úgy tűnik, hogy a női mezőnyben, hát a férfire is, ez egy másik történet, de most nőkről beszélünk. Szóval mi lehet a megoldás? Ez a Ferencváros jelenleg magyar mezőnyben utolérhetetlennek tűnik.
2: Nyilvánvalóan az a megoldás, hogy más is felfejlődjön pénzügyileg arra szintre, hogy hasonló erejű játékos állományt tudjon szerződtetni. Nyilván nem az erős csapatnak kell a gyengékhez alkalmazkodni, én azt hiszem, hogy az lenne jó a bajnokságnak, akár férfi, akár női szinten, hogyha legalább kettő, hogyha gondolunk például a spanyol labdarúgásra, azért általában a Barcelona és a Real Madrid között egy komoly párharc van, vagy a magyar kézilabdában is, a Veszprém és a Szeged között jellemzően egy komoly párharc van. Szeretném, vagy szeretnénk szerintem sokan, hogyha a vízilabdában is női és férfi szinten is, teljesen mindegy, hogy kinek hívják ezt a két csapatot, de valóban igazi párharcokat láthatnánk újra.
0: Igen, hát hogyha egy picikét a férfiakra gondolunk, ugye nem is olyan régen, micsoda Honvéd Vasas párharcok voltak, korábban ugye volt OSC Vasas, meg nem akármilyen párharcok. Nyilván női vonalon nem tudunk ennyire visszamenni, hiszen a női szakág az egy lényegesen fiatalabb szakág. De én egy picikét elemezzük ezt a Ferencvárost. Tehát vegyük úgy sorban, támadásban, védekezésben, kapus teljesítményben, ez egy tökéletes gépezet?
2: Ezt majd szerintem Máltán fogjuk látni, hogy tökéletes vagy nem. Tehát ott lesznek olyan ellenfelek, akik valódi mértéket, vagy valóban megmutatják azt, hogy a Ferencváros kellő erősségű-e ahhoz, hogy nemzetközi szinten is érvényesítse a tudását. Itt most azt láttuk, hogy átgázoltak a BVSC-n, két világklasszis játékos, aki eddig nem is játszott a bajnoki döntőben, megérkezett, sérülésből visszatért a Keszthelyirica, ha jól emlékszem, 4 gólt is lőtt ezen a mérkőzésen, visszatért a görög válogatott játékosa is a Fradinak. Itt most tényleg erőben, sebességben egy akkora különbség volt a két csapat között, amivel a BVSC már ilyen páratlan nem tudott mit kezdeni.
0: Igen, akik velünk voltak a mérkőzés előtt is, azok emlékezhetnek rá, hogy szóba került, hogy június 10-én kell elődöntőt játszania a Bajnokok Ligájában a Ferencvárosnak. Ez, ha jól tudom, jövő szerda, tehát nem 3 nap múlva, hanem rá egy hétre. Hát ez nagyon kevés idő. Ilyenkor mi van? Tehát ilyenkor ma úgy elengedi a vezetőség a lányokat, hogy kicsikét ünnepeljenek, mondjuk holnapra szabadnapot kapnak, és onnantól ismételten félretéve minden gőzerővel készülődés a Bajnokok Ligájára. Mi a protokoll ilyenkor?
2: Nyilván meg fogják ünnepelni a maguk mértékével, de én azt hiszem, hogy számukra a szezonnak a csúcsa az Máltára lett kihegyezve, úgyhogy én azért arra számítok, ismerve a Márkót, ismerve a játékosoknak a profizmusát, hogy vélhetőleg 2 napon belül újra munkába fognak állni. Szerintem egyébként kellő idő a regenerálódásra, és kellő idő arra, hogy élesek legyenek a Final Four-ban.
0: A női vízilabda bajnokságot, tehát a 2025-2026-os szezonban a Ferencváros csapata nyerte meg. 18:30-kor kezdődik a férfi vízilabda bajnoki döntősorozat 3. találkozója. A képlet szinte ugyanaz. A Ferencváros az első 2 találkozót a Honvéddal szemben megnyerte, ráadásul egész magabiztos különbséggel, az elsőt 13-9-re, a másodikat ráadásul 20-12-re, tehát 8 góllal nyerte meg, és hát a Ferencvárosnak férfi vonalon azért hatalmas tradíciói vannak, hiszen 27-szeres bajnok a Ferencváros csapata, és ha jól emlékszem, 2022 márciusában kapott ki utoljára a férfi csapata a Ferencvárosnak a Szolnoktól, tehát mint magyar csapattól. Ugyanilyen egyértelmű mérkőzést várhattunk, és egyértelmű bajnokavatást a férfi vonalon, és mit gondolsz, Dénes?
2: A realitások talaján maradva azt hiszem, hogy bajnokavatás lesz. Én csak bízom benne, hogy nem lesz ennyire egyértelmű a mérkőzés, bár a második a Tüskecsarnokban már egy jelentős Ferencváros dominanciát mutatott. Meglátjuk, hogy tudnak alkalmazkodni a honvéd játékosok ehhez a terheléshez, és hogy milyen attitűddel és milyen mentalitással tudnak erre a mérkőzésre vízbe szállni. Nagyon szeretnénk, hogyha egy szorosabb mérkőzés lenne, de várhatóan azért a Fradi bajnok lesz ma.
0: Hát erről fogunk még beszélgetni Lukács Dénessel, a 3. kerületi TVE női vízilabda csapatának korábbi vezetőedzőjével, de akkor egy kicsikét tekintsünk a jövőbe, mert még mielőtt elkezdődne a férfi vízilabda bajnoki döntősorozat 3. mérkőzése, ez 18:30-kor lesz, vagyis 55 perc múlva. Előtte befejeződik a női kézilabda bajnokság is, hiszen az utolsó fordulót rendezik meg. Egy időben lesznek a találkozók, hogy mennyire várhatóak izgalmas érdekes találkozók, azokról majd természetesen hamarosan fogunk beszélgetni Marosán Györggyel, állandó kézilabda szakértőnkkel, most azonban így vasárnap délután egy egészen különleges dalt játszunk le, amelyet nem nagyon szoktunk lejátszani. 1970-ben írta a Deep Purple ezt a bizonyos rock himnuszt, amely azóta tényleg a rocknak a himnuszává vált, és egészen elképesztő produkciót nyújt benne a gitáros Richie Blackmore és az énekes Ian Gillan. Egyébként a Deep Purple néhány hónap múlva Magyarországra érkezik, hát már nem ebben az összetételben, és messze nem 20 évesek a tagok, de amikor még 20 évesek voltak, akkor ilyen fantasztikus dalokat tudtak játszani, mint a most hallható Gyermek az időben.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Csúcs sporteseményekhez csúcs zene az elmúlt 10 percben a Deep Purple együttes 1970-ben született Child in Time című dalát hallhatták. A Deep Purple egyébként néhány hónap múlva Magyarországon lép fel. A ekkori a 70-es tagok közül hárman is itt lesznek egyébként Magyarországon továbbra is. Ian Pace a dobos, Roger Glover a basszusgitáros és Ian Gillan az énekes. Egyébként 1993 óta azért Ian Gillan ezt a számot már nem tudja elénekelni, úgyhogy egészen biztos, hogy ezt a számot nem hallhatjuk Magyarországon néhány hónap múlva. Mennyire tetszett a jó kis Deep Purple nóta Marosán Györgynek, az állandó kézilabda szakértőnknek?
3: Hát, üdvözlök mindenkit. Én először is az első gondoltam az, hogy bízok benne, értek én annyira a kézilabdához, mint amennyire te a Deep Purple-höz, de nem vagyok benne biztos.
2: A kézilabdára fogunk beszélgetni. De előtte elmondom, hogy a jégkorong világbajnokság bronzmérkőzésén 1 perc és 16 másodperccel a vége előtt Norvégia 2-1-re vezet Kanada ellen. Elképesztő, sokáig 2-0-ra vezetett a norvég válogatott, és 1 perc 10-valány másodperccel a vége előtt korongot szereztek, az üres kapura ráüthették volna, és ezzel eldönthették volna a bronzmérkőzés sorsát. Azonban nem sikerült betalálni, a kanadaiak viszont lefülelték a korongot és szépítettek, úgyhogy mi nem akármilyen izgalmak lesznek több mint egy percben. Természetesen erről is be fogunk számolni majd itt a folytatásban. Azonban Marosán Györggyel, aki, mint említette, a Deep Purple-höz kevésbé, a kézlabdához viszont jobban élt. Kézlabdáról beszélgetünk, és néhány héttel ezelőtt, vagy talán bő héttel ezelőtt együtt ültünk itt, amikor az utolsó fordulót rendezték a férfi bajnokságban, és akkor elképesztő izgalmakat éltünk itt át együtt a kiesés elkerülésért vívott harcban. Hát itt már nem lesznek izgalmak, mert a Kozár Michelin és a Dunaújváros, ezt furcsa kimondani, csapata már elbúcsúzott, helyére érkezik két gárda a másodosztályból, és akkor ne hallgassuk el, Marosán György a másodosztályban edző, hogy végzett a csapatod?
3: Igen, Békés Csabán kezdtünk el egy újjáépítést ebben a szezonban, és hát harmadik helyen végeztünk. Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt számunkra, hogy itt egy teljes megújuláson átestünk, és sikerült már egyből dobogón végezni. Nyilván a Békés Csabai kézilabdának NB1-ben van a helye, de ehhez most az alapjairól kellett építkezzünk, és hát a következő szezonban egy 3 éves projektben gondolkodunk, és a második év az, amikor mi szeretnénk kivívni az első osztályban való indulást. De hát innen is gratulálok az MTK-nak és az Egernek, akik följutottak. Az MTK egy nagyon jól megszervezett egyesület, azon belül együttes, tehát minden szempontból megérdemelték a feljutást, szerintem tudatosan építkeztek a kiesés után, és ugyanez nyilván elmondható az Egerről is.
2: Tehát az MTK és az Eger érkezik a Kozár Michelin és a Dunaújváros helyére. Na most azért utolsót magyarázzuk el, Gyuri. Tehát a Dunaújváros úgy esik ki, hogy 2 döntetlent ért el a bajnokságban, az utolsó forduló előtt még nincsen győzelme, van 23 vereség, arról a csapatról beszélünk, amely 1999-ben bajnokok ligáját nyert. Hát ez megmagyarázhatatlan számomra.
3: Igen, financiális problémákkal találkoztak, vagy küzdöttek egész szezonon keresztül, és hát ez a probléma eluralkodott, ennek volt hatása, hogy minden játékos, felnőtt korú játékos eligazolt Dunaújvárosból, és hát gyakorlatilag az ifi csapattal álltak ki a szinte teljes második fél évben, és ez odáig vezetett, hogy nem tudtak bennmaradni.
2: 943 gólt kapott a csapat, ha ma nem igyekszik, akkor akár az 1000 gólt is megkaphatja a bajnokságban. Hát nagyon szomorú ez, hogy a Dunaújváros csapatától így kell elbúcsúznunk, amely, mint említettem, 1999-ben Zsiga Gyula vezetésével annak idején bajnokok ligáját nyert. Szóval Dunaújváros búcsúzik, és győzelmeig nincs a Dunaújváros csapatának, viszont odafenn meg egy veretlen csapat van, a Győr gárdája 25 találkozójából 24-et megnyert, azt hiszem, hogy ehhez sok magyarázat nem kell, a Győr felfelé kilógott a mezőnyből.
3: Vagy... De egyértelmű, tehát ő nem csak a magyar mezőnyből, szerintem a világ mezőnyéből kilóg. Nem nagyon látom azt a csapatot, aki el tudja kapni ezt a Győrt, rendkívül egységesek, és ezt sokszor kihangsúlyozom, hogy nem azért, mert a világ legjobb játékosai játszanak a Győrben, mert nagyon sok jó játékos van a többi csapatban, és talán nem is igaz az, hogy a világ legjobbja minden

0: a jövő hétre, ma egy fesztivál kézilabda jelleg lesz.
1: A Győr egyébként már matematikailag is megnyerte a bajnoki címet, mindössze egyetlen pontot veszített el a csapat. A bajnokságban a Ferencváros tudott döntetlent játszani a Győrrel, és ami ettől érdekesebb, hogy a Ferencváros is mindössze a Győr ellen tudott pontokat veszíteni. Tehát úgy fog a Ferencváros végezni 3 veszített ponttal, hogy alatta lévő csapatok közül mindenkit megvert. Ami még érdekesebb, hogy a Debrecen úgy fog végezni 4 vereséggel, hogy kikapott 2-szer a Győrtől, kikapott 2-szer a Ferencvárostól, ellen az összes alatta lévő csapatot a Debrecen legyőzte. Ez nagyon érdekes ebben a bajnokságban ilyen szinten. Tehát, hogy ez ilyen 1+1+1+ a többiek bajnokság.
0: És ez nem szokhattunk hozzá, mert mindig emlékezhetünk, hogy az első két hely mindig általában Fradi Győr volt, ugye ebbe szólt bele a Siófok egyszer egy szezonban, de a harmadik helyért mindig minimum 2 csapat nagy harcba volt szintén, de inkább 3, még most visszamehetünk régre, amikor az Érd, a Siófok, ugye az az Érd, aki még Szabó Edina féle Érd, aki nagyon-nagyon jó játékosok
1: volt.
0: Igen, tavalyi évben az Esztergom Debrecen, pár harc és a Vác ezekben mindig becsatlakozott, szerintem erőn felül, de mindig ott volt ő is a harcban ezért a címér, a bronzéremért. Idén pedig a Debrecen. Én ha Győrt kiemeltem az előbb, hogy legyőzhetetlennek tűnik, akkor a Debrecen a másik, akit ki kell emeljünk ebben a szezonban, mert szerintem fantasztikus szakmai munkát végez Szilágyi Zoltán annál a csapatnál is, és kerek minden, ami ott van. Hát a Bajnokok Ligájában elindultak, tovább jutottak a csoportból, nagy csapatoknak a bajszát ráncigálták, apropó nagy csapatok és a bajusz, hát a Győrt megverték Győrben Bajnokok Ligája mérkőzésen, tehát ez a harmadik hely, ez egy nagy siker nekik, hogy a két nagy csapaton kívül nem kaptak ki mástól, és a két nagy csapat közelébe is voltak a bajnoki meccseken is, és mindenki a helyén van szerintem, ez az erőviszony most a reális, Győr, Fradi, Debrecen, Esztergom.
1: Igen, és az érdekes, hogy mint említettem, a Győr csak a Ferencváros ellen veszített pontot, a Ferencváros csak a Győrrel szemben mindenkit, aki mögötte végzett, legyőzött. A Debrecen ugye 4 mérkőzést elveszített, de mindenkit legyőzött az alattuk lévő csapatok közül. A Debrecennek 6 ponttal van többje, mint az Esztergomnak, és még a 4. Esztergom is 5 ponttal előzi meg a Vácot. Vác, Fehérvár, Mosó-Magyaróvár, Kisvárda, Budaörs és ugyevár a visszatérő Vasas, ezek jelentik a magyar női kézlabdának a középmezőnyét, a gerincét. Ezek a csapatok viszont csak egymás ellen tudnak tisztességes eredményt elérni, vagy legalábbis olyan eredményt elérni, hogy esélyük van pontszerzésre.
0: Igen, hát nagyjából reális, tehát itt ugye 1-2 pont döntött például a Kisvárda és a Budaörs, vagy valamint a Mosó-Magyaróvár között, abba Fehérvárt hívhatjuk a bajnokság meglepetés csapatának, ők tőlük nem megszokott az elmúlt években, hogy ott legyenek az első felében a tabellának. Mosó-Magyaróvárnál sokkal jobb szezonban bíztak, ugye ebből ez mutatja is, hogy Ádzsicsot elküldték, szerződést bontottak a szlovén szakember, de a montenegrói szakemberrel, és aki a nagy csalódása még a bajnokságnak, az a Szombathelyi 11. helye, és hát magában az, ahogyan kinéz az a történet, hát ez nem egy pozitív év sajnos a szombathelyieknek, mert tavaly év alapján európai kupaszereplésben is bíztak, ehhez képest a vonal fölött vannak csak 2-vel.
1: A Szombathely 11-re 17 pontja van jelenleg, a NEKA is a semmi ágán van, mert 5 ponttal gyűjtött kevesebbet még a Szombathelytől is, vagyis a NEKA fog a legrosszabb még bennmaradó helyen végezni, viszont a Kozár Michelinnek 4 pontja van, a Dunaújvárosnak 2. Egy mondatban ezt a NEKA-t tegyük egy kicsikét helyre, valószínűleg ezt a csapatot kevesebben ismerik, mint mondjuk a Vasast vagy a Fehérvári Gárdát.
0: Ez fiatal játékosra sokra alapszik a csapat, még hogyha egy-két rutinosabb játékosokkal teli is tűzdelik minden évben, de abszolút az a feladata a Nemzeti Kézilabda Akadémiának, hogy a Magyar Kézilabdának neveljen játékosokat, és följutottak a tavalyi szezonban első osztályba. Én ki kell emeljem szintén a Szilágyi Zoltánnál, ugye kiemeltem a Debrecen szereplését, az edzőnek a szerepét, azért most Baku Botont szerepét mindenképpen kiemelném annak a kapcsán is, hiszen rendkívül jó szakembere ő a magyar kézilabdázásnak, és ezt megmutatja évről évre a tavalyi feljutással, az idei bentmaradással, és azzal, hogy jönnek a fiatalok, próbálnak bizonyítani, bízunk benne, hogy valóban újra 1-2 év múlva megint csak a válogatottba is fogunk látni.

0: ebből a korosztályból játékosokat, de hát a mai mérkőzésen azért őnekik ezt élvezni kell az Audi
1: Arénában. Ilyenkor ezt mondta az edző, úgy küldi fel őket, hogy élvezétek azt, hogy hatalmas közönség előtt világsztárok ellen játszottok, és próbáltok a maximumot nyújtani, és próbáltok a megoldásokat végrehajtani, amiket begyakoroltunk, és ami esetleg sikeres lehet egy ilyen csapat ellen. Tehát ez a maximum, amit egy edző ilyenkor mondhat.
0: Hát természetesen ez, meg szokott lenni ilyen lebontás még, hogy 40 alatt kapni, 20 fölött lőni. Ilyen mindig adni kell célokat és részcélokat is a mérkőzésen belül, de azért ez sokszor a túloldalon múlik, hogy
1: mennyire. Ezt akartam kérdeni, hogy 40-nél kevesebbet fog dobni a győr.
0: Nem, szerintem ők most nagyon már mennek bele a, ahogy mondtam is, a jövő hétvégébe, és most már Intercity van, tehát most már azért nem bicikliznek, hanem Intercityként közlekednek. De hát élvezetes meccs lesz, biztos a helyszínen is jó lesz látni, és hát Cseszregi Balázs meg megszokott módon jól fogja láttatni velünk.
1: Így van, mindjárt kapcsolunk itt Cseszregi Balázshoz, egyébként Marosán György itt majd a stúdióba, és időnként elemezni fogja az eseményeket. Hát a kézlabda az lehet, hogy egy igazságos sport, de a jégkorong az egészen biztos, hogy nem igazságos, hiszen a világbajnokság bronzmérkőzésén Norvégia 1 perc 16 másodperccel a vége előtt még 2-0-ra vezetett Kanada ellen, és Kanada kiegyenlített. 1 perc 16-tal a vége előtt szépített, majd 6 másodperc a vége előtt egy egészen elképesztő góllal egyenlített a kanadai válogatott, egy teljesen szabálytalan góllal. Tehát egyszer nem értem, hogy miért van videóbíró jégkorongban, hogyha nem látja, hogy mindkét lábával egy játékos benne áll a tiltott zónának éken belül, lesz olyan mondom Marosán Györgynek, mint a 6-os a kézilabdában. De a jégkorongról térjünk át a kézilabdához. Zajlik a bronzmérkőzésen a hirtelen halál Kanada és Norvégia között, tehát Norvégia nem tudott csodát tenni, és illetően, ahogy említette Marosán György, a nekának sincs sok esélye a csodára, de hát azért egy tisztes helytállásban bízhat a gárda az ünneplő győri közönség előtt, úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre a kommentátor Cseszregi Balázs.
2: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A bemutatás on már túl vagyunk, illetve túl vagyunk a búcsún is, ugyanis 4 játékos távozik az Eto'tól. A két svéd, Natalie Hagman, illetve Anna Lagerqvist befejezi a pályafutását, és két dán is távozik, egyrészt Kristina Jörgensen, aki visszamegy a Metz együtteséhez, illetve az év közben a kieső beállók pótlására érkező Ida Maridál. Az, hogy ő hol folytatja, azt egyelőre pletyka szinten lehet hallani, hogy talán az Esbjerg együttesében, de vele kapcsolatban még hivatalos bejelentés így nincsen. És hát egy olyan örömteli dologról is beszámolhatok, hogy a babák megérkezése után, az ikerbabák megérkezése után először lép pályára Győri Lukács Viktória az Eto színeiben, azaz végül is őt is láthatják a nézők itt a bajnokság utolsó fordulójában a NECA ellen az Eto mezében. Egyébként az Eto-ból azért vannak bőven kimaradók, Szemerei, Stanko, Hausherr, Dál és De Paula nincs a mai mérkőzésen, és nincsenek fiatalok sem, ami azért nem véletlen, mert az U18-as, illetve az U20-as csapat is négyes döntőt játszik a bajnokságban. Az U18-as egyébként nemrég meg is nyerte a bajnoki döntőt, tehát az U18-as csapata is bajnok az Eto'nak. És még egy ünnepelt, aki nem más, mint Per Johansson, a csapat vezetőedzője, akinek ez a 100. mérkőzése az Eto kispadján, és majd lesz egy középkezdés is. Bruno De Paula ennek örömére azért felvette egy messz, hiszen vele akarja majd elvégezni egy kislány a kezdődobást. Ez meg is történt. Az biztos, hogy az Eto kapujában Hatadu Sakó fog majd kezdeni, a cseréje pedig Sandra Toft, aki ugye már azért régebben visszatér, de ő is szülés után van, és rá is számít majd a jövő évben már a Per Johansson Uros Bregár kettős, és akire még számíthat egyébként, az majd a szintén szülés után visszatérő Kari Bratzett és Esztelen Zeminko, de mindez már csak a jövő szezonra, a jövő évre igaz, hiszen ők majd akkor állnak az Eto rendelkezésére, és akkor, ha már teljes a népsorolvasás, érkezik Thaler Ushfeldt Deyla, illetve érkezik Sara Buktit is az Eto'ban. A kezdőcsapat pedig úgy néz ki, hogy Hovden, Christiansen, Elver, Dülfer a beállós, Jörgensen, illetve a balszélen Bo van Wetering a győrieknél. A NECA pedig a kapuban Csapó Kincsővel, a pályán pedig Török Fannival, Koroncai Petrával, Kollár Katával, egy betörés Elvertől, egy védés Csapótól, de kihozzák a játékvezetők a 9-esre, egy szabad dobásra a Kovács Tibor, Mándli Balázs kettős Sípol a mai mérkőzésen. Jörgensen, Elver, Jörgensen szépen lépnek ki rá, a bejátszásra azonban jó Dülfer befordul és megszerzi a találkozó első gólját. A mérkőzés után egyébként a győriek 19. bajnoki címét ünnepli majd itt a közönség, illetve a csapat, és akkor majd megpróbálunk néhány interjúval is jelentkezni a pálya széléről. És akkor Török Fanninál a labda, irányítóban Panyi Krisztina, ráviszi Koroncai a falra a labdát, Panyi, Koroncai, Török, a beállóban pedig Alakszai Zoé. Ők egyébként a legeredményesebbek közé tartoznak a bajnokságban. Labdát Chen, Hovden végigviszi, és megszerzi a második gólját az Etónak. 2-0. Én is kíváncsi voltam arra egyébként, hogy valóban milyen formában, vagy milyen sebességgel kezd az Eto, de én is hajlok arra, hogyha nem is csúcsformában, de újra valahol az alapozás vége, mini alapozás vége felé tarthat az Eto, mert azt azért Szemerei Zsófi a említette a Magyar Kupa után, hogy most azért érkezik majd egy kis mini alapozás, egy kis, hát mondjuk így, hogy energia feltöltés a győrieknél, nagyjából ennek a vége felé járhatnak. Török Fanni bejátszása pontatlan, Szakó pedig most Van Wetteringet, a másik szélsőt indítja, aki viszont a kapufára lövi az ittszert. Már ezt például majd nem engedhetik meg maguknak a győriek a Bajnokok Ligája 4-es döntőn, már az elődöntőben sem, a Brest ellen, ugye 18 órától, amely a mérkőzést majd természetesen közvetítjük jövő szombaton a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban is. Panyi, Török, Koroncai, egybefutás Bereitől, egybetörés és egy Szakó védés után egy 7 méteres Török Fanni volt az, aki megtalálta magának a helyet. Jön a 7 métereshez Koroncai Petra. Szakó kijön majd a 4-es vonalig, így van, és szokásához híven ott ugrál Koroncai előtt egy lövőcsel, és elmegy jobbra, Szakó ellenkező irányban megy a labda. 3 perc elteltével 2-1-re szép itt a Nekelager, Kvist pedig letücsülője. Jelen pillanatban csak a védekezésre összpontosít az Etónál. Ugye mondom, ő az egyik, aki eltávozik az Etótól, és be is fejezi a pályafutását. Jörgensen, Elver simán megveri a vele szemben védekező, meglehetősen lassúnak tűnő Török Fannit, és besétálva 3-1-re megszerzi a vezetést az Eto együttese. Panyi, Török, Utasi, Berei vissza a helyére. Utasi lefordul zicser, és megfogja Szakó, de már szólt a síp, csak kicsit halkan, ezért itt nem hallottam ennyire fönt. Úgyhogy jön egy szabad dobás a Neka javára. Panyi, Utasi, Török, Panyi, Utasi, megint Bereit futtatják be, aztán megy vissza a helyére. Panyi, Török, Dülferés, Lagerquist időben zárt össze a játékvezetők szerint, így aztán csak 9 méterre hozzák ki, azaz csak szabad dobás a vendégeknek. Panyi kicsúszik a kezéből, Lagerquist összeszedi, a másik kezével megrángatta a mezét, 2 passza van még, ha jól láttam, 3 passza van még a vendégeknek. Egy feltetlen Utasi helyett, az 54-es számú, de Utasi volt az, 3-2, egyelőre biztosan lőnek, aztán futtából, hát biztosan lő Elver is, 4-2-re alakítja az eredményt. Az biztos, hogy a védekezésével azért nem lehet majd elégedett, legalábbis eddig Per Johansson, de az is biztos, hogy teljesen más ritmus, más dinamika lesz majd egy hét múlva a 4-es döntő, tehát egy hét múlva már a döntő fog zajlani éppen az MVM Domban, reméljük a győriek részvételével. Utasi, aztán Bereit futtatják be, Török elég nagy lendülettel érkezik, de nem tud bemenni a labdája Alakszainak, pontatlan szabad dobás, mert Törököt és Alakszait is megrángatták, aztán megint Török elindítja a figurát, Panyi, Utasi kapja, Utasival szemben egy szabálytalanság a 9-esen. Lagerqvist szabaddobást, Alakszai ezt el is végezte. Megint passzív a játék. Ott egy lövés. Gülfer simán lesáncolja, Christiansen pedig indítja, Bofan veteringet, az elsőt kapufára lőtte, a másodikat. Már a húzót alsóba pattintja, 5-2-re vezet az Eto ezen a mérkőzésen. És ha Marosán György hall engem, nem is a mérkőzésről kérdeznének elsősorban, Gyuri, vagy inkább a mérkőzésről, de annak kapcsán, hogy hogyan lehet, vagy mire lehet felhasználni egy ilyen mérkőzést, mert ez semmilyen szempontból nem olyan dinamikus, nem olyan kemény, nem olyan feszes, nem olyan izgalmas, szóval, hogy mi lehet így felhasználni szerinted?
0: Egy edzésnek építette be szerintem Per Johansson ezt a mérkőzést, tehát a futás, ahogyan most azért láttuk is már az első 6 percben is, hogy védekezésből, támadásba való átmenetben azért igencsak roboga, a Győr lerohanás gólt lőttek, illetve ki is maradt egy helyzet, de erre fogják használni szerintem ugyanez a támadójátékban a 2-2-knek, a gyakorlás egyeknek, a támadási manőverek összességének. A gyakorlása természetesen nem olyan magasságok és kilogramok ellen történik ez most, mint fog a jövő hétvégén, de próbálja hasznosítani Per Johansson.
2: Ahhoz, amit Szemerei mondott a Magyar Kupa döntő után, ahhoz mit szólsz, hogy egy kisebb fajta alapozás kezdődik, tehát annak járhat most a végén az Eto. Ilyenkor valahogy vissza kell tölteni a fogyóban lévő energiakészleteket?
0: Igen, hát Holanek Zoltán ennek a nagyon nagy professzora, szerintem az egyik legnagyobb Magyarországon, és biztos, hogy Patika mérlegen kiszámolta, hogy mennyit kell terhelni, mikor kell elkezdeni frissíteni, hogy jövő hétre, percre pontosan, amikor belefúj a játékvezető az első elődöntőben a síba, hogy akkor ilyen csúcsformában a Győr. Itt nem kell azért, ne arra gondoljanak a hallgatók, hogy most olyan alapozás, mint ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy fussunk át a szomszéd faluba és vissza, tehát ez sokkal, sokkal nyilván modernebb dolgok vannak, és most volt rá lehetőség, hogy egy ilyen rövid szakaszban jobban megterheljék a csapatot, és abból frissüljenek majd bele a jövő hétvégébe.
2: Közben egyébként Alakszai lőtte egy gólt, mert kiharcolt egy 7 méteres, de a 7 méteres után ugye Koroncai büntetőjét megfogta, Szakó is megünnepeltette magát a közönséggel. 6-3-ra vezet az Eto. Elver, a bejátszás nem volt jó Christiansennek, Alakszai ütött el, de visszakerül a győriekhez. A befutó Christiansen elől ütött el, aztán most Christiansen átlövésével, viszont Németh Zsuzsa nem tud mit kezdeni. 7-3-ra nőtt a különbség a két csapat között. És hát arra is kíváncsi lennék, hogy azért így a szezon végén elképzelhető, hogy vannak olyan csapatok, akár annak, hogy már a háta közepében nem kívánják ezeket a mérkőzéseket, mert azért őket is nagy terhelés ér, és ezek közül a játékosok közül gondolom sokan azért a saját korosztályokban is játszanak.
0: Igen, itt évvégére már nincs olyan csapat szerintem, aki kívánja a meccset, de meg kell találni minden mérkőzésben a motivációt. Most ez egy jó állapot azért a Nekának is, hogy nincs tétje ennek a mérkőzésnek, hiszen a bennmaradást kivívták már jó pár héttel ezelőtt, de a motiváció ebben az esetben az ővék, az ő irányukból biztos, hogy az, hogy élvezzék tehát a világ legjobb csapata ellen, játékosai ellen a mérkőzés, mert amit most Dülfer ellen meg tudnak csinálni egy-egyet, az valószínű, hogy a következő szezonban már egy sokkal gyengébb csapatjátékosa ellen szintén meg fogják tudni, ilyenekbe kell belekapaszkodni és élvezni, mosolyogni, ezért is használtam azt a szót, hogy fesztivál kézilabda jelleg.
2: Köszönöm szépen, közben 8-3, mert hogy a jobb szélről Hovdan is bevitte a labdát, és egy ilyen húzott szerű lövést helyezett el a hosszú felső sarokban Németh Zsuzsa mellett, aztán egy átlövéssel próbálkozna Utasi, de még időben kiért rá Dülfer, török, Panyicsel, török is megpróbál egyegyezni Dülferrel szemben, hát ez a nála gyorsabb játékosoknak is ritkán szokott sikerülni, Bereit visszafuttatják a helyére. Aztán megint, ez szép bejátszás volt, és Utasitól összeszedte a háta mögött, tette be Utasi a labdát, összeszedte Alakszai valahogy, aztán a kapufát találta el, nem volt szerencséje a beállósnak, aki jól mozog a falban, többször is megtalálták már. Christiansen pedig belement, azt mutatják a játékvezetők, ujjjjjj, és ott maradt a Neka bal szélsője, sajnos Berei, ha jól láttam, ő az a földön, de szerencsére végül utasi felsegíti Berei Krisztinát, aki azért biceg, úgyhogy inkább úgy látom le fog menni a pályáról, és jön majd helyette valaki. Bakó Botont közben pedig Alakszai Zoénak mondja, hogy a zicsereket azért még Hátadú Szakó ellen is be kell, vagy be lehet lőni legalábbis. Érkezik Berei helyére a pályára a 36-os Nagyhajdú Fanni, aki eddig a bajnokságban összesen háromszor volt eredményes, de hát ő is egy nagyon fiatal játékos. Panyi Török utasi, a belső hármasa a kezdés óta, ez már a 11. perc a Nekának. Török, Panyi, Török, Panyi, aztán megint ott van Török, próbál leforogni, nem sikerült, viszont nagyon szépen húzzák le, pont Nagyhajdú Fanniék a lövését, azonban kiüti Szakó, de oldal ment ki a labda. Szakó megpróbálta megdumálni az alapvonal játékvezetőt, hogy az bizony az alapvonalon ment ki, de jól látta, ott állt a Spori, és tökéletesen látta, hogy az oldalvonalon ment ki a labda, úgyhogy el is végezte már a bedobást Kis Csenge. Török Kis Csengé futtatják be a jobb szélről, aztán megy vissza a helyére. Ott egy kis bizonytalanság volt utasítól, nem tudta, hogy lőjön vagy cselezzen, de végül szerencséje volt, szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy el is végezte már Alakszai ezt a szabaddobást. Török. Egy átlövés, és egy nagyon nagy gól utasítól. Ő azért a nagyon rutinos játékosok közé tartozik, tehát ő nem fiatal nevelés, vagy fiatal saját nevelés a Nekában, hanem az Albától igazolta a még Bakó Boton csapata, közben pedig beviszi a szélről a húzott, lehúzott labdát, Bófán Vétering, úgyhogy 9-4 már a különbség a két csapat között, illetve 9-4 az eredmény és 5 gól a különbség 12 perc elteltével az Eto-Neka mérkőzésen. Török, Panyi, utasi, Alakszai 10 méterre, 12 méterre kóvályok gyakorlatilag a faltól, illetve Szakó kapujától, aztán most ment ne be a helyére. Néha az se könnyű bemenni ebbe a falba, ahol ott Láger, Kriszt és Dülfer összezár az ember előtt. A játékvezető pedig azt nézi, hogy itt a 9-esnél van-e valami törlendő, de végül megoldották, és valamelyik játékos, valószínűleg valamelyik Nekás játékos elhagyta a mérő övét, vagy mondjuk így, amivel a élettani adatokat kapják a játékosokról az edzők, közben megint egy zicser, és megint egy óriási szakóvédés, majd egy rossz szakóindítás Bófán Vétering elől. A jól visszazáró Nekás játékosok elütötték a labdát, és akkor Bakó Boton 12 perc 39 másodperc elteltével időt kér, úgyhogy most jöhet Marosán György. Eddig mit láttál a két csapaton? Túl nagy tempó nincs, és azért igyekeznek vigyázni is egymásra.
0: Igen, a Győr most is a szakóvédés után próbál gyorsan indulni első szándékból, ha akkor nem sikerül, akkor utána rendezett védelem ellen megfelelő támadási manőverből gólt szerezni, viszont hát Bakó Botond nem elégedett szerintem sem a védekezésével, sem a támadásával, bár most szépen megtalálták, hogy amikor megtalálják a helyet és eredményes egy-egy van a fiatalinak, akkor jön szembe Szakó. Tehát nem nincs egyszerű dolga a fiatal támadóknak, mert ha esetleg sikerülne Dölfert megverni egy-egybe, akkor ott van még veled szembe Szakó, tehát nem ehhez vannak ők hozzászokva. De valószínű, hogy most Bakó Botond tanácsokkal látja el őket, mind a támadást, mind a védekezést illetően, mert egyelőre sok a kapott gól is, és hát ugye a gyorsasága a Győrnek ott tud a legjobban kijönni, ha a támadójátékban technikai hibát vét a Neka, abból gyorsan átról a Győr, de többek között azért is lenne fontos sikeresen befejezni a támadást, hogy abból ne gyors gólt kapjanak, mert abban az esetben azért ott a középvonal ugye megállítja az ellenfelet, mert közepet kell kezdeni.
2: Köszönöm szépen, és akkor most nézzük, hogy mit tud ezekből, amiket Bakó Botont kért megvalósítani a Neka együttese. Panyi kilép a fából Alakszai, aztán már is próbál visszamenni a helyére, sikerül is neki. Török Fanni viszont most nagyon jól megtalálta a helyet, és egy 7 méteres kiharcol belül védekezés, mert hogy lecsúszott ügyesen Dülferről, belépett elő ugyan Lágerkriszt, de már a hatoson belül jön a 7 méteres, annak ellenére, hogy ugye Szakó megfogta a lövést, de az előző kihagyott 7 méteres, után most Mózsi Villő érkezik Szakóval szemben, aki még megnézte valamiért a 6-os vonalat, és aztán gyorsan iszkol vissza a 4-esre. Egy lövőcsel után Szakó lábai alatt, lábak között lefelé ült ugyan Szakó, de nem volt esélye Mózsi büntetőjével szemben. 9-5. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kezd el majd melegíteni. Na, hát egyik is kíváncsi lehettem. Már elkezd melegíteni Hagman, elkezd melegíteni Fodor Csenge is, és Breisztől is. Egy rossz bejátszás Jörgensentől, a befutó beálló Bofan Vétering elől, és egy jó védekezés, hiszen elcsípték a labdát a középső védők ott a Nekától, ha jól láttam, akkor konkrétan megint Alakszai volt az, aki hozzáfért a labdához. Egy jó támadás, egy jó védekezés, Bakó Botond az időkérés után mindenképpen elégedett lehet, a 15. percben járunk már. Panyi utasiba belekapaszkodik, majdnem az állába is Christiansen, kap egy szabad dobást. Panyi megint utasitól kapja vissza a labdát. Oly, futtából mekkora gól Török Fanni! 9-4 után két gyors nekagól, 9-6. Jörgensen, Elver, Jörgensen nem lövi el, le a szélre, nem volt jó ütemű a labda, és még jól is védekezik Nagy Hajdú Fanni, így aztán egy szabad dobást végezhet csak el, Hofden meg is tette, Christiansen, Jörgensen, megint Jörgensen, most ő van középen, most jön a helycsere Elverrel, Elver keresi a helyet, meg is találta Alakszai mellett, elesik, de nincsen szabálytalanság. Egy német védés után akár két gólra is felzárkózhat a NEK. A kis Csenge kapja meg a labdát, nem tud bemenni. Most jól zárt vissza Elver is, így aztán a visszatett labdából Török Fanni sem kockáztatta meg, hogy betör, mert abból akár technikai hiba is lehetett volna. Ez egy jól sikerült időt kérés volt, nem Marosány György?
0: Bizony iskola példája annak, hogy az edzőnek az időkérése milyen hatása van a csapat teljesítményére. Hát ezek azok az apróságok, ezek azok a szakaszok, amiből tud majd építkezni a NEKA, és pozitívan visszacsatolni a jövőben erre a mérkőzésre.
2: Aztán azért egy rossz bejátszás után Szakó indított, egy kicsit bizonytalan volt, de valahogy eljutott a labda végül Wolfgang Véterinkhez, aki az ígyszert ki is használt a 10-6, és aztán nagy boldogan lerohant, mert hogy Fodor Csenge már ott toporgott, hogy jönne be cserére. Lagerqvist is elment pihenni a padra, érkezett helyére Breisztől, úgyhogy most két nagyon magas hármas védője van az Etónak. Dülferrel, illetve Breisztől középen, hát ezt átlőni gyakorlatilag lehetetlen lesz. Ott egy Dülfer védekezés, méghozzá megint Mózsival szemben, ugye, aki a 7 méterest belőtte. Most ő az irányító, Koroncai Petra a jobb átlövő, Panyi pedig kiment a bal átlövőbe. Koroncai, Panyi, ahogy a bejátszása megint pontatlan volt, Breisztől pedig Hofdent indítja. Nem nyúlnak hozzá, Hofden pedig áttejti német fölött a labdát. Pillanatokon belül 9-6 után két indítás gól a győriektől, így 11-6. És így aztán Hofden is le tudott kocogni, jöhetett a helyére Natali Hagman. Kíváncsi vagyok, hogy Győri Lukács Viktória is megkapja majd a vége felé, gondolom, a mérkőzésnek azt a néhány percet, ami talán juthat neki ebben a bajnokságban, ebből a bajnoki címből. Koroncai, Mózsi, Panyi, Mózsi megpróbál lepörögni Dülferről, de Dülferről, mondom, ez nem egyszerű, meg is fogja a szabad dobás. Alakszai elvégezte a szabad dobást, Mózsi megint ő kapja a labdát, aztán Nagy Hajdú, Koroncai, kicsit mintha gyorsabb lenne ez a sora, ez a belső sora a Lekának, és megpróbálnak valahogy helyt találni a győrieknél, de hát ez nagyon nehéz. Ajajajajajajajaj. Ott bedönt mindenkit Mózsi a labdával. Elvert is, és hát Breisztölt is majdnem megdöntött. Elver be is dőlt, Breisztől egy kicsit megingott, de azért ő talpon maradt. Törölni kell, ez a törlés után majd pedig. Hát azt nézem, hogy passzíve már a játék, mert nagyon úgy álltak fel, hogy feladják Mózsinak, ő meg majd lőjön. De úgy tűnik, hogy igen, mert hogy kis csengét meg vissza is rendelte Bakó Botond. Így van, egy passzuk van. Ott a Mózsi lövés, és ott a Sánc Dülfer pedig a saját kezéről lepattanó labdát összeszedi, és már ott van Christiansennél leaszélre Hagmannak. Ez nem volt olyan ütemű ez a passz, hogy azzal be lehessen menni, és Christiansent is magához kéreti. Végül Per Johansson Jörgensen megy le, és a labdát is le kell törölni valószínűleg. Koszos lett ott valamit a Vax-tól, és egy, hát, egy nekes melegítő fősővel oldották ezt meg Panyi segítségével, Panyi és Elver. Breistől és Jörgensen a két átlövő. Jörgensen ment ki a jobb átlövő pozíciójába, most Elver két oldalán, a beállós pedig ide már ide. A két szélen Hagman és Fodor, tehát a kezdőből most már csak. Aztán Dülfert meg is játszotta, tulajdonképpen az első jó bejátszás a Jörgensennek, ezzel 12-6. Szóval a kezdőből igazából már csak Elver van fenn a saját posztján, mert hogy mindenki mást lecserélt, legalábbis a mezőnyjátékosok közül Per Johansson, de végül aztán Jörgensent visszahozta Christiansen helyére. De ő sem ugye irányítóban van fent a pályán, vagy balátlövőben, hanem jobb átlövőben. Még egy szabad dobás azért jár a nekának, mert hogy azt mutatják a játékvezetők, hogy valamelyik győri játékos lábát érte a labda. Mózsi, Koroncai Mózsi kilép a falból, Alakszai, és bizony-bizony ez most már lépéshiba is volt. Indul a Győr, Dülfer pedig a befejező ember, 13-6. Elvitte a labdát, és elvitte az embert, és Elver és a mögötte üresben érkező Dülfernek adta a labdát, és a Dülfer azért ezeket nagyon-nagyon jól fejezi be, ezeket a helyzeteket. Egyre magabiztosabb, ilyen volt még annak egy ilyen Ludwigsburg csapatában is. Aztán Győrben elsősorban a védekezésre koncentrál a mai napig, de azért a lerohanásnál vagy beállós pozíciójából is eredményes tud lenni. Utasi leaszélre, Nagyhajdúfani nem meri bevinni Hagman mellett, inkább visszaviszi Koroncai. Most ő van középen, kicsúszik a kezéből a labda, Szakó azt összeszedi, és hozhatják a győriek Jörgensen révén. Aztán Elver már Breistől, Elver viszi Jörgensen elé, a bejátszás pedig megint ott van Dülfertnél, Jörgensentől. Elfutott a fal mögött, Dülfer is megkapta a labdát. Így aztán 9-6-ról 14-6, ez pedig egy 5-0-ás győri sorozat. Győri, mi történt 9-6 után? Egyszerűen csak koncentráltabb lett a védekezése a Győrnek, és talán koncentráltabb lett a befejezés is?
0: Így van, és a nekának a védekezése pedig szellősebb lett. Tehát a beállót nagyon jól találja meg a Győr azóta, ugye nekem ez egész szezonban egy óriási meglepetés, hogy Dülfer milyen teljesítmény nyújt beállóba, ez a mai mérkőzésen is megmutatkozik. Nincsenek meg a megállító faltjai a nekának, és támadásban pedig, ugye, ahogy te is említetted, egy gyorsabbnak tűnő, inkább az egy-egyekre alapuló belső hármas jött be, és ez nem volt annyira eredményes, ugye Utasival, Panyival, akár a távoli zónából is veszélyesebb fiatal gárda volt.
2: Így van, a 15-6-nál kikéri a második idejét is Bakó Botond. Mit lehet ilyenkor mondani, mit kell ilyenkor mondani? Mert azt mondod, hogy szellősebb lett a védelme a nekának, és nyilván erre is felhívja a figyelmet Bakó Botond, de én azt gondolom, hogy és talán ezzel nem megbántom a nekásokat, hogy igazából itt annyi történt, hogy hát lassan-lassan kijön a különbség a két csapat között.
0: Igen, ahogy telik az idő, úgy egyre jobban növekszik az esély, hogy nyíljon az a bizonyos olló. 10-15 percig szoktuk mondani, hogy mindenkivel partiban lehet lenni, utána ugye jönnek a minőségi cserék, vagy akár csak az oxigén hiányból adódó növekvő tudásdeficit előjön. Most ez történik, Bakó Botond próbálja azokat az edzői eszközöket, amik a rendelkezésére állnak használni, ugye ez a második időkérését is megteszi, hogy akár a fél időre ne alakuljon ki egy 10-nél nagyobb különbségű győri vezetés. Támadójátékban fog bele szólni szerintem, nem csak védekezésben, mert gólt is kéne lőni, és ahogy mondtam is, hogy abból könnyebb visszarendeződni, tehát ez lenne a kulcs. Szélességben nem nagyon találják egyik szélsőjüket se, tehát ebben az irányban mozdulhatnak el szerintem.
2: És egy nagy üdvrivalgást hallhattak a hallgatóik, ugyanis pályára lépett Győri Lugács Viktória Hagman helyett, aki néhány percet volt fent, lőtt egy indítást, Zunder gólt, és már Vicát, azaz Győri Lukács Viktóriát élteti a győri B-közép folyamatosan. Na most nézzük, hogy lesz-e annyira eredményes a Neka időkérése, vagy hát Bakó Botod időkérése, mint 9-4 után volt, amikor 9-6-ra zárkózott fel a boglári csapat. Kis csengét futtatják be, Mózsi kapja, aztán Koroncai kezéből kicsúszik, indul Hagman, Hagman lőtt átlövőt játszik, bocsánat, én ezt nem is vettem észre, hogy gyakorlatilag jobb átlövőből ő indul, úgyhogy fönnmaradt a pályán. Hát Hagman azért játszott korábban átlövőt, 16-6 így a mérkőzés állása, de én nagyon-nagyon régen nem emlékszem rá, Gyuri, hogy ő játszott volna átlövőt, a svéd válogatottban előfordult azért.
0: Én talán 2020-ban tárgyaltam vele, vagy 21-ben, és akkor jobb átlövő pozícióra, az neki is tetszett volna, de sajnos ezt nem sikerült létrehozni, ezt a tranzakciót. Nem volt a megfelelő ajánlatunk az irányába, de ez fontos, hogy ő ott is használható, lehet, hogy csak 4-5 percre lesz rá szükség jövő hétvégén is, de az abban a 4-5 percben is, és fontos, hogy ezen a poszton is hozzá lehet nyúlni.
2: Ugye arról már volt szó, hogy nincs most Szemerei, Stanko, Hauser és Dál, és ugye Hausernél és Dálnál volt egy kis ijedelem, hogy nehogy megsérüljön, ugye Hauser is kapott egy kötést Debrecenben a lábára, rögtön a mérkőzés elején, de azt mondta Németh Richárd, a győriek sajtósa, hogy nincsen gond, mindenki a rendelkezésére áll, de semmit nem fognak kockáztatni, közben pedig Jörgensen belőtt egy 7 méterest, úgyhogy 17-6 a mérkőzés állása, és eltelt már 23 perc a találkozóból. Szóval, hogy valószínűleg azért, vagy remélhetőleg azért nem lesz szükség jobb átlövőbe Hagmára, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy Hauser nem tud játszani, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy erről szó sincs. Egy futtából elengedett utasi lövés, de hát már ott állt a saroknál Hátadú Szakó, és kirúgta a labdát. Breistől most Christiansen behúzódik irányítóba, Breistől pedig a bal átlövő pozícióban. Na most aztán ez már valóban egy olyan csapat, amely egy pillanatig nem volt még fent a pályán, legalábbis támadásban. Lagerqvist van, aki ott van a beállós pozíciójában, meg is kapja a labdát, befordul és belövi. Úgyhogy 18-6. Breistől volt az, aki gyakorlatilag felülről beejtette a kezébe Lagerqvistnek a labdát. Így aztán 24 perc elteltével már 12 gól a különbség. Utasi le, Panyi be a pályára, és Koroncai most jobb átlövőben átment a bal átlövő pozíciójába, és újra visszatért a pályára. Jobb átlövőbe Török Fanni, aki a mérkőzés elején kezdett is. Panyi, befuttatják most Nagyhajdút, aztán vissza a labda. Koroncai megpróbál Török Fanni lefordulni. Breistől előzékenyen felsegíti őt a földről, Alakszai pedig elkezdte a játékot, elvégezte a szabad dobást. Török, Panyi, Török, megint Panyi. Mutogat, és egy gyönyörű bejátszás Alakszainak, de Alakszai ugyan belövi, de a vonalon belül futott át, úgyhogy maradt a 18-6. A szó pedig a stúdiójé.
1: 3,5 órával ezelőtt az adás elején azt mondtuk, hogy a mai nap során több kupa átadásról is be fogunk számolni, hát egyről már be tudtunk számolni. A női vízilabdában eldőlt a magyar bajnoki cím, a Ferencváros szerezte meg. A Győr női kézlabda csapata már bebiztosította az első helyét egy héttel ezelőtt, ez lesz a másik kupa átadás, és vajon lesz-e kupa átadás a férfi vízilabdában? Ez a következő egy órának a kérdése, ugyanis a női Ferencváros vízilabda csapathoz hasonlóan a férfiak is az első két mérkőzésüket megnyerték a bajnoki döntőben a Honvéd ellen 13-9-re, illetve 20-12-re. Ha ma nyernek a Komjádi uszodában, akkor férfi vízilabdában is eldőlt a bajnoki cím. Hát, hogy győze a Ferencváros csapat, ez kiderül a következő bő egy órában. A kommentátor a Komjádi uszodából, Tóth Béla.
3: Teljessé tenni a zöld-fehér aranyünnepet a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A játékosok már ott vannak a vízben, itt a Komjádi uszodában. Kezdődik tehát hamarosan a férfi vízilabda OB-i bajnoki döntőjének harmadik mérkőzése. Az első két találkozót, ahogyan az Edvi Lászlótól is elhangzott, mind a Ferencváros nyerte az elsőt itt ebben az uszodában 4 gólos különbséggel 13-9-re, míg szerdán 20-12-re nyert a Honvéd pályaválasztásával a Tüske uszodában az FTC, és nagyjából 8 nap alatt le is zárhatja ezt a párharcot, mert a bajnoki döntő maga az múlt hét szombaton kezdődött. Az FTC, amely a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjére készül, most mindenképpen szeretné elvarni a szálakat. Ezzel szemben a Honvéd pedig, ahogyan azt Szívós Márton a legutóbbi mérkőzés után kijelentette, legalább egy mérkőzést szeretne nyerni ebben a párharcban. Megtörtént a ráúszás, és ezt a Honvéd hozta elsőt, ott a gól. Ekler Bendegúz nem csak hogy elhozza a ráúszást, hanem aztán azonnal dob egy gólt. Nem figyelt sem Fogel, sem pedig Manherz, aki lemaradt itt a ráúszásnál. Gyakorlatilag ugye nincs középkezdés a vízilabdában, de kvázi abból félpályáról a gól Ekler Bendegúz részéről. Jól kezdődik a mérkőzés a Honvéd szempontjából. FTC támadás, Mandic benne a vízben, Manherz, 8 méteren távol a kaputól Mandic, le a rossz kéz oldalra, és ez a próbálkozás kimarad az első. Ötössel itt Vámos Márton volt a rossz kéz szélen, aki megpróbált éles szögből betalálni. Ezek szerint Csomáról ment ki. Maradt támadásban tehát az FTC, Mandic, Manherzhez dobja, egyenlő létszámnál továbbra is, Manherz, vissza Mandicnak, a center nem megjátszható, Manherz, kapufát lő, addig lóbált 6 méteren, amíg el nem találta a kapufát, de újabb labda a Ferencvárosnál, mert hogy a sorokba kiúszó labdát azt még utoléri Vámos és összegyűjti. Hát egy támadáson belül harmadjára az FTC próbálkozása, és ez már céltér. Argyropoulos kapás hátsóból betalált, aztán meg a Duma, meg a szövegelés Csoma Kristófnak, a Honvéd kapusának. Szópárbaj tehát a két játékos között. 1 perc telik el a bajnoki döntő harmadik mérkőzéséből. Gyors gólváltás, 1-1 a mérkőzés állása. Mi a helyzet? Győrben ott is zöld-fehérek készülnek ünnepelni.
2: Hiszen a Győr már bajnok, ez a mérkőzés csak arra van, hogy előkészítse a kupa átadást, meg hát valahogy le kell játszani az utolsó fordulót is a bajnokságban. Eltelik lassan 29 perc a találkozóból, és az Eto 27-re vezet. Van, aki ellen is talán a legnagyobb ünneplést, sőt nem is talán, Győri Lukács Viktória kapta közben 28 egy gyönyörű átlövéssel, hiszen ő hosszú-hosszú, több mint egy év után, vagy majdnem egy év után inkább azt mondom, lépett újra pályára az Eto mezében, hiszen az utolsó mérkőzését közben betalál Breisztől is, szóval az utolsó mérkőzését az Eto színeiben Győri Lukács Viktória még a tavalyi Bajnokok Ligája 4-es döntő nagy döntőjében játszotta, és így aztán most újra pályára lépett, pont a 4-es döntő előtt, gyakorlatilag egy héttel. Fél perc van még hátra itt az első félidőből, 21-8-ra vezet az Eto, Alakszai, aztán Koroncai, Panyi, befut Kis Csenge, majd vissza a helyére, Panyi kapja tőle, Török van, egy gyönyörűen fordul le, de hát Szakó megint nagyot védett. Még 10 másodperce van a győrieknek befejezni a félidőt, akár egy góllal. Breisztől nem lövi el, hanem inkább rosszul passzol, és itt a vége a félidőnek. Győri Audi Eto neki a 30 perci játék után, 21-8, Tóth Béláé a szó.
3: 2-1-re vezet a Ferencváros Fekete Gergő találatával. Itt is egy támadáson belül 2 lövése volt az FTC-nek a második vezetett sikerre. 2 perc telt el a mérkőzésből, 2-1 tehát az FTC javára. Támad a Honvéd, Moszkov átemeli a túloldalra, egy nagy Fogel-védés. Vadovics tudta még valahogy kapura söpörni, Fogel szeme közé hárított a magyar válogatott kapus, aztán pedig indít. Manherz fordul, 5 méterre Manherz, kapuba lő, 3-1. 0-1-ről egy 3-0-ás sorozattal fordít az FTC. és eltalálta a fonalat, illetve megtalálta a fonalat védekezésben is a házigazda, mert hogy a legutóbbi honvéd támadások nem vezettek sikerre. Manherz Krisztián első gólját szerzett ezen a találkozón. Ugye a bajnoki döntő első mérkőzésén nem talált be, ott Mandic sem volt eredményes, ez azért ritka alkalom. Szerdán a két játékos, Mandic 3, Manherz 2 gólt szerzett, tehát azért ez a bajnoki döntő nem gördül le úgy, hogy a két klasszis játékos ne szerezne gólt az FTC-ben. Honvéd támadás, Kevi Bendegúz úszik közelebb, tovább teszi most már Vicskovicsnak, Vicskovics vissza Kevinek. Centerben ott Széfalvi küzd nagyot, de nincsen fújás, 4 másodperc, ott pedig már nincsen ember. A rossz kéz oldalon Moszkov elindult visszafelé, Kevi Bendegúz tette ki oda a labdát, kapás hátsóba, hogy hát ott van még Moszkov. Sürgette egyébként a támadó idő a honvéd játékosait. 3-1-es FTC vezetésnél a 3. perc végén támad a házigazda, Végvári Vendel. Mandic és Nagy Ákos is benn, két balkezes. Nagy Ákos a kapás hátsóból emelt most balkezesként, ezt Csoma lehúzta. És Csoma a kapus már azt nézi kijebb úszva a kapujából, hogy van-e elől ember, kénytelen Kevit választani. Lemarad egyébként ott De Torró, valamint hetese Kis Bálint ennél a honvéd akciónál. Emberelőnybe kerül a honvéd. Az FTC-nek volt egy emberelőnye, az gólra váltották a honvéd ezen a mérkőzésen először. Lehet adogatni körbe a labdát, tehát emberforban a fekete sapkás vendégeknek. Icskovics még tovább, Moszkov, és a gól az Kevi Bendegúztól érkezik. Mintaszerűen végigjátszották, sakmat helyzetig a vendégek. 4 játékos adogatta körbe a labdát, egészen addig, amíg Kevi Bendegúz 2 méteren meg nem kapta Moszkovtól, és az már kihagyhatatlan helyzet volt, úgyhogy 3-2 Nagy Ákos kiállítását sikerült ezzel a Kevi góllal tökéletesen kihasználnia a vendégegyüttesnek. Jöhet tehát a Ferencváros. 4 perc, 20 másodperc maradt még az első negyedből. Komjádi úszod a medence tere, pedig most tökéletesen látható. Itt azért a belső napsugarak már úgy világítják meg a medence tükrét, hogy néhol-néhol a nap miatt nem látható egy-egy játékos. Vámos Márton a kötélnélen fekete, kezeken keresztül próbált a kapuba találni, 2 blokkban akadt el, pattant tovább a labda, így aztán jöhet Csoma részéről az indítás. Repülőcsere a honvédnál, próbált centerbe bemenni azonnal Széfalvi Gergő. Kevi még a félpályánál, egyenlíthet a honvéd, Vadovics. Ismételten Kevi centerbe, Széfalvinak, elválasztják a labdától, illetve nem is tudta megkaparintani a labdát a repülő cserét követően Széfalvi Gergő. A visszaúszásnál viszont vele szemben a szabálytalanság De Torrótól fordul, tehát most megint a két együttes, kisen bontakozott még ez az FTC akció, és már is a honvéd jön. Moszkovhoz ível Széfalvi, Moszkov szinte félpályán, Kevi szoros emberfogás az FTC-től. Egyelőre jól védekeznek a hazaiak, Benc Rolf, a rossz kéz oldalra Vadovics kivár, bepökkinti a centernek, ott már egy szabálytalanság, kontrafalt ismételten, hiába próbált egyébként pozíciót fogni Széfalvi. Fogel Soma pásztázza a medence területét, Végvári Vendelt meg is találja, Moszkov reklamál valamit, De Torró helyzetben is az ígyszer kihasználja a spanyol, addig amíg Moszkov azzal foglalkozott, hogy szövegeljen a játékvezetőnek, valami nem tetszett itt Moszkovnak. Egyébként vámos volt Moszkov előtt, rámutogat még mindig. Nem tudom, hogy mi lehet itt a gondja a montenegrói játékosnak. Máshol zajlott a játék, máshol volt a labda. Addig, amíg Moszkov magyarázott, addig De Torrót megtalálta Vígvári centerben, és a spanyol az fordult egyet, és a kapuba továbbított 4-2, tehát az FTC javára ezzel a De Torró góllal. És 3 perc maradt hátra az első negyedből. Támad a honvéd, amelynek volt labdája az egyenlítéshez, de megint csak egyre csökkenteti a hátrányát a vendégegyüttes. Varga Vinc akad össze Széfalvival. Jön a kiállítás, Varga Vincét küldik ki a sarokba a játékvezető, Kun György és Csanándi Zsolt fújja a sípot. Honvéd akció, behalásza a levegőből a labdát Csugár, vissza a kötélhez, a rossz kéz oldalra, Valovicsivel, Moszkov helyzetben fölé. Moszkov pedig ott majdnem eltűnik a víz alatt. Kiállítják a játékvezetők Nikola Moszkovot, ember előnybe került tehát az FTC. Nem volt szabálytalanság Moszkovval szemben, tehát hiába volt ott előtte két védőjátékos, fölé lőtt szabályos körülmények közepette. Mandics át a hosszú kapufához, Argyropoulos újabb gólja. Ezzel megvan az ötödik gólja az FTC-nek, Argyropoulos és Csoma pedig már a bajnoki döntő első mérkőzésén is egymásra akadt, mivel most fél méterről talált be a görög. Csomának így szemtől szemben mondhatta a magáét, a játékvezetők pedig figyelmeztetik a két játékos, hogy ezt hamarjában hagyják abba. Honvéd támadás, két gólos Argyropoulos, 5-2-re vezet az FTC, 2,5 perc még az első negyedből. Vadovic, balkezes játékos a Honvédnak, Vadovic Viktor Kevi Bendegúzhoz, akár lőhet, tovább teszi, lesz egy Ekler gól, elakad a labda, Jansik kapott bele karral ebbe, aztán indult volna meg rahamosan a Honvéd kapu irányába, de visszapattant a labda Eklerhez. Kevi Bendegúz végig jár a labda, Benc Rolf kinn a rossz kéz oldalon, hátsóban Benc, visszakapja Vadovictól, 5 másodperc, belekaptak a labdába, nem jut el tökéletesen, tehát Eklerhez, Ekler lő, Fogel véd. Vámos Márton volt az egyébként, aki új beggyel beletolt a labdába ebbe az átadásba, ezért nem jutott el Eklerhez pontosan az átadás. 3 gólos FTC vezetésnél támad a házigazda, 1,5 perc még a szünetig, tovább növelheti előnyét Nyéki Balázs együttese. Argyropoulos Vígvári megnézi, szembe lövi gyakorlatilag Csoma Kristófot, van-e megúszó fekete sapkás, azt keresi egyébként pirosban Csoma, egyedül röviden tudja Kevihez továbbítani a labdát, ott viszont a helyzet, és egy bevetődő blokk Dusan Mandics-tól, Sugár Péter lövésébe vetődött be méterekről Dusan Mandic, a szerb olimpiai bajnok ezúttal védekezésben vette ki a részét. És már nála a labda, támadás instruálhat Dusan Mandic. Átpökkinti Vígvárihoz, Vígvári centerbe játsza be, De Torró fordul be, 5 méterest kap. Nem is De Torró volt az, hanem Jansik. Jansik Szilárd is megharcolt ezért az 5 méteresért. Büntető tehát, ami következik, nézem, hogy kiválik ki a tömegből, ki fogja ezt magára vállalni. Szívós Márton pedig valamit a játékvezetőnél magyaráz. Egyelőre talán azt mutatja itt Szívós Márton, hogy könnyelmű volt ez az 5 méteres, mert nem fordult teljesen kapu felé Jansik. Moszkov repülőcserére várakozik, őt kell hátrébb tessékelni. Mandics fogja előni ezt a büntetőt, vele szemben Csoma, tehát a mérkőzés első negyedének végén járunk. Mandics, jöhet a büntető, belövi. Csoma már süllyedt, amikor fölé érkezett a labda a jobb oldalába a kapunak. Mandics első találatával 6-2-re alakítja a mérkőzés állását. 1 perc maradt még az első negyedből. A mérkőzés eddigi legnagyobb távolsága a két együttes között. 6-2 tehát. Ugye góllal, Ekler góllal kezdődött ez a mérkőzés. Onnan 3-0 a Ferencvárosnak. Majd megint egy Honvéd gól, és arra 3-0-ás sorozattal válaszolta az FTC. Hát hogyha a sor minta így folytatódik, akkor nagyjából azt a mérkőzést lehet itt szemlélni, a hallgatóknak pedig hallgatni, mint ahogyan alakult a női vízilabda bajnokság döntője ma kora délután. Honvéd akció, Vékony Ákos benne a vízben, Manherz előzte volna meg Bencet, maradt Bencnél a labda, szabad dobást kapott, félpályán Benc emeli Moszkovhoz, Moszkov 9 méteren bepökkinti centerbe. Nem volt igazán pozíciója ott Simonnak, meg hát ráadásul az, aki ott mögötte bekkelt, az jobb helyzetben volt és elvitte a labdát. Széfalvi Gergő elől, mert végül is ő volt a center. Vismeg, Fekete emelkedik, nem lő, vissza Vismeghez, Vismeg beejti a kapu elé, jön a kiállítás. emberelőnybe kerül Lugosi center játékának köszönhetően az FTC Vicskovicsot állították ki. Manherz belövi. Ebből az emberforból nagyon hamar gólt szerez a Ferencváros. Kapás hátsóból Manherz. És onnan ő nem szokott hibázni, még Csoma Kristóffal szemben sem. 7-2, az egyre inkább erődemonstráció az FTC részéről, még akkor is, hogy a Honvéd azért jól kezdte a mérkőzést. Manherznek a találkozón ez a második találata. Az az Eckler gól, az igazából csak felbőszítette az oroszlánt, úgy tűnik. Jön előre viszont a Honvéd Vicskovics Moszkovhoz, a másik légióshoz, Moszkov. Varga kellemetlenkedik vele szemben. Moszkov lőni fog, Varga beletette a karját, és erre a lepattanóra rárajtolt Manherz. Ezzel ér véget az első negyed. 7-2-re vezet a Ferencváros a Honvéddal szemben, akkor, amikor véget ér az első negyed a férfi vízilabda bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. Hogyha az FTC nyer, akkor címet vér, és története során 28. alkalommal bajnok lesz. A rekordgyőztes tehát azért küzd, hogy 28-ra növelje a bajnoki serlegek számát. Másfél perc még a szünetből, addig a szó a stúdiójé.
1: Azt nem tudjuk még, csak sejtjük, hogy férfi vízilabdában leszem a bajnoki cím, mert a kupa átadás, szóval a bajnok megkapja a kupát, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy női kézlabdában a Győr csapata fogja megkapni a bajnoknak járó kupát. A Győrnek a elleni találkozón jelenleg szünet van, nézzük, hogy az 2025-2026-os női kézlabda bajnokság utolsó fordulójában hogy áll a többi találkozó. A szünetben Ferencváros Szombathely 16-13, ugyebár a Győrnek át azt közvetítjük, Kisvárda Budaörs 9-12, Kozár Misleny Debrecen 11-18, Vác Mosó Magyaróvár 15-18, Vasas Esztergom 11-23, hát milyen mókás lett volna, hogyha valaki ezt mondja mondjuk 3 évtizeddel ezelőtt, hogy az Esztergom 12 fával vezet a szünetben a Vasasnak az otthonában, és Albafehérvár Dunaújváros 24-5, hát ez is elég mókás lett volna, hogyha valaki 25 évvel ezelőtt mondja, hogy a Fejér megyei rangadón 19 fával vezet a szünetben a Fejérvári Gárda a Dunaújváros ellen, és miért visszaadnám a szót a Komjádi Uszodának, nem mondtam még el, hogy a jégkorong világbajnokságon a bronzérmet Norvégia nyerte, ugyanis ott tartottunk, hogy 1 perc 15-6 másodperc a vége előtt, hiába volt két gólos előnyben Norvégia, sikerült a kanadai gárdának egyenlíteni, így jöhetett a hirtelen halál, kétszer három fős csapatok küzdöttek egymás ellen, és bekövetkezett az, ami szinte hihetetlen, hogy a szuperklasszisokból álló kanadai gárda kikapott hirtelen halában, így Norvégia szerezte meg a bronzérmet. Ez azért érdekes, mert a tavalyi évben Dánia, az idejében pedig Norvégia gátolta meg, hogy a kanadai csapat éremmel térhessen haza, pedig mind a két évben ott volt a világ elmúlt 20 évének talán legjobb játékosa a kanadai válogatottban, Sidney Crosby, egyébként Celebrini adta el a korongot a mindent eldöntő támadás előtt. Szóval nem akármilyen meglepetés a bronzmérkőzésen, a jégkorong világbajnokságon este pedig döntő Svájc, illetve Finnország között. Svájc még soha nem nyert világbajnoki címet, most egy fantasztikus csapata van hazai környezetben, de a finneknek is. Az is biztos, hogy ott majd lesz kupa átadás, az is biztos, hogy Győrben a női kézilabda mérkőzés végén is lesz kupa átadás, de az nagyon nagy kérdés, hogy vajon a férfi vízilabda bajnoksága mai nap során véget ér-e? Hát minden esetre az első negyed után maga biztosan vezet a Ferencváros, innentől fogva ismét a szótót Bélái a Komjádi Uszodában.
3: A második negyed első és második támadása is az FTC-é, Vígvári, illetve Jansik az, aki kiemelkedett és belebombázta a labdát a védőbe. Ezt kivédekezte most a Honvéd, Csoma pedig már megjátszott a félpályán Sugárt. Vele szemben De Torró, 7-2-es FTC vezetésnél kezdődött el tehát a második negyed. Eckler úszik közelebb, távolról is tud veszélyeztetni, most inkább kiemeli a labdát Benchez. Vadovics visszakapja a kötél mellől Benc. Eckler sugárlő, becsúszik Fogel keze alatt, 7-3 tehát ezzel a Sugár Péter gollal. Szemben a kapuval próbálkozhatott 5 méterről és már emelte a bal karját, oda tartott a labda, emelte tehát a bal karját Fogel, de túlságosan, mert pont a vízről felpattanó labda az átcsusszant a karja alatt. 7-3, tehát 1 perc telt el a második negyedből, itt a Komjádi uszodában vezet az FTC, és közelít a bajnoki serleg felemelése felé. Támadásban egyébként a hazaiak, Nagy Ákos emeli át Feketéhez, a kapás oldalon Fekete visszakapja, Nagy Ákos balkezes játékosként, beálló védekezés most a Honvédnál.

0: És elkezdődött talán a második félidő görben a Szócseszteregi Balánsé.
1: Elbizony, 22-9-re alakul az állás Koroncai Petra negyedik góljával. Elver is lőtt már gólt ebben a félidőben, hiszen elcsipette egy labdát, aztán végigvitte és belőtte, most pedig Hofden szerzi a 23. győri gólt. Annyi változás, hogy Hornyák Anna állt a Neka, és Szandratovt az Eto kapujában, az Eto visszaállította egy helyen változtatva a kezdő csapatát. Dülfer helyett ezúttal Breistől védekezik, rajta kívül pedig Hofden, Elver, Lagerqvist, Jörgensen, illetve Bofan Wettering a pályán, közben pedig Elver felett futtából megint betalál Koroncai Petra, úgyhogy 23-10, és Elver pedig belőtte a 24. győri gólt. Eltelt 32 perc a mérkőzésből, az Eto 24-10-re vezet a Neka ellen, akkor megint vízilabda és Tóth Béla.
0: Vadovics Viktor ezzel 8-4, mert hogy a balkezes játékosa a Honvédnak teljesen zavartalanul próbálkozhatott rosszkész hátsóból 5 méterről, talán volt az 6 is. Fogel ezúttal rajta volt, de nem tudott hárítani a magyar válogatott kapus, úgyhogy 8-4, és a Honvéd egymás után két góllal csökkenti a hátrányát, bár még így is ugye fele annyi találatot jegyzett a vendégegyüttes, mint a Ferencváros eddig a mérkőzésen. 5,5 perc van még hátra a második negyedből. Manherz hozza előrébb a labdát. Mandic, ugye három játékos a kapuban a Honvédnál, így védekezik a szívós csapat. Argyropoulos, Manherz, Mandic tovább teszi még Nagy Ákos balkezesként. Argyropoulos a kapás oldalon, nincsen lövés, kicsúszik a labda Manherz kezéből, le fog telni a támadó idő, és egy védés, mert a lövés még Vismektől belefért ebbe a támadó időbe, Csoma pedig leszett a levegőből, úgyhogy a Honvéd ezt ismételten kivédekezte, és fordulnak már a fekete sapkások azért, hogy jöjjenek a három gólos különbségért. Kettős repülőcsere, Moszkov érkezik vissza, valamint Simon Hendrik, tehát kettőt is változtat repülőcsere által Szívós Márton. Időközben 8 másodperc maradt a támadásból, és Moszkov meg elszórakozza a labdát, úgyhogy 8-4-re vezet az FTC, 4,5 perc még a második negyedből, itt a Komjádi uszodából, tehát úgy adom át a szót a győri helyszínek, hogy 4 gólos az FTC vezetés, Cseszergé Balázs.
1: Itt már 16, sőt most már csak 15 a győri előny, mert Koroncai megjátszott a Selest, aki belőtte Toft alatt a Neka 11. gólját, 26-11, 27-11, mert az ellenkező oldalon a Győr felvitte a labdát, egyből megkerült Lagerqvisthez, aki befordult és belőtte a második találatát ezen a mérkőzésen, így aztán eltelik lassan 35 perc, és 27-11-re vezet az Eto. A Neka megpróbálja lassítani a játékot, az Eto pedig megpróbál rohanni, minél könnyebb gólokat szerezni, és hát ugye itt van Szandratov a kapuban, akinek azért szintén kellenek a játékpercek, hogy valamikor azért visszanyerje például a tavalyi BL Final Four-ban látott formáját. Koroncai, Törökfanni, Koroncai kicsúszik a kezéből a labda, Bofan Wettering indul, odatta neki a labdát szinte a kezébe Jörgensen, így aztán már 28-11, és a 35. perc legvégén járunk. Hát valamivel talán nagyobbak az izgalmak Tóth Bélánál a férfi vízilabda bajnoki döntőn.
0: Itt most éppen egy időkérés ér véget. Szívós Márton kérte ki ezt az időt. Egyenlő létszámnál támad majd a csapata, és már úsznak vissza a fekete sapkások a vízbe, a Ferencváros kapuja elé. Nézem itt, mert időközben előttem fotósok másznak át, és kitakarják a kilátást, de most már tisztázódik a látkép, és látható az, hogy Ekler kapja a labdát Csomától. Moszkov beejti oda a beúszó centernek, 5 méteres kap a Honvéd. Hát itt tüntet Argyropoulos, hogy ő nem szabálytalankodott Vicskovicsal szemben, pedig hát ez kristálytisztán látszódott, hogy utána nyúlt a megúszó játékosnak. Büntetőhöz jut tehát a Honvéd. Moszkov dajkálja a labdát, ő fogja elvégezni vele szemben. Fogel 8-4-es FTC vezetésnél az 5 méteres. Moszkov belövi. 8-5, tehát 3 gólra csökkenti hátrányát a vendégegyüttes a Komjádi uszodában a férfi vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. Női kézilabda.
1: Itt 28-11-re vezet továbbra is az Eto, és

0: a Neka támad. Török Fanni Koroncai Petrához passzol, ő most az irányító pozíciójában Mózsit játsza meg, és megvan Toftnak az első védése is itt a találkozón. Mózsi lövése után az alapvonalon kívülre került Toft kezéről, bal kezéről a labda. Felállnak többen is, megtapsolják Toftot, aki mutatja, hogy itt egy bábú utána kapott a labdának Breisztől. Egy helycsere Breisztől és Jörgensen között. Hofden jön a labdával és fut be. És egy bejátszás Breisztől Lagerquistnek. Jól védekezik Lagerquisttel szemben ezúttal a 64-es számú Kollár. Így aztán csak egy győri szabaddobás. Elver le a szélre, jobb szélre. Oly, micsoda Hofden tekerés! 29-11. Egészen parádés technikai megoldás volt. Úgyhogy Hofdennek ez már a negyedik gólja a találkozón. Nem különösebben sietél a Neka ezt a támadást, úgyhogy megint menjünk vissza a férfi vízilabda bajnoki döntőre Tóth Bélához.
1: Támad a Honvéd azért, hogy kettő legyen közte csupán a labda Sugárnál. Mit kezd vele Sugár, egyelőre nincsen átadás, de most már igen, Vadovics, ki a rossz kéz oldalra, aztán besöpörni oda centerbe Simonnak. Ez nem volt igazán jó megoldás, úgyhogy most ezt a lehetőséget elszalasztja a Honvéd, hogy 8-6-ra módosítsa a mérkőzés állását. Repülőcsere a Ferencvárosnál is megúszott ki, helyére érkezik rohamtempóban be a kapu elé Varga, támadásban a Ferencváros, Mandics csupán lóbál, nem lő, Vámos a másik balkezes ejti be, centerbe kiállítás, és ezzel emberelőnybe került tehát az FTC. Simon Henriket küldték ki a játékvezetők. Feláll ehhez az emberforhoz a házigazda. Árgyiropoulos a kötél mellől emeli vissza, kontrát fújnak a játékvezetők. Most támadásban látványosan ritmust tévesztett a Ferencváros, és nem igazán találják az utóbbi percekben az ellenszerét a Honvéd védelmének. Csoma indítani nem tud, Sugárhoz passzol a félpályára, Ekler kéri el, megérkezett be középre egyébként Szépfalvi, ő kapja a labdát, kapu felé fordulna, 5 méterest fújnak a játékvezetők. Itt viszont a Honvéd támadásoknál ezt szinte virtuóz módon csinálják most a vendégek, hogy akár Simon, akár Szépfalvi van ott centerben, megtalálják őket labdával, és ebből 5 méteres meg büntető pontot harcolnak ki a centerek. Jöhet most a büntető, 8-assal Vicskovics úszik oda. Vicskovics vele szemben tehát Fogel. Korábban egy 5 méteres már Moszkov belőtt, most Vicskovicsra hárul ez a feladat. Közel még egyelőre Manherc, őt rendezgetik a játékvezetők. Most a büntető, belövi ezt is Vicskovics. 8-6 tehát, hátra marad még a második negyedből 2 perc és 43 másodperc. És 8-3-ról egy 3-0-ás sorozattal visszajön a mérkőzésbe a Honvéd. És 8-6, akkor amikor még szűk 3 perc, tehát a nagyszünetig. Női kézilabda Győr, Cseszregi Balázs.
0: Itt a 40. percben járunk, 30-12 az Etónak, hoppá-hoppá, bizony-bizony dadogott a labda Török Fanni kezében, ő pedig ellépte azt, így aztán Toft összeszedés el is végezte a szabaddobást. Török Fanni ráadásul hát le is késett, tehát nem is sétált szinte az elején, csak áldogált, aztán elkezdett kocogni, Jörgensen meg végigvitte, és nem is az ő helyén fejezte be, de így kinyílt a fal, és valószínűleg, hogy ezt elégelte meg Bakó Botond, mert hogy most kikéri a harmadik idejét, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy izgalmak még ott a vízilabdán, úgyhogy menjünk vissza Tóth Bélához.
1: És egy újabb kiváló védekezés a Honvédtól. Ugye azt már korábban mondtam, hogy ilyenkor a kapus mellé, Csoma mellé két mezőnyjátékos állva a kapufához, úgy védekeznek, zónáznak a honvédos játékosok, és most megint hát kontra, úgyhogy a Ferencváros visszakapja a támadás lehetőségét. Nem is ért még fel a kapu elé a Honvéd, amikor megtörtént ez az ítélet. Kiállítás időközben kiküldik 12-essel Szépfalvi Gergőt, emberelőnybe kerül a Ferencváros. A labda még egyelőre távol a kapótól, Manherc, maradt a támadó idő fele, Vámos szemben a kapuval ki a másik balkezeshez, Nagy Ákos, Mandics, hát hány balkezes van benn, mind a három. Vámos, kiegészül a Honvéd, Manherc, jobb kézzel lőde a kapuba. Úgyhogy lehet itt három balkezes a Ferencvárosnál benne a medencében, hogyha egy jobbkezes az, aki megoldja ezt a támadást. és egy hosszú gólcsendet tör meg ezzel az FTC. 8-3-ról zárkózott vissza 3-ra, illetve 2-re a Honvéd, de most közte megint 3, 9-6 Manherz harmadik góljával. Másfél perc maradt még a nagyszünetből itt a Komjádi uszadában, Audi Arena Győr.
0: Itt 31-12, Hagman visszajött Hovde helyére a jobb szélre, úgyhogy nem sokára érkezik majd nyilván Győri Lukács Viktória is, hogy az első fél időben is a bal szélen pedig ott van Fodor Csenge, közben Hagman labdát szerez, és mivel üres kapuval támadott a NEKA, beejti a győriek 32. gólját, neki pedig a szám szerint ez a harmadik, 32-12 a találkozó állása. Hát egy picit olyan érzésem van, hogy ez a mérkőzés a NEKA-nak már púpa hátára, és nem nagyon élvezik azt, hogy a világ talán legjobb csapatával játszanak. Most egy 5-1-es védekezés az Etónál, Bófán Veteringel, hát egy picit a gyakorlása is használják fel a győriek. Koroncai, aztán Utasi. Ott a helyzet Török Fanni előtt, és belövi 32-13, akkor menjünk vissza megint a vízilabdára.
1: Belül az utolsó percen, az első fél időben Benz lövését védte szinte a gólvonalon. Fogel fekete helyzetben nem lövi el. Marad még 11 másodperc a támadásból az FTC-nek. 4-re növelheti előnyét a házigazda Manherz. Bejátszás centerbe, hát az egy kiállítás mindenképpen. Jansi kapta el a labdát, kiküldik Benz Rolfot, ember előnyben tehát az FTC. Időkérés nincsen, felállnak ehhez az emberforhoz a fehér sapkás hazaiak. Manherz tovább Vígvárihoz, Vígvári és egy gyönyörű húzás követően Jansik a gólszerző. Jansik aztán Moszkovval szót vált, itt most azért nem olyan fűtöttek a szenvedélyek. A lényeg a gól, amit Jansik Szinárd jegyzett emberelőnyben, Vígvári találta meg a hosszú kapufánál, és 3 méterről tenyérrel a kapuba sodort a Jansik, igencsak finom csukló mozdulattal. 10-6 és 8-6-nál azért volt lehetőség a Honvédnak akár arra is, hogy egy gólra csökkentse a hátrányát, akkor egy kontrafalt azt hamar meghiúsította, itt pedig már közte 4. 20 másodperc maradt még a nagyszünetig, Kevi Bendegúznál a labda a félpályán. Ekler az ő góljával kezdődött a mérkőzés, lesz egy átlövés a végszó a Dudaszót megelőzően. Vicskovics nem tud lőni, nincs lövőhelyzet, 5 másodperc maradt Moszkov, nyakában Argyropulosszal Moszkov, szabad dobás, kapuba lő! Nikola Moszkov bepattintotta a léc alá. Hát addig kellemetlenkedett ott egyébként Argyropulosz, amíg szabad dobást nem ítéltek a játékvezetők, és Moszkov egy pillanatra lerázta magáról a védét, és ez elég volt egyébként a montenegróinak ahhoz, hogy a kapuba juttassa a labdát. 10-7, ezzel ér véget tehát az első félidő. A férfi vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén egy félidőt követően 10-7-re vezet az FTC a Honvéddal szemben. 5 percig tart a nagyszünet. Pihennek tehát a játékosok, aki nem pihenjen, az Cseszregi Balázs.
0: Köszönöm szépen, hát nagy izgalmak nincsenek ezen a találkozón, 32-15-re vezet az Eto, azért hallgattam el, mert sikerült megjátszaniuk a nekásoknak ezúttal is Alakszai Zoét, akinek ez a második gólja, de már 7 métereseket is harcolt ki, úgyhogy 17 gólra zárkózik fel a NEKA, hiszen volt már 20 is a különbség, és az első fél időben is volt egy ilyen 2-0-as, 3-0-as szakasz a NEKA javára, aztán utána összekapta magát az Eto. Elver, Christiansen, Breistől, megint Christiansen, Elver befuttat, ahol eladja a labdát, vagy mondjuk így, hogy Nagy Hajdu vette el a labdát ott Hagman előtt, úgyhogy akkor most megint Marosán Györgynek van lehetőség elmondani, hogy mit látott eddig, de inkább engem az érdekelne, hogy ez egy ilyen mérkőzésen, hogy mondjam, fel lehet-e mentálisan készülni, a választ mondjuk sejtem egy ilyen Final Four-ra.
2: Hát a válaszom egyértelmű, hogy nem, hiszen teljesen más érzelmek vannak ezen a mérkőzésen, mint lesz jövő héten a Final Four-on, tehát ez tényleg ez egy edzésnek jó a Győrnek, bár jogosan kérdeznél vissza, és szerintem vissza is akartál, hogy hát edzésen azért lehet, hogy Dölfernek nehezebb dolga van a védekezés gyakorolnak, ha Elver támad vele szembe, mint most annak a játékosoké, de hát le kell játszani ezt az utolsó fordulót is, és biztos vagyok benne, hogy próbálja Per Johansson ezt hasznosítani, de érzelemvilágában nincsen olyan pontja a jövő hétvégének, ami a mai nappal összehasonlítható.
0: Szerinted ez az 5-1, amit most próbálkozik az Eto'o, ez már legalább ennyiben szólhat a BL 4-es döntőjének, közben pedig egy 34. gól üres kapuba Fodor Csenger évén.
2: Igen, ez könnyen elképzelhető, hogy ez már annak szól. Nem sűrűn veszi ezt elő a Győr, mert azért az a hatos fal, amit ő föl tud oda húzni, az világszínvonalú, és sokszor nem indokolt ebből váltson, de hát ott kell legyen a taktikai repertoárban, hogyha mégis szükség lenne rá, akkor lehessen alkalmazni.
0: Hát például mondjuk akár a Metz, a Brest elleni mérkőzés, megint Alakszai találva a győri kapuba mérkőzésen, akár Vyahirjev ellen is lehet, nem? Egyfajta fegyver.
2: Igen, már egy jó cserező játékos esetében, hogyha bontjuk a falat, nyitjuk mélységben, akkor talán az még veszélyesebb, de sokszor azt a területet elvenni, hogy ő labda nélküli lendülettel tudjon érkezni, arra is jó lehet a nyitott védekezés.
0: Köszönöm szépen. Hagman fut be a falba, egy előkészítés Breistölnek, és lövi a győriek 35. gólját, 35-16, tehát megint elkezdett újra nyílni az olló, 19-el vezet az Eto'o a NECA együttese ellen. És hát valóban a tempót azt nem lehet egy ilyen mérkőzésen, a tempót sem lehet egy ilyen mérkőzésen úgymond szimulálni. Ez egy gyönyörű játék volt viszont! Jaj, de szép volt, ahogy Utasi feladta a labdát a berepülő török Fanninak, aki így megszerezte saját maga harmadik, a NECA 17. gólját, 35-17. Ez egy szép kínai figura volt, még ha nem is nagyon emelkedett el a földtől. Török Fanni, ahogy szokták mondani, talán egy magyar hírlap befért volna a lába alá. Breistől. Opa, ez lépéshiba gyanús volt, de a játékvezetők nem fújják, mert Fodor Csenge ezt egy picit túl akarta cifrázni, bevitt a szélről a labdát, aztán a bejátszása viszont pontatlan volt Bofán Wetheringnek, aki így, hogy 5-1-et védekezik az Eto'o, bennmaradt beállóban. Azt láttuk azért tőle, hogy ő is tud beállóst játszani, ha nagyon kell, amikor szükség volt rá, volt, amikor ugye az összes beállósa sérült volt a győrieknek, és Dál sem érkezett még meg, akkor Dölfer mellett, vagy Ülfer mellett Bofán Wettering játszott beállóst a győrieknél. 35-17, Utasi, Panyi, Török, megint Panyi, Utasi, keresik a falat, két beállós játék, 7-6 a NECA-nál, tehát azért valamit Bakó Botond is próbálkozik. Panyi a bejátszás, ó, Alakszai ide szépen szedte össze, és pattintotta be végül Toft lába alatt, vagy lábai alatt. 35-18, 19-ről megint 17-re zárkozik fel az Eto'o. Hát a győriek sem erőltetik most már különösebben a rohanást, persze kapott gólból azért meglehetősen nehéz rohanni, és most Bofán Wettering jön ki a falból, kapja is, aztán megy vissza Christiansen, Breistől le a szélre, és Fodor Csenge nem tudja belőni csapó kincső mellett a rövidbe a labdát, úgyhogy marad a 35-18. 16 is lehet akár a különbség itt a második félidőben, és ahogy nézem, megint már melegít Győri Lukács Viktória, melegít Jörgensen, melegít újra Lagerkvist, tehát mind a hárman érkezni fognak az Eto'o csapatába. Panyi, Utasi kilép Alakszai a falból, két beállóssal játssza a NECA ezt a 7-6-ot. Ó, egy szép lövőcsel volt, és aztán bevitte, majd kihagyta az Itzert Szőke Noémi. Aztán az üres kapura emelt labdát kivédi Csapó Kincső, és kezdődik a második félidő, vagy a harmadik negyed a férfi vízilabda bajnoki döntőn. Tóth Béla.
1: A ráúszás után, ami nem hozott eredményt, be kellett dobni a játékvezetőnek a labdát, ez pedig már elviszi Vismeg Zsombor, támad tehát az FTC, 10-7-re vezet a Komjádi uszodában a hazai csapat a Honvéddal szemben, a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Lövőhelyzet Mandics. Az, aki a kapuba juttatja a labdát, az Fekete Gergő. Emelkedett derékig ki a vízből. Soma méltatlankodik, ő talán látott valamit, ami nem volt szabályos. Fekete Gergő gólját mindez nem hiúsítja meg, mert hát 6 méterről elemi erővel bombázott a bal alsó sarokba Fekete Gergő. 11-7, és hát most megint csak azt az időszakát éli a mérkőzés, amikor mintha az FTC kezdene elnyúlni ellenfelétől. Ráadásul Varga Vince lehalásza a levegőből a labdát, ezt az emelt átadást azért elég magas játékos kiemelkedett a vízből, Varga Vince is el tudta sodorni a kezével. Ráadásul egy kiállítás, kiküldik Széfalvi Gergőt, emberelőnybe kerül az FTC, köztőt, ezért támad a Ferencváros, és 8-3-nál vezetett ugye legutóbb 5 góllal az FTC. Nagy Ákos lóbál csupán, továbbadja Varga Vince, kapás oldalról sincsen lövés, Mandics át a túloldalra, Vismeg Zsombor lövi be. Elképesztő, ahogyan a levegőben maradt Vismeg Zsombor, ugye miután kiemelkedett a vízből, már réges-régen elsüllyedt a vízben Csoma Kristóf, a visszazáró kapus, amikor még ott volt a kezében a labda Vismegnek is, az üresen maradt hálóba továbbított Vismeg. 12-7, tehát 8-3 után hiába jött vissza 2 gólra is a Honvéd, megint 5-tel vezet a Ferencváros, holott 1 perc sem telt el még a harmadik negyedből. Kézilabda.
0: 35-19-re vezet az Etoa Neke ellen, és az utolsó 9 percre megint a pályán van Győri Lukács Viktória. Hagman le is húzza neki, be is viszi, és a rövidben meg is szerzi az első gólját a bajnoki szezonban. Győri Lukács Viktória, ahogy azt tőle megszokhattuk, ez már az igazi, a régi vicca volt, aki például az utolsó gólt lőtte az Európa bajnoki bronzmérkőzésen. Ugye Bécsben arra is emlékezhetünk, Kluiber zseniális passza után 36-19-re vezet az Eto'o Neka ellen, aztán ott egy betörés még hozzá Koroncaitól pont Győri Lukács és Hagman között, ugye a két szélső megint egyszerre van a pályán, ez azt jelenti, hogy Hagman most jobb átlövőt játszik, vagy megint jobb átlövőt játszik, és pont ő hozta az előbb helyzetbe egyébként Győri Lukácsot. Tofta kapuban és Mózsi vele szemben a 7 méteresnél, 36-19-es Eto'o vezetésnél egy lövőcsel után 36-20. Azért a második félidővel Neka már 22 perc alatt 12 gólt szerzett, az első félidőben pedig összesen 8-at. De hát így is 36-20-ra vezet az Eto'o Neka ellen, és 8 perc múlva, kevesebb mint 8 perc úrva kezdődik a bajnoki fiesta itt majd az Audi Arénában, de addig is menjünk a férfi vízilabda bajnoki döntőre.
1: Kettős emberelőnyt használ most ki a Honvéd. Lazár Vicskovics juttatta a kapuba a labdát, és itt rövid időn belül kiküldték egyébként hát a sarokba egyrészt Detorrót a Ferencvárosból, aztán pedig Árgyurokuloszt is, nincs egy kettős emberelőnyben született ez a Honvéd gól. Másfél perc telt el a harmadik negyedből, 12-8-ra vezet a Ferencváros. Támad egyébként az FTC. Vámos emeli át a kapás oldalra a kötélhez Vígvárihoz. Vígvári középre, Detorró paskolja be. Belógatta a labdát Vígvári, hogy arra hogyan mozognak a védők benne a kapu előtt. Észrevett azt a rést, ahol el tudta juttatni a labdát egészen Detorróig. Detorró pedig 2 méterről bepaskolta a gólvonalon túlra a labdát. 13-8 spanyol center találatával hiába válaszolt ugye arra két korai negyedben korai FTC gólra. Lazár Vicskovics most megint a Ferencváros 5 gólos előnyben. És hát a harmadik negyed lehet itt ezen a mérkőzésen a döntő, mert hogyha itt a Honvéd nem tud közelebb zárkózni, akkor a záró negyed izgalommentes lesz. Most viszont Nikola Moszkva véres szögből a kapás oldalról, tehát a bal szélről eredményes. 13-9, Moszkovnak ezen a mérkőzésen ez a harmadik találata. És úgy született már ebben a negyedben gyors számítás, 5 gól, hogy még csupán hát 2 percből 2 perc sem telt el, ugye 6-0-9 van az eredményjelzőn. FTC Honvéd tehát 13-9, 6 perccel a harmadik negyed vége előtt. Közelít a vég Győrben is Cseszregi Balázs.
0: 5,5 perc van hátra a végéig, 39-20-ra vezet az Eto'o Neke ellen. 2 üres kapus gól is volt, egy Fodor Csengétől, egy pedig Krisztina Jörgensentől. Most pedig a Neke támad megint, Koroncai, Panyi, Mózsi, a bejátszása rossz, összeszedik, úgyhogy ezúttal Krisztiánzal lőhet, és lő is egy üres kapus gólt. Így aztán dupla annyi gólt lőtt az Eto'o eddig, mint a Neke, hiszen 55 perc elteltével Eto'o Neke 40-20. Menjünk vissza a vízilabdára.
1: Honnan halázták ki a labdát a Honvéd játékosok? A játékvezető szerint a vonalon kívül, illetve hát ugye itt a kapufa elősőjére számít. Úgyhogy most támad megint a Honvéd azért egy jó védekezést követően, hogy 3 gólra csökkentse a hátrányát. Hát 3 gól volt, ugye 2 is a különbség, de most a 3 lehet a célkitűzés. Bence emelkedik, lő, Fogel véd, maga elé tenyerelt a labdát, Fogel a visszaúszásnál egy kiállítás. Itt pedig időt kér Nyéki Balázs, akkor, amikor van még hátra 5 perc, 14 másodperc a harmadik negyedből, 13-9-re, tehát 4 góllal vezet az FTC, Kevi Bendegusz kiállításával pedig emberelőnybe kerül a házigazda, akkor Nyéki Balázs szól a játékosaihoz. Mi ezt nem várjuk meg, addig megyünk Győrbe.
0: Itt pedig 4 perc a hátra a találkozóból, 40-21-re vezet az Eto'o Neke ellen. Hagman jobb átlövő, Krisztiánzen irányít, Jörgensen a bal átlövő, a két szélen Fodor és Győri Lukács, a beálló pedig Láger Kriszt a győrieknél. Jörgensen, Krisztiánzen átlövéséből, azért csak becsorog valahogy a kapuba a labda csapókincső lábáról, úgyhogy 41-21, és hát a nekások sem sietnek, és most úgy látom, hogy Vakó Botond is felhagy a 7 a 6 elleni játékkal, így aztán ezúttal beállóba egyedül most Kollár Kata van, a két beállós játékot meg Seressel, illetve Alakszaival játszotta a Nek, a ki is lép a falból Kollár, aztán megy vissza a labda után. Oly, megint egy gyönyörű kínai figura, Bereinek tette fel ezt, ezúttal Koroncai, ennél viszont résen volt Toft. Azért valóban néha-néha nagyon szép dolgokat is mutatnak a nekások, ez talán azt mutatja, hogy azért felszabadultan kézilabdáznak, csak egy villám kérdés ezzel kapcsolatban. Akkor Marosán Györgyhöz, közben kapufára pattintja Győri Lukács. Szóval Gyuri, azért néha felszabadultságot is látni a fiataloknál?
2: Igen, ezt hiányoltuk az első fél időben, hogy ugye mi itt erről arról beszéltünk, hogy nincs tétje, és élvezniük kell minden pillanatot, és inkább a lámpaláz volt rájuk jellemző, mint az a fiatalos betyárság, amit már a második fél időben tapasztalható. Hát ez is egy tanulófázis, tehát most a második fél időre már ugye volt kínai, volt nagyon szép beálló bejátszás, így kell lépésről lépésre fejlődjenek és haladjanak.
0: 41-22, és megint megpróbálták lehúzni Győri Lukács Viktóriának, mert hogy Szőke Noémi betalált a labdát. Ez azonban már, mint a lehúzott labda, nem sikerült. 2 percnél valamivel több van hátra. 19 góllal vezet az Eto'o, de milyen helyzet a férfi vízilabda bajnoki döntőn?
1: Itt a különbség 5 gól a Ferencváros javára. Mandics már kiegészült egyébként a Honvéd, amikor Mandics a kapuba talált. Ezzel tehát 14-9, most emberelőnyben a Honvéd Lugosi kiállításával, ember forban a támadás, Moszkov kezéből csúszik ki, talán túl erősen tette hozzá a labdát Bence, és ott a kötélnél a bal oldalon Moszkov nem tudta átvenni. Bő 4 perc még a harmadik negyedből, elkéri most Vismeg Zsombor a labdát, fordulna itt a bal szélen a kapás oldalon Manherz, Vicskovics zárt oda mellé, szabad dobást kap Manherz Krisztián. Folytatódhat ez az FTC akció, Vismeg szemben a kapuval 6 méteren kiemelkedik, de nem lő. Egy bejátszás Mandics, oda nyúlnak a kezére, már egy kontrát fújnak a játékvezetők, úgyhogy hiába hújogott itt valaki, és azért hújogott, mert a kapuba került a labda, érvénytelen a találat. Megúszik a Honvéd, lövőhelyzetben Vicskovic, nem, elhozza a labdát mellőle Manherz, mutatja a játékvezető, hogy nem volt szabálytalan. Úgyhogy most 2-1-ben fordul az FTC, ott az Itzer most már Fekete előtt belövi. A léc alá vágja Fekete Gergő, csoma kezek, szeme és kezei közé, ezzel elnézést kér egyébként Fekete Csomától, mert azért elég fejére irányult, ugye ez a kézilabdában akár az is veszély, az is kockán forogna, hogy egy kiállítás a lövő játékos számára. Itt nincsen kiállítás, gól van, Fekete góljával 15-9, 6 gól, ez a differencia a Ferencváros javára. 3 perc és 45 másodperc még a harmadik negyedből. Ha már kézilabdáról volt szó, akkor menjünk vissza Győrbe.
0: 15 másodperc, 42-24-re vezet az Eto, és a győriek kezében vándorol a labda. Azaz a 19. bajnoki címét is megszerezte a győri Audi Eto. Hagman még lő, egyet átlövésből, távolról, csapókincső megfogja, és ez a vége. Úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy arra számítani lehetett. A győrök hamar elhúztak 9-4-ről még 9-6-ra. Gyorsan visszajött a NECA, de aztán már a szünetben 21-8 volt, a második félidőben pedig voltak néhány vagány megmozdulások a vendég Boglári együttestől is, de az Eto úgy nyert, ahogy akart, 42-24 nap papírformának megfelelően a mérkőzés. Talán legnagyobb tapsát győri Lukács Viktória kapta, aki gólt is lőtt, meg pályára is lépett, meg gólt is lőtt a találkozón. Úgyhogy a végeredmény győri Audi Eto, NECA 42-24, 19-szer bajnok a győri együttes, nem sokára itt egyébként majd bajnokavatás lesz, megpróbálunk addig majd interjúkat össze vadászni a pálya mellől, most pedig már Tóth Bélája szó.
1: Itt némi fennforgás, Nyéki Balázs kapott reklamálásért egy sárga lapot, 5 métereshez készülődik egyébként a Honvéd, Moszkov fekszik a labdán, erre várunk tehát, és Varga Vince az, aki most már nem térhet vissza a medencébe, mert 3 hiba a neve mellett. Moszkov körül már megfelelő távolságban Argyropoulos is, és az 5 méteres bepattintja Moszkov. 15-10, tehát visszajön 5 gólra a Honvéd. Nyíki Balázs az, aki itt némiképp azért próbálja visszanyerni nyugodt kedély állapotát. A játékvezetői ítéleteket kommentálta a Ferencváros szakvezetője, ezt pedig nem méltányolták Kun Györgyék, úgyhogy ez előzte meg magát az 5 méterest. Most pedig már azt lehet figyelni, hogy Lugosi Csongor tovább teszi Vismegnek, jön előre tehát az FTC. Nagy Ákos van benne rossz kéz oldalon, ő kapja Argyropoulostól, átíveli a túloldalra Jansikhoz, a kötélhez Nagy Ákos, Manherz, Vismeg szemben a kapuval, Nagy Ákos ismételten beállós védekezés a Honvédtól, Manherz kézen lövi, ezek szerint Csomát, a játékvezető azt mutatja, igen, én ebből a szögből azt láttam, hogy ez mint a Széfalvi Gergő, tehát egy mezőnyjátékos karjáról pattant volna ki, mindegy, és a játékvezető sarokdobást ítélnek. Bedobja Jansik, Manherz, ugye újraindult, illetve 18 másodpercről indul az FTC támadó ideje, Jansik a kötélnél, Manherz, nincs előtte most kész, kapuba lő. Nem állt össze a fal, már amennyire lehet falnak nevezni ezt a Honvéd védekezést, nem volt előtte kéz Manherz előtt, ami blokkolt volna, ezt észrevette a válogatott játékos, és bedobta a kapunak a jobb oldalába. 16-10, nagyon sok a gól, tehát összesen 26 találat esett ezen a mérkőzésen, úgyhogy hátra van még egyébként a játékidő tekintve 11 perc a találkozóból, és hát könnyen lehet, hogy itt maga az összgólszám az 40 közelébe fog jutni. Jansik gyakorlatilag őrölte ott a vizet Moszkov környékén, forra a víz benne a kapu előtt is, de csak szabad dobást kap a Honvéd, Vadovics, Vis megemelkedik ki a vízből, mert egy Széfalvi a nyakába vette, Honvéd támadás és a labda útját érdemes követni, Vadovics, Viktor lóbál, fölélő. Hát itt minden ízében a vízilabda az megmutatkozik, egyébként már Szokonyi Dániel a kapuban az FTC-nél. Neki most nem kellett hárítania ennél a távoli löketnél. elkéri Vismeg távol a kaputól, FTC akció, tehát 2,5 perc még a harmadik negyedből. Manherz, Lóbácsupán, Vismeg, Nagy Ákoshoz, Nagy Ákos élesztökben átíveli a túloldalra, remek játék után a gól, amelynek szerzője Stylianos Argyropoulos. Volt egy berobbanó ember Jansik személyében, talán néhányan azt hitték a honvédi játékosok közül, hogy ő fogja kapni Nagy Ákos keresztpasszát követően. Eltűnt végül is a víz alatt Jansik, és a második opció Argyropoulos kapta meg a labdát, aki meg a hosszú sarkot választotta. Ezzel tehát 17-10 ezzel a görög gollal. 7 gól a differencia, 2 perc és 18 másodperc maradt még a harmadik negyedből. Hát egyre közeledünk a 28. bajnoki címe felé a Ferencvárosnak. A rekordgyőztes tovább növelheti tehát a bajnoki serlegek számát a vitrínben. A Honvéd pedig próbálja megakadályozni, ugye 6-szoros bajnokként mindez, de egyre nagyobb energiákat kell már magáért, az árkózásért is emésztenie a honvéd játékosoknak. Még egy bejátszás, ami eljut lövésig. Véreget Szakonyi. A labda viszont visszapattan a honvédhoz. Elkéri Vicskovics. A rossz kéz oldalról nem fog lőni. Ekler, Moszkov, előtte Nagy Ákos. Moszkov visszateszi. Ekler, neki van lő erője. Nem csak lő ereje van, hanem bizony gólja is most már Ekler Bendegúznak. Ugye ő nyitotta a mérkőzést egy félpályás találattal, most közelebbről, jó 7 méterről eldurrantotta a labdát a jobb alsóba, ezzel 17-11 a honvédból Ekler másodjára eredményes. Felállnak most ehhez a védekezéshez a fekete sapkás vendégek, mert hogy Moszkov kiúszik repülőcserére, a Ferencvárosnál pedig még nincsen egyelőre labda, azt a játékvezető most hajítja be Manherznek, úgyhogy jöhet a támadása a házigazdának. Az FTC szurkolótábora pedig nagy erővel, illetve nagy hanggal buzdítja a saját együttesét. Egyébként szinte telt ház itt a Komjádi úszodában, minden belépője jelkelt. Mandics nem vállalja el, Manherz előtte egy blokk, nem durrantotta el Manherz, ráadásul támadó szabálytalanság miatt jöhet a honvéd. Csoma már kémleli a játék területét, elől nincsen ember, Kevit választja röviden Csoma Kristóf kapus. Kevi Bendegúz visszakapja Benctől. Benc, illetve Kevi közelebb úszhat, centert nem játszhat meg, a kapás oldalról nincsen lövés, 6 másodperc maradt a támadó időből. Benc Rolf le a rossz kéz oldalra, onnan Vicskovics bal kézzel el fogja vállalni? Nem. Látta, hogy ugye szabad dobást kapott, ráadásul 2 méteren azt azonnal kapura nem lőhette Vicskovics, úgyhogy inkább kidobja oldalra, hogy a támadó idő letelte után a Ferencváros minél több időt töltsön el azzal, hogy felérjen a kapu elé. Argyropoulos már 7 méteren, Lóbácsupán lőni nem engedik, viszont Nagy Ákos eldurranthatja, a lécet találja el. Utolsó perc itt a harmadik negyedben, 17-11-es állásnál, ferencvárosi vezetésnél. Megint támad a honvéd, 6 vagy 5 lesz közte az záró negyedre ráfordulva. Lefordulna Vicskovics, Vígvári mellett a félpályán. Vicskovics kivár, szabadobást aztán odavarázsolja Moszkov tenyerébe, kiállítás, emberelőnkbe a honvéd kerül, és egy 5 méteres ítélnek a játékvezetők, mert Simon Henrik kezében már ott volt a labda, sőt lendült a kéz lövésre, amikor még lekapták onnan a lövő kezet a levegőből. Vígvári Vendel volt az, ő kapja a büntetőpontot is. Argyropoulos számára befejeződött a mérkőzés, 3 hibánál ugyanis a görög játékos. Az 5 méteres pedig Lazár Vicskovics fogja elvállalni. A szerv játékosa a honvédnak. Manherz zavarja egészen közel Vicskovicshoz. A Ferencváros csapatkapitánya. Némi lélektani hadviselés. Vicskovics most már egyedül marad 5 méteren, jöhet tehát lassan a büntető. Vicskovicssal szemben a kapuban Szakonyi. Vicskovics belövi. Ezzel a góllal 17-12. Úgy alakult a mérkőzés, hogy 17-10-re is vezetett a Ferencváros. Az volt a legnagyobb differencia, a 7 gól. Korábban ez az öt gól, ez hosszú ideig állandósult a két együttes között. Mindannyiszor ugye a Ferencváros vezetett, csak a legelején 1-0-nál volt az előny a Honvédnál. Most megint 5 gól csupán a differencia, de még van 15 másodperc a szünetig. Nagy Ákos át a kapás oldalra, Manherz, ő éles szögből nem vállalja el, Mandic, lőni kell lassan, mert 5 másodperc maradt, Nagy Ákos kapuba lő! Ezzel a nagy gollal, bár maga a távolság az nem volt óriási, 2 méterről juttatta a hálóba Nagy Ákos, de a név az, illetve Omen ezt Omen, ezzel Nagy Ákos góljával 18-12. Említettem korábban, hogy 20-12-re nyerte meg a két csapat szerdai mérkőzését a Ferencváros. Ebben a bajnoki döntőben azt a 20 gólos rekordot, azt végül is utolérheti, sőt meg is döntheti az FTC ezen a mérkőzésen, mert még van egy teljes negyede a két csapatnak, hogy ezen a 18-12-es részeredményen valamelyest változtasson. Úgy fordulunk rá tehát az utolsó 8 percre, hogy 6 góllal 18-12-re vezet a Ferencváros. A szó a stúdiói.
3: Zajlik a mai nap második kupa átadása. Ugye szóba került az adás elején, hogy a mai körkapcsolásban több kupa átadásról, bajnoki címről fogunk beszámolni. Ugye egyről már beszámoltunk, éppen Tóth Béla a női vízilabda bajnokságért véget, a Ferencváros mindhárom mérkőzését megnyerte a BVSC ellen. Jelenleg a Győr női kézilabda csapatának a tagjai veszik át az aranyérmeket, és lehet, hogy 10 perc múlva ismételten lesz egy olyan kupa átadás, amely érdekeltek magyarok, ugyanis jelenleg zajlik a férfi kézilabdában a második számú sorozat, az Európa Ligának a döntője. Na most ezt a döntőt két német csapat, a Kiel, illetve a Melsungen vívja, de talán sokan tudják, hogy a Kiel csapatában Imre Bence szerepel, míg a Melsungenben 3 magyar is van. Bartuc kapus, aki egyébként nincs benevezve a döntőre, viszont ott van Palasics, illetve Sipos. Na most jelenleg, amikor 6,5 perc van hátra rendes játékidőből, a Melsungen 22-21-re vezet a Kiel ellen, vagyis az a csapat, amelyben 3 magyar is van, Sipos, Palasics, illetve Bartuc. Egészen pontosan 4 perc és 46 másodperc van csak hátra ebből a bizonyos mérkőzésből. Még egyszer mondom, ez a második számú sorozat az Európa Liga, míg a harmadik számú sorozat az Európa Kupa döntőjében magyar érdekeltség is van. 20 órakor kezdődik az Észak-Macedón Ohrid és a Tatabányának a mérkőzése. Az első találkozót az Észak-Macedón gárda Tatabányán egy fával 29-28-ra nyerte meg, vagy és a Tatabánya hátránya nem behozhatatlan, természetesen 20 órától foglalkozunk azzal az Európa Kupa döntővel is, és majd, hogyha velünk maradnak, akkor megtudják, hogy hogy végződik az Európa Ligának a döntője, a második számú sorozatnak, a Kiel Melsungennek, még egyszer mondom, már az utolsó 5 percen belül tartanak a felek, viszont valószínűleg hamarosan elkezdődik, vagy éppen ebben a pillanatban elkezdődik a negyedik negyed, a harmadik találkozón a Ferencváros és a Honvéd között, és hát lehet, hogy ez a harc lesz a végső, hogy így van-e, megtudják Tóth Bélától.
1: Már ott van egyébként a kapuban a Honvédtól 10-essel Ekler Bendegúz, Végvári Vendel pedig a Ferencvárosnál, tehát jön az utolsó ráúszás. 18-12-re vezet a Ferencváros 6 góllal, de két kulcsjátékosra nem számíthat már Nyéki Balázs, mert kipontozódott Argyropoulos és Varga Vince is, tehát a mezőnyjátékosokat tekintve 10 emberrel kell valahogy gazdálkodnia itt a záró negyedben. Az első támadás az viszont a Ferencvárosé, mert Végvári gyorsabbnak bizonyult Eklerrel szemben. Jansik, 2 gólos, most egyelőre csak közelebb hozza a labdát. Vámos elszakad Eklertől, lövés nincsen. Jansik bejátsza a De Torrónak centerbe, kiharcol egy kiállítást a spanyol, kiúszik a sarokba Sugár Péter, De Torró pedig a labdát kanalazza be a kapuba, ezzel 19-12-re alakítva a mérkőzés állását. Talán 2 másodperc eltelt magából az ember forból, és De Torró, akiről történt a kiállítás, már a kapuba is pofozta a labdát tenyérrel. De Torró egyébként ebben a bajnoki döntőben a legeredményesebb mérkőzését teljesíti, már 3 gólnál a spanyol. Sugár pedig a sarokból visszajött, és most már próbálja valahogy a fazont szabni ennél a Honvéd támadásnál. Vicskovics átemeli a túloldalra Moszkovnak. A bejátszás Szétfalvi Gergőnek az hát eleve egy halott ötlet volt, mert ott volt sokkal jobb pozícióban a bek a nyakán Szétfalvinak, a túloldalon pedig Manherz lövését fogja Csoma. Kettő átadásból eljutott lövésig a Ferencváros. Csoma most viszont jól zárta a szöget. Aztán pedig megtalálja ezzel a pontos íveléssel Moszkovot. Moszkov körülnéz, nincs igazán szabad csapattárs, csak megtalálja azért Sugárt. Moszkov közelebb úszna, távol egyelőre a kaputól, centerben Szétfalvi küzd, Sugár lő! És nem csak lő, hanem kapuba is betalál, ahova egyébként a Ferencváros kapujába visszatért Fogel Soma. Tehát némi, a harmadik negyedben adott némi játékpercet Szakonyi Dánielnek Nyéki Balázs. 19-13, ezt magamnak felvésem. Ezzel a távoli lökettel tehát a Honvéd most megint csak 6 gólra zárkózik, de az eddig legnagyobb különbség az ugye 19-12-nél az a 7 gól volt, meg 17-10-nél is ugyanez a 7 gól. Vámos kiemelkedik, de nem durrantja el Mandicshoz, beállós védekezés megint a Honvédnál. Mandics át a túloldalra, kapás oldalra, Végvári, De Torrót találja meg a hosszú kapufánál, de a lécet találta el a spanyol, úgyhogy a lecsorgó labda az már a fekete sapkás Honvéd játékosoké. 5 gólra csökkenteti a hátrányát a Honvéd, tehát mini célokat azért kitűzhet a szívós alakulat. Mégis csak arról van szó, hogy tényleg nagyon kellemetlen ellenfél bármelyik együttessel szemben a Honvéd. Egy lövés, pont a feje fölé Fogelnek. Ez a gól a Honvéd részéről Sugár Péter neve mellé fűződik. Sugárt engedték, hogy lopja a távolságot, és amikor 4 méteren belülre ért, akkor elvállalta, és a már süllyedő Fogel feje fölé továbbította a labdát. 19-14. Nagyon harcos együttes ez a Honvéd, és jól mutatja ez a mérkőzés is, hogy egy pillanatra sem adják fel. Szívós Márton legénysége pedig az eddigi legtöbb szerzett góllal a bajnoki döntőben, ugye korábban 9, valamint 12 gól a neve mellett egy mérkőzésen. Támond most viszont a Ferencváros a 20. gólért. Mandics Nagy Ákoshoz le a kötérre, a rossz kéz oldalon egy ívelés a túloldalra. Manherz éles szögből nem vállalja el, Végvári pedig fejbe lövi Csomát, a kapust. Egymás után 3 FTC támadás zárul, szerzett gól nélkül. 5,5 perce marad még a csapatoknak, és hogyha a Honvéd itt újabb gólt érne el, és közte 4, ráfordulva az utolsó 5 percre, akkor még azt lehetne mondani, hogy nyitott a mérkőzés. Moszkov, ketten a nyakán, mit kezd a labdával? Pepökkinti centerbe. Kiállítás, Simon Henrik szedte össze. Ember előnybe kerül tehát a Honvéd. Kiúszott Nagy Ákos. Moszkov ember előnyben távolról nem lő, tovább teszi Bencnek. Benc ki Vicskovicsnak, Vicskovics vissza Benchez. Benc pedig átdobja a feje fölött Moszkovnak. 3 másodperc maradt, ebből nem lesz lövés. Moszkov kénytelen eldobni a labdát. Ebben azt hiszem, hogy több volt. Benc Rolf magas átadása után viszont a Honvéd elmulasztott annak a lehetőségét, hogy ember előnyből 4-re csökkentse a hátrányát. Ráadásul most már Manherz hozza közelebb, Nagy Ákos bemutatja a cselt, aztán pedig továbbadja azt Manherznek. Aztán egy elnyúló Jansik Szilárdot vesz észre Manherz, Jansik éleszögből Zicserben a kapusba lőtt. Csoma pedig már néz előre, van-e megúszó ember, ott van egyébként Vicskovics, de ezt a kockázatos paszt nem vállalja be a kapus. Inkább a félpályához Benchez, Moszkov tisztán, zavartalanul lőhet 6 méterről, gól! Nikolá Moszkov előbb emberforban nem ment, most egyelő létszámnál, 6 méterről igen. 19-15. 4 gól a különbség, bő 4 perc, egész pontosan 4 perc és 23 másodperc van még hátra. Azért a vízilabdában is lehet úgy számolni, hogy 1 perc 1 lőtt góllal kalkulálható. Szívós Márta legénységének, tehát még semmi sem veszett el, de innentől kezdve tökéletes védekezésre van szükség, és hibátlan támadás építésre, meg befejezésre. Cserél Nyéki Balázs próbálja frissíteni az együttesét az FTC szakvezetője, visszatér például a medencébe Lugosi Csongor, Vámos Márton, Vismeg Zsombor. Úgyhogy ennél az akciónál ők adogatják a labdát egymás közt. Most Nagy Ákos ível át Végvárjóhoz, tehát két régi bútor darab. Nagy Ákos a kötélnél megint Végvári a kapás oldalon, onnan ő nem fog lőni. Nagy Ákos beközépre, Manherz tovább, Vámos, lóbál, Nagy Ákos, neki lőni kell, kapuba lő. Nagy Ákos megszerzi a Ferencváros 20. gólját. Nem tudom, hogy ez aranyat ér-e, azt majd az idő megválaszolja. De akkor, amikor hátra van kevesebb, mint 4 perc, a különbség pedig 5 gól ezzel a Nagy Ákos találattal, könnyen lehet, hogy ezt az apró és mindent eldöntő lépést a bajnoki cím felé megteszi a Ferencváros, amely ugye az utóbbi években egyeduralkodó a magyar bajnokságban. Sorozatban 5. bajnoki címét gyűjteti be a Ferencváros. Tehát még mindig örlődnek a felek. Vadovics tovább. Kevi Bendegúz, honvéd akció, Eklernél a labda, akkor amikor jön a kiállítás. Ember előnybe kerül Vismeg kiállításával, tehát a honvéd és Szívós Márton úgy dönt, hogy itt mindenképpen időt kell kérnie. 2020-21-es idény volt a legutóbb, amikor a Szolnok bajnoki címet tudott szerezni, és mondhatjuk, hogy az az idény volt a legutóbbi, amikor nem Ferencvárosnak nevezték a magyar bajnokság győztesét, azóta tehát sorozatban 4-szer is a zöldfehérek ünnepelhettek, a legutóbbi 2-t ráadásul, úgyhogy a Bajnokok Ligája serleget is hazavitték a Népligetbe a zöldfehérek. Ezen a mérkőzésen a Honvéd bár folyamatosan kapaszkodik, de 8-6-nál, amikor csupán 2 volt a különbség, akkor volt lehetőség az egy gólos differenciáért is a Honvédnak, azt nem sikerült kihasználni. Na de itt végül is azt akarom mondani, hogy 2-nél kevesebb nem volt egyszer sem a hátránya a mérkőzés zömében a Honvédnak, tehát Szívós legénység küzd, de jobb erőkből áll a Ferencváros minden jel szerint, de hát világklasszisok sora a zöldfehéreknél. Az időkérés követően még egy Honvéd támadás, Moszkov helyzetben belövi! Moszkov a kapás oldalról éles szögből 20-16. És azért az mindenképpen dicséret a Honvédnak, azon kívül, hogy már a bajnoki döntő elérése is hatalmas eredmény számukra, hogy az elődöntőben a BVSC-t verték meg, ráadásul pályahátrányból. Tehát az mindenképpen dicséretére válik a Szívós legénységnek, hogy igazából a bajnoki döntő második mérkőzését leszámítva folyamatosan partnere a Bajnokok Ligája címvédőnek. Nagy Ákos, 3,5 perc még a mérkőzésből, ferencvárosi támadás, Vicskovics kiállításával forban az FTC Végvári, csupán ijeszt nem lő, Vámos lőni fog, kétszer már ijesztett, még tovább lóbál Végvári, tovább teszi Fekete, hát onnan 1 méterről nem hibázza el, Fekete Gergő a mérkőzésen 4-1-ére szól hozzá, és ezzel a találattal megint csak 5 a különbség, 21-16. Fekete Gergő pedig szinte mindegyik mérkőzésen itt a bajnoki döntőben a kötelezőt hozza, 4 gólt ért el ugyanis a bajnoki párharc első mérkőzésén, és itt is most már 4 találatnál hozzá hasonlóan Manherz Krisztián, és ezt a számot tudja felmutatni a túloldalon. 6-tal a legeredményesebb Nikola Maszkov, tehát egészen elképesztő és bámulatos, amit a montenegrói játékos nyújt, most viszont elveszíti a labdát Simon Henrik. Megindul ezzel Végvári, talán a kapuig is viheti Végvári, lassan már zicserben, hát az így 5 méteres kell, hogy legyen, 3-an érték utol Végvári Vendelt, és halázták le a levegőből a már lendülő kezét. Büntetőt lőhet majd Végvári Vendel. A mezőnyjátékosok közül ő még nem talált be, tehát ez is a ritkaság, hogy Végvári Vendelnek nincsen találata. Vámos Mártonnak és Lugosi Csongornak sincs. Varga Vince már kipontozódott, neki már nem is lesz. Végvári Vendel most megkapja a lehetőséget, hogy a kapuba találjon első ízben. Büntetőből belövi. 22-16. Akkor, amikor van még hátra 2 perc, 49 másodperc, azt hiszem, hogy ki lehet jelenteni, hogy sorozatban ötödjére is bajnok lesz a magyar bajnokságban a Ferencváros férfi vízilabda csapata. A különbség kérdéses és a számszerű végeredmény a bajnoki párharc harmadik felvonásán. A Honvéd pedig minden erejét latba vetve még jön előre. Bennük nem marad biztosan energia tartalék, mindent kijátszanak. Még elővés, nem Vadovics megpróbálta bejátszani centerbe Simon Henrikot. Hatalmasat küzdött a másik 11-essel Jansikkal, de nem jutott el hozzá a labda. A Ferencváros kapujába időközben visszatért Szakonyi Dániel, Vámos hozza előrébb, Mandics, visszakapja Vámos, van még 10 másodperc magából a támadásból, Vígvári megjött a lövőkedve, szép ejtés, de lehalásza Csoma Kristóf a levegőből, tehát a Honvéd kapusa számított erre, egyébként már Mázer Márka, a cserekapus érkezik be a medencébe, várt ott a sarokban hosszú ideje, hogy az utolsó 2 percre beszálljon Mázer Márk. A labdával pedig a Honvéd mezőnyben, tehát Vicskovics még akár eldurranthatja, nincsen lövő helyzet, fölé száll a labda. Lazár Vicskovics lövését követően 22-16 a Ferencváros javára, belül az utolsó 2 percen. Hát férfias sportág a vízilabda, itt a felek valóban mindent kiadnak magukból, és az utolsó percekben is küzdenek hatalmas elánnal. Kiállítás még Moszkovot kiküldik, emberelőnyben tehát az FTC. Vámos Márton lóbál, neki megvan az első gólja. Kerest a lövőhelyzetet, kiváló szögből egyébként a rossz kész hátsóból próbálkozhatott Vámos Márton. 5 méterről a bal alsó sarkot választotta, hogyha úgy tetszik, felavatta Mázer Márkot, a Honvéd cserekapusát. 23-16, és korábban jeleztem, hogy itt könnyen 40 gól közelébe juthat a számláló. Egy a híja 23-16-nál, van még hátra másfél perc. A ferencvárosi szurkolótábor pedig már mindenkit arra kérlel, hogy álljanak fel itt a csarnokban. Úgy köszöntsék majd az immáron 28-szoros magyar bajnokot. Még egy támadó szabálytalanság Simon Henriktől. Ő most Vígvári Vendellel akadt össze. Fordulhat időközben az FTC, tempózik közelebb a kapuhoz Vámos. Vámos beejti oda centerbe, nem sikerül összeszedni a labdát Mandicsnak. Azért ez a maga nemében világszenzáció lett volna, hogyha Mandics összegyűjti a labdát. Kis Bálint viszi át most már a ferencvárosi térfélre. Mi maradt még a Honvédban? Maradt-e még egyáltalán bármi? Belül az utolsó percen jön előre a szívós legénység a becsület gólért, és azért, hogy közte csupán 6 legyen. Eklert majdnem elszorja. Hargitai megelérte. Cserejátékosokat is bevetette Szívós Márton. Zajlik a játék, mutatják a játékvezetők, bár megpihen most a labdán Vicskovics. Vicskovics kapuba lő. És akkor megvan a 40. találata a mérkőzésnek, 23-17 az FTC javára. Lázár Vicskovics a mérkőzés során tehát a 40. gólt szerzi, saját részéről pedig ez a 4. Mindent szállított ez a bajnoki döntő, ami a férfi vízilabdában igazán élvezetes, vagy a szurkolók számára szórakoztató. De mégiscsak arról lehet majd beszámolni, hogy 3 felvonás alatt a Ferencváros felőrölt ellenfelét, a Honvéd pedig erre az ezüstéremre a lehető legbüszkébb lehet, mert megdolgoztak érte. Jansik mit akar még ez ebben a 20 másodpercben? Végig jár a labda, Mandics lenne a rossz kéz oldalon, átemeli a kapás szélre, Vígvári nem fog lőni, 10 másodperc maradt, Mandics, Vámos, lóbál, leadja, igen, Mandicsnak, éleszögből át a túloldalra, Vígvári Vendel újabb góljával, a végére még gyakorlatilag a cseresznye a habon, a hab pedig a tortán, ez tehát a Vígvári Vendel gól gyakorlatilag erre a mérkőzésre és erre a teljesítményre, mert Szemer gyönyörködtető volt a labda útvonala, és az, ahogyan Dusan Mandić a rossz kéz oldalról átívelt az üresen maradt Végvárinak. Ezzel ér véget a mérkőzés 24-17-nél. Története során 28-adjára magyar bajnok a Ferencváros a férfi vízilabda OB1-ben. FTC Honvéd 24-17 a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Abban a tudatban szálltak medencélbe a felek, hogyha a Komjádi uszodában nyer a Ferencváros, akkor három mérkőzés alatt lezárja a bajnoki aranyérmért folytatott küzdelmet. A mérkőzés mégis egy Honvéd góllal indult, ráadásul a ráúszás követően azonnal betalált félpályáról Ekler. Ekkor 1-0-nál vezetett először és utoljára a mérkőzésen a Honvéd, mert erre egy 3-0-nál sorozattal válaszolt az FTC, és az első negyedet követően már 7-2-re, tehát 5 gólos különbséggel vezetett Nyíki Balázs együttese, főleg ember előnyből volt igazán hatékony.

0: Az utolsó negyedre 6 gólos különbségnél, 18-12-nél érkeztek meg a felek, és a leges legvégén egy szenzációs Végvári Wendel gollal beállították a 24-17-es végeredményt a hazaiak, és megszerezték a Ferencváros történetének 28. bajnoki címét. A bajnoki döntőnek a végeredménye tehát 3-0, három mérkőzés alatt lezárta ezt a párharcot az FTC, amely sorozatban 5. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és készülhet a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjére. A végeredmény még egyszer, Ferencváros Honvéd 24-17. Itt a Komjádi uszodában már Nyéki Balázs, valamint a teljes szakmai stáb benne a vízben. Az ezen a mérkőzésen lehetőséget nem kapó játékosok is ott vannak benne a medencében. Gondolok itt például Eduardo Di Zommára, ott látom egyébként Lévai Mártont is, tehát már mindenki, aki ferencvárosi és a csapat tagja, az legyen utcai ruhában, vagy felszerelésben, vízilabda felszerelésben már ott van a medencében. Így ünnepelnek tehát várva a bajnoki serlegátadóra a ferencvárosi játékosok. Én innen a Komjádi uszodából ezzel búcsúzom, az öröm hangjával, mert hogy itt a Komjádi uszodában a honvéd szurkolókat leszámítva mindenki ünnepel. A végeredmény még egyszer, FTC Honvéd 24-17, történetete során 28-adjára magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata. A szó a stúdióé.
1: Megvan tehát a mai nap 3. kupa átadása is, sőt, megtörtént közben a 4. is, csak erről önök még nem tudtak, de én most mondom, hogy férfi kézilabdában eldőlt az Európa Liga. A Melsungen csapata 24-23-ra verte meg a Kielt, a Melsungen csapatához tartozik ugyebár Bartuc, Palasics és Sipos, tehát 3 magyar játékos, a Kielhez pedig Imre Bence, tehát ez volt a 4., és hamarosan jön az 5. kupa átadás is. Ezt is közvetítjük, de előtte hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Megvédte címét a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben. Holnap felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter. Éjszaka beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Aranyérmet nyert a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben, miután a döntő 3. mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. A Fradi ezzel megvédte címét. Nadir Benbaouli a labdarúgó NB1-ben bajnok Eto FC játékosa is ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretében. Vladimir Petkovics szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Algéria, amely legutóbb 12 éve szerepelhetett VB-n, szerdán Rotterdamban a hollandokkal játszik felkészülési mérkőzést, majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol június 10-én Kansas City-ben Bolíviával hangol majd a rajtra. Norvégia szerezte meg a bronzérmet a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságon, mivel hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát a helyosztón. Búcsúzott Stoller Fanni az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemelttel szemben a Roland Garros vegyes párosok 8. döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki. A magyar együttes kéziszer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa bajnokságon. Mentovai István 4. lett ugrásban a Tornászok Challenge világkupa versenyén Koperben.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Holnap reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő, reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában keresi fel az államfőt. Magyar Péter még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és több közjogi méltóságot, május 31-i határidővel. Súlyog Tamás pénteken közölte, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményét kérte a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energia

0: hálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5–2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. A baleset heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják.
1: Közlekedés.
0: Egy műszaki hibás mikrobusz veszteg el a külső sávban az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében, a 18-as kilométernél torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Éjszaka megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 2020. május 31-én vasárnap, 1,5 perccel múlt 8 óra, a mai nap során már 4 kupa átadásról beszámolhattunk. Vízilabdában ugyebár mindkét ferencvárosi csapat bajnok lett, női kézilabdában a Győr lett bajnok, illetve a kézilabda, a férfi kézilabdázók Európa Ligáját a 3 magyarra felálló Melsungen csapata gyerte meg, és nagyon reménykedünk benne, hogy az 5. kupa átadásnak is magyar lesz a főszereplője, ugyanis ezekben a pillanatokban kezdődik a 3. számú európai kupa, férfi kézilabdáról van szó, az Európa kupának a döntője. Az első találkozót Magyarországon az Észak-Macedon Ohrid gárdája 29-28-ra nyerte, a Tatabányának tehát legalább 2 góllal kellene nyerni idegenben. A találkozót Jó András, illetve Marosán Györgye láttatja velünk.
4: Sorozatban második alkalommal Észak-Macedón, vagy a történelemben először magyar csapat nyeri az Európa kupát, köszöntjük a hallgatókat. Szenzációs hangulat, drámai fordulatok és elképesztő hajrá jellemezte az Európa kupa döntőjének első felvonását, ahol a Tatabánya KC végül 29-28-as vereséget szenvedett az Ohrid együttesétől a tatabányai multifunkcionális csarnokban. A kék tigrisek azonban 7 gólos hátrányból kapaszkodtak vissza a mérkőzésbe, így továbbra is teljesen nyitott maradt a párharc a visszavágó előtt, és akkor itt egy kérdőjel a mondatom végén. Szia Gyuri, teljesen nyitott maradt?
5: Szia András, üdvözlöm a hallgatókat újra. Nyitott minden természetesen. Hát előnyben van az Ohrid, hiszen hazai pályán jóval esélyesebb, ugye hát nem mondok nagy meglepetést azzal, hogyha a balkán csapatoknak a hazai pálya és a hazai szurkolók támogatása rengeteget jelent hazai pályán. Ugyanígy van az Ohriddal is, teltház van, elképesztő hangulat Észak-Macedóniában, de a Tatabánya képes lehet meglepetést okozni, kellenek extra teljesítmények, de abszolút nyílt a párharc.
4: És már el is kezdődött a mérkőzés, fél perc telt el, a Tatabánya támad, egyre csak tovább egymásnak adogatták a labdát, és most már azonnal egy hatalmas hiba. Mosztindinek a kezéből kicsúszott a labda, úgyhogy hát ez a támadás ez nagyon-nagyon gyorsan elhalt, és hát reméljük, hogy nem lesz nagyon nagy jelentésű majd a végén ez a hatalmas fatális hiba. Elkezdték volna a figurát, Zsitnyikov kitette a jobb oldalra Mosztindinek, és hát Mosztindinek pedig nagyon magas volt a labda, ki is csúszott a kezéből. Úgyhogy ez történt szűk egy perc alatt, és akkor már figyelhetjük is az Ohridnek a támadását. Jagurinovszki az, aki a középre adta a labdát Strumjánnak, és már is jön vissza a labda Ivánkovicstól a bal oldalról. És már is érkezik egy szélső befutás, nem más, mint Oileszki az, aki befutott. Egyelőre jobb oldalt, egy 2-3-as védő környékén találta meg a helyét. Közben egy remek védekezés Tatabányai részről, és már is megy előre a labda, de egy pillanatra megtorpan Pedro, talán ez volt a legjobb, amit tehetett, mert már visszaértek az Észak-Macedón játékosok, és akkor most jöhet a figura, jön a védekezés-támadás csere, érkezik a pályára élesben ennek, aki egyébként szenzációsan játszott az első mérkőzésen, és most pedig majdnem megszerezte a mérkőzés első gólját, de hát a kapuban Pilipovics, aki azért az első mérkőzésen is szenzációsan védett. Második perc legvége járunk, továbbra sincs gól az Ohrid Tatabánya Európa Kupa döntőn, ott viszont most érkezik az első hazai találata, a gólszerző nem más, mint a négyes mezben játszó Jagurinovszki volt az. Nagyszerűen verte meg az emberét, és be is tudott törni, majd belőtte azt a kapuba. Andó egyébként az, aki a Tatabányai kaput védi. Most pedig már zajlik a Tatabányai támadás. Éles Benedek volt az, aki végigvitte volna, de kapott egy hatalmasatot a falban. Jól láttam akkor, aki kiosztotta neki a pofont, az nem más, mint Szavreszki volt. Nem, Rey Morales volt ez, bocsánat, és mégis kapta már a sárgalapos figyelmeztetését. Éles Benedek a labdával, Zsitnyikovnak cserélek majd most helyet. Mosindi is becsatlakozik a játékba, Zsitnyikov viszi végig, nem, inkább Éles Benedeket választja, jó az átemelőssel, a lövés viszont már gyenge volt, de faltal érkezett, úgyhogy jöhet majd a szabaddobás. A harmadik perc legvége, mindössze egy gól eddig az Ohrid vezet, egy gólral, egy nullra a Tatabánya ellen. Zsitnyikov a labdával. Mosindi. Ott nem tud végig menni, rendkívül jól védekeznek vele szemben, és ez aztán lassan most már passzív lesz. Vajda egyébként a beálló pozícióban. Ő fogja majd elvégezni a szabaddobást. Már a negyedik percbe lép be a mérkőzés, de még mindig hátrébb kell rendelni az Észak-Macedón játékosokat. Zsitnyikov, éles, talpra elővi, bizony előtte, és a kapuban a labda. Megszerzi a Tatabánya is az első gólját. Hát belép a negyedik percbe, két gól mindössze. Azt hiszem, ezen a mérkőzésen is a kapusok fognak majd dönteni.
5: Illetve nem fog rohanni egyik csapat se. Egy ilyen tételbíró mérkőzésen a védekezések fognak dominálni, véleményem szerint, főleg ugye az Ohrid akarata, hogyha érvényesül, tehát az Ohridhoz áll közelebb, az, hogy egy statikusabb és taktikusabb kézadát játszon, ami abszolút a védekezésre alapszik, rövidebb paddal dolgozik, tehát nem számolok egy nagy gól özönnel.
4: Mi a jó taktika a Tatabánya szempontjából, hogy a Tatabányának nyernie kell a mai mérkőzésen, ki kell várnia, vagy rá kéne rontani az ellenfelére?
5: Én szerintem futnia kéne a Tatabányának, megpróbálni növelni a támadás számot, sajnos közben eredményes balszérről az Ohrid.
4: Hogy lesz ki az, aki gólt szerzett, és Andó nem tudott megint sajnos védeni, úgyhogy 2-1-re vezet az Ohrid, az 5. percben járva. Jagurinovszki volt az, aki gólt szerzett eddig, és még Tatabányától Éles Benedek, és azért érdemes kiemelni, bár nagyon a mérkőzés elején járunk, hogy azért 50%-on van már Pilipovics. Nyilván azért ezek a százalékokra majd figyelni kell a mérkőzés vége felé, mert tényleg Pilipovics jól védett az első találkozón is. Éles, Zsitnyikov, vissza Élesnek. Nem viszi végig, Zsitnyikov nem lövi el, vissza megint Élesnek, le a labda, a Krakowskinek a bal szélre, gyönyörű szépen fellőtte Pilipovicsnak a feje fölé a labdát, egy picit meg is fésülte, és már ott panaszkodott azon a Pilipovics a játékvezetőknek. Egyenlít a Tatabánya, 2-2 az állás. Krakowski Bence góljának jó voltából. A 6. perc is megkezdődik a mérkőzésen. Pilipovics mindig az egyik játékvezetővel beszélget, miközben már az Ohrid javában szervezi a támadását elől. Strumjan az, aki megbeszél valamit a jobb oldalt Jagurinovszkival, és jön vissza a labda Ivánkovicstól a bal oldalról. Jagurinovszki most helyet cserélte Strumjannal. leüti a labdát. Kínaira talán feladhatta volna Ivankovics, de Ivankovics egyrészt későn indult el, másrészt pedig Moszindi nagyon örésen volt. Strömlián még mindig az Okrit támad. Strömlián ellövi, ez mellé, és szólnak, aki a játékvezetők, a két portugál, a Martins testvérek, hogy álljon fel. Zsitnyikov vezethet a Tatabánya. Zsitnyikov végigviszi a vezetés a Tatabánya. Na, a hatodik perc legvégén 3-2-re átteszi a vezetést. Először eddig a mérkőzésen vezetésszer ez a Tatabánya. És akkor figyelni kell hátul is. Andónak is jó lenne, hogyha jönnének már a védések. Egyelőre két lövésből mind a kettő gól, ami az Okridot illeti. Strömlián, Ivankovics, Tegurinovszki is beszáll a játékba. Strömlián, Vajda nagyon magasan védekezik, ez jó így. Strömlián kapja meg, ez lassan passzív lesz. Jagurinovszki ott már az előbb el tudott menni, megint forgolódik. Nem látom a játékvezetőknél a kezeket, de nem is kell, mert hogy labdát szerez Vajdan Hunor, aztán Pedro előre a labdát Moszindinek, Moszindi végigviszi, és el akarta pörgetni Pilipovics lába mellett a labdát, és ez Pilipovics ki is védte sajnos, 6,5 perc eltelt, támad az Okrid, továbbra is vezetett a Tatabánya, azért mondta múlt időben, mert már a túloldat Ivankovics azonnal gólt szerzett, hát azért ezt talán jobban is be lehetett volna fejezni ezt a letámadást.
5: Bizony, elkapkodta egy kicsit szerintem a Tatabánya játékosa, illetve hát utána egy bele is kényszerítette magát egy extravagáns megoldásba. Talán ennél higgadtabban kell majd befejezze a támadásait. A Tatabánya jól látható, hogy a extázisban a teljes Okridi csapat, és amiről beszéltünk, hogy a hazai közönség abszolút támogatását élvezik, de a Tatabánya egyelőre jól visszaveri ezeket az érzelmeket.
4: Moszindi az, aki gólt szerez, az első mérkőzésen egy találatot szerzett, most pedig már a 8. perc legelején betalál, úgyhogy újra vezet a Tatabánya, és aki esetleg most csatlakozna be, Európa Kupa döntőről van szó, férfi kézilabda, a Sportág és a Tatabányának ez a visszavágó mérkőzés. Az első találkozón az Okrid nyert 29-28-ra, tehát legalább két góllal kell nyernie ma a kék tigriseknek, hogy elnyerjék sorozatban először az Európa Kupát. Le a szélre a labda, ez nem volt jó Leszkinek. Már is újra kell szervezni a támadást, de már passzív, most kéne figyelni, ezt ki kéne védekezni, jó bejátszás a beállóba, és Andó Arián véd! De a kipattanó az sajnos Gyukics kezében kötött ki. Áj, de kár, pedig nagyon vártuk ezt a védést. Összejött neki, gyönyörűen szépen védte ki ezt az ígyszer, de visszapattant a labda az Okridhoz, úgyhogy újra ők támadhatnak azért, hogy egyenlíteni tudnak a 9. perc legelején az állás. Okrid Tatabánya 3-4. Jó keresztbefutás. Ivankovics kapja a labdát, aztán vissza a Jagurinovszkinak, és nem tudjuk megtartani a labdát, de már egyébként a játékvezetők közbe is fújtak. Továbbra is a szabad dobás követően az Okrid támad. Jagurinovszki a jobb oldalt nem tudja megverni Vajdát. Közben a talpról lövés, Vajda Andó kivédi, és a labda az pedig a Tatabányai. Azért picit zavarodtam meg, mert nem láttam, hogy mi történik utána, pedig Moszindi most végigviszi a labdát, bejátsza ott Krakowskinak, de nem volt pontos. Sőt, futni kell vissza, mert hogy jönnek 3-3 ellen. Sőt, Andó kivédi, jaj, meg tudja menteni a gólvonal előtt a labdát. Mekkora zicsert fogott megint Andó Arián. Hát ezeket kéne kihasználni. Ez most már a zsinórban a harmadik védés, egy Gyukics hagyta ki most. És Andónak jó lenne, hogyha most már a védéseit meghálálnák elől a játékosok, a csapattársak egy vagy akár két góllal. A 10. percben járunk, továbbra is a Tatabánya vezet egy góllal. És hát eddig azért úgy néz ki, hogy Andó Arián kezd bemelegedni. 6 lövésből 3 védés.
5: Bizony, a jó kapus teljesítmény az alapja annak, hogy idegenben meglepetést okozzon egy csapat. Ugyanígy van ez most a Tatabánya esetében is. Ez nagyon jó jel, hogy az első 10 percben úgy látszik Andó Arjának jó napja van. És sajnos szabálytalan zárás a Tatabányai beálló részéről jöhet az Okrid.
4: Ivankovics nagyon rutinosan eldobta magát azért.
5: Hát visszahúzták, látszódott, mert én szabad szemmel is, mert én pont a beállót néztem, hogy nyúlt az a mez.
4: És akkor már jön az Okridnak a támadása, és ahogy mondtam, megint nem sikerült gólra váltani, és most ez is ez most megbosszulja magát, mert a Strömlián végigviszi, és gólt szerez, az első gólja mai mérkőzésen. Közben kijött a labda, de hiába a kipattanó Vajda belőtte, már a kapusé előről vette ki a labdát, le is ért, úgyhogy marad a 4-4. Hát ez most már jól számok a zsinórban a harmadik vagy negyedik támadás, amikor nem született a Tatabányai gól. és akkor most újra vezethet az Észak-Macedón együttes. Strülmeier egyébként az első mérkőzésen 4 gólig jutott, az Észak-Macedón csapatban a 2 legeredményesebb játékos Jukic volt 7, illetve Ivánkovics szintén 7 góllal. És akkor most jön egy csere, érkezik irányító pozícióban Yasuhira. Ő fogja majd most szervezni a hazai együttes támadását, sőt, jobb átlövőben is csere volt, Zavrevszky az, aki bejött. Pribetic zár a falban, de nem jut el hozzá a labda. Most eljutott, ahogy kimondtam, és Andó kijön. Egy ilyen érdekes, valamennyire szemafor mozdulatban, lényeg az, hogy kivédte, és akkor a 12. perc is mindjárt megkezdődik a mérkőzésen. A Tatabánya ismét azért támad, hogy vezetés szerezzen a mérkőzésen. Közben egy szép komótos cserét láthatunk Tatabányai részről, miközben zajlik már a támadás. Jó lett volna a bejátszás Érestől Vajdának, de lefülelték ezt a passz közben, csukló passz Trömjántól, és kivédi Andó megint! Mekkora bravúros védés volt ez! Rázza az öklét, meg is van minden oka hozzá, hiszen zseniális védést láthattunk tőle, visszaalsót akarta meglőni Pribetic, és kihagyta. De hát természetesen a labda oldalt pattant ki Andóról, úgyhogy sajnos jöhet megint az Ohrid. Yasuhira az, aki most elindítja a támadást, Pribetic érkezik a falból. Ivánkovics, Yasuhira, nagyon cikázik. Az Ohrid irányítója és gólt is szerez Yasuhira. Neki az első a mérkőzésen, ő is egyébként 4 gólos volt az előző találkozón, mint Strömján. És Mosindi az, aki megint valami technikai hibát vét, és eladja a labdát, és az elől érkező játékos már be is lövi a kapuba a labdát. Olszky az nem más, Olszky volt, igen, így van. Nem, bocsánat, Liapis volt, ő lőtte a gólt, és akkor újra vezet az Ohrid. Rengeteg hiba most a Tatabányánál.
5: Bizony, technikai hibák. Ugye próbálja gyorsítani a játékot a Tatabánya, amit az elején mondtam, hogy az ő érdekében áll, hogy fáradjon az Ohrid, és a második fél időben én gondolom, hogy mélyebb a padja a Tatabányának, tudná az erőfölényét érvényesíteni, de hát az az, hogy fárasztja őket az első félidőben, ezt próbálja is a Tatabánya, azonban technikai hibák sokaságát követik el, amiből most kétszer is átrohant az Ohrid rajtuk.
4: És így az állás a 13. percben, Ohrid, Tatabánya 16-4, és a 13. percben járunk most már, de megint egy labdáladás, megint egy tatabányai labdáladás, Jukic pedig már azonnal elvégezte volna az oldalbedobás, de nem érkezett senki. Szét is tárta a kezét, a labda már játékban, Yasuhira is visszajött a pályára, és védekezés támadásban cserél. Zavrevszky adja vissza a labdát Yasuhirának. És akkor ott érkezik már a játékvezetői síp, mert hogy Pribetic-sel kell valamit egyeztetni, és ott az egyik tatabányai játékossal, de már folytatódhat is a mérkőzés. Hop-hop, hiba Ohridnál is. Jöhet a Tatabánya, kiment oldalt a labda. Hát igen, kellenek ilyenek is azért a túloldalt is. Straka az, aki most irányít a Tatabányánál, éles. Mosindi még mindig pályán, ő kapja most a labdát. Straka visszakapja tőle. Éles. Straka, ők ketten játszanak össze, nagyon messze vannak még mindig az Ohrid kapujától. Na most lendületből Straka leüti, jó az indulócsát, de hát nagyon szépen leszették őt a levegőből. Vagy a kis lögdösődés is, Pribetic megtolta egy kicsit őt. És szól a játékvezető is, sőt, Filipovics is szól Pribeticnek, hogy nincs erre szükség. Nagyon korán van még ez. Leszett a levegőből, aztán pedig hát eltolta egy kicsit igen magától. De azért ebben nem volt ennyi, hogy játékvezető is beavatkozom. Vajda jött ki a falba, már is megy vissza a labdát, pedig Strakának adta, éles, Straka. Vissza élesnek a labda, Straka lendületből, nem viszi végig, jön keresztbe éles. Aztán pedig a frissébe érkezett Grigorász az, akinek szintén kicsúszik a kezéből a labda. Yasuhira pedig végigviszi, és belövi a labdát sajnos. Hát a jobb oldali pozíció egyről nem annyira éles.
5: És nagyon nagy a különbség abban, hogy 14-szer lőhetett az Ohrid eddig kapura 14 perc alatt, míg a Tatabánya csak 7-szer. De dupla annyiszor lőtt kapura az Ohrid, mint a Tatabánya, ez messze nem jó, a támadójáték óriási kritikája, rengeteg a technikai hiba a tatabányaiak részéről, amikor nem véget ér a támadás, de nem kapura lövéssel.
4: És ugye egészen más ez a mérkőzés, mint az első, talán annyi, vagy mondjuk az első mérkőzés 47 percen keresztül az Okrid irányította, ugye köszönhetően a sorozat legjobb védelmének és a kapuban remeklő Krisztián Pilipovic fantasztikus teljesítményének. Itt azért egészen más a mérkőzés vetülete, hiszen azért a Tatabányának lehetne esélye, de nagyon sok a technikai hiba.
5: Illetve, hogyha most Andó Arián jól véd, tehát azért jó pár zicserbe bele nyúlt.
4: 5 védés.
5: Ha az nem lenne jelen, mert az első félidőben Tatabányán nem volt jó kapus teljesítmény a részünkről. Most hál' Istennek, hogy az van, hiszen ha az nem lenne, akkor még tetemesebb lenne a hátrány.
4: Időkérés, és aztán pedig majd folytatódik a mérkőzés. Az állás Okrid Tatabánya 7-4, és hát azért itt a visszajátszásokban is láthatjuk, hogy ahogy Gyuri, te is mondtad, hát Andó Ariántól egészen sok bravúrt láthattunk, ez szám szerint egyébként 4, ami a bravúrokat illeti, és volt egy átlövés is, amit ki tudott fogni. Nagyon jó formában van Andó Arián, de azért jó lenne, hogyha elől az támadásokat sikerülne gólra váltani. Ugye azt is elmondtam, hogy az első mérkőzés élesben, de 9 gólt szerzett, és Demátrin 6 góllal zárta az összecsapást, amely Tatabányát illeti. Straka, Grigorász, és most éles a labda útja, mert már folytatódott a mérkőzés. Le a szélre labda, Pedro végigviszi. Hát ezt Pilipovic nagyon könnyen kivédte sajnos. Nincs újabb gól, Pilipovic lassan formába lendül, és az túloldal pedig már támad az Okrid. Yasuhira a labdával, de nyilván most csereberél a hazai együttes is, védekezés támadásban jönnek le, jönnek föl a játékos, a Pribetic jön vissza a beállóba. És figyelhetjük közben, hogy már elindult a figura, Pribetic kijön a falból, Strömian visszajött, és két gyors játékossal játszanak, hát az egyértelműen látszik, hogy növelni akarják az előnyt.
5: Abszolút, és nagy dinamikával támadják a falat, abból próbálják oldalirányba hármas védőkön előnyt szerezni, és abból lejátszani. Most nagyon szép védőkapcsolat volt a Plaza és a Pap Tamás között, próbáltak egy svédet, ugye egy visszapasszolást a kereszt után alkalmazni, hát most sikerrel járnak sajnos, bal egy-kettő védő között betör a Tatabányai, de támadó szabálytalanságot fúj a játékvezető, nagyon jó.
4: Igen, belemenés volt, és akkor már lehetne is menni, Straka az, aki nagyobb lendülettel ment volna a kapu felé, de éles egy picit megállította a támadást, megérkezett már a bal szíre Krakowski is, éles, nem lövi el talpra, most mekkora gólt lőtt, lebontott már Pilipovic, és éles pedig fellőtte a felső sarokba a labdát, második gólja a mérkőzésen, zárkozik a Tatabánya, 16. perc legvégén Okrid Tatabánya 7-5, és azt kimondom, hogy zárkozik a Tatabánya, mert több ízben is lehetett volna lehetősége a Tatabányának ahhoz, hogy növelje az előnyét, de hát ugye, ahogy beszéltünk erről, hiába az Andó bravúrok, nem sikerült gólra váltani előle a támadásokat. Jesuira, Strömian, Jesuira vinné végig, azért jól védekezett vele szemben, jöhet majd a szabaddobás, az Észak-Pacedon szabaddobás, Jesuira pedig egyébként egy pillanatra, mint a megverte volna Plaza Jiménezt, de aztán pedig jól zárt oda Plaza is. Megállította őt Jesuira. Megint ő. Jaj, de szép az a bejátszás Pribeticnek, és Pribetic be is lövi a kapuba a labdát. Gyönyörű szép bejátszás volt a beállóba. 8-5-re vezet az Okrid. A 17. perc leges legvégén. Andó sajnos nem is érezte az irányt. Hiába próbálta megtámadni a lövőkezét. Nem tudta. Nem tudott most beleérni. 3 góros különbség, tehát egyáltalán nem nézünk ki jól eddig. Straka, éles. Éles végigviszi, éles ellövés, ez fölé megy. Tóth Edmond pedig hát egyértelműen nagyon-nagyon ideges, nem érti, mi történik a pályán, viszont Andó ismét tud védeni a szélről befutó Gyukicsot sikerült blokkolni egy védéssel, és akkor nincs újabb Okrid gól, ez nagyon-nagyon jó hír. Most kéne megfejelni ezt egy góllal. 8-5 az állás a 18. perc közepén. Straka cselez, Straka jobb oldalra, ott végigviszi Grigorász, és be is lövi, és lesz belőle 2 perc. Belefújtak, és 7 méteres jön?
5: Nem, gólt megadták szerintem, és lesz egy 2 perc. És nem a Grigorász, mert Grigorász szépen ugrott fel, és gólt szerzett, hanem a Strakával szembeni szabálytalanság miatt lesz Pribeticnek.
4: Annak viszont örülünk, mert Pribeticnek már ugye volt egy ilyen hasonló. Bizony, Straka, ahogy továbbadta a labdát Grigorásznak, ráütött a kezére.
5: Hát igen, de ez rakaszokásához híven ezt igen komolyan eljátsza, tehát valószínűleg Dália Szijjártól vár egy szerződés ajánlatot, mert évek óta ezzel próbálkozik, de még nem jött meg neki. De most jó,
4: portugáloknál összejött.
5: Igen, most itt ez rendben volt, mert messze nem volt ez akkor a szabálytalanság, de örüljünk, ha 2 percet kap a macedón.
4: Így van, és akkor figyeljük közben akkor az Ohrid támadását. Nem vagyok benne biztos, hogy most akkor ezt a gólt megadták, vagy nem, mert az EAF oldalát nézem, itt 8-6-ot írnak. De mi a közvetítésen, amit látunk, most, köszönöm szépen, most át is írták az eredmény 8-6-ra, és akkor a 18. perc legvégén vagyunk, megkezdődik a 19. is, akkor amikor a Tatabánya ember előnyben tud védekezni, de természetesen azért üres kapuval támad az Ohrid. Akkor inkább mondjuk, hogy az Ohrid támad ember hátrányban. Jasuira, jaj, ez nagyon szép labda volt a jobb oldalra, Nyagurunovszkinak, de hát ez mellé ment ez a lövés, és akkor most kéne még inkább zárkózni, hiszen 8-6 az állás, és még bő 1 perc 15 másodpercig emberölőjében tud támadni a Tatabánya éles, és Straka beszél meg valamit, hát Plaza Jiménez is valamit mutatott egyébként élesnek, úgyhogy valami figura lesz, valószínűleg bálra jön valami figura. Grigorász éles, most középen Straka lendületből végigviszi, ajj, a lövés nem volt jó. Filipovics védett, de szerencsére oldalt ment ki a labda, úgyhogy jöhet a Tatabánya még mindig 50 másodpercig, még emberölőben a Tatabánya. Straka, még Grigorász, most éles érkezett középre, Straka bal oldalt, éles, felugrik Krakowskinak a bal szélre, jó a labda, és belövi Krakowski. Nagyon szép, 8-7-re jön fel a Tatabánya. Na, a 20. perc legelején, fél perc van még a kiállításból, Pribetic kiállításából, Krakowskinak ez a második gólja a mérkőzésen, gyönyörűen szépen ott előtte Filipovics mellett a labdát. Jó néhány tatabányai szurkoló is érkezett ide az Észak-Macedón városba. Közben azt néztem, hogy Jagurinovszki az, aki megkapja a labdát, és Jasuira elképesztő tempóban érkezett a bal oldalról. Gyukics kapott egy labdát, onnan ne lőjön gólt. Hú, Andó kivétel, befordult ott, talán Straka mellett egyébként, és Straka már rohamoz is előre, Grigorász, egyenlíteni kéne, Grigorász, nem jó a passz, és nincs síp. Jöhet az Ohrid, de közben lemaradt a földön, Grigorász a fejét fogja, alapvonalai játékvezető nem látott semmit, oly, ott kapott bizony a fejére egyet, nem láttam, hogy ki volt az, először a mellkosára ütöttek, és azután a fejre ütöttek egyértelműen.
5: Igen, ez egy fejreütés volt.
4: Piroslapos fejreütés?
5: Ez piroslapos.
4: És lenn van még mindig a földön
5: és
4: Grigorász.
5: És ott is a piroslap a játékvezető kezében. Így van.
4: Kérdés az, hogy ki kapja. Ivánkovics? Mert Ivánkovics nagyon-nagyon reklamál. Azt nem láttuk. Bizony, valószínűleg Ivánkovics kap, de hát nem értem, hogy miért a felborodva, hiszen egyértelműen ráütött a fejére egyet. És Ivánkovics nagyon-nagyon ideges piroslapot kapott a 20. percben. Ante Ivánkovics, aki egyébként, ahogy mondtam, 7 gólt szerzett az első mérkőzésen. Hát most az elmúlt 3-4 perc minden úgy alakul, ahogy azt nekünk mi szeretnénk.
5: Igen, ezt ki kell használni. Tehát ezeket a lélektani pillanatokat, mint ahogy az előző 2 perces büntetés is volt, illetve most ez a piros lap, most tudja a Tatabánya megfordítani a mérkőzés lélektanát.
4: Na, így legyen, akkor 19.39-nél megállt az óra, Ohrid, Tatabánya 8-7, és akkor ahogy lejárt a 2 perces kiállítás, mindegy is, hiszen ugye Ivánkovics miatt megint 2 percig ember hátrában lesz az Ohrid. Ezt tényleg ki kéne használni a Tatabányának. Pedronál van a labda, és ő már pedig útnak indítaná a játékszert. Most érkezik Plaza Jiménez. Ő lesz az, aki majd elvégzi a szabaddobást. Grigorász a pályán van, ez jó hír, őt azért ápolni is kellett. Közben az EH delegáltja a cseh Jiri Opava az, aki kizavarja a csarnokból Ivánkovicsot, és akkor már elvégezte Jiménez a labdát, a szabaddobást, éles és Straka a labda útja, Grigorász, éles kapja középen, bal oldalt Straka, lendületből éles, nem lövi el, Grigorász ki fogja ellőni, Straka, Grigorász kijutik a kezébe, és elveszik a Tatabányától a labdát, tehát ez egészen elképesztő, hogy ezekkel a lélektani előnyökkel nem tud élni a Tatabánya, és ahelyett, hogy egyenlítén tudott volna a Tatabánya, most azért támad az Ohrid, hogy az előnyét 2 gólra növelje. Másfél percig biztosan, hogy ember hátrányban lesznek, hiszen ennyi van még Ivánkovics kiállításával, és megkezdődik a 21. perces a mérkőzésen. Hát ezen kéne valahogy átlendülni a Tatabányának.
5: Bizony, ezek olyan fontos momentumok, amiknek az összeadódása, tehát a sok-sok ilyen helyzetet nem használ ki egy csapat, az összeadódik, és ez a végeredményben meg fog mutatkozni. Egyelőre még messze vagyunk attól, hogy ezt mondhassuk, de magasabb fókuszáltsági szintre van szükség.
4: Jasó újra bejátsz a labdát, gyönyörűen, és a védés még szebb volt Andótól. Na, hát itt van egy újabb lehetőség a Tatabánya előtt, hogy egyenlíteni tudjon, és megint Andó Arián, aki szenzációsan véd a mérkőzésen, jócskán sokkal több labdát fogott meg, mint a túloldalt Pilipovics, de egyelőre nekünk ez mindegy, mert az Okrid vezet még mindig 8-7 az állás. Straka végé viszi, Straka ellövi, és ez gól! Ez bizony gól, egyenlít a Tatabánya a 22. percben, az állás 8-8 Strakának. Ez kérem szépen az első gólja a mérkőzésen, és még fél percig, 25 másodpercig emberhátrányban lesz az Okrid. Kéne megint egy Andó Arián védés, egyébként 17 lövésből 9 védés, ez 53%, míg a túloldalt Pilipovicsnak 12-ből 5, ez 42%-ot jelent. Alapvetően mind a két kapus nagyon jól véd, ami a mai mérkőzésem. Jagurinovszki, ezeki adja a labdát most középe Jasovirának. Jasovira talpról, jó, micsoda lendülettel jött, de kapufa, kijön a kapufáról a labda, és ez kérem szépen Pedro kezében kötött ki, és már lehet is menni a 22. percben azért, hogy újra vezetés szerezzen a Tatabánya. Jó bejátszás Vajdának, aki Plaza Jimenez volt, elnézést, és be is lövi a kapuba a labdát. 9-8 vezet a Tatabánya a 22. percben. Ő nagyon érett ez.
5: Bizony, és a kis japán irányítójának, az Okrid irányítójának most a túllelkesedése az jól jött nekünk, hiszen teljesen indokolatlan volt, hogy belelőjön. Utána pedig a visszarendeződésben hasonlóan bizonytalan volt, hogy most melyik játékosra kell visszarendeződjön, és ezt gyorsan kihasználtuk.
4: A sorozatban második alkalommal nyerheti meg, egyébként közben időkérés van az Okrid kért időt. Szóval a sorozatban második alkalommal nyerheti meg Észak-Macedón csapat az EHF férfi Európa kupát. Ugye miután tavaly az Alkaloid hódította el a trófeát egy újabb sikerrel, Észak-Macedónia negyedik helyre lépne az örök ranglistán a győztes nemzetek között, utolérve Dániát, Szerbiát, Svédországot, Görögországot és Norvégiát. Ez nem akármilyen lista.
5: Bizony a makedón kézilabda, a klub kézilabda szépen fejlődik, és hát óriási szenvedély veszi körül, ha csak a Pelisterre gondolunk, ugye a Bajnokok Ligájában edződik évről évre. Tehát azzal, hogy már tavaly nyáron ugye a most döntőt játszó, tehát a Magyar ellen döntőt játszó Okrid Boris Rojevicet odavitte, látszott, hogy komoly céljai vannak. Én nyáron találkoztam is Boris Rojevic mesterrel, és beszélgettünk, és mondta, hogy minden infrastruktúra adott, tehát fantasztikus az az akarat, amivel dolgoznak a klubnál, hogy szeretnének az Európai Kupa porondon maradandót alkotni. Hát ez most sikerült is nekik, hiszen döntőt játszanak. De például az Alkaloid, akit az előbb emlegettél, ott pedig Kirill Lazarov az edző. Tehát ugye nem, meg nem kell bemutatni, szerintem senkinek. Úgyhogy komoly munka folyik Makedóniában.
4: És ha már Kéri Lazarov, ha jól tudom, akkor majd Máté Dominikot fogja folytatni? Annak nem, a környéken?
5: Nem, az Alkaloid, Máté Dominik itt az Okridban fog játszani.
4: Okridban fog játszani, köszönöm szépen, összekevertem. No, akkor a 23. percben folytatódik a mérkőzés. Az állás Okrid, Tatabánya 8-9. Csúnyán hangzik, de jó, nagyon jó érzés ezt kimondani így, hiszen vezet a Tatabánya. És közben volt egy újabb Andó védés. És jön majd a pályatársas ki is. Nesuire, le a szélre a labda. Jaj, ez nagyon szép labda volt, az ejtés viszont nagyon jó. Kioszewski volt a gólszerző, első gólja a mérkőzésen, egyenlít a Tatabánya ellen az Okrid. 9-9 az állás, és Kioszewski az, aki érkezett a jobb szélre, Gyukics helyére. Gyukics nem játszott annyira jól az első, nem tudom, 20 percben itt a mérkőzésen ellen, mert ugye az odavágón az első mérkőzésen jól játszott, hát 7 gólt lőtt. Ugye Ivánkovics mellett ők voltak ketten a két 7 gólt szerzők, és megint egy hiba, megint a jobb oldalról érkezett egy rossz passz, ott a jobb oldalt nem jó valami a pályán, megint egy labda eladás, és akkor ezzel most végig mehet az Okrid, de labdát szerzünk, ezzel végig lehet vinni, Straka, Pilipovicsal szemben, és belövi a kapuba a labdát. Straka újabb gólt szerez itt a mérkőzés, 24. percében a Tatabánya újra vezetés szerez, és Straka pedig már a második gólját szerzi a mérkőzésen. Straka elkapta a fonalat, abszolút.
5: Bizony, most az ajándékba kapott labdát szépen kihasználta, végigvezette. Ilyen technikai hibákat mi vétettünk a mérkőzés elején, most az Okridnál jelenik meg. Ez ugye már akár oxigén hiányból is adódhat, hiszen nem, abszolút nem volt ez egy kikényszerített hiba, hiszen egy egyszerű passz kellett csak megtegyen. Sajnos most ebben az esetben egy betörés, és adottatok egy sérülés is van a pályán.
4: Igen, mert a Strumlian az, aki betört és gólt szerzett a második gólja a mérkőzésen, de nagyon sántikál. Egy jó hír, hogy már talpon van, viszont ugye egyébként az Ohrid 10-10 az állás 25. perc legelején, egy picit beszéljünk arról, 25 perc eltelt a mérkőzésből, ennyire nyitott mérkőzésre számítottál?
5: Igen, szoros csatára, és tényleg nüanszok dönthetnek. Mérkőzés előtt is ezt beszéltünk, nagyjából az első fél időszak ezt mutatja, picit megijedtem, amikor az elején ellépett az Ohrid, de szépen visszajött abból a tatabánya, és azok a támadásbeli blokkok, az a blokkolás, ami jellemezte a mérkőzés legeslegelején, az eltűnt, és Straka jó energiákkal vetette bele magát a mérkőzésbe, jók az előnyszerzései, lerolnásból is eredményes volt, hogy a labdaszerzést követően, tehát egyelőre most minden dicséret megilleti a tatabányát.
4: A tatabánya támad Straka a labdával, és építi szépen a támadás most. Tóth Edmond valamit mond itt a kispadról, talán túloldalra mutathatott Pedro felé. Grigorászsal beszél valamit, Tóth Edmond, igen, azért volt a jobb oldalt, jól látom, hogy a hosszú oldalra mond valamit. Törölni kell a pályán, Páza Jiménez fogja majd elvégezni a szabaddobást, és akkor jöhet majd a tatabányai támadás. A 25. perc legvégén járunk, az állás 10-10, és Lemos is már a pályán van. Straka, jól látom, akkor éles az, aki most egy pici pihenőt kap 25 perc játék után. Grigorász, jaj, de szép lövés volt, a kipattanó pedig Krakowskié, nem tudott bemenni vele, mert Pilipovicsig elment a labda, és Pilipovics bal kézzel védte ki a labdát. De újra jöhet a tatabánya, ez így jó hír. Grigorász, jó, az átemelőstel végigviszi, szabálytalanul állították meg őt. És Tóth Edmond majd, valakit cserélni szeretne, nem tudom egészen pontosan mi is az instrukció. Sokszor látjuk őt. Visszajátszásoknál meg az élőképeknél, és megint törölni kell, ezúttal Pedronál. De jól látom, akkor már a jobb szélén is cseréltünk. Terjék van bent most Pedro helyett, így van, bizony Terjék el is futott a jobb szélről. Ez lehetett Tóth Edmond utasítása a túloldalra. Lemos, Straka, eladja a labdát, sajnos, Csesúira labdát szerez, és előre a labda, végig tudja ott vinni, nem, de végig visz, és Andó az, aki véd. Talán Kukulovszki volt, aki végig vitte, nem vagyok benne biztos, de hogy ahogy látom, Andónak az arcát nem örül, hiszen valószínűleg a visszapattanó labda az megint az Észak-Pacedón együttesé lesz majd. 25-54-nél áll az óra. Az állás továbbra is 10-10. Kérdés majd, hogy a törlés után mi lesz, egy biztos, hogy a tatabánya felállt védekez, úgyhogy valószínűleg az Ohrid jöhet majd egy támadással bizony. Ugye a 26. perc legvégén 20 gól az első fél időben, ez köszönhető egyrészt az, hogy a két kapus összesen ketten együtt 17 védést tudnak maguk mögött, másrészt pedig az, hogy azért elég sok technikai hiba volt és is volt a mérkőzésen. Nyersőire beszélget valamit csapattársával. Pilipovics pedig közben tüzeli a nézőközönséget, a kilátogató szurkolókat. Strömján a pályán, ez jó hír, hiszen akkor nem sérült meg. És visszatért Jagurinovszki is. Ő kapja most meg a labdát a beállótól, aki nem más, mint Taszeski. Ő kezdett, aztán jött helyre Pribetics. És most újra visszajött a pályára. Jasuira, jobb oldalra. És beviszi a labdát, Jagurinovszki belövi a kapuba, 11-10-re vezet újra az Ohrid. Jobban kéne itt figyelni a jobb oldalt, nagyon-nagyon szabadon hagyjuk, én úgy érzem Jagurinovszkit, nagyon sokszor ott rendre megveri a védőket, nem tudom Gyuri, te ezt hogy látod?
5: Igen, jól szerez előnyt a középső zónában, és ebből próbálunk labdákat szerezni, millimétereken múlott, hogy most sikerüljön, hogy abból a további játékot becsapdázzuk. Bízunk benne, hogy talán a következő védekezésnél már ez jobban fog menni.
4: Lemos kap egy labdát, nem tudja végigvinni, oda besegít neki. Moszindi nem jól szállt be a mérkőzés, nem jól kezdte a mérkőzés, most jött vissza nemrégiben Grigorász helyére, Straka le a pattintott passz. Az nem jó, de Straka visszaszerzi, mert hogy Moszindinek ment a labda. És érdekes események itt azért, mert Straka visszaszerezte, de hát megint dobta magát egy kicsit.
5: Hát igen. De nem vagyok benne biztos, de hát feltételezem, hogy ő egy pittet, na nem ismétlem magam, ezt már elmondtam.
4: Összeesett.
5: És semmit nem történik.
4: Eldobta magát, semmi, így van, semmi, ezt látjuk semmi. A lassításban. mindegy, egy biztos, hogy továbbra is majd a Tatabánya támadhat. Hát igen, nagyon könnyen adta magát. Ugye azért kicsit rárongyolt Liapis, de azért ennyire nem tört rá onnan hátulról. 27-07-nél állt az óra, és Terjék kezében van a labda. Okrit Tatabánya 11-10. És ahogy mondtam, Moszindi újra a pályán. Reméljük, hogy most már egy egészen más játékos láthatunk. Egy gólja van eddig a mérkőzésen. Sajnos sok hibája van emellett. Most talpra egy lövés. Ez fölé ment. Talán Pilipovics is bele tudott térni. És akkor jöhet az Okrid. Nem úgy sikerült, úgy érzem ez a támadás, hogy kellett volna itt az utolsó néhány percben az első félidőben. Közben Pilipovics posztása. Blazsevszki az, aki egy fejpántban bíztatja csapatát. Jagorinovszki az, aki a labdát Strumjának középre adja. Jagorinovszki érkezik most a jobb oldalról, marad és a pozíciójában, lendületből jönne, de megtorpan vissza a labda középre Strumjának. Na most jön Jagorinovszki, meg kéne faltolni, bizony kilép oda Vajda, jó ütemben lépett ki, és már is passzív az észre-pacedon együttes támadással. Megint Jagorinovszki forgolódna, állítsuk már meg, végre sikerült, így van, tapsra a tatabányai kispad, az óra viszont ketyeg. Tászeszki az, aki elvégzi majd a szabaddobást. Elvégezte Trümmen talpról, ott elakadt a labda Strakában, és ezt végig tudja vinni Terjék. Lendületet vált, jó volt a tempóváltás, de nagyon jól jött ki a kapujából. Pilipovics, hát ebben talán nem volt több ebben a támadásban, viszont ebben viszont csak egy kapufa van Strümmen kísérletéből. Felpörögtek az események, nincs gól egyik oldalt sem. És akkor másfél perc van még hátra az első félidőből. A Tatabánya támadhat. Van még azért Kraft mind a két csapatban. Nagyon rohanós lett.
5: Bizony, és mind a két csapatot a hibák jellemzik. Tehát itt is kögyött zicser, ott is kögyött zicser. Most
4: egy szép mérkőzés.
5: Igen, a tét úgy érzem megnyomta egy kicsit a színvonalt.
4: Lemosz. Az, aki labdát kapott Moszinditől. Moszindi pedig közben a játékvezetőknek panaszkodik. Hát nem kéne ott velük foglalkozni. Lemosz, mint a láva, azért van a labda, de még mindig a Tatabánya támadhat. Le akart fordulni emberéről, belefújt a pár a játékvezetők, és megkezdődik az utolsó egy perc, az első félidő végén járunk tehát. Zsitnyikov visszajött a pályára, az jó, nem tudja végigvinni, és lemaradt, a lövőkezét húzták vissza talán. Van még hátra, szűk egy perc az első félidőből, még mindig ugye a Tatabánya támadhat. Én úgy gondolom, hogy már passzív jelzésem volt a portugál játékvezetők keze. Igen, köszönöm, azt egészen biztos, hogy akkor már nagyjából három passz lehet hátra. Ők is ezt mutatják talán lent a tatabányai kispadnál. Nem, ők azt mutatják, hogy két perce kéne legyen. Nem. Két passzon hátra azt mutatják mindannyian. Köszönöm szépen. Itt közben láttam Krakowskinak is a kezét. Mutatta, hogy kettő passzon hátra, és Krakowski végzi majd most el a szabaddobást. Jó lenne ez gólra váltani, és egy X-el menni a félidőre. Zsitnyikov ellövi a labdát, Pilipovics véd, és akkor sietni kéne hátra, hogy ne lőjön egy újabb gólt az Okrid. Jasuira nagyon sietne, de megtorpan egy pillanatra, és akkor jöhetnek a cserék, Strömlián és ugye Jasuira továbbra is bent van a pályán egyszerre, Jagorinovszki, picit lassabb itt a jobb oldalt ő, mint a másik két játékos, akit korábban említettem, de Jagorinovszkinak nem is ez a feladata. Szűk fél perc van még hátra. Az Okrit 11-10-re vezet a Tatabánya ellen. Jasuira lendületből jön, meg kéne állítani. Jagorinovszki, jó a bejátszás. Ott pedig a lövés. Ajjajjaj, Tacheski hatalmas gólt lő. 12-10, 15 másodperc hátra az első félidőből. Kéne még egy gólt szerezni. Legyen közte csak egy. 12-10 az állás. Miközben mi a visszajátszást láthatjuk. Tacheski nagyon szép gólt lőtt, nagyon jó volt. Nézzük azt, hogy mi történik a pályán. Így van, 14 másodperc van még hátra. Nem indult még el a játék, ezért tudtuk három különböző kameraállásból is megnézni, milyen szép gólt szerzett Tacheski, és akkor most az EHF delegátja is megadja az engedélyt, mehet a mérkőzés. 10 másodperc.
5: Kettő perces büntetés közben.
4: Köszönöm szépen, Tacheski kapta a két perces kiállítást. Kínai feladott labda, gyönyörű szép, Lemosz szerez gólt, és vége van az első félidőnek. 12-11 az első félidő végén, tehát az állás 30 perc játékot követően. Egyed óra szünetet követően jövünk majd vissza, addig is a Szól stúdiói.
6: Május 31-én vasárnap, 3,5 perc múlva lesz 3:49. Természetesen, amint folytatódik a találkozó, Észak-Macedóniában megyünk vissza, hát reménykedjünk benne, a nap 5.
3: kupa átadásánál a magyarok örülhetnek, vagyis a Tatabánya meg tudja nyerni a harmadik számú férfi kézlabda Európa kupát. Közben elkezdődött a 89. jégkorong világbajnokság döntője, ugyebár Svájc és Finnország vívja ezt a bizonyos döntőt, és az első 14 és fél percben nem láthattunk gólt. Hát meglehetősen változatos a játék, a finnek egy kicsit többet lőttek kapura most ezekben a percekben, meg végképp többet lőnek, hiszen emberelőnyben játszanak. Egyébként néhány perccel ezelőtt a svájciak voltak emberforros szituációban, de abból nem tudtak betalálni. Hát nagyjából olyan a mérkőzés, amilyen az várható is volt. A csapatok gyűrik, gyötrik egymást, aztán most a finnek megszerzik a 14. perc végén a vezetést, vagyis 1-0 arányban vezet Finnország. Ugye már a finnek azok, akik 1995-ig egy szakajtó ezüstérmet gyűjtöttek a jégkorong világbajnokságokon, de még nem volt aranyérmük. Aztán megtölt a jég, és azóta gyűjtögetik az aranyérmeket, nem csak világbajnokságon, olimpián is. A svájciak viszont még soha nem nyertek világbajnoki címet ebben a sportban, és miután nagyon öreg a svájci csapat, véletlenül kevés esély is van rá, hogyha most hazai pályán, Zürichben nem sikerül begyűjteni az aranyérmet, akkor valahogy is aranyérmet fognak szerezni. Egyébként videózzák a finnen gólját, mert szerintem magas bot volt, de lehet, hogy majd játékvezetők is így döntenek, de ezt már csak a hírek után fogom elmondani, ugyanis jönnek a hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
0: Megvédte címét a Ferencváros férfi és női csapata is a vízilabda OB1-ben. Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Éjszaka beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
0: A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Nadir Benbaouli a labdarúgó NB1-ben bajnok Eto FC játékosa is ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretében. Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Algéria, amely legutóbb 12 éve szerepelhetett VB-n, szerdán Rotterdamban a hollandokkal játszik felkészülési mérkőzést. Majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol június 10-én Kansas City-ben Bolíviával hangol majd a rajtra. A Gyirmóta Monor ellen és a Nagykanizsa a Cigánddal szemben ért el 2-2-es döntetlent az osztályozó első mérkőzésén, amelynek a labdarúgó NB2-be jutása tétje. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztet csapattal aranyérmes Bartusz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Simán nyert a bajnokság első 4 helyezettje a női kézilabda NB1 zárófordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet, a bronzérmes Debrecen pedig a Kozár Michelin győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. A mai első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Révész Racing címvédő versenyzője a gyorsasági kamion Európa bajnokság idényító olaszországi hétvégéjén.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter miniszterelnök korábban május 31-éig adott határidőt a lemondásra, és jelezte, hogy ennek elmaradása esetén jogszabálymódosításokat kezdeményezhet. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Itthon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Közlekedés.
0: Egy műszaki hibás mikrobusz vesztegel a külső sávban az M1-esen Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Éjszaka megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Az igencsak aktuális párizsi karnevál című dalt hallhatták itt a Nemzeti Sport.

0: gombot használat miatt el fogják venni ezt a gólt. Nos, én elsőre láttam, a játékvezetők kicsit rágták az ügyet, vagy 3 percig, aztán megállapították ők is, hogy magas bot volt, úgyhogy maradt a 0-0. Úgyhogy jelenleg itt tart a jégkorong világbajnoki döntő, és jelenleg szünet van a 3. számú férfi kézilabda kupa az Európa kupának a döntőjében. Az Ohrid csapata vezet a Tatabánya ellen, de nem veszélyes a Tatabányának a hátránya. Viszont a 2. számú kupa néhány perccel ezelőtt véget ért, itt az Európa ligáról beszélünk férfi kézilabdában, és 2 német csapat vívta a mérkőzést, viszont mind a 2 német csapatban van magyar játékos végül is. Az a Melsungen nyert 24-23-ra a Kiel ellen, amelyben Sipos, Palasics, illetve Bartuc révén 3 magyar is van. Most közülük hallgassuk meg Sipos Adriánt, a friss Európa Liga győztes Melsungen átlövőjét.
1: Még szerintem nem fogadtam fel, hogy őszinte legyek. Nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ahogy te is említetted maga, az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a 2 mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, ez igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
2: A 4-es döntő legértékesebb játékosának Simicset választották, a ti kapusotokat, de nem menjünk el azért szó nélkül úgy általánosságban az egész védelem mellett. Tegnap a tegnapi mérkőzésetek után, a Flensburg elleni összecsapás után azt nyilatkoztat, hogy az egyik, ha nem a legjobb mindenféle nagy képviség nélkül a védekezésetek, és ma 23 gólon tartottátok a Kielt. Hogy csináljátok ezt?
1: Igen, volt egy nagyon jó kapus ezen a hétvégén mögöttünk, aki már tavalyi szezonban is álmodott volna, hogy itt legyen, csak a sérülés miatt nem lehetett, úgyhogy most tényleg megtett mindent a tavalyi szezonnak és az idei szezonnak összességében, hogy ez most sikerüljön neki. Valóban van egy nagyon jó és erős 6-os falunk. Nem biztos, hogy a legerősebb, ahogy tegnap is említettem, de tényleg oda teszünk mindent, és megmutatjuk, hogy tudunk nagyon jól védekezni, hiszen ahogy említettem, a Flensburgnak egy nagyon-nagyon erős támadósora van, talán a Kielnek egy kicsit gyengébb, egy nagyon picit, de az, hogy mind a 2 csapatot ennyi gólon tudtuk tartani, talán a Flensburgnál volt egy kicsit több gól, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól tartottuk hátul, nagyon jól besegítünk, egyre jobban dolgozunk hátul, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkinek azt a munkát, amit beletesz.
2: Hogyan tovább? Egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen még az is lehet, hogy a Bajnokok Ligájában tudtok majd indulni.
1: Igen, hallottam erről, nagyon sok felvetés van, hogy nem tudom, hogy ki kell megnyerni a BL-t ahhoz, hogy mi, stb. Nem tudom pontosan azt az új rendszert, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ez sikerülne a Melsungennel jövőre a BL-ben indulni, hiszen most idén a bajnokság az nem a legjobb számunkra, vagy nem a legerősebb, de én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény, amit ma itt elértünk, ez a kupa, ez hozhat nekünk valamit, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha egy BL-ben indulhatnánk jövőre, és én mindig nagy álmodozott, és a Final Four-ba vágyom a csapatot. De ez azért már nagyobb dolog.
2: A hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt, ahogy állsz velem szemben, még egy picit csillanik az arcod is a konfettitől. Álnaív kérdés, megünneplitek majd ezt a győzelmet az elkövetkezendő napokban?
1: Hát itt nem fogok nagyon mellé beszélni, az biztos, hogy nagyon megünnepeljük. Nagyon-nagyon megünnepeljük.
0: A magyar válogatott védekező specialistáját, Sipos Adriánt hallhatták, aki a Melsungen csapatával megnyerte néhány perccel ezelőtt a férfi kézilabda Európa Ligát, és vajon megnyeri-e a Tatabánya a 3. számú kupát, az Európa kupát? Kapcsolunk ismételten Jó Andráshoz és Marosán Györgyhöz, hiszen folytatódik az Ohrid Tatabánya Európa kupa döntő.
3: Hát egyelőre nem úgy néz ki, hiszen eltelt már 1 perc a másik fél időben, és az Ohrid 13-11-re vezet Gyukics újabb góljával. Azt kellett volna elmondanom, hogyha Gyukics nem lő gólt, hogy mind a 2 kapus 48%-on, hát ugye most már Andorjának így lejjebb ment 46%-ra, így a Piripov is 48%-on. Azért, ha csak a számokat nézzük, közben elveszik a Tatabányát a labdát. Gyuri, azért nagyon jól véd mind a 2 kapus.
4: Bizony, és aminek én örülök,

0: és nyilván próbálok csak azzal foglalkozni, az Andó Arián teljesítményével, hiszen az első mérkőzés első félidőjében nem tapasztaltunk ilyen kapus teljesítményt, mint a magyar kapuban, és én továbbra is abban bízom, hogy az Okrit fáradni fog, hiszen sokkal kevesebb cserével dolgozik, mint az Tatabánya, és ez még jól jöhet majd Andónak, ez a jó teljesítménye, hogyha még erre rá tudna tenni egy lapát a 45. perctől, de hát odáig el kell jutni, és szoros kell legyen addig a mérkőzés.
1: De Jasóira pedig közösen is nagyon simán megveri védőjét, és beviszi a labdát, végig viszi, belövi, úgyhogy most már 14-11-re vezet az Okrid a Tatabánya ellen. De azért figyeljük, nézzük a Tatabánya támadását, semmi sincs még veszély, hiszen azért emlékeznek önök, és 7 gólos hátrámon állt fel a Tatabánya az első mérkőzésen. Oszindi a labdával most, aztán most Zsitnikov, Oszindi megint, Zsitnikovnak vissza, nem, én is elnéztem, most kapja meg Zsitnikov a labdát, a bejátszás pedig nem jó Vajdának, és vissza kell futni, hiszen Jasóira nagyon nagy tempóval érkezik. Jó a továbbítás, és ezt be is lőtte a kapuba a Liapis második gólja a mérkőzésen. Egy picit most úgy látom, hogy szétesett a Tatabánya.
0: Igen, itt ez a veszélyes mindig az első félidő eleje és a második félidő eleje is, hogy ebben a hangulatban hogyan jön ki a csapat, hiszen ha hibák jellemzik, és ezt az Okrit kihasználja, akkor nagyon magával ragadó tud lenni ez a hazai pálya a makedónoknak. Most ebbe a hibába beleesett a Tatabánya, nem hiába kért ebben a pillanatban Tóth Edmond időt, megpróbálja rendezni a gondolatokat szakmai tanácsokkal, konkrét tanácsokkal ellátni a csapatot támadás és védekezés tekintetében, illetve inkább egy kicsit a pszichére hatni, hogy nyugodjanak meg, nem szabad egy hiba mélyre húzza a csapatot és az egyéneket.
1: És ahogy te is mondtad, időkérés van, tehát 14-11-re vezet az Okrid, bocsánat, 15-11-re vezet az Okrid a Tatabánya ellen, most írták itt ki az EF oldalán is a hivatalos állást jelenleg, 48%-on továbbra is Pilipovic, az Okrid kapusa, míg Andó Arjának most azért jócskán lement, míg az első jó néhány perc után itt a második félidőben most már csak 42%-on van, hogy 11 védése van, míg a túloldat Pilipovicsnak 10 fogott labdája, és akkor jöhet közben már a Tatabánya támadása, Oszindi, Zsitnikov, az nagyon szép ott a bal oldalt, és ezzel éles be tud menni, és be is lövi, nagyon-nagyon fontos gól, a 33. percben éles Benedek az, aki gólt szerez, és ez a harmadik gólja a mérkőzésen, 15-12 az állás, a védekezés rendbe kéne szedni egy kicsit, hiszen az első félidőben jól nézett ki, Andó Arjánnal az élen, ott a támadás volt mondjuk úgy, hogy kevésbé jó. Strömlián a labdával most, hiszen az észrepacadónok támadnak Jasóira. Nagyon szép a bejátszás, és Andó nem tud védeni. Egy újabb Okrid találat. 16-12 az állás. Ezt nagyon szépen belőtte kapuba Teseszki. Neki is ez most már második gólja a mérkőzésen. És Andó Arián szomorú. Hát érthető, hiszen nagyon-nagyon simán futott be Teseszki az üresbe. Nem beszéltek ott a védők, a tatabányai védők, és akkor megszületett az újabb gól, 16. Okrid találat. A Tatabánya pedig már támad, Zsitnikov, aztán éles emelkedik, jó a továbbítás, Moszindinek, jój, és kiejti a kezéből a labdát, és akkor sietni kéne visszafele, mert hogy lemaradt két játékosunk, Jósi úr elképesztő tempóval indult el, és ott az újabb gól, kialakul eddig a mérkőzésen a legnagyobb különbség, 5 gól, 17-12-re vezet az Okrid a Tatabánya ellen. Egy egészen más Okridot és egészen más Tatabányát látunk most a pályán.
0: Abszolút lélektani előnyben. Sajnos a makedón csapat, és előjönnek azok a hibák a Tatabánya játékában, ami az első fél időben is egymás után megjelentek, abból még vissza tudott jönni a Tatabánya. Most például élesben ennek fantasztikus közbelövése talajról, középről, 9 méterről visszahúzza kapu jobb alsó sarkába. Ezek a megoldások, ezek a vagánságok kellenek ahhoz, hogy vissza tudjunk mászni ebből a gödörből, amit itt pillanatok alatt ástunk magunknak. Nem szabad hagyni, hogy erre a hullámra felüljön az Okrid.
1: Az első fél időben 6 perc alatt az Okrid 2 gólt lőtt, most 5 perc alatt 5-5. Egészen más tempó diktálnak.
0: Igen.
1: Strömlián a labdával most. Jasi úrra. Végigviszi. Ellövi. Andó véd. Mehet tovább. És akkor jöhet a Tatabánya. Éles. Kilépi. Nem lövi el. Moszindinek a labda. És Lemos azt mondja, hogy álljunk meg, egy picit nyugodjunk meg.
0: Borzalmasan cserél a Tatabánya. Tehát négyen szaladtak, hogy vigyék a lerohanás, a gyors befejezés, egyébben pedig leszaladt cserélni. És odaértek ugye a többiek a fal elé, és hát nem volt egy játékos jobb széle.
1: Viszont most végigviszi, és szerez egy újabb gólt. 17-14-re módosul az állás, közte már csak 3, ugye eddig 5 volt. Nagyon-nagyon gyorsan estek most a gólok itt a második félidőben. 36. percben járunk, tehát Okrit Tatabánya 17-14. Strömlián, Yasuhira, az aki most megkapja majd a labdát a bal oldalt, jól játszik a japán játékos. Strömlián megveri védőjét, Andó kiront rá, de be tudja sajnos lőni. 18-14, és akkor most figyelni kéne elől, menjünk gyorsan, rohamozzuk, mert nem zártak vissza még az észak-macedónok, de már visszarendelték a portugál játékvezetők a kezdődobást, úgyhogy most indul a labda Lemos kezéből, kikerült, és valamit ott mond a Vajdának a beálló pozícióban. Moszindi éles a bal oldalra, Lemos belefújtott már a játékvezető közben. Ott Liapisnál és Vajdánál kell rendet tenni. Ott volt egy kis csörte. 36-23-nál áll most az óra. És akkor most folytatódhat is Vajda, az aki elindítja a labdát, éles. Bal oldalra nem tudja tenni a labdát Lemosnak. Éles, mert egészen magasan védekezett vele szemben a Szokrid védője. Most ellövi Lemos a labdát, ugyan kipattan, Krakowski az, aki végigvinné, és már jöhet a 7 méteres közben, Pilipovics lepacsizott a portugál játékvezetővel, és akkor jók a számításaim és az emlékeim, akkor az első tatabányai 7 méteres következik a mérkőzésen, sőt, az első 7 méteres következik a mérkőzésen?
0: Igen, én is emlékeimben nem találtam. Tatabányai biztos nem volt, de Okrit hetes sem volt, mert előnyszabályt alkalmazott két esetben is, játékoztunk óra fejeződött be, így nem került 7 méteres.
1: No, akkor jött az első 7 méteres a mérkőzésen, éles lövél és be is lövél kapuba, 18-15-re módosul az állás, ismét 3 gól a különbség, éles pedig már az 5. gólját lövi a találkozón, Pilipovics ugyan érezte az irányt, de nem tudta kivédeni a 7 méterest, és akkor az állás 18-15, Strömlián, Yasuhira továbbra is a pályán, ők játszanak össze. Szávreszki a túloldalt. Egyelőre úgy néz ki, hogy Jagorinovszki pihenőt kap az első etapban itt a második fél időben. Szávreszki, közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit és a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének második mérkőzésén, tehát a visszavágó találkozón. A 38. percre jár a mérkőzés, Okrid Tatabánya 18-15. Hát itt egészen érdekes fordulatok voltak a második fél időben, hiszen az első fél időben vezetett is a Tatabánya, sőt, növelte volna is az előnyét, de aztán ez nem egészen úgy alakult, ahogy mi annak örültünk volna, hiszen most egyébként Strömlán is gólt szerez, szóval 19-15 az állás az Okridnak. Szóval nem úgy sikerültek ezek a lépések, hiába Andorján rengeteg bravúrja az Okrid fordítani tudott, sőt, 12-11-el mentünk el a fél időre, aztán pedig azóta hát mind a két oldalt azért jönnek a gólok, de ami az észak-macedónokat illeti, hát ők ontják, úgyhogy most 9 perc alatt lőttek 7 gólt, még a Tatabánya csak 4-et, úgyhogy azért egészen felpörgött a második fél időnek az eleje, hogy mindenképpen figyelni kell. Tóth Edmond már konkrétan a 33. percben időt kért, Talit telte 3 perc a második fél időben, és már időt kellett kérnie, úgyhogy így állunk most, hogy az első mérkőzés eredménye 29-28 volt, tehát a Tatabányának mindenféleképpen 2 góllal kell nyernie ma, hogy története során először elhódítsa az Európa Kupát. Hazai támadás, Yasuhira a jobb oldalra, végigviszi Andó véd, a kipattanó pedig eltették Andó lába alatt, 20-15, volt már egyszer sajnos 5 gólos különbség a 35. percben, akkor 17-12-re vezetett az Okrid, és megint hiába Andorján védése, a kipattanó megint visszakerül a hazaiakhoz, és ezt gólra tudják váltani. Hát megint egy nagyon mély gödörben van a Tatabánya.
0: Bizony, és újra Andorján védése, a kipattanót nem sikerül összeszedni, miközben ezt a mondatot mondom, 7 méteresre jut a Tatabánya, és bízok benne, hogy egy progresszív büntetést is fog alkalmazni a játékvezető, az Okrid játékosa Val szemben. Na de tehát ezek azok a pillanatok, amikor jön egy andó védés, ebből lehetne építkezni, nem csak konkrétan ugye, hogy védekezésből támadásba, hanem lélektanilag is visszajönni azon a bizonyos kötélen, amiben még kapaszkodunk, de föl kéne mászni, mert 20-15 az eredmény. Ugye ezen a mérkőzésen 5 gólos a hátrány, de összesítésben 6 gól már a hátrányunk, és a
1: sok.
0: És hát közeleg az a bizonyos végjáték, még a mai kézlabdában nyilván nem beszéltünk a közvetlen végjátékról 22 perc a végéről, de el kéne kezdeni feljönni.
1: Mekkora gól. Damatrin az, aki gólt szereződött a 7 méteres, ő mi nem volt a pályán a mai napon, de most fönt marad. Damatrin az, aki gólt szerez, tehát gyönyörű szépen berakta Pilipovics lába mellett, és a kapufa is segített neki. Gyönyörű gól volt ez, Damatrin tehát a pályán, ő Krakowskit váltotta, Krakowski jól játszott, alapvetően az első fél időben 2 gólt szerzett a jegyzeteim szerint, de ránézek az EHF statisztikájára, akkor azt látom szintén, hogy 3 gólt, tehát akkor 1 gólról lemaradtam, tehát akkor 3 gólt szerzett Krakowski a mai mérkőzésen, az egyiket az elsőn 1-et, és az állás most a 39. perc legvégén, 40. percbe belépve, 20-16 az Ohridnak a Tatabánya ellen, és az, hogy együttes támadhat, Strömján az, aki most hergeli a saját közönségét is, most kell a bíztatás. Strömjánt állította meg egyébként ott, jól láttam. Táleszki egyébként ő az, aki egyetlen 1-2 percet kapott a Tatabánya, és az ő volt. Túloldalt egyébként ugye Ivánkovics piros lapot kapott, az annak örülünk alapvetően, hiszen ő 7 gólt lőtt az első mérkőzésen, most a mai találkozón nem talált be. Strömján, Jasovira, ők nagyon jól játszanak a mai mérkőzése, le a szélre a labda, oppat volt egy kis kontakt, igen, és ez így 7 méteres is. Mellé lőtte, víztesz ki a labdát, de alapvetően teljesen egyértelmű volt az, hogy ez 7 méteres lesz, és én úgy gondolom, hogy talán 2 perces kiállítás is, a lassítás után okosabbak leszünk, főleg úgy, hogy nem Risteski ugrott be a balszra, hanem Liapis egészen sok helyen feltűnik, és hát igen, Mosindi, aki nem élete mérkőzését játsza mai találkozón, 2 perces kiállítást kapott.
0: Hát, hogy legalábbis ugye bízunk benne, hogy nem, mert hogyha ez élete mérkőzése, akkor nem lehet egy kellemes sportpályafutással, tehát nagyon rosszul játszik most sajnos.
1: Jasovira a 7 méteresre vele szemben Andó, és nagyon szépen belőtte sajnos az egyenes felső sarokba Jasovira a labdát. 21-16-ra vezet az Ohrid a Tatabánya ellen, egyre messzebb az, hogy bármilyen keresnivalója legyen itt a Tatabányának, hogy megnyerje az Európa kupát. Az első fél időből kéne egy pici lendületet meríteni, ott volt egy viszonylag nagyobb különbség, azt hiszem 7-4, igen, bizony 7-4-ről tudott felállni a Tatabánya. Most viszont ez a különbség, ez tartósnak tűnik. Lemos, Grigorász visszajött a pályára, Lemos belefordul, és végigviszi, belövi a labdát a kapuba. Fontos gól volt ez itt a mérkőzésen, 21-17-re módosul az állás, ember hátrányban tudott gólt szerezni a Tatabánya. Gyönyörűen fordult le az emberéről Lemos. És akkor figyeljünk hátul, Andótól kéne még egy-két védés, vagy egy jó védekezés. 14 védése van egyébként Andónak, úgyhogy alapvetően tényleg nagyon jól véd. 40%-on még mindig a Tatabánya kapusa. Strömján jobb oldalt továbbra is. Szabrevszki játszik, őtőre jön vissza a labda, és Strömján rendezi ott a falat. És jól látom, akkor 7 az 5 volt, és gólt is szerez az Ohrid. 22-18-ra módosul az állás, Strömján pedig fűrészel, nagyon-nagyon örül, 4. gólja a találkozón. Jól játszik Strömján a mai mérkőzésen.
0: És egy újabb 2 perces büntetés a Tatabányában.
1: És talán az, aki kapja, az nem más, mint Taleszki. Két kézzel tolta el Strömjánt. Igen, Taleszkinek ez már a második 2 perces kiállítása a mérkőzésen. Hát nem áll jól a szénája egyáltalán most a Tatabányának.
0: Nem, főleg úgy, hogy 2-es emberhátrányban lesz még 36 másodpercig. Mindenképpen ott kell lenni az ellenfél térfelén. Nekünk kell a támadást úgy építeni, hogy már amikor visszajövünk, majd csak 1-2 percünk legyen aktuális, egy kritikus szakasz következik itt az utolsó negyed órában, nem mindegy, hogyan fogunk belépni, és hát 3 perc van addig, hogy ezt kijelenthessük, hogy utolsó negyed órába lépünk, kellenek az extra egyéni teljesítmények.
1: Hogyan kéne belépni az utolsó 10 percbe, hogy látod, hogy mennyire kéne lefaragni ezt a 4 gólos különbséget?
0: Hát, ha az utolsó 10 percre beszélünk, akkor minimum 1-re fel kell jönni ezen a mérkőzésen, hogy összesítésben a 2 legyen, mert az 10 perc alatt még ledolgozható, egy nagyon huszáros 8 perc kell most addig, mínusz 4 jelenleg ez a mérkőzés, nem kivitelezhetetlen, de kellenek az egyéni extra megoldások, mint most Straka Dániel tört be és 7 méterest harcolt ki, kellenek élesben edeknek az átlövései, és hát természetesen Andónak a védései.
1: 42-12-nél megállt az óra, Blazevski jön a kapuba, Popovicsot váltja a 7 métereshez, és kérdés az, hogy ki fogja majd lőni a 7 méterest, Éles vagy Damatrén. Egyikük sem, Krakowski lövi. Krakowski pedig beveri a kapuba. Nagyon szép gól volt. Negyedik gólja a találkozón. 22-17-re módosult, 19-re módos az állás. Azért mondtam 17-et, mert átírták egyébként egy pillanatra. De 22-19 az állás. Feljön most már 3 gólra a Tatabánya. Nagyon kéne a védés, nagyon-nagyon kéne a védés hátul. Egy jó védekezés, de hát ugye ember hátrányban van még a Tatabánya. Jásuira, Strömjan, Jásuirának vissza a labda, megint nagyon-nagyon gyors lábbal Jásuira. Nem akar fáradni, ahogy látom. És labdát szerzünk, azzal menni kéne! Vajda, megtorpan egy pillanatra, ő majdnem eladtuk. Damatrén, oké, álljunk meg egy pillanatra, így van. Lejön Andó, bejön a helyre Straka és Grigorász. Üres kapuval támadt át a Tatabánya, még van hátra kiállításból jó néhány másodperc, nem igazán látjuk pontosan mennyi, de egy biztos, hogy most Damatrén az, aki azt kérte, hogy egy picit töröljük meg a labdát.
0: Viszont az EHF kollégáinak sikerült becsapnia minket, így talán tudjuk be annak, hogy vasárnap késő esti órában vagyunk, hogy rosszul írták ki az eredményt nekünk, 22-18 az eredmény. És ugye 19-et írtak ki, de 22-18.
1: Tehát amikor mi arról beszéltünk, hogy 4 gólos különbség, és 3 lehet, és 3 is lett, akkor ez nem valós volt.
0: Igen, ott megtévesztettek minket, mi ezáltal a hallgatókat az ő nevükben is elnézést kérünk. De hát német kornél kollégán kijelezte számunkra üzenetbe, így
1: köszönjük szépen.
0: Javítani a hibát.
1: És ebből nem is lesz 3 gól, mert hogy eladtuk ismét a labdát, és megint a jobb oldali pozícióban csúszik ki a labda a kézből. 22-18, tehát az állás, 43. perc legvégén, 44-ben is már beléptünk. Figyeljünk hátul Jesuira. Strömlián, megint egy labdaszerzés akár, egy hát mögötti passz, ez rossz passz, ezzel megint lehetne menni, Straka, végig robokat, Damatrén mellette végigviszi, és Pilipovics véd, és már a túloldat, ott van az Okhrid, jön a lövés, Andó is véd, nézzünk előre, ott van még fent, biztos, hogy valaki, ott van bizony, Straka, végigviszi, és belövi! Hűj, micsoda fordulatok, Straka pedig panaszkodik, hogy szeretne 2 perces kiállítás, de nem jut, nem jár, és akkor megvárom, míg kiírják, de biztosan vagyok benne, hogy 22-19 az állás most a 44. perc legvégén.
0: Én az elmúlt 1 perc, ez arra, az általános iskolában kézabdáztunk így, hogy gyorsan előttünk előtt, aki fönnmaradt még támadásba, akkor oda dobtuk neki, aki védekeztünk, ez grunt kézlabda, de nagyon magas akarattal dolgozik mindkét csapat, és a Tatabánya is felnő az Okhridhoz akaratba, egyelőre még technikában nem sikerült, de jövünk bele most már a végjátékba, tehát ennél többre lesz szükség. Most jó alkalom erre ez a létszámfölényes helyzet, hiszen 2 perces büntetés az Okhridnál, közte 3 itt ezen a mérkőzésen, összesítésben 4 egy jó lehetőség arra, hogy döntetlen körüli eredmény mutasson az utolsó 10 percbe lépve az eredményjelző.
1: Visszajött a pályára Jagurinovszki, és most Lemosz mutatott be egy rendkívül jó faltot, sikerült őket megállítani. Jasóira az, aki megint elmenne Lemosz mellett, hopp, hát ez már akár birkózás is lehetne, vagy akár kickbox, bocsánat, cselgáncs inkább, mert hogy Jasóirát Lemosz nagyon szépen a földre vitte. Akár mondjuk ilyet UFC-ben láthatunk, hát Nurmagomedovtól egyébként. De én úgy látom, hogy nem járt érte 2 perc.
0: Attól félek, hogy igen, pedig nem lenne jogos, mert ugye annyira lejjebb van a súlypontja a súlyrának, hogy és 2 perc.
1: 2 perc, igen.
0: Tehát nem tud a védő ilyenkor mit csinálni, gyakorlatilag belefeküdt az ölébe. Hát ez ugyanaz, amit ha Strakára azt mondtam, hogy ugye ő sűrűn, csak hát őt ugye szinte minden héten látjuk, és van tudjuk Jesu hírát, nem követjük az én napi vagy heti rendszeressége. Ugyanaz a 2 irányító, mind a ketten szeretnek egy kicsit rátenni egy lapáttal az adott faltra.
1: És egyébként Jesu híra ér is a termetével, tehát direkt alacsony, leviszi a súlypontot, még inkább bemegy oda, nem a legkedveltebb mozgásforma ez, ha a védő szempontból nézzük. Strömján az, aki most megindul, van távolsága. Jagorinovszki megtorpal, visszaadja neki Strömján, most ők játszanak össze a jobb oldalon, Lemos védekezik vele szemben Jagorinovszkival, Strömján kapja megint, ellépi, úgy gondolom, de inkább nézzük azt, hogy labdát szerzett. Ott egy tatabányai játékos, és üres a kapu, Damatrin pedig belövi a kapuba a labdát. Gyönyörű szép labdaszerzés ott Teleszkitől, és Damatrin pedig belőtte a kapuba a labdát, és már is csak kettő van közte. Lassan belépünk abba az időszakba, amiről beszéltünk, Gyuri, és hát a tatabánya ledolgozza a különbséget.
0: Igen, időzónát nem váltunk egyelőre.
1: Csak... Időszak, köszönöm.
0: De ez volt az első mérkőzésen is, ha visszaemlékszel, hogy fáradt, látványosan fáradt az Ohrid, és én azért mondtam azt, hogy ha ott leszünk, az utolsó 10 percben úgy lépünk, hogy mínusz egy, vagy döntetlen a mai meccs, ugye hát összesítésben, most már beszéljünk az utolsó negyed órában az összesített eredményről, tehát hogyha ott vagyunk egy gólra tőlük, akkor az egy nagyon kedvező eredményállás lenne számunkra szerintem.
1: De tetemes előnye volt az Ohridnak, és én úgy látom, hogy ebbe Jasuiraik szaladtak bele ebbe a rohanós játékba, tehát nem lassították a játékot.
0: Így van, és a japán irányítóval kapcsolatban ezt már az első időben is mondani akartam, csak elfelejtettem, másról kezdtünk beszélni akkor. Ő rendkívül agilis, jól cselez, jó dinamikájú ember, de sokszor átesik a túloldalára, és amikor meg kéne állni, akkor is szalad, akkor is megpróbál olyan egyéni megoldást találni, ami az adott helyzetben nem volna indokolt, tehát ez ehhez kell a rutin, hogy az ilyen atmoszférával bíró mérkőzésen ne ragadjon magával túlságosan a hév és a lendület, hanem rutinosan, amikor kell megállni, megszervezni, támadni, ez jól látható, hogy a japán játékosban még nincs meg.
1: Az egészen elképesztő, milyen fordulatok vannak a mérkőzésen. A 41. percben még 21-16-ra vezetett az Ohrid, és most a 46. percben van egy időkérés, és ugye Damatrin góljával már csak 22-20 az állás. Úgyhogy nagyon-nagyon fordulatos, izgalmas ez a mérkőzés teljesen egyértelműen, és hát megint csak ugye azért érdemes ránézni itt a statisztikákra. Andorján továbbra is 41%-on van, és Pilipov is pedig csak 39%-en. Úgyhogy ez egészen jó, ami Andorjánt illeti, ugye te is elmondtad már, Gyuri, hogy azért az első mérkőzésre ez nagyon-nagyon hiányzott, ez a jó forma Andorjántól, viszont Teleszki, aki már a második 2 perces kiállítását is megkapta, fejvesze szaladt előre, ugrott, és szerezte meg a labdát, így szerezte meg Damatrin a 20. tatabányai gólt, és akkor ugye 20 másodperc van még hátra az Ohridi kiállításból, és 1 perc van még hátra, ugye Vajda kiállítása, ami a tatabányát illeti, le a bal szélre a labda, ott ezzel nem tud bemenni. Ojleszki Jasi úrra visszakapja a labdát, és végig tud menni, be tudja lőni a kapuba a labdát, 23-20, és már ki is egészül a hazai együttes, míg 40 másodpercig emberhátrányban kell támadnunk, lejön Andó természetesen, és megint annyira könnyen veri meg ott az emberét Jasi úrra, hogy egy újabb gólt szerez, és akkor a 47. perc is megkezdődik a mérkőzésen, 3 gól a különbség, ebből kéne még egy picit faragni, Straka Grigorász a jobb oldalt, beszél a játékban Lemos is, helyet cseréltek Strakával. Lemos most megkapja, ott a hely! Végigviszi, és Pilipovics beleér! És már kifelé. Szabálytalan zárás volt?
0: Így van, befogta a védőnek a kezét, azt mutatja a játékvezető. Higgyünk neki.
1: Higgyünk neki, de hát ugye 3 gól a különbség, amikor a 47. perc közepén járunk, és végigviszi ott Jagorinovszki, és elveszik, ahogy is megszereztük a labdát, és mégig viszi a labdát. Damatrin gólt szerez. 23-21 a 47. percben. Gyönyörű szép labdaszerzés volt ez. Talán hát mögötti passz szeretett volna Jagorinovszki. Nem vagyok egészen biztos benne, mert nem láttam annyira jól a képet ott. De teljesen mindegy, hiszen labdát szereztünk. Damatrin pedig végigvitte és belőtte a kapuba a labdát. A 21. tatabányai gól. 2 gól a különbség. Kéne még egy jó védekezés most, és aztán tényleg egy nagyon-nagyon jó utolsó 10 percet nézünk elébe. Strömján a labdával, Jasuira, most ők játszanak össze ketten, Strömján van középen, Jagorinovszki is beszáll a játékba a jobb oldalt, most kapja meg újra a labdát Jasuirától, jó a bejátszás Jagorinovszkitól, és a védekezés pedig szabálytalan volt, sőt, 2 percet is ér. Az a kérdés, hogy ki kapja, Straka? Nem, Plaza Jiménez kapja talán a 2 percet, de mindig a pályán van, akkor nem vagyok egészen biztos benne, hogy ő kapta. Valaki 2 perces kiállítást kapott, Plaza Jiménez nem akar lemenni a pályáról. Csak ne telesz ki. De pedig nem értem. Tehát beszélj már egy kicsit erről. Tehát ez a harmadik ilyen szabálytalansága.
0: Igen, ő követte el. Bízunk benne, hogy megúszta. Egyértelműen lerántott a beálló játékost hátulról.
1: Nincs a pályán, ahogy látom.
0: És viszont a nézőtéren már
1: helyet foglalt, igen. Sohaj malac vágtam a felszaladt, úgyhogy ne kapta a más harmadik kétperces kiáltását is. Ez piros lap, a második piros lap a mérkőzésen, ugye az első.
0: Makedón származású, ha jól tudom, Paleski, tehát nézőtéren meg fogja találni a kommunikációt, de jobb lett volna, hogyha pályán a védőtársaival tud kommunikálni, hiányozni fog nagyon itt az utolsó 12 percben. Hát nélküle kell megoldják a fiúk.
1: De hát, hogyha tudod, hogy kettő darab kétperces kiállítás van, ilyet nem csinálsz.
0: Én nem, de Taleszki igen.
1: Taleszki igen, jó. Közben azt jobb oldalról Jagurinovszki az, aki gólt szerez, és közben rá is üvölt egy picit Andóra a negyedik gólja a mérkőzésen, 3 gól a különbség. Hát, ha itt ugye a lélektarról beszéltünk, többi ízben is ugye ott a Tabánya azért fordíthatott volna a meccs lendületén, a hangulatán, de nem sikerült. És azt hiszem Taleckinek ez a piroslapos kiállítása talán azt jelenti, hogy nem is lehet már meg itt a fordítás, de még sok van hátra a mérkőzésben, 49. percben járunk, 2 perces kiállítás az Okridnál, mert hogy Mosindi ment be, és érkezett egy okridi kiállítás.
0: Igen, a Martins testvérek, portugál játékvezetők nagyon rutinosan most ebben tudják, nagyon jó, mi várható itt az utolsó 10 percben, hogy ez a meccs az utolsó pillanatokig éles lehet, és most még a közvetlen végjáték előtt próbálják megfogni az indulatokat a kétperces büntetésekkel. Rutinosan nagyon jól csinálják. Tehát ilyen hangulatú meccsen, ilyen tétű mérkőzésen magas szintű játékvezetést látunk szerintem.
1: Egy Teleszki és egy Teszeszki kiállítottunk van tehát. Egy perc van még a taványai kiállításból, és nemrég küldték ki az Okrid játékosát. Damátrin, Jézusom, mekkora gólt lőtt! Megkapta a szélen a labdát, aztán fel kellett kanyarodni, a közben üres a kapu, Andó nem ér vissza. Mindegy, hogy milyen gólt lőttünk, mert hogy jött egy újabb okridi gól, így 25-22 az állás. Hát bármennyire szép gólt lőtt Damátrin, azért ezt lefejezném, hogy megkapta a szélen a labdát, felkanyarodott, majd talpról előtte, és be tudta lőni azt Filipovic kapujába, azt traka a pályán, kiütik a kezéből a labdát, és el is veszik a Tatabányától. Itt van még egy üres kapus lehetőség, és ez fölé pattan. Talán még itt lehet remény, amikor belépjük az 50. percbe. A különbség 3 gól, összességében 4. Mit látsz, Gyuri?
0: Hát, amit én szerettem volna, hogy én ezt említettem is, hogy pár perccel ezelőtt, hogy döntetlen körüli eredmény legyen, tehát egészen pontosan a maximum mínusz 1-re gondoltam, az úgy néz ki, hogy nem fog megvalósulni. Ahogyan te is jelezted, illetve egyetértem, hogy Mosindi nem túl jó teljesítményét kiemeltük, de neki javulnia kell. Tehát itt erre a végjátékra kell a jó jobb átlövő teljesítmény, kell a Strakának az előnyszerzése, de ugye most Grigorászban bízhatott a Tatabánya, ő van pályán, és Grigorász be is tör. 7 méteres. Itt éltek a játékvezetők, és egy újabb 2 perc, ha jól látom, ami azt jelenti majd, hogy az Okrid előző 2 perces büntetése 44 másodperc múlva telik le, tehát 2-es előnybe is lehet a Tatabánya.
1: Bizony, jól látom, akkor Szávereszki kapott egy 2 perces kiállítás közben. Köszöntjük újra Kossuth Rádió hallgatóit. Belépünk az 50. percbe, amikor az Okrid 25-22-re vezet a Tatabánya ellen, de most egy 7 métereshez jutott a Tatabánya. Terjék Roland a labda mögött, ez a negyedik 7 méteres, és ezt is belövi a Tatabánya. A negyedik játékos lőtte a 7 méteres, azért ez nem annyira megszokott, nem, hogy mindig más lövi a 7 méterest.
0: Igen, Tóth Edmond próbál mindig meglepetéssel szolgálni, taktikai újításokkal, ez is a mai mérkőzésen egy ilyen újítás a részéről. Egyelőre bejött, de biztos 7 méteres lövői vannak, éles, egészen higgadtan, korát meghazudtoló módon szokta ezekben a helyzetek értékesíteni a helyzeteit és ezáltal a 7 métereseket, és nagyon izgalmas utolsó 10 perc vár ránk.
1: Mert hogy 2-es ember hátrányban van az Okrid, egészen 10 másodpercig még, utána pedig egy játékosok visszajött, a bejátszás jó, én ezt nem hiszem, hogy ott labdát kapott úgy, hogy 2-es ember hátrányban támad a Tatabánya, az Okrid, és oda a védő közé bejátszották a labdát.
0: Igen, és belülvédekezés miatt fújt 7 méteres a játékvezető, jogosan Papp Tamás, ahogyan a befutó Gyukicsot, az Ohrid jobb szélsőjét faltolta, belülállt 6 méteren. Most kellenek azok az extrák, például Andorjántól 7 méteres hárítás, amivel tud fordulni a mérkőzés lélektana, és majd ebből adódóan az eredmény is.
1: És akkor jöhet a 7 méteres az 51. percben, tehát 25-23-as Ohridi vezetésnél jön majd Yasuhira 7 méteres, a Yasuhira egészen jól játszik a mai mérkőzésen, és nincs védés, ha jól láttam, Székely volt a kapuban, elrántott a gyorsan a kamerát. Igen, Yasuhira egyébként a 8. gólját lövi a mérkőzésen, félelmetes, milyen jól játszik. Nem sikerült kivédeni ezt a 7 méterest, és hát úgy megyünk bele az utolsó 10 percbe, sőt már most csak egy 9 percbe, hogy 3 a különbség, az összesítésben 4 gól. 26-23-ra vezet az Ohrid a Tatabánya ellen. Lemos. Grigorász a bal oldalt. Straka nem kapja a jobb oldalt. Most fogja megkapni. Nem néz a kapu felé sem. Jomson Lemos le a szélre. Nem. Strakának elakad a kezében a labda. Grigorász a talp bejátsza. Azt hittem, hogy el fogja lőni talpról, de nem lövi el. Filipovics pedig föl alá szaladgál és ünnepel. Ő már úgy érzi, hogy megnyerték ezt a mérkőzést.
0: Nem, talán nem az ünneplés volt, ez próbálja tűzben tartani a szurkolókat, ezáltal saját csapatát is, hiszen valóban itt Makedóniában a 7. vagy a 8. ember a pályán, a közönség hatalmas energiákat merít belőle a hazai csapat, és ezt próbálja, erre próbálhatni Filipovics is.
1: 26-23-as állásnál tehát támad az Ohrid. Yasuhira már jó ideje a pályán van, rég nem kapott pihenőt. Jagulinovszki pedig visszatért. Most sikerült őt megállítani. Azért rá is figyelni kell itt ezen az utolsó etapban. Ő azért jócskán rápihent itt ez az utolsó időszak. A Jagulinovszki megint megkapja a labdát, nem viszi végig Strömján. És ez pedig belülvédekezés megint Papnál.
0: Engem az bánt, mind a mellett, hogy a most a létszámfölényes szituáció a Tatabány, az borzalmasan játszotta meg. Az, hogy Papp Tamás másodjára csinál büntetőt, és olyan szintű felháborodást mutat a játékvezetők irányába, hogy már tartottam tőle, hogy 2 perces büntetés fog kapni, mikor ennél a két szituációnál egyértelműbb 7 méteres nehéz elképzelni.
1: Pedig tegyük hozzá, hogy a Martins testvére szerintem alapvetően nagyon jól fújják a mai meccset. Rendkívül
0: magas szinten, így van.
1: Yasuhira 7 méteressel, a kapuban Andó, és érzi az irány, de nem tudja megfogni. 9. gólját szerzi Yasuhira, 27-23 az állás. Nagyon-nagyon sok mindennek kell ahhoz történnie, hogy itt tudjon a Tatabánya fordítani, de természetesen nem beszélünk még arról, hogy eldőlt a mérkőzés. A különbség most a két csapat között 4 gól, összesítésben 5. Pedro megkapja a labdát a szélen, mutatja, hogy nem tudok bemenni, tehát ott állt vele szemben Yasuhira. Straka, Grigorász ellövi, az gól. A szép gól volt Grigorásztól. Második gólja neki a mérkőzésen, újra visszajön 3 gólra a Tatabánya, de egy egészen más lendületet kellene látnunk a kék tigrisektől, hiszen a 3 gól az még mindig sok, főleg úgy, hogy összesítésben ugye 4 gól a különbség Yasuhira. Most nem sietik el, ahogy ezt a hibát elvétették korábban, hogy beleszaladtak ők is, vagy belementek ebbe a rohanós játékba. Ez a visszajött a beállós pozícióba Tasheski. Ő is 2 perces kiállítás miatt kapott egy kis kényszerpihenőt. Yasuhira nem adja jobb oldalra, az Jócsel volt. Jó volt a bejátszás Tasheskinek, és húzták a mezét, de nincs ítélet. Andó védez, Straka megint eladják a labdát. Ez elképesztő. Ennyi hibát nagyon rég láttam egy mérkőzésre ilyen szinten, és Demátri megindult volna a pálya bal oldalán, labdaszerzés követően és a védés követően, és Straka rosszul passzolta oda, hogy mögé adta, nem.
0: És egész mérkőzésen ezek a technikai hibák jellemzik a Tatabányát. Sajnos mentálisan az Ohrid a Tatabánya fölé nőtt, görcsös, de nem pozitív irányba vezető akarattal dolgozott a Tatabánya.
1: És tényleg azt is ki lehet jelenteni, hogy hiába lenne 2 Andorján, akkor sem lenne más a különbség, mert hogy annyi a támadásban a hiba.
0: Abszolút.
1: A 17 védés van Andorjának, hát ez rengeteg egy mérkőzésen. Tehát egy 17 védésen mérkőzést kellene nyerni.
0: Ivan, csak a támadásból nem tud részt venni, tehát nincs egyetlen egy személy sem, aki kiemelkedne a Tatabányából, hogy én Éles Benedektől vártam ezt, vagy hát akitől meg reálisan lehetne várni, az Zsitnyikov, aki nem egy és nem két európai meccset játszott már, Bajnokok Ligájában edződött, de sajnos nem tudott ő sem a csapat élére állni, és Grigorász az előző meccsen ott a végjátékban hátára vette a csapatot, mai nap tartósan ő sem tudta ezt megtenni.
1: Azért beszéljünk róluk, hiszen Zsitnyikov nulla góllal eddig, és Éles, akinek van 5 gólja a mérkőzésen, de már egy ideje nincs a pályán.
0: Közben nézőtéri rendbontás, ott némi konfliktus alakult ki. Szerintem egy Tatabánya játékos és a nézőtér között.
1: Demátrin az, akit le kell hozni, jól látom, és ott az egyik Ohrid játékos mond, beszélget valamit vele. De Máté nagyon-nagyon ideges. Liapis próbálja nyugtatni őt. Nem igazán tudjuk, hogy mi történt. Aztán már a Martins testvérek is ott vannak, beszélgetnek velük. Nagyon idegesek. Na Tatabánya a játékosok, az EHF delegátja is valamit próbál hozzáfűzni. De Máté pedig valamit nagyon mutatott a mellkasán, a mellénél. De valami történt volna. Az, hogy nem látjuk, és lassításban sem kaptunk semmilyen képet még. Grigorász megy oda a Martins játékvezetőhöz. És Demátrin pedig lejött, a kispadnál van már, az EHF delegátja pedig, ugye őt már említettem korábban, Jiri Opavát, és ő is odament Demátrinhoz. 53-02-nél megállt az óra. Széke is valamit panaszkodik, hát nagyon sajnálom, hogy nem láttuk, hogy mi történt. Nem tudunk okosat mondani, egy biztos, hogy most már engedélyt adott az EHF delegátja, és akkor mehet, folytatódhat a mérkőzés. Nincs semmi, tehát Demátrin lejött, 6 Tatabánya játékos van a pályán. Megy tovább a mérkőzés akkor. Krakowskiban most a bal szélen. Szlömián, ne is foglalkozzunk ezzel. Foglalkozzunk a mérkőzéssel azzal, hogy fordítsuk meg az eredményt Jasuira. Jagurinovski. Jasuira megint cikázik. Jagurinovski kéne egy védést. Hát itt nem lesz védést. Annyira fellőtt a pipába Jagurinovski a labdát. Andó hiába jött ki. 4 gól a különbség összesítésben már 5. Azt hiszem lassan ki lehetne jelenteni, hogy
0: eldőlni látszik. Az, hogy még eldőlt, még nem merem a mai modern kézlabdában, kicsit több mint 6 perccel a vége előtt, de eldőlni látszik a párharc, a döntő.
1: Viszont egy 2 perces kiáltás fog kapni az Ohrid.
0: Csak nem biztos, hogy segítség ez nekünk, mert volt itt 2-es előny, vagy az elmúlt 2 előny, nem lőttünk belőle gólt, tehát nem sikerül azt az előnyt megteremteni, hogy tiszta helyzetet tudjon lőni a csapat létszámfölénybe, amire szükség lenne.
1: Rey Morales kapott egy 2 perces kiállítást, az 54. perc legvégén, akkor, amikor ugye az Ohrid 28-24-re vezet a Tatabánya ellen, ember előjben, tehát a vendégegyüttes, a magyar együttes, és Éles Benedek újra a pályán. Grigorásznak adta volna, nem tudja hova tenni, és eladjuk a labdát. Tényleg nem tesz jót nekünk az ember előny. Teljesen zavart, én nem értem, én nem indult el egy emberelőnyös figura, ott forgolódott Éles Benedek, először Grigorásznak akarta adni, ott nem tudta, aztán benézett a beállóba, oda sem tudta, és akkor inkább felugrott és visszafele passzolt, vagy nem tudom hova akarta. Én igaz, hogy eladta a labdát, nem indult el semmilyen figura, elment most már fél perc az Ohrid kiállításából, nyilván ők nem sietnek, hiszen 4 gólos előnyük van ezen a mérkőzésen, 55. percben járva. Strömján bal oldalra néz Jasuirához. Leütél labdát, Strömján végigviszi, nem, inkább visszaadja Jasuirának. És most ezúttal Moszidi jól védekezik Jasuirával szemben. Jöhet a szabaddobás, amit a hazaiak végeznek el. Strömján, Jagurinovski, most már passzív a hazaiak támadása. Strömján, lőni kell most már valakinek Jasuira. Elvitt talpról, az ott egy láb. És már elveszik az Ohridtól a labdát, és akkor jöhet a Tatabánya, Moszidi. Éles, a bal oldalra a labda, ott végig viszi, lemosz és be is lövi a kapuba a labdát. Na ezekre az egyéni megmozdulásokra lenne szükség. 28-25, közte 3, hát igen, ki tudja, mi történik még itt a meccs végén.
0: Összesítésben 4 a különbség, 5 perc van hátra. Kisebb fajta a csoda, de csoda, de meg lehet csinálni. Tehát kellnek a kapus bravúra, kell egy jó labdaszerzés, könnyű góllal, nyilván rutinosan az Ohrid már most is sétál, nem sietteti a befejezést, játszik az idővel.
1: zavarolt védekezik a Tatabánya, ez a legjobb megoldás most az utolsó pár percben?
0: Abszolút offenzívvá kell tenni a védekezést, labdaszerzésre irányuló védekezés kell, és esetleg technikai hibába késztetni a valamely lövőjét az Ohridnak.
1: Jagorinovszki rutinosan odament egy faltért a falba, hogy ketyegen az óra, és már le is járt a kiállítás, kiegészült az Ohrid, és nem veszik el a labdát a hazaiaktól, visszakapja Jagorinovszki. 28-25 az állás tehát, amikor megkezdődik az 57. perc és a mérkőzése végig viszi a labdát ott. Jól láttam, talán Strömján volt, így van bizony, de kivéte Andorján, de mindegy is volt, hiszen már falt érte Strömján karját. Jaj, Plaza Jiménez volt az, és jöhet egy 7 méteres. Nem baj, megállt az óra 56-04-nél, és akkor jöhet egy 7 méteres, ezt ki kéne védeni, és akkor jön utána egy nagyon-nagyon gyors gól. Na, gyerünk!
0: Mivel a Roland Garros zajlik, használhatjuk azt a kifejezést, hogy meccslabda. Most a meccsért szervál az Ohrid.
1: Hűha, ez jó, ezt megveszem, igen. Székely a kapuban tehát, reméljük, hogy jó döntés lesz Székely. Beleszem menj el súlyra. Székely egészen feljön 3-4 méterig. Beleszem ment át Jasuira. Nem tudja kivédeni, sajnos legyen egy salsót, meglőtte. És akkor ez egy ásztért?
0: Igen.
1: 4 gól a különbség. Az 57. percben, összesítésben 5. Azt hiszem, tényleg lassan azt mondhatjuk, hogy eldőlt a mérkőzés. Zsitnyikov most így a végére visszajött. Grigorász a jobb oldalt kapná a labdát, de közben megállítják az órát Martins testvéret, mert hogy időt kér. Tóth Edmond, szükség van még ilyenkor erre az időkérés, hiszen azért látjuk mi is, hogy már ez nem fog sikerülni.
0: Hát az utolsó szalmaszál. Nyilván nem fogja behagyni Tóth Edmond az időkérését, eddig várt vele, hogy ha szoros végjáték lesz, hogy kikérhesse, sajnos nem jött létre az a szoros végjáték, amiben hát nem csak én, hanem ő is, meg nagyon sok magyar szurkoló reménykedett. Most már ez a bizonyos szalmaszál, utolsó nagyon-nagyon vékony szalmaszál, aminek el kéne bírnia és fel kéne kapaszkodni rajta.
1: Kossuke Jasuira nevét azért érdemes megjegyezni, hiszen 9 gólt lőtt a mai mérkőzésen, az odavágó találkozón 4-et. Nagyon-nagyon jól játszik. Ő neki szerintem a magasabb szinten is azért megállná a helyét.
0: Bizony, rendkívül jól egyegyezik, jól nyert területet, a beálló játékossal is kiválóan játszott össze. Valószínű, hogy ő nem sokáig fog az Ohridban kézilabdázni.
1: Vége az időkérésnek, 29-25-ről folytatjuk az 57. perc közepén. Lassan már el is fog kezdeni, folytatódni fog a mérkőzés, még a lassításokat mutatják. Emlékezhetünk arra, hogy Lemos milyen szépen elindult, megverte védőjét, egy egyéni megvillanást láthattunk, hogy mit mondott Gyuri is korábban, hogy a Tatabányából hiányoznak ezek az egyéni megvillanások. 19 technikai hiba a Tatabányától és 10 az Ohridtól, ez félelmetesen sok mind a két oldalt, a kínaira Krakowski. Na, ez nagyon magas volt, a háta mögé érkezett, és azt hiszem bátran ki tudjuk jelenteni, hogy eldőlt a mérkőzés, az Ohrid fogja megnyerni az Európa kupát, hiszen 29-25-re vezet a Tatabánya ellen az 58. perc legelején, és összesítésben már ugye 5 gól a különbség. A hazai publikum ünnepel, felállva tapsolnak az észak-macedón szurkolók. Jasuira kapja most bal oldalt a labdát, abszolút MVP a mai mérkőzésen Jasuira. A japán játékos 9 gólt lőtt eddig 12 próbálkozásból. Negorinovszka jobb oldalt, oly, de szépen végigvitte Strömján a labdát, ő is egy újabb gólt szerez, neki már a 6. a találkozón. 5 gól a különbség. Itt ezen a mérkőzésen 30-25 az állás. Keresni kéne még itt a szélsőbb tapaszokat, azért csökkenteni a különbséget. Jó lenne nem beleszaladni egy nagyobb gólkülönbségű vereségbe. 57-35-nél az állás, tehát 30-25. Lemos, Zsitnikov nem kapja meg, Lemos inkább végigviszi, mert majdnem bele is ment védőjébe. Szerencsénkre visszafújják ezt az itt támadást. Törlés miatt most meg is áll az óra 57-47-nél. És akkor jöhet majd ezek után a Tatabánya támadása. Éles Benedek egyébként ugye 5 gólt szerzett a mérkőzésen, Damátrin ugye a második félidő talán 10. percébe, a 40. perc környékén állhatott be. 4 gólt szerzett a mérkőzésen, szintén hibátlan a posztársa. Krakowski 4-4, Straka pedig 5-3-at lőtt a mai mérkőzésen eddig. Zsitnikov. Grigorász végig lehetne vinni, de ez belemenés. Filipovics keze a magasban. 59. percben járunk, 30-25, és ezt erre nincs szükség. Grigorász üvölt Martinsnak a fülébe. Már régesség 2 percet kellett volna adni erre egyébként, és mennyire dicsérni való Grigorász testvéreknek a higgadsága, hogy nem foglalkoznak ezzel.
0: A Martins testvéreknek, igen.
1: A Martins. Grigorász testvéreket mondtam? Igen, igen. Ők biztos nagyon higgadtak.
0: Kézbe tartották a mérkőzést, és nyilván Grigorásznak ez a reklamálása is mutatja azt a bizonytalanságot, lelki bizonytalanságot, amivel bírnak, ez a 1,5 perc van a vége, tehát a meccsből, és 5 a különbség, tehát ha befújja a hetest, akkor sincs, nincs jelentőség, és mégis ilyen vehemenciával reklamál ez a bizonytalanság, jellemezte a Tatabányát, és ez az idegi állapot, ami nem a pozitív irányba vitte a Tatabányát, és közben húzza az időt, az Okrit befordulhatott volna az Okrit beállója, de inkább nem tette, megfaltoltotta magát. Kielvezik most már ennek a döntőnek minden pillanatát. Meg is érdemelték, tehát nem volt kérdés az, hogy kinyeri ezt a mai mérkőzést.
1: Mária Vábor az utolsó percben járunk, 59-15-nél járunk, és ugye az Okrit 30-25-re vezet, még az Okrit támad Jesuire, szépen húzzák az időt, már egyébként passzív, tehát még egy Tatabánya támadás bele fog férni, ez is milyen bejátszás volt. Nezseckinek is gólt is szerez belőle, 30-21-25, ugye ez is a legnagyobb probléma, hogy ilyen bejátszásokat tudnak kapni a beállósok. Már legtöbb szurkolóra lekerült a póló is, legtöbbjük már póló nélkül ünnepel. Strömjának a bejátszását nézhetjük meg megint, ahogy gyönyörűen játszott ebben Nezseckinek. És tényleg nem ez volt az első, hogy hiába van ott van a Vajda vagy Pap, mindenki mellett elmegy a labda, és szépen leketyeg az óra, és mi pedig arról beszélhetünk, hogy sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyeri meg az Európa kupát, hiszen az állás, a végeredmény 31-25, tehát megnyerte a mérkőzés, összesítésben pedig ténylegesen abszolút sok gólos különbséggel megnyerte az Okrit az Európa kupát. A 6. percben szerzett először vezetés a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett, bocsánat, aztán majd jöttek a problémák, rengeteg eladott labda, Mosindi nem kezdte jól a mérkőzést, hiába Andorján sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni, jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Okrit nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem, a 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. A hibák nem szűntek, sőt mindkét oldalon rengeteg volt, a fél időben az Okrit vezetett 12-11-re. Aztán pedig jött a második félidő, ahol nagyon-nagyon nagy tempóra kapcsolt az Okrit, és a 35. percben már 17-12-re vezetett. Aztán a 41. percben 21-16 volt a különbség, és itt pedig jött egy újabb zárkózás a Tatabányától. A 46. percben már 22-20-ra zárkózott Tóth Edmond együttese, aztán pedig egy hatalmas hiba, Taleszki megszerezte a 3. 2 perces kiállítását is, és talán ez volt az utolsó szög a koporsóba, hiszen innen már 24-21, aztán 27-24 is volt az állás, majd aztán a végén pedig kialakult az abszolút különbség, 31-25-re megnyerte az Okrit a mérkőzés a Tatabánya ellen, így megnyerte az Európa kupát története során először az Okrit. Mi a végeredménye? Búcsúzunk tehát 31-25 az Okridnak, a szó a stúdiója.
2: Férfi kézlabdában tehát a 3. számú európai sorozatot, az Európa kupát az Észak-Macedón Okrit csapata nyerte meg, míg a 2. számú sorozatot, az Európa ligát a német Melsungen, utóbbi a döntőben 24-23-ra győzte le a Kiel csapatát. Egyébként fogunk még foglalkozni ezzel a bizonyos Európa liga döntőjével is, hiszen 3 magyar játékos is pályára lépett azon a találkozón. Előtte azonban egy hír a 89. jégkorong világbajnokság döntőjéről, ugyanis már csak néhány másodperc van hátra a 2. játékrészből, azonban gólt, érvényes gólt még nem láthattak a nézők. Emlékezhetnek rá talán, hogy az első harmad vége fele a finneknek volt egy góljuk, azt azonban teljesen jogosan elvették a játékvezetők varrozás után, vagy ahogy arra fele mondják, videó visszajátszás után, ugyanis magas bottal sikerült a kapuba juttatni a korongot, aztán így nem volt érvényes gól az első játékrészben, nem volt érvényes gól a 2. játékrészben, úgyhogy a döntés vagy a 3. harmadra marad, vagy pedig a hosszabbításra, a hirtelen halálra. Egyébként hirtelen halálban dőlt el a bronzérem sorsa is, és óriási meglepetésre Norvégia csapata le tudta győzni Kanada együttesét. Így aztán a Kanada két egymást követő világbajnokságról is érem nélkül tér haza, és ami a legszörnyűbb a kanadaiak számára, hogy idén a norvégok, tavaly pedig a dánok gátolták meg, hogy érmet szereznek. Szóval ennyit a jégkorongról, még egyszer mondom, 40 perc után 0-0-ra áll a jégkorong világbajnokság döntője Finnország és Svájc között. Hamarosan kézilabdával folytatjuk, de addig jöjjön egy dal, és ha már jégkorong szóba került, jöjjön az a dal, amelyet a KMH magyar női jégkorong csapatának a mérkőzésein lehet hallani, amikor gólt szerez a hazai csapat a Tüske sátorban.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2026. május 31-én vasárnap 9:30 múlva lesz 10 óra, és hát lassan végéhez közelít a férfi kézilabda szezon a magyar csapatok számára 2025-2026-os bajnokságban. Hát egy fontos kérdést persze még nem tudunk, hogy ki lesz a magyar bajnok. Azt viszont egészen pontosan tudjuk, hogy a bajnokok ligájában a legjobb négy között nem érdekelt magyar csapat, és a Tatabánya második helyen végzett az Európa kupában, ez ugyebár a harmadik számú európai sorozat. Mondhatjuk úgy, hogy a Tatabánya a második legjobb volt ebben a mezőnyben, Gyuri?
2: Igen, a végeredmény ezt mutatja, igen.
1: Hát ez de... igen. Ennyit tudok én, ehhez kell a szakember, hogy megvilágítsa nekünk.
2: Igen, ez egy speciális kupasorozat, mert ebben a magyar csapatok nem nagyon szoktak részt venni. Tehát ez inkább a hátrányos területeknek a felzárkóztatásáért felelős ez a kupa. Tehát nem hiába véd címet a makedón kézilabdázás. Ugye a Celje ellen egy nagyon végletekig kiérezett meccsen jutott a döntőbe, az Ohrid ebből is már érezhet, hogy a Celje szlovén kézilabda, tehát egy sokkal szebb napokat megért Celje. Most a Tatabánya elindult ebben a kupasorozatban, és talán a lehetőségeket, ha vizsgálnánk, nyilván úgy, hogy nincsenek pontos információink, csak sejtelmeink, ő kimagaslott ebből a mezőnyből, hogyha lehetőségeket tekintünk, az én feltételezéseim szerint, de nem sikerült ugye ezt megvalósítani, de ezzel együtt én szinte minden alkalommal kiemelem azt, hogy milyen fantasztikus munkát végez Tóth Edmond Tatabányán, hiszen abból a teljesen kaotikus állapotból, ahogyan átvette ezt a Tatabányát, egy nagyon jó csapatot épített, egységes csapatot épített, amit a Magyar Kupában, a Magyar Bajnokságban, ugye a Magyar Kupában ezüstérmet szereztek, a Magyar Bajnokságban bronzérmet, megmutatta a kvalitásait a csapat. Most sajnos a döntőben ezt nem sikerült. Talán nem túlzok, vagy nem vagyok elfogadva, ha azt mondom, hogy a papírformát nem sikerült megvalósítsák, és ez leginkább a hazai mérkőzésen csúszott el. Mert most az, hogy idegenben egy szűk vereséget ilyen hangulatú csarnokban lehet szenvedni, de itthon számítottunk arra, hogy egy magabiztos győzelmet fog aratni a Tatabánya, magabiztos arat ne 8-10 gólt értjetek, mert 4-6 gólra gondoltunk.
1: Hát mi. Annak is örülhetünk végül is a hazai meccsen, hogy nem is tudom, talán 25-19 volt az Észak-Macedon csapatnak, és onnan sikerült felállni legalább, hogy -1 menjen ki a csapat. De itt már valahogy nem volt benne a második játék részben, hogy hazahozhatja a kupát, ugye?
2: Itt nem, itt az, ahogy közeledtünk a végjátékhoz, és ez az utolsó negyed órához, utolsó 10 perchez úgy érezhető volt,

0: Kiel csapatát. A két csapat keretében összesen 4 magyar játékos van, 3 a Melzungenben, ebből 2 pályára is lépett, 1 pedig a Kiel csapatában. A találkozó után a helyszínen tartózkodó Olasz Gergő beszélgetett a döntő magyar játékosaival.
1: Palacsics Kristóf áll itt mellettünk. Gratulálunk, Kristóf, legyőztétek a Kielt itt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Hogy érzed most magad?
2: Nyilván nagyon-nagyon boldogan. Azt gondolom, hogy egy rettentő nehéz szezon után vagyunk, ahol nagyon sok sérüléssel voltunk, nagyon sok hullámvölgyet megértünk. Európa Ligába, ahogy a Bundesligába. Azt gondolom, hogy elmaradtak olyan teljesítmények a szezon közben, aminek úgy igazán talán örülhettünk volna, és ez egy olyan dolog volt, ami most viszont kárpótol minket mindenért, úgyhogy nyilván nagyon örülünk neki. Nagyon boldog vagyunk, én most nyertem először az Európai Kupát. Tavaly a Veszprémben megnyertük a bajnokságot, idén a Melzungennel az Európa Ligát. Nem bánom, hogyha ez a tendencia ez így marad.
1: És akkor egy picit tekintsünk már előre is, jövőre Bajnokok Ligája?
2: Meglátjuk, meccs előtt beszélgettünk. Azt hiszem, hogy a mi helyzetünk eléggé speciális, hiszen az is lehet, hogy BL-t játszunk, az is lehet, hogy Európa Ligát játszunk, de az is lehet, hogy nem játszunk semmit. Nem tudom, hogy hogy lesz ez. Meg azon, hogy múlik azon, hogy a BL-t idén kinyeri, és utána még, hogy milyen döntéseket hoznak majd a német szövetségbe.
1: Imre Bencével, a THW Kiel játékosával beszélgetünk. Bence, ezüst lett ez a mai érem itt a döntőben a Melzungent és Simos Adriánéktól szenvedtetek vereséget. Először is hogyan értékeled a mai találkozót?
3: Nagyon nehéz most bármit mondani. Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrollálták és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez nyilván mindenkinek, mert a BL így elúszott, és nyilván nekünk távozó játékosoknak meg különösen fájó, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
1: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszott a nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz, most viszont van még 2 fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
3: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccs megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belefogni a késésé folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megoldani.
1: És akkor jövőre, ahogyan azt már említettem, Veszprém is, gondolsz-e már arra esetleg, hogy jövőre első Bajnokok Ligája idényedet játszhatod majd?
3: Hát most nagyon nehéz, pont a lefolyás után gondolkodtam ezen, egy pillanatra játszhatod, de nem nagyon tudtam azt, nem nagyon érzem azt, hogy... Tehát most nem nagyon tudok arra gondolni, persze nagyon jó lesz, de nyilván most csak arra tudok gondolni, hogy itt nem sikerült elérni a célunkat.
1: Egy picit még a mérkőzésről, 2 gólt sikerült szerezned, a második hetesedet viszont nem sikerült értékesíteni. Hogyan értékelett a saját teljesítményedet a hétvégéről?
3: Hát nyilván nem ez volt a legjobb hétvégén. Kicsit is szenvedtem év vége felé talán, főleg a hetes lövéssel, mind a válogatottban mindig. Nyilván a válogatottban azért egy ugyan ilyen negatív élményért. Szóval május ez most nem lett olyan szép. Ez van igazából a szezon összességében. Hát nehezebb szezonból sokkal többet küzdöttem, de összességében azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra. Nyilván a bajnokságban sokkal jobban kellett volna szeretni, de sajnos így alakult.
0: Előbb Palacsics Kristófot, a Melzungen játékosát, utána Imre Bencét, a Kiel játékosát hallhatták. A Melzungen az Európa Liga, vagyis a második számú sorozat döntőben 24-23-ra győzte le a Kielt. Ráadásul a legjobb 4 között ott volt még egy harmadik német csapat is, a Flensburg. A Bajnokok Ligájában 2 német csapat van a legjobb 4 között. Hát Gyuri, azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ez az idei nemzetközi kupa sorozat a német csapatokról szólt.
4: Így van, ha csúcskézlabdázást keresünk, és nem akarunk olyan nagyon mélyen kutatni, akkor egyből Bundesliga csapatait és mérkőzéseit üssük fel. Abszolút dominálják a világot, tehát, és ezt megmutat. Egy 10. helyezet játszik, egy 7. helyezeten a Bundesliga bajnokságban, az is csúcskézilabda. Tehát ugye nem tud az összes Bundesliga csapat részt venni az Európa Ligában és a Bajnokok Ligájában. Ez nem biztos, hogy hát nézőpont kérdése, az én nézőpontom szerint nem jó, sokkal jobb lenne még több minőségi csapatot nézni a Bajnokok Ligájában, és hiszen most arról beszéltünk, hogy ez a Kiel, aki tele van világsztárokkal, nem fog tudni Bajnokok Ligájában indulni jövőre, hogy hallottuk ugye az Imre Bence interjúból is, tehát ez megmutatkozik a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is. Nagy valószínűséggel a Bajnokok Ligáját is német csapat fogja nyerni, ugye ott az elődöntőt a Berlin játszom.

0: Magdeburg a túloldalról, vagy a Barcelona, vagy az Aalborg érkezik. Én véleményem szerint mind a két német csapat erősebb a másik elődöntő részvevőitől, itt ugye az Európa Ligában pedig egy német döntőt rendeztek.
1: Tehát férfi kézilabdában a második számú sorozatot, az Európa Ligát a Melsungen nyerte, a harmadik számú sorozatot, az Európa Kupát a Tatabánya rovására az Észak-Macedón Ohrid csapata. A Bajnokok Ligáját még nem tudjuk, ahogy a női kézilabdában sem tudjuk a Bajnokok Ligáját. Egyébként jövő héten lesz a Bajnokok Ligájának a négyes döntője. Magyarországon a Győr óriási esélyes ennek a Bajnokok Ligája szériának. A Győr egyébként a többi első osztályú csapathoz hasonlóan a mai nap során befejezte az idényt. A Győr elképesztő teljesítményt nyújtva 26 mérkőzéséből 25-öt megnyert, és egyet adott döntetlenre a Ferencváros otthonában. Így nyerte meg a bajnoki címet. Utolsó találkozóján maga biztosan győzte le annak a csapatát. A találkozó után Szeberei Zsófival, a győri csapat kapusával, Cseszregi Balázs beszélgetett.
2: Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a három kitűzött célban már kettőt elértünk, azért ez egy nagyon jó kis röketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért ez ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért, viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk jövő héten.
3: Zaklatott évet is lehetett mondani, zaklatott évet volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakonta végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
2: Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem, és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat, tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
3: A végcél meg egy hét.
2: Igen. Nagyon durva, hogy már csak egy hét van vissza ebből az idényből. Nagyon gyorsan elrepült, viszont tényleg nagyon várjuk ezt a jövő hetet.
1: Ő volt Szemerei Zsófia, a Győr női kézlabda csapatának kapusa, most pedig hallgassuk meg a csapat szélsőit, Győri Lukács Viktóriát.
3: Ragyogsz, amit nem csodálok, hiszen fantasztikus éved van.
4: Igen, ha nem is a pályán, de a civil életben nagyon-nagyon élvezem, hogy anya lehetek, nagyon élvezem azt, hogy a lányokkal lehetek, és azt meg külön örülök, hogy ma kaptam lehetőséget a pályán is.
3: Ez így volt tervezve? Vagy egy hirtelen ötlet volt?
4: Igen, azt beszéltük Ferrel, hogy mivel elkezdtem edzeni, voltam a csapattal, ezért ma kapok egy kis lehetőséget.
3: Azt láttuk egyébként a különböző közösségi oldalakon, hogy te egyszerűen nem hagytad abba az edzést, még amikor még nem jöttek meg a gyermekek, akkor sem.
4: Igen, tényleg próbáltam formában maradni, amíg csak lehetett, amíg az orvos engedte. Egyből, ahogy a lányok engedték, jöttem vissza az edzésbe, és próbáltam tényleg olyan állapotba kerülni mostanra, hogyha esetleg bármi történik, akkor készen legyek.
3: Ahogy végignézett rajtad, abszolút olyan állapotban vagy. Te hogy érezted ezt a pályán?
4: Érződött, hogy ez volt az első meccsem talán majdnem egy éve, de szerintem tényleg, hogyha arra van szükség, akkor ott tudok lenni.
3: Budapesten ott leszel?
4: Ott fogok szurkolni a lányoknak.
1: Győri Lukács Viktóriával Cseszregi Balázs beszélgetett, a női kézilabda bajnokság végeredménye, a Győr a bajnok 51 ponttal, a második a Ferencváros 49-el, harmadik a Debrecen 44-el, negyedik az Esztergom 38-al, búcsúzik az első osztálytól a Kozár Misleny és a Dunói Város, és én is lassan búcsúzok Marosán Györgytől, aki az egész délután velünk töltötte, de egy kérdést azért még mindenképp fel szeretnénk neked tenni. Hát röviden, mit várhatunk jövő héten a Győrtől, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében?
0: Én teljes söprést várok a Győrtől, nagyon pozitívan állok a hétvége előtt. Bajnokok Ligája címet fog védeni a Győr.
1: Ezt a mondatodat eltesszük, köszönöm szépen Marosán Györgynek,
0: hogy
1: velünk töltötte a délután. Hamarosan vízilabdával folytatjuk a körkapcsolást 2026. május 31-i előtte, azonban egy ikonikus szám a Black Sabbath-tól, a Paranoid.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 5 kupa átadást ígértünk a mai napra, és ez a 5 kupa átadás valóban meg is történt itt a Körkapcsolásban 2026. május 31-én. Az első kupa átadása valamikor 17:30 táján került sor. A Ferencváros női vízilabda csapata megnyerte a 2025-2026-os bajnokságot, miután a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén 19-8-ra verte a BVSC csapatát, így mind a három találkozót megnyerte a bajnoki döntőben. A győztes csapat játékosát, a Ferencváros játékosát, Szilágyi Dorottyát Tóth Béla kérdezte.
2: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk. Tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenkire, mert szerintem nagyon jól játszottunk.
3: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
2: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen volt, nem tudom, mert nem voltam ott.
3: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érted, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok. Összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
2: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni 4-4-en keresztül a San Andreo ellen, hogyha szeretnénk a döntőbe jutni, és nyilván szeretnénk a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.
3: Dobi Dorinával, a BVSC játékosával beszélgetek. Talán már az is nagy öröm számotokra és dicsőség, hogy bejutottatok a bajnoki döntőbe. Itt most a bajnoki döntő három mérkőzésen, itt ezen a mérkőzésen alakult ki a legnagyobb különbség. Hogy látod a találkozót? Ez a 11 gólos különbség mennyire mutatja a két csapat közötti különbséget?
4: Igen, hát először válaszolnék az első mondatodra, hogy igen, nekünk az, hogy bejutottunk a döntőbe, az volt igazából az egyik fő cél, vagy ha mondhatom, nekünk az volt a döntő, az elődöntő. Én úgy gondolom, hogy a második meccsen voltunk a legközelebb a Fradihoz. Igazság szerint valahol a kettő között van a realitás. Szerintem ez most nagyon nagy különbség, főleg azért, mert az elején nagyon sok lefordulás gólt kaptunk, és azzal igazából már el is dőlt a meccs. És ez a különbség, hogy az első két meccsen ez nem történt meg az első fél időben. Én nem gondolom, hogy ekkora különbség van a két csapat között. Szerintem közelebb vagyunk egymáshoz, viszont kétségkívül sokkal jobb volt a Fradi.
3: Hogy látod egyébként ezt a bajnoki idényt, meg magát a szezont? Mert hogy a BVST régen 2017-ben járt legutóbb a bajnoki döntőben, a Magyar Kupában a negyedik helyen zártatok, tehát összességében hogyan vonnád meg a mérlegét ennek az idénynek?
4: Hú, hát szerintem összességében nagyon-nagyon elégedettek lehetünk magunkkal és a csapattal is, mert ez egy új csapat, és ez a csapat ez idén lett így összetéve, és én úgy gondolom, hogy egy csapat, mint ahogy a Fradi is bemutatta, hogy ők se az első évükben lettek a legsikeresebbek, hanem szépen 2-3-4 év alatt felépítették ezt a csapatot, és én is azt gondolom, hogy ez majd még a következő 1-2 évben lesz majd a csúcson ez a csapat. Nagyon jó alap volt ez az év, megtanultuk azt, hogy csapatként nagyon jól tudunk játszani, szóval szerintem egy alapnak nagyon jó volt.
1: Bajdokavatás volt a férfi vízilabdázóknál is, a kettős rangadó keretében, amelyet lebonyolítottak délután a Komjádi uszodában. A Ferencváros csapata a Honvédot 24-17-re győzte le, és ezzel megnyerte a férfi csapat is a három győztes mérkőzésig tartó párharcot. A Ferencváros vezetőedzőjével, Nyéki Balázzsal Farkas Márton beszélgetett.
5: Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékunkat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék ilyen vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljuttatni csapatokat. Azért tegnap, ha megnézi valaki a Bajnokok Ligája döntőit, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, ez így van, de nehéz ellenük játszani.
3: Sorozatban a harmadik hibátlanul megnyert magyar bajnoki cím. Ennek is azért külön értéke van, azt hiszem. Ez a finálé, ez mit hozott most ki ebből a Ferencvárosból, tekintve azt, hogy hát 10-11 nap múlva jön majd a BL4-es döntő, és nyilván azért ilyenkor ez mindig egy ilyen hát nagyon fontos köztes állomás is.
5: Nem tudom, az érzéseim vegyesek azért, mert nem azért, mert hogy simán nyertünk, és nem volt benne ilyen különleges érzelmi faktor, inkább azért, mert nem nagyon készített minket fel a Final Four-ra, de majd magunkat mi fölkészítjük. Azért az előző években sokkal inkább hasonlított a vízilabdára, mondjuk egy bajnoki döntőben föl tudtunk készülni, most meg ez nem feltétlenül azt a célt szolgálta. A maga a millió, a döntő hangulata azért az előhozza a játékosokból azt, amire szükség van, de nyilván a következő napokban lesz regeneráció, pihenő, és utána a szerdától elkezdünk azzal foglalkozni, hogy hogyan verjük meg a Barcelonát. Tehát meglátjuk a stratégia, a terv megvan, aztán, hogy beválik-e. Nagyon jó csapatról beszélünk, de most egyelőre azt gondolom, hogy úgy tudunk majd megfeszülni, ha ma el tudunk egy kicsit lazulni. Ez mindenképp fontos, de tényleg a legvégén még egyszer szeretnék a Honvédnak gratulálni tiszta szívből, mert nagy dolgot hajtottak végre. Én is úgy gondolom, hogy nem ők a második legjobb játékos állományú csapat. Minden papírformát túlszárnyaltak, ehhez gratuláció nekik és a Szívós Marcinak.
1: Ő volt Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzője, most pedig következzen a Honvéd játékosa Ekler Bendegúz.
3: Bendi, hát hogyha maradt még annyi erőd, akkor kérlek, mesélj el, hogy milyen élmény volt magyar bajnoki döntőt játszani. Te nagyon régóta itt vagy a Honvédnál, hosszú idő után sikerült ide visszajutnotok, eljutnotok, és azért igyekeztetek borsot törni a Fradi orra alá.
6: Hú, hát nyilván sok érzés, meg élmény kavarog itt az egész szezont nézve. Köszönöm a fiúknak ezt a szezont, mert elképesztő szerintem ez az egész atmoszféra, meg tényleg komolyan az egész szezon, amit mi itt össze tudtunk rakni. Az, hogy ahol elindultunk minden bajnokságban, a nemzetközibe is, Magyar Kupába, itt a bajnokságban is most döntőt tudtunk játszani. Erre a három meccsre rátérve én iszonyatosan élveztem, tényleg ez egy hatalmas élmény volt, hogy tényleg gratulálok a Fredinak itt, innen is, mert megérdemlik azt, hogy ők nyerték meg, jobbak voltak nálunk, de ezért fogunk dolgozni most a következő időszakban, nyáron, stb., hogy erősebben térjünk vissza, és ne tudjanak így nyerni a jövő évben.
3: Éppen a szezonban volt olyan meccs, amikor 7 gólt lőttél a Fradinak, most itt összesen lőttél, hát a bajnoki döntőben, tehát ez a mai, az első ráúszás után egy másodperc rálőtted Szívós Marcival, ezt hogy beszéltétek meg, és ez egy milyen pillanat volt számodra, mert szerintem az unokáidnak is mesélni fogod.
6: Hát azt mondták a srácok, hogy valószínűleg a bajnoki döntők leggyorsabb gólja. Megbeszéltük előre, hogy elhozom, földobom magamnak és rálövöm, lesz, ami lesz. Talán egy kicsit szerencsém is volt, mert pont onnan sütött be a Somának, szembe sütött a nap, úgyhogy azért se tudott annyira rá reagálni. Úgyhogy tényleg nekem ez egy hatalmas élmény volt, nyilván így elkezdeni 2 másodperccel egy meccset, elhozom a labdát, és utána így félpályáról, hát ez főleg egy bajnoki döntőben, harmadik meccsén, ez tényleg, ahogy te is mondod, az unokáimnak is talán majd mesélni fogom.
1: Jó volt Eckler Bendegúz, a férfi vízilabda bajnokságban ezüstérmes honvéd játékosa, most pedig következzen egy labdarúgó, egy olyan labdarúgó, akiről azt mondhatjuk, hogy a válogatottsági csúcs tartunk, és azt hiszem, hogy ezzel mindent el is mondtunk. Viszont pontosan tudja mindenki, hogy Dzsudzsák Balázs már egy korosabb játékos, és sokáig kérdéses volt, hogy ez volt-e az utolsó szezonja, vagy esetleg a következő szezonban is csapata a Debrecen rendelkezésére áll. Hát hallgassuk meg Dzsudzsák Balázst, erről is beszél.
7: Nagyon sok régi csapattársammal találkoztam, nagyon sok régi legendával. Nagyon jó volt megélni az estéket, az élményeket, a programokat, úgyhogy ez egy szép lezárása a hétnek, meg ennek az egész rendezvény sorozatnak.
8: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
7: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek, ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
8: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
7: Igen, ha van nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
8: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rát, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
7: Hát én azt mondom, hogy talán még a keletén is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddigi években, és nyilván az, amikor az ember flowban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból, úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani, úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk, mert csak ketten maradtunk a Böde Danival, akik az élvonalban meg a profi labdarúgást itthon népszerűsítik, úgyhogy döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, remélem, és szeretném minden percét kielvezni, ameddig csak lehet.
8: De most említetted Böde Danit, de ott van például Cristiano Ronaldo, ha a nagyvilágot nézzük, azért mondhatjuk, hogy sok klasszis egyre tovább kinyújtja mostanában már a karrierét. Téged mennyire motivál ez mondjuk adott esetben, hogy minél tovább, minél magasabb szinten maradja az élsportban?
7: Hát nyilván azért az egy teljesen más szint, de ettől függetlenül a maga a példa, hogy ott van előttünk, és látjuk, hogy mire képes az emberi szervezet profi szinten és első osztályi szinten, az mindenféleképpen azt mondom, ennek egy jó példája. Mondom, hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon nagy fegyelemmel és lemondással és alázattal és mindennel jár, mert most ez az év, ez nekem is ez a változásról szólt, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy még feljebb, még nagyobb szinten ők mit hoznak meg annak érdekében, hogy 35, 37 és 38 fölött is pályán lehessenek, úgyhogy csak azt tudom nekik is mondani, hogy becsülendő példaértékű, úgyhogy én is próbálok így megadni valami üzenetet.
8: Ugye a pozitívumok között említetted azt, hogy mennyire jó szezonod volt, és ebben nagy szerepe volt Sergio Navarrónak, aki viszont elhagyta a DVSC-t. Bogdán Ádámmal új tulajdonosi körrel szerveződik újra a DVSC. Mire lehet képes a csapat a következő idényben? Egyáltalán mit vársz ettől az új érától, immáron a Sergio Navarro nélkül?
7: Igen, hát nagyon-nagyon sajnáljuk az ő távozását. Az egész csapat hálás, sőt az egész klub hálás a Sergiónak, hogy szinte semmiből épített egy most konferenciáligában induló csapatot. Csak hálával tartozom neki, az egész stábjának, hiszen egy olyan fajta mentalitást és egy olyan aurát hozott a csapatba, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon-nagyon kevésszer volt ebben részem. Úgyhogy nyilván szomorú vagyok, hiszen működött az a fajta kémia, ami kihozta belőlem is azt, hogy felszabadultan töltöttem minden percemet a pályán, tele mosolyol az arcomon, de nyilván meg kell adni a lehetőséget az új vezetőségnek, az új az új stábnak, hogy bízunk abban, hogy ők is a lehető legtöbbet fogják tudni kihozni a csapatból, úgyhogy abszolút pozitívan állok, ígérgetni felesleges, nagyon-nagyon az elején vagyunk, még a csapatot se állt össze, úgyhogy abszolút kíváncsian és tele izgatottan várjuk az évet.
1: Ő volt Zsuzsák Balázs, a 109-es válogatott magyar labdarúgó, a DVSC játékosa, sok változás várható a nyáron a debreceni csapatnál, de úgy tűnik ezek szerint Zsuzsák Balázsra az új vezetőedző is számíthat. És van még egy kicsi idő 2026. május 31-én a körkapcsolásból, úgyhogy hallgassuk meg, hogy Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának vezető szerkesztője mit ajánl nekünk a labból.
9: A Nemzeti Sport vasárnapi számában természetesen mi nagy terjedelemmel foglalkozunk a Bajnokok Ligája szombat délutáni esti döntőjével, hiszen ez a sláger téma most. A találkozót követően a futballvilág Luis Enrique csapatát ünnepli, a spanyol vezetőedző egybehangzó vélemények szerint megváltoztatta a párizsi klub arculatát, és Budapesten azt is bebizonyította, hogy nehéz helyzetekből is megtalálja a kiutat. Bodnár Zalán írásából kiderül, hogy miért éppen a PSG az, amelyik jelen pillanatban Európa legjobb labdarúgó klubja. A vesztes oldalon az Arsenal együttesénél nem sok idő maradt a kesergésre, hiszen a londoniak vasárnap már a bajnoki címüket ünnepelték odahaza, úgyhogy lehet mondani, hogy az angol együttesnél csak félig üres a pohár, félig tele van. Cserőtei Márk arról írt, hogy a londoni klubnál miként reagáltak a tegnap este a Puskás Arénában történtekre. Borbola Bence kollégám Marco Rossi szövetségi kapitánnyal készített interjút, aki a helyszínen a Puskás Arénában nézte meg a döntőt. Elmondta, hogy szerinte mi volt a különbség a két együttes között, és hogy valóban a jobbik együttes nyerte, legalábbis az ő véleménye szerint, ez is kiderül a holnapi számunkból. És még egy érdekes, különleges anyagot is kínálnék a BL döntővel kapcsolatban, hiszen itthon talán kevésbé ismerik Lőrinc Ábelt, aki az elmúlt idényben az AS Monaco szakmai stábjához tartozott, és tudni kell, hogy a bajnokságban az AS Monaco volt az egyetlen együttes, amelyik oda-vissza legyőzte a PSG-t, a mostani BL győztest, úgyhogy rendkívül érdekes, hogy ő milyen szemmel nézte ezt a mérkőzést, miben látja a francia együttes, mármint a másik francia együttes, a párizsi együttes erejét, erről beszél tehát holnapi számunkban Lőrinc Ábel. És hogy ne csak futballt ajánljak, nagyon sok esemény zajlott ma a futballon túli világban, a teniszezők Roland Garrosa és a jégtorozott világbajnoksága kiemelt esemény, de természetesen részletesen beszámolunk a férfi és női vízilabda bajnoki döntőről és a Tatabánya Európa Kupa fináléjáról, szóval erről is a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Ez volt a körkapcsolás 2026. május 31-én. A szerkesztő Katona László, a hangmérnökök Horváth Milán, Egréder István és Bredák József, továbbá a kommentátorok és a riporterek nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
0: Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Megvédte címét a Ferencváros férfi és női csapata is a vízilabda OB1-ben. Dzsudzsák Balázs maradt Debrecenben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
3: Egy gólos hátrányban utazott Észak-Macedóniába az Ohrid elleni visszavágóra a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Jó Andrástól hallják.
4: Sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyerte az Európa kupát, bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53. A hatodik percben szerzett először vezetés a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák. Rengeteg eladott labda, Moszindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Andó Arián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Ohrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Iván Kovic a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Ohrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldalon rengeteg volt. A félidőben az Ohrid vezetett 12-11-re. Aztán a második félidőben egy egészen más Észak-Macedón csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16, továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a harmadik 2 perces kiáltását is összeszedte, így piros napot kapott. Azt hiszem, ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egy jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a legvégén már a mérkőzés végeredményre tudok beszámolni. 31-25-re nyert az Ohrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyert.
3: Még mielőtt kézilabdával folytatnánk, jégkorong, hiszen tart még a svájci jégkorong elitvilágbajnokság döntője, ahol Svájc-Finnország 0-0 a harmadik harmad 18. percében. A bronzérmet egyébként Norvégia szerezte meg, miután hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Olasz Gergő a helyszínen megkérdezte a főszereplőket, először Sipos Adriánt, a Melsungen magyar válogatott játékosát hallják.
5: Sipos Adriánál itt mellettünk gratulálunk, Sipi, legyőztétek a Kielt a döntőben, ez már magában is a Kielt legyőzni nagy dolog, nem hogy egy Európa Liga döntőjében, hogy érzed most már?
6: Nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Még szerintem nem fogadtam fel, hogy őszinte legyek. Nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ahogy te is említetted maga, az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind a, akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, ez igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkezd.
5: A négyes döntő legértékesebb játékosának Simicset választották a ti kapusotokat, de nem menjünk el azért szó nélkül úgy általánosságban az egész védelem mellett. Tegnap a tegnapi mérkőzésetek után, a Flensburg elleni összecsapás után azt nyilatkoztat, hogy az egyik, ha nem a legjobb mindenféle nagy képviség nélkül a védekezésetek, és ma 23 gólon tartottátok a kilt. Hogy csináljátok ezt?
6: Igen, volt egy nagyon jó kapus ezen a hétvégén mögöttünk, aki már tavalyi szezonban is álmodott volna, hogy itt legyen, csak a sérülés miatt nem lehetett, úgyhogy most tényleg megtett mindent a tavalyi szezonnak és az idei szezonnak összességében, hogy ez most sikerüljön neki. Valóban van egy nagyon jó és erős hatos falunk. Nem biztos, hogy a legerősebb, ahogy tegnap is említettem, de tényleg oda teszünk mindent, és megmutatjuk, hogy tudunk nagyon jól védekezni, hiszen ahogy említettem, a Flensburgnak egy nagyon-nagyon erős támadósora van, talán akinek egy kicsit gyengébb, egy nagyon picit, de az, hogy mind a két csapatot ennyi gólon tudtuk tartani, talán a Flensburgnál volt egy kicsit több gól, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól tartottuk hátul, nagyon jól besegítünk, egyre jobban dolgozunk hátul, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkinek azt a munkát, amit beletesz.
5: Hogyan tovább? Egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen még az is lehet, hogy a Bajnokok Ligájában tudtok majd indulni.
6: Igen, hallottam erről, nagyon sok felvetés van, hogy nem tudom, hogy ki kell megnyerni a BL-t ahhoz, hogy mi, stb. Nem tudom pontosan azt az új rendszert, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ez sikerülne a Melsungennel jövőre a BL-ben indulni, hiszen most idén a bajnokság az nem a legjobb számunkra, vagy nem a legerősebb, de én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény, amit ma itt elértünk, ez a kupa, ez hozhat nekünk valamit, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha egy BL-ben indulhatnánk jövőre, és én mindig nagy álmodozott, és a Final Four-ba vágyom a csapatot. De ez azért, ez már nagyobb dolog.
5: A hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt, ahogy állsz velem szemben, még egy picit csillanik az arcod is a konfettitől. Álnaív kérdés, megünnepítek majd ezt a győzelmet az elkövetkezendő napokban?
6: Hát itt nem fogok nagyon mellé beszélni, az biztos, hogy nagyon megünnepeljük. Nagyon-nagyon megünnepeljük.
3: Az ezüstérmes Kiel magyar származású sportigazgatója Szilágyi Viktor is értékelt Olasz Gergőnek.
5: Gratulálunk, Viktor, mert azért ez egy óriási csata volt itt a döntőben. A tavalyihoz képest előrelépés, hiszen a négyes döntő akkor is megvolt, de nem sikerült a döntőbe jutni. Most ez sikerült, de a Melsungen túljárt most a THW Kiel eszén. Hogyan értékelette a hétvégét úgy általánosságban?
2: Az igazság, első szóval gratulálunk Melsungennek. Ők nagyon jól játszottak mind a két nap, de szerintem mi is két nagyon jó teljesítményt tudtuk hozni. Jó fel voltunk készülve, két nagyon szoros meccset játszottunk tegnap a Montpellier ellen. Még a szerencsésebb csapat voltunk, ma szerintem kis dolgokon múlott ez a meccs. Lehet egy-két jó helyzet, amit mi is kijátszottunk magunk, ahol a Simics megfogta nálunk a mi oldalunkon. Lehet a pont akkor hiányzott az egy-két védés, úgyhogy nagyon ilyen kisebb dolgokon múlott, úgyhogy szerintem mind a két csapat megérdemelte volna, de gratulálunk a Melsungennek, mert ők tényleg most már nem tudom, a hanyadik döntőt is játszottuk ellenük, és most lehet ők vontak sorra.
5: Simics lett a Melsungen kapusa, egyébként a négyes döntő legértékesebb játékosa, és ilyenkor mit lehet kezdeni egy kapussal, amikor ennyire elkapja a fonalat?
2: Ez kell a kézilabdába. Pont egy ilyen meccs, mint a mai volt, hogy nagyon hosszú támadások voltak, mind a két csapat nagyon jó védekezett, nagyon jól be volt álltva, már sokszor játszottunk egymás ellen, a két edző nagyon sokszor már készítette csapatát egymás ellen, úgyhogy nem lehetett meglepni valahogy az ellenfelet, úgyhogy ilyen pontokban mindig ezek hiányoznak. Egy hetes egyik oldalt Simics megfogta, nekünk sajnos nem sikerült, ugyanúgy Zitzert, amit kihagytunk ott a végjáték felé, volt egy olyan 18-18, úgy emlékszem, nekünk volt egy nagy Zitzerünk, amit nem lőünk be, úgy tudtunk volna 19-18-ra előre lépni, abból lett 18-20, és megint egy kicsit utána futottunk. Hogy ez egy ilyen nagyon kis dolgokon múlott, most nagyon csalódottak vagyunk, mert nagyon nagy tételet ennek az Európa Ligának, azzal, hogy a Bundesliga is úgy áll, hogy úgy néz ki, hogy ezzel a Melsungen most a Bajnokok Ligai selejtező sikerült nekik így. Aztán nekünk most 3 nap múlva, vagy 2 nap múlva már megyünk idegenbe. Remélem valahogy összeszedjük magunknak, még 2 meccsünk van. Aztán visszanézünk a szezonra, analizáljuk a dolgokat, és remélileg jövő évben sikeresebb évet fogunk játszani.
5: A Bajnokok Ligájára ki szerettem volna térni én is, de megtetted már előttem. Utolsó nemzetközi mérkőzését játszottam most Imre Bence a Kiel színeiben. Az ő személyében egy tehetséges fiatal magyar szélsőt veszít a Kiel. Ezt téged hogyan érint?
2: Szerintem tehetséges fiatal embernek jött hozzánk, és most fejlődött nagyon, úgyhogy most egy válogatott játékos, szerintem nem is nagyon lehet magyar válogatottot ő nélkül elképzelni most, úgyhogy ezt ő megérdemelte, hogy ilyen tehát van. Sajnálom neki nagyon, nagyon nem csak neki, ugyanúgy Magnus Landin is sok év után, Nikola Bilék is cserének csapatot, nem csak nekik maguknak kívántuk volna ezt, hogy így egy szép vége lett volna a szezonnak, de ilyen a sport, ezt nem lehet kiválasztani ma Melsungen az ellenfelünk a döntőbe. Szerencsésebb csapat volt, ebből tanulni kell. Bence is sokat fog tanulni, nem csak a mai napból, hanem szerintem ebből a 2 évet, amit velünk elért, a legjobbjakat kívánjuk neki, és tényleg már most így, majd ezt neki is majd el fogom mondani, de megköszönjük, mert ő mindig nagyon egy profi stílusban, nagyon pozitív ember, és nagyon jót tett nekünk, meg a csapatunknak.
3: Közben pedig véget ért a rendes játékidő a Svájc-Finnország mérkőzésről a férfi jégkorong elit világbajnokság döntőjében. Szünet, és aztán folytatódik majd a ráadás, onnantól kezdve aki gólt üt, az világbajnok. Simán nyerte a bajnokság első 4 helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet, és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokiján. A 4. Esztergom a Vasas otthonában nyert. A magyar bajnok Győr kapusa, Szemerei Zsófi következik, a riporter Cseszregi Balázs.
7: Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a 3 kitűzött célban már 2-t elértünk, azért ez egy nagyon jó kis löketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért az ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért, viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk jövő héten.
8: Zaklatott évet is lehetett mondani, zaklatott évet volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakott a végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
7: Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem, és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
8: A végcél meg egy hét.
7: Igen. Nagyon durva, hogy már csak 1 hét van vissza ebből az idényből. Nagyon gyorsan elrepült, viszont tényleg nagyon várjuk ezt a jövő hetet.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: A klub 28. magyar bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros a férfi vízilabda OB1-ben, miután a döntő 3. mérkőzésén is győzött. A Fradi 24-17-re verte a Honvédot. Az FTC magyar válogatott kapusa Fogel Soma, aki már 7. magyar bajnoki aranyérmét ünnepelheti, a mérkőzés után Farkas Mártonnak nyilatkozott.
10: Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy közönség szórakoztató volt, mert a sok gól az mindig az. Kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. A fő az, hogy nyertünk, azért úgy van, hogy nem indokolta az eredmény, de az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzemek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
11: Helyben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntő sorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
10: Igen, ezt nagyon jól mondod, és ezt amelyik is akartam említeni, hogy az nyílt, tehát nem titok azt, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzést játszunk, amikor az ellenfél meg se próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak, hogy nem azt mondom, elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kiemelten percet hozzák nekünk. És ezt minden meccsen beletették, amit játszottuk akár az alapszakaszban is, vagy most a döntőben is. Nyilván most itt, hogy nagyobb tétje volt a Honvéd elleni mérkőzéseknek, azért egy feszültség is nagyobb volt. Úgyhogy ezt nagyon jól csinálják, így álltunk bele az utolsó után pillanatig, menni fognak, és igazából ez ma is be is bizonyult.
3: Az ezüstérmes Honvédtól Ekler Bendegúz adott interjút Farkas Mártonnak.
11: Bendi, hát hogyha maradt még annyi erőd, akkor kérlek, mesélj el, hogy milyen élmény volt magyar bajnoki döntőt játszani. Te nagyon régóta itt vagy a Honvédnál, hosszú idő után sikerült ide visszajutnotok, eljutnotok, és azért igyekeztetek borsot törni a Fradi orra alá.
12: Hú, hát nyilván sok érzés, meg élmény kavarog itt az egész szezont nézve. Köszönöm a fiúknak ezt a szezont, mert elképesztő szerintem ez az egész atmoszféra, meg tényleg komolyan az egész szezon, amit mi itt össze tudtunk rakni. Az, hogy ahol elindultunk minden bajnokságban, a nemzetközibe is, Magyar Kupába, itt a bajnokságban is most döntőt tudtunk játszani. Erre a három meccsre rátérve én iszonyatosan élveztem, tényleg ez egy hatalmas élmény volt, hogy tényleg gratulálok a Fradinak innen is, mert megérdemlik azt, hogy ők nyerték meg, jobbak voltak nálunk, de ezért fogunk dolgozni most a következő időszakban, nyáron, stb., hogy erősebben térjünk vissza, és ne tudjanak így nyerni a jövő évben.
11: Éppen a szezonban volt olyan meccs, amikor 7 gólt lőttél a Fradinak, most itt összesen lőttél 7-et a bajnoki döntőben, tehát ez a mai, az első ráúszás után egy másodpercre rálőtted Szívós Marcival, ezt hogy beszéltétek meg, és ez egy milyen pillanat volt számodra, mert szerintem az unokáidnak is mesélni fogod.
12: Hát azt mondták a srácok, hogy valószínűleg a bajnoki döntők leggyorsabb gólja. Megbeszéltük előre, hogy elhozom, földobom magamnak és rálövöm, lesz, ami lesz. Talán egy kicsit szerencsém is volt, mert onnan sütött be a Somának, szembe sütött a nap, úgyhogy azért se tudott annyira ráreagálni. Úgyhogy tényleg nekem ez egy hatalmas élmény volt nyilván így elkezdeni 2 másodperccel egy meccset. Elhozom a labdát és utána így félpályáról, hát ez főleg egy bajnoki döntőben, harmadik meccsén, ez tényleg, ahogy te is mondod, az unokáimnak is talán majd mesélni fogom.
3: A Ferencváros női csapata is megvédett címét a vízilabda OB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. Ezt követően az aranyérmes Szilágyi Dorottya Farkas Mártonnak nyilatkozott.
7: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsben voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelemet, tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvárni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk. Tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkben, mindenkire, mert szerintem nagyon jól játszottunk.
13: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
7: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltak olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen volt, nem tudom, mert nem voltam ott.
13: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érted, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok. Összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
7: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni 4 negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.
3: Az ezüstérmes BVSC játékosa Dobby Dorina következik, a riporter Tóth Béla.
13: Talán már az is nagy öröm számotokra és dicsőség, hogy bejutottatok a bajnoki döntőbe. Itt most a bajnoki döntő három mérkőzésen, itt ezen a mérkőzésen alakult ki a legnagyobb különbség. Hogy látod a találkozót? Az a 11 gólos különbség mennyire mutatja a két csapat közötti különbséget?
14: Igen, hát először válaszolnék az első mondatodra, hogy igen, nekünk az, hogy bejutottunk a döntőbe, az volt igazából az egyik fő cél, vagy ha mondhatom, nekünk az volt a döntő, az elődöntő. Én úgy gondolom, hogy a második meccsen voltunk a legközelebb a Fradihoz. Igazság szerint valahol a kettő között van a realitás, szerintem ez most nagyon nagy különbség, főleg azért, mert az elején nagyon sok lefordulás gólt kaptunk, és azzal igazából már el is dőlt a meccs. És ez a különbség, hogy az első két meccsen ez nem történt meg az első fél időben. Én nem gondolom, hogy ekkora különbség van a két csapat között. Szerintem közelebb vagyunk egymáshoz, viszont kétségkívül sokkal jobb volt a Fradi.
13: Hogy látod egyébként ezt a bajnoki idényt, meg magát a szezont? Mert hogy a BVST régen 2017-ben járt legutóbb a bajnoki döntőben, a Magyar Kupában a negyedik helyen zártatok, tehát összességében hogyan vonnád meg a mérlegét ennek az idénynek?
14: Hú, hát szerintem összességében nagyon-nagyon elégedettek lehetünk magunkkal és a csapattal is, mert ez egy új csapat, és ez a csapat ez idén lett így összetéve, és én úgy gondolom, hogy egy csapat, mint ahogy a Fradi is bemutatta, hogy ők se az első évükben lettek a legsikeresebbek, hanem szépen 2-3-4 év alatt felépítették ezt a csapatot, és én is azt gondolom, hogy ez majd még a következő 1-2 évben lesz majd a csúcson ez a csapat. Nagyon jó alap volt ez az év, megtanultuk azt, hogy csapat nagyon jól tudunk játszani, szóval szerintem egy alapnak nagyon jó volt.
15: Sportvilág.
3: Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti. Ezt ő maga nyilatkozta az M1 aktuális csatornának. Dzsudzsák erről a Budapart Kopaszigáton rendezett kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét megelőző gála meccsen nyilatkozott.
16: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
17: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva, de egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecenne tervezek ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
16: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben?
17: Igen, ha van nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
16: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
17: Hát én azt mondom, hogy talán még a keleten is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddig években, és nyilván az, amikor az ember flowban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból, úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani, úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk, mert csak ketten maradtunk a Böde Danival, akik az élvonalban meg a profilabdarúgást itthon népszerűsítik, úgyhogy döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem, és szeretném minden percét kievezni, ameddig csak lehet.
3: A Szoboszlai Dominik vezette csapat óriási érdeklődés mellett jó hangulatú 4-4-es döntetlent játszott a Dzsudzsák Balázs és más korábbi válogatott játékosok által alkotott együttessel. Nadir Benbouali, a labdarúgó NB1-ben bajnok Eto FC játékosa is ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős keretében. Vladimir Petkovics szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Megfelelően gyógyul Vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapatnyitó mérkőzéséről a VB-n. A Gyirmóta Monorellen és a Nagykanizsa pedig a Cigánddal szemben érte el 2-2-es döntetlent az osztályozó első mérkőzésén, amelynek a labdarúgó NB2-be jutása tétje. Röplabda. Kun Stefánia és Willem Lilla ezüstérmet nyert a strandröplabda Pro Tour sorozat kínai állomásán Wuhanban. Dóczi Domonkos és Veres Ákos pedig bronzérmes lett Olaszországban.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Búcsúzott Stoller Fanny az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok nyolcad döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntőrövidítésben kapott ki. Férfi egyesben a második helyen kiemelt Alexander Zverev magabiztos győzeleme jutott be a negyed döntőbe, mivel 7-6-6-4-6-1-re verte a holland De Jongot. És búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, aki az ukrán Marta Kostyuktól 7-5-6-1-re kapott ki a nyolcad döntőben. A vasárnapi első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert a Révész Racing címvédő

0: Úgyhogy nagyon sokat kellett tanulnunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jól föl tudtuk venni a versenyt, és tényleg a döntőben is egy nagyon picin múlott az első hely.
1: Na, pont ezt akartam mondani, egyébként az első hely is nagyon kevésre múlt, ott mi történt még a végén az utolsó körben?
0: Igen, annyi volt, hogy úgy éreztem, hogy elkezdi maga alá gyűrni a gumit, és féltem, hogy defektet kapok, de megpróbáltam neki nyomni, ugyanúgy egy picit visszavettem a tempóból, és pont ott az utolsó szektorba kaptam egy keveset, és ezzel elment az első hely, de én úgy gondolom, hogy inkább egy biztos második hely, mint hogy egy rizikós első hely legyen.
1: Ti milyen stratégiát választottatok, illetve a Joker Call stratégiátok, hogy nézett ki?
0: Egyébként mi pont beszélgettük a rajton, hogy ha nem tudunk eljönni elsőnek, akkor első körben megpróbáljuk a Jokert, de sikerült eljönnünk elsőnek, utána pedig egyből, ahogy tudtuk, lereagálni a mögöttünk lévőket, és amikor visszajöttünk, már egy biztos harmadik helyünk volt, és onnan pedig tempóznunk kellett végig előre.
1: Ti kategóriátok azért viszonylag új, és neked is azt hiszem, az első Európa-bajnoki versenyed. Milyen élmény volt ez most ilyen szempontból tényleg?
0: Igen, hatalmas nagy élmény volt Európa-bajnokságon versenyezni, illetve ebben az új kategóriában, hiszen mindenki nagyon-nagyon gyors. Volt olyan, hogy a hetedik voltam még szombaton, vagy akár ma is az edzésen, és itthon versenyezni hihetetlen volt. Amennyi szurkolást, drukkolást kaptam, nagyon-nagyon jó érzés, és ez mind föltölt.
1: Én azt nem tudom, mennyire hallottátok így a motorzajtól, de amikor bármelyik voltak ugye beért, és ugye akik dobogósok voltak, olyan üdvrivalgás volt itt a nézők között, nem tudom, ezt hallottátok, vagy a motorzajtól azért kevésbé?
0: Nem, az a baj, hogy ezt ilyenkor egyáltalán nem halljuk. Nyilván visszanéztem az élő közvetítést, ott azért hallatszódott eléggé, úgyhogy tényleg ez ilyenkor nagyon-nagyon feltölt.
1: Ti mennyit tudtatok tesztelni, akár mondjuk versenyek előtt, vagy mondjuk a versenyek között, most esetleg ezután is lesz-e lehetőség még tesztre?
0: Voltunk itt egyszer tesztelni, akkor egy fél napot mentünk, mert szakadt az eső, úgyhogy az jól is jött a szombati harmadik kvalifikációra, amikor kicsit nedves volt a pálya, hogy sikerült is megnyerni az összetettet, de igazából olyan nagyon sokat nem mentem a kocsival, azért is most egy ilyen alapbeállítással mentünk, amit a Kárai Tomi segített beállítani, és utána azt finomítgattuk egész hétvégén.
1: Neked mik a kihívások ebben a pályában? Mert azért a nyirádi pálya azért híres arról, hogy kihívásokkal teli, tényleg szintkülönbség, meg azért ez a burvás talaj azért érdekes. Neked mik a kihívások benne?
0: Nyilván az első kanyar, a rajt után a helyezkedés nagyon fontos, és nyilván szerintem az egyik legfőbb kanyar az, ahogy itt a depó előtt megyünk el a dupla balos, mivel ott végig visszük a sebességet, meg nyilván a múrva, hogy ne csúszunk le. Úgy gondolom, hogy az egész pálya eléggé komplex, úgyhogy nagyon nehéz pontosan menni rajta.
1: Na, de hát azért még vannak hátra versenyek, milyen célokkal vágsz neki, gondolom azért most elég jó motivációt jelent ez a dobogósá is.
0: Igen, ugye én erre az egy futamra neveztem a Rallycross Európa bajnokságon, úgyhogy még lehet, hogy egy Autocross Európa bajnokságon elindulok, de nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, illetve a csapatra is, hogy egy ilyen eredményt el tudtunk érni.
2: A nyírádi Rallycross Európa bajnokságon Kovács Sámuel RX3 kategóriában pedig a harmadik helyen végzett. A magyar együttes kéziszer csapat öt labdával a negyedik helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa bajnokságon. Monár Attila hatodik lett 400 méteren az atlétikai gyémántliga sorozat idei harmadik állomásán Rabatban. A fedett pályás Európa bajnok magyar futó a múlt hétvégén szezonja első szabadtéri viadalán 45,49 másodperccel a hetedik helyen végzett a kínai Siamenben. A marokkói viadalon ehhez képest csak nem egy másodpercet javított, és 44,73 másodperccel ért célba. Zombori Gábor és Márton Richard is dobogóra állhatott a Máren Ostrom úszóverseny sorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Zombori ezúttal 200 vegyesen második lett, 2 perc 25 század másodperces idővel, amely elmarad az Európa-bajnoki szinttől. Márton továbbra is 200 méter pillangón üldözi a párizsi kontinens viadalon való szereplést, ezúttal 1 perc 57,26 század másodperccel lett harmadik, az induláshoz azonban még ez is kevés volt az Európa-bajnoki szintidőt nézve. Aztán centikre volt az EB kerettől Senánszky Petra, aki pedig főszámában 50 méter gyorsan 24,76 század másodperccel negyedikként zárt. Nem sokkal elmaradva a 24,62-es szinttől. A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
3: Ez volt a Sportvilág.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Közös élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári MÁV előre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyed döntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Motorral jöttél?
2: Nem, autóval.
1: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
2: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
1: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
2: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
1: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg, mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
2: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt jutólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
1: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke, a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Valadár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutásuk során?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
1: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
2: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Szerintem ez egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
1: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
2: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
1: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
2: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált, ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog kisülhet.
1: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
2: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamire vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények vonzatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
2: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az ember, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt ott, amin és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
1: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
2: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magamban szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon maguk, a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
1: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judó? Vagy nehéz helyzetben?
2: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judó van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
1: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
2: Így van.
1: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyin múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
2: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ez tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
1: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
2: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
1: De nem is készülsz ilyenekre?
2: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
1: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
2: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát függetlenül attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
1: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
2: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett, és negatívan hatott a teljesítményemre.
1: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
2: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy ugye a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek, többé-kevésbé sikertelenül olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi-e. Vagy tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért az egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
1: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
2: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
1: Nincs rá ráhatásom,
2: igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
2: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
2: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
2: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk ukékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
2: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
2: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
1: több kéne belőlük.
2: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
2: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
1: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
2: Igen, a helyzet az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
2: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
2: Ilyen nincs.
1: Nincs.
2: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy egy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
2: jó a munka, nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisabban tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
2: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
2: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy, és hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Hát mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát
2: minden...
1: MVM-domban.
2: MVM-domban, igen. Tehát, hogy, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy fennmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
2: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
2: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban, fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
2: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig

0: nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a dzsúdó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok.
1: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
3: A fagypontnál itt volt 100 nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
2: Igen, igen.
3: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
1: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
3: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
2: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
1: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
2: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt. És utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
1: És fantasztikusan csináltad.
2: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
1: És tetszett?
4: És elegedett voltál?
2: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
3: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
2: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
3: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
1: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
3: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
1: igen, igen. Ez is a profizmus.
3: Szóval jött, hogy jól foglalkoztak vele.
2: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
4: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
2: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
4: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
2: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen, vagy nem. És mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
1: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
3: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
2: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
1: És az még nem is telt le?
2: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy hát most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb ígre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
3: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint. Tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
2: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és hát először a vállaugrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami hát el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben. És hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
1: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
2: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk. Ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól. Nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
1: De ő már csak előre tekint?
2: Igen.
3: És akkor ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
1: mondjuk
3: a döntőbe.
1: Fontán-e.
3: Igen.
2: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futamon indul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
3: Nem tölt össze a világ, ugye?
2: Nem.
3: És tudtál szívből ülni, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
2: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsélyezője. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddart-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három-négy évben Cristian Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai. Ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani. És, uh-huh. És odaállt, és elhozta azt az eredményt.
4: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
1: Igen.
4: Hogyha kronológiailag nézzük.
1: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
3: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
1: Igen.
2: Igen.
3: Korcsolyázó.
2: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
3: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
2: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. De nem megy a futam.
3: Tényleg sikerült?
2: Hát ez tudatosan, igen.
1: A Peking utáni időszak?
2: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem egyéniben, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő, és menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
3: De közben meg ember vagy érzésekkel.
2: Igen.
3: Szóval ez jó nehéz lehet.
2: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
3: Petra a naplót vezet.
1: Hát nagyon
3: tehát
1: jó dolog.
3: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
1: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel,
2: nem,
1: ugye a visszavonulással.
2: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem, igazából meglepett.
1: Stábtagként vagy esetleg, tényleg...
4: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb vagy a közvetítő állásban.
2: Ugye, amikor kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt. Meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
3: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
2: Hát azért a jégen.
3: Ott más a perspektíva is?
2: Hát igen. A jégen Igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
1: Motiváció.
2: Igen.
3: Tehát ez nem nyugszik benned?
2: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
3: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
1: sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
2: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hűvös.
3: Sőt, egészen szilveszteri.
2: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
3: De ez már a görkorcsolyán is?
2: Hát,
3: már akkor még kicsi voltál.
2: Igen, akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a szárazedzést hívjuk úgy, hogy mi szárazedzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
3: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
1: Korábban, igen.
3: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
2: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudod segíteni is, szóval, hogy...
3: Úgyhogy kell neked ez...
2: Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igent mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
1: És ez nagyon fontos.
2: Nekem igen.
1: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
2: Szerintem volt már short track-kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így...
1: Szegeden.
2: Szegeden, versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor az a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
3: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
2: Nem tudom.
3: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
2: igen,
3: volt.
2: Igen, Krisztián látott igen. Bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
4: Jó szeme volt.
2: Igen.
3: Mondod, sajnos már nincs köztünk. Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
1: Darás Pista Bársitól?
2: Nem.
3: A versenyzőt mondják.
1: A versenyzőt, jaj. Hát Heidun Bernitől.
2: Nem, Huszár Erikától.
1: Huszár Erikától. Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
2: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
1: Még a Lajtos Szandrára gondolta.
2: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert hát akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
3: Ami és hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
2: Hát így magamhoz szorítottam.
1: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
3: De ezekre még annyira nem emlékszel.
2: Az nem, Vancouver.
3: Vancouver van meg
2: igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye akkor nagyon nagyot ment.
1: Nagyon. Nemzeti hős.
3: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolj.
2: Igen, 22 után.
3: Na, azért mondom, hogy ez elég sokáig volt a jégen. Igen.
1: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
2: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annól a becenevünk, így Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, És akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. Két évet jártam Szegeden gimnáziumba, és két évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél? És persze.
1: Persze.
2: Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyanját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor a Heidun Berni volt, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
1: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyú Enzóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
2: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
1: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
2: Igen.
3: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
1: 2017, ugye?
2: Igen. Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó két körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó két körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, az, ott hárman futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Szentzselé, meg én.
3: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortekben, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le?
2: Kemény, tehát,
3: hogy
2: igen, kemény, igen.
4: Már? Hát nélkül nem lehet szerintem,
3: hát muszáj. Jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy
1: és mindegyiketök nagyon nőies,
3: ver meg.
4: De egyébként miért érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kell lennem.
2: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet-e, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
4: Igen.
3: A 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
2: 16, igen.
3: Fedje jótékony, tehát mi elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Dalázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sárral utca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük, de csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul éltem meg, szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
2: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
1: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
3: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sütet a női sor az. Elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és... nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
2: Végtelenséget?
3: Igen. Meg aztán utána a várakozást, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát hogy mi játszódott le benned?
2: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
1: Irányba terelni, persze,
2: ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
3: Hát ez nem vezet sehova.
4: Ettől fejlődnek, persze,
2: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat, hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
3: És ez érződik.
2: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcséznek rajta. És hát utána, amikor kihirdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
3: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
2: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
1: hát
2: kérdéses.
1: Éppen, hogy
2: igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
3: Csak ugye a short trackből kifolyólag a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
2: Igen, igen.
3: Tehát,
2: igen.
3: Hogy nehéz lett.
1: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
2: igen.
1: Nem?
2: Igen.
3: Hát én a lelátom.
1: De jó,
3: mondom
1: neked,
3: ezt így,
1: igen.
3: Nagyon beképzelt életem. Tehát én tőlem megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Mi a... Semmi nem írja fölül. Én pedig... De én nekem még mindig szürreális.
4: Igen, vasárnapi sportreggelek se?
3: Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
1: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
3: Pjongcsang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. Covidos is voltál, pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. Mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
2: Igen, az egy érdekes olimpia volt. 4 év aha. Volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
3: volt tűz, látod?
2: Igen. Tehát az akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
3: Tele eredményekkel.
2: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit-szigeten, és akkor a...
1: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
2: Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
1: Amiben szintén bajnok lettél.
2: Igen.
3: Aztán utána ugorjunk Pekingre, ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmes lett a vegyes váltó. Gonoszként
1: szintén történelmi eredmény.
3: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut. Szóval, hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték, igen. Ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. Hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb, igen. Helyen, hogy nem tudták másképp, igen. Kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ezért. Ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
2: Nem, vagy bennem legalábbis nem.
3: Mert a dobogó a fontos?
2: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
3: Aha.
2: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy lány csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen a Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
1: Hát volt izgalom, az biztos.
3: Igen, de ez egy szép bronzérem.
1: És itt egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
2: Igen, 1500 méteren ott kizárt.
1: Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
2: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon picim volt az áldöntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az áldöntőbe, így öten voltak az áldöntőbe, és tényleg nagyon-nagyon éppen közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korcsolyázás.
3: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
1: Még van azért pár perc.
3: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzést mutattál be folyamatosan.
1: Arany 2000-est.
2: Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem is szólt.
3: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
2: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
3: Na, mert ugye, hogy...
1: Hát ez még fantasztikusabb akkor is.
3: Igen, két nem rövid pályás gyorskorcsolyázó szülő mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
1: mert, hogyha
3: mi lesz a sorsa?
1: Hallgatók nem ugye? Tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
3: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorteknek köszönheti a férjét.
2: Igen, hát azért mégiscsak összesodort minket a sors.
3: Valahogy, vagy a jég.
2: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
3: Tehát hát. Nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
2: hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, az szeretném, hogy sportoljanak, mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
3: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
2: Mikor belegondolsz, mikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
1: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés. Germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
2: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
3: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
1: Hát az újabb kihívások.
2: Igen.
3: És még egy nyelv?
2: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
1: Hány nyelven beszélsz?
2: Magyar, német és angol.
3: De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
2: Tanul magyarul.
1: És tudtátok beszélni?
2: Nem én tanítom, tanárról tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
3: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
2: Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
1: Azt elhiszem.
2: Igen.
1: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul igen. beszél
3: De
1: majd.
3: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
2: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
3: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
1: És ez nagyon jó.
3: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig gondolt döntés volt.
2: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
1: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még között, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnék neki.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

motorsportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő, egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét, abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban, mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pálya előnyből kezdhette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, egy szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is, és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számította?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzsunisnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés, vagy kimeltelt az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, ugye Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falko érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellett, te sok időt töltöttél ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy, 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta?
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette ne számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani. Egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és ahogy említetted, Kránszki Borisz kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító a Krajnszki Borisz, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ra fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván ő a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falko fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellettelés, magyar kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falko pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró két pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzójátékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár?
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
2: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
4: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
5: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem van ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
4: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
5: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenkinek még volt egy kis plusz energiánk.
4: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
5: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
4: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
5: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
4: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
5: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékostársakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszottak, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen, ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe. Tehát ha kell, akkor nyilván felvállal pontokat, így hogy mondhat, 3 pontost is eldobja, ha feladják, vagy a tábla előtt egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, És nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát, de fontos eleme még mindig a látjuk a bajnok csapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobó formát, Váradi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
6: Ki? Igen, nagyon kemény szezonban mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
2: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
6: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
2: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
6: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falko évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
2: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
6: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
2: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ideveszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőbe is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
2: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
2: vagy 3-ast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosra van szó, de nagyon jól felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
2: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te vélemény az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
2: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, hogy nem olyan magas.
3: Játékos, igen. Abszolút.
2: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
3: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2,5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. A kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
2: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az Andival.
3: Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
2: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem.
3: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót. Úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs még az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
2: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
3: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosról mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen öt meccses szériában, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
2: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen, tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
3: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De Vujicsiknak ugye az első három meccsen nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
2: Na, hát ő egy különleges figura.
3: Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fújja, dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban, ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
2: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsonfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
3: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falkó játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
2: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak, tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, ugye Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
7: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
8: Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, a tripla százalék nekünk, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak, hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide. Még
7: legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
8: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
2: Boris Krajnszkit hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
3: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élethalál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen bajnokok ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
2: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
3: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdve ugye látok Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisítőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
2: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érezték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
3: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
2: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
3: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
2: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
3: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, vagy ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
2: Annak köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: És senkinek nem mondjuk el,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sportnotú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a kosárlabda világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a Beac 19 éves, 20-as válogatott ígérete Drahos Leila, illetve a Beac NBA játcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója Mészáros Nékovács Andrea. Szervusztok!
3: Szia!
2: Nemrég ért véget az NBA 1-es szezon, amelyben az elmúlt évek legjobb eredményét érte el a Beac az 5. helyével, amelyben Leila, neked is kulcs szerepet volt, 18 évesen a rájátszásban is már több kiemelkedő meccsed is volt. Először hozzád fordulnék, mennyire vagy elégedett így a szezonotokkal, csapatszinten, egyéni szinten?
3: Én viszonylag elégedett vagyok, így, hogy a Magyar Kupán is tudtunk szerepelni, és ez a bajnokság szereplés 5. helyezett, ez is szerintem egy nagy dolog a csapatunk számára. Szerintem a szezon végére összeértünk, és ez így csapatként is, és egyénileg is megmutatkozott.
2: Andi, ez várakozáson felüli szezon volt számotokra összességében?
4: Én azt gondolom, hogy ha évelején valaki ezt mondja, akkor nem hiszem el ezt a felvetést. Az év során viszont, bár hullámzó volt a teljesítmény mind a szezonon belül, mind a mérkőzéseken belül, látszott, hogy valami alakul, és szerencsénkre, vagy a munkának köszönhetőleg, illetve mindenképp a csapatnak, stábnak, a klubnál dolgozó embereknek köszönhetően pont a legjobbkor ért össze ez az eredmény. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy értünk a lehetőséggel.
2: Leila, te az NBA egy legeredményesebb utánpótláskorú játékosa volt ebbe a szezonba. Sikerült egy újabb szintet lépned előre. Miben kellett leginkább erősödnöd, fejlődnöd erre az évadra?
3: Mindenképpen szerintem, hogy meg tudjam lépni ezt a lépést, fel kellett vegyem azt, hogy nagyobb szerep hárul rám a csapatban, és hogy ezt mindig fel kell vállalni, nem csak éppen, amikor úgy adja a játék, vagy éppen egy olyan jó napom van, hanem ezt így mindig ott kell lenni egy jó teljesítménynek, és egy ilyen stabil teljesítményt kell hozni, és szerintem ez volt az, amiben mindenképp kellett.
2: Ez már a harmadik szezonod volt ugye az NBA játcsoportban. Az első szezonodban még epizód szerepet volt, csak nagyjából olyan másfél pontot átlagoltál, a második szezonodban már majdnem 8-at, és most pedig több mint 11 és felett, majdnem 12-t. Mennyire nehéz egyről a kettőre, aztán kettőről a háromra lépni a felnőtt élvonalban?
3: Mindenképpen nehéz, de szerintem, hogyha egy ilyen közegbe tudok dolgozni, ahol a csapattársaim és a stáb is megbízik bennem, és azt akarják, hogy szintet lépjek, így ezzel nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet.
2: Andi, mennyire nehéz egyensúlyozni edzőként abban, hogy van egy fiatal csapatod, ahol tényleg vannak tehetségek is, akiket fejleszteni kell, megfelelő terhet rakni rájuk, amik nem túl nagy, nem túl kicsi, viszont a csapat eredményesség rovására sem menjen ez.
4: A mi klubunknak a filozófiája az, hogy a fiatalokat menedzseljük elsősorban. Igyekszünk olyanokat a csapatba hívni, és akik vállalják is, ugye, akik munkamorálban, emberileg illeszkednek a mi elvárásainkhoz. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez maximálisan sikerült. Mindig hangsúlyozom, hogy elképesztő pozitív hozzáállással dolgoztak az edzéseknek egész azonban a 90%-ában biztos. Persze mindenkinek adódik olyan napja, amikor nem működik a 100%. Mindig fejlődni akartak, ez is nagyon-nagyon fontos, és emberileg is olyan értékeket képviselnek, és ezek az emberek találkoztak, és szerintem ez is hozta ezt az eredményt, illetve azért azt tegyük hozzá, hogy együtt maradt a csapatnak a magja az előző szezonhoz képest, valamint tovább erősödtünk ugye egy Farvas Lizivel és egy Varga Sárával, aki nem kicsi erősítést adott ennek a csapatnak, és hangsúlyozom, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok az 5. helyel. A hiányérzet persze maradt bennem a Magyar Kupa miatt, de az is egy tanulópénz volt, és ettől még fejlődtek a játékosok, és amit még ki szeretnék emelni, hogy igen, fiatalokat hozunk, kell a rutin, a rutint azt nem lehet megvenni, nem lehet pótolni, az idő, energia, de az elvárásaink mindig ugyanazok a fiataljaink felé, mint mondjuk a légiósaink felé. Van, amiben igen, engedünk a légiósnak, de én személy szerint elsősorban inkább a tapasztalatnak engedek, mint a annak, hogy légiós vagy magyar játékos, és úgy gondolom, hogy ez látszott a percekben, a játékpercekben is a játékosoknál, ha valaki megnézi az összesített csapatstatisztikát, a fiataljaink legalább annyit játszottak, sőt, többet, mint a egyes légiósaink.
2: Ugye az NBA gyárcsoportban már hosszú évek óta van a fiatal szabály, az úszás szabály, ami azt jelenti, hogy a meccsek első fédeiben végig pályán kell lennie egy úszásnak, de nálatok gyakran fordul elő, sőt, igazából az a ritka, hogy csak az első félidőben játszanak a fiatalok. Egyértelmű, hogy a végjátékokban és második félidőkben is mindig megadod a lehetőséget a fiataloknak?
4: Nálunk ez nem volt kérdés. Hál' Istennek gondolkodnom sem kellett, és nem kaptam technikait azért, mert nem volt fiatal a pályán, vagy több külföldi volt a pályán, vagy hasonló. Én azt gondolom, hogy ez is a fejlődés része. Tehát, hogyha a végjátékban nem rakjuk be a játékost, akkor a tapasztalat csorbul. Ráadásul, megmondom őszintén, van olyan légiósunk, aki a végjátékban nem bizonyított kétszer, onnantól kezdve nem is maradt a pályán, mondjuk a Leila pont jó példa, hogy ő a végjátékban meg pont nagyon fókuszált tud lenni, mind a mellett, hogy maximalista vagyok vele szemben is, többet várnék tőle, több kockázatot, de az, hogy én őt a végjátékban pályára tartsam vagy nem, az nem kérdés.
2: Múlt szezonban is többször sikerült megmutatnod, és a kritikus végjátékokban is jó döntést hozod. Összességében a szezonban sikerült megvillanod több alkalommal is. Háromszor is voltál a forduló csapatába, de azt gondolom, talán mégis a szezonban a csúcs az a szekszárdáni meccs lehetett a rájátszásban, amikor 29 pontos karrier csúcsot dobtál. Mennyire meghatározott

0: szerintem lehet, hogy még nyomasztottam is vele a Leilát, és tudtam, hogy voltak mérkőzései, amit elsősorban vártam az az, hogy két mérkőzésen hozzon kiemelkedőt. Ő elért egy olyan szintet, egy átlag szintet, ami ugye elvárássá emelkedett az ő részéről. Mindig furcsán hallgatom tőle, hogy ő védekező játékos, és nagyon jó védő, ami oké, nálunk tényleg ennél kezdődik a fiataloknak a beépítése, de hát azért a vak is látja, hogy nem szabadna őt egy ilyen kategóriába sorolni, sőt, ő egy extra kezű játékos, elképesztő jó érzékkel, olyan ösztönökkel, ami taníthatatlan. Hát én voltam a legboldogabb, hogy ő ülhetett ott mellettem, mint legjobb játékos, és kimerem mondani, igen, hogy nélküle nem sikerült volna, mert egy vezérelvem mindig, hogy az egyéni teljesítmény mindig erősíti a csapatjáték hatékonyságát, és mindenki megtett mindent azon a meccsen, viszont ez is a csapatunk erejét mutatja, hogy megtalálták azt az embert, aki aznap a legnagyobb teljesítményt tudta hozni.
1: Sikerült a szekszárdáni párharcot megfordítanatok, ami nyilván önmagában egy nagy dolog, hogy le tudtátok győzni őket, aztán pedig a csatát is sikerült megverni, és megszerezni az ötödik helyet. Ez két komoly skalp számotokra?
0: Nagyon nagy dolog az, hogy ezt a playoffba meg tudtuk húzni, hisz az előző két alkalommal, amikor a playoffba kerültünk, egyetlen mérkőzés sem tudtunk megnyerni. Ez is mutatja azt, hogy nagyon szépen fejlődtünk, léptek előre a fiatalok, és egyre inkább meghatározóvá válnak. A Szekszárd elleni első mérkőzésen is jól játszottunk, én azt gondolom. Sokan ugye panaszkodnak, hogy milyen problémákkal küzdenek. Nincs olyan csapat, aki nem küzd problémával. Mi is küzdöttünk, az, hogy nem beszélünk róla, hanem megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Ez a mi irányunk. Érdekes, hogy arról soha senki nem beszél, hogy milyen szerencséje volt. Nem ezzel foglalkoztunk egész végig, éreztük, hogy benne van a csapatban az, hogy túl tud lépni akár egy szekszárdi vereségen, hazai pályán mindig csúcsot hoznak a csajok. Én azt gondolom, hogy vegyünk egy Sopron mérkőzést, ahol megint egy nagyon fájó vereség volt, de tudtuk ezt a rájátszásban kompenzálni, ami egy szuper dolog szintén. És a két meccs, ami ugye a szekszárdon a harmadik mérkőzés is, én azt gondolom, hogy végig domináltunk, még az elején is éreztem, hogy nem vezetünk, de érzem, hogy jobbak vagyunk, vagy legalább olyan jók, és bírni fogjuk. És ami még pozitívuma a csapatnak, hogy a végjátékra tudunk elképesztő energiákat mozgósítani, és nem számít a fáradtság, a fókusz megmarad, elképesztő egyéni teljesítmények jönnek egyik játékostól, másiktól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az fejlődést mutatja, illetve hát a csata mérkőzésen, ugye az első mérkőzésen simán kipkaptunk, én úgy gondolom, hogy ott egy hatalmas felfokozott érzelmi hullámból jöttünk vissza a csata mérkőzésre, nem nagy képűség volt az, hogy úgy álltunk volna oda, egyszerűen túl kellett lépni ezen a nagy szekszárdi győzelmen, az utolsó két mérkőzésen pedig valóban megmutatták, hogy tényleg hol tartanak és hova jutottak.
2: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök továbbra is az Utánpótlás Sportontú magazin műsorát hallják. A vendégeim továbbra is a BEAC 19 éves úszas válogatott kosárlabdázója Drahos Leila, illetve a BEAC NB1 átcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője Mészárosné Kovács Andra. Hozzád fordulnék ismét, Leila. Még mindig csak 18 éves vagy, de most már 3 szezon mögötted van az NB1 átcsoportban. Kicsit ugorjunk vissza oda, hogyha megengeded, amikor először felkerültél a felnőtt csapathoz a BEAC-nál. Mennyire volt nehéz megugrani a lépcsőfokot és helyt állni az NB1-ben? Mi volt a legnagyobb különbség?
3: Nehéz volt szerintem, hiszen csak én és rajtam kívül egy-kettő lány került fel a felnőtt csapatba, és mindenképpen nehéz volt beilleszkedni. Ugye ott még junior korosztályban is játszottam. Ez volt a legnehezebb, hogy amikor felnőttekkel edzünk, ott nyilván, hogyha meccsre is elkerülünk, ott nincsen annyi perc, sőt, azok a pár percek vannak meg, és ott kell teljesíteni. Viszont amikor a saját korosztályba visszamegyek, ott viszont jön a 35-40 perc, és ott meg kell hozni azt a szintet, amit ott elvárnak tőlünk, úgyhogy mindenképpen nekem ez volt a nagy különbség, és hát a nehézség, amint túl kellett lendülni így az elején.
1: És a játékban mi jelentette a legnagyobb kihívást, a legnagyobb különbséget mondjuk az utánpótlás és a felnőtt szint között?
3: Hát mindenképpen sokkal fizikálisabb a felnőtt